őt magát, azt tükrözöm, aki épp szemben áll velem, és bárki az, és kíméletlenül, megjegyzés nélkül egészen úgy, mint a tükör. S ha ők mégis áttetszőnek fognak tartani...

Brigitta olyan, mint egy lágy majom. Úgy látom, gyenge is, nem gyenge. Ahonnan a szél fúj, arra fordul. Ez pedig nem gyengeség, ügyesség inkább. Na, Georgom, hogy tetszik-e hölgy neked? Vagy nem tetszik? Unom, hagyjuk ezt is. Ebéd után egyedül maradtam egy percig véle. Jött a lépcsőn lefelé. No lám, hát ide lopakodott maga is, kérdezte vidámon. Nem lopakodtam, kedvesem, s főként nem ön után, feleltem. Ügyetlenség volt, ezt mondanom, tudom, de megtörtént. És mit fog ön itt csinálni? Kezdett el ingerkedni rögtön, és újabb szokásához híven boldogan nevetett tulajdonmesterkedésein. Azt, amit ön. És mit csinálok én? Azt nem tudom. Kék szeme boldogan világolt. Mit csinálok? Semmit, adta meg a feleletet önmagának. Mert itt semmit sem lehet csinálni, biztosított. Ó, Georg, mi fölényes vagy. Ha, ifjú lángész, mint a szövédnek. Habozás nélkül világítasz bárkinek. Majd elválik, mondottam végre. Én csak egyre kérem most magát, hogy annak, ami köztünk történt, semmi következéseid ne legyen. Hát ura vagyok én magamnak? Ne forgassa úgy a szót. Hát honnan tudhatom előre, minek mi következése van? Mondotta most már mérgesen. De eszünk is van, György. És akaratunk is. S ha van, vágott szavamba. Gyártson vele, ha tud, akár egy fűszálat, vagy csinálja meg, hogy holnap süssön ki a nap. Henye bölcsesség. Vagy azt akár, hogy ne fájjon a szíve. Hoho, kiáltottam. Ezt már igen? Ez már megy, Georg. Legyen nyugodt. Ez megy? Kérdezte szélesen és boldogan, és a szeme úgy viháncolt, mint a paripák. Na persze. Előbb ide lopakodol utánam, és aztán dicsekedel, hogy már nem szeretsz. Beszélt hozzám a villogás. Na, megyek akkor sétálni, fejezte be a beszélgetést szemtelenül. Jön velem? Nem én. És ha majd meg fogja netán fordítani fenn a napfény irányát is, ez is sikerül majd Zsófikának, mint az becsületes tudósinasokhoz illik, jelentse be okvetlen a nagyvilágnak, erre kérem. És megemelte kalapját, akár egy kalábriai. Hogy szájolt a pimasz? De le is főzött csúnyán, mert amit az érzésekről mondtam, csacsiság volt. Érzéseken uralkodni, miket beszélek én, mindig olyat volt a kép, amit magam sem hiszek. Piros voltam. Vérpiros vagy hamuszín, hogy elment mellőlem. Meg voltam semmisülve. Megint ostobábbnak mutatkoztam. Lám, ez már a sorsom mindörökre. Úgy lehet, hogy ahol fontossága volna, ott épp nem tudok én soha képességeimnek ura lenni. És mégis. Majd meglátjuk, György. Egy nap talán még én is fütyörészni fogok. Ezért imádkozom, lelkem. Egész megzavart, de semmi baj. Még annál jobb is talán, annál megfelelőbb nékem ez a világ, helyzetem, a lét. Ha van megint, min elrágódnom. Harc kell nékem. Tartalmasabb lesz egy kicsit ez a hercehurca. Magam választottam ezt, és így. Hát így legyen. Hát helytállok. S ha csikorog is fogam bele, ezért jöttem ide. Megállj, György, s vigyázz, mert nem drágább az életed már nékem, mint a magamé. Akkor este ébred bennem először a gondolat, hogy megcsalom. És itt, a szeme láttára. Mint ő tette meg vélem egyszer. Hideg vagyok én is, György. Mert mit tesz csalni? Ugye? Nehéz válaszolni erre. Ezt azelőtt te kérdezted, magyaráztad nékem. De most én kezdem el kérdezgetni. És ha meg is kell majd hengergetnem szegény lelkemet e piszkos tolúban, egy némely viszontagságban, melyet úgy gyűlöltem eddig, megteszem én, lelkem György. Már majdnem el is határoztam ezt.

Európa szerelem vesz itt is körül újra. Kicsit fullasztó. Olyan a légkör, mint a pálmaházak gőzös sűrűjében, hol a fiatal fák vagy a rügyek bűnös illatát is érzem, s bizony néha szédülök. Brigitta tán az egyedüli, aki nem szerelmes. Öregasszonyokat nem számítva, bár még azt sem tudom biztosan. De Brigittáról biztosan tudom. Ez nem szól semmit, semmihez. Oly közönyös. Csodálatos egy lány. Még Gertrud is. A szobalányom arca is egy hőség. Ábrándokkal lehet teli szegény feje. Ma, hogy benyitok szobámba, nyilván nem hallotta meg a lépteim, hát ott találom őt. A sublót közelében áll, és megfeszített figyelemmel töpreng. Látom rajta. Gertrud, mit csinál? Szólítom meg, és nevetek. Ó, oh, doktor kisasszony, riad fel, s már is megtelik a szeme könnyel. Engem pedig szeretet önt el ilyenkor rendesen, mert bármi nevetségesek is együtt, egy tömegben. Külön-külön mégis kedvesek a szeretők. Vállára tettem hát a kezemet. Szerelmes, Gertrud? Kérdezem, miközben érzem, hogy magam is kicsit pirulok. Hát persze. Nem mondhatja meg, hogy kibe, én azonban talán tudom is. Oly különös ez. Engem a szeme fénye tájékoztat. Nem vagyok még biztos benne, de már képzelem.

Mit mondjak még? Nemrég Marian, az édes, felkeresett. Ő már alig várta jöttömet. Segítsek rajta, ő más állapotban van. S hogy ezt kimondta, már is sikoltozni kezdett. Ő nem tudna senki iránt ilyen bizalommal lenni, térden állva könyörög. Hány éves maga, kedves? Kérdem tőle. 18. És miért teszi? Ilyen fiatalon úrilány létére, Marian. Hogy én is majd így oktalan kérdéssel fogom megkínozni őt, feleltenékem. Szerelmes vagyok, doktor kisasszony. Halálosan szerelmes. Sikoltál, majd elnémult, rám vetette beszédes nagy szemeit. Hát mit csináljak? Felírtam egy bécsi címet néki, próbálkozzék ott egy obskurus kollégám címét. Erre megnyugodott kissé. Azt is elintéztük, hogy a betegsége alatt én fogom kezelni. Barátságos lett mindezután, akár egy cica. Letérdelt a székem elé, és ráfektette kedves fejét ölembe. Duruzsolt, és egyre beszélt, hogy ő tudja ám, már bocsássak meg, régen tudja, hogy én akármilyen szigorú is vagyok, én is szerelmes vagyok ám, és akarom-e megmondja kibe? No, kérdezem szelíden. A röntgen vezetőjébe, Georg von Célbe, igaz-e? Hogy eltalálta-e, mert neki van szeme. Én, doktor kisasszonyka, látok, van szemem, hallok egy szót, és kétszer annyit tudok rögtön. Kicsit elpirultam bizonyára.

Spanyol nők érkeztek tegnap este hozzánk. Reggelinél jól megnéztem őket. Señora Miduena, nagyszerűk. A kikészítettségük, valóságos mesterművei a kendőzésnek. Egy pipacs csokor, kacér és mégis vérmes eleganciájával ülnek az asztalnál. Szemükben belladonna. A szemhéjon téglaszín pomádé, a pillákon korom, a körmökön kagylókréta, az ajkakon opalizáló és mézzel kevert olaj, s a szívükben egyetlen egy óhajtás van. Egyesülni. Nyelvük oly lágy szinte, mint az arab lehet. Egyikük, már nem épp fiatal, nevetése cigányos is kissé. Na, Georgom édes, itt a paradicsom, kár volna most elszalasztani. Úgy nevettem, szinte már a könnyeim is potyogtak belé. Mi vagyok ehhez képest én, nagyszerű kesztyűimmel, fájdalmas szívemmel, szíves mosolyommal? No, Georgom, most lesz itt, hadd el, hadd.

0: Megint csak a lépcsőn találkoztunk. És ekkor, látásakor, elfogott megint a végzetes és elgyengítő szomorúság. Alázatossá tesz mindig az így lelki roham. És nem törődve többé semmivel, hogy látnak-e, a folyosóra cipeltem őt fel magammal. Jöjjön csak, mondottam. Okvetlenül beszélni akarok most magával, sürgős, lázas vágy fogott el, könyörögnöm kellett. Ó, az ájtatosok ismerik ezt. Félrevontam őt egy ablakfülkébe, és így fecsegtem, nagyon szomorún és nagyon ostobán. Nem kellek? Mondja, György! E szóval kezdtem, s mikor ettől elöntött a szégyen, így szóltam magamhoz. Megtörtént. És folytattam. Nem ismer György, így könyörögtem néki. Fáradtságot sem vett eleget, hogy megismerjen jobban. Az vagyok egy csak ugyan, akinek eddig látott, az a nehéz felfogású merengő, aki elejtett szavakat kap fel, és elmenekül velük. Nem az vagyok. Vidám vagyok. Az a természetem, az volnék, ha nem oly sokat kellett volna elviselnem eddig. És mi kínos, megalázó ez is, hogy itt állok maga előtt így.
1: Nem kínos, nem is megalázó, Zsófi, mondta jóságosan. Hiszen tud ő kedves lenni, csak hogy ettől éppen, mintha elvesztettem volna lábaim alatt a talajt.
0: Megmondok hát mindent, fakadt ki belőle minden keserűség egyszerre. Magáé voltam, György, de nem érzem még asszonynak magam, csak szerencsétlenebbnek, mert ez feltámasztott bennem oly erőket, és ezzel ott hagytam, és felszaladtam kis szobámba, itt azután gyerekesen, hosszú idők után először a revolveremet vettem elő. Oda dobtam utóbb ezt is íróasztalomra, és ott álltam még előtte jó sokáig. Sírtam is, de könyvtelenül. Míg a tükörbe nem tévedt tekintetem, és ez, mint mindig, egy kis erőt adott akkor is. Még ezt is mondtam néki, nehogy elfeledjem. Ne taszítson minden erővel az aljasságba, György, hisz olyan dolgok vesznek körül itt is. Milyen aljasságba? Kérdezte ő szomorún. Ezt ismerem, e hangot ismerem, kezdtem el lelkendezni. Magamat is erre oktatom. De mire vezet ez? Ha holdpontot keres az ember mindig, mire megy végül vele?
1: Hisz maga engem ott hagyott, mosolygott szomorún.
0: Ott hagytam, de miért tettem? Nem volt egy hívó szava sem, egy mozdulata se soha.
1: Hogyha tunya vagyok, mondta, mit tegyek? Hazudjak mást. Mi már csak így folytatjuk ezt, amíg lehet. Megmondtam elégszer magának, mint a folyóba hajított kő. És ami mellettem elhalad, nem fogok soha érte nyúlni. Nem is ígértem magának azt, hogy más leszek.

György most egy lengyel nőnek udvarol. És ezt ugyanolyan szívtelenül teszi színem előtt most is. Ez a dáma pedig esténként pikáns kuplékat énekelget válogatott társaságának. Nemrég egy 16 éves fiúhoz egész kihívóan odalépett. Ez a függönybe fogózva állt a téli kertünk ajtajában. Miért nevetett, mikor úgysem érti, még nem értheti, hogy mit jelent a dalom? Ezt kérdezte tőle, és meg is érintette a karját. Ó, én értem, értem, lelkendezett szegény fiú. Szívbajos szegény, s alig ha éri meg a férfikort. És jobbra-balra tekintett már félénken. És Mariant, ha merné, mint a tisztaság eszményét bálványozná, látom oly borús szemén. Hogy el ne feledjem leírni. Ama bizonyos Georggal való beszélgetés után másnap reggel jégbe csomagolt virágok érkezének nékem Bécsből. Nyilván táviratilag rendelte. Igen, megtisztelő körülmény ez. Bárha bizony egy lépés sem tett azóta értem, hogy egy kicsit megkönnyítse szívemet. Megmaradt annak, aki volt. Jaj, tövis kórót a szamárnak, kérdeztem a szegény virágoktól, s majd, hogy le nem löktem azokat a balkon ajtaján valami jámbor heverőre. Aztán gondoltam egy nagyot, csengettem, s e percekben csak ugyan énekeltem is. Bejött a lány. Magának adom, édes, mondtam neki könnyedén. Ő rám bámult, s a döbbent szemefénye elárulta, hogy ő tudja már, hogy kitől való egy kis csokor, miért dobom el azt, vagyis már mindent tudott, vagyis nem tévedtem. Ő is tehát Györgyön beszerelmes, úgy bizony. E furcsa rivalitás semmiképpen sem megalázó, nem is erről szólok, csak is róla. Mit szól vajon a dologhoz ő? Hogy kisúrana néha éjszakánként még ide is, a cselédek szobái felé, tehát harisnyába lépeget, hogy zajt ne üssön, s lopakodva kapirgál a kilincs után. Ó, a szívem teli van még most is dallal, hogy még ez is kell neki. De miért ne, vajon? Ne legyünk oly hamisak. A lány csinos, és szíve jó, s úgy csüng valakin, érzem, hittel ölelve egyetlen izzó képzeletét. És ő, Georg, nem farizeus, nem is ünnepélyes. Sosem csinált ő nagy ügyet abból, ha így dolgok felé küldte vére,

Néhány nap múlva bemegyek a grófnéhoz, s ő végre valahára megszólal, s mindjárt ezzel kezdi. Milyen vallású ön, doktor kisasszony? Szólít meg rögtön, valósággal kifakadva, s elém lép. S miután nem feleltem néki mindjárt, így folytatta szinte dühösen. Mert nékem zsidó doktorokhoz nincs bizalmam, vegye tudomásul, kérem. Tudomásul veszem, grófné, mondottam, és sarkon fordulván otthagytam őt. Hát ön is zsidó, mindenki csak zsidó, kiáltott utánam valósággal jajongva. Hát visszafordultam, és jót nevettem rajta. Erről én nem számolok be senkinek, kegyelmes asszony, mondtam néki, s a pár szó oly világos volt, metsző, kemény, beillett egy okfejtésnek is. És az engedelmesség, kérdezte most már felsőbséges bájjal, mosolyogva, és ehhez kérőntéve össze két kezét. Ön itt a beteg. Ön tartozik engedelmességgel orvosának. Többek közt hát nékem is, mondottam néki. No, ne okoskodjék annyit gyermekem, nyúlt kezem után. Mondja meg, de hamar, hármat számolok. Nem értem, grófné. Egy, kettő, én nem kegyelmezek. Hát megmondtam, hogy evangélikus vagyok, az apám német származás, az anyám örmény eredet, teljesen árva vagyok. Mit akar még tudni, grófné? Hála Istennek! Akkor hát mégsem az, sóhajtott fel, és egy székbe dőlt le kimerülten. Csak mert szimpatikus nékem, emelte még fel az ujját. Mutassa csak meg a nyelvét, grófné. Fehér, fehér, mondotta. Ej, mit akarnak? Szívlökéseim is vannak, ma is volt, folytatta megvetőn, a gyötrelemtől, hiszen maga nem zsidó, fürkészte még az arcom egyre gyanakodva, mert én gyűlölöm e fajt. Képzelje csak el, ugrott fel hirtelen, egy anya fájdalmát, az én fiam, éppen az én fiam akar egy zsidó asszonyjal most összeállni. És végig simítván ruháját, leült újra szomorú. Azt mondják, azért vagyok beteg, mert az egyik fiam, könnyelmű fiam, a rossz fiam, hisz hallotta már biztosan, de nem. A nagyobbik csapás, még ez lesz, érzem, ez az, ami sírba visz, Frau doktor, nem csak engem, két embert, ezt vegye tudomásul. Ez a rosszabb így gyerek, mert szívtelen, és még mindenféleképpen variálta ezt. És honnan tudja, grófné, hát ha rémlátás az egész. Próbálkoztam éppen csak, hogy mondjak valamit. Hisz két gyereket csinált már neki, fakadt ki, mint az eszelős. Hát hogy ne venné el, hisz szereti, hisz látszik ebből. A férfi nem marad a nőnél, nem szokása, ha már itt a gyerek. Az a jele, hogy szereti azt a nőt. Ez szomorú, mondottam mosolyogva. Ezt nem tűröm. Én nem tűröm, én pakolok és elmegyek, azt fogom tenni, félbeszakítom a kúrát. Kezdett el most ordítozni, mint az eszelős. Nem válaszoltam neki többé. Felírtam egy szert neki, amit Walterrel megbeszéltem, ideges szívlökései ellen, s általános idegállapota érdekében is. Mi más tehettem egyebet?

Néhány nap előtt történt, hogy végre valahára arcul is ütöttem valakit. Már nagyon meg lehetek kínozva, úgy veszem észre. Máriánkat egy kis lengehölgy jött meglátogatni, a ma bűvös mester egyik dicső növendéke szintén. Benyitottam. Meg akartam nézni Máriánkat, mostanában hurutos megint. S a látogató erre rögtön nekem esett. S azon címen, hogy itt orvossal van úgyis dolga, sorra kezdte előttem kiteregetni kényes ügyeit. Ne folytassa, nem érdekel az ilyesmi, mondottam néki, talán túlságosan kereken. De mégis, hogy csak hallgassam meg őt, ez érdekes, és miért ne hallgatnám meg, szűz vagyok talán? Még Marian is elsápadt e szóra. Én pedig nem sokat köntörfalasztam még tovább, nyakon ütöttem ők elmét, s azzal mentem is. Azóta persze Marianka orról, bánom is én, nagyon unom őt is. Most végre megtalálta igaz partnerét, s a kedves tévetek kis madonnája elfeledve. Mintha nem is élne, akár meg is halhat. Meg is fog ő szegény halni nem sokára. Ó, élet, de gyors az ütemed. Most gyakran ott ülök a madonnácska ágyánál, és vigasztalom őt, mert sír egész nap. Olyan vörös már a csacska szeme tőle. Úgy dobáltam magamat ma éjjel, mondja reggel, mikor benyitok, és az arcát vánkosába rejti, és olyan gyönyörűn zokog. Már nem is vízesés, de gyöngyesés. Úgy csobog, csobog, vége láthatatlanul. Mert úgy sajnálom ezt a gyermeket. Felszáll az ágya habjaiból, csupa bosszú állás sápadó kis arca. Csak úgy villognak a szemei. Megfojtanám őt, mondja, s finom eres keze, hosszú ujja úgy begörbül, mint a karvai. Hát szép ez. Szép ez, Louisa, nevetem. S mi hamis ez a szó is. Mivel, hogy én előkelő vagyok, bosszút nem ismerek. Csupa megbocsátás egész lényem. Na, Georg, ezt kipróbáljuk még, hogy ilyen vagyok-e? Majd felsőbb hatalmakkal megbeszélem ezt.

Napszín szemek. Napszín fehér neműt csináltatok magamnak Bécsben. Györgyöm is úgy látom sejti már, hogy rengés állt be iránytűmön. Emlékszik még rám? Eszókkal kopogtatott be hozzám, és be is kukkantott. Mi időnként, feleltem egy szóval, elég gorombán, s nem is invitáltam beljebb. Tovább dolgoztam, nem álltam fel, és az ajtó csendesen bezárult. Óriás busafej, akár egy önálló életű bálvány, gyenge oszlopán, ez igaz. Mosolygós és kék szemek, ez sem tagadható. Még egyszer felmértem őt magamnak, mielőtt áldozatul vetném oda, s csupa szomorúság lettem. Pedig érzem, elszakadni, felettem már ez a végzet áll. És mégis, most is ott vagyok, a lelkem ott kereng, hazám is ott van nála, s tán a vérem minden cseppje külön nagy sírásba kezdene. És hát, ha megpróbálnám, kacér volnék, jutott eszembe ma éjjel, hogy csinálja más? Ha felkelteném a másik figyelmét magamra, de nincs kedvem ehhez. Milyen jó is volna pedig egyszer végre valahára egy kis könnyűségnek átadnom magam. Az élet úgy áramlik mostanában körülöttem, szinte tapintani tudnám néha, olyan, mint egy testé váló bűvös áram.

Ezzel a spanyolok is kirepültek, mint a szélvész, zajosan és némi adóságot hátrahagyva, s nagy meséket pezetáikról. Még őket is sajnálom, nem igen fogom már látni őket többé, s együtt éltünk. Életemnek egy kis részét mégis elviszik magukkal. Nem vagyok még kellőképp megedzve sajnos. Túlságosan fáj ma még az elmúlás nekem. A lengyel nő viszont kitart. Még jó sokáig itt marad. Viselkedése hűvösebb most irányomban. Úgy látszik, utólag kapott észbe, hogy most néki neheztelni kellene, hisz megsértett. Ha lát, az orrocskáját felszegi, és mint egy fekete páva büszkélkedik, Ringó melleire bízva rá magát. Uff, oly üres lélek ez. Még elképzelni sem tudom, mi mondani valójuk lehet egymás számára Györggyel, ama pillanatok után, mikor elcsitult a vér. Megszöknek, s Bécsben együtt töltik el az éjszakát, s én mindig értesülve vagyok róla. Gertrud szeme, s egy-egy búsabb szava tájékoztat. Georg doktor úr most megint jót mulatott Bécsben, jegyzi meg fájdalmasan, vagy fenn sötét a szoba, mormolja és kitekint az ablakon, s ami még jobban fáj, hogy egykori kis titkos praktikáinkat folytatja véle. Hányszor szöktünk így meg, barangoltuk át a nyári éjszakákat, s hogy nevettünk együtt. Egyszer György ott állt egy pad mellett, és adomákat mesélt nékem. Pirkat már az ég felettünk. Forrón kezdődött a nyári nap. És ő egyre mesélt. Pedig már az oldalam is fájt a nevetéstől. Könyörögtem néki. És aznap aztán naplomba csak annyit írtam fel, hogy szép órákat töltött.

0: Tegnap szinte szaladtam fel szobámba, és a redőnyöket ledörrentve gyorsan írni kezdtem, meg sem gondolván többé, hogy mit vetek papírra. Kedves György, írtam, nem jól teszi, hogy így bánik velem. Azt úgy sem fogja vélem elhitetni semmiképp, hogy így kezdhetünk el egy életet. Oly elhatározással indulhatunk el az együvé tartozás útján. Azt akarja megfogadni, oltár előtt akar talán ígéretet tenni rá, hogy hűtlen lesz. Mi nevetséges ez? Mert úgy se tudna megtartani semmiféle hűségesküt, és belátásomat akarja segítségül hívni ehhez. Úgy el vagyok keseredve. Embertelen követelés ez, és nem is méltó önhöz. Hozzád, György. Könyörgök, írd meg, szerettél-e egyáltalán, vagy már kivetettél egész a szívedből. Veszélyben vagyok. Az érzéseim, szóval minden, ami szent nekem. Írd meg, hogy el akarsz-e venni feleségül. Embertelen sosem voltam, György. Én tudom, veszélyes az élet. Nem folytatom ezt mégsem, nem bírom. Hogy mit gondolok, meg fog ebből érteni. S pecsétet tettem rá fekete viaszommal, gyászom idejéből maradt rám, és becsengettem a szobalányomat. Fenn van a doktor úr a szobájában? Kérdem tőle.
1: Nem tudom,
0: felelte szegény lélek. Van-e kulcsa magának a szobájához?
1: Nincs,
0: felelte, és tekintete riadozó tartózkodása oly megható volt. Igen, ez a fájdalom. Hát párhuzamosan haladunk, mosolyogtak rá a szemeim. Vagy féltékeny vagy rám nagyon. Vigye fel ezt a levelet, mondottam néki. Mihelyt hazajön, saját kezüleg adja át. Megbízom önben, Gertrúd. Mondja meg, hogy választ várok, de csak holnapig. Mert holnap Bécsbe megyek. És ha még kellene a kesztyű néki, mondja meg. És azzal elküldtem őt. Bezártam az ajtómat és vártam. Órák teltek. Olvasni sem tudtam, nem jött semmi válasz. Vacsorához pedig nem mentem le. Éjjel 2 óra van. Ezt még leírom. Ez szörnyűséget, hogy a lengyel asszony halálán van. Most kopogtak be, hogy rögtön jöjjek. Szinte reszketés fogott el. Istenem! Meghalt az éjszaka. Most értem csak. Hát ezért csillogott úgy mindig. Volt oly mohó. Anginás roham, mondotta Walter, és mint az őrült futkosott fuszekliában, hosszú köpenyében. 36 éves. Ki gondolhatott erre? Györgyöt is, úgy látszik, nagyon meggyötörhette ez a gyors halál. Semmit se szólt ugyan, de még komolyabb lett, még tévetegebb ő is. Válaszát is későn küldte, talán 2 nap múlva levelem után, és az ennyi volt. Hogy szomorú vagyok, azt tudja. Ígéretet tenni nem tudok, és áltatni sem akarom önt. Isten áldja, György. Ő becsületes, az. És én is az vagyok. 2 vas szölöp. Hát mit csináljak? Élünk hát tovább, ahogy kell és lehet. És ma már nem is kívánnék tőle semmit. Nem úgy érzek már, mint akkor éjszaka. Nem félek semmitől. A mély magány. Mind jobban szoktatom magam, hogy elviseljem azt, mert mint a vad az erdőn, úgy akarok élni. Semmire se számítok. Csak is a föld van lábam alatt, és az ég felettem. Minden másban pedig elhagyott vagyok. És ezzel minden jót nekem, és jó éjszakát. És ha lesz egy holnap is, az jó lesz. És ha nem, nem célirányos ez a pálya, nem kerek. Eddig te éltél, majd nem élsz. És mindörökre nem. Nincs átmenet, hogy félig élsz előbb, csak aztán távozol. És a végén az sem volt igaz, hogy itt voltál. És hogy már most annál gonoszabb-e tréfa, hogy ezt megteszik veled. Én vállalom a tréfát is. Jó szívvel fogadom. És ha holnap csusszanok a semmiségbe, akkor hát Isten veled, Georg. És ti többiek. hogy leírhattam neveteket legalább. Az jó lesz.

0: mester én vagyok. Egy doktor kisasszony naplójegyzetei. Részleteket hallottak Füstmilán regényéből. Felolvasta Fullajtár Andrea. Önök Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották. E-mail címünk fmarko@tonline.hu.
1: A rádiójáték 2005-ben készült és legutóbb 2013. május 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban.
2: Arc, vonások.
3: Az irodalmi szerkesztőség mai műsorában beszélgetést hallhatnak Simon Balázs költővel, a költészet hagyományválasztásáról és hagyományvállalásáról, bolyongásról és hazatalálásról, vagyis a szellemi otthonkeresés odüsszeiájáról, melyhez csendes figyelmet kér és kíván a szerkesztőriporter Jánosi Lajos.
4: Az első köteted, a Minerva bagját faggatom mégis című könyv. Azokban a versekben még nagyon erősen használsz és élsz mitológiai utalásokkal, az antikvitás még nagyon erősen jelen van ezekben a versekben, és aztán én azt látom, minthogyha ez az apparátus, vagy ez a bázis, ez egyre kevésbé válna kimondottá, egyre bújtatottabbá válik az első kötethez képest. Te hogyan élted ezt meg, és hogyan alakult benned a te vers írásodnak a saját történetét, hogyha most így végig gondolod, akkor hogyan
5: ez
4: látod?
5: Nagyon jó ez a vers írás történet. Igen, tehát a poézis archeográfiája. Igen, a klasszikus stúdiumokkal és a hát klasszikus érintettségű, mármint anyagában, tematikusan klasszikus érintettségű költészetnek az a problémája, hogy iszonyú nagy álványzatra van szükség, én így fogalmaznék, álványzat, amit Heidegger úgy hív, hogy Gestell. Uh-huh. Igen. Tehát az a probléma, hogy az a teljesen friss, teljesen primér dolog, ami mondjuk Héraklész, ami mondjuk mit tudom én, Arion, az végül, mire vers lesz belőle, mire átverekszi magát azon a kásahalmon, hogy Vilamovic Möllendorf, meg minden, addigra hát kicsit elhomályosodik, sajnos. Szóval ez borzasztó. Szóval nekem tulajdonképpen a költői indulásomra ez a dolog nyomta rá a bélyegét. A rettenetes, szinte bányászati erőlködés, ahogyan megpróbáltam ezeket a dolgokat felszínre hozni. És lent csillogtak, még aranynak tűntek, fölül pedig valahogy, mintha vesztettek volna már a síkföldön valamit a csillogásukból és fényükből. Ezt bárki elképzelheti, aki nem írt verset, talán még az is, hogy milyen borzasztó dolog az, hogy az indulat ki akar törni rettenetes erővel, eruptívan, és akkor ott vannak ilyen szinte geológiai rétegek, amiken át kell magát verekednie. És hát akkor már nem az, ugye, ami volt. Ez szinte fizikailag, zsigerileg elképzelhető frusztrációt okoz.
4: Tehát egyre inkább azt érezted, hogy ezek az elemek inkább békjókká váltak, vagy hogy?
5: Nem békjókká, hanem hát ballasztokká. Én inkább ilyen földtörténeti képekben fejezném ezt ki, ahogy az előbb is igyekeztem. Tehát dinoszauruszt kívánt ez a küzdelem, hogy ezen az ember átverekedje magát, és az energiája még mindig ugyanaz legyen.
4: A Megtisztelném kötetben már nagyon érezhető, hogy valamiképpen dekonstruálod ezt a világot. Tehát ott már elindul egy ilyen folyamat. Benned ez hogyan zajlott le, tehát mondjuk alkotás lélektanilag, amikor van akinek a figyelme, a perspektívája, ahonnan nézi a dolgokat. Az első két kötet nagyon egységesen egy bizonyos érzékenységet és irányt mutat. Hogyan mozdult el ez a figyelem, vagy hogyan változott fogott meg ez a költői figyelem, tehát hogyan tudta elengedni és leépíteni ezeket a támpontjait és ezeket a talpfáit, amin eddig közlekedett.
5: Itt természetesen nem kerülhető meg az, ami velem történt. Tehát ugye ez a fajta művészet, mármint amely Goethével kortárs, ehhez egy olyan költő kell, vagy ez egy olyan költőt feltételez, akinek tulajdonképpen semmi problémája nincs. Tehát ugye mondjuk valami örökségből él, amit Amerikából küldenek neki. Tehát egy a világon tökéletesen kívülálló és felette álló hyperion eszméjéhez vezet. Na most persze én soha nem voltam ilyen, de aztán olyan dolgok történtek velem, hogy végleg nem lettem ilyen.
4: Mert azért valami hajlandóság volt benned? Vagy hajlam erre is?
5: Igen.
4: Ezt azért mondhatjuk.
5: Abszolút. Igen. Abszolút. Tehát ez egy csodálatos státusz lenne tulajdonképpen. Megint csak teljesen korszerűtlen magatartás ez, vagy állapot ez. Nem nagyon ismerek ilyen embert. Tehát az örökségéből nyugodtan élő, tehát egy másik országból folyósított, mondjuk Amerikából, vagy Londonból folyósított örökségből élő. Tehát ez ugye az a fajta polgári egzisztencia, amit jól ismerünk a Század elő regényeiből. Ismerjük ezeket a figurákat. Tehát ezek ilyen Prusti, Thomas Manni figurák. Hát igen. Ez ugyanúgy kiveszett állatfajta, mint kiveszett állatfajta Proust és Thomas Mann.
4: Ez az út neked nem adatott meg.
5: Nekem nem adatott meg, sőt, radikalizálódott ez a nem, hogy úgy mondjam, hisz nekem lett egy olyan betegségem, ami máig tart, amibe tulajdonképpen többször már majdnem belehaltam, de valóban. Tehát szokás ezt mondani, de itt sajnos ez...
4: Tényleg.
5: Ez van. Valós.
4: Igen.
5: Orvosilag valós. Tehát ez nem Münchhausen bárói hivalkodás már, ha ez egyet. Na mindegy, vannak, akik ilyen dolgokkal is próbálnak dicsekedni, ha másra nem futja. Szóval ez így történt. Na most, hogy ennyire közel jött hozzám az élet, a nyomorúság végső soron, a nyomorúság világa, az végleg, hogy úgy mondjam, kijózanított. Uh-huh. Tehát hogy lehet haldoklóként és a világ nyomorúságaiba belevetett kreatúraként ilyen művekről álmodozni? Körülbelül így tudnám összefoglalni ezt.
4: A versekre, a versvilágodra ez milyen hatással volt? Tehát itt a tapasztalatok alakították át, az a nagyon kemény kitettséged, ami a halállal való találkozást jelenti, és az életnek mondjuk, most kicsit közhelyesen mondom, átértékelése, vagy szóval milyen irányban gondolkozhat az ember, amikor nyilván kívül van ezen, és nagyon nehéz megértenie, vagy belelépnie egy olyan helyzetben, amiben te vagy. Tehát ezért próbálok csak most kicsit ilyen ostobán, tétobán, pongyolán tapogatózni.
5: Igen, megértem, ez nagyon nehéz.
4: Nem tapintatból, csak nehéz erre kérdezni.
5: Igen. Azt gondolom, hogy a vers az végül is mégiscsak egy eszköz. Gondoljunk csak bele. Az nem valami esztétikai függelék. Az egy eszköz. Az a megismerés eszköze. Tehát, hogyha az ember ilyen dolgoknak, ilyen tapasztalatoknak van kitéve, akkor nyilván a vers, hogy mondjam, ontológiai helye teljesen más lesz. Tehát igen, persze, abszolút átgondoltam a verset, a vershez való viszonyomat, a vers funkcióját, létjogát ebben a helyzetben. Tehát egészen más dolgokat kellett most már a versnek megoldania. És ehhez egy teljesen más költészet vezet el. Végül is így történt ez. Tehát közelebb kellett lépni olyan dolgokhoz, amitől valami furcsa tapintatból, azt kell mondjam, mindig óckodtam korábban, és ezért írtam szívesebben Héraklészről, mondjuk. Óckodtam én ezektől a dolgoktól így pőrén.
4: Miért?
5: Hogy úgy mondjam. ezt nagyon nehéz megfogalmazni, ez nyilván alkati dolog, vagy neveltetésbeli dolog. Szóval minthogyha valahogy a kultúrmeccstől, a kultúrembertől, tehát attól a bizonyos régi vágású kultúrembertől idegen lenne az, hogy ilyen dolgokkal, tehát vérrel.
4: Egyfajta szemérmességről van szó, talán?
5: Hogy vérrel és hogy úgy mondjam, a kórházakban látható szenvedésekkel mocskolja be magát, hogy úgy mondjam. És aztán ezért a Döjfért talán büntetésből százszorosan lettem ebbe bele mártva, sőt, szinte belefolytva. Tehát nyilván ennek poétikai reakciója és visszahatása nem maradhatott el. Hát hiszen akkor nem lennék költő.
4: Kristályosodási pontja szerintem ennek, amiről itt most beszélsz, ez a Magdír kötet.
5: Igen, igen.
4: Azt hiszem, hogy az egy, igazán ezt lehet mondani, tehát én ezt egy ilyen nagyon sűrű, de közben átlátható, tiszta kristály szerkezetnek és kristály formának is látom, amiben ugye két ciklus van.
5: Igen. Igen, mert...
4: És hát két eléggé kemény és kiméletlen ciklus.
5: Mert ugye ráadásul nem csak a saját vonatkozásomban kellett megélnem a halál közelséget, hanem, és ez tulajdonképpen még durvább, a számomra legeslegfontosabb ember, anyám. Az ő halála, ez végül is egy máig nem lezárt, és valószínűleg soha nem zárható dolog, történet. Ezt nyilván mindenki ismeri, akinek meghalt az anyja, és akinek az anyja kardinálisan fontos volt, mert ez nem mindig van így. Nálam a legeslegünkább így volt, így van, elnézést. Az égiektől kérek ezért a emberi gyengeségért elnézést, hogy volt ott, mondtam. Szóval igen, az egyik ciklus az ő érte mondott kadd is, ha úgy tetszik. A másik ciklus pedig az én műtétem és az ezekhez tartozó
4: tortúrák.
5: Így van. Hát tárgyazása. Tehát az egyik egy önhalál ciklus, a másik pedig egy anyáért mondott gyászbeszéd.
4: A kórházi ciklusod, az praktikusan hogyan történt a megírása? Tehát ott már elkezdted törni a fejedet, vagy pedig csak ott jöttek a benyomások, hazavittél egy nagy zsákkal ezekből nyilván óhatatlanul, és aztán is elkezdtek benned dolgozni, és akkor jöttek ki? Mert olyan érzésem van, mintha egy levegővel lett volna megírva az. Ez nem biztos, hogy így van. Ahogy olvassa az ember, abszolút ez az érzése.
5: Szinte. Na, mert tudni kell rólam azt, hogy én olyan ember vagyok, aki szinte, tehát mágikus erőnek érzem a költeni tudást. Tehát egy isteni erővel felruházottságnak érzem, majd mindjárt ki fog derülni, hogy miért mondom ezt. Amely képességet, mindig ettől félek, az ember egyik pillanatról a másikra elvesztheti. Valami tragédia, vagy egyszerűen csak az alkalmatlansága miatt. Például, hogyha az ember Kafka naplóját nézegeti, akkor ott állandóan szembe találkozik azzal, hogy Kafka mindig rettegett az alkalmatlanságától, és attól, hogy emiatt végleg elvétetik tőle az írás fegyvere, az egyetlen, aminek a használata révén embernek tudja magát érezni. Ennek a poklát, Kafka naplóit olvasva nagyon közelről tanulmányozhatjuk. Én is állandóan ettől rettegek, hogy ez elvész, és akkor viszont az életemnek semmi értelme többé. Na most, amikor hazajöttem a, mondjuk ki, agyműtét után, akkor úgy éreztem, hogy nyilvánvalóan ezután nem fog többé menni. Úgyhogy szinte tébolyodottan vetettem rá magamat a dologra, hogy bebizonyítsam, hogy kiderüljön. Igen. Hogy a szájszi fátyol mögé tekinthessek, hogy megtudjam a sorsom. Így volt. Tehát valóban hazajöttem, és néhány nap múlva. Tehát nem lehetett ezt nem kipróbálni. Megtudni a sorsom, hogy igen, uh-huh. vagy nem. És ezért érzed úgy, hogy ez így egy szuszra szakadt ki. Ez nem kiszakadt, hanem ennek ki kellett szakadnia ilyen értelemben.
3: A másik ciklusnál is ez a genealógiája a dolognak?
5: Nem egészen. Az egy sokkal hosszabb, tehát egy gyász folyamat, egy gyász munka. Okay. Tulajdonképpen az olvasható egy gyász munka naplójaként is. Tehát az lényege szerint nem ilyen. Tehát egy kaddist el lehet mondani egyszer, el lehet mondani utána, tehát ahogyan ez a zsidó hitéletből ismeretes, kaddist bizonyos ünnepekkor még nagyon sokáig kell mondani, vagy mondatni a halottért. Tehát ez nem olyan, ugye a süvét 7 napig ülik a halottért, viszont kaddist még évekig mondanak, vagy mondatnak érte. Tehát valahogy így kell ezt látni. Tehát voltak versek, vagy igen, egy vagy kettő, ami ezt lehet is látni közvetlenül utána, hogy így mondjam, jött. Tehát a villám sújtotta állapotból. Ezt az is ismeri, aki nem művész, és nem ír verset. Ismeri ezt a fajta sújtottságot. És utána hosszú időn át uh-huh. írtam, sőt, tulajdonképpen máig előjön ez a dolog. Most nemrég is írtam, néhány hónappal ezelőtt olyan verset, amiben anyámat silatom. Holott ez 95-ben volt, most 2001 van, hát 2000-ben írtam. Szóval, és valószínűleg nagyon remélem, hogyha Isten is úgy akarja, és még élhetek, lehet, hogy 5 év múlva újraírok ilyen verset. Ez egy lezárhatatlan, ez igen, egy lényege szerint lezárhatatlan gyászmunka.
3: Szóba került itt egy-két dolog, ahogy ezt elmondtad, ezt a történetet. Kaddisról beszéltél, és a kötetnek is ugye a Magdira címe. Amit én még itt nagyon fontosnak tartok, nemhogy érinteni, hanem beszélni róla, az a fajta hagyományváltás, vagy nem tudom, nevezhetem-e így, ami téged nagyon közel, illetve arra is kíváncsi vagyok persze, hogy hogyan lehet ezt megfogni, hogy mennyire közel és milyen távolságra hozott az egész zsidó, egyrészt a vallás, másrészt a mitológia tekintetében, tehát hogy ez hogyan alakult így, és hogyan lett egy ilyen nagyon súlyos tőkesúlya az életednek, mert az.
5: Igen, itt van egy szó, amire rögtön lecsapnék, a mitológia. Ez egy, hogy úgy mondjam, magán túlmutató elszólás, vagy elvétés, mert, hogy mondjam, tehát görög-latin mitológia van, héber mitológia nincs. Uh-huh. Az egyisten hitnek igen. nincs mitológiája, az egyisten hit lerombolja a mitológiáját. Ez egy nagyon tragikus és fájdalmas folyamat. Pontosan arról van szó, hogy én a mitológia labirintusából akartam, az előbb már tárgyazott váltással, korrekcióval együtt kikeveredni. A mitológia, mert ez hallatlanul fontos dolog. Erről tényleg nagyon kell beszélni. A mitológia, tehát ahogyan a Minervában megjelennek mitológémák, igen, de a klasszika filológia módszerével előásott mitológémák, de nincsenek hozzá meg a rítusok. Tehát ez nem csak a vers vonatkozásában frusztráció, de az egész dolog megélése vonatkozásában is frusztráció, hogy az ember egy hihetetlen, egy csodálatos világgal él együtt bizonyos értelemben, de nem veheti birtokba, mert nem beavatott, mert nem egy idős a görögökkel, akik gyakorolták ezeket a dolgokat vallási, a kultusz vonatkozásában és szabályai szerint. Tehát akik Dionüsziákát ültek, akik ünnepelték Orfeuszt, akik az Eleusiszi misztériumok különböző, hát számunkra tulajdonképpen teljesen ismeretlen beavatási ceremóniáit megélhették. Ezek elképesztő, hallatlan dolgok, de ezek annyira hallatlan és annyira elképesztő dolgok, hogy ezek már Goethe számára, ha ezt most szabad egyben szimbolikusan és metaforikusan is érteni az előbbi példa szerint, ezek már Goethe számára is teljesen elérhetetlen dolgok. Nem lehet olyan indulattal és olyan szerelemmel csüggeni ezeken a dolgokon, ahogy én tettem, mert ebben végül, tehát nincs kielégülés. Ez reménytelen szerelem. Igen, nem véletlen, hogy a szerelem, már a szexus terminusaival írom le ezt a viszonyt óhatatlanul. Tudnélik, itt nincs szerelmi beteljesülés, mert nincs rítus. Ezért kell óhatatlanul olyan kultúrát találni, aminek van élő vallása. Most ugye ez számunkra, én úgy gondolom, lényegében vagy a kereszténység, vagy a zsidóság. Természetesen a kultúrkeveredés, az etnomix hatására épp a posztmodern behozhat buddhizmust, behozhat sintoizmust, mindenféle dolgokat behozhat. Én nem is vagyok ez ellen, tehát én nem hiszem azt, mint a Híd gyülekezete tagjai és korifeusai, hogy ez a sátán műve. Nem. Ha valakit ez köt le, ám tegye. De mégis, ezek talajtalan dolgok. Tehát művészi munkásságot erre építeni legalább annyira kilátástalan, azt gondolom, mint ami a Minervában volt nekem, az antikvitás reménytelen szerelmeseként. Sóvárogni. Igen. Tehát a sóvárgást, én ezt a sóvárgást, ezt a kultúrsóvárgást, vagy tehát az előbbiekben leírt dolgot, a zsidó vallással való találkozásban, vagy ahhoz való egyre közelebb férkőzésben, és persze az istenhithez való valós közelférkőzésben tudtam föloldani. És óvatatlanul visszahatott ez a költészetemre. Így van. És ez megint csak egy lezáratlan folyamat, tehát ez mindmáig tart. Úgyhogy hát erről nem tudok retrospektíve beszélni.
3: Az Arcvonások mai műsorában beszélgetést hallhattak Simon Balázs költővel. A szerkesztő riporter Jánosi Lajos volt.
1: A Dokumentum műsor 2001-ben készült, és legutóbb 2001. március 6-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz.

senkit se vezessen félre az iróniám. Az én iróniám naív, akár a pátoszom. A hihetetlent szeretném ironikusan kimondani, de a frivolság minden nyoma nélkül. Igen. Mindent a legkomolyabb képpel írtam.

minél öregebb leszek, annál inkább lesz egy szó az én szavammá, s ez a groteszk.

szíveskedjék terpesz állásba állni, mélyen előre hajolni, és ebben a pozitúrában maradva a két lába közt hátra tekinteni. Köszönöm. Most nézzünk körül, adjunk számot a látottakról. Ime a világ fejtetőre állt. Férfi lábak kalimpálnak a levegőben, visszacsúsznak a nadrágszárak, és a lányok, ó, ezek a lányok, hogy kapkodnak a szoknyájuk után. Ott az autó, négy kereke a levegőben, mintha egy kutya a hasát akarná megvakargatni. Egy krizantém. Kejfel Jancsi, vékony szára az égbe mered, hogy a fején egyensúlyozza magát. Egy gyors vonat, amint füst csóváján tovarobog. A belvárosi plébánia templom, a két tornyán levő, két keresztel levő, két villámhárító hegyével érinti csak a földet. És amott egy tábla a kocsma ablakában, rös, tlopasc, ne sírf, frissen csapolt sör. Bent egy dülöngélő vendég fejjel aláfelé elhozza sörét a söntésből. A sorrend, lent a hab, rajta a sör, fent a pohár talpa. Egy csöpp nem sok, de annyi se csordul ki. Tél van? Hát persze, hiszen felfelé szálingóznak a hópelyhek, és az égbolti jégtükré lóbálózva iringálnak a korcsolyázó párok. Nem könnyű sport. Keresünk most már vidámabb látványt. Imhol egy temetés. Fölhulló hópelyhek közt, fölcsöpögő könnyek fátyolán át végignézhetjük, amint a sírások két vastag kötélen fölbocsátják a koporsót. A munkatársak, ismerősök, közel és távoli rokonok, tovább az özvegy, meg a három árva göröngyöt ragadnak, és elkezdik a koporsót haigálni. Jusson eszünkbe az a szívet tépő hang, amikor a sírgödörbe ledobált rögök megdobbannak és szétomlanak, az özvegy sír, jajonganak az árvák. Milyen más érzés fölfelé haigálni, a koporsót eltalálni mennyivel nehezebb. Először is jó göröngyökre van szükség, mert a porhanyósabja félúton szétesik. Van hát kapkodás, lótás, futás, taszigálódás a kemény rögökért. És hiába a jó göröngy, a rosszul célzott rög visszahull, és ha eltalál valakit, pláne ha egy gazdag előkelő rokont, kezdődik a vihorászás, a káröröm egészséges kuncogása. De ha minden stimmel, kemény a rög, pontos a célzás, s telibe találja deszkakoporsót, megtapsolják a dobót, derűs lélekkel térnek haza, és sokáig emlegetik a nagy, teli találatot, a kedves halottat, és ezt a mókás, pompásan sikerült szertartást, melyben nyoma sem volt a képmutatásnak, a tettet egy gyásznak, a hazudott részvétnyilvánításnak.

legszívesebben egy toronyban laknék. Naponta fürdőt vennék, alant az életben, alámerülnék, s aztán újra felhágnék őrtornyomba, az au-dessus de la vie-be. Saját mértékem emészt halálra.

Voltak valaha 8 víg királyok. Voltak, mert éltek. Aztán neveik is voltak nekik, ilyen-olyanok. Kinek van neve egyáltalán? Nevezik valahogy. Azután egy szép napon egy 8 víg királyok társalogtak egymással, már ahogy a királyok társalognak egymással. Só nélkül van a világ, elmehetnénk sóért, szólt másodikuk. És mi volna, ha bors volna? Így hatodikuk. Ki tudja az újat? Kérdezte ötödikük. Én, kiáltott hetedikük. És hogyan nevezed? Kérdezte elsőjük. Világ alatti, viszonzá hetedikük. A bal, a jobb, a közöttes, az éjszaka, a megfogható, három oldalán lévő negyedik szöge a megfoghatatlannak. S az út hozzá? Kérdezte nyolcadikuk. Az egykarú keresztfej nélkül és az alapzat a sarok felett, szólt hetedikük. Tehát a bitó, szólt negyedikük. Esztó, mondta harmadikuk, és mindnyájan megismételték. Esztó, ami annyit tesz, naná. És a 8 víg királyok elrendezték köntöseik, és bolondjukkal felakasztatták maguk. Aztán a bolondot ugyancsak elnyelte a feledés szelleme. Lássuk úgy, hogy a bitófák hegyéről a fantázia leskel körbe. A körben pedig még sok némaság rejtezik. A bitó poézis az egy darab világszemlélet. A benne megnyilatkozó félrevetetnek és anyagtalanítottnak gáttalan szabadsága. Tudjuk, mi az a mulus, iridlésre méltó átmenet az iskolapad és az egyetem között. Na már most. A bitófa testvériség tagjai iridlésre méltó átmenet az ember és az univerzum között. És nincs tovább. A bitóról másnak látszik a világ, és más dolgok mása lesz mást.

Ma éjszaka, 1:45 körül, az első elalvás után ismét furcsa agyi állapot állt elő, amelynek fő jellemzője, hogy az alvási állapot közben erősen törekszem az éber tudati állapotba a kellemetlen álomból. Az ébredés határállapota ez a fájdalmas és nyugtalan álomból. E pillanatban nem emlékszem magára az álomra, csak arra, hogy fel akarok ébredni.

balga népnek érthetetlen játék a mi életünk. Épp az elkerülhetetlen kell gúnytárgyául nekünk. Gyermeki bosszú a lét mély komolysága ellen ez. Jobban érti, hogy miért él, ki tudást tőlünk szerez.

Rokklokkvalsi, semmelemmi, sejokrontu, prafriklu, bifci, bafci, hullalemmi, kvasti, pasti, pu, lalu, lalu, lalu, lalu, la. Huntra ruru, miromente, casku, ces, ryry, entepente, leulente, klekva, pufci, ly,

0: A Föld körül egy térd bolyong. Egy térd, és semmi más. Nem szálfacsong, nem ponyvarongy. Egy térd, és semmi más. Szétállvá lőttek egy legényt a háború alatt, de térde, szent erekjeként, sértetlenül maradt. Azóta társtalan bolyong. Egy térd, és semmi más. Nem szálfacsong, nem ponyvarongy. Egy térd, és semmi más.
1: Szkepticizmusom a filozófiai dilettánsnak talán legjellemzőbb vonása. A filozófiai dilettáns mindig nagyon gyorsan a dolgok végére jut, mert csak a már megszerzett ismeret eredményeit látja.

szállt korcsolyán, siklott és álmodozott egy sóhaj az éjben, a jégen. Ó, szerelem, barátság, csillogott a bástyafal hófehéren. Egy kislányra gondolt, és állva maradt a jégen, és izzott fölötte. A jég most megolvadt a lába alatt, s ő

Patak kövére dobta köpenyét, és ráültette a menyét a menyét. De hát miért? A vigyori hold pszt, a titokkal kipakolt, s csak hamar megtudta a part, hogy az agyafúrt bestia mindössze rímelni akart.

rendkívül figyelemreméltó érzés, amikor az ember kora reggel megdörzsöli az arcát és a fejét, és azt képzeli. Na, most kimostad és megszárítottad a gondolataidat.

magányos hintaszék vagyok, és ringok a szélben, a szélben. A terasz hideg és vacog, s én ringok a szélben, a szélben. És ingok-bingok, s száz komor zaj recseg a hárs sűrűjében. Ki tudja, mi inghat még valahol? A szélben, a szélben, a szélben.

kőökör elkomorult. Reszkedhet a sok nyomorult. A szarva, hogyha öklel, öl, hátul bemegy, kijő elől. Ó! A kőökör a hegyre megy, előtte minden megremeg. A tápláléka meglepő, legtöbbször ember agyvelő. Ó! A kőökör nem múlik el, a húsa sosem állik el. Te por vagy, ám ő kő, tömör. Szívesen lennél kőökör? Na,

0: Ki maga?
1: Ezen gondolkodnom kéne.
0: A nevén?
1: John Cage vagyok. Most előbbre van.
0: A zongorát nem erre találták
1: a
0: ki.
1: A facsavar elég sokáig megmaradt ugyanabban a helyzetben, úgyhogy a hang ismételhető volt.
0: Egy jóléti társadalom megengedheti magának, hogy egy-egy őrültet elparcsol.
1: És mit mondanom?

0: Egy ideges férfiú a réten, rét nélkül jól volna teljesen. Nézze meg hát, hogy miképpen éljen, túlnyomó részt, réttelen. Alig dőlt le még fűpamlagára, jő a fülbe mászó, hangya. Száz-száz lábú, szunyog, giliszta, sáska, s rohamoz a lódarázs. Egy ideges férfiúnak jobb, ha feláll újból, és a rét helyett azonnal más paradicsomokba, példának okáért el, siet.
1: Kész emberekkel nem tudok mit kezdeni.

tanár úréknál csöngetnek. A marcsa felnéz, a tepsiben a harcsa rotyog. Ki lehet az ilyenkor? Ló áll az ajtó előtt. Ajtó riadtan visszacsap, kilincs dermedve. Görbén a szakácsnő hökkenve áll. Az Istenért mi történt? Mint látomás a nagyleány kilép, lábán papucs. Mindenki az előszobába jön. Bocsánat, szól a ló, mint ki zavarni restel. A lakatos műhelyből küldött a mester. Én voltam, tudnélik, aki csütörtökön felhozta a zongora kulcsot. 12 ember és egy ebb állnak, mint a kísértetek. A kisfiú nagyot rikolt, állnak gyökeret verten. A ló látván, hogy meg nem értik, fejét búsal lehajtja térdig, s szelíd mosolyjal, mint a vértanuk, indul a lépcsőn lefelé. Tabló. Keresvén e tünet okát, tanár úr összehúzza homlokát, s szól megfontoltan. Véleményem ez, a dolog merőben valószínűtlen.

0: professzornál csengetnek. A szakácsné csirkét hámoz. Néz a cseléd. Kik csengetnek? Az ajtóban ott áll egy ló. A cseléd csak csuk az ajtón. A szakácsné jön. Mi történt? Jön a lány is az ajtóhoz. Összegyűl az egész család. Elnézést kérek, szól a ló. Az asztalos lova volnék. Hoztam volna, így szól a ló, az ajtó s ablak keretet. 14 fő, meg a mopszli, állnak egyre dermedetten. Egy gyerek bőg, ám a mopszli s a többiek, mint fa, állnak. A ló, hogy meg nem érti senki, csettint egyet a nyelvével. Majd megfordul, mint más senki, és leballag le a lépcsőn. 13, tán megszólal, egyszerre az urára néz, s a professzor lám megszólal.
1: Hallatlan egy élmény volt, Éz.

A szívem hallhatóan ver. Olyan erősen, hogy önkéntelenül ezt mondom. Szabad, s álomvilágom kapuja egy kissé megnyílik, s beáramlik a szeretet.

Malmström egy tónál borongva piros zsebkendőjét széjjel hajtja, a zsebkendőn tölgyfalombja, egy könyv, valamint egy ember arca. Palmström nem mer beletrombitálni. Oly fej ő, kit gyakran bármi szépség előtt átitat, gyors pőrén az áhítat. Lám, gyöngéden összehajtja, amit imént szétterjesztett. Érzőkebel nem kárhoztathatja, hogy nem könnyít orrán, amíg elmegy.

0: Malmström ideges. Ezért pár hónapja észak felé hál. Keletre, nyugatra, délre hálni káros a kedélyre. Csak európaiaknak, s nem kik messze délre laknak. Ezt olvassuk két okosnál, kikre Dickens hallgatott már, s bolygó közti mágnesesség eredménye e betegség. Palmström kúrája lokális, éjszakra néz ágya már is, s hallja álmában azóta, mint ugat a sarki róka.
1: Midőn von Korff hallja ezt, némelyest kínlódni kezd, mert ő tudja, s vallja hittel, a földfordulás szerint kell aludni, hogy pont keletre mutasson két lőcsű teste. Viccel jelzi, amit kíván. Ez nyugat-keleti divány.

Egyszer az életemben kőbe haraptam. Azóta minden kenyércipót arra kérek, ne legyen benne kő.

Joël Leandr reflexiói mennek most Nagybőgön. Szintén Joël Leandr játszik. A hangja is ő.

0: Palmström örömest menekszik Morajokba. Lakásába hát ezért szereltet folyton zubogó vízvezetéket, s így védetten bocsátkozik olykor órahosszú monológba, mint a régi szónok, ki hullámverésbe bömbölt, mint Demosztenész a tengerparton.
1: Korf egy órát feltalál, hol a két pár mutató közül egy előre jár, másik hátra mutató. Ötöt mutat és hetet, fél hetet és fél hatot. Az időt nem félheted, ha ez órát láthatod. Mert az idő, még az óra neki Janus arcot ád, ezt akarta alkotója, megsemmisíti magát.

0: Harry Parch megy. A megbabonázott. Különben folyton Morgenstern. Maradjunk majd az óráknál.
1: Egészen más ez az óra, érzékeny, mint a mimóza. Kedves szóra válaszol, úgy tud járni bármikor, ahogy szépen kérik tőle, hátra siet, vagy előre. Sok-sok percet semmivé tesz, hogyha éppen együtt érez, mint órának mindezekre nincs szabálya, külön elve, mint a többi, épp olyan szerkezet, de szíve van.

Korf olyfajta vicceket talál ki, melyek csak sok óra múlva hatnak. Az ki hallja, únalomtól ásik. Ám de éjjel, mint taplóha ízzik, oly vidám lesz hirtelen az ágyban, és mint jól táplált csecs szopó nevet fel.

Kronométerét Palmström, ki unja, hogy éjjel se szűnik ketyegése, éterbe teszi, vagy ópiumba. Reggel aztán, ha elázva látja, hogy szellemét újból fölidézze, erős fekete kávéba mártja.

0: hol van Isten?
1: Azt kérded, hol van Isten?
0: Igen.
1: Hát, ott.
0: Hol?
1: Nem elég, ha megfordulsz. Magadba kell fordulnod.
0: Magamba fordulni?
1: Igen. Látod ezt a kesztyűt?
0: Igen, látom.
1: Hát, ez az ember. És ha kifordítom, az az Isten.

Egy nyúl ül abban a hiszemben, hogy nem látják, a fűbe csendben. Szemlélik szemből, kandi szemmel, a dombtetőről, türelemmel, egy ember nézi, vaksi cejszen, hogy mit csinál a tapsi. De hiszen őt fentről épp így kémlelik. Egy isten, szótlan és szelíd.

Malmströmöt, ki nem kamasz már, egy gépjármű elütötte, mégpedig egy girbe-görbe útkanyarnál. Hogyan emelkedett térdre eltökélten tovább élve, történt, hogy e baleset egyáltalán megesett? Vádolható-e az állam gépkocsi vonatkozásban? A rendőri rendelet szerint autó itt mehet? Vagy tilos itt élőt holmi hullává átvarázsolni? Röviden. Azt a kocsit tán nem is volt szabad itt? Nedves kendőkbe csavarva a törvénykönyveket fajja, és csak hamar tisztán látja, ez a hely nem kocsipálya. Így jön aztán rá a végén, hogy csak álom volt az élmény, mert szól, szinoním szavak a nem lehet, s nem szabad.

Palmströmhöz beállít reggel sok talpig praktikus ember, akik valóban a létnek való sűrűjében élnek. Vállát veregetve nyomban közlik, oly nézete sok van, mit ők is igaznak vélnek. De ki két talpal a létnek nagy forgatagában állnak, jól ismerik ezt, találnak sok célt, ami szemre tiszta, de kótyagos, idealista. Fogják s lecsavarják gombját, és fejcsóválva kimondják, álljon be közéjük végre, ő lesz-e nemes faj éke, régóta már jogos óhaj, polgár legyen ő egy szóval.

A légy bolygón az ember nem élvezi életét. Ahogy ő tesz itt a legyekkel, úgy tesz vele ott a légy. Mézzel teli szallagokra ragadnak az emberek ott, mások fején vigadozva átcsapnak a sörhabok. De egyben az ember fölé nől bizonnyal a légysereg. Nem süti tévedésből zsemlébe az embereket.

0: qui dit conifère.
1: Két párhuzamos ment járni a végtelen teret, egyenes lélekpár ki szolid házból ered. Nem akarták metszeni, ó jaj, egymást, míg nem jön a vég. Jó támasz volt ez az óhaj és titkos büszkeség. De midőn azután 10 vándor fényév is elszaladt, kiveszett a magányos párból a földi gondolat. Maguk se tudták, hogy még párhuzamosak-e. Az örök fénybe folyt szét 2 lélek fényjele. Ő benne egyesültek, átfolyt rajtuk sugara, mint 2 szeráf merültek az örök lét karjaiba.

Egy nő. Hol van a kapitány? Ordította. Lássam minden áron! Lehetetlen, arra ne várjon, mondták. Nem látja sohatán. A nő tombol, tovább üvölt. Vigyék elébe akkor ezt hát! Úgy hányt, hogy lucskos lett a korlát. Ez volt a hajó neve. Föld.

Felruccant az Istenhez az ördög, kezében gramofon, s így szól, még hangja is pimasz, a szférák zenéjét hozom. A cincogásban azt hiszem, gyönyörködött a mennyura, fülében kísértetien zengett a világ muzsika. De négyszer se hallgatta meg, és undor fogta már is el, s a pokolba bukfencezett gramofonostul Lucifer.

Egymás után ütött két toronyóra. Mert ha nem ezt teszik, egyszerre ütnek. Mint jó keresztények, békét kötöttek. Ezzel kapcsolatban talán megkérdhetnénk, hogy az emberek miért egyszerre ütnek, miért nem egymás után. Hisz kitombolhatnák rogyásig haragjukat, egyik elől, hátul a másik. De persze az ész soha meg nem változtatja itt apró példáival a céh roppant hóbortjait.

Suma fél. Suma fél. A bajg, a bagy, storonyból zúgva kél. Nem. Csak a bitó kötél, kövér vége, mi nyöszörög, mint köszvény mart összvér, kinek csontját akság rágta, közeli hűs útért hörög. Pedig hosszú még a vágta.

Az éjben két tölcsér botorkát. A holdfény mindkétnek a torkát fehér fényével festébé útjuk során.

0: Egyszer a vala és a volt pezsgőt kortyolt. Kocintván a leszre és a fogra, két tisztességes dologra. A többi jövő és múlt, mint ki nincs is, úgy bámult.
1: Jaguár, zebruár, márcicus, április, május, sünius, sülius, langusztus, cettenger, kotlóber, novámpír, párducember.

A gyík imádkozott este, eliállt a kecske, s leste. A vadkecske ámul, csak áll, mint tanáron leng a szakál. Nem sejti az, miről valhat, csak valami szépet hallhat. S hogy alva a gyík eldőle, merengve tért az erdő.

balga népnek érthetetlen játék a mi életünk. Épp az elkerülhetetlen kell gúny tárgyául nekünk. Gyermeki bosszú a lét mély komolysága ellen ez. Jobban érti, hogy miért él, ki tudást tőlünk szerez.

kérem, szíveskedjenek kiegyenesedni. Amint látják, a világ talpra állt. Önök pedig emelt fővel, keserű könnyekkel sirathatják kedves halottai.

Neve Kürügyén. Morgenstern. Közreműködött Bertalan Ágnes, Korányi Tamás, Kőmíves Sándor, Vallai Péter, valamint Vajda László. A felvételt Borlai Kinga, Kornides Tamás és Szarka Szilárd készítette. Munkatárs Szakács Emese. Korányi Tamás műsorát hallották.

0: Az összeállítás 1996-ban készült, és legutóbb 1998. április 24-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, Magyar Elek háztartási előadása következik.

Fejezetek az ínyes mesterség köréből. Összeállítás magyar elekírásaiból. Első rész. Kamra, konyha.

Téli beszerzések. A téli beszerzések gondját minden szentek napjára már mindig elvetette anyánk. Mi a pesti belvárosban, az Újvilág utcai, most Szemölvejsz nevét viseli, három emeletes házban szakasztott úgy berendezkedtünk télire, mint faluhelyen szokás. Anyánk Somogyországból, apánk Zalavár megyéből származott, s a nagyvárosban sem igen akartak abból engedni, amit odahaza megszoktak. Lakásunkhoz terjedelmes, télen kellő módon enyhe, nyáron jó hűvös és sohasem dohos pince tartozott, nem is egy, kettő. Az egyikben a tüzelő állott, a fal mellé magasra felrakott bükkfa, odébb hatalmas dombot alkotva a csillogó porosz szén. A másikban a káposztás hordó foglalta el a főhelyet. Benne az októberben eltaposott, s már szépen megsavanyodott gyalult káposzta. A földön jó vastagon leterített száraz homokban pihentek a különböző zöldségfélék, fejes káposzta, sárgarépa, paszternák, zöld paprika és társai, s néhány mázsa elsőrendű sárga burgonya. Padlásunk is tágas, világos, szellős, a fagytól védhető volt. Ládákban, zsákokban és cserényeken állt itt a dió, bab, aszalcilva, hosszú deszkákon szép sorba rakva a ranett, szercsika meg a bőralma, s a remek téli körtefajok sok hatalmas példánya. A körte nagyanyánk kertjében termett Marcaliban, s az odavaló rokonság szívessége közvetítette dió, bab, aszalcilva bevásárlásainkat, és tette lehetővé, hogy mindenből a lehető legjobbat kapjuk, a lehető legolcsóbban. A dió egy részét a Marcalival szomszédos Kisgombán vették számunkra rokonaink, egy derékasszonyságtól, kit Birka Ángyi néven tisztelt a vidék, mivel hogy juhászember volt az ura. Bab háromféle is volt raktáron. Tarka, levesnek, azután nagyszemű, lapos, fehér, inkább salátának való, ahol több súlyt kell helyezni a külsőre, és végül apró, gömbölyű, fehér, könnyen fővő. A mézet a zalai atyafizsák küldte, tekintélyes, leforrasztott bádogbödönökben Keszthelyről. A kamrában helyezkedett el a nagy bádog vendely, telve perzselt disznóból olvasztott szép ikrás fehér zsírral, s a kisebbik, melyben finom sárgás lúdzsírt gyűjtögetett az őszi lúd olcsóság idején a gondos háziasszony. Ha még annyit említek, hogy a szép számú rokoni disznótorokból nekünk is sűrűn jutott egy kis hurkakolbászos, hálós szűzpecsenyés küldemény, hogy a karácsonyi pulykát dióval is tömbben magunk hízlaltuk, az újévi szopós malac mindig pontosan befutott faluról, hogy anyánk 6-7 sonkát pácolt és füstöltetett minden téli szezonban, hogy a pincében időnként egy-egy hordó Balaton vidéki borocskának, az almáriumban néhány üveg ószilvóriumnak is helyet kellett csinálnunk. Ugye eltetszik hinni, hogy valamiképpen csak kitelel családunk a pestvárosi Újvilág utcában.

zsírtalan rántotta. Az első világháború vége felé az akkori kormányzat rendelkezésére a hústalan napok mellé hétről hétre zsírtalan napok is felsorakoztak. Ezeken a napokon húst szabad volt enni, a hús elkészítéséhez azonban külön zsíradékot használni nem. A húsról viszont a hentesek és mészárosok alaposan leszedtek minden falatka kövérjét. Sok fejtörést okozott ez akkoriban a háziasszonyoknak, de a vendégülősöknek is, akik a húst a zsírtalan napokon többnyire csak leveshús formájában szerepeltették az étrenden. Annyival is inkább, mert a rostonsütés nemes és ésszerű módja csak vajmi kevés helyen divatozott az időtájt Pest-Budán. Bemegyek egy ilyen napon, esti harangszó után, az egyik régi híres belvárosi sörözőbe, és miközben azon töprengek, hogy a rendkívüli viszonyok között mit tegyek vacsorára, hirtelen eszembe jut a rántotta. Ez a derék hűséges eledel, amely hol szalonnával, hol sonkával, hol töpörtyűvel, hol egyéb ingredienciákkal párosítva, ugye nagyon hasznos, gyorsan készülő, sok zavarból kisegítő fogás a konyhán. Erről az érdemes ételről még ma is sokan azt gondolják, hogy zsír vagy vaj használata nélkül odaég a láboshoz, ehetetlenné válik. Én azonban régi tapasztalatból tudtam, hogy nem egészen így áll a dolog. Ezért tehát elhatároztam, hogy rántottát rendelek. Így is cselekedtem. A fehér ruhás kiszolgáló kisasszony azonban fölényes mosollyal intett le. Nem tetszik tudni, hogy ma zsírtalan nap van? De tudom, mondottam, csak hogy a rántottához nem kell okvetlen zsír. De bizony kell, kérem, feleselt a hölgyecske, ezt mi nők csak jobban tudjuk. Nem vesztegettem tovább a szót, a vendéglőst, régió ismerősömet kérettem. Kimentem vele a konyhába, feltörtem három tojást, egy csücskös bögrében főzőkanállal jól összehabartam, megsóztam, kis tejet is kevertem bele, majd a rántotta sütőt a tűzhelyen jól megforrósítottam. Aztán bal kezembe vettem a bögrét, jobb kezembe főzőkanalat, lassan a forró lábasba csurgattam a tojást, a főzőkanállal folyton gyorsan kevertem, úgyhogy leégni nem volt ideje. Ellenben pár pillanat múlva megvolt az illatos, de nem zsírszagú, finom rántotta. Végezetül még egy kis reszelt sajtot is hintettem a tetejére, hogy az ízét szaporítsam. Főnök és konyha személyzet szerfölött csodálkozott, de azt hiszem, hogy azóta nem éppen zsírtalan napokon is előfordul, hogy zsírtalan rántotta készül abban a bizonyos vendéglőben. Amint hogy másoknak is ajánlom, hogy próbálják meg. Csak jól járhatnak vele.

jó tejföl dicsérete. Ízek zamatok titkairól szólván szögezzük le itt, hogy a magyar konyhát tejföl nélkül szinte elképzelni sem lehet, és ezt a körülményt elismeréssel nyugtázzák a korszerű, egészséges étkezés hívei is. Sok-sok levest, mártást, előételt, főzeléket, pecsenyeszaftot, főtt és sült tésztát csak a tejföl, mégpedig a jó tejföl tehet tökéletessé. Igen korán tudatára ébredtem ennek. Szüleim házánál nagyon jó dunántúli módon főztek, s anyám, ki a konyhán parancsnokolt, nemes Szalavár megyéből apámmal együtt Pestre költözvén, nem nyugodott addig, amíg hosszú fáradozás, járkálás és sűrű próbatételek után itt is meg nem találta azt az elsőrendű tejfölt, amihez addigi életében hozzászokott. Ezt a valóban kitűnő, tartalmas tejfölt a szigetszentmiklósi asszonyok hozták a fővárosba. Ott ültek ezek a derékfehér népek minden kedden és pénteken, vagyis heti vásáros napokon, a Fővám téren, amelyet akkor még általában Szénapiac néven emlegettek, mivel hogy közel volt az egykor Szénatérnek nevezett és szintén piacnak is használt mai Kálvin térhez. A nyílt piac végig húzódott a Dunaparton a Petőfi térig, közben benyújtván csápjait belsőbb terekre is a régi belvárosba. Tejfölt sokfelé árultak ezen a hosszú útvonalon. Rákos palotaiak, kik akkori elképzelésem szerint legalább 100 szoknyát ringattak csípőjükön. Soroksáriak, lacháziak, budakesziek és máshonnan valók. De az én anyám nem restelte a fáradtságot elmenni és keresztül törni magát a vásáros sokadalmon a piac legmesszebb pontjára, hogy a tejfölt, no meg persze a túrót is, a szigetszentmiklósi asszonyoktól szerezze be a túrós csuszához, a vasárnapi réteshez, palacsintához, vagy kapros túrós lepényhez, s az ünnepek meg hétköznapok túró gombócaihoz, béleséhez, karfiolához, spárgájához, s egyéb mindenféle jobbnál jobb ennivalójához. Halóporában is dicsérem érte. Olyan fölséges tejfölt messze földön nem evett senki, mint aminőt Gáspár Istvánné, Török Szabó Mári, Csé Endör Imréné, Geréné és társai szállítottak minékünk, fél éjszakát szekerezvén Csepel-szigetéről a Fővámház mellé. Ezek a jó magyar menyecskék, Török Szabó Mári szépség dolgában is kiállta volna a versenyt, akárhány puccos, leppes, turnőrös pesti dámával, a puritán becsület képviselői voltak a piaci, üzleti szellem könnyű világában. Az aludt tej kövér dús fölét óvatosan patyolatfehér bíborba szedték. Így nevezték ugyanis a finom fonalú, mésejtszerű, sűrű, apró likacsos tűszövetet, s kicsurgatták belőle utolsó cseppjét is a savónak. Sűrű is lett ez a tejföl, s szinte csupa vaj. Megállt benne a kanál, holott lisztnek, elkent túrónak, vagy akármilyen más egyéb hamisságnak, miskulanciának nyoma sem volt benne. Hogy dohos, pinceízű lett volna, mint azoké, akik sokáig gyűjtögetik, vagy a frissen fejt tejet azon melegen teszik le a pincébe, arról szó sem lehetett. De savanyú sem volt, mint azoké, akik savóstól aludt tejet habarnak bele, hogy több legyen, és csirizes sem volt, mint amazoké, akik liszttel keverik sűrűbbre, szaporábra, hogy aztán egy-két nap múlva megkeljen, kidagadjon a bögréből, mint a kovász. Nagyszerű, pompás, igazi tejföl volt ez. Nem kellett félni, hogy összefut, ha tűzre teszik. Füstölt szalonna zsírjával, lábasba téves, elkeverve, remekül fel lehetett forralni, s nyakon önteni vele a csuszát, melyen az ugyancsak savómentes túró is a szigetszentmiklósiak jóvoltából volt, olyan friss és üde, mint a harmat, s olyan jó, tiszta ízű, mint a manna lehetett valamikor. Ezek a hasonlatok talán fellengzősek egy kicsit, de bizonyára megkapom a felmentést azoktól, akik ettek már olyan jó tejfölt és túrót, aminőt Török Szabó Mári és társai hordtak valamikor a pesti heti vásárra.

A rántott csirke összetartozik a kemény tojás negyedekkel díszített fejes salátával, és határozottan egybeforrott magával a tavasszal. Amint az éjszakai fagy meg a nappali havazás végleg eltűnik a meteorológiai jelentésekből, a rántani való csirke karrierjét többé megállítani nem lehet. A sárga lábú, sárga bőrű, sárga fehér vagy kendermagos tollú, kistermetű magyar parlagi csirke megkezdi diadalútját a városi és zöldbéli vendéglők és a magánháztartások asztalán. Nem is hinném, hogy komoly ellenfélre akad útjában, hiszen talán nincs is olyan ember, aki a rántott csirkét nem szereti. Legtöbbször azok is magasra emelik kedvenc ételeik között, akik egyébként már-már a vegetáriánus életmód mesdjéjén állanak. Új

csirke, mégpedig a maga eredeti mi voltában. Ennek az értékes, edzett fajtának kicsiny ugyan a termete, de ha jól tartják, pompás, omlós a húsa, és az íze nagyon jó. Született rántott csirke. Ellentétben Steyer unokatestvérével, amely mint stériai tűzdelt kappan, kétséget kizárólag elsőrendű pecsenye. De midőn Grazban, Bécsben, felébe vagy negyedébe vágva bepanírozzák és kirántják, csak sületlen, véres, kemény, ehetetlen paródiája az igazi rántott csirkének. A La Brest, a franciák apró jószágát, mely Párizs méltán híres polárgyait nyújtja, sem volna helyes és indokolt megpróbálni magyar rokonának helyettesítésével. A rántani való csirke fajtájával tehát ilyeténképpen tisztában volnánk. Másodszorban azután arra ügyeljünk, hogy csirkénk ne legyen holmi vézna, nyiszlet, ványat, zörgőcsontú baromfi, hanem olyan, amely már kint kapirgálhatott a szabad levegőn, füves udvaron, s amelynek szép sárga bőre alatt valóságos harapnivaló is akad. Ha élő állatot vásárolunk, azt mindössze egy órával előbb szabad csak leölni, mintsem elkészítését megkezdenénk. Kopasztás, tisztítás, alapos mosás után, ha kicsi is, nem felibe, nem negyedébe, hanem a trancsírozás szabályai szerint 8 darabra kell vágni, mert csak így sülhet könnyen és gyorsan keresztül. Lényegesen könnyebb persze a dolgunk, ha vágott állatot veszünk, s legegyszerűbb a gyorsfagyasztott mirellit csirke fölhasználása. Ennek külön csomagolt melle vagy combhúsából készítve a rántott csirkét senki sem köteles beérni a hátával vagy a szárnyával, és a háziasszony tisztével sem jár vele a püspök falat elfogyasztásának önfeláldozó gesztusa. Ő is megérdemli a saját ízlése szerint való falatokat, s a családtagok amúgy sem hálálják meg az eféle mártíromságot. Rántott csirkénket sütés előtt megtörőjük, megsózzuk, máját és zuzáját két szárnyába tesszük, szitára rakjuk, hogy jól megszáradjon. Nullás lisztben, felvert tojásban világos, de jó száraz zsemle vagy kifli morzsában óvatosan megforgatjuk, hogy a bundácskája vékony legyen. A panírozást haladéktalanul kövesse a sütés. Nagyon bőséges, tiszta ízű, forró disznózsírban, melyben az egy-egy alkalommal beletett néhány csirkedarab szabadon úszhat. Világos sárgás-piros legyen, mikor kiszedjük, s meleg tálon, ropogósra sült petrezselyem zöldjével cifrázva, már vigyük is be az ebédlőasztalra. A sütést csak az utolsó pillanatban kezdjük meg. A háziasszony ne tegye ki magát annak a veszedelemnek, hogy szépen sült, üdén gömbölyödő csirkecombocskák, mellecskék és májas szárnyak a tűzhely szélén várakozzanak, míg sorra kerülhetnek. Ki rögtön tálalhat, válogatott ízekben gazdag, nedvdús, örömmel fogadott pecsenyével büszkélkedhet, de mindent elveszít, ki várni kénytelen. Mert alig van szomorúbb dolog a gasztronómia térségein, mint az állott, elpangott rántott csirke.

0: Fejezetek az ényes mesterség köréből. Magyar elek írásaiból Helyei László és Huszár László olvasott föl. Az első rész hangzott el.
1: Az összeállítás 1997-ben készült, és legutóbb 2017. február 13-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk.

0: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, Magyar Elek háztartási előadása következik.

Fejezetek az ínyes mesterség köréből. Összeállítás magyar elegírásaiból. Második rész. A káposzta.

Káposzta taposás a belvárosban. Gyerekkori emlékeim közé tartozik, hogy a káposztás hajók akkoriban október elején rendszerint megérkeztek a Dunán, és kikötöttek a pesti parton az Eskütér meg a Vámház között. Az orruk felmagasodott és csigaformára kunkorodott, akárcsak Fanda, Zimmer és Zinkhoffer urai még halászbárkáié. Ám vizák, harcsák, kecsegék és pontyok helyett kerek, lapos, zöldes-fehér, kemény káposztafejek sokasága töltötte meg őket. A Dunasor matróz kocsmáiból sietve bújtak elő zsákhordó legények, s munkájuk nyomán a parton rövidesen egész káposztahegylánc emelkedett. Felsorakoztak zergeszakállas vagy fajtkakas tollas kalapjukban, térdnadrágosan a Krajnából és Tirolból őszi vendégszereplésre Pestre látogató nagybajuszú Marcona atyafiak is. Hatalmas, hárfához hasonlatos, fiókos gyalú lógott a vállukon, mert hogy az ő feladatuk volt meggyalulni azt a sok-sok káposztafejet, mely hordókba kerülvén a pestbudai polgárok téli töltött káposztáját volt hivatva szolgáltatni. Most már megkezdődhetett a vásár, és nem sokára nagy kosarakban, kis kocsikon hordták széllyel a városba a csigaorrú hajók rakományát. Nekünk is jutott belőle 100-120 jókora fej, mindannyi becsületesen kemény, ropogós. A nagybajuszú krajnai ember is elballagott hozzánk, és szép, nem nagyon vékony laskára gyalulta a gondosan megtisztogatott fejeket. A konyhában már ott állott a ragyogó fehérre mosott, csavaros, fedeles, tekintélyes hordó. Egy tányéron vékonyra szeletelt, fanyarízű, de annál kedvesebb illatú birsalma, egy másikon ugyancsak vékonyra vágott torma, harmadikon finomra darált só, a negyediken egész magyar bors és köménymag, az ötödiken borsfű és kapor várakozott. Alkalmatos fűszerek hada, mely egybegyűlt, hogy savát borsát megadja, ízét, bízét szaporítsa a télire szánt jeles főzelék félének. A gyalulás után a taposás munkája következett, mivel a káposztát ősi magyar szokás szerint taposni kellett, miként születkor a szőlőt. A különbség csak annyi, hogy a káposzta taposása körülményesebb dolog volt, nem lehetett csak úgy át a botában végezni, ehhez valóban érteni kellett. A hordó szélén indult a művelet. Körbe-körbe járt az ember, lassacskán haladt befelé, egy talpalatnyi helyecskét sem volt szabad kihagyni. A taposás persze már nem a krajnai ember dolga volt, ez a megtisztelő feladat a házigazdára hárult. Hát, mi nálunk is az apám taposta a káposztát, míg meg nem unta, s át nem adta nekem a díszes hivatalt. 12 esztendős voltam akkor, de már elég súlyosnak ítéltek, s mivel addig is évről évre ott nyereskedtem az ilyen ünnepi aktusok körül, elméleti tudásomhoz kétség nem férhetett. Anyám jóváhagyólag tudomásul vette a hivatal átruházását. Természetesen igen alaposan meg kellett fürdenem, mely alkalommal anyám a körömollót, de még a súroló kefét is szigorú szolgálatba állította. Vadonatúj, valóban hófehér-fehér neműt kaptam, s csak így szállhattam be a hordóba, melynek alján egy-egy marék torma és birsalma szelet mellett ott tornyosult két hatalmas tál gyalult káposzta. Szépen el kellett egyengetni, aztán nekiindultam a táncnak körbe-körbe, súrolva a hordó dongáit, majd beljebb és beljebb haladtam a közepéig. Közben egy jó marék sót, egy kis köménymagot, pár szem magyar borsot vetett anyám a hordóba. Egyszerre csak a sótól és taposástól levet kezdett ereszteni a káposzta. Az első réteg rendben volt. Most újra két-három tál káposzta következett. A taposás folytatódott, újabb adag só, birsalma, torma, köménymag, valamelyes kapor és borsfű hozzáadásával.
Hamarosan ez a réteg is kiadta a levét. És akkor megint másik porció káposzta és fűszer került sorra, mindaddig, míg a káposzta el nem fogyott. Közbe-közbe egy-egy egészbe hagyott fejet is tett anyám, hogy az eljövendő töltött káposzta tölteléke ne maradjon köpönyeg nélkül. Megtelt a hordó, a sóslé felcsapott a széléig, kiszálltam belőle, fehér vászonruhát borítottunk a tetejére, rátettük a két darabból álló fedelét, s jól megszorítottuk a csavarját. Bemutatkozásom a káposzta taposás terén láthatóan fényesen sikerült. Fájtak az izmaim, a só ugyancsak csípte a lábamat, de megvigasztalt az elismerés, és főleg a kitűnő vacsora. Hirtelen sült disznókarmonádli párolt káposztával, meg töpörtyűs túrós csusza. Ezek voltak akkoriban a kedvenc ételeim, de még ma sem vetem meg őket. A hordót pedig, mikor a káposzta már kellőképpen megsavanyodott, óvatosan levittük a pincébe, s ászokfára állítottuk, hogy ne érintkezzék közvetlenül a földdel. Mondhatom, hogy remek töltött meg rakott káposzta készült belőle téli vasárnapokon, sőt hétköznap is, ha megkívántuk. A leve pedig külön is igen finom ital volt, jeles gyomorjavító, súlyos téli ebédek, vacsorák után.

kolozsvári rakotkáposzta születésének körülményeiről ismert anekdóta kétségessé teszi, hogy ez a híres nevezetes erdélyi étek valójában hová is való. Születési helye ugyanis, állítólag, nem Kolozsvár, hanem Nagyvárad. Az alkalom pedig Dériné egyik látogatása Hajdú Károly alispánnál. A vendéglátó házigazda, nyilván erdélyi népi főzésmódok kellő alkalmazásával, a népszerű művésznő tiszteletére egy nagy részfazekat vastag, zsíros sertésbőrrel kibéleltetett, és abba rakta rétegesen a káposztát és egyéb ízes hozzávalókat. Sertéshúst, gyércét, kolbászt, sonkát, karajt, és az egészet egybefőzte. A krónika számon tartja, hogy Dériné nem volt nagy étkű, és az illem sem engedte akkor tájt a mértéktelen evészetet. Mégis, mint mondják, háromszor kért a remek fogásból. Aztán sokat mesélt róla, és hazahozta receptjét Pestre. Ebből a forrásból ered az időközben ebben abban módosult kolozsvári rakott káposzta, mai széles, sok egyéb hasonló fogást elsöprő népszerűsége. Receptjét egyébként is leírjuk, de talán nem veszik rossz néven olvasóink, ha itt néhány szó kommentárral szolgálunk az erdélyi konyhának ehhez a gyöngyéhez. A hozzá felhasznált káposztát, ha nem házirak savanyított, mossuk ki jól, mielőtt főzni tennénk. A rist, amelyre szükségünk van, húslében pároljuk, és vigyázzunk, hogy össze ne ragadjon, nem pedig vízben, sőt, tejben sem. Ez utóbbi módszernek ugyan számos híve van, joggal tarthatunk azonban attól, hogy a tejtől kisé édeskés lenne a rizs, míg a húsleves határozottan illő ízeket produkál. A karikára vágott kemény tojásról nincs különösebb mondani való, könnyűszerrel el is lehet engedni, de hát ha lúd, legyen kövér. Adjunk csak meg mindent, ami a közhit szerint beledukál a rakott káposztába. A sült, sovány disznócomb egy részét egészen apróra vagdalhatjuk és összekeverhetjük a kásával. Másik része azonban olyan darabokban legyen, mint a pörkölt. És egyszerű sütés helyett lehetőleg vöröshagymás zsíron pörköljük meg. A vöröshagymát természetesen a minimumra szorítsuk. A füstölt szalonna fél kisúj vastag és hosszú hasábok alakjában kerüljön sorára. A kolbász lehet friss és sült, vagy füstölt és főtt, tetszés szerint. Lényeges kellék a füstölt íz, ezért, ha a kolbász friss, akkor ezt füstölt oldalas részek hozzáadásával biztosítsuk. A sózásra különösen ügyeljünk, mert hisz a szalonna, a kolbász, az oldalas amúgy is sós, tehát könnyen túlzásba eshetünk. És ez bizony rovására menne az annyira kívánatos összhangnak. A rétegeket, melyek a lábasban, vagy még inkább mély, tűzálló edényben egymás fölé sorakoznak, gonddal állítsuk össze. Mindenből jusson mindenhová, amiből csak kell. És végül a tejföl, amellyel bőven megöntözzük a tetejét, legyen kifogástalanul elsőrangú, valódi tejföl. Vannak, akik a felső káposzta rétegre még néhány szelet frissen ropogósra sült karmonádlit is kívánnak. Legyen meg nekik is az ő kívánságuk.

székely gulyás nem csak népszerű és igazán jó ízű zamatos étel, hanem van egy némely nevezetessége is. Először is az, hogy valójában nem székely az eredete. Az erdélyi népi konyha nem is ismeri. Másodszor az, hogy nevében nem csak a jelző, hanem a jelzett sem stimmel. Nem is gulyás. Nem tartozik bele a gulyásfélék családjába. Mindenki megmondhatja, nem is hasonlít rájuk. Mi dolga is lehetne a gulyásban káposztának? Honnan hát ez az elnevezés, amit pestiesen, nem kis logikával az erdélyi káposztás ételekre emlékeztetve, székely káposztának is átalakítottak? Ez a harmadik, és mindenképpen a legnagyobb nevezetessége. A székely gulyás keresztapja ugyanis nem kisebb ember, mint Petőfi Sándor. Megalkotója, Petőfi kortársa, Székely József vármegyei főlevéltáros. A vármegyeházával szomszédos volt annak idején a Gránátos, ma Városház utcai Komlókert, ahová mindketten bejáratosak voltak. Történt egy napon, 1846-ban, hogy amikor Székely későn tért be oda ebédre, éppen kifogyóban voltak az ételek, csekély volt a választék. A készséges kocsmáros a vendég kívánságára a maradék savanyú káposzta főzeléket és a sertés pörköltet egybekeverve egy tálban szolgálta föl. A rögtönzés ízesnek, kellemesen zamatosnak bizonyult. Tanúja volt ennek Petőfi, aki legközelebb ugyanezt rendelte magának, s hozzáragasztotta Székely nevét. Hamarosan meggyökeresedett, s ismerté is vált a székely gulyás, amelyre utóbb került rá díszítésül és ízesítésül is a tejföl. Ismerjük el, hogy a javára vált.

Hering Schmaus. A fehér asztal hagyományainak hű őrei a farsangot követő hamvazó szerdán savanyú tojást és hering schmauszt, heringes savanyú káposztát fogyasztanak. Valaha ingyen tisztelet példánként kapták a törzsvendégek a pesti és budai kocsmákban, midőn helyet foglaltak, hogy forrongó gyomrukat hűs serrel csillapítsák a farsangzáró viharok után. A heringes savanyú káposzta kétség kívül kitűnő találmánynak bizonyult macska jajos gyomrok rendbehozatalára. Csak az volt a baj, hogy a savanyú nyers káposztából és sózott pácolt halból álló étel hatására szinte elementális erővel zúdult alá a szomjazó torkokon a gyönyörűen habzó ser, és az ingyen porcióval megtisztelt vendégek jó része szégyen szemre megint csak virágos hangulatban került az ágyba. Persze nem csak a vendéglőkben, hanem a családi asztalokon is helye van a heringes savanyú káposztának. Igen jó, lehetőleg házilag savanyított káposzta kell hozzá, továbbá úgy két új széles, darabokra vágott hering. Mióta felfedezték a finomabb pácolási módokat, a heringschmaus nagyot nyert színvonal dolgában. A régi hordós sóshal a jobb konyhákból teljesen kiszorult, és elfoglalta helyét a keleti tengerről származó sóshering. Elmúlt az ideje a lemmagolajnak is, mellyel hajdan a heringes káposztát megöntözték. Ezt az olívaolaj és a napraforgó olaj szorította ki, amely tiszta, mellékzönge nélkül való ízével győzedelmeskedett a többi olajférék fölött. Megmaradt azonban a vékony karikára vágott makói vörös hagyma, a köménymag és a negyedekre vagy nyolcadokra szelt kemény tojás, melyek együtt oly sikeresen működnek közre azon, hogy a heringes savanyú káposzta maradéktalanul betöltse hivatását.

0: Fejezetek az ínyes mesterség köréből. Magyar elekírásaiból Helyei László és Huszár László olvasott föl. A második rész hangzott el.
1: Az összeállítás 1997-ben készült, és legutóbb 2017. február 16-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

lecsó. Fehér Béla írásait válogatta és rádióra alkalmazta Csaba Klári.

Minden nyáron elhatároztam, hogy írok a lecsóról. De valahogy mindig elmaradt. Az az igazság, hogy féltem a feladattól. Olyan ez, mintha a szerelemről próbálna az ember valami újat mondani, de persze tudja, hogy lehetetlen. Egyébként is mindenki a saját szerelmét és a saját lecsóját tartja kivételesnek. Láttam én már jó barátokat csak nem ölre menni a lecsó receptje miatt. Kétségtelen, hogy ez az étel tág teret ad a rögtönzésnek, ráadásul az is el tudja készíteni, aki egyébként nem tud főzni. Ettől aztán mindjárt azt hiszi, hogy tud. Ősi magyar étel, mondják rá. Pedig nem az. Döbbenten látom, hogy a magyar nyelv történeti etimológiai szótára szerint a lecsó szó nyomtatásban 1940-ben jelent meg először. Utóbb fedeztem fel, hogy az Új Idők 1931-es receptkönyvében már szerepel. A szótár szerint hangutánzó, talán a locsog szó családjába tartozik. Ha az ember kicsit utána néz, hamar kiderül, hogy bizonyos vidékeken a lecsedék konyhai hulladékot jelent, a lecses, lecskes, puhát nedvdúsat, a lecsma pedig lottyattat. Talán itt kell keresni a lecsó szó forrásvidékét. Minden esetre Kapitán Mária 1942-ben megjelent munkájában Zöldség és gyümölcs házi konzerválása szerb paprika néven emlegeti, s hagyma nélkül készíti. Míg Varga Gyula etnográfus szerint a 20. század első felében Hajdú-Biharban a rác pergeltet úgy főzték, hogy olvasztott hájban paprikát és paradicsomot dínszteltek, s ha tojást is ütöttek bele, akkor hívták lecsónak. A tojáson múlna? Ki tudja. Mit mondhatnék még? A lecsó a magyar gasztronómia mezítlábas gyalogosa. Amíg ő csatába indul, addig nagy baj nem lehet. De ne is legyen. A tárca pedig az irodalom mezítlábas gyalogosa. Ide akartam kiukadni.

0: Önéletrajz.
1: Születtem 1964. október 14-én a Hajdú-Bihar megyei Bagaméron. Szüleim minden igyekezete ellenére egész életemben nem vittem semmire. Eleven csőttömeg vagyok, haszontalan kenyérpusztítója a világnak. De van egy jó hírem. Hamar megszabadult tőlem a társadalom, ugyanis fiatalon fogok elhunyni Hajdú-Böszörményben, ahová egyébként a feleségem révén kerülök. Holnap lesz az esküvőnk. Keserves házasság lesz. 7 év után a gyűlölet mocsarába fulladva fogunk elválni. Attól kezdve majd a magány sorvasztja a testemet. 2011. augusztus 19-én szívroham végez majd velem a konyhában, miközben kint a kertben üzemel a forgólocsoló. A gyepre ugyanis mindig nagyon kényes leszek. Hetente nyírom, minden nap öntözöm. A szomszédok majd arra figyelnek fel, hogy éjjel-nappal működik nálam az esőztető berendezés. Egy idő után persze gyanús lesz, hogy miért nem zárom el. Átjönnek megnézni, nincs-e valami baj. A konyhaasztalra borulva találnak rám. Előre szólok, nem leszek valami üdítő látvány. Hát ennyi volna.

Bellő Ede iskolaigazgató 19 esztendőn át gyűjtötte az énekes kabóca hangját. Ha valaki nem tudná, az énekes kabóca a nevére rácáfolva egyáltalán nem énekel, hanem hegedül, akár a tücsök, vagyis a szárnyához dörzsöli a lábát. Csak hogy a mozdulatból nem ciripelés, hanem monoton, szaggatott sziszegés születik. Valahogy így hangzik. Csssz, csssz, csssz. Nincs benne zene, cseppet se játékos. Inkább egyhangú, jellegtelen, sőt unalmas. A kabóca ugyanis utálja a változatosságot. Szellő mégis megtalálta ebben a semmire való hangban a szépséget. Nyaranta hetekig sátorozott a Balaton északi partján. Arrafelé ugyanis köztudottan sok az énekes kabóca. Járta a parti ligeteket, olykor hanyat feküdt a fűben, de állandóan készenlétben tartotta a magnetofonját. 19 év alatt 72 órányi kabóca sziszegést gyűjtött össze. A felvételek a könyvszekrénye tetején sorakoztak, felcímkézve, dátummal, pontos helymegjelöléssel ellátva. Téli estéken gyakran bele is hallgatott a gyűjteménybe. Nem tudta megunni. Olyankor maga is szívesen bekapcsolódott a kabócák beszélgetésébe. Lefeljárkált a szobában, szinte táncot lejtett, és közben visszasziszegett nekik. Csssz, csssz, csssz. Mire azok mindjárt válaszoltak Szellőnek a magnószallagról. Csssz, csssz, csssz. Ilyen csodálatos a világ. És csak nagyon kevesen értik.

0: Herr!
1: Az ügyfélfogadás kezdetére már legalább 20 lány állt sorba. De később is lassan fogyatkoztak, mert a szabadságolások miatt csak egyetlen ablaknál folyt az ügyintézés. Hála a hónap elején életbe lépett rendeletnek egyszerűsödött az eljárás. A lányoknak már nem kellett se önéletrajzot, se erkölcsi bizonyítványt csatolniuk, sőt, az átlátszó tasakba helyezett hajmintát se követelték meg. Mindössze édesanyjuk és édesapjuk halotti anyakönyvi kivonatát kérték. Az ügyintéző ezekről 4-4 fénymásolatot készített, és a személyi adatokat tartalmazó kartonhoz tűzte. A karton elkészítéséhez űrlapot kellett kitölteni. Erre ragasztották a szemből, oldalról és hátulról készült igazolványképet. Amikor a papírmunka befejeződött, következett a mérés. Egy erre kiképzett szakember kompjúter segítségével megállapította a haj vastagságát. Majd egyetlen hajszálat helyezve a spektrofotométerbe, bemérte a színét, végül besorolta az alábbi kategóriák egyikébe. 1/A, 1/B, 1/C, illetve K közepes, vagy S silány. A megfelelő jelet rábélyegezték az illető kartonjára. Majd érkezett a fodrász, aki átkísérte az ügyfelet a szomszédos helyiségbe, ahol a kötelező samponos mosás után szakszerűen levágta a haját. Ettől kezdve már nem haj volt, hanem termék, amelyet speciális mérlegen lemértek, majd a megfelelő zsákba dobtak. A zsákokon ez a felirat állt. Eredeti árva lányhaj. Az ügyfél ezután aláírta a nyilatkozatot, miszerint elismeri, hogy nem kényszer hatására, hanem önként vált meg fejszőrzetétől. Ezt követően a fodrász kitöltötte a formanyomtatványt, amelyre rájegyezte a levágott haj súlyát. A nyilatkozattal és a formanyomtatvánnyal az ügyfél a bejárattól jobbra található pénztárhoz fáradt, beadta a papírokat, visszakapta a halotti anyakönyvi kivonatok eredetiét. Utána leszámolták neki a haj súlya és minőségi besorolása szerint megállapított összeget. Ezzel pont került az ügylet végére. Ki mehetett a dolgára. De nem mindenki ment azonnal. Az elszántabbak felkeresték a szomszédban található fodrászatot, ahol bedörzsöltették a fejüket a juglans nigra, azaz a fekete dió kivonatával, ami a fejbőr táplálását és egészségesen tartását szolgálja, ugyanakkor serkenti a hajnövekedést. Ez ugyan nem biztos, de azért sokan hisznek benne, mióta az árvalányhaj ilyen jó üzlet lett. A juglans nigra kivonatát importáló KFT tekintélyes haszonnal zárta az évet, sőt, ahogy az várható volt, megjelent a magyar piacon a hamis kivonat is, amelyet hamuzsírból és a fekete ribizli ledarált magjából állítanak elő. A terméket megtévesztő felirattal ellátott tégelyekben árulják, az eredetihez képest negyed áron. Az árvalányok veszik, mint a cukrot. A fodrászat bejáratánál több illegális árus kínálja az értéktelen hamisítványt, amit aztán a hiszékenyek buzgón a fejükre kennek, aztán egy-két héttel később nem is sejtik, mitől hullott ki a hajuk, vagy mitől lett tele a fejük viszkető keleményekkel. De ismerünk olyat is, aki napok alatt megőszült. Újabban a zugpiacon megjelent a melanin tartalmú keksz, sőt, üdítőital. Ha valaki esetleg nem tudná, a melanin felelős a hajszínéért. Ahol a fejbőr kéregállományának sejtjeiben sok van belőle, ott sötét hajnő, ahol nagyon kevés, ott világos. A csodakeksz persze csalás, rendszeres fogyasztás a szájzárat, sőt, ceruza székletet okozhat. De ez még semmi. Alig terjedt el a híre, milyen jó áron lehet eladni az árvalányhajat, megjelentek az árvalány futtatók. Elsősorban az 1/C, a közepes és a silány hajminőséggel rendelkezők, belülük van a legtöbb, vannak kitéve a nyerészkedőknek, akik előnyösnek látszó szerződést kötnek a kiszemelt áldozattal. Az árvalányhaj bevételének 40%-áért soron kívüli ügyintézést és elnéző elbírálást, azaz 1/A hajbesorolást ígérnek nekik. Ehhez persze szükség van a mérést végző szakemberek cinkos együttműködésére, akik viszont a hivatalos fodrászokat fizetik le, nehogy eljárjon a szájuk. Ma már ott tartunk, hogy az se baj, ha valaki nem árva. A csalók hamis halotti anyakönyvi kivonatokkal látják el az anyagilag megszorult s együttműködni hajlandó állampolgárokat. A piacot bekebelezte a hajmaffia, és bizony, így már érthető, hogy miért esett vissza a korábban a világ élvonalában jegyzett magyar árvalányhaj iránti kereslet. Mit lehet erre mondani? Erre se tudtunk jobban vigyázni.

0: Horoszkóp.
1: Vízöntő. Úgy készüljön, hogy keserves nap vár önre. Semmi nem fog sikerülni. Teljes csőd minden fronton. Ha jót akar magának, ne vezessen autót, ne vegye igénybe a tömegközlekedést, ne szálljon liftbe, maradjon otthon, és ne nyúljon semmiféle elektromos berendezéshez. És még így se biztos, hogy megússza.
0: Halak. A felesége hónapok óta szeretőt tart. És ez éppen ma fog kiderülni. Ugyanis kora délután rajta kapja őket, amint egymás karjaiba omolva marcangolják egymást. Próbáljon hidegvérű maradni. Tartózkodjon a tetlegességtől, a nyilvános cirkusztól. Egyszer az életben ne legyen szánalmas. Bármiben lefogadom, hogy mégis az lesz.
1: Kos. Ön is tudja, milyen szemét világban élünk. Ezért ne csodálkozzon, hogy betörtek az anyósához. Az eset ma hajnalban történt. Most tőlem értesül az esetről. A családi ékszerek még hagyján. De megtalálták azt a bélyeggyűjteményt is, amelyre önnek régóta fáj a foga. Szegény nénit a székhez kötözték, és szigetelő szalaggal leragasztották a száját. Már is üljön kocsiba, rohanjon kiszabadítani. Nem lesz hálás érte, ugyanis gyűlöli önt.
0: Bika. Jelenlegi munkahelyén ma nyomják kezébe a felmondást, de napokon belül ismét elhelyezkedik. Új munkahelye sokkal kellemesebb lesz, többet is fizetnek. De csak rövid ideig fogja élvezni, mert innen is úgy kirúgják, hogy a lába se éri a földet. Hónapokig nem fog állást találni, és visszasírja a régi rendszert.
1: Ikrek. Annyi keserves év után végre meglátogatja önt a szerelem. Ugye örül? Hát ne örüljön, mert a boldogság csak szalmaláng lesz. Olyan csalódás szakad a nyakába, hogy a falat kaparja majd fájdalmában. Adjon hálát a szerencséjének, amiért két szolgálaton kívüli rendőr megakadályozza, hogy végső elkeseredésében a hídról a folyóba ugorjon. Most a gázon gondolkodik?
0: Rák. Éjszaka megint összeizzadta az ágyneműjét, ugyanis a szervezet megpróbálja legyőzni a kezdődő súlyos betegséget. Keresse fel házi orvosát, és kérjen beutalót a létező összes kellemetlen vizsgálatra. Jól megkínozzák, de minden lelete negatív lesz. Ettől ön majd megnyugszik, elalszik a gyanakvása. Aztán jön majd a derült égből a villámcsapás.
1: Oroszlán. A mai napon a 10 éve kitagadott és külföldre szökött fiának egészséges leányikrei születnek az ön elől eltitkolt házasságából. Tekintettel a véglegesen megromlott kapcsolatukra, az örömhírről legfeljebb csak évek múlva fog véletlenül értesülni, de lehet, hogy még akkor sem. Öregségére elviselhetetlen magány várja.
0: Szűz. Eddig úgy élte le a nyomorult kis életét, hogy minimális önismerettel sem rendelkezett. Az a szerencséje, hogy környezete tapintatos, így aztán tőlem kell megtudnia, hogy ön nagyképű, elviselhetetlenül ostoba ember, akit az egész környezete mélyen megvet. Legalább a fogait csináltassa meg.
1: Mérleg. Állapota egyre kínosabb perceket szerez önnek, hiszen már nyilvános helyen is legyőzhetetlen sírhatnékja támad. Tegnap előtt a villamoson zokokott, tegnap a gázművek ügyfélszolgálati irodájában, ma délután pedig úgy fog bőgni, mint egy kisgyerek, miközben kenyérért áll sorba. Ha gondolja, elmehet orvoshoz, de számoljon azzal, hogy az antidepresszáns gyógyszerek szedése rendkívül kellemetlen mellékhatásokkal jár.
0: Skorpió. Nem csodálkozom azon, hogy megrendült attól, amit ma reggel látott. Lógó háj, guztustalan paccal mindenütt. Elhízása olyan szakaszba jutott, ahonnan csak nagy akarat erővel van visszaút. Önnek viszont egyáltalán nincs akarat ereje, nem is volt soha. Nyugodtan zabáljon, habzsolja az életet. Már nem tart sokáig.
1: Nyilas. Makacsul visszatérő álma ma éjszaka ismét jelentkezik. A történet ugyanaz. Ön cirkuszban ül, s az egyik légtornász lezuhan a trapézról. Lassított felvételként látja a levegőben vonagló testet, amely a parant közepébe vágódik. A becsapódás pokoli hangjától soha nem fog tudni megszabadulni. Jövő héten például kétszer is jelentkezni fog a lázálom. Vonítani fog a félelemtől. Felriasztja az egész családját.
0: Bak. Nyilván észrevette már, hogy ön van is, és nincs is. Megtörténik, hogy megy fel a lépcsőn, de nem látja a saját lábát. Nyomja a csengőt, és sehol a keze. Előfordul, hogy beszél valakihez, és az illető meglepetten keresi, honnan jön a hang. Így sokáig elélhet, de kerülje a tükröket.

0: füst.
1: Államtitkár úr, megmondom tárgyilagosan, megható volt ez az ünnepség, amikor át tetszett adni a falunak az új szennyvíztisztítót, mert ez a beruházás bár erőn felül valósult, meg ugrásszerűen előre lendíti az itteni lakosság életminőségét. Már ez is komoly társadalmi kamat, de akkor még ott vannak a környezetvédelmi szempontok, hogy megszűnik például az illegális szippantás.
2: Nézze, komoly beruházásról van szó. Anyagilag is. De nem lehet sajnálni a pénzt egy olyan objektumra, amely nagy mértékben javítja a lakosság életminőségét. És akkor még nem is beszéltem arról, hogy mostantól ugrásszerűen lecsökken a környezet káros szennyezése. Mert például ezentúl nem a használaton kívüli kutakba eresztik a megtelt emésztőgödrök mérgező tartalmát, ami még hagyján lenne, de a szennyvíz nagymértékű mosószert is tartalmaz.
1: Elbeszélgettem a helyi lakosokkal, és persze név nélkül elmondták, hogy sokan nem is kérnek ingyenes szippantást az önkormányzattól. Az ugyanis sokba kerül, hanem maguk rendezik a problémát, például a használaton kívüli kútba szivattyúzzák a szennyvizet, amit talajszennyezéssel jár, és ugye tudjuk, hogy a mosószerek és a vegyszerek milyen káros hatással vannak a környezetre, még a levegőre is.
2: És a talajra, tegyük hozzá. Szerencsére a lakosság egyre tudatosabban van tisztában azzal, hogy a környezetet olyan állapotban akarja átadni a jövőnek, ahogy ő kapta apáitól. Ez jó törekvés. A szelektív hulladékgyűjtés járható út, de a vegyszeres szennyvizet költséges szelektíven gyűjteni. Ilyesmivel csak a fejlett világban próbálkoznak. Én a komposztálásban látom a lehetőséget. Esetleg a tömörítés is szóba jöhet a papír, műanyag és a textil tekintetében, de azt semmiképp nem tudom elfogadni, hogy folyamatosan mérgezzük a talajt, mert sajnos ez történik. Hiszen a munkatársaim folyamatosan járják a vidéket, és arról számolnak be, hogy sok helyen a használaton kívüli kutakba engedik a háztartási szennyvizet, ami elfogadhatatlan. Éppen ezért hamarosan törvényjavaslatot fogunk beterjeszteni.
1: Bátran mondhatom, államtitkár úr, a lakosságnak az a része, aki az életét felelősséggel próbálja élni, örül annak, hogy hova tovább maga a törvény fog lesújtani a szennyezőkre, akik meggondolatlanul törnek az élőhelyek tönkretételére, legyen az talaj, védett mocsár, vagy éppen erdő.
2: Vagy levegő. De hadd legyek egy kicsikét lírai. A szennyvíz nem politikai hovatartozás kérdése. Ha feltesszük a kérdést, hogy a jobb oldalon termelnek-e szennyvizet a választópolgárok, a válasz igen, és ez nem elfogultság. Mert tudjuk, hogy akik a baloldali értékrend mentén haladva akarnak a modern Európa állampolgárai lenni, azok is elvégzik a napi szükségletüket, ahogy bárki más. És persze mosnak is, mert a magyar ember szeret tiszta ruhában járni. De a mosószeres szennyvíz veszélyes, elsősorban a talajra nézve. Ezért is örülök, hogy sikerült egy újabb tisztítóművet megvalósítani. Amikor elmondtam az avató beszédemet, arra gondoltam, vajon hány kismadár életét mentjük meg azzal, hogy a lakosság ezentúl nem kényszerül arra, hogy a használaton kívüli kutakba szivattyúzza a szennyvizet. Mert ahogy hallom, sajnos ilyesmi is előfordul.
1: Államtitkár úr, igaz-e az, hogy készül a törvény, amely a felelőtlen környezetszennyezők megfékezését hivatott kiszűrni?
2: A szakértők már a befejező záradék szövegén dolgoznak. Nem nézhetjük tétlenül, hogy néhány ember a jövőnkkel játszadozzon, csak azért, mert nem hajlandó az érvényes előírások szellemében kezelni a szennyvizét.
1: Az ünnepséget követően beszélgettem itt a lakossággal. Többen szóvá is tették, hogy azok a felelőtlen elemek, akik a használaton kívüli kutakba eresztik a szennyvizüket, itt például az egész lakosság ezt teszi, kihasználják a nyugati szelet, amikor a közeli műanyag üzemből lecsapódik a sűrű fekete füst, és gyakorlatilag a bűzös köd leple alatt történik meg a tiltott szivattyúzás. Így aztán lehetetlen az ellenőrzés.
2: Látja, szerkesztő asszony, ezért kell csatasorba küldeni a törvény kérlelhetetlen szigorát.

0: Leves.
1: Lóbabot vegyenek! Lóbabot vegyenek!
2: Tessék adni 10 dekát!
1: Vigye el ezt a 4 kilót, kedves! Ilyen gyönyörű lóbabot sehol a világon nem kap. Minden szem egészséges.
2: Egy levesre való nekem bőven elég, egyedül élek.
1: Gyereke sincs. A gyerekek szeretik a lóbabot.
2: Van egy fiam. Szegeden jár egyetemre, de nem szereti a babot. Csikarja a hasát. Koraszülött volt. Megjegyzem, én is felfújódom tőle.
1: A férfiak szeretik a lóbabot. Férje sincs.
2: Ahhoz a néninek semmi köze. De ha tudni akarja, lelépett egy repet sarkú lotyóval.
1: Vigyen 15 deka lóbabot. Úgy jó a leves, ha sűrű, mint a rongyos élet. Csülökkel főzi?
2: Egy egész csülök sok bele. Ha elvágom, a maradék megromlik.
1: Eláll az, ha jól füstölik. Én is egyedül élek. Az uram szövetkezeti traktoros volt, lopta a rezet, leültették. 8 hónapot kapott. Ha van ismerős hentes, elvágja a csülköt.
2: Ettem már csülökkel, tényleg jó. Mindent megadtam a férjemnek, de nem érdemelte meg. Ha dühöngött, bútorokat tört. Egyszer rám is kezet emelt, de másnap virágot hozott. 8 napon túl gyógyultam. Beszokta rántani?
1: A csülök meg a lóbab édes testvérek. Az én uram nem ütött, csak nézett. De úgy nézett, hogy abba bele kellett pusztulni. Nem rántom be. Sok hagymát teszek alá. Ma nem él szegénykém. Agyon ütötte az áram, amikor belepiszkált a villanyórába.
2: A bátyám hentes. Adna fél csülköt, de nem vagyunk beszélő viszonyban. Lelketlen vadállat, tessék elhinni. A néni répával főzi.
1: Szegény édesanyám is répával szerette, pedig égett tőle a gyomra. Egész éjszaka jajgatott. Nem tudtunk tőle aludni. Olyankor az uram ágyastól kihúzta az udvarra. Erős ember volt. Én csak gyökeret főzök bele, meg zellert.
2: Zeller büdös. A férjem a derejét imádta. Fogadok az a lotyó, azt se tudja, mi az. Szép ember a férjem. Őszül, de jól áll neki. Mély a hangja, dörmög.
1: Legalább a zeller szárát tegye bele. Jövőre már nem termelek lóbabot. Hetente kell kapálni. A derekam.
2: Én azt hittem, fán terem. A fát nem kell kapálni.
1: Bokor az, kedves, nem fa. Főzze kolbásszal, úgy is jó.
2: Már próbáltam, de megkeményedik.
1: Vágja vékonyra, dobja a hagymára, kisül a zsírja, megadja az ízét. Az uram nagyon szerette kapálni. Ha megpihent, a fűbe hevert, énekelt. Olyan szomorú dalokat tudott, hogy sírva kellett hallgatni. A tangó harmonikáját ellopták a locsolóbálom.
2: Az én Ernőm badizott a pincében. A teste volt a mindene. Szórta a pénzt, aljas kis cafkákra költötte. Amikor az apját elgázolta a vonat, ájultra itta magát, orvost kellett hívni, kimosták a gyomrát. A lóbab hamar puhul.
1: Zsenge! Ebből főztem levest a nővérem halotti torára. Rák nőtt a gyomrába, pokoli fájdalmai voltak, de sose panaszkodott. Ő is szerette a lóbabot. Ha mégis berántja, ne olajjal, hanem zsírral.
2: Amikor a fiam elment az egyetemre, végig bőgtem az éjszakát. Másnap reggel hideg bablevest kívántam.
1: Egy kereszt fokhagymát is tehet a paprikás rántásba. Lelket ad neki. Tavaly műtétem volt. Kioperáltak egy belobbanó viszeret. Most nem sántítok. Mérhetem a 30 dekát?
2: Mondom, elég lesz 20 deka. Értse meg, néni, egyedül vagyok rá.

0: Haszontalanítás.
1: Nem láttalak még. Cuccoló vagy?
2: Ja. Mi a pálya, babszeg? Találtál valamit?
1: Epedás heverőt. Kihúzható, recessziós, divat.
2: Nem, buli. Figyelj, aki súlyra megy, bedől. Bútor totál lejárt, babszeg.
1: Túloldalon láttam csak kudzit, króm lefolyós.
2: A leprák viszik. Látom, kezdő vagy.
1: Álljál meg, babszeg. A csakudzi tele van döglött taksival. Kikapod a lamellákat, az ólom jó?
2: A réz jobb. Rézzel kezdtem. Az ereszeket is lekapod.

0: Sokat ér. CD-t tartóért odaadom.
1: Gagyi, letört a feje. Egy feje volt?
0: Kettő, a fátszám fej nélkül is csúcs.
1: A madár se biznisz, babszeg. Inkább viszem a biciklivázat. A mellpumpát adod?
0: Ne, mellpumpa, vérnyomásmérő.
1: Kínai?
0: Elemes, nem működik.
1: A vérnyomásmérőt kajálják. Az best köpenyt találtál?
0: Csak műanyag karórákat, újak, a parknál van egy zsákkal.
1: Hát pokémontos tányér, bukósisak, tésztaszűrő, cumis üveg, a matchbox is marhára megy, meg a légzsák is, babszeg.
0: Semmi. Utca végén láttam zuhanyfülkét, kokszos kályhát, négy bál a kórházi pizsamát, mind szakadt.
1: Rongyal is tele a tököm. Sok helyet foglal. Büdös? Tolcseki jó? Látom, találtál.
0: Volt alatt a ballábos Nike surranó. Megett jéget perzsa szőnyeg.
1: Ha levágod, még jó.
0: Itt egy radiátor a sodrony alatt. Hadszelvényes, az menő.
1: Figyeljé, a radiátor kurvára nehéz. Megjobja a kocsit, babszeg.
0: Vágd fel az átsodron drótvágóval, bőröndbe vigyed. Van itt alumínium, kanalak, villák, szakszervezeti üdülős.
1: Zabáncos edény jöhet. Meg porcelán veset áll. Kék szódás üveg. Képkeret is jó. Kastélyba veszik. Láttál?
0: Van 7. Szépek. Sátorért elcserélem, babszeg.
1: Adok inkább 10 mobilt. Vagy mikrosütőt. Nincs ajtaja.
0: Nem kell, csak sátor. Van rá vevő.
1: Oké, adok sátrat képkeretért. Vízálló. Terítsük a járdára.
0: Hány személyes?
1: Sok. 70 kiló. Katonai. Hátulja hiányzik, eleje nincs meg.
0: Nem érdekes, javítható. Segítesz berakni?
1: Kesztyűt húzok. Melyik a kocsid?
0: Ez a gyöngyhez színű Merzsó, 2 hete vettem.
1: Nem rossz, babszeg. Extrák?
0: Bőrülés, GPS, összkerékhajtás, terepfától, légkondi, 6 légzsák, napfénytető, ABS, fényszórómos, amit akarsz. Az a tiéd?
1: Ja. Jaguar Roadster. Ugyanaz, plusz MP3 lejátszó, 6 hangszóró, tempomat, multifunkciós kormány, fűthető ülés.
0: Na, dobjuk be a sátrat. Fogod, babszeg?
1: Ja. 1, 2, és most!

0: Napló.
1: Március 3. Bánatos reggel, eső veri az ablakot. Az első emeletről vissza a szokásos őrület. Nem emlékszem, bezártam-e az ajtót. Persze, be. A szép testű péknél vettem 3 pogácsát. Reggeli a buszon. A Magdolna utcai kanyarban a hátamba repült egy bölényképű vénasszony. Az összes pogácsa kiszóródott, összetaposták. 3 perc késés, elhagytam az esernyőmet. Öltöző, formaruhát fel, némi smink, irány az információs pult. Délutánig arcra fagyott vigyor, idióta ügyfelek, enyhe fejfájás. Flóri tolmács újabb ajánlata, nyáron elvisz Szicíliába. Fekete bikiniben fürödhetek a tengerben. Csak a nőt látja bennem. Egy megállóval előbb leszálltam, séta hazáig. Este Laura rám csörgött, menjünk pizzázni. Beintettem. Délben is pizza, este is pizza, az halálos. Porszívózni kellene, térdig ér a mocsok. Majd holnap. Március 4. Az utcáról szaladtam vissza, égve felejtettem a villanyt a fürdőszobában. Persze le volt kapcsolva. A dögös péknél vettem kakaós tekercset. Amikor a buszon bele akartam harapni, egy férfi rátüsszentett. Bocs, szívi, megfáztabb, mondta. Visszadugtam a tekercset az acskóba, a végállomáson bevágtam a szemétbe. 5 perc késés, smink alig, dezodor bőven. Egy reszkető fejű ügyfél a gerincvíz laboratóriumot kereste. A végén ordítottam vele, de akkor

se hitt el, hogy nincs nálunk gerincvíz laboratórium. Flóri tolmács velem álmodott. Az őserdei mocsárban rám támadt egy kígyó, de ő Tarzánnak öltözve leharapta a fejét. Fúj! Még hogy ő Tarzán az X-lábaival. Este Ica hívott, sírt, hogy némi pofoszkodás után Bandi végleg elköltözött. Találkozzunk, elmondaná a részleteket. Elhajtottam. Ezek után kinek van kedve porszívózni? Március 5. Nem húztam fel a vekkert, elaludtam. A földszintről száguldottam vissza, bekapcsolva maradt a tévé. Tévedtem, de jobb a békesség. A macsó péknél vettem két sajtos rudat, de kiestek az acskóból, miközben a busz után futottam. 30 perc késés, éjgyomorra. Az öltözőben a karbantartók disznósajtot reggeliztek. A WC-ben öltöztem át. Az őrült ügyfelek napja. Az egyik kohászati azbeszt sisakot keresett, a másik talált egy fogsort a villamos megállóban, nálam akarta leadni. Látszik, hogy front van. Flóri tolmács behozta a fényképezőgépét, arra kért, hasaljak egy felhőre, angyalkát akar fotózni. Fogadok, hogy a testemet szeretné. Gyalog akartam hazamenni, de jött a busz. Este Évi hívott, hogy éjfélig vigyázni kellene a gyerekre. Leráztam. Nem működik a porszívó, beragadt a kapcsolója. Március 6. Tavaszi fuvallatok. Nyitott ablaknál tejáztam, aztán hajmosás. A kapu alól vágtattam vissza, bekapcsolva maradt a vízforraló. Szerencsére nem. Az álompéknél vettem két túrós batyut. A buszon egy férfi olyan erotikusan bámult, amikor a túrós táskából haraptam, hogy lebénultam. Ennyit a reggeliről. 9 perc késés, kapkodva sminkeltem. Bolond nap. Minden második ügyfél a Hubbard & Gilder Consultingot kereste. Ezerszer mondtam el, hogy a Hubbard & Gilder Consulting a 10. emeleten jobbra, de a liftben ne a legfelső gombot nyomják meg, mert akkor a tetőkilátóhoz jutnak. Flóri tolmács megsúgta, hogy 100 vörös tangát vett nekem. Ha felmegyek hozzá, mindet felpróbálhatom. A busz útközben lerobbant. Este hosszan csengett a telefon, de nem vettem fel. Dugóhúzóval kipiszkáltam a porszívó beragadt kapcsolóját. Holnap takarítok. Március 7. Azt hittem, vasárnap van, de nem. Gyors öltözködés. Már az utcán voltam, amikor eszembe jutott, hogy nem zártam el a gázt a kávéfőző alatt. Irány vissza, persze elzártam. A pék levágatta a haját. Vettem 3 barackos párnácskát, aztán jöttem rá, hogy utálom a baracklekvárt. A buszon álmos tömeg, az ajtónak préselődve utaztam. 14 perc késés. Formaruha, smink, a hajamat feltűztem. A Höfer-Wasser technik volt a sláger, meg a földszinti kooperációs bőrze. Japán hídmérnök csoport érkezett, körbeálltak, engem fotóztak. Felfeküdtem nekik az információs pultra. Flóri örjöngött, féltékeny kis farkas. Lesétáltam 3 megállót, aztán busszal haza. Este Panni hívott, nézzem meg az új lakását. Mondtam neki, fáj a fejem, különben is porszívóznom kell. Aztán mégsem porszívóztam. Majd holnap.

0: szívesség.
1: Jó napot, Pomázi bácsi. Nem akarok zavarogni, de a kedves feleségétől hallottam, hogy a Pomázi bácsinak már nem sok van hátra, ugyanis a gyógyíthatatlan betegsége olyan előre haladott, hogy...
2: Gyere, csak gyere, bátran, nem zavarsz. Örülök, hogy el akarsz tőlem búcsúzni. Sajnos a perceim meg vannak számlálva. Mennyi az idő?
1: 4:30 lesz 4 perc múlva.
2: Akkodja a fáját. Akkor már csak 25 percem van hátra.
1: Azt Pomázi bácsi honnan tudja ilyen pontosan?
2: Az orvos kiszámította, hogy 5 óra 44 perckor elkezdődik a nagy utazás. Bámulatos, hogy hová jutott a tudomány. De ne rólam beszéljük, nekem már úgyis mindegy. Mi újság nálatok? Hogy van a kedves családod?
1: Ebben a helyzetben olyan nehéz...
2: Csak mesélj bátra, minden érdekel. Hallom, a feleséged meggyógyult.
1: Nagyon kevés ez a 25 perc, és én szeretném, ha Pomázi bácsi meghallgatná. Elnézést, de zavarba vagyok.
2: Kivele, csak nincs valami baj.
1: Sajnos van. Nem akarok mellé beszélni. Besúgó voltam 16 évig.
2: Na hát, ezt aztán nem gondoltam volna rólad.
1: Pedig így van. Ráadásul a legmocskosabb fajta, egy utolsó aljadék, aki mindenkit feljelentett. Még Pomázi bácsit is.
2: Engem? De hiszen soha nem követtem el semmit.
1: Na-na, amikor igazgató helyettes volt, fekete valutát vitt a hivatalos útjaira. Az okniába rejtve csempészt át a határon a pénzt.
2: Jó, ez igaz. Farmer nadrágot hoztam belőle a fiaimnak.
1: A saját sógoromat is többször feljelentettem, mert gúnyos hangon beszélt a pártról. Az öcsémet is feljelentettem, mert részegen Kádár Jánost utánozta. Az a helyzet, hogy olyan ember nem volt a munkahelyemen, akiről ne készítettem volna jelentést. Mit szól hozzá?
2: Hány jelentést írtál, ha szabad érdeklődni?
1: Több százat. Az is lehet, hogy ezret. Zacskó volt a fedő nevem. De ez még semmi. Áldott jó feleséget adott nekem a sors. Mégis szeretőket tartottam. Gyönyörű férjes asszonyokat. Mindegy szálig fejedelmi példány volt.
2: Adjuk, hogy ez nem tartozik rá.
1: Zsarolással vittem ágyba a bestiákat. A becsület szavamat adtam nekik, hogy nem írok jelentést a férjükről. De persze írtam, mert hitvány és becsületem vagyok.
2: Elkeserítő dolgokat mondasz. Nagyon szomorúan hallgatom.
1: Imádtam hazudni. Imádok ma is, mert szórakoztat. De tessék elhinni, a jelentéseimben nincs hazugság, csak sok-sok kompromittáló információ. Máskülönben hallgatózni is szeretek. Amikor a minisztériumban dolgoztam, sokszor még a női vécében is elbújtam, hogy kihallgassam a lefetyelő némbereket. Fontos adalékokat gyűjtöttem a jelentésekhez.
2: Van még valami? Gyorsan essünk túl rajta.
1: Loptam, Pomázi bácsi. A munkatársaimtól, sőt a legjobb barátaimtól is rendszeresen loptam pénzt. A szeretőim lakásából pedig ékszert, apróbb műtárgyakat, ezüst evőeszközt, ami éppen adódott. Ha a tartótisztemmel találkoztam, mindig megleptem valami értékes aprósággal. De persze elfogadta. A markomban volt. Így szereztem meg a feleségét.
2: Tulajdonképpen miért teszel nekem vallomást?
1: Szeretnék egy nagyon nagy szívességet kérni.
2: Tessék, állok a rendelkezésedre.
1: A Pomázi bácsi örökre lekötelezne, ha sírba vinné a titkaimat. Nem nyomasztana tovább.
2: Még hogy én?
1: Hát remélem nem nagy teher.
2: Hát, erre most mit mondjak? Végül is nem kerül semmibe. Jó van, elviszem.
1: Jaj, igazán hálás vagyok. Hadd szorítsam meg a kezét.
2: Semmiség. Örülök, hogy segítettem. Isten veled!
1: Még van 2 perce, Pomázi bácsi. Jó utat!

0: Charles agyagos, magyar származású emberiségkutató, az intelligencia teljes hiába valóságát és káros mi voltát bebizonyító tétel kidolgozója, európai előadó körútja keretében tegnap délelőtt az Akadémia dísztermében tartott beszámolót a kozmoszban tett látogatásáról. A magyar sajtót egyáltalán nem érdekelte a professzor mondandója, de szerencsére az FB Press tudósítója jelen volt, így önök nem maradnak le semmiről. A tudós 26 hónapot töltött a világűrben, s ötletszerűen kereste fel azokat az életet hordozó égitesteket, amelyekről korábban alig tudtunk valamit. Az egyik ámulatból a másikba zuhanó hallgatóságnak elmagyarázta, hogy a nagy felfedezéseket mindig a véletlen szüli, így aztán ő se készített úti tervet. Bárhogy lesz, úgy lesz. Ez volt a jelszava. Fellövése után első útja az 1400 fényévnyire lévő Aquilea csillagra vezetett, ahol egy olyan háború közepébe cseppent, amelyről senki nem tudta, mikor kezdődött. Minden esetre az utolsó 10 nemzedék már beleszületett. A 60 cm magas, fejlett intelligenciájú, kalapácsfejű lények csápjaik színe alapján módszeresen írtják egymást. A háborúskodás kiváltó okára már senki nem emlékszik. Mostanában a zöld csáppal rendelkezők kerültek fölénybe, miután úgy leradírozták a fekete csáposokat, hogy hírmondó sem maradt belőlük, pedig korábban éppen a zöldek álltak vesztésre, ugyanis a kegyetlen sötétkék csáposak az életüket tették fel arra, hogy a zöldekből csillagport darálnak. A tudomány azonban közbeszólt, a maroknyi piros csápos nemzetség váratlanul olyan berendezéssel rukkolt elő, amely nagy frekvenciás ionforrás segítségével puszta rágondolás útján metán gázzá alakítja az ellenfelet. Érthető, ha a fennmaradásukért küzdő zöldek összeálltak a pirosakkal, és közösen gyilkolták a sötétkékeket, utána a barnákat, végül a sárgákat, és amikor már fogytán volt az ellenfél, a szövetségesek váratlanul egymásnak estek. Talán ki is halt volna az élet az Aquileán, ha ki nem fejlődik egy olyan mutáció, amely változtatni tudja a csápok színét. Az esztelen öldökléstől megcsömörlött professzor ezután az Ursa Major, a nagy medve felé vette az irányt, de se az Alioton, se a Merakon nem tudott leszállni, ugyanis mindkét helyen elkeseredett harcok dúltak, még az űrhajóját is megpróbálták megsemmisíteni egy plutónium sugárnyalábbal, így aztán tovább repült, s a Capricorni kettős csillagot kereste fel, ahol szintén állt a bál. Az ott folyó háborút az jellemezte, hogy senki nem akart lőni a másikra. Ugyanis a harcban álló feleket olyan csodaszerrel látták el a tudósok, hogy halálos találat esetén az áldozat azonnal 3 egészségesre osztódik. Érthető, ha mindenki óvakodott attól, hogy bántsa a másikat, sőt, a fegyvereket is megsemmisítették, nehogy valaki meggondolatlanul szaporítsa az ellenséget. Most arra várnak, hogy a másik természetes úton halljon ki. Charles agyagos egyetlen épségben lévő épületet se látott. Romhalmaz borítja a kettős csillag legnagyobb részét, és az egyébként magas intelligenciával rendelkező lények földbe ásott gödrökben élnek, és keservesen éheznek, mert az élelmiszer ritka kincs arrafelé. Az állatvilágot már régen kiirtották, az utolsó lepkét is felfalták, így ma már növényi olajjal dúsított szilikát pogácsán kénytelenek élni. A professzor következő úti célja a Corona Borealis volt, de közben kíváncsiságból leszállt a Vulpecula planetáris köd egyik óriás bolygójára, ahol gyilkos háború dúlt ugyan, de azt szemmel nem is látható nanorobotok vívták. Az őket kifejlesztő pálcika lényekből már senki sem volt életben. De aztán a Corona Borealis is roppant csalódást okozott a professzornak, ugyanis az ottani, magasan fejlett intelligencia is megsemmisült. Az egymás ellen vívott sokadik háborújukban megtanulták átprogramozni egymás génállományát. Charles agyagos, már csak teljesen elhűült, csúszómászó, torz szülötteket és hihetetlen formagazdagságú állat- és növényvilágot talált a Corona Borealison.
1: Amikor elindultam hazafelé, hangosan átkozódva szidalmaztam az egész félre sikerült teremtést. Püföltem a műszerfalat, követeltem, hogy azonnal álljon elő, aki ezt a selejtet megalkotta. Mire sűrű meteor rajzódult az űrhajóra, ráadásul kaptam két erős villámcsapást is.
0: Agyagos professzor hangja elcsuklott, lehajtott fejjel keresztet vetett.
1: Gondolják, hogy véletlenül...

Lecsó. Fehér Béla tárcáiból készült műsorunk első része hangzott el. Közreműködött Csúlya Imre, Igó Éva, Rajhona Ádám, Sándor Erzsi, Takács Nóra Diana, Telekes Péter, Tímár Éva és Végvári Tamás. Rádióra alkalmazta Csaba Klári. Zenei szerkesztő Szakács Emese, rendezte Soltinszki Tibor. A felvételt Kornides Tamás készítette 2010-ben és legutóbb 2017. április 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: Móra Ferenc novelláját Bánffy György mondja el.
1: Szakértők. Sok mindenféle szakértője van most a hazának, és én azokat mind egyformán tisztelem. Nem is mondanék rosszat róluk a világért sem, hiszen varjú a varjúnak nem ássa ki a szemét, és én magam is szoktam szakértő lenni a házi tűzhely határain belül és kívül. Nem csak azt kell eldöntenem, hogy melyik vendég lehetett már az megint, aki a virágvázákba verte a pipájából a hamut, és ez nagyon nehéz feladat olyankor, amikor az összes tanúvallomások szerint egész délután egyedül pipáztam otthon a magamra zárt ajtó mögött. Hanem hivatalból azt is nekem kell megállapítanom, hogy egy Kostól származó dohányzacskó, amelyen Magyarország címere látható K.L. monogrammal, a Kossuth Lajosé volt-e, vagy Kun László királyunk háztartási cikkei közé tartozott. Ez a szakértő történet, ami most igazán minden különösebb ok nélkül jutott eszembe, a családi tűzhely határain belül marad. Még a háború előttről való, abból az időből, amikor az ember nem csak a mosóasszony kedvéért tartott bort a háznál, hanem a vendégei örömére is. Hát abban az időben történt, hogy egyszer három szakértő vendégünk volt ebédre. Az egyik kedves öreg falusi plébános, a másik nyugalomba vonul címigazgató, a harmadik kvietát huszárkapitány. Természetesen borszakértő volt mind a három. Ez kiderült mindjárt az első pohár bornál. Kutya jó bor, rászkódott meg a színigazgató, mint Hamlet korában szokta, mikor az apja lelkével találkozott. Az, hagyta helyben mérgesen a huszárkapitány, verte volna el a jég a tövit útról útra. A páter csak mosolygott, mint az olyan ember szokott, aki túlesett valami nehéz dolgon. Valóságos Lacrimae Christi törülgette a szemét. De hogy el ne bízzam magam vendéglátó mi voltomban, azt is hozzátette, hogy ez nem azon a tőkén termett Lacrimae Christi, amivel Rothschild itatta Heinét. Mondja, Heine, kérdezte Rothschild, tulajdonképp miért hívják ezt a bort Krisztus könnyeinek? Azért, mert a Jézuska mindig sírva fakad, mikor a zsidók ilyent isznak, etimologizált Heine. Felokosítottak, hogy az én borom miért Lacrimae Christi. Mert aki issza, annak eszébe jut a Krisztus kínszenvedése, akit epével és ecettel itattak. Nekem mondhatták, mert én az italozásban nemigen megyek tovább a koccintásnál. Azt is mindig eszembe kell juttatni. Hanem a feleségem nagyon a szívére vette a csúfolódást, és az a csodálatos, hogy nem a vendégekre haragudott, hanem én rám. Gondolom, más férj is tapasztalt már ilyesmit. A szemében egyszerre kinyíltak a kisbicskák, amelyek a legszelídebb asszonyi szemben is megtalálhatók, és azok mind én felém fordultak heggyel. Ó, te cégéres gonosztevő, villogtak a kisbicskák. Hát miért nem parancsoltad te azt meg én nekem, hogy ne a Némedi Vince kocsmájából hozassam a bort, hanem a Támadi Vitusából? Nagyon nehéz szembeszállni egy családanyával, aki azért teszi felelőssé az embert, amit ő hibázott. Elborult homlokkal gondoltam a jövendőre, amely csak azt várja, hogy a vendégek kihúzzák a lábukat, és a kétségbeesés megihletett. Nini, hát ha megkóstolnánk a csókai bort. Az ám csak ugyan. A csókai bor még megmenthetné a ház becsületét. Sok esztendeje annak, hogy azt ajándékba küldte nekem a csókai pap. Ő meg a plébánia pincéjében talált belőle egy hordócskával, amit talán még a marcibányiak felejtettek ott, a néhai való kegyes uraságok. Mise bornak használta el, de egy üveggel nekem is juttatott belőle. Pedig biz azt, az ilyen tökéletlen ember meg nem érdemli, mert hiszen ha megérdemelné, már rég megitta volna. A feleségem szemében egyszerre becsukódtak a kisbicskák. Hozd csak be, panka lelkem, a csókai bort, a spájzban van a kispolc alatt, a sarokban, egy fekete üvegben. Panka még akkor kislány volt, de nagyon értelmes kislány. Amint behozta a poros pókhálós üveget, és az anyukája megcsóválta a fejét, Panka rögtön elértette, hogy az annyit tesz. Ejnye, hogy lehetett már ezt az üveget behozni? Persze a világi huncotságokban járatlan emberek nem tudják azt, hogy az ilyen boroknak a piszok és a pókháló a nemesi címere, és amelyiken meg nincs, arra azt rárögtönzik az igazi előkelőháznál. Panka úgy hozta be újra a kibontott üveget, hogy ragyogott, mint a tükör, és megláttam benne a hosszúra nyúlt arcomat, míg teleöntöttem a három szakértő poharát. A megnyúlt arc nem egészen az üveg optikai játéka volt. Kicsit hüledeztem a filtrától, amely nagyon lassan csorgott ki belőle. Sűrű volt, fekete volt, inkább olvadt szurokhoz hasonlított, mint nektárhoz. A nektár szagát is mindig más formának képzeltem én, de hát a macska tudna eligazodni az istenek gusztusán. Ellenben a borszakértők egyszerre megérezték, hogy itt a halhatatlanság itala van jelen. Hű, micsoda odőr, tágultak papom orcimpái. De micsoda valőr, csettintett és cuppantott a színi direktor, lehúnyva a szemét a gyönyörűségtől. Ugyan, hogy nem resteltek ilyenkor beszélni, dörrent rájuk a katona. Hanem azért ezt lassan igyuk, urak, hogy soká tartson. De azért akkorára tátotta a száját, hogy pántlika után tekintgettem, amit a pohárra kössünk, hogy az is lenne szaladjon. Amúgy az ördög bánta volna, de szervíz pohár volt, s annyit a leggyámoltalanabb férj is tud a családi élet titkaiból, hogy mit jelent az, ha a szervíz csorbul. Ahogy a feleségem rám vetette a szemét, a hála ne felejtsei mosolyogtak rám belőle. Meg is érdemeltem, mert ritkán ültek olyan boldog emberek az asztalunknál, mint a három borszakértő. Azon ugyan nem tudtak megegyezni, hogy Olaszországból hozta-e ezt a bort Marci bányi, vagy Franciaországból, vagy Spanyolországból, de akárhonnan hozta, még a kapuban is áldották az emlékezetét. Nagy ember volt az, Isten nyugtassa. Csak azt tette rosszul, hogy az akadémiai alapítványokat is borba nem fektette. Másnap aztán jelentkezett a negyedik borszakértő is, Mári néni, a mosóasszony. Mégpedig panasszal jelentkezett, azzal is én nálam, mert még akkor nem gyógyultak ki a ház alkalmazottai abból a rögeszméből, hogy a ház feje én vagyok. Panaszom van, tekintetes úr, mázolta a kezefejét a szájához a vénység. Mondja no, lelkem, Mári néni. Hát nézze, miért nem abból a borból adatott már a nagysága most is, akiből a multimosáskor? Azon mégiscsak érözte az ember, hogy bor, mert az legalább karmolázta a torkát, de ez a mostani csak úgy simogati, mint az olaj. Nincs ennek lelköm se íze, se bűze. Rosszat sejtve szólok a feleségemnek, rohan a spájzba, mint a sólyommadár, visszatámolyog, mint az ólommadár. Rettenetes, rettenetes, tördösi a kezét. Képzeld, Panka tegnap elcserélte az üvegeket, és a csókai bor helyett azt az üveget hozta be, amiben a Mári néni borát tartogattuk. Hát aztán. Bor, bor. Hiszen ha bor lett volna, de össze volt abban öntögetve minden asztali maradék, bor, sör, málna szörp, megylikőr, ami egy hónap óta megfordult a háznál. Valóságos moslék volt. Ilyen szégyen, ilyen szégyen. Azóta megnőttünk, meg is öregedtünk, de azt hiszem, ezt a tévedését ma sem bocsátotta meg a feleségem nékem. Pedig hiszem, mindenki jól járt vele, és az asszonyok tudhatnák legjobban, hogyha az ember szakértőnek érzi magát, akkor a többit elvégzi az illúzió.
0: Móra Ferenc Szakértő című novelláját Bánfi György mondta el. Szerkesztette Szabó József, rendezte Barlai Gusztáv. A hangfelvétel 1964-ben készült. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
2: Hat óra, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. A roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel kezdődik az országgyűlés mai ülése. Ezután napirend előtti felszólalások és határozathozatalok lesznek, majd 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdt tesz és beszédet mond. A tisztségre Bak András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz és a KDNP frakciója még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sólyog Tamás eltávolítását. A teljes államigazgatást át kell alakítani, mert az nincs felkészülve a mostanihoz hasonló rendkívüli krízishelyzetekre, jelentette ki a miniszterelnök tegnap a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. Az ellenzéki frakciók a kormányzati intézkedéseket bírálták. A Mi Hazánk szerint a kormány hibákat követett el. A KDNP rémhír terjesztéssel vádolta a kormányfőt a paksi atomerőmű leállításával kapcsolatban. A Fidesz pedig úgy vélte, az energiaválságot a magyar emberek és vállalkozások oldották meg, amit önkorlátozással visszafogták fogyasztásukat. Ismét névleges teljesítményén üzemel a paksi atomerőmű kettes blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént, a folyamat csaknem 4,5 órát vett igénybe. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Duna vízszintje. A 4 paksi blokkból továbbra is csak egy, a kettes üzemel. Több mint 50 milliárd forintos fejlesztési programot indít a kormány az elöregedett vízhálózatok megújítására. A pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést támogatja. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a gondos óra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Csaknem 6500 dokumentumot vizsgáltak meg, amelyekben összesen több mint 14 ezer gyanús pontot találtak. A programért felelős kormányzati szolgáltató központ élére átmeneti vezetést neveznek ki. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A fiatalok mentális egészségért tevékenykedő szervezeteket és szakembereket ismertek el a Sziget Fesztiválon. Az idén alapított Super Society díjat a Kompánia Alapítvány, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, Balog Edina Anna, a Kamasztér Alapítvány alapítója és vezetője, Lél Frag zenész és Áncsán Aranka, a Tűzcsiholó Alapítvány alapítója vehette át. Ami az időjárást illeti, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható ma, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 33 és 38, késő este 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

senki földje? Vagy angyalok földje? Netán a szellemnek, ha csak nem a föld szelleme, nem helye a föld? És akkor a hely szellemének sincs helye? Van-e szelleme annak, ami nincs? Esetleg a szellem által van, ami van? Mennyi skolasztikus és nem csak skolasztikus probléma? Ne is folytassuk, úgyis vége a hely szelleme sorozatnak. A szellemekkel van vége. A fejjel fölfelé hullással. Az angyalokkal, s hogy hány angyal fér el egy tűhegyén. Megmondanám a magam válaszát, csak lelném meg ama tűt.

Babits Mihály, aki a kékes égbe néz. Aki a kékes égbe néz, nem féle, hogy majd belevész. Nem féle, hogy majd belefullad. Fejjel fölfelé belehullhat. Mert amint fölszegi nyakát, eltűn a föld s a földi gát. S a levegő ég neki tenger, s a levegő hala az ember. Aki a kékes égben néz, nem féle, hogy majd belevész. Hogy majd belepottyan a dombról, amint a föld golyója fordul. S e levegő, mely víz sűrű, se víz, amelyen nincs bűrű, s ez ugró háló végtelenbe nyúlván fogadja, mint öngyilkost a hullám. Aki a kékes égbe néz, nem féle, hogy majd belevész. S a szellemeknek hull a kába, mély híg padlótlan lakába, ahol magas és mély a szállás, ahol nincs mozgás, nincs megállás, s a hálón, amely végtelenbe tágul, kihull a végtelen világból.

0: Bilinszky János. Senki földjén. Senki földje egy csecsemő szeme. E puszta és lakatlan égi testen, e csillagpuszták roppant és kietlen fönsíkjain kallódva egyedül, hogy vissza többé soha ne találjak, úgy eltűnök, örökre felelőtlen. Gyönyörűek az első hajnalok a sivatagos kopár levegőben, és gyönyörűek ők a reggelek, s az emlék nélkül rám merengő alkony. Mint kisfiúk szíve a tengerparton, szökött szívem megáll és megdobog. Ki tudja, hány nap éj, amíg fölérek a lüktető pupilla kráterére, s szállva alá a feneketlen mélybe, a megszállott sötétre érkezem, hol visszatarthatatlanul nyomulnak, csak egyetlen kis idegen is át, ezer tolong, időtlen búcsúzóban, mióta világ a világ, tenger tolong, örökös visszatérők, forró reményben és reménytelen, örök didergők benn az elevenben, ezer halott, egyetlen idegen. Itt kértheted majd bölcs skolasztikádat, egy tűhegyén hány angyal férhet el? Itt tenger sors egyetlen egy helyen, és ezer év egyetlen idegen, s ezer szíve egyetlen dobbanásnak. Élő itt hosszan bizony nem időzhet, elárulják halandó zajai. E rettenetes csönd se elegendő egyetlen élőt elnémítani. Már távozóban épp hogy odavésem a meleg űr falára a nevem. Ha ne talán egyszer közébük állnék, megkeresem majd, és emlékezem. Künn már az éj, csecsemők éjszakája. Megismételhetetlen nyugalom. Álom, mely lassan engem is elaltat. A kicsinyek nagy álmát alhatom. Ha valahol, itt mindent elfelejtek. Még ide is majd megjön a világ, az űrzavaros expedíció, hozva háza népét és vagyonát, a szutykos és a vad szomorúságot, a szeretőit és a szenvedélyt, mindazt, mi eddig is nyomorúság volt, a semmiséget hozza mindenért. Hoz kismadarat ketrecben, és majmot, csodálkozhatsz a zajos meneten, majd szétszednek, és megismered őket. Én gyűlölöm őket, mert ismerem. Elhagylak akkor, szép sivatagom. Nem várhatom be üldözőimet. Kezdődhetik előről bujdosásom, keserűségem kapkodva siet. Az első csillag, ezt is ismerem, hány óttatásunk zord író deákja. Épp akkor lát meg, mikor búcsúzunk. Először nézel a mi éjszakánkba.
1: Christian Morgenstern. Skolasztikus probléma. Részlet. Kálnoki László fordítása. Hány angyal képes leülni egyetlen tűhegyére? Nos, félelem és gáncs nélküli olvasó, ebben légy okos. Tüstént rájössz? Valamennyi. Hisz az angyal puszta lélek, s ülni jó a legkövérebb szellemeknek is a semmi. Én érveddel így vitázom. Egy se. Mert az így dicső lény nem is képes ülni máson, csupán szellemi ülőkén.
2: Nemes Nagy Ágnes, a lovak és az angyalok. Jönnek. Isten hozott szép angyalok, elvermelt almát adhatok. Ki küldött vajon vigaszul? Itt egy Jonatán, egy Batul. Féltem nagyon, hogy a szemöldök fában homlokkal összetörtök, és tört angyalt, hogy ápolok. Beszerencsével jártatok. Mint a petróleum lángot, kicsinyre húztátok angyalságotok. Mennek. Először fölkelt Ariel, aki a karban énekel. Azután fölkelt Ráfael. Ne menj még, kérlek. Menni kell. Az ifjúságtól, lustaságtól hullámos léptű lassú Gábor indult aztán. Ne menj. Az arca pelyhes volt, mint a fűszva barka. Utolsónak maradt Mihály. Vasderes színű tüskehajjal, mint az apák. Ez olyan angyal. A csuhát csücskét megfogom. Az alma kásás volt, tudom, de nincs más, nincs más, nincs. Megállj! És mégiscsak elment Mihály. Út. Patkolj nekem lovat, Kovács. Hadd vigyen egyszer már haza. Jó ez a szódás paripa. A cukrászboltnál majd megállunk, ott utoljára még benézek, akár egy alkony ablakán, hogy villognak a sütemények, a sok mennyei marcipán. És aztán minden színtelen, és nem lát minket senki sem. A lódobok csak tompa dobja, mintha egy szívver távolodva. És lassan úsztatunk tovább. Valami víz, valami fák, valami lombos némaság, talán valami suhogó, lomb kupolák alatt futó, talán folyó a rengetegben. De nem tudom. Minden nevetlen. Lehajlok. Ne érjen az ág. Átölelem a lónyakát. A lovak és az angyalok. Mert végül semmi sem marad, csak az angyalok s a lovak. Csak állnak lent az udvaron, az angyalok meg a szobámban. Csellengnek néha szinte százan. Egy lény mit is tesz önmagában? Feldobrokos, ismét megáll, vagy szárnyát csattogtatja olykor, mint egy szellőzködő madár. Csak állnak, és nincs semmi más. Csak látvány, és csak látomás. Csak láb, csak szárny. Az út, az ég, bennük lakik a messzeség. Oly távol vannak, oly közel. Talán ők már nem hagynak el.
1: Gyurkovics Tibor, Zanzibár. Én vagyok egy zanzibári, aki egy zanzibár. A hajam is zanzihári, hozzánk csupa zanzi jár. Mi beszélünk zanzibárul, ha úgy tetszik, zanzi ül. Legtöbbször egy zanzibárról, ahol csupa zanzi ül. Zanzi rendel, zanzi szolgál, zanzi táncol, zanzi lép, és a zanzi asszonyoknál iszunk reggel zanzilét. Hippi hobbi bít boszorkány elmarad a zanzitól, hogyha zanzibári pultnál egy igazi zanzi szól. Csinálunk egy zanzi zúgban végül zanzi gyereket, ahol ennyi zanzi tyúk van, zanzi élhet eleget. És ha lesz egy zanzibárkád, zanzi abban el lehet. Még megbánnád, fel ne vágd hát majd a zanzi ereket.
0: Mihail Eminescu, Glossa, Szabédi László fordítása. Az idő megy, s megjön ismét. Ami van, mind régi, s mind új. Jó s rossz között nincs különbség. Látszatok után ne indulj. Semmit ne remélj, s ne bánj meg. Hullámzás a hullám sorsa. Hogyha hív, ha bíztat, állj meg. Hidegen nézz jóra, rosszra. A dolgok zajló özönként hömpölyögnek és keringnek. Ki hallgatná ezt meg önként, s tartaná eszébe mindet? Lej magadra, s húzódj félre onnan, hol zajong a többség. Míg hűhójuktól kísérve az idő megy, s megjön ismét. Meg se billenjen nyelvével a hideg ész mérlegrúdja a változó perc felé, mely boldogság álarcát hordja, s önholtából most születve már is pusztulásnak indul, tudva mindezt vésd eszedbe. Ami van, mind régi, s mind új. A világot aszerint nézd, mint a színpadot a néző. Felismered az egy színészt, ám bár négy szemét idéz ő. Ha siránkoz, ha veszekszik, légy érdektelen közönség. Játékából lásd, ki tetszik. Jó s rossz között nincs különbség. Múlt s jövő egyetlen íven a két oldal, akármelyik. Annak, ki megfejti híven, a végben a kezdet rejlik. Minden, ami volt s leendő, a jelen valóban itt dúl. Látszat múlt, látszat jövendő. Látszatok után ne indulj. Hiszen ugyanaz a nóta folyik a világon mindig. Hiszen évezredek óta a világ mind búsul, s mind víg. Más az arc, a darab nem más. Más a száj, a dal csupán egy. Ne csaljon meg a rákent máz. Semmit ne remélj, s ne bánj meg. Semmit ne remélj, örökké gazoké a siker titka. Vaksik válnak vezetőddé, bár benned ég, égi szikra. De ne bánd, a hiú koncon marják egymást majd orozva. Viszájuk társul, ne vonzon. Hullámzás a hullám sorsa. Csillogó hálókat vet ki rád a világ, hogy egy elnyűt színészt cseréljen veled ki. Örvény jár cselével együtt. Óvakodva vonulj oldalt. Csillog az ár, te ne lásd meg. Ne halld meg a csábító dalt, hogyha hív, ha bíztat, állj meg. Hogyha belét kötnek, nézd el. Hogyha lehurrognak, hallgass. Mit akarsz a bölcs beszéddel, tudva mértékük mély aljas? Ne törődjél szája, hogy jár. Hadd, ha őt a világ vonzza, te, hogy el ne tántorodjál, hidegen nézz jóra, rosszra. Hidegen nézz jóra, rosszra. Hogyha hív, ha bíztat, állj meg. Hullámzás a hullám sorsa. Semmit ne remélj, s ne bánj meg. Látszatok után ne indulj, jó s rossz között nincs különbség. Ami van, mind régi, s mind új. Az idő megy, s megjön ismét.

0: Tarján Tamás műsorát hallották. Babics Mihály, Gyurkovics Tibor, Krisztián Morgenstern, Nemes Nagy Ágnes és Pilinszki János műveit hallották. Közreműködött Bodnár Erika, Dunai Tamás és Mécs Károly. A felvételt Varga Károly, Göbjös Tamás és Vajda László készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Markovics Ferenc.
1: A sorozat befejező része hangzott el. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, szeptember 29-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

A történelem ismétli önmagát, szokták mondogatni. A történelem az élet tanítómestere, mint tudjuk. De valaki egyszer így fogalmazott. A történelem mese, amelyben megegyeztek.

0: A történet szereplői Kemény János és Apafi Mihály erdélyi fejedelmek, valamint hangfelvételről Nagy Imre és Kádár János.
1: Erdélyben vagyunk az 1600-as évek derekán. Erdély névleg független fejedelemség, de gyakorlatilag kül- és belpolitikáját is döntően meghatározza a török birodalom gyámkodása. A stratégiailag fontos végvárakat török katonaság tartja megszállva. Évről évre adót kell fizetni a portának, s még a fejedelem személye is a szultán akaratától függ. Földrajzi fekvésénél fogva Erdély az ütköző állam a török és a Habsburg birodalom, nagyobb látószögben pedig a Mohamedán és a keresztény világ között. A keresztény Európa hol felerősödő, hol elhalkuló buzdítása azonban csak erkölcsi támogatást nyújt, míg a török jelenlét a mindennapok valósága.
2: A fiatal Kemény János is, aki Bethlen Gábor apródjaként kezdte tanulni a politikát, világosan látja, hogy Erdély számára élethalál kérdés a török barátság ápolása.
3: A hatalmas Szovjetunió hős fiainak kihullott vérével felszabadított országunkban szeretettel üdvözlöm a Szovjetunió kormányának képviseletében megjelent küldöttség vezetőjét, Riemen Jefremovic Vorosilov marsal miniszterelnök helyettesét.
2: Később mégis Kemény János lesz az, aki fejedelemségre jutván megkísérli a portától való elszakadást és a török kiűzését Erdélyből.
1: Kemény régóta ott van Erdély első emberei között. A 40-es évek végén és az 50-es évek elején fontos méltóságokat tölt be második Rákóczi György mellett a fejedelmi udvarban. Egyre nyilvánvalóbb lesz előtte, hogy a szultán parancsainak vakkövetése Erdély romlását fogják okozni. Aztán egy váratlan esemény miatt két évre kiszorul az ország politikai életéből. Második Rákóczi György sikertelen lengyelországi hadjárata után, amelyben kemény hadvezérként vett részt, seregével együtt a szultán vazallusainak, a tatároknak a fogságába esik. A Krímbe hurcolják, és csak két év múltán magas váltságban

0: Megdi fejében szabadul. A sors különös véletlenje folytán a Krímben együtt raboskodik Apafi Mihállyal, későbbi legyőzőjével, s utódjával a fejedelemségben.
1: A tatár fogságból való hazatérés után küldöttség keresi fel Keményt, s arra kérik, venni át az uralmat Erdélyben.
2: Magyarok, barátaim! Felelősségteljes percekben szólok hozzátok. A legelső dolog a rend, a fegyelem, a nyugalom megteremtése, hogy a helyzetet sürgősen konszolidáljuk.
1: Az éveken át tartó pártharcok és hatalmi viszályok teljesen felőrölték a politikus gárdát. Második Rákóczi Györgyöt a szultán már kétszer leváltotta, de mindkétszer visszatért a székelyek támogatásával, még 1660-ban el nem esett a Szászfenesi csatában a török ellen. Az ellenjelölt Rédei Ferenc gyenge kezű volt, s pár hónap után önként lemondott a fejedelemségről. A helyébe ültetett Barcsai Ákos pedig olyan mélyre süllyedt a szolgaságban, hogy tétlenül nézte, hogy a török elfoglalja Váradot, Erdély és a Parcium kapuját. Így ezután Barcsaitól még a legszorosabb hívei is elpártoltak.
0: Kemény János marad az egyetlen hiteles és népszerű főember. A keze tiszta, mivel kimaradt a pártharcokból, s higgadt következetes politikájával képes lehet az ország erőinek egyesítésére. Benne bízik, tőle remél mindenki Erdélyben.

0: de kemény, csak nagy előkészületek után lát cselekvéshez. Tapasztalt ember, s jobb szereti a megfontoltságot a kapkodásnál. Tárgyal Veselényi Nádorral és a Habsburg császárral. Maga köré gyűjti második Rákóczi György egykori híveit, és biztosítja magának a szászok és a székelyek támogatását. Mindezek után 1660. november 20-án kiáltványban fordul a nemzethez.
1: A mindennemű elnyomás elleni következetes harc, ez a magyar nemzet felemelkedésének és szabad, boldog jövendőjének útja. A szabadság szerető népekkel testvéri összefogásban ezen az úton haladva népünk számára hamarosan elérkezik az idő, amikor valóra válik nemzeti himnuszunk örök szép fohásza, Isten áld meg a magyart jókedvel, bőséggel.
2: Erdély fiatal, ambíciózus főurai, Teleki Mihály, Bethlen János, Haller Gábor sorra kemény mellé állnak, s támogatják az öreget a fejedelemség megszerzésében. Bizony már 54 éves. A neki szánt szerepet nem hatalomvágyból, hanem felelősségtudatból vállalja. Hiszen jobb szerette volna, írja egyik levelében, ha csendes családi életben töltheti hátralévő kevés napjait. De most a bajban nem futhat meg a feladat elől. És nem csak elhivatottságot, de elégtételt is érez, hogy a hosszú mellőzöttség után végre valóra válthatja terveit. 1661. január 1-én a szász régeni országgyűlés ellenszavazat nélkül egy akarattal választja meg fejedelemmé. S ha hihetünk Cserei Mihály leírásának, az utcákon az emberek így kiáltottak fel: éljen a hazának atya, éljen nemzetünk oszlopa, éljen végezetre Erdély egyetlen vigasztalója.

0: száz régeni országgyűlés többek között rendelkezik állandó hadsereg felállításáról és az 50-es évek törvényeinek felülvizsgálatáról. Az új fejedelem az emberek megértését és támogatását kéri a nehéz időkre.
1: A magyar kormány békés, építő munkára készül. Nem a bosszúállás, hanem a megbékélés politikáját akarjuk folytatni. Barátaim, magyarok, a kormány programját hamarosan részleteiben is ki fogom fejteni, s azt a rövidesen összeülő országgyűlés fogja megvitatni. Jövőnkről van szó, nemzeti létünk felemelkedésének nagy útja áll előttünk. Álljatok a kormány mögé, bízzatok abban, hogy a múlt hibáin tanulva megtaláljuk a helyes utat hazánk felvirágoztatására.
0: A fejedelem próbál lazítani a török portálhoz fűző kötelékeken is, hiszen elődei török barát politikája csak a mérhetetlen adókat és a rabszíra fűzött és kényszermunkára vitt magyarok ezreit eredményezte. És ezt kemény tovább nem vállalhatja. A portával való szakítás azonban még nincsen napirenden. Mindkét fél igyekszik megőrizni a jó viszony látszatát, mintha csak a belső zavargások miatt szükségessé vált személycseréről lenne szó, ahol a jellemtelen túlkapásokat elkövető Barcsai Ákos helyére most a nép bizalmát élvező Kemény János került. Ám ez csak a felszín. Alatta nagyobb erők munkálnak.
2: Világossá vált, hogy a Bagdadtól Budáig s a Nélustól a Dnyeperig terjedő oszmán birodalom, amely fegyverrel terjeszti Mohamed próféta örökségét, tovább már nem képes hódítani Európában. Hatósugara a Dunáig tart. A hadsereg szervezése és ellátása óriási összegeket emészt fel. S igaz, hogy nehézkes és lassú, technikai fejlettségben is elmarad a nyugattól, de létszámának köszönhetően így is a föld legfélelmetesebb hadereje.
3: Дело социализма, дело коммунизма.
4: A szocializmus, a kommunizmus ügye erősebb, mint valaha. Jelenleg a táborunkba tartozik a földkerekségen 1 milliárd ember. Mi, akik most 100 milliók vagyunk, mi félnénk az ellenségeinktől? Nincs olyan erő elvtársak, amely megállítsa nagy eszméink végleges győzelmét. Nyikita Szergejevics Kruscsov.
2: A szultánnak a fő problémát a birodalomban élő számtalan nemzetiség okozza. Nincs év, hogy valahol lázadás ne lenne.
0: A gyengeségeket látva, az 1660-as évek elején az európai hatalmak nagy török ellenes koalícióra készülnek. A Porta jól érzi Keményben a nagy nyugati támadás előőrsét, s fenyegető levelekkel próbálja meg lemondásra bírni.
2: A fejedelem azonban már döntött. Miután szövetséget kötött a Habsburgokkal, s biztosra veszi a nyugat támogatását, 1661. április 23-án kihirdeti a Portától való elszakadást, Erdély függetlenségét.
5: Magyar testvéreim, hazafiak! A nemzeti kormány felhívja a szovjet csapatok parancsnokságát, hogy azonnal kezdje meg a szovjet csapatok kivonását Budapest területéről. Egyidejűleg a nemzeti kormány közli az ország népével, hogy a szovjet csapatoknak az ország területéről való kivonására haladéktalanul megkezdi a tárgyalásokat a Szovjetunió kormányával.
6: A magyar nemzeti kormány, a magyar nép és a történelem előtti mély felelősségérzettől áthatva a magyar nép millióinak osztatlan akaratát kifejezve kinyilvánítja a magyar népköztársaság semlegességét. Felhívással fordulunk szomszédainkhoz, a közeli és távoli országokhoz, hogy tartsák tiszteletben népünk megmásíthatatlan elhatározását. Most valóban igaz az a szó, hogy népünk olyan egységes ebben az elhatározásában, mint történelme során talán még soha.
5: Éljen a szabad, demokratikus, független Magyarország!
2: Ám a nagy remények gyorsan szerte foszlanak. A szultán nem nézhetvén tétlenül, hogy egyik hűbéres államát elveszítse. 1661 nyarán török tatár csapatokat szabadít Erdélyre, hogy megdöntsék a fejedelemséget.
5: Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
0: A szultán haragja féktelen, hisz az elszakadás nem csak Erdély adójától fosztaná meg, hanem példát adhat lázadásra a többi peremtartománynak is. Ezért helytartóját, Ali pasát azzal bízza meg, nézzen másik megbízható török barát fejedelem után. Hosszas megfontolás után Ali választása egy fiatal ebesfalvi nemesre, Apafi Mihályra esik. Tekintve, hogy kemény, túlságosan népszerű, a vele együtt raboskodott Apafi bizalmat keltett az emberekben, és megoszthatja kemény táborát. Ezt erősíti az is, hogy nemrégiben Apafi is Erdély függetlenségéről szónokolt.
7: Magyar munkások, parasztok, értelmiségiek! Népünk dicsőséges felkelése kivívta a nép szabadságát és az ország függetlenségét. Ennek a felkelésnek eszmei és szervezeti vezetői előkészítői a Tisoraitokból kerültek ki. Büszkék vagyunk arra, hogy a fegyveres felkelésben, annak vezetésében becsülettel helytáltatok, áthatva igaz hazaszeretettől, hűségtől. Népünk vérével bizonyította, hogy rendületlenül támogatja a kormánynak a szovjet erők teljes kivonására irányuló követelését. Nem akarunk tovább függőséget. Nem akarjuk, hogy hadszíntérre váljon az ország. Minden becsületes hazafihez szólunk. Fogjunk össze a magyar függetlenség, a magyar szabadság diadaláért.
2: Erre az emberre van a portának szüksége. Ali a török táborba hivatja, és a meglepett Apafit Erdély fejedelmévé nevezi ki. Átnyújtja az ilyenkor szokásos szultáni ajándékokat is. A zászlót, kaftánt, szerszámos lovat, díszbotot és a tollas süveget. Az ellenfejedelem kissé feszeng, nem fűlik a foga az uralkodáshoz, főképp ilyen kiélezett helyzetben nem. De azt is tudja, ha ő nem vállalja, a személyek cserélhetők, csak az érdek örök.
8: Munkások, elvtársak, szemtől szembe a dühöngő ellenforradalommal. Nekünk, kommunistáknak kellett döntenünk. Tűrjük-e tovább, hogy lemészárolják a nép elejét, sírba tegyék a népköztársaságot, elrabolják nemzeti függetlenségünket, és háborús tűzfészekké változtassák hazánkat. Vagy minden elképzelhető erővel szálljunk szembe az árulással, és az ellenforradalmat semmisítsük meg! Mi, kommunisták, döntöttünk, elhatároztuk, hogy harcba hívjuk a szocialista forradalom és a haza minden az ellenforradalommal szembeszállni kész hívét. Ugyanakkor ismét segítséget kértünk a magyar nép legönzetlenebb, legigazabb barátjától, a Szovjetuniótól. A
0: apafi belemegy végül, hogy a törökök bábja legyen. De sajnos Kemény János is, tudtán kívül és akarata ellenére, ugyanilyen bábjává válik a másik, a Habsburg politikának. Vakon hisz a bécsi szólamoknak, noha pár segélycsomagnál egyéb nem érkezik. És meg van győződve róla, hogy a nemzetközi összefogás Erdély ügyét is szem előtt tartja.
9: This is Voice of America transmitter.
10: The United Nations has to serve as an active protection of the interests of those many members who need such protection.
4: Nekünk az ENSZ-nek aktív védelmet kell nyújtanunk mindazon tagállamainknak, amelyek rá vannak szorulva a mi védelmünkre. Doug Hammarskjöld.
2: Mi történt itt? A Habsburg császár Kemény háta mögött titokban kiegyezett a szultánnal. Ígéretet tett, hogy nem szegi meg a drinápolyi békét, amely annak idején meghúzta a határvonalat a két nagyhatalom érdekszférái között.
11: We have made a 20-year treaty
12: on the continent of Europe
11: with Soviet Russia.
4: 20 évre szóló megállapodást kötöttünk Szovjet Oroszországgal az európai kontinens jövőjéről. Winston Churchill.
2: Most, miután sikerült Keményt a Porta ellen tüzelnie, Bécs úgy dönt, hogy mégsem vesz részt a kétes kimenetelű felszabadító hadjáratban. A török még mindig túl erős, és ki tudja, a status quo megbontása milyen következményekkel járhat. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a kis fejedelemséget kiszolgáltatják a szultán bosszújának.
0: Az erdélyiek ezrével menekülnek Bécs felé a magyar királyságba. Kemény János magára marad a legsúlyosabb pillanatokban. Nemzeti szabadságharca a függetlenségért kudarcba fulladt, s ő rá is kimondatott a halálos ítélet. Kis számú, rosszul felfegyverzett serege nem tud ellenállni a hatalmas török túlerőnek. A kérdés csak a hol és a mikor. Kemény János fejedelem és Apafi Mihály fejedelem történelmi kényszerpályája Nagyszőlősnél keresztezi egymást 1662. január 23-án. Az egyik hősi vereségre készül, a másik győzelemre van károsztatva. A harc alig néhány óráig tart. Kemény serege odavész, ő maga is elesik a küzdelemben. Holttestét sohasem találják meg. Úgy hírlik, Apafi temettette el nagy titokban. Süvegét és kardját pedig élete végéig kastélyában őriztette.

0: Amikor Apafi Mihály a török szabják élén Erdély trónjára kerül, semmiféle társadalmi bázissal nem rendelkezik. A nemesség csak a külső hatalom szorítására hajlik meg előtte.
1: A Szovjetunió híven Lenin külpolitikájához mindenkor támogatta a magyar nemzeti függetlenség ügyét. Az 1956-os imperialista ellenforradalmi támadás leveréséhez nyújtott támogatásával ismét segített megvédeni a magyar nemzet függetlenségének nagy ügyét.
0: Akik nagyszőlős után a volt kemény pártból hajlandók vele együttműködni, ahogy Teleki és Haller, azok helyet kapnak az új vezetésben. De akik nem, azokra lesújt a hatalom. A Porta emberfejeket követel. Megkezdődnek felségsértés címén a koncepciós perek, s alig akad jelentősebb ember, aki hosszabb-rövidebb ideig ne ülne Apafi börtönében.
1: A magyar nép esküsz ellenségei, a hibákat ürügyként kihasználva, csorbítsák a párt tekintélyét, alássák a proletár diktatúra erejét, és ellenforradalmi támadást szervezhessenek a magyar népköztársaság ellen. Az ellenforradalmi támadás sikere mégis döntően a Nagy Imre és Losonci féle renegát csoport belső árulása miatt következhetett be. Az ellenforradalmi támadás szervezésében és vezetésében hegemon szerepük volt a régi hortifasiszta hadsereg tisztjeinek, a hortista állam vezető tisztviselőinek, az egykori uralkodó fasiszta pártok tagjainak. A magyar népköztársaság elleni fasiszta ellenforradalmi támadás főkezdeményezői, irányítói, pénzelői, az összes reakciós erők főtámaszai, azok az amerikai vezetés alatt álló imperialista körök voltak, amelyek népköztársaságunk megszületése óta nyílt uszító és titkos aknamunkát folytattak népi demokratikus rendünk ellen.
0: Apafi fejedelem egyszerű viselkedésű, lassú észjárású puritán ember. Uralkodói gőgnek nyoma sincs benne. Inkább fogja a történelemnek, mint alakítója.
2: Jellegzetes, tapogatva járó politikája mindenképp ellenmondásos. Egyfelől Apafi roppant érdeme, hogy 3 évtizedes emberöltőnyi uralma alatt végig béke vonul Erdélyben. Másfelől Apafi tróna lépésével bukik el a független Erdély, és ő mindvégig megmarad kaftános fejedelemnek. Az udvart török tanácsadók lepik el, az ország a politikai súlyát elveszíti, árnyékhatalommá válik. Erdélyről már rég nem Erdélyben döntenek.
3: Én arra gondolok, hogy a mi népünket is ők szabadították fel, ők a mi legközelebbi barátaink, szövetségesünk és segítőink, és a mi új szabad életünk elválasztatlan a szovjet-magyar barátságtól.
0: ...1663-ban Apafi hadserege a török parancsára bevonul a Felvidékre. Az is igaz viszont, hogy Apafi óvatos egyensúly politikája némi sajátos színt ad Erdélynek a homogén török táboron belül. A százpolgárságnak és kézműiparnak köszönhetően itt pezsgőbb a gazdasági élet, s Apafi a kultúrát is támogatja. A művészetet, bár nem nagyon érti, de nagyra becsüli. Rajong a szép művű órákért, és az európai uralkodók ajándékaiból páratlan értékű gyűjteményt hoz létre.
2: Az 1680-as években igen meggyengül a török hatalma a térségben, de ő ezt nem veszi észre, annyira reflexzévé vált a szultáni parancsok követése.
0: Nem ért semmit a változásokból. S noha élete végén már tehernek érzi az uralkodást, görcsösen ragaszkodik a fejedelmi székhez, ami a közügyek válságához vezet. A 80-as évek végén erőt vesz rajta a depresszió. egyre többször jut eszébe a két nagy kimondhatatlan, a függetlenségi mozgalom elfolytása és a másik ember, Kemény János halála. Gondolatban számtalanszor újra játssza az eseményeket, feloldozást keresve magának.
4: Vannak szituációk, amikor olyat kell cselekedni, amit akkor nagyon kevés ember ért meg, mégis azt kell cselekedni abban a reményben, hogy később meg fogják érteni. Ez olyan dolog, hogy nem mindig a legrövidebbnek látszó út a legrövidebb.
2: Apafi Mihály, a török függőségű Erdély utolsó fejedelme 1690. április 15-én halt meg, abban a teremben, amelyben szeretett óráit tartotta. A hagyomány szerint halála pillanatában minden óra egyszerre megállt, mintha egy korszak lezárulását jeleznék.

0: elhangzott Párhuzamok metszőpontban. Bethlen Miklós önéletírása és Cserei Mihály krónikája alapján összeállította Papp Gábor Zsigmond. Közreműködött Csupics Mária, Helyei László, Tarján Péter. A műsort Fehér Zoltán, Kakó Gyula, Szabó Kálmán, Szendrői Sándor és Sződi Szilárd készítette.
1: A hangfelvétel legutóbb 2012. szeptember 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Pontos idő 7 óra, jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Bordi András, a hírszerkesztő Berente Marian. A roma holokausztról megemlékező beszéddel kezdődik az országgyűlés mai ülése. Az ezt követő napirend előtti felszólalások és határozathozatalok után szavaznak a képviselők az áfa törvény módosításáról, melynek eredményeképpen 0%-ra csökkenhet a vényköteles gyógyszerek áfája. A napirend szerint 14 órakor kezdődik majd az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke, az egyedüli jelölt. Ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi atomerőmű 2. blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént, a folyamat csaknem 4,5 órát vett igénybe. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Duna vízszintje. A 4 paksi blokkból továbbra is csak egy, a 2. üzemel. Minden aknát felszedtek a Hormuzi szorosban. A kereskedelmi hajózás biztonságos, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy az olajszállítás szempontjából fontos útvonal megnyílt a forgalom előtt. Az Irán ellen február végén indított amerikai-izraeli támadások előtt a világ olajellátásának mintegy 1/5 haladt át a szoroson. Több évtizedes mélyponton van az Egyesült Államok stratégiai olajkészlete. Kevesebb mint 300 millió hordó kitermelt nyers kőolaj áll rendelkezésre, ami 1983. januárja óta a legalacsonyabb érték. A felhalmozott nyersanyag mennyisége azután kezdett csökkenni, hogy Donald Trump az iráni konfliktus kirobbanása után elrendelte a készletek megnyitását és egy részük értékesítését. Csaknem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál, miután zátonyra futott egy tartályhajó. Az orosz árnyékflottához tartozó tanker 1 millió hordó kőolajt szállított kameruni zászló alatt. Az ománi hatóságok repülőgépekről permetezett speciális anyagokkal és úszógátakkal próbálják megakadályozni, hogy a szennyezés tovább terjedjen. Az olajfolt nagysága csaknem akkora, mint Debrecen. Lezuhant az ukrán légierő egyik vadászgépe este Odessa régióban. A baleset katonai bevetés közben történt. A hírek szerint a jármű egy rakéta kilövése után kigyulladt. A pilóta sikeresen katapultált. Az oroszok és az ukránok tegnap is kölcsönösen támadták egymás energetikai létesítményeit. Az ukránok az oroszországi Tatárföldön mértek légi csapást egy olajfinomítóra, az orosz hadsereg pedig Zaporizsját vette célba. 24-en sérültek meg. Már több mint 130 halottja és csaknem 500 sérültje van a földrengésnek Kolumbiában. A dél-amerikai ország csendes-óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgásban, valamint az azt követő 2 utórengésben több tucat épület összedőlt, sokan a romok alatt rekedtek. Az elnök szükségállapotot hirdetett. A térség több repülőterén a járatokat felfüggesztették. Ami a hazai időjárást illeti, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 33 és 38, késő este 25 és 32 fok között alakul. a Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban mérséklődik, majd a hétvégére ismét visszatér a kánikula. Hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Szellemtörténetek. Cserhalmi Györggyel, Rádai Eszter beszélget.
3: Nem olyan régen azt nyilatkozta, és akkor már egy év telt el azután, hogy hazaérkezett, hogy egyre többen utálnak, s ez jó jel. Már éppen kezdtek megszeretni, amikor elmentem Amerikába, s most, hogy visszajöttem, néhányan nagyon utálnak. Ez miért jó jel, ha valakit utálnak?
4: Az körülbelül azt jelenti, hogy megint jelen van.
3: De hát azt mondta, hogy amikor elment, akkor már nagyon sokan szerették, akkor nem volt jelen, vagy már kifejezett?
4: Igen, mert éppen, hogy én akkor elvonultam ebből a budapesti életből. Nem nagyon tetszett, meg én se tetszettem Budapestnek, nem voltunk jóban.
3: Budapestnek, vagy pedig
4: hát, a Budapest az mi vagyunk. Az mi vagyunk Budapest.
3: Azért szerették meg, mert elvonult?
4: Persze, akkor jó, veled most nem kell számolni. Te most partvonalon kívül vagy.
3: Most azt gondolja, hogy az, hogy sokan utálják már, vagy egyre többen utálják, az azt jelenti, hogy visszakerült ebbe a dologba?
4: Hát egyszerű dolgom volt, mert én nem akartam ugyan visszakerülni. Aki akart, hogy én visszajövök, az a Székely Gabi volt.
3: Ő írt kék kutra magának, vagy Amerikában?
4: Nem, fölhívott telefonon, hogy ő csinál egy színházat. Persze, erről már sokat beszéltem, én azonnal igen mondtam.
3: Ez Amerikában volt?
4: Még mielőtt elmentem, én már tudtam, hogy ő akkor még csak terv volt. Ő még akkor nem volt biztos, mert pályázni kellett, meg sok mindent kellett, meg pénzt szerezni, meg átalakítani a színházat. De ilyen értelemben volt róla szó, hogy lesz színház. De konkrétumban még nem volt. És akkor egyszer föl is hívott Amerikában, hogy most majd lesz is.
3: És amíg nem tudott erről, vagy nem lehetett biztos abban, hogy a Székely újra színházat csinál, addig azt gondolta, hogy talán az egész színházi életből, színházi világból, a színháztól magától elmegy?
4: Igen, ilyeneket gondol az ember. Igen. Hát aztán, hogy mennyi igaz ebből, azt nem lehet tudni, de vannak ilyen nagyon rossz napok, pillanatok, hónapok. Aha. Amikor azt gondolja az ember, hogy elege van. Nem úgy működnek a dolgok, ahogy nem is az olyan, hogy egy normálisabb világ megkéri magának, hanem valahogy minden a feje tetején volt egy pillanat alatt, és nem lehetett követni. És én úgy gondoltam, hogy az eléggé, nem vagyok túl tisztességes ember, de annyira vagyok, hogy tisztességtelenben a játékban részt venni. Mert ez egy nagyon rossz játék volt, nagyon sokaknak a bőrére ment, és hát nagyon sokan rá is mentek erre a dologra.
3: De ez a játék, ez hol zajlott?
4: Ez szűkenben véve a mi szakmánkon belül zajlott, keményen, és ugyanúgy, hát ez egy komoly összértelmiségi buli volt, ami tudomásom szerint még mai napig is tart. Csak egy jobban befogott szájú sajtóval.
3: Mihez képest jobban befogott szájú?
4: Én szerintem az Antal úr demokráciájában jobban működött az újságírás.
3: Most azt gondolja, hogy
4: Én azt látom, pedig én nem vagyok aztán se jobboldali, se közép, se bal, csak én azt látom, hogy itt bizonyos dolgok úgy elakadnak. Úgy megjelenik az újságban, hogy ez történt, aztán majd a végére járunk, és akkor majd elmondjuk, hogy mi a vége, és akkor nem mondják, hogy mi a vége, vagy nem járnak a végére, vagy azt mondják, hogy ne járjatok a végére. Botrányok, tömkelege zajlott az utóbbi időben, amiről sajnos kus van.
3: Mire gondol? Milyen ügyekre gondol?
4: Nem akarok nevesíteni.
3: Akkor ne neveket mondjon, csak egyszer, ügyeket.
4: Nem, ezt például szeretném tudni, hogy mi lett a vége egy bizonyos balesetnek ott a 33-as úton. Nem nagyon fogom megtudni.
3: A Gál Zoltán féle balesetre gondol, tehát a parlament elnöke.
4: Hát most már arról van szó, hogy bizony az a motoros rendőr volt a hibás, most már az a... Gondoltuk, hogy egy lesz, ám legyen.
3: És még milyen ügyekre gondol?
4: Nem, sok van, és nem akarok ennek egy ilyen külön ízt adni ennek az egész interjúnak, hogy én megint hőbörgök valami felé, vagy hegyeskedek, vagy krakillerkedek, nem. Csak jegyzem, és jelzem, hogy ez él. Abszolút jelen van a közvéleményben, és ha nem tisztázok, akkor nagy baj van.
3: Most, amikor elhatározta, hogy Amerikába megy, akkor azon is gondolkozott, hogy talán vissza sem jön. Nem,
4: hát én engem minden ide kötött. Ha 20 éves lennék, az más, akkor fölmerülne bennem az a gondolat, hogy jó, hát akkor ott vagyok 4-5 évet, aztán mint egy célegény hazahozom, amit ott tanultam. De hát én mennyi voltam? Én 46 voltam, amikor elmentem. Ott nem lehet már.
3: És ez
4: az utoljára Kolumbusz Kristófnak sikerült 46 évesen Amerikát felfedezni.
3: És csak nyelvet akart ott tanulni?
4: Ja, meg ez is egy linkség. Persze, akartam, tanultam is, beiratkoztam a Hunter College-ba, tényleg oda jártam, van róla diplomám, minden túró. De igazából akartam látni azt az országot, ahol mindig is vágytam. De soha az életben nem volt se olyan anyagi körülmények között nem voltam, hogy mehettem volna. Másrészt meg semmiféle időm se volt. És akkor egyszer csak csináltam magamnak ezt az időt, azt mondtam, hogy nem, nincsen színház, se nemzeti, se semmi, se játékszín, nincsen mozi, elmegyek.

0: az édesanyja az opera énekes volt, ugye?
1: Igen,
0: Varga Magda. De ez egy mezzoszoprán volt, igen, jól emlékszem? De szóval színházi családban nőtt fel, ugye?
1: Igen, mert hát édesanyám ugye, azt hiszem, hogy először itt volt ebbe a kórusba, rádió kórusába, gyerekkorában, vagy fiatal korában. Én itt került az operaház kórusába, és akkor, amikor a Blum Tamás lement annak idején Debrecenbe karigazgatónak, akkor lehívta szólistának.
0: Maga akkor kisgyerek volt?
1: Egészen kicsi voltam. Szóval ez az 50-es évek közepe.
0: Szóval egy kicsit úgy hányódott, ha jól emlékszem.
1: Hát mindegy, de ez már nem tartozik senkire. Ez annyira nem szeretem ezeket ugye elővenni, mert olyan meggondolatom voltam akkor is, amikor egyszer ugye Szegő Andrásnak elmondtam egy interjúban. Nem kell ilyeneket elmondani.
0: Mert
1: nem tartozik senkire. Meg
0: miért?
1: Olyan rég volt már, mert ez az én belsőmnek egy ilyen fekély, amit nem kell kifelé kapargatni.
0: De hát ez talán belejátszott abba, amilyen lett, nem? Vagy ez a maga baja, és kész?
1: Hát igen, ez az én bajom. Viszont titokban nem lehet tartani, ezt is tudom, csak nem szeretek róla már beszélni.
0: Hát akkor ne. Jó, akkor hagyjuk.
1: De most már annyit beszéltem, mint ha nem is velem történt volna.
0: Akkor legalább megszabadult tőle,
1: igen,
0: nem?
1: Azért mondom, hogy nem kell fölkaparni megint.
0: Jó, akkor ne kaparjuk.
1: Na hát akkor ugye elkerültem oda, meg aztán Debrecenbe, de hát mindig Réfülöp volt a központ, mert hát a nagyszüleimnek ott volt házuk. És akkor a nyarak ott teltek, és én nagyon szerelmetes barátságban voltam a nagyapámmal, aki mai napig is nem telik el, ami ne gondolnék rá. 11 éves voltam, amikor meghalt. És most például azzal foglalkozom, hogy most éppen összeszedtem fotókat, elviszem a Károly körültre, mert ott van egy ilyen régi fotókat, ki tudnak nagyítani. És mindent valamint úgy bekeretezem, mert most már én is kezdek öregedni, és valahogy érdekelnek az én nagyszüleim. De a szüleimről többet tudok. A nagyszüleim azok még mindig, annak ellenére, hogy hát egy fedél alatt éltem velük hosszan, még mindig titkok.
0: A nagypapája az mivel foglalkozott?
1: Ő lelkész volt, evangélikus lelkész volt.
0: És ott magam Réfülöpön, mint vásott kölyök élte a gyerekéveit?
1: Még annál is vásottabban. Az volt maga a szabadság. Ez fantasztikus. Ez egy deklasszált falu volt. Ott volt az összes deklasszált család. A dálnokiaktól kezdve a csekéken keresztül, szóval minden. Valahogy oda gyűltek be a Jankó Istvántól kezdve. A fele tudja, rengetegen voltak. És ott minden furaságot hallott az ember, amikor már kezdte érdekelni. Én például 68-ban, már júniusban tudtam, hogy be fogunk vonulni. Aha. Augusztusban.
0: Sokat politizáltak akkor a...
1: De az öregek ott tarakoztak, és hát ezek között ilyen vezérkari tisztek voltak. Mindent tudtak, előre tudtak mindent. Szóval a nagy államtitkok az ott nem lehetett.
0: És magát ez érdekelte, vagy unta őket egy kicsit, vagy egyetértett vele?
1: Nem, ezeket nem lehetett unni. Ezek rendkívül tartásos öreg urak voltak, akiket ezt nem lehetett unni, mert nem locsogtak, fecsegtek a vakvilágból, csak úgy kártyáztak, és néha mondtak egy mondatot. Ez egy iskola melletti nagyon jó iskola volt, én ebből sokkal több mindent jegyeztem meg, mint az iskolából. Valószínűleg szebben volt előadva, jobban érdekelt, és nem kellett felelni belőle.
0: Egy ilyen gyerek azért elég ritkán szokott arra gondolni, hogy majd színész lesz, nem?
1: Hát két lehetőség volt, egy irodalom ugyan érdekel, de nem azon a szinten, ahogy hát itt nagyon komolyan foglalkoznak vele, Magyarországon írással foglalkoznak. Hát nem voltam elég tehetséges, és a sportban sem voltam elég tehetséges. Az átlagnál jobb voltam, de nem voltam klasszis. Most gondolok a vívásra. Most olyan sportok, mint a tenisz, meg nem tudom, ezek meg nem érdekeltek, mert olyan puderesnek tartottam akkoriban.
0: Nem elég férfiasnak?
1: Igen, de hát most már azért eléggé az. Most már az marha atlétikus és fantasztikus sporttán nőttek ki. Tehát maradt nekem a vívás, és azzal foglalkozgattam. De mondom, nem voltam elég jó vívó se. De az edzőm, a Fülöp Gyuszi bácsi mindig mondta, hogy belőled fiam színész lesz. Én mindig röhögtem, hogy mitől lenne belőlem színész.
0: Mert semmi evidens adottsága nincsen hozzá, ezt meg kell
1: semmi
0: mondanom.
1: Semmi az égvilágon.
0: Utánzási hajlam se volt, gondolom,
1: soha
0: magába
1: senki.
0: Soha.
1: Soha. Nem is tudok utánozni senkit. Sőt, mindig eltátom a szám, amikor hallom a parodistákat. És színészek olyan jól parodizálnak, hogy fantasztikus. És nem egy ilyen szuperklasszisra gondolok, mint a Gálvölgyi Jancsi, hanem egy, aki még nála is jobb, az maga Sinkovics Imre, aki fantasztikusan tudja utálni azon kollégáit, de hajmeresztően.
0: És nem is volt ilyen majomkodó típus?
1: Nem. Abszolút nem. Én ilyen utcai harcos voltam. Abszolút egy ilyen... megáltalkodott, meg mindig azt hittem, hogy valahol az igazságot ezt keresni kell.
0: És nem lehet, hogy ez azért volt, amiért sokan például újságírók is lettek akkor, mert Hát végül is ez volt olyan szabadnak, kívülről szabadnak látszó pálya.
1: Ezt én nem tudtam úgy eldönteni. Azt nem tudtam eldönteni, hogy mi legyek. És akkor jött egy színész Debrecen, úgy hitták, hogy Csernák Árpád, és az engem elkezdett így terelgetni. És miután belém vert, nem tudom, 4-5-10 verset, és akkor azt következetesen mindig meg is hallgattam, mindenféle helyekről húzott elő. Szóval gyakorlatilag jobban akart, hogy színész legyek, mint én, hogy bekerüljek a főiskolára. És akkor bizony a mamám az elkísért.
0: Főiskolára?
1: Elkísért engem a főiskolára, beszélt az a Békés Andrással, a Vámos László, megpróbált protekciót szerezni, és gondolom szerzett is.
0: És be is került elsőre?
1: Igen, hát bekerültem.
0: És maga utálta ezt a helyzetet, hogy elkísérte a mamáit?
1: Nem, nagyon imádtam. A fogorvoshoz is elkísért, mert ezektől nagyon féltem. Az orvosoktól nagyon féltem.
0: Ez nekem egészen váratlan. Jó, szóval bekerült, és ha jól emlékszem, nem gondoltak magáról semmi olyan különöset akkoriban.
1: Rólam soha senki nem gondolt semmit, csak nem tudom, hogy most mi a felének gondolnak rólam mindenféle hülyeséget.
0: És amikor kezdő színész volt, akkor is inkább csak hát azt mondták, hogy ilyen jó nagy atlétikus belemenő.
1: Persze, az a sutyó Debrecenből. Jó, hát ez boldog időszak volt, mert én azt játszottam, hogy hülye vagyok. És azon rögtem, hogy ezek elhiszik, és akkor gondoltam, hogy én sokkal jobb színész vagyok, mint amilyen ti vagytok. Hogy ennyire meg tudom etetni az egész társaságot azzal, hogy én hülye vagyok.
0: És azt gondolta, hogy majd egyszer azért meg fogja mutatni nekik?
1: Nem gondoltam én ilyesmit. Nem akartam egyszer sem megmutatni semmit.
0: Hanem?
1: Bennem nem voltak ilyen indulatok, hogy na majd aztán én jövök. Hát én úgy gondoltam, hogy nagyon természetes, ami velem történik. Azt gondoltam, hogy az nagyon jó, hogy én gyerekkoromtól ismerem a Latművi Zolit.
0: Hogy
1: jó,
0: őt, hogy nekem... őt még Debrecenből ismerte,
1: persze,
0: ugye?
1: Igen. Én nagyon jót láttam rögtön az elején a színházban, talán az is lett egy végzetes vonzás belőlem, mert ott az is egy deklasszált színház volt, ott is begyűltek, ott volt a Mensáros, ott volt a Bán Györgyi, ott volt a Táncos Tibor, ott volt a Latümi Zoli, a fene tudja, rengetegen, Rajz János, mindenki ott volt, a zseniális igazgató volt a Téri Árpád, és utána a Szendő Jóska bácsi. Szóval valahogy, én nem tudom, ott volt valami nagyon nagy vonzás a színháznak. Hát ezt nem tudom, aztán úgy lett, hogy még megfogadtam, hogy nem beszélek a Gáborról többet, de ő is jött, és hát ő a Bódi is. Megfogadtam, hogy soha többi interjú nem beszélek a Bódiról, de nem lehet, annyira belelóg az életem.
0: Főiskolán ismerkedtem?
1: Igen, hát már előtte, hogy láttam őt különböző kocsmákban, ott még a Kárpátiába jártunk, a Bajtársba, de olyan szevasz-szevasz volt.
0: Ő akkor még a bölcsészkarra járt?
1: Igen, a Zsilkához nyelvészetet tanult. Hát ott aztán nagyon jóba lettünk.

0: Volt egy társaság, ha jól tudom én, nem csak kettőjükből állt ez, hanem még egy csomó emberből, amelyik társaságból azóta sokan külföldre mentek, még többen talán öngyilkosok lettek.
1: Meghaltak meg.
0: Néhányan vannak belőle.
1: Hát gyakorlatilag ki van? A Dobai van.
0: Dobai Péter.
1: Igen. Hát színész az Újlaki Dini, aki végig volt ezzel a csapattal. Ő van. Van még a Benke Laci, akit mindenki ilyen tanárnéven közismert. És gyakorlatilag még a Csaplár Vili.
0: Már
1: a Vili az fiatalabb. Hát nagyon sokan voltunk. A Barca Gyuri, a Szent Jóbi, a Fenete. Hát van Szent Jóbi, de nem úgy, ahogy akkor volt. Halász, az egyetemi színpadosok, akik nagyon sokan. Ez egy olyan jó 150 fős csapat volt, hogyha úgy egyszer úgy egyből összejöttünk volna, de 20-an mindig voltunk. És hát ketten voltunk, mondom, színészek az Újlakival. De aztán Dinike elkerült vidékre, mert ő mindig ilyen vidéki pályákat taposott, drágám. És akkor maradtam úgy én, de hát... És akkor elkezdett ez egy szaporodni a Kende Jancsival, hát aztán a Jancsóval. Szóval csak úgy nőttek, a trófeák körülöttem. Ezek azért nagy vadak meg. És akkor nem tudom, ők aztán ott vitték tovább az én életemet, jobbra-balra.
0: Az, hogy nőttek a trófeák körülöttem, az mit jelent?
1: A trófeákat úgy értem, hogy hát raktak rám trófeákat, mert azért Jancsó filmben játszani az trófea volt, Mag filmben játszani trófea volt, de hát nem teszem ki a falra természetesen, így mondom.
0: Ezzel a társasággal egyébként mi lett igazából az, hogy lehet az, hogy ez...
1: Ez 68 megszórt minket, kegyetlenül megszórt minket, 68 és aztán a 70-es évek, amikor elkezdődött az igazi diaspóra, amikor aztán szétszorodtak. Hát ilyen van, hát Vajda Pierre, aki egy nagyon nagy figura volt, aki hát mondjuk az avantgard csúcsa volt, szóval az övé az a híres neves szakácskönyv, ami Magyarországon meg se jelenhetett.
0: Miért? Milyen szakácskönyv?
1: Nem, erről nem beszélek, erről majd írni akarok, úgyhogy erről nem beszélek. Elmondom, és akkor rögtön elopják.
0: Szóval,
1: egy mondatból fantasztikus történet kerekedik. Ő például meghalt Münchenben 12 évvel ezelőtt. Nem, mindenki meghalt, szóval nagyon sokan haltak meg.
0: Miért? Olyan korán halók voltak ennek a társaságnak a tagjai, miért olyan korán haltak?
1: Hát azt hiszem, nagyon a mellükre szívtak ők is minden. Szóval ez a kettős neveltetés, amiben részünk volt egyrészt az iskolában, másról hazúról, ez nem bírta ezt a fajta gyűrődést, amit kívánt tőlünk az akkori társadalom. Ennek nem lehetett megfelelni, de nem akarom éneket bántani, már nem az embereket, hanem az akkorit, mert mégis az volt a fiatalságunk, és nekem azért ez nagyon-nagyon sokat hozott. Mert ez nem egy ilyen híg világ volt, hanem az egy kemény világ volt. És valahogy meg is kellett felelni, elsősorban önmagának az embernek, és hát annak a fantasztikus elvárásnak, amit ez a baráti kör jelentett. Ott nem lehetett úgy belelébet szólni és félrehazudozgatni, hanem szembe babám a szeretsz alapon ment a dolog.
0: De ez mit jelent? Szóval muszáj volt állandóan önmagát
1: nem
0: belevinni mindenféle dologba,
1: ne, hát
0: vagy belemenni minden dologba?
1: Bele kellett menni, bele kellett menni, mert ment mindenki, mert hát baromi nagy szomjúság volt arra. Hát ugye 68-ban elkezdték fordítani az amerikai irodalmat, az illések elkezdtek magyarul énekelni, szóval kis forradalmak voltak. Elkezdték beverni az ékeket ebben a monstersziklába, amiben éltünk berakva.
0: De ezek ilyen eléggé baloldali kis forradalmak voltak, ha az ember visszagondol.
1: Igen, ez tökéletes ez a megállapítás, mert ez mind baloldali szándékkal volt. Mi nem ellenforradalmárként, hogy ezt a baromi hülye szót használjam, léteztünk ebből. Eszünk ágában nem volt megdönteni a szocializmust, mert akkor még olyan, nem is tudom, olyan valamiféle reményt adott, amíg bele nem láttunk igazán. De hát mi kölykök voltunk. 20 évesek. Igazából úgy nem lehetett belelátni, mint ahogy belelátott akkor öreg Bölcs Konrád, aki szintén csak 40 volt, szóval.
0: Úgy fel tudja azért idézni azokat, akiket a legjobban sajnál, és akik elmentek,
1: hát,
0: vagy
1: persze,
0: már nincsenek,
1: persze,
0: megint, a Hódit elsőnek,
1: hát jó,
0: ugye?
1: Hát igen, a B. Nagy Lacit azért az se szabad kihagyni, mert ez egy hihetetlen, fantasztikus figurája volt az akkori filmes világnak, és egyáltalán az irodalmi életnek. Nagyon török testvéreket kéne mondani, akik nem kerültek a sajtóba, meg a médiákba. De azért ők ott voltak, és Dálnoki Kovács Pistát, aki egy hihetetlen személyiség volt, akkor már egy roncs. Él még a drágám, hála Istennek ilyen sokáig, csak hát nem az a Pista, aki volt. Szóval ez nagyon sokakat, ez kegyetlenül megtaposott ez a rohadt időszak.
0: Az, vagy ami azóta történt?
1: Az egyfolytában, és ami azóta történt, szintén egyfolytában.
0: És meg kik?
1: Nem akarok itt, hát mondom, a Vajda, Pintér Georg, a filmrendező, operatőr, aki meg sem állt Bolíviáig, oda ment, aztán onnét a kábítószer mafia végigkergette. Amerikán egy pincébe lakott New Yorkban egy évig, és aztán leköltözött San Franciscóba, és azóta is ott él, és most egy pár éve hazajár, mert ott.
0: Találkozott ezekkel,
1: persze, akik kint jelent? Persze, voltam is kint náluk. Ott laktam nála, nem tudom, hogy 10-15 napot.
0: Annak mi lehet az oka, vagy minek tulajdonítja azt, hogy maga ilyen épségben maradt meg jóformán ugyanolyannak?
1: Hát ez a színház, ez. Nagyon hálás vagyok az, én mindig fújok rá, de nagyon hálás vagyok a színháznak, mert szóval olyan munkákat adott, ami egyszerűen az ember akármilyen szélsőséges és bolondul bánik saját energiáival, ott azért koncentrálni kellett. És hát, hogy mondjam, nem vagyok arról híres, hogy egy hónapból egy hónapot játszom, mert mindig csak egy 8-10-eket játszottam, és ezt a mai napig is megpróbálom betartani. Mert mindig úgy érzem, hogy nem szabad elfogyasztani a szerepet, nem szabad elfogyasztani a színházat, hanem az nekem legyen ünnep az a nap, amikor én ott játszom.
0: Ez úgy van, hogy nem vállal többet? Több szerepet?
1: Ha tehetem, igen.
0: De hát a Katonában nagyon sokat játszott,
1: sokat,
0: nem?
1: De elosztva. Ez egész, mert nagy volt a repertoár, volt 10-14 darab, hát akkor jutott nekem 6-8 egy hónapban este, és ezzel én nagyon elégedett voltam. Vannak olyan színészek, akik 28-akat játszanak, és nem is értem, hogy bírják.

0: elhagytunk egy nagyon fontos témát, mert azt mondta, hogy az ugyan nem volt a szabadság világa, de az egy kemény világ volt, nem olyan semmilyen, mint ez a mostani. Ezt komolyan mondta, hogy is mondjam, csak visszavágyik abba a világba?
1: Nem, se fiatal nem szeretné még egyszer lenni. Néha fölmerül, hogyha most lennék, akkor talán máshogy történne ez az élet, amit a magaménak mondhatok. De úgy, hogy ez, ilyen sóhaj nincs bennem, ha még egyszer 20 éves lehetnék, hát nem tudom. Nem. És nem vágyom vissza, de vállalom azt a kort, mert abban nőttünk. És ennélkül a kor nélkül nem ismerhettem volna én meg ezeket az embereket.
0: És ezt a mostanit miért tartja olyan rossznak?
1: Hát talán nem is olyan rossz, hanem hát ma már keveset járok emberek közé, illetve hát szinte nem is járok.
0: Mert ha nem dolgozik, akkor elmegy Kékkútra?
1: Hát részint ott van, ahol jól érzem magam, ez az a hely.
0: Ott van a lakása, most igen. Már nem nyaralni jár oda, hanem
1: nem, én ott állandó lakos vagyok, választó joggal és minden egyébben, úgyhogy...
0: Én ott választott?
1: Persze, én egy kékkuti polgár vagyok.
0: Ott van az állandó bejelentett lakása?
1: Persze.
0: Ott vett egy házat, vagy épített?
1: Nem, az egy régi ház, amit gyakorlatilag fel lett újítva. Szóval nem nejlonparaszkodásról van szó, mert ez nagyon polgári módon van berendezve, szóval egyszerűen. De hát jól érzem magam benne.
0: És miért jobb Kékkuton lakni, mint Budapesten?
1: Mert én azt gondolom, hogy Pesten fölösleges dolgok történnek. Ott meg olyan dolgok, de igazából fontosak. Szóval ott megy valami igazi élet-halál harca megéletésért, a nyomor ellen. Itt Pesten pedig termelik ezt az egészet, ami miatt azok az emberek ott ilyen körülmények között kénytelenek élni.
0: De hát ott maga vendég, mert maga nem az élet-halál harcot folytatja hát ott a nyomor ellen.
1: Én ott jött-ment vagyok, de azért meglátom én, hogy mi történik. Én Budapesten nem nagyon látom meg, amit látok az

0: Meg nagyon kiélezett szituációkon.
1: De hogy, miben?
0: Nem akarok erről beszélni, mert...
1: A kárpótlás körül, vagy a
0: kárpótlás,
1: politikában?
0: Privatizáció, stb. Egyáltalán ezek a földterületek hogy mennek át hihetetlen alacsony aranykorona értéken, magánbirtokba, kik azok, akik ráteszik a kezüket. Szóval ez egy látványos rablás, ami folyik. Ezért nem akarok beszélni, megvárom a végeredményt, hogy talán az ember ebbe valahogy bele tud folyni. És nem mint rabló, hanem valahogy megmenteni legalább a természetvédelmi területeket.
1: Ezen dolgozik?
0: Én nem dolgozom, én egyszerűen csak figyelek, és gyűjtöm az adatokat. És amikor együtt van valami bizonyíték, akkor én bizony be fogom nyújtani oda, ahova kell.
1: Ezt hogy értsem?
0: Ahogy mondom.
1: Hogy? Szóval jelentést tesz? Nyilvánosságra
0: nem,
1: hozzá?
0: Nem, én ezt először elmondom ott, ahova tartozik, és ha nem reagálnak úgy, ahogy illik, akkor kötelességem megtenni.
1: Itt most olyasmiről beszél, amit bizonyos politikusok az ország kiárusításának szoktak nevezni? Hogy bizonyos pártok, bizonyos
0: hát
1: politikusok
0: igen,
1: az ország
0: arról,
1: kiárusításának?
0: Arról is szó van, meg arról is szó van, hogy ott a helyi potentátok, kihasználnak joghézagokat és hihetetlen vagyonokat halmoznak föl azoknak a rovására, akiknek igazából megilletni a hajús és a terület.
1: Konvertálták a politikai hatalmat gazdaságivel?
0: Abszolút. Körülbelül így, ez egy rövid tömör megfogalmazás. Igen. Nem akarok mondom elé menni az ügynek, mert fölöslegesen port kavarok, és akkor az a csak én járok rosszul.
1: Jó, Pesten vagy Budapesten miért nem érti a dolgokat? Ezt nem értem, hogy maga nem érti itt a dolgokat.
0: Nem akarom érteni. Szerintem más számára is érthetetlen, ami pedig érthető belőle, azt nem akarom megérteni. Nem akarom megérteni ezt a hülyeséget, hogy agyba főbe szidják a Bokros Lajost. Nem akarom megérteni, mert a Bokrosnak az a dolga, hogy minél több pénzt tartson bent. Nem értem, hogy például a Fodor miért csatogtatja előtte a bokáját, az egészségügy miért csatogtatja előtte a bokáját.
1: Szóval miközben azt gondolja, hogy a Bokrosnak a maga szempontjából igaza van, nincs igaza annak a műve, a kultuszminiszternek,
0: aki nem hasítsa ki a magáét, a szakma érdekeit elsősorban figyelembe véve. Ugyanúgy az egészségügy, ugyanúgy a kereskedelem, ugyanúgy az agrár, és nem mutogassanak mindig rá azért, mert és miért kell?
1: Hát mert mindenhol a pénzügyminiszter a gonosz ember.
0: Ez engem nem érdekel, az a dolga. Ő ezt elvállalta, neki az a dolga, kérem, így jött ezzel
1: azt
0: a jogosítványal.
1: Hogy egy kormány tudna úgy működni, hogy mindenki ki akarna hasítani abból az állami költségvetésből?
0: Abszolút, ki kell. Az az ő dolga, azért került oda. Tehát szerintem a Fodor Gábor nem a pénzügyminisztériumnak az alkalmazottja, hanem ő a kulturális miniszter. Neki kötelessége minket életre, halálra, életben tartani. Nem pedig hozzájárulni a pénzügyi tárcának a marhaságaihoz.
1: De hát
0: a Bokrosnak meg az a dolga,
1: szervezet, aminek a...
0: Szakszervezet nem létezik. Hát hol létezik szakszervezet?
1: És akkor ezért kéne ezeket a feladatokat átvenni a tárcáknak, a minisztereknek, mert
0: hát
1: nincs szakszervezet.
0: Amíg nincsenek kamarák, addig igen. És hogyha lesznek kamarák, azoknak olyan jogosítványt kell adni, hogy önellátóak lehessenek. És ne egy központi büdzsébe menjen a társadalombiztosítás, hanem a kamarákhoz menjen. És onnét kapjuk a nyugdíjat, ne a központi büdzséből kapjuk.
1: Nem ezt várta ettől a kormányzattól, vagy a Fodor Gábortól, mondjuk?
0: Én már az előzőtől is sok mindent vártam, ami nem jött be. De azt az ember még betudta, jó, hát ismerkednek a politikával, meg egyáltalán, hogy mi az. Most állítólag profik vannak ott, mert hogy, hát azok. Ők se tudnak semmit tenni. És akkor már nem értem, hogy mitől van, miért van bizonyos emberek, miért van kijelölve 20 ezer ember Magyarországon, hogy mindent megtehet. Akik egyáltalán a politikát mozgatják, akik nem jelennek meg nap mint nap a televízióban, sőt, interjúkat se adnak, semmit nem csinálnak, csak egy bizonyos lobbit baromi erősen képviselnek.
1: Itt megint nem akar
0: nem
1: megnevezni
0: nem,
1: senki?
0: Nem.
1: Vagy nem is tudna?
0: De.
1: Azt gondolja, hogy ez máshol nem így megy? Hogy ez egy különösen rossz ország, egy különösen rossz nemzet?
0: Azt hiszem, hogy persze.
1: Hogy el mindenki romlott? Vagy minden el van rontva fölül? Vagy fejétől bűzlik a hal? Vagy mi?
0: Én ezeket nem tudom, hogy szegény hal mitől büdös, hát büdös a lelkem, mert a szárazon van. Nem, én azt gondolom, hogy itt nem csak én gondolom, sokan gondoljuk, hogy itt valakiknek arra van jogosítványa, hogy gátlástalanul meggazdagodjanak, milliómosok legyenek. Milliómosok, ez egy túró, az már nem fogalom, milliárdosok legyenek, és gyakorlatilag egy körnek szinte csak azt nem szabad, amit ő maga nem enged meg magának. Nem jó veszik ki magát. Ez a Rockefelleri mondat, hogy azt megkérdezik, hogy honnan van az első millió. Hát jó, hát meg kéne kérdezni, hogy honnan van.
1: Ha most már ugye nekünk alkalmunk van ezt az eredeti tőkefelhalmozást 20. század végi fejjel végigélni, akkor ezt másképp kéne csinálni?
0: Erre vagyunk kötelezve, akkor pedig ott is legyenek kötelességek. Tehát ne legyen oda taszítva egy

0: Országa, amit nem érdemel meg, mert nem érdemelnénk meg ezen 4,5 millió ember, aki létünk alatt él, hogy ő ott éljen. Nem érdemli meg. És nem érdemli meg az a 20 000 vagy 50 000, hogy úgy éljen, ahogy él. Tehát nem lehet annyit dolgozni, hogy ennyi pénzük legyen. És nem lehet annyi jó ötlet, hogy ennyi pénzük legyen. Mert egy ötletükről se tudok, ami valami közjavat szolgált volna valaha is. Ezek az ötletek mindig arról szólnak, hogy ő személy szerint mennyit tud harácsolni, meddig megy el, és kik állnak-e mögött, akik befogják a politika száját.
1: Úgy jár most, mint ahogyan azok szoktak eljárni, akik most már ugyan kevésbé, mert hiszen erre igazán nincsen ok, de azok, akik a színészekre, művészekre mutogatnak, és azt mondják, hogy azok miért élnek olyan jól, miért keresnek olyan sokat, hiszen csak ottan pofákat vágnak a színpadon, vagy a filmeken.
0: Ez még a szocializmusban történt, hogy azt hiszem, hogy a Heti Világgazdaságban Nyers Rezső egy interjúban azt mondta, hogy arra a kérdésre, hogy kik élnek jól Magyarországon, azt mondta, hogy a színészek, és akkor még mondott néhány dolgot emel. Hát már akkor is ez egy hihetetlen tévedés volt. Egy hihetetlen nagy tévedés volt, de akkor is kellett valami, hogy elterelni. Akkor mindig jobb erre, mert ez egy ismert réteg, és akkor akkor én el kell mondanom azt, hogy a színészek 90%-a 20-án kölcsönkér. 50%-a 3-án kölcsönkér, elsőjén van fizetés.
1: Maga melyik kategóriába tartozik?
0: Én nekem nem kell kölcsönkérni. Hogyha a színházi fizetésemből, illetve a filmgázsikból kéne megélnem, akkor lehetséges. De miután engem eltart a CIBA bank, nem kell kölcsönkérnem.
1: Ennek köszönheti, ennek a reklám kampánynak?
0: Igen, abszolút ennek köszönhet.
1: Azt nem kérdezem meg, hogy mennyit kap érte.
0: Nem is mondanám meg, mert titkos. Meg,
1: ha már szóba hozta a CIB bankot, megkérdezem. Ugye egy ilyen kis vihar kavarodott e körül a reklám körül, vagy e körül a reklámhadjárat körül.
0: Na hát persze.
1: És ez magát váratlanul érte?
0: Hát igen, nem az, hogy váratlanul, én gondoltam, de hogy ilyen okos gyerek, mint az György Péter fog engem fenéken billent, ezt nem gondoltam.
1: És rosszul esett?
0: Tulajdonképpen, hogyha visszagondolok, akkor nem is. Tudnék, arra jöttem rá, hogy mindenkinek vannak rossz pillanatai, nem csak nekem, ezek szerint György Péternek is vannak rossz pillanatai. Olyan butaságokat mondott ott, hogy valami egészen elképesztő. Szóval nyilván, hát fölkaptam a vizet, és meg is akartam válaszolni, aztán lebeszéltek.
1: De akkor mondja meg, hogy úgy összefoglalva mit írt magáról, hogy ez a hallgató nem biztos, hogy ezt olvasta. Vagy
0: hát nem, mert azt mondja, hogy hát ezek után nem tudja, hogy hogy nézze a Don Juant, mert akkor ezek után a Don Juan is a CIB banknak a reklámja, és nem tudja, hogy hol hallgassa József Attilát, mert az is a CIB bank, és nem tudja a Magyar Narancsot olvasni, aminek a címlapján vagyok, mert az is a CIB bank reklámja. Nem igaz. Mint hogy a Presser Gábor se a Postabank Presser Gabia. De mondok tovább, az Egerszegi nem azért világbajnok, mert a pluszt reklámozza.
1: De hát maga azért egészen mást jelentett. Szóval én nem tudom, hogy tud-e arról, hogy
0: akkor,
1: itt egy nemzedéknek...
0: Miért nem akkor szóltak? Miért nem mondták, hogy te Gyuri, te egy etalon vagy, neked nem szabad, neked koplalnod kell, neked éhezned kell, neked ki kell lógni a seggednek a gatyából helyettünk is, téged verjenek a rendőrök helyettünk is, mint ahogy történt is, de hagyjanak most már békén, egy kicsit szeretnék, öreg vagyok, 50 éves vagyok.
1: Na ne mondja, hát még csak 48.
0: Hát igen, de hát ez most már 50. Hát ez akárhogy nézem, hogy kettőt pislantok, én már kész. Hát akkor engedje meg a világ, hogy legalább ennyi legyen, és hagyjanak engem békén. És külön is az én döntésem, az én lelkiismeretem. Nekem nincsen szükségem a György Péter lelkiismeretére, és a hozzácsatlakozókére sincs.
1: És...
0: Minden időszakban jelentkezik egy ember, vagy két ember, vagy több ember, aki a nemzet lelkiismereteként tünteti föl magát. Most ezt a nemzet kibírja, mert nagy. Még ez ilyen pici nemzet is nagy. Kibírja ezeket a lelkiismereteket, mert ezek eltartanak egy kurzus időszakáig. De az embereknek van saját, és bízzák ők, a szépészek oda, hogy én hogy döntök magamban.
1: Én nekem itt meg kell mondanom, hogy semmi kifogásom nincs ez ellen. Egyáltalán nincsen kifogásom ellen.
0: A Richard Gere visi vizet reklámoz a New Yorki televízió. A Richard Gere, a Robert De Niro floridai telkeket helikopterről. Hagyjanak engem békén a CIB bankkal.
1: Na jó, szóval semmi kifogásom ez ellen, soha nem fog eszembe jutni a Don Juan közben a CIB banknak a reklámja, de itt tényleg maga egy kicsit mást jelentett ebben az országban, szóval egy nemzedéknek volt valamilyen módon a megtestesítője, és annak a legjobb részének. Szóval akiről mindenki azt gondolta, hogy de jó lenne, ha én is ilyen lennék, vagy hogy ilyeneket én nem mernék vállalni, vagy nem kockáztatnék.
0: Én nem tudok válaszolni, mert ha ezt gondolták az emberek, ez mond megint csak azt mondom, hogy a szívük joga azt gondol, amit akarnak egy másikról. De hát az én életemben ki lát bele, még én se. Hogy képzelik azt, hogy belőlem valamiféle eszménykép egy korszakra? Ez nem lehet igaz. Ez olyan bonyolult egy korszak, hogy legalább 50 eszményképnek kell benne lenni, és akkor se biztos, hogy mögéjük lehet állni egyáltalán.
1: Ez a reklám, ez szabaddá teszi magát valamilyen mód?
0: Abszolút. Azért ez a bank a mi színházunknak, most így mondom, hogy a mi színházunknak adni fog pénzt. És ez egy nagyon jó dolognak tartom.
1: Ezért, mert maga elvállalta ezt a reklámot?
0: Igen, ezért.

0: A történetét félbeszakítottuk, amikor a kezdő éveiről beszéltünk, és tulajdonképpen az igazán nagy korszakról nem beszéltünk, ami úgy a 70-es évek, legvége, 80-as évek, talán egészen addig, amíg el nem ment a katonából. Amikor a Nemzetibe voltak a székeik, az a 70-es évek vége, nem?
1: Igen, és a 80-as évek eleje. 81-ig gyakorlatilag oda tartozott a színház a Nemzetihez, és azt hiszem 81-től vált le januártól.
0: Szóval a Nemzeti Színháznak az a korszaka, az nagyon érdekes volt, nem csak a színház szempontjából, mert hogy ez nagyon kiváló korszak volt, hanem minden, amiről akkor ott szó volt, az mind politika volt. Nem tudom, hogy emlékszik.
1: Igen, nem voltam beavatva, hogy utólag gondolkozott rajta az ember, akkor valószínűleg itt jobban szem előtt volt a Zsámbéki is, a Székely Gabi is, jobban szem előtt volt, mint ezekben a végvárakban. Lásd Kaposvár vagy Szolnok. És hát ők csak arra nem számítottak, az akkori kultúrpolitika, vagy azok, akik csinálták a politikát, hogy ezek egy hihetetlen színházi forradalmat tudnak Budapesten is csinálni.
0: Azt gondolja, hogy azért tették őket oda, hogy megszüntessék, vagy hogy is mondjam, csak tönkretegyék őket, vagy ellaposítsák az egészet?
1: Talán volt benne, én nem gondolom, hogy ennyire sanda volt a szándék, de nagyon föltűnő volt, hogy két ilyen nagyon erős színház működik vidéken. És egyáltalán, hogy olyan, ezek valóban eszményszerű színházak voltak, eszményképszerű színházak voltak.
0: Az az együttlét, meg az az intenzitás, ahogyan ők dolgoztak?
1: Az, hogy létezett egy olyan csapatszellem, ami aztán a katonába költözött át, de a Nemzetibe ez a csapatszellet nem tudott megélni.
0: Maga akkor miért nem csatlakozott egyik ilyen színházhoz sem? Sem a Szolnokihoz, sem a Kaposvárihoz. Na, akkor jöne. Még riasztotta ez a csapatszellem?
1: Nem, ennek sokkal egyszerűen nem hívtak. Aha. Nem igaz így. Én megbeszéltem először a Zsámbékival valamelyik Szentendrén nyáron egy randevút, amire nem jött el. Ez volt az oka, hogy akkor én aztán nem vettem fel a telefon, nem írtam levelet, hogy Gabikám, mi az oka annak, hogy te...
0: De magáról akkor nem is igazán lehetett gondolni, hogy hajlandó lesz beállni ilyen szolgálatba.
1: Ez nem így van. A Bódival is csapatban dolgoztunk. Én nagyon jól érzem magam csapattaként, hogyha az egy olyan csapat. Ha csak mondva csináld, akkor nem, akkor kimegyek, az nem jó. Azt nem szeretem. Sokkal több dolgot kéne szeretni, mint amennyit én szeretek, de hát ilyen a természetem, akkor ilyen. Ja, és hogy folytassuk, föléjük raktak egy olyan igazgatót, amelyik, hát ugye hamar bele is rokkant ebbe a csatába, elment.
0: Én csak
1: hát
0: a pillanatokig volt csak ott.
1: Igen, és aztán jött a Szilágyi, akit
0: szintén... Gondolom, hogy azt gondolták, hiszen a pártközpontból tették oda, hogy majd ugyanúgy fog viselkedni.
1: De nem ez történt, mert a Szilágyi egy nagyon gerinces pasas, és nagyon klasszul állt a két Gábor mellett, illetve ők hárman nagyon jó színházat tudtak csinálni. És aztán hát persze voltak ilyen belső mozgalmak is a színházon belül, voltak ilyen ellenzéki vacsorák, ahol a nagy öregek megint eldöntötték a színház jövőjét. Ez aztán hosszú távon működött is.
0: Érdekes módon éppen ők fordultak mondjuk a pártközponthoz, miközben korábban azt hiszem, hogy ők magukat valamilyen ellenzéki gócoknak képzelték.
1: Hogy... Hát ők mindig képzelték magukat valaminek, a politikában, holott csak óriási színészek voltak. És ez nem csekély. Aztán összetévesztették a szerepüket, és akkor nagyon rosszul gondolkoztak egyáltalán arról, hogy mi az, hogy színház, meg hogy kell színházba jönni. Adódik egy pillanat, ami neki nem tetszik, neked se tetszik. Ő még nem tudja, hogy tetszik-e vagy nem, de hát hogyha ő azt mondja, akkor nekem se tetszik. Akkor már háromnak nem tetszik, három nagyágyú az 9 Kossuthdi, és akkor lehet Acél Gyuri bácsihoz menni. Mai napig ennek a levét is a Nemzeti. A mai napig.
0: De magának sem ment az könnyen, az alázat, amit megkövetelt az a fajta színház, ahogyan én emlékszem.
1: Hát én annyira alázatos voltam, hogy friss műtéttel eljátszottam a magam szerepét a Dantonba. Én annyira alázatos voltam, hogy nem kellett volna, mert fél évet pihentetni kellett volna. Szóval nem tudom, hogy az alázat az, hogy az ember minden nap leborul és csókolgatja a színpadot, vagy valóban tiszteli a színpadot, és valóban tiszteli azt a munkát, ami ott folyik.
0: Azokhoz az előadásokhoz azért nem nagyon tudok hasonlót, szóval...
1: Nagyon jó előadások voltak. Hát így jöttek, hogy a Danton, a Troilus, közben volt a konyha, vagy nem biztos, hogy ez a sorrend.
0: A konyha az úgy párhuzamosan volt, igen.
1: Igen, a negyedik Herrick, szóval ezek fantasztikus előadások voltak, és hát volt ott sok minden más is még. De hát a legnagyobb felfedezés az volt, hogy a másodvonal legalább olyan jó, mint az első. Tehát akkor jött fel a Gellei, a Sinkó Laci, a Benek Micu Szacsvai. Fantasztikus. És ezek a fiúk ezt meglátták. A Zsámbéki meg a Székely, vagy a Székely meg a Zsámbéki, mindegy, a két Gábor. Mindenkiben meglátták ezt. Olyan emberek jöttek fel, mint a Gobbi meg a Major.
0: akik teljesen hát, új pályát tudtak elkezdeni.
1: Hát nem voltak már fiatalok, nem lehet azt mondani, két hatalmavesztett ember, fantasztikus színészi állapotba került azáltal, hogy nem volt hatalma. Csak oda tudott figyelni, ami a dolga. Ő nélkülük nem is indult volna meg ez a színház. Az, hogy a major milyen lendületet adott azzal, hogy ott van.
0: A katonának.
1: Igen, és a Gobbi milyen lendületet adott azzal, hogy ott van, és ezt így kigombolva az inget így vállalták, ez fantasztikus volt. És ez gyönyörű volt.
0: És mitől vesztette el az érzelmeit ezzel a színházzal? Szóval miért ment el?
1: 87-ig ment ez a színház, már velem. És aztán úgy elkezdtek, azt hiszem, hogy egy kicsit rámásztam én arra. Szóval ez is benne van a pakliba. Egy kicsit arról szólt, hogy ez a Cserhalmi játssza ott mindig a Prímet, és hát valóban hát a rendezők is meguntak engem.
0: Igen?
1: Hát mondjuk a Zsámbék az teljesen megunt. A Székely azért még utoljára még elhúztuk együtt a Mizantrópot. A Gábor akkor már titokba el akart jönni. Én is, de ezt még nem közöltük egymást. Még januárban bementem hozzá, hogy Gábor, gondolkozzatok azon, hogy a jövő műsortervben mi lenne a dolgom, akkor ne számítsatok oda, én most megyek el. Nem évvége, hanem most januárban, most ebben a pillanatban megyek el.
0: Mielőtt még magától elhal az egész? Mielőtt magától megszűnik a szerelem?
1: Nem éreztem hogy? Már azt. Nem akarok én most senkit megbántani. Én rengeteget gondolkoztam ezen a dolgon. Rengeteget. Mai napig nem tudok úgy elmenni az alatt a színád előtt, hogy ne verni egy kicsit jobban a szívem. Most már rá sem merek nézni a kirakatra, meg a vitrénre, meg inkább elfordulok. Szóval még mindig annyi érzelmi közöm van hozzá és kötődésem. De ennek ellenére azóta én be nem tettem a lábam. Pedig nem egy sértődés munkálkodik bennem, hanem egyszerűen nem visz be a lelkem. Valahogy nem, olyan, mintha valami tékozló fiú lennék, és nem nagyon várnak engem oda. És hát azt éreztem, hogy elmennek a rendezőink külföldre rendezgetni, néha hazajönnek, akkor jól letolnak minket, hogy milyen állapotban vagyunk, milyen művészi kondícióban, negatív előjellel.
0: És akkor inkább vállalta ezt a...
1: És akkor inkább azt mondtam a Gábornak, hogy
0: el... mondjam, színészi hontalanságot, mert azért ezután, az intenzív lét után, ez mégiscsak valamiféle hontalanság volt, ami következett.
1: Hát maga így látja, én meg ezt máshogy éltem meg. Egy olyan nyugalom lett bennem attól, hogy el tudtam jönni, annak ellenére, amit az előbb elmondtam, hogy mai napig dobog a szívem a színház, de hogy tisztázódott valami. Halálosan nyugodt volt, még akkor is, mert hogy visszajártam játszani a Mizantrópot, mint vendég, és még akkor is nyugodt voltam, amikor szintén telt háza, akkor már a Zsámbéki Gabi levette. És egyre jobban ment a darab. Elkezdett szólni valamiről, fantasztikusan a darab. Mert minden évnek megvan a hozománya.
0: Mikor volt, amikor levette?
1: 89-ben jöttem el, 90-ben vette le. Igen, levette áprilisban.
0: De hát mégiscsak valamilyen hontalanság lehetett, hogyha most ez volt az első hívás, amire viszont ugrott, mert... vagy hogy is mondjam, nem jó szó ez, hogy ugrott, de szóval...
1: Ugrottam.
0: Igen?
1: Abszolút ugrottam. Jó szó. Abszolút ugrottam. Én erre vágytam, nem tudom, akkor már 5. éve. És nagyon sokunkban volt, hogy mikor csinál már a Gábor Színházat, mert hozzá elmegyünk.
0: És azt kapta, amit várt?
1: Azt. Sőt, egy még keményebb székelyt kaptam. És ettől nagyon boldog lettem. Szóval a Gábor nem rogyant meg lelkileg, tehát, hogy nem rendezett itthon Magyarországon. Ez egyáltalán nem látszott. Volt lámpalázás, egy irgalmatlanul fölkészült ember érkezett, akinek a kezébe 5-6-10 variáció volt. És akkor még lehet, hogy a 11-et. És szóval átpasszíroztuk magunkat Sinkó Lacival és az összes szereplővel együtt. És meg lett az eredménye. Azért ez egy jó előadás, hónapokra előre elkeltek a jegyek. Szóval ez megy. Általában a Don Juan előadásukra az a jellemző, hogy 10-szer mennek, aztán csókolom. Nem nagyon tud mit kezdeni se a néző, se a rendező, se a színész. Annyira talányos, örületes, és közben logikus. És hát valami kegyetlen keserűségről szóló. Én nem is értem ezt a szerencsétlen Molière-t, hogy ez hogy merte ennyire vállalni a saját magát. Mindegy. Most nagyon boldogok vagyunk, mert megy tovább, és hát most már mondják ott a titkárságon, hogy nincsen jegy.

0: Na most akkor térjünk egy kicsit vissza oda, hogy azt mondta, hogy szeretett volna kiszállni. Olyan gondolatai is voltak, hogy végleg kiszáll ebből az egész színészetből, vagy színházi buliból?
1: Nem, hát a színészetből nem lehet, mert ebből azért élni kell. Csak arra gondoltam, hogy nincsen olyan helyzet, amikor színházban nyugodt lelkiismerete lehet 2,5-3 hónapot próbálni, és aztán bemutatni a nagy érdeműnek egy darabot, mert se én nem vagyok olyan állapotban, se a környezetem nincs olyan állapotban. És egyáltalán nem voltak meg a működési feltételeim. És én ezt be is szeretem vallani.
0: Milyenek a működési feltételeim?
1: Hát, én szeretek nagyon tisztázott körülmények között dolgozni. Az utolsó centig, az utolsó kellékig tisztázott körülmények között. Amikor úgy lebegtetve van az ember sorsa, hogy kell is, meg nem is, azt nem szeretem. Elhangzottak annak idején olyan mondatok főkorifeusok, színházi főkorifeusok szájából, hogy ez színész a legdrágább a színháznak. Én ezen úgy megsértődtem. Én annyira megsértődtem.
0: Mint hogy a legtöbbe kerül?
1: Igen.
0: Nem azt jelentette ez, hogy a legfontosabb?
1: Nem édes angyalomról volt szó és drágaságomról, hanem kvázi anyagilag mi nagyon sokba kerülünk a színháznak. Hát azt hittem, hogy fontosabbak vagyunk sok mindennél. Az kiderült, hogy nem. Mi drága paraziták vagyunk. Még a színházunkon belül is. Ez baromi rossz mondat. Ez rosszul esik mindenkinek.
0: Ráadásul azt hiszem, hogy nem is igaz. Minden költségennél most... sokkal magasabb a rezsiktől, a nem
1: ez,
0: tudom
1: és mi. Most kiderült fehéren feketén, hogy ez a mondat már akkor se volt igaz. De azért elmondták róla.
0: Ki mondta?
1: Ezt a Babarczi Laci mondta. A színházban a színész a legköltségesebb. Tényező.
0: Ezt ő milyen minőségében mondta, mint színházi hiszem, hogy, rendező, vagy
1: nem? Én azt hiszem, hogy valami szövetségi összeröfenésen. Én a saját fülemmel hallottam, szóval nem egy ilyen hozzám odaérkezett mondat a 6. ajakról, hanem közvetlen így, rögtön így szembe.
0: Na jó, a feltételekről volt szó, hogy milyen feltételekkel érzi jól magát, vagy milyen feltételek között?
1: Mondok megint egy oktondit. Borzalmasan megsért engem, és gondolom, hogy mondjuk a színésznőket nem annyira, de egy férfi színész sérti, hogyha a jelmezei többbe kerülnek, mint az egész éves fizetése. Engem sért ez a dolog. És ez zsinórba is sorozatba előfordult. És amikor szóvá tettem, akkor gyakorlatilag odafajult a dolog, hogy kvázi én beleszólok egy összképzőművészeti hangulatba, mert hogy a színpadképbe az a ruha kell, és azt nem lehet egy rögtönre megtalálni, hanem arra le kell gyártani 4-5, míg a 6. aztán sikerül. Meg nekem már az első is nagyon megfelel.
0: Ez melyik színházban
1: nem mondom
0: volt?
1: El. Nem mondom el, mert katonában volt, de nem akarok fölkavarni megint, és hogy visszaköpködni egy levesben, amit már lehettek róla.
0: Ha úgy belegondolok, akkor ezek a feltételek, ezek mindig csak akkor voltak meg, amikor valahogy a Székely Gábor közelében dolgozott. Korábban is egyszer-egyszer, amikor Latinovicssal dolgozott, vagy oda ment a Nemzeti Színházhoz, ahol Major Tamás rendezte a Téli regét. De aztán leginkább csak olyankor, és mindig olyankor, amikor a Székely Gábor ott volt a színházban legalább, mert hiszen nagyon kiváló előadások, és valószínűleg nagyon jól érezte magát azokban az előadásokban is, amelyeket mondjuk Zsámbéki Gábor rendezett a Konyhában, vagy a
1: Henrikben, hát
0: vagy a negyedik Henrik,
1: vagy a
0: Manó. De mindig ott volt a Székely Gábor a közelben, nem?
1: Hát igen, mert hogy szóval én nem akarok egy székely himnuszt mondani itt, inkább csak annyit szeretnék mondani, hogy a morális gerince a mi szakmánknak. Annakinek ez a mondat nem nagyon tetszik, mert ő szeretne morális gerincnek látszani, de hát ez csak látszat. Ez pedig egy valóság, amivel az ember nap mint nap találkozik, és engem valóban a Székely fantasztikus, hát nem is tudom, azt hiszem, hogy valami tiszta erkölcsre kell be. Nem szeretném azt, hogy egy vegytiszta, mert nem erről van szó. De minden esetre nagyon figyelemreméltő és nagyon példamutató.
0: És ebben nem lehet, hogy az is benne van, hogy ő az, aki magát olyan állapotba tudja hozni, vagy hajszolni,
1: Bőven benne van, tudnék, a Székely az maximalista, elsősorban magával szemben. És akkor az ember meg úgy gondolja, hogy meg egy nagy disznó, hogyha nem megy vele, ameddig bír.
0: De hát mások meg azt mondják, akik nem szeretnek vele dolgozni, hogy hát annál szörnyűbb nincsen, hát hogy az egy igazi infarktus, vagy idegsok, vagy nem tudom én micsoda szörnyűség.
1: Ez kinek-kinek szíve joga. Velem az lehet a baj, hogy én azt a színházat szeretem, ami engem tényleg valóban oda vissza, ami már ott, amit én egy olyan teljesítő képességnek gondolok. Mert rutinból is el lehet játszogatni, és nincs infarktus, nincs gyomorgörs, se semmi nincs.
0: Azt egyébként mindig utálta, azt régi interjúiban is olvastam.
1: Nagyon-nagyon nem bírom, mert mindig ki tudom találni, hogy mi lesz a következő gesztus a derék kollégának vagy kolléganőnek, és akkor már nem is érdekel az egész. Székelynél ezt nem nagyon tudom kitalálni. Olyan állapotba tudja hozni az embereket, hogy azt gondolják közben, hogy ez egy ilyen beszabályozott metrikus játék. Nem arról van szó. Ez hihetetlen nagy skálát ad mindenféle gondolati improvizálásra.
0: És nem lehet, hogy itt arról is szó van, most megint idézek színészektől, akik ezt a stílust utálják, vagy ezt a munkamódszert utálják, hogy ezek a színészek, akik így szeretnek dolgozni, ezek önmaguktól nem mennének semmire, hogy nem igazán jó színészek, nem mesterei a szakmájuknak. Nekik az kell, hogy olyan lelki állapotba hozzák őket, hogy ott már nem is színészként, hanem egész egyszerűen szenvedő emberként hozzák elő magukból azt, amitől ez a színház az olyan fantasztikus lesz.
1: Szerintem nem is érdemes máshogy csinálni. Hát ez az egész próba folyamat, ez egy, már aki komolyan próbál, az kínlódik, az végig kínlódja ezt az egész dolgot, mert ez is közhely, hogy tényleg hát az ember megmutatja a testét, ha van neki, adja, de a lelkével nagyon csinyán bánik, mert azt nagyon nehéz oda ki, azt szégyeli az ember, azt kipakolni. Ezért, mert van benne sok olyan, amit véd, mert szerinte az szép, és van egy csomó mocskos dolog, amit megtakargat, mert ez meg nem való. Na most ez egy igazi próba folyamatban ezek a dolgok mind kikerülnek oda a színpadra. Székely azért csodálatos ember, mert ezekkel soha nem él vissza magánéletbe aztán.
0: Szóval addig gyötri a színészét, amíg az kiteszi oda magából.
1: Ez nem igazán így van. Egyszerűen a színész egyszer csak azt érzi, hogy ki kell tenni. Uh-huh. Ezt ő maga érzi. Aki ezt nem érzi, az úgyse tesz ki semmit. Hát Istenem, ebbe is bele lehet ámulni. Irgalmatlan.
0: Az lelkös tragédia.
1: Hát elfásul az ember, mert én szoktam mondani, hogy olyan pofával nézek reggel a borotválkozó tükörbe, amit játszom este. Ez borzalmas. Ez hogy van? Ez egy gyerek elmenekül előle egy Coriolanus napján. Már reggel úgy föl van dúlva, hogy...
0: Komolyan?
1: Hát persze, alkalmatlan mindenféle családi életre és civil közlekedésre. Szóval jó lenne néha leválni erről, és azt mondom az ember magában, hogy hát talán nem kéne reggel 10-től színésznek lenni, hanem mondjuk elég lenne délután 5-től este 11-ig, amíg mondjuk a darab lemegy az emberben.
0: Maga képes lenne erre?
1: Nagyon szeretném.
0: De volt már ilyen?
1: Hát egyszer-egyszer volt. És akkor nem tudom, akkor én úgy éreztem, hogy így is lehet színházat csinálni, aztán rájöttem, hogy lehet, de nem érdemes.
0: Aha, hát akkor jó.
1: De hát ez egy rókafogta csuka, ebből nem lehet kijönni ebből a körből.

0: mondják, akik színházzal foglalkoznak, hogy nem értik, hogy hogy lehet az, hogy maga abból a helyzetből, ami hát egy egészen fantasztikus helyzet volt, így ki tudta játszani magát.
1: Az... Hát ez csak szándék és elhatározás kérdése.
0: Maga is egyetért ezzel?
1: Én magam játszottam ki, szóval végül is el nem küldtek volna a katonából, legfeljebb teremtettek.
0: De nem csak a katonára gondolok.
1: Egyáltalán a szakmából.
0: Igen.
1: Nagyon-nagyon örülök neki, hogy így döntöttem.
0: Ezt eldöntötte?
1: Nem.
0: Miért?
1: Ezt elmondtam az elején, mert nem voltak meg a feltételek, amik számomra feltételek. Nem mindenkinek kellenek ezek a feltételek, nekem ezek nagyon fontosak, nem tudom, hogy miért. Engem ezek mozgatnak, inspirálnak. Ha meg nincs, akkor pedig ellenkezőkor lemattulok, és nem tudok mit kezdeni.
0: És ezért a helyzetért nem fáj a szíve, szóval
1: miért?
0: Nem.
1: Hát
0: mert maga volt itt a király.
1: Ja, Istenem, hát nem mondja fel.
0: De nekem, ez így volt.
1: Hát fenéket voltam engem mindig. Ez annyira tud bosszantani, hogy állandóan cser, amit kell mindig lelökni a trónjáról. Jön egy új nemzedék, mindig engem akarnak lelökdösni. Hát, mi a fenének? Hát, hagyjanak engem békén.
0: De most itt éppen azt mondják, vagy arról lenne szó, hogy maga szállt le erről a trónról, vagy löktelem saját magát.
1: Hát én földön voltam, mondom. Becsület számomra se jobb, se rosszabb helyzetben nem vagyok. Sőt, hogy dicsekedjek megint azért, hogy lenyúltam megint a kritikusok díját ezzel a Don Juannal. Én ezt nem értem. Abszolút nem értem, mert hogyha egy színész jelen van, már pedig én mikor is végeztem? Én 71-től jelen vagyok. Jó, hát kihagytam most 2 vagy 3 évet. Kaptam helyette egy egészen fantasztikus más világot. Kaptam egy rálát, hogy vidékről milyen ez az ország, ahol nincs színház, mozi, még kocsma sincs a faluban.
0: Kocsma sincs?
1: Az sincs.
0: És akkor hol iszik?
1: Hát van nekem házam, ahol le lehet ülni. Nem is onom is van, minden van.
0: Visszatérve arra, hogy ki játszotta, vagy nem játszotta ki magát. Szóval maga valami olyan helyzetben volt, akár tetszik ez magának, akár nem, hogy a Latinovics után megint, ha nem is mondták ki, de azt gondolták, hogy íme a színész király.
1: De ezt kimondták, abszolút kimondták. Ez a Zolit sohasem érdekelte, hogy ő kicsoda, micsoda, ő csak mindig valami minőséget akart létrehozni szerencsétlenként. Engem sem érdekel soha, hogy azt mondják, hogy színész király, vagy csak alabárdos, vagy nem tudom mi a fene. Ez valami mindig a kívülállókat izgatja annyira. Nincs trónom, sám nincs, de kezdettől fogva. Én földön ülök.
2: Elhangzott szellemtörténetek. Cserholmi Györggyel Rádai Eszter beszélgetett. A Portré műsor 1995-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, október 8-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban.

0: Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló három nap két éjszakás pihenés a Szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak.
3: Óra. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Ma folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők megemlékeznek a roma holokauszt áldozatairól, majd a napi rend előtti felszólalások és a határozathozatalok következnek. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a gondosóra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Csaknem 6500 dokumentumot vizsgáltak meg, amelyekben összesen több mint 14 000 gyanús pontot találtak. A programért felelős kormányzati szolgáltató központ élére átmeneti vezetést neveznek ki. Több új szak jöhet létre a felsőoktatásban. A Debreceni Egyetem biotechnológia képzést indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakembermester képzést indítana. Utóbbi célja olyan szakemberek képzése, akik képesek időskor vagy betegség miatti képességvesztések kezelésére, újra tanítására. A kapcsolódó javaslatot társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány. A fiatalok mentális egészségéért tevékenykedő szervezeteket és szakembereket ismertek el a Sziget Fesztiválon. Az eseményen elhangzott, a digitális zaj, az állandó online jelenlét, a teljesítménykényszer vagy az elszigeteltség miatt egyre többeket érint szorongás, depresszió vagy kiégés. Az idén alapított Super Society díjat a Kompánia Alapítvány, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, Balog Edina Anna, a Kamasztér Alapítvány alapítója és vezetője, Lil Frak, zenész, és Áncsán Aranka, a Tűzcsiholó Alapítvány alapítója vehette át. Csökkent a gyermekeknek ajánlott oltások száma az Egyesült Államokban. A tegnap aláírt elnöki rendelet 11 betegséggel szemben ajánlja a védőoltás beadatását. Az új irányelv értelmében a hepatitis B, a COVID-19 és az influenza elleni oltás már nem szerepel a minden gyerek számára általánosan ajánlott vakcinák között, bár a szülők továbbra is kérhetik azokat. Tavaly január óta már 175 ezer vízumot vont vissza az Egyesült Államok külügyminisztériuma. A dokumentumokat többnyire különböző bűncselekmények, köztük szexuális erőszak, gyermekbántalmazás, ittas vezetés, lopás, kábítószerkereskedelem, valamint csalás miatt érvénytelenítették. Az érintettek kitoloncolását a hatóságok intézik. Már több mint 130 halottja és csak nem 500 sérültje van a tegnapi földrengésnek Kolumbiában. A dél-amerikai ország csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgásban, valamint az azt követő két utórengésben több tucat épület dőlt össze. Sokan rekedtek a romok alatt. A kolumbiai elnök szükségállapotot hirdetett. Ami a hazai időjárást illeti, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórta lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 33 és 38, késő este 25 és 32 fok között alakul. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kultúrhistóriák. A Kentaur természetrajza. Beszélgetés Csányi Vilmos etológussal.

Kentaur általános leírása és eredete. Már majdnem bizonyosak lehetünk abban, hogy a Kentaur kipusztult. Utolsó megfigyelt populációi mintegy 3000-3500 évvel ezelőtt élhettek a Mediterráneum dombos-völgyes vidékein, legalábbis az ez időtájt virágzó kultúrák legendáiban gyakran említik őket. Élő kentaur populációk felbukkanásáról azóta nem számoltak be. Néhány festményt, szobrot és rajzot leszámítva múzeumi, konzervált példányokat sem ismerünk. Természetesen igen nehéz bizonyítani, hogy ma már egyetlen példány sem él, hiszen a tasmániai farkasról is évtizedekig azt hittük, hogy már kipusztult, amikor néhány állat feltűnését hiteles beszámolók igazolták. Még különösebb a bojtos úszós hal esete. Ez az állat a mélytengerekben húzódott meg, és mintegy 50 millió évet vészelt át észrevétlenül, csak nem régiben, 1938-ban került elő, mint élő kövület. Jól ismerjük a sárkányok és az egyszarvúak természetrajzát is. A végső szót a kentaur esetében sem mondhatjuk ki. Eldugott, turistáktól hozzáférhetetlen völgyekben még élhetnek kisebb csoportjaik. Az is bizonyos, hogy akár egyetlen élő példány felbukkanása is alaposan felkavarná az amúgy szkeptikus tudományos közvéleményt. Ennek elősegítésére adjuk közre hiteles és alapos munkánkat a kentaur természetrajzáról.

0: Kezemben egy könyv, melynek az a címe, hogy a Kentaur természetrajza. Írta Csányi Vilmos, természetkutató. Akár az is elképzelhető, hogy valaha léteztek ilyen lények?
1: Természetesen nem. Elképzelni mindent el lehet. A kentaurok a játékos képzelet termékei, annak idején a görögök környékén az emberek sokféle ilyen összerakott állatot ismertek és faragtak meg. Kis szobrok formájában volt olyan, amelyiknek tehén volt az eleje, és ló a vége, vagy ember az eleje, és tehén a vége. És még az első kentaur ábrázolások, tehát amikor egy embert és egy lovat párosítottak, azokban a kentaurnak két emberlába és két lólába volt, tehát ott még az ember teljes egészében szerepelt, és csak úgy hozzá lett téve egy kis ló hátsó. Ez egy játék volt akkor, és aztán úgy szépen belefolyt a kentaur kultúrába, és tulajdonképpen az is nagyon érdekes, hogy ugye hát akkor a biológiai ismeretek igen gyengék voltak, és valószínűleg a görögök sohasem törték azon a fejüket, hogyha lenne egy ilyen lény, akkor az működőképes lenne. Hogyha az ember megnézi ezeket a régi ábrázolásokat, akkor eléggé össze vannak ezek így tákolva, tehát vettek egy fél embert, egy fél lovat, és úgy összenyomták, és valószínűleg eszükbe se jutott, hogy biológiailag ez milyen problémákat vetne fel, és hát a biológus számára az egyik kihívás a kentaur fantáziában az pontosan az, hogy ha egy ilyen lényt csinálnánk, akkor az hogyan lehetne működőképes. Tehát ugye itt több tüdő, több szív, több agy van, és ezt valahogy el kell rendezni, és ez egy nagyon izgalmas kihívás, és ez egy biológus számára egy nagyon érdekes dolog erre válaszolni.

A kentaurok teremtés legendája. Kezdetben volt az Úr Kenta, aki időtlen idők óta végtelen térben lebegett és gondolkodott. Egyszer egy lócitrom alakú formás gömböt ürített, ami nagyon megtetszett neki. Nyomogatta, gyúrta egy kicsit, majd körbe dobta a nap körül. Amikor a gömb már többször körbejárta a napot, és a felszíne kiszáradt, Úr Kenta köpött rá néhányat, hogy tengerek is keletkezzenek, majd fogai közül kipiszkált néhány magot, és azokat is a gömbre helyezte. Rövidesen erdők, mezők borították a gömböt, majd mindenféle nyüvek és állatok is megjelentek. Ekkor, a 108. napon, Úr Kenta a saját maga képére eleven lényeket teremtett, csak egészen kicsiket, hogy jól elférjenek a gömbön, amit földnek nevezett el. A hozzásoló kicsi lényeket kentauroknak hívta, és nekik adta a lócitromot gondosan előírva számukra: szeressétek a természetet és egymást, de ne szaporodjatok el nagyon. Sok milliószor fordult meg a föld nevű lócitrom a nap körül, minden különösebb esemény nélkül, amikor egyszer néhány fiatal kentaur szokatlan játékba fogott. Elhanyagolták az együttes táncokat, a közös énekeket, a síp és patadob muzsikát, a magasabb matematikai elméletek mesélését, a filozófiát, a felső nyelvet, de még az elmepatológiát is. Nem új elmekonstrukciókat, szép új szavakat, hanem folyton gyereket csináltak. És felső végtagjaikkal, mint egy haszontalan tárgyat készítettek, baltát, lándzsát, nyilat, késeket, és ezekkel azután piszkálták a földön velük élő más lényeket. Még tüzet is gyújtottak. Amikor egy ilyen durva játék közben egy fából készült nyíl egy pingvin hátába fúródott, aki emiatt napokig nem tudott rendesen úszni, Úr Kenta rettenetesen feldühödött, mert nagyon szerette nézegetni a pingvineket, különösen akkor, amikor olyan mulatságosan tipegnek a jégen. Mérgében a rossz kentaurokat saját kezével tépte kétfelé. Az egyik felüket felhajította a fák ágaira, a másik felüket pedig az egyik mezőre dobta. A fákra hajítottakból lettek később a majmok és leszármazottaik, a turisták, a mezőre pontjant részből pedig a különféle lovak lettek. A jó kentaurokat, akik nem használtak tárgyakat, Úr Kenta megajándékozta: nektek adom ezt a lófügét, gondozzátok és egyétek gyümölcsét, mondta, és egy csodálatosan szép terebélyes lófügefát ültetett nekik. Szaporodásotokra pedig a nagy kék darások felügyelni ezentúl, tiszteljétek, féljétek őt, mondta, és egy hatalmas kék lófüge furdancsot engedett szabadon, majd utána eresztett egy kicsi sárgát is. Tárgyakat pedig a szent csíp kivételével ne készítsetek, mert letöröm a hülye kezeteket, kiáltotta haraggal. Azóta a kentaurok szorgalmasan gondozzák a lófügéket, nem készítenek istentelen tárgyakat a szent csípok kivételével, és igencsak félik a nagy kék darazsat. Ezután Úr Kenta eltávozott, s ma már csak a kentaurus csillagképben látni azóta is egyre távolodó körvonalait.

0: Ha a kentauroknak van teremtés legendájuk, akkor van kultúrájuk is. Milyen ez a kultúra? Mennyiben különbözik az emberi kultúrától?
1: No, hát ez a másik dolog, amivel a görögök egy picit adósak voltak, mert mindenféle elméleteik voltak arról, hogy a kentaurok hogyan keletkeztek, és hát az igaz történetet ugye én megírtam a könyvben, de, hogy is mondjam, a fantázia konstruktőr számára ez a második nagy kihívás, hogyha van egy ilyen lény, akinek a fele ember, fele ló, de azért úgy össze van dolgozva, tehát egy új valaki az illető, akkor egy ilyen magasan fejlett elméhez nyilván egy kultúra is jár, hiszen az embert mindig érdekelték azok a problémák, hogy vajon léteznek-e olyan kultúrák, amelyek nem az ember alakított ki, van-e a delfineknek kultúrája. És hát itt most csináltunk egy kultúrát, ami a kentaur biológiához, a kentaur testi-lelki felépítéséhez van igazítva, ez is egy nagyon izgalmas feladat.
0: A kentaur kultúra az az emberektől is jön, meg a lovaktól is?
1: Nem követjük el azokat a hibákat, amiket a görögök, tehát nem egyszerűen összerakunk két különböző dolgot, hanem megpróbáljuk megoldani azt a problémát, hogyha van egy ilyen és ilyen biológiai adottságú lény, akkor ennek milyen lehetne a kultúrája, ez az egyik rész. A másik rész, hogy hát ugye minden ilyen mű az bizonyos értelemben utópia, filozófia és egy görbe tükör az embernek, és hát ez itt alkalmat adott arra, hogy próbáljunk egy olyan kultúrát teremteni, egy olyan kultúrát megnézni, amelyben az emberi kultúráknak bizonyos hátrányos tulajdonságait ki lehet küszöbölni.

Kentaur tudomány. A Kentaur kultúra is a megismerésre sarkalja a személyiséget, de főként a belső világ, azaz az elme megismerésére. A legfontosabb számunkra a dinamikus elmekonstrukciók alkotása a legkülönbözőbb tudományterületeken és a matematikában. A kentaurok sokféle ismeretüket, emléküket az elmetopológia segítségével folyamatosan különböző konstrukciókba rendezik, és kiemelkedő matematikai képességeik segítségével a legkülönbözőbb elképzelhető tudományos rendszereket hozzák létre elméjükben. A kentaurok számára teljesen érdektelen az a kérdés, hogy a matematikai konstrukcióknak van-e valamiféle relevanciája a külső világban. Számukra a lehetséges konstrukciók belső szépsége és funkcionális zártsága fontos. Ennek illusztrációjául elmondunk néhány ismert esetet, amelyek a kentaurok gyakori elmekonstrukciós konferenciáin történtek. Az elmekonstrukciós konferencia alkalmával a kentaurok összegyűlnek, valaki középre áll, és gyorsan elkezdi mondani a saját tudományos konstrukciójának a leírását a lehető legtömörebben. Esetünkben egy zsufaszínű, középkorú kentaur beszélt, és amennyire a gyors szövegből ki lehetett hámozni, egy univerzális szántóvető betakarító motoros gépet talált fel. Leírta a működési elvet, a teljes szerkezetet, a legapróbb részletekig, még a tartalék alkatrészeket és a garancia levelet is beleértve. Nagyon érdekes volt a hallgatóság reakciója. Amikor kiderült, hogy a motort egy gyúlékony anyag apró szabályozott robbantásai működtetik, és a kiáramló gázok veszélyesek a gép kezelőjére és környezetére, a hallgatóság kuncogni kezdett. A szántást, vetést, aratást illetően a teljesítményt firtató kérdések hangzottak el, és amikor a válaszból kitűnt, hogy annyi gabonát képes a szerkezetet irányító gépkezelő termelni, ami a saját szükségleteit 10.293-szorosan is meghaladja, és családja szükségleteit is 2.572-szer, a kentaurokból dőlt a kacagás. Még a jelenlévő idősebb bölcsek is vihoráztak. Adatközlőink elmondták, hogy ez az elmetopológiai est a humoros, értelmetlen tudományos konstrukcióknak van szentelve. Ezek csak az őket befogadó magasabb rendszertől függetlenül vizsgálva működőképesek, ezért teljesen értelmetlenek és Isten akarata ellenvalók. A zsufaszínű kentaur jól ismert művelője volt ennek a szórakoztató szatirikus műfajnak. Bár néha annyira elveti a súlykot, hogy még a bölcsek sem tudják követni. Egy hasonló humoros konstrukciónak szánt konferencián például előállt azzal a konstrukcióval, amit ő gátépítésnek és folyamszabályozásnak nevezett. Amikor a végén kiderült, hogy némi energia termelése érdekében folyókat kell elterelni, erdőket, mezőket kell elpusztítani, a halak ívóhelyei megszűnnek, nagy iszapos tavak keletkeznek, amelyek idővel teljesen elrothadnak, és néha még a gátak is átszakadhatnak, és elsodorhatják a gátépítők településeit, mindenki nagyon jól szórakozott.

0: emberi kultúrák középpontjában bizonyos értelemben a tárgyak vannak. Ugye minden emberi elgondolást, ha azt megvalósítható, szeretünk megcsinálni fából, kőből, fémekből, és rárakjuk a bolygót tárgyak milliárdjai valaminek. Néhány előnyös vonásán kívül rengeteg hátránya van, mert szennyező technológiákat kell működtetni, nem tudunk mit csinálni a szeméttel, és igazából az egész életünk a tárgyak babrálásával, javításával és vásárlásával telik el. Én ezt egy nagyon hátrányos dolognak tartom, és a kentaur kultúra az nem vonzódik a tárgyakhoz, sőt, kifejezetten utálja a tárgyakat, a mesterségesen készített tárgyakat, és én azt szerettem volna megmutatni, hogy egy magasrendű kultúra úgy is létrejöhet, hogy nem használ tárgyakat, mert hiszen azt a elme játékot, ami a konstrukciók megismerésével, megalkotásával, egymás közötti cseréjével, vizsgálódással működhet, ezt tárgyak nélkül is meg lehet csinálni.
1: De élni kell, és a tárgyak azok bizonyos fokig kellenek ez?
0: Körülbelül 20 millió faj van a Földön, amelyek tárgyak nélkül is megvannak, úgyhogy ez nem egy alapkövetelmény. Ez a társadalom már nem tud tárgyak nélkül élni, ez nyilvánvaló, de lehetségesek olyan társadalmak, amikor a tárgyaknak nagyon alárendelt szerepük van, és hát kentaur társadalom erre egy jó példa.

A kentaurok memóriája lehetővé teszi, hogy egyes egyedek, akik a történelemtudományoknak szentelik magukat, fejből megtanulják az egész kentaur történelmet, és kívánságra felmondják annak bármely részletét. Az ilyen történelem rajongó kentaurok egész életükben nevelők maradnak, és sohasem érik el a bölcsek teljesítményeit. A kentaur történelem persze nem nagy királyok tetteiről vagy háborukról szól, mert ilyenek a kentaur történelemben nem voltak, hanem az elmekonstrukcióban, a zeneszerzésben és tudományokban jelentős eredményeket elért kentaur személyekről és eredményeikről, a matematika híresebb tételeinek keletkezéséről. Ugyancsak fontos része a kentaur történelemnek, hogy a kentaur szálláshelyeken milyen ökológiai változások következtek be az utolsó néhány ezer évben. A kentaur történészek az egyes egyedek származását is számon tartják, mégpedig kizárólag anyai ágon. A történészek így bárki kívánságára sok száz generációra visszamenőleg el tudják mondani őseinek sorozatát. A fiatalok tanítása a kentaur memória rendkívül fejlettsége ellenére legalább 20 évig tart, mert a kentaur kultúra rendkívül gazdag. 31 néhány éves kora után a kentaur idősebb 50-70 éves tanítót választ. A tanító már csak egyetlen tanítvánnyal foglalkozik, igen szoros érzelmi és erotikus párkapcsolatban, és tanítványát az elmekonstrukció, az elmetopológia és a kentaur nyelv fejlesztésének titkaira tanítja. Ez is mintegy 20 évet vesz igénybe. A hosszú idő alatt a párkapcsolat megkopik, a tanító magára marad, a tanítvány pedig maga is tanító lesz, és fiatal tanítványával alakítja ki újabb párkapcsolatát. A 100 év körüli kentauroknak már nincsenek tanítványaik. Magányosan vándorolnak, és más bölcsekkel beszélgetnek. Ritkábban, de beszélnek a tanítókkal és tanítványaikkal is. Ezek a beszélgetések az úgynevezett meghallgatások, amelyek során a csekélyszámú résztvevő sem vitával, sem kérdések feltérésével nem zavarja a bölcset, aki elmondja gondolati konstrukcióit. Ezek az idők a kentaur mentális tevékenységének legaktívabb évei. Egy-egy idősebb, híres bölcshöz sok száz kilométeres távolságban is eltrappolnak a fiatalabbak és a tanítók.

0: egy kentaur mennyire van egyedül?
1: Eléggé egyedül van, és ugye ez megint onnan adódott, hogy az embernek is egy nagyon komoly problémája, a modern embernek, hogy a kultúra és a személyiség az hogyan kapcsolódik egymáshoz. Az archaikus kultúrákban, amennyire ezt rekonstruálni lehet, azt látjuk, hogy az emberek nem voltak egyedül, nem tudtak elmenni, a nap 24 órájában együtt voltak, és mindenről beszéltek, és igazából nem volt alkalom, idő, lehetőség arra, hogy valaki egyedül gondolkodjon, és hosszú ideig a saját gondolataiban forogjon. A modern világban ez nagyon megváltozott. Olyan sokan vagyunk, hogy különböző biológiai okok miatt igyekszünk biztosítani a magánszférát, a külön szobát, a külön íróasztalt, azt a lehetőséget, hogy valamit egyedül mások befolyása nélkül gondoljunk végig, és ez oda vezet, hogy az emberi személyiség az egyre individualistább, egyre inkább magának való, és tulajdonképpen ilyen egyszemélyes kultúrák alakulnak ki, az ember összegyűjti azokat a értékeket a világ információ özönéből, amelyeket a története során fontosnak tart, és kialakít valamiféle olyan egyéni személyiséget, egy egyéni kultúrát, amit jónak tart.

jelenségeit a kentaur időfogalom ismerete nélkül. A kentaurok polikróniás időfogalmat használnak, azaz úgy gondolják, hogy az abszolút időnek nincs semmi értelme, de a különböző rendszerekhez saját idők rendelhetők. Így a nap vagy a hold hónap a bolygó és a hold saját ideje, de saját ideje van a lófügének is a kicsírázástól a termésig és a pusztulásáig, egy állatnak a fogantatástól a halálig. Minden szervezet rendszerben megjelenik a rá jellemző saját idő. A kentaur személynek is van saját ideje, ami a többiekétől különbözik. A kentaurok rendkívül ügyesek a különböző rendszerek saját időinek átszámításában, ezért mindig pontosan előre tudják az egyes várható események bekövetkezését a környezetükben. A kentaur tanítások szerint a fejlődő ifjú a közös kultúra értékes hagyományai mellett sokféle egyedi elmekonstrukciót is szerez társaitól, de miután az egyének, akiktől ezeket átveszik maguk is sokfélék, az egyes kulturális komponensek nem feltétlenül illeszkednek egymáshoz. Minden kentaur legfontosabb személyes célja az életben, hogy elméjében egy funkcionálisan összehangolt idearendszer jöjjön létre, egy személyes kultúra, és ehhez sokféle komponens, sokféle elmetopológiai konstrukció szükséges. A kentaurok tehát idejük jó részét arra fordítják, hogy átgondolják a hagyományok, a saját tapasztalatok és a saját konstrukciók összehangolhatóságát. Kigyomlálják azokat, amelyek nem illeszthetők a rendszerbe, és megtalálják, vagy kigondolják azokat, amelyek biztosítják a harmóniát a részek között.

0: Minden kentaur ugyanúgy egy külön világ, mint az ember?
1: Minden felnőtt kentaur. Ugye itt megint jelentkezett egy probléma, hogy a régi emberi kultúrákban az emberi élet ciklikus jellegét, azt, hogy megszületünk, felnővünk, felnőttek vagyunk, megvénülünk, és aztán békésen eltávozunk. Ezt minden kultúra értékelte, és minden fázisát ennek a ciklusnak fontosnak tartotta, és elfogadta a véget. A mai kultúra az valahogy igyekszik a gyerekeknek felnőtt jogokat adni, az öregek igyekeznek megfiatalodni, vagy fiatalon maradni. Tehát valahogy elképzelünk egy felnőtt embert, és azt gondoljuk, hogy ez az életciklus nincsen. És ez egy nagy hátránya a mai kultúrának, nem tud a halállal elszámolni, nem tud a szocializációval mit kezdeni, ami ahhoz kell, hogy egy bizonyos fajta személyiség létrejön. Tehát ennek a biológiailag determinált ciklustól való teljes eltávolodást figyelhető meg, és ennek nagyon sok hátrányos vonása van, és a kentaur kultúra egy példa arra, hogyha ezt a ciklust tiszteletbe tartjuk, megőrizzük, értékeljük, akkor milyen világ jön létre.
0: A kentaur boldogabb, mint az ember?
1: Én azt hiszem, igen.

A kentaurok halál. A kentaurok, mint ismert, nem szeretnek tárgyakkal foglalkozni, és mivel a halott kentaur, mint egy tárgyiasú, rendkívül lealacsonyítónak számítanak a kentaur társadalomban, ha a halott testtel bármit kéne csinálni. Ezért az egyedül lévő, halálát érezvén közeledni, elvonul egy lakatlan, távoli helyre, és némi magányos meditálás után ott hal meg. Vitatott, hogy a halál közelségét érzik meg az egyedül lévő kentaurok, vagy szabad elhatározásukból valamiképpen szabályozni képesek annak eljövetelét. Miután nem csinálnak belőle túlságosan nagy ügyet, meséik, legendáik nem tartalmaznak erre való utalásokat. Amint a kentaur nyelvnél kifejtettük, az öregedő példányok egyre inkább elveszítik szociális kapcsolataikat, mert elmekonstrukcióik, az absztrakció olyan magas fokára kerülnek, amelyet rajtuk kívül senki sem ért meg. Az ilyen elmagányos

Elhangzott kultúrhistóriák. A Kentaur természetrajza, beszélgetést hallhattak Csányi Vilmos etológussal. Közreműködött Garas Dezső. Szerkesztette Sályi András. A felvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2001. július 12-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz.
1: Günter Grass, Kutyaévek. A regényből Kulka János olvas fel.

Mesélte. Nem. Mesélje ön. Vagy inkább te mesélsz? Kezdje talán a színész? Esetleg a madárijesztők, mind egymás szavába vágva? Vagy várjuk meg, amíg a 8 bolygó a vízöntő jegyében találkozik? Kérem, kezdje már. Végül is az öné volt az a kutya, amely akkoriban. De az én kutyám előtt már ott volt az öné, és így tovább a kutya kutyája. Valakinek mégis el kell kezdenie. Neked vagy neki, önnek vagy nekem. Sok-sok naplementével azelőtt, hogy az első ember megjelent ezen a tájon, a Visztula ugyanígy folyt tova, és annélkül ömlött a tengerbe, hogy arcunkat tükrözhette volna. Aki e sorokat rója, azt ez idő szerint Brauxelnek hívják, és bányaigazgató. A bánya ugyan nem termel ki se káliumsót, se fémet, se szenet, mégis 134 munkást és irodai alkalmazottat foglalkoztat az aknákban, a szállítószinten, a főtekamráiban, a keresztvájatokban, a pénztárban és a csomagolóban. Siktától siktáig. Régen a Visztula szabályozatlan és veszélyes folyam volt. 1895-ben azonban a mederbetoldástól északra a földnyelv két falva Sievenhorst és Nikkelsvalde között 1000 kubikus megásta az úgynevezett átvágást. Így a Visztula új, nyílegyenes torkolatot kapott, és ez csökkentette az árvízveszélyt. Aki most e sorokat rója, bányaigazgató. Letakarított íróasztalán 73 cigarettacsikk, azaz az utóbbi két nap termésének felhasználásával kirakta a Visztula folyását a szabályozás előtti és utáni állapotban. A dohánymorzsalék és a lisztszerű hamu jelöli a folyót, valamint a háromágú torkolatot, a leégett gyufák pedig a gátakat, amelyek azt közrezárják. Brauxel alig hallhatóan, de lelkesen mormolja, amit ír. A Visztula széles és az emlékezetben mind szélesebbre terebélyesedő, a sok homokpad ellenére hajózható folyam. És az íróasztalán, ahol már igazán szépen kirajzolódott a Visztula deltája, egy radír maradékát közlekedteti kompként a gyufagátak között. Sok minden lefolyik a Visztulán.

Miközben Tullának és nekem, Jennynek és a többi korunkbeli gyereknek is megkezdődött az iskola, Harrass újra visszatalált korábbi házőrző kutya életébe, abba az egyformaságba, amit az sem tört meg, hogy pontosan 3 héttel később híre érkezett, hogy Harrass fedezőkanként megint 25 guldent keresett az apámnak, Liebenau asztalos mesternek. A Langfurhof-Strisi rendőrség kutyatenyésztő telepén tett látogatás, bármilyen rövid is volt, hasznosnak bizonyult. A megfelelő idő elteltével egy további, direkt a rendőrségi levelezések céljára előre nyomtatott levelezőlapon tudatták, hogy egy juhász kutya szuka, név szerint Tekla von Schüdelkau, tenyésztője Albrecht Leb, törzskönyvi száma 4356, 5 kölyköt ellett. Néhány hónap múlva pedig az adventi időszak és a karácsony elmúltával, amikor az új évet is már rég megünnepeltük, és elmúlt a hó is, az olvadás, aztán megint hó esett és sokáig megmaradt, az első tavaszi napok és a húsvéti bizonyítványok kiosztása után mindenki felsőbb osztályba léphetett, egy hosszabb időszakot követően, amikor semmi sem történt, kivéve egy balesetet a gépteremben, a körfűrész levágta Hotten Szervinszky inas balkezének középső és mutató ujját, megérkezett az az ajánlott levél, amely Forster körzetvezető aláírásával közölte velünk, hogy a Langfurhof-Strisi rendőrség tenyésztelepéről megvásárolták Princet, a fiatal juhászkutyát, abból az alomból, amelyben rajta kívül Falco, Kator, Bodo és Mira született, anyja neve Tekla von Schüdelkau, tenyésztője A. Leb, Danzig óra, apja neve Harrass, tenyésztője és tulajdonosa, Friedrich Liebenau, asztalos mester, Danzig Langfur, és a párt, valamint Danzig németváros német lakossága nevében úgy határoztak, hogy Princet egy küldöttség elviszi és átadja a Führernek és birodalmi kancellárnak 46. születésnapjára. A Führer és birodalmi kancellár örömének adott hangot, és elhatározta, hogy elfogadván a Danzigi körzet ajándékát, Princet a többi kutyája között helyezi el. Az ajánlott levélhez mellékeltek egy levelezőlap nagyságú fényképet is a Führerről, alatta saját kezű aláírásával. A fényképen felső bajorországi népviseletben volt látható, csupán a zeke volt egy kicsit városiasabbra szabva. A lába előtt egy szürk és sötét juhászkutya nyelvét kinyújtva lihegett, mellén és a melső mancsa fölött világos, valószínűleg sárga foltot viselt. A háttérben hegytömbök tornyosultak. A Führer éppen ránevetett valakire, aki nem volt rajta a képen. A levél és a Führer fényképe mindkettőt azonnal üveg alá tették, és az asztalos műhelyben bekeretezték, hosszú utat járt be a szomszédok kezén, és hatására először apám, majd August Pokrívke, végül néhány szomszéd is belépett a pártba, Gustav Milavske asztalos segéd pedig, aki 15 éve dolgozott az üzemünkben és higgadt szociáldemokrata volt, azonnali hatállyal felmondott, és csak 2 hónappal később állt ismét a gyalupad mellé az asztalos mester hosszas rábeszélésére. Tulla új iskolai hátizsákot kapott az apámtól, én pedig egy komplett Jungfolk egyenruhát. Harrass ajándéka egy új nyakörv volt, de őt már nem lehetett jobban tartani, mert már eddig is jól tartották. Kedves Tulla, azt kérdezed, járt-e valamilyen következménnyel ránk nézve házőrző kutyánk Harrass hirtelen karrierje? Nekem az iskolában hírnevet szerzett. Ki kellett mennem a táblához, és el kellett mindent mesélnem. A fedezésről, a fedezési igazolásról és a fedeztetésért kapott pénzről természetesen nem volt szabad szót ejtenem, még kevésbé arról, hogy a törzskönyv tanúsága szerint Harrass nagy kedvel vállalta a fedezés fáradalmait, és Tekla sem volt éppen hűvösnek mondható. Tréfálkozva és gyerekesen kellett fecsegnem Harrassról, Tekláról, valamint kicsinyeikről, Falcóról, Katorról, Bodóról, Miráról és Princről, és másképp nem is voltam képes. Spollenhauer kisasszony mindenre kíváncsi volt. Miért ajándékozta a körzetvezető úr a kis Princet Führerünknek? Mert a Führernek születésnapja volt, és mindig is szeretett volna magának egy kis kutyát a városunkból. És hogy lehet, hogy a kis Princnek olyan jó sora van az Obersalzbergen, hogy egyáltalán nem vágyik vissza a mamájához? Mert a mi Führerünk szereti a kutyákat, és mindig nagyon kedves hozzájuk. És miért kell örvendenünk annak, hogy a kis Princ kutyus a Führer mellett van? Mert Harry Liebenau az osztálytársunk, mert Harrassnak az apja a gazdája.
Mert Harrász az apja a kis princnek, mert mindez nagy dicsőség az osztályunknak, az iskolánknak és a mi szépséges városunknak. Ott voltál, Tulla, amikor Spollenhauer kisasszony az osztállyal és velem együtt eljött látogatóba a mi asztalos műhelyünkbe? Nem, te akkor az iskolában voltál, nem voltál ott. Az osztály félkörben körbeállta a félkört, amelyet Harrász vont a birodalma köré. Még egyszer meg kellett ismételnem az előadásomat, aztán Spollenhauer kisasszony megkérte az apámat, hogy meséljen valamit a gyerekeknek. Az asztalos mester feltételezte, hogy az osztályt tájékoztatták a kutya politikai pályafutásáról, és a mi Harrászunk törzsvájáról mesélt bizonyos részleteket. Egy Szenta nevű szukáról és egy Plútó nevű kanról beszélt. Mindketten éppen olyan feketék voltak, mint Harrász és újabban a kis princ. Ők voltak Harrász szülei. Szenta gazdája egy Nikkelsvaldei molnár volt a Visztula torkolatánál. Voltatok már Nikkelsvaldéban, gyerekek? A kisvasúttal évekkel ezelőtt elutaztam oda. Az ottani malom történelmi hely, mert benne töltött egy éjszakát poroszországi Lujza királyné, amikor menekülnie kellett a franciák elől. A malom bakja alatt, így mondta az asztalos mester, 6 kölyök kutyát talált, és az egyiket megvette Matern molnártól. Ez volt a mi Harrászunk, aki mindig, az utóbbi időben pedig különösen sok örömet szerzett nekünk. Merre voltál, Tulla, amikor a gépmester felügyelete mellett végigvezethettem az osztályunkat a géptermen? Az iskolában voltál, és nem láthattad, nem hallhattad, amint osztálytársaimnak és Spollenhauer kisasszonynak felsorolok minden gépet. A marógépet, az egyenirányítót, a szalagfűrészt, a gyalugépet, a körfűrészt. Ezután Drézenmester elmagyarázta a gyerekeknek, milyen fafajták vannak. Megmutatta, mi a különbség a végfa és a hosszfa között, megkopogtatta a szilfát, a fenyőt, a körtét, a tölgyet, bükköt és a puha hársat, mesélt a nemesfákról és a fák évgyűrűiről. Aztán az asztalos műhely udvarán el kellett énekelnünk egy dalt, amire Harrász nem volt kíváncsi. Hol volt Tulla, amikor Göpfert főzászlós, Wendt ifjú zászlóssal és néhány alparancsnokkal meglátogatta az asztalos műhelyt? Mindketten az iskolában voltunk, és nem lehettünk ott, amikor elhatározták, hogy az egyik újonnan felállított Jungfolk csapatot a mi Harrászunkról nevezik el. Tulla és Harry akkor sem volt jelen, amikor a Röme pucsot követően és az idős úr halála után az Oberzalzbergen fekvő Neudeckben egy parasztházat utánzó ház alacsony szobájában a tarka kartonfüggönyök mögött találkozóra került sor. De Rajbál asszony, Rudolf Hess, Hanfstengel úr, Linsmeyer, a danzigi SA parancsnoka, Rauschning, Forster, Ágost Vilmos porosz herceg, akit röviden csak Auvinak neveztek, a hórihorgas Brückner és a parasztság birodalmi vezére Darré figyelmesen hallgatta a Führert, és princ is ott volt. A mi princünk. Princ, akit a mi Harrászunk nemzett, s aki meg a Szenta kölyke volt, akit pedig Perkun nemzett. Almás süteményt ettek, amit Rajbál asszony sütött, és gyökerestől való kiirtásról, Strasserről, Schleicherről és Römről, meg írmagokról beszélgettek. Aztán szó esett Spenglerről, Gobinóról és a Cion bölcseinek jegyzőkönyvéről. Majd Hermann Rauschning tévesen gyönyörű fekete farkas kutyának nevezte princet, a fiatal juhász kutyát. Ezt a tévedést később minden történész átvette tőle. Holott alig, hanem minden kinológus egyetért velem, farkaskutyának egyedül az ír farkaskutya nevezhető, amely viszont nagy mértékben különbözik a német juhászkutyától. Hosszú, keskeny fejével rokona a degenerált agárkutyának. A marjáig 82 cm hosszú, vagyis 18-al hosszabb, mint amilyen a mi Harrászunk volt. Az ír farkaskutya hosszú szőrű. Kis fülei a fejéhez simulnak, nem állnak fel. Reprezentatív luxus kutya, amilyet a Führer sohasem tartott volna.
ami örök időkre bizonyítja, hogy Rausning tévedett. Nem egy ír farkas kutya dörgölődzött idegesen a süteményt fogyasztó társaság tagjainak lábához, hanem princ. És a mi princünk figyelmesen hallgatta a beszélgetést, kutyához illő hűséggel vigyázott a gazdájára, a Führer ugyanis féltette az életét. Minden darab süteményben rafinált merényletek lehettek belesütve. Félve itt a limonádéját, és bár mindenok nélkül, mégis gyakran kellett hánynia. Volt egyszer egy kutya. Perkunnak hívták, és egy litván molnár legényé volt, aki a Visztula torkolat vidékén keresett magának munkát. Perkun túlélte a molnár legényt, és nemzés Szentát. Szenta, gazdája egy nikkelszvádai molnár volt, ellé Harrászt. Harrász egy Danzig-Langfúri asztalos mesteré volt, és lévén fedezőkan befedezét Teklát, melynek gazdája bizonyos Léb úr volt. Egyébként Léb úr 42 elején, röviddel Tekla után meghalt. Princ azonban, akit Harrász nemzett és Tekla ellett, történelmet csinált. Ajándékba adták a Führernek és birodalmi kancellárnak, s mint hogy ennek kedvenc kutyája lett, a filmhíradóba is bekerült. Midőn Léb kutyatenyésztőt eltemették, az asztalos mester felkereste a sírját. Miután Perkun meghalt, törzskönyvébe szokásos kutyabetegséget tüntettek föl okként. Szentát, mint hogy megbolondult és veszélyessé vált, le kellett lőni. Tekla a törzskönyv szerint végelgyengülésben múlt ki. Harrászt viszont, princnek, a Führer kedvenc kutyájának nemzőjét, politikai okokból megmérgezték mérgezett hússal, és a kutyatemetőben temették el. Hátra maradt egy üres kutyaúl.

Volt egyszer egy kutyaól, amelyben egy fekete juhászkutya, név szerint Harrász lakott, míg meg nem mérgezték. Azóta a kutyaól üresen állt az asztalos műhely udvarán, mert Liebenau asztalos mester nem akart magának másik kutyát. Ilyen pótolhatatlan volt számára Harrász. Gyakran látták a deréktermetű férfiút, amint útban az asztalos műhely masinái felé tétován megáll a kutyaól előtt néhány szippantás cigaretta erejéig, vagy még tovább. Azt a földhányást, amit Harrász szoros láncra fogva a két melső lábával emelt, már elegyengedte az eső és a segédmunkások facipői. De a kutyaól nyitott szája még kutya illatot lehelt. Azért a kutyáét, amelyik saját illatától megmámorosodva illatjeleket hagyott hátra az asztalos műhely udvarán, meg mindenfelé Langfurban. A kutyaól különösen a tűző augusztusi nap alatt és a páradús tavaszi levegőben bűzlött Harrász légcsalogató illatától. Nem éppen dísze egy virágzó asztalos műhelynek. A kutyaól fedelén már rojtokban lógott a kátránypapír a meglazult szegecsek körül. Szomorú látvány. Üres, mégis emlékekkel terhes. Egyszer, amikor Harrász még könyörtelenül ide volt láncolva, az asztalos mester kis unokahúga egy héten át mellette lakott az ólban. Később fényképészek és riporterek érkeztek, hogy lekattintsák és megírják a kutyát. A híres kutyaól miatt számos újság történelmi helyszínként emlegette a műhely udvart. Hírneves emberek érkeztek még külföldről is, és 5 percre megálltak a nevezetes helyen. Később egy hájas alak, név szerint Amsel, órák hosszat dolgozott tollal és ecsettel a kutya megörökítésén. Harrászt nem a saját nevén nevezte, hanem Plútónak szólította, de az asztalos mester kis unokahúga sem a saját nevén nevezte Amselt, hanem Itzignek csúfolta. Ekkor Amsel ki is lett utasítva a műhely udvarról. És egyszer majdnem baleset történt, de csak a földszinten hátul jobbra lakást bérlő zongora tanár egyik ruhadarabja rongálódott meg cudarul, amit ki is kellett fizetni. És egyszer, vagy többször, jött valaki részegen tántorogva és politikai átkokat szórt Harrászra, hangosabban, mint ahogy a körfűrész és a marógép az égre kiálthattak volna. És egyszer valaki, aki csikorgatni tudta a fogait, mérgezett húst dobott a fás szín tetejéről közvetlenül a kutyaól elé. És a csali nem maradt érintetlen. Emlékek. Mindazonáltal senki se próbálja meg egy asztalos mester gondolataiban olvasni, aki tétován ácsorog egy kutyaól előtt, és vonakodik tovább mozdulni. Lehet, hogy a múltba réved, lehet, hogy a gerenda árakra gondol. Lehet, hogy nem gondol semmi határozottra, csak imbolyog emlékek és gerenda árak között, miközben fakó szivar füstöl a szájában. Mindez csupán fél óráig tart, míg a gépmester tapintatosan be nem hívja, ki kell szabni a tengerész barakkok kész elemeit. A kutyaól, üres, mégis emlékekkel teli, nem szalad el. Nem. A kutya sohasem volt beteg, mindig csak fekete. A fedőszőrzet ugyanúgy, mint az alsó réteg. Merev bundájú, akár 5 alomtestvére, akiket rendőrségi szolgálatba állítottak. Szikáron záródó íny, lebernyeg nélküli erős nyak, hosszú, kissé csapott far, épp csak lehajló, mindig álló fül. És újra és megint Harrász minden egyes szőrszála egyenes, szorosan simuló, érdes, fekete. A kutyaól alján a lécek között az asztalos mester kopott, rugalmatlan szőrszálakat talál. Olykor, ha vége a munkának, lehajol és a tőzegmeleg lyukban kotorászik, mit sem törődve azzal, hogy a bérlők az ablakból figyelik. De amikor egy napon az asztalos mester elveszítette pénztárcáját, amelyben apró pénzen kívül egy köteg élettelen kutyaszőr lapult, amikor az asztalos mester meg akarta nézni a filmhíradóban a Führer kedvenc kutyáját, Harrász leszármazottját, ám orra előtt már a következő kiadás pergett Führer kutya nélkül, amikor megjött az értesítés arról, hogy a Liebenau féle asztalos műhely negyedik egykori inasa is hősi halált halt, amikor az asztalos mester gyalupadjai már nem készülhettek többé nehéz tölgytálalók, diófakredencek, kihúzható étkezőasztalok finoman esztergált lábakkal, hanem csak számozott fenyődes
deszkákat, katonai barakkok elemeit kalapálták össze, amikor a 44-es év 4. hónapjában jártunk, amikor azt mondták, na az öreg Brunis urat is jól elintézték, amikor Odesszát kiürítették, és a körülzárt Tarnopolt nem lehetett tovább tartani, amikor a gong az utolsó előtti kört jelezte, amikor az élelmiszerjegyek már többet ígértek, mint amennyit betartottak, amikor Liebenau asztalos mester megtudta, hogy egyetlen fia önként jelentkezett a haditengerészethez, amikor mindez együttvéve az elveszített pénztárca, a pergő filmhíradó, az elesett asztalos inasok, az átkozott barak elemek, a kiürített Odessa, a hazug élelmiszerjegyek, az öreg Brunis és az önkéntes fiú kiadott egy összeget, amikor ez az összeg kikerekedett és azt akarta, hogy végre lekönyveljék, nos, akkor Friedrich Liebenau asztalos mester kilépett irodájából, fogott egy fejszét, még új volt, zsírozatlan, és 1944. április 20-án délután 2 órakor átvágott az asztalos műhely udvarán, hogy a Harras nevű megmérgezett juhászkutya üres ólja előtt terpezve állva, egyenletes, körkörös mozdulatokkal, szótlanul és magányosan apró fává üsse szét az egész alkotmányt. Mivel azonban április 20-án ugyanazon Führer és birodalmi kancellár 55. születésnapját ünnepelték, aki 10 évvel korábban princet, a fiatal juhászkutyát, Harras leszármazottját kapta ajándékba, a bérház ablakaiban és hátul az asztalos műhely gyalupadjainál megérthette az egész világ, hogy jóval több lett itt szétverve, mint korhadt fa és elrongyolódott kátránypapír. Mindezek után az asztalos mesternek jó 2 hétig ágyban kellett pihennie. Túl erőltette magát.

0: Günter Grass Kutya évek című regényéből Kulka János olvasott fel. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marjan készítette. Zenei szerkesztő Herceg László, szerkesztő Gartner Éva, rendezte Lehocki Orsolya.
1: A felvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2001. december 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Kilenc óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. A roma holokausztról megemlékező beszéddel kezdődik ezekben a percekben az országgyűlés ülése. Ezután napirend előtti felszólalások és határozathozatalok lesznek, majd 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz és a KDNP frakciója korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sólyog Tamás eltávolítását. A képviselők ma szavaznak az áfa törvény módosításáról is, melynek eredményeképpen 0%-ra csökkenhet a vényköteles gyógyszerek áfája. Kijevet és Zaporizsiát támadták éjszaka az oroszok. A délkelet-ukrajnai városban legkevesebb 5-en meghaltak, 20-an megsebesültek. A fővárosból nem jelentettek áldozatokat. A célpontok főként ipari létesítmények voltak. Közben az ukránok és drónok százait indították el Oroszország felé, a légvédelem csak nem 400 eszközt semmisített meg. Minden aknát felszedtek a Hormuzi szorosban. A kereskedelmi hajózás biztonságos, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy az olajszállítás szempontjából fontos útvonal megnyílt a forgalom előtt. Az Irán ellen február végén indított amerikai-izraeli támadások előtt a világ olajellátásának mintegy ötöde haladt át a Hormuzi szoroson, amely a cseppfolyósított földgáz és a műtrágya szállításának is fontos útvonala. Itthon ismét névleges teljesítményén üzemel a paksi atomerőmű kettes blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Duna vízszintje. A négy paksi blokkból továbbra is csak egy, a kettes üzemel. Közvetlen kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. A hiányzó szakaszok megépítéséről a múlt héten döntött a kormány, tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a beruházással az Eurovelo 6 nemzetközi útvonal részeként megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Mától ismét teljes vonalon jár a H6-os ráckevei hév. Az elmúlt 3 hétben a Sziget-Szent Miklós és Szigethalom közötti műúti átjárót újították fel. Az átépítés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés. A fazekasság lesz a középpontban az augusztus 20-án kezdődő mesterségek ünnepén a Budai Várban. A látogatók a látványműhelyben is kipróbálhatják például a különböző fazekas technikákat. A magyar kézművesek mellett érkeznek alkotók például Japánból, Dél-Koreából, Kirgizisztánból és Kínából is. A díszvendég az Egyesült Államok lesz. Ami a hazai időjárást illeti, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 33 és 38, késő este 25 és 32 fok között alakul. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. A következő napokban mérséklődik, aztán a hétvégére ismét visszatér a kánikula. Friss hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Kamaszkorom csillagai, első rész. Említettem már, hogy a többé-kevésbé teljes szövegükkel bennem élő versek zömére késő kamaszkoromban tettem szert. Ezekből válogattam most is. A mai ízlésemmel talán nem mindig ugyanazokat választanám. Kosztolányitól biztosan nem a kedvest, ezt az olvatag édességű, bájosan modoros, itt-ott romlékony anyagból készült szecessziós darabot. Bár talán igaza van Nemes Nagy Ágnesnak, amikor arról ír, hogy a modern költészet ízlésvilága elég hosszú ideje eltávolodott ahhoz a Kosztolányiétól, hogy manapság újra visszatalálhasson hozzá. József Attilának sem tartozik a főművei közé, az Azt mondják, bár az ő utolsó éveiből szinte mindegy, mit választunk. Mindegyik verse a legmagasabb fokon reprezentálja költőjét. Ebben a rövid versben azt szeretem, hogy látszatra szinte banálisan egyszerű. Ezt sugallja az ómódian áttetsző, szakaszról szakaszra ismétlődő szerkezet is, és csak lassanként ébredünk rá, hogy koránt sem értődik, nemhogy magától, de alapos fejtörés árán sem könnyen. Sőt, talán mindig maradt körülötte valami megfejthetetlenül derengő talányosság. És van még a hatásának egy, mondhatnám, szakmai trükkje is, merőben szokatlanul, ugyanis kétféle metrumot váltogat. A páratlan jambikus, tehát emelkedő sorokra, minden páros sorban ereszkedő és rövidebb troheus következik. A háború után indult költők közül Juhász Ferenc volt az első, aki a nyugatosokéhoz hasonló erővel hatott rám. 1956-ban megjelent nagy gyűjteményes kötetével, a Tenyészet országával. Lenyűgözött és meg is ijesztett az a költői sejtburjánzás, amelynek későbbi elhatalmasodásában már nem tudtam követni. De a Nagy Lajos halálára írt A menekülő ember e kötet több más darabjával együtt ma is a kedves verseim közé tartozik. Hogy miért ragadt úgy belém Babits korai szonettje, a Héfaisztosz, annak története van. Rajongó gimnazistaként elzarándokoltam Füst Milánhoz, és ő ezen a versen oktatta nekem a hibátlan ívű kompozíciót. Azt hiszem szerette elszavalni, amikor csak tehette. A közé a nem túl nagy számú vers közé tartozott, amit más költőktől remek műnek elfogadott. Úgy rémlik, ma is a fülemben van a valóban tökéletes, egyetlen hatalmas légvételű kompozíció ívét szakavatott hévvel kirajzoló hanghordozása. Amennyire tudom és merem, megpróbálok majd érzékeltetni belőle valamennyit. Akár csak a hozzátársuló füstversben, az önarcképben, az öregség hallatán hasznosítható tanulságokból. Meggyőződésem ugyanis, hogy a verset, de különösen bizonyos fajta verseket, mint amilyen a Babicsé vagy Füst Miláné is, nem lehet természetesen elmondani, egyáltalán mondani, ahogy manapság, és már jó ideje divat, sőt követelmény. Ezért választottam Szépernőtől is Tandori Dezső lemezéről verset. A rokonlelkű költőtárs előadásában hallom a legjobban Szépernőt, a mindenre aggályosan kiterjedő részvétnek ezt az esendő virtuózát.
5: Bocsássatok meg, kiürült szemek, legördült mellek, megszáradt kezek, leütött hátak, elsápadt hajak, bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg. Bocsássatok meg, megégett szívek, befagyott ajkak, elhervadt fogak, legázolt arcok, puszta homlokok, bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg. Bocsássatok meg halott kalapok, fáradt gombjukak, fáradt nadrágok, foldott harisnyák, góliát cipők, bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg. Bocsássatok meg csavargó kutyák, megkötött kecskék, kopasz bárányok, koplaló cinkék, megragadt legyek, bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg. Bocsássatok meg széttört játékok, megvakult tükrök, elesett szegfűk, levert levelek, hontalan pihé. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg, bocsássatok meg nékem.
4: Babics Mihály, Héfaisztosz. Anyám az égből ledobott az epszem, mert csúfvalék és szégyenére sánta. Teljes egész nap, teljes éjjel estem, mint hulló csillag a nagy óceánba. Ott meddő haptolázott csonka testem, Eurynomé az óceáni lányka, Stétisz az ezüstlábú asszonyisten bevitték a zöld márványos karámba, ahol Proteusz őrzi némanyáját, hol a zöld éjben lángom lett a lámpa. Ott készített kezem sok csodáját, gyöngyvirág függőt, s csattott görbe láncra. Még nagy halak suhantak el köröttem, zúgott az örök óceán fölöttem. Füst Milán, önarckép. Horgas elmélyű, szikár aggastyán akarok én is lenni, olyan, mint maga az Úr. S ha majd számon kérnéd tőlem a gyermekeimet, megvetéssel fordítom el akkor a fejem, mert nincsenek gyermekeim, e vigasságban nem volt részem, mint az arab szamár, ki megszagolván honni földjét új ösvényre fordul hirtelen. Úgy indultam el én is egykor biztos útamon, és nem az öröm útját választottam én sem. Ám a kopár sivatagét, hol vörös a földek szintjes, nem legelész semmiféle nyáj, de hol majd megpróbáltatik, ki mit bír el, s ha nem áldott az égi atya enni, azt kitartom-e, s a szomjúságtól majd jajongok-e, s a bitangságban majd, hogy elbitangolok-e. S minden tudásban kerestem egyre új tudást, s a dicsőségben nagyobb dicsőségeket, s hol világos volt az ég nagyobb világolást, s az asszonyölnél égetőbb és még nagyobb sötétet. Úgy látom, öreg ember, én már nem leszek. S most folytassam a régit addig is, ójaj, kiáltanám egy ablakból talán, de gúnytól félek, s elbuvok magamba. Négy izzó fal mered reám csupán, az Úristennek vörhenyes haragja, majd bólogatva lassan elmegyek, s mint ki régen hordja már szívében a halált, kárvallott számadó, megbántott régi szolga, s ki bírót ment el keresni, de nem talált. Kosztolányi Dezső, kedves. Te meghalsz, kedves, s nem tudod, ki voltál. Álarcodat magadra szorítod, s nem tudja senki, hogy voltál titok, hogy voltál nékem ismeretlen oltár. úgy mégyszel innen csöndbe lopakodva, élő titok egy még nagyobb titokba. Mert jönni fog egy egész kicsi ősz, napos, ártatlan, fáradt, graciőz, kis fákkal és kis bárányfellegekkel, és végtelen és bús akár a tenger, és megkuszálja hullámos hajad, szemed alárak szarkalábakat. S egy délután, ha ülsz az ablakodnál, ijedve kérded, micsoda zenél, és este búgni-bőgni fog a kályha, és künn az utcán fújni fog a szél. Te sírva szólítod a véghetetlent, s felelni fog a föld és a göröngy. Megütsz egy billentyűt, s a hangja elzeng, és összetörsz, mint gyönge, gyönge, gyöngy.
6: Mikor születtem, a kezemben kés volt. Azt mondják, ez költemény. Bisztollat fogtam, mert a kés kevés volt. Embernek születtem én. Kiben zokogva bolyong heves hűség, azt mondják, hogy az szeret. Ó, hívj öletbe, könnyes egyszerűség, csupán játszom én veled. Én nem emlékezem, és nem felejtek. Azt mondják, ez hogy lehet? Ahogy e földön marad, mit elejtek? Ha én nem, te megleled. Eltöm a föld, és elmorzsol a tenger. Azt mondják, hogy meghalok. De annyi mindenfélét hall az ember, hogy erre csak hallgatok.
7: Juhász Ferenc, a menekülő ember. N.L. Az ajtót nyitva hagytad, az űrbe futottál mezít láb. Cipőd az ágy előtt leraktad, földre szórtad a luttól szipkát. Mezít láb. Itt maradt a lábad. A kocsányos eres üvegből kiserked lombja a halálnak. A köröm és a zúzmarás szőr. Magadat megosztottad önként, elsuhantál és itt maradtál, mint csiga, megsejtve a törvényt, a csönd fűszálára tapadtál. Mi mindnyájan elhagytunk téged, az árvaságod letagadtuk, s te csak adtad az emberséged, mint fényük az űrbeli hattyúk. Injekciós tű, vatta, hordágy, végül veled csak ők maradtak. Míg eldermedének a bordák, az ágyék medence csontra horpadt. Neked is sikerült meghalni. Beláthatod, nem oly nehéz az. Nehezebb ölni, lopni, csalni. Legyen legalább ez a vígasz. Beláthatod, különb te sem vagy, mint a mosónő bolond fia, akit egyszer az élet elhagy, annak már nincs miért maradnia. Leltárt veszünk az örökségről, magányodat némán elosztjuk. Nem mondunk le a rettegésről, még emlékeid is kifosztjuk. Ülünk majd nélküled, mi fattyúk, az Isten se támaszt föl a csöndből. Sangodat szorongva hallgatjuk, sercegve forgó hanglemezről.
4: A világlírának bizony kevés hely maradt. Így hát éppen csak ízelítőül és éppen csak bekonferálni tudom néhány legrégebbi kedvencemet, egy Verlaine, egy Rilke és egy rövid Apolliner verset.
7: Verlaine, Holdfény, Szabó Lőrinc fordítása. Különös táj a lelked, nagy csapat állarcos vendég jár táncolva benne. Lantot vernek, de köntösük alatt a bolond szív, mintha szomorú lenne. Dalolnak,
8: zeng az édes enyhe moll, életművészet, ámor győztes üdve, de nem hiszik, amit a száj dalol, s a holt fény beleragyog énekükbe. A szép s bús holt fény csöndes zuhatag, melyben álom száll a madárra halkan, s vadul felsírnak a szökőkutak, a nagy karcsú szökőkutak a parkban.
4: Rilke, az olajfák kertje, Vas István fordítása. A szürke lomb alatt ment fölfelé, az olajtájjal egy szürkére válva, s csupapor homlokát befekteté mélyen a forró két tenyér porába. Minden, s ez is, és ezzel véget ért. Most menjek, míg vakság terjed szememben, s miért akarod mondatnom, miért, hogy vagy, mikor nem talállak magam sem. Nem talállak magamban, itt vagy ott, másban, sehol már. E kő is halott, nem talállak már, egyedül vagyok. De a minden szomorúságot érzem, melyet általad enyhíteni véltem, pedig nem vagy. Ó, név nélküli szégyen! Később úgy mondták, angyal jött az éjben. Miért angyal? Jött csak az éjszaka, a fák között egykedvűen lapozván, álmában rezzent némelyik tanítvány. Miért angyal? Jött az éjszaka. Az éjszaka megjött, s nem volt szokatlan. Ilyen éj száz is eltelik. Alvó kutyák és kövek szerte szórtan. Csak úgy volt, amilyen éjszaka sok van, s mind csüggetten vár másnap reggelig. Ki így imádkozik, nem látogatja angyal. Az éj nem őt segíti föl. A maga vesztőt minden hullni hagyja. Ilyen fiút vett prédául az apja, és nem fogad be semmi anya öl. Apollinaire, jel, Vas István fordítása. Érzem mindig jelét az ősz akaratának, hát a gyümölcs való nekem nem a virág. Elcsókolt csókjaim szívembe visszafájnak, hallani a levert diófa bánatát. Állok tűnt szeretők szép kezek avarában, ó örök őszidő, lelkemnek évszaka, egy hű hitves követ, az én végzetes árnyam, még felszáll a galamb, leszáll az éjszaka.
1: Elhangzott Kamaszkorom csillagai első rész. Válogatta Váradi Szabolcs. Előadta Tandori Dezső, Fenyő Ervin, Újvári Zoltán és Váradi Szabolcs. Zenei szerkesztő Darvas Ferenc. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A felvételt Kis László és Borlai Kinga készítette 1993-ban és legutóbb 2003. január 30-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Y háború. Írta Vörös Marti Mihály. 1824. Személyek.

0: réten, s a sötétben összebotlanak.
1: Hoho, lelkem! Lassabban egy kicsint!
2: Menj, dörgő! Majd kiverted mind a két szememet. Hogy a manó tekernéki nyakastól. Valamennyi fej van a világon.
3: Akárki vagy, atyafi, ne pattogj! A sötétben nem láthattalak. Különben is. Nagyon levegő színű vagy. Aztán katona dolog ez. Ebcsont behegged.
2: Kövesse meg magát. Ez éppen nem ebcsont. Ez egy böcsületes csont. Egy érdemes bötűnek valóságos csontja.
3: Úgye? Tisztelet, böcsület. És így egy bötűmesteremberrel volt szerencsém összeütközni. Igen, örülök.
2: De én éppen nem örülök, mert még most is sajog a jobb szemem.
3: Na de engesztelődjél, hiszen talán csak azt nem akarod, hogy békesség kedvéért másik szemedet is kikaparjam. Pedig az tőlem igen könnyen kikerül.
2: Vajon? Mely kegyes teremtés.
3: Bíz úgy, az tőlem könnyen kikerül.
2: Na.
3: És nem is csoda, hogy összeütköztünk. Azok, kik hasznunkat veszik, éppen semmi világot sem gyújtanak. Vaktában megindul a jámbor szolgas, ha valakinek szemét kiveri, még csak azt sem mondhatja, hogy ura parancsolta. Hanem hagyjunk föl ebben, mint hogy olyan embertelenül összekoccantunk, legalább váljunk meg emberségesen.
2: Isten neki, magam sem ellenkezem. Micsoda állat kegyelmed.
3: Jót nevezet alatt vagyok ösméretes a magyar földön.
2: Én a világon uralkodó betűk legszebb nemének köztársaságában nem megvetendő tag vagyok. Nevem Y.
3: E szerint kollégák vagyunk.
2: Szükséges hozzáadnom, hogy én most a magyar földön is elhíresedtem ugyan, de római vagyok, és mi több, görög eredetű.
3: Ugyan, ugye? De már én oly régi hírrel nem dicsekedhetem. Én a háborús középidőben születtem, és meg kell vallanom, valami bizonyos vitézi tűz bújdosik az ereimben, melyet alig titkolhatok.
2: Vettem észre. Az a bizonyos tűz engedelmével nem egyéb, mint otrombaság, hanem most egyszer elfelejtem. Na, hát Isten megáldja az urat.
3: Úgyse. Nem a legszolidebb, de mégis vele megyek. S vagy megbékél egészen, vagy megverem ma.
1: Hey, hey! Együtt mehetünk én is.
0: Mennyi szövetkezik.
2: Válassza magát, és ne is ölelgesse. Én magam is el tudok ballani.
3: De ugyan hova siet olyan igen?
2: Ragasztéknak egy cselekvő ige mellé, hogy tudjam.
3: Hát egy járatban vagyunk. Én is éppen ragasztéknak készültem.
2: Nem tudom hova.
3: De én pedig tudom. Több utazási tapasztalásaimból példát is hozhatok, úgy, mint látja, botja.
2: Micsoda?
0: Látja. Botja.
2: Ez mégis sok. Ez mégis tűrhetetlen. Hát orcátlan teremtése az Istennek. Nem pirulsz oda tolakodni, hol csak nekem lehet helyem? Élhetetlen! Nem tudod-e, hogy valamennyi név, valamennyi ige hangzik a magyar ajkakon, mind én nyomosítom meg azoknak ragasztékait, és mi vagy te, hogy így botránkoztatod a régi betűrendet? Lódulj előlem, vagy összetöröm poszkatestedet!
3: Magyar betű létemre mondom, te dühös Y, ha még tovább dörgesz, letöröm csúszárvadat!
2: Mi?
3: Ki adott neked hatalmat, így égtelen szidalomra? Régen ösmerem az Y-6 dölfét, de gondolván, hogy emberségesebb vagy a többi Y-nál, nem tettem szemrehányásokat. Bohó, szeles pára. Szinte megbomlok fájdalmamban, ha meggondolom, hogy a fél magyar hazát Y-korság gyötri. Mind csak Y, meg százezerszer is Y uralkodik a krumplinál svábnál szaporább, holott felényire se volna szükségünk.
2: Mi?
3: Most tisztulj, mert összekoncollak.
2: Ennyi ilyen,
0: neki megy, és szívelni kezdi.

0: Nagy sikoltással viaskodnak. Erre a B-bötű beszalad.
1: Szégyen, gyalázat! Nem tudtok megférni egymással.
2: Én senki fiának sem engedem hivatalomat.
3: Én senkit sem bántok, csak engem ne bántsuk.
2: Te szemtelen!
3: De akartam
2: elfoglalni helyemet?
1: Bötű! Segítsetek!
4: Bekiáltó! Lárva ez!
5: A tanácsba velük! Vigyétek őket!
1: Lássa bár az ember! Majd engem is összetéptek az átkozottak. Mind a mellett, hogy javokat akartam. Soha. Soha.

0: Második jelenés. A bötük valamennyien együtt vannak. Kissé zajosak. Az X különösen áll.
1: Csak elvárom, mire tudnak már egyszer menni. Nagyon furcsa had ez a magyar. Maga sem tudja jól, mit akar. Engem is néha előrántanak, hogy kell az X. Máskor rám se néznek, hanem K, S, Z. Meg Isten tudja, hány rakás bötűt nem tesznek helyettem.
2: X uram, lassan ott a sarokban. A magyar ellen nem kell zúgolódni.
3: Bötűtársaim. Én A, mint feje ezen társaságnak. Kérdésre vonnak benneteket Y és J atyánk fiai, mint hogy már több ízben miattatok csatatámadván, mink is oly pörlekedés jeleivé lettünk, melyekről emlékezni is bosszúság. Gyalázat ez nekünk, gyalázat római vérünkre, kiket dicső hazában megtelepedvén, régtől fogva virágzó állapotban vagyunk. Minden bizonnyal többre menendők, ha ti, s még néhány bötű társaink jobb egyességben volnának egymással. Most, hevenyében rajta kapván benneteket, törvényesen kívánom és parancsolom. Adjátok elő gyűlölségtek okát. Először is Y atyánk fia. Szólj röviden, mi okért gyűlölöd Jott társadat?
4: Az egész viaskodás véletlen támadott.
5: Ebben igaza van. Véletlen ütköztünk össze a setétben.
6: Míg Y beszél, hallgatást kívánunk.
5: Hát kendet X uram kikérdezte.
3: Jót, ne dühösködjél, mert elveszted ügyedet. Y tovább.
4: Ütközésünk után megtudtuk, hogy egy társasághoz tartozunk. De szinte szélütött meg, miről megértettem, hogy ugyanazon hivatalt akarja fölvállalni, melyre én vagyok rendelve. Ez nem csak azért keserves nekem, mivel tisztemtől megfoszt, hanem azért is, mert megfoszt kedvesimtől. Kikkel én, minthogy a szótörzsökében szinte összeolvadok, a származtatásban is méltán összezenghetek. Például ezen törzsök szavakban gyöngy, homály, nyomdok, atya, a G, L, N és T bötűpajtásimmal oly szoros szövetségben vagyok, hogy az olvasni tudom mindkettőnket egy hangban mond ki. Ezen bötükkel rokon természetem méltán kívánja, hogy a származásban is én olvadjak velük egy hangá, mint például ezekben. Kardja.
0: Állja,
4: köszönje, partja, kardja, oktatja.
6: Herkules úgy segélye, ennek majd igaza van.
4: Azért is jött, uram, hátrább a kormossal. Ne kereskedjél otthon, semmi dolgot sincs. Elégedjél avval, hogy önvalóságodban mindig megmaradván nem kénytetel annyi viszontagságok tárgyává lenni, mint én. Tartsd meg természeti hangodat, mint ezen és ezekhez hasonló szavakban haj, jel, hajnal, s más úthol semmi bötűvel sem olvadsz össze. Tartsd meg, mondom, természeti hangodat. S távozzál a nyomosítandó ragasztékoktól, hol semmi keresetem nincsen. Mivel természeted ellen más bötükkel össze kellene olvadnod.
5: Mintha bizony jobban ösmerné természetemet, mint én magam.
3: Rendben, szedd elő okaidat, lássuk, mennyit érnek.
5: Tiszted s kedveseid elvesztésén kezdődik panaszod. Erre eléggé meg fogtam felelni, ha megbizonyítom, hogy mind tisztedre, mind barátidra érdemesebb vagyok. Igaz ugyan, hogy G, L, N és T bötű társaimmal a gyökér szavakban kölcsönös lágyulással egyhangá változol, de hogy ezek mellett a ragasztékokban is te uralkodjál, meg nem engedhetem. A gén kezdve cáfolásomat igaz, hogy ezzel a gyökér szavakban összeolvadsz, de nem igaz, hogy a D-vel is összehangzol, pedig ezzel is úgy kellene lenned, ha nyomosító ragaszték akarsz maradni. Példán a kokáért. A gyökérszóban gyöngy egy hangá válsz a G-vel, de mint nyomosítónak nem csak a G-vel, hanem a D-vel is össze kellene olvadnod, például a kokáért. Kardja, tagadja. Erre pedig nem hozhat semmi példát a gyökérszóból, melyektől veszed okaidnak minden hatalmát. Ha pedig a D helyet G-vel kettőzve akarsz állani, úgy, mint tagadja, vagy egyesen kardja, kiejtett tökéletesen a hangot, kardja, de megrontod a szó gyökerét, mint rontót pedig meg nem szenvedhetünk. Hey, hey, hey, hey, hey. Aztán, mivel éppen olyan igen, a törzsök szavakban G-vel történő lágyulásodnál fogva okoskodol, vajon meglágyulsz-e vele valaha a származásban? Vagy íre legbuzgóbb pártfogód is így, haragia, vagy haragja?
0: Haragja?
5: Nem éle inkább minden én velem, és ír, haragja? Hol van most pörgő nyelvet tehetsége? Hová lett vakmerő heved?
7: De
5: nem sokkal jobban vagy az L és N betűkkel is. Ezekben sem vagy elegendő nyomosítónak, mert senki nem ír így, csalja, vonja, hanem az utolsó betűt kettőzni, csalja, vonja. Minek ez a betűszaporítás? Vagy talán a beszédbeli hangot jobban kiejtheted? Ha ez igaz volna is egyebekben, a D után bizonyosan nem, mert nem hihetem, hogy D-gyét könnyebb legyen egyhangá olvasztani, mint D-vel engemet, mint ebben példának okáért. Tagadja.
0: Tagadja.
5: Legtöbb az, amit a T-ről engedhetnék. Ebben tudnélik, igaznak látszik azon állításod, hogy mivel a T-vel gyökérszavakban egyhangá szoktál lenni, szint azzá lehetsz a származásban is. Partja, tartja. De az is csak némelyekben történik, mert ebben oktatja, mutatja, megint kettőzni kell az utolsó betűt. Oktatja, mutatja.
0: Oktatja.
5: Micsoda tűrhetetlen cifraság ez. A D után G-vel, az L és N után ezeknek kettőzésével, a T után hol így, hol amúgy áll a szaragasztásban. Ha ez elkerülhetetlen volna, nem szólnék. De mire való vagyok én? Ha a ragasztékokban nekem engedtetik hely, egyedül is elég leszek azon szolgálatra, s velem minden különbség, s válogatás, pótolgatás nélkül bízvást élhetnek.
3: Én ugyan megelégszem feleleteddel, de meg kell hallgatnunk betűtársainkat is, s azoknak tetszésétől is fog függni jövendőd.
5: Kész vagyok rájuk bízni ügyemet. Még csak azt akarom röviden előadni, hogy én a származásban nálánál sokkal használhatóbb vagyok. Először azért, mert betűt nem szaporítok. Y pártfogói így írnak. Mulatja.
0: Mulatja.
5: Ennyi meg? Mulatja.
0: Mulatja.
5: Ímé, már kevesebb van egy betűvel. Másodszor. Vannak példák, hol Y uram pártfogói is reám szorulnak. Haragja. Lapátja. Ki él itt Y-nal? Itt mintegy természeti út látszik arra vezetni a velünk élőket, hogy engem a ragasztásban minden egyebekben előbbre tegyenek, azzal a különbséggel, hogy nagyobb vagy kisebb rokonságom szerint az előző betűkkel vagy összelágyuljak, vagy sem. Ha tehát van olyan eset, melyben az Y nyomosítóképpen elfogadhatónak látszik, van olyan is, hol én valósággal tűrhető vagyok, mint hogy különben mind a két rendű sereg helyben hágy.
3: Most tehát nyilatkoztassátok ki magatokat, betűtársaim, s belső tulajdonságtok szerint a vetekedőknek valamelyikéhez hajoljatok, hogy ne kelljen ezentúl pöröket hallanunk. Legelőbb is mással hangzó atyánk fiai, szóljatok ügyetekben.
7: Én az Y-nal gyökérben össze nem olvadok, de a származásban sem tűröm magam mellett.
4: Hiszen hozzád, B barátom, nem is kívánkoztam. Hát micsoda beszéd ez?
7: Amilyen telhetetlen vagy üdővel, még azt is megkívánhatnád. S talán így is írnának még. Babgya. Rabgya.
0: Babgya.
7: Mitől a Krisztus őrizzen? És azért nem restellem még egyszer mondani, hogy nekem nem kell lesz. Jottot veszem tehát nyomosítónak, de vele nem lágyulok meg. Példa lehet babia, rabja.
3: Nos, akkor T, K, M, P, R.
8: Igen.
3: Tessék, R uram.
8: Mink, T, K, M, P és jó magam R. Mink is jottot választjuk nyomosítónak, de vele össze nem olvadunk. Nem szenvedhetjük az elfajult lágy hangunkat.
7: Úgy van, éppen hogy.
5: Na, G, te ugyan értesz hozzá.
8: Nem hiába, a goromba is ő vele kezdi.
7: Az nekem mindegy. Mégis úgy kell lenni. Döpjön, haragja, rakja, szomja, harapja, marja. Érted-e?
4: Ha már szólandok, hadd mondom el, szerintem hibát követett el az az első személy, ki engem a G-t társított Y-nal, hogy ezt a bizonyos lágy hangzót a G-t papírra vesse. Hát hallhatja mindenki, kinek füle van, hogy az
0: zajtámad.
4: A D-pajtás
0: a D-betű ilyetbe befut.
9: Jaj, oda vagyunk, megjött a gazda. És azt mondja, egész kiterjedésében elveszi papíros telekünket, és inkább sajtot takar belé, hogy semmit rajta szüntelen marakodjunk.
0: A betűk elijednek.
4: Most hát kétségbe estek-e. Ti, kikkel sokszor rettentő harcokat írnak, hol tengerként árad a vér, s benne az iszonyú halál köldökig gázol zörgő kaszájával. Ti oda vagytok már a legelső hírre. Vegyétek vissza bátor szíveteket, s engem kövessetek.
7: Hová?
2: Hová fogsz vezetni?
4: Ne kérdezzétek azt, hanem kövessetek. Én könyörögni vezetlek benneteket. Boruljunk a gazda lábaihoz.
10: Ebben áll a vitézséged?
4: Ha könyörögni akarunk, nem szükséges mindnyájunknak menni. Rendeljünk ki küldöttséget.
11: Helyesen van.
12: Rendeljünk ki küldöttséget.
3: Úgy van.
13: Csak mondom, én jó az okos a háznál.
3: Ne éltessetek most senkit is, hanem gondolkodjatok a köztársaság javairól. Én kiküldötteknek a hangzókat nevezem. Azok könyörögjenek helyettünk, mégpedig E.
11: Igen.
3: I.
11: Igen.
3: O.
11: Jelen.
3: U.
11: Jelen.
3: Ő.
12: Jelen.
3: És Ü.
12: Igen.
3: Bötüket. Mi pedig addig nyugodjunk helyeinken.

0: Harmadik jelenés. A bötük mind előjőnek, egymás szavába vágva adják elő küldetésük eredményét.
1: Mely szerencsés hírt hoztatok válaszul, hangzó atyánk fiai? Ő...
2: Örömhírt!
1: Ő...
2: Ügyünk megnyugtatóan rendeződött.
1: E...
3: Eszerint fehér telekünket tovább is bírhatjuk.
2: Ugyanis gazdánk sajtját drágolátos heringjeivel és egyéb kedves külföldi halaival egyetemben zsebének mélységébe vetette. Melyből kívánsága úgy hozván magával, őket viszont napvilágra emeli, hogy annál mélyebben csúszanak sikos torka útján, melyet ő rövideden egy pár pinttel megszokott öntözni.
1: Így
2: aztán nem lévén szüksége telekünkre, rajta maradhatunk csendesen, mindazonáltal, hogy délutáni álmából föl ne riasszuk.
3: Azt, hogy ezután is kedvében lehessünk odanyomunk neve napjára valami jóféle kopogós, ropogós kádenciát, aztán se baj.
1: Jól végeztétek dolgotok. Most hát serényen lássunk félben hagyott vetekedésünkhöz.
4: Amit erpajtásunk, majd nevünkben G elmondott. Helyén hagyjuk ugyan, de szükséges megjegyeznem, hogy sokszor nekem F-nek legalább semmi nyomosító nem kell. Példának okáért.
0: Dölfe.
5: Természet szerint.
0: Dölfe.
5: Szintúj vagyok én is, és nevezett betűtársaim az M, K, P, R és T is, ugye? Például asztaga, pamlaga, ablaka, oszlopa, ostora.
1: Y, ezek ellen nincs kifogásod?
6: Hát, lehetne nekem kifogásom. Hát, ezért jöttem én ebbe a hálátlan országba, hogy hasznos szolgálatim után majd egészen kicsapjanak.
7: Ne sírj, lelkem, ne keseregj.
6: Ó, dúj, mert gyűlöllek a más világon is.
1: No, csak lassan a más világról. Halljuk, D akar szólani.
8: Halljuk.
9: Oly kikeresett, csodálatos természet van némelyben, hogy minden akarna lenni, s utóbb azt nyeri vele, hogy semmi sem lesz. Nem tudom, ez az Y is mit akar mellettem a származásban, holott magában nyomósítónak elégtelen. Azt akarja, hogy én nem csak vele, hanem G-pajtásával is összelágyuljak. Én azt éppen meg nem szenvedem. Hanem ha már lágyulnom kell, a jottal lágyulok. Ez magában is elegendő, és az előbb kiállott mással hangzók mellett még ellenségeitől is megszenvedtetik. Legyen tehát imádja, és nem imádja.
0: Imádja.
9: És bizony gyakran, jottra se nincs szükségem, mert szépen hangzik hada, harmada a nevekben.
10: Mink, L, N és magam T is ilyen hajlandósággal bírván jottal lágyulunk. Például múljék, von jön, kút ja, vagy néha lágyulatlan nyomósító nélkül hajnal a istene természete.
1: Aki mással hangzó van, még jöjjön elő, és feleljen maga helyett.
11: Nehogy szemérmesen. H és V, az Isten szerelméért. Z, S, hát nem esszük meg egymást, gyertek!
12: Mink nem szoktunk meglágyulni, ugye Vé? S nekem nem is kell nyomosító. Dühe!
13: Így van, nekem se kell. De ha mégis az igékben úgy kívánják, jottod választom, lágyulás nélkül. Öve hívja. Amit mások jobban írnak, híja.
11: Nekünk semmi se kell. Se esnek, se nekem.
14: Annak bizony fele sem sok.
11: S inkább kettőzve állunk, hogy sem valamely idegent fogadjunk közbe. Példa ebben, húzza, vesse.
1: Mással hangzó atyánk fiait véghallgatván, a hangzók nevében én is azt nyilatkoztatom ki, hogy a ragasztékokban jottot választjuk nyomósítónak. Példák, csodája, elméje, kocsija, rontója, bosszúja, költője, kesztyűje.
6: Ha már mindenek elpártolnak tőlem, és senki sincs ki részvevő szívvel fölfogja ügyemet, legyen szabad utoljára még olyat említenem, amit, ha van igazság a világon, tőlem megtagadni nem lehet. Vannak nevek, igék, melyek Y-nal, N-nyel, G-vel, T-vel végződnek, homály, hány, fogy, s ezekben, midőn ragasztatnak, semmi egyéb nem kívántatik, mint az előttem álló mással hangzónak kettőztetése. Például a kokáért folyjon, hányja, fogyjon, hol se bötűszaporítás nincsen, se más akármiféle akadály. Azon fölül a beszédbeli hangot teljesen kijelentem, amint az velem régi szokás szerint már a törzsök szavakban is megtörtént. Egy, annyi, mely. Ezen helyeken egyszeresen állván az előttem megkettőztetett mással hangzót egészen meglágyítom.
5: Engedelmeddel, édes atyámfia, te olyan vagy, mint a vízbe haló ember. Kapkodsz még a szalmaszálhoz is. Ugyanis micsoda példa az, melyet előhoztál? Ebben folyjon, hol a gyökér? Ez-e fol, vagy pedig ez? Foll. És hol a nyomosító? Valjon y-e, vagy elipszilon? A gyökér se fol, se foll, nem lehet, mert annak folynak kell lenni. S így se te magad, se ellel együtt nyomosító nem lehetsz. Magad nem, mert a gyökérhez tartozol, az ellen nem, mert nélküled akkor is hiányos a gyökér, a második el pedig minden esetben fölösleges. Vagy talán ohajtanád, hogy így írjadak? Foly, jon, fogy, gyon. Ugyan szépen járnánk. El lehetne rólunk mondani, hogy sokkal is keveset jelentünk, amitől tudom, te is írtózol.
0: Néhány halk éjjelzés.
5: De ha mindjárt úgy volna is, mint állítod, én már sokkal több példákkal bizonyítottam meg alkalmas voltomat, hogy sem neked ezen csekélységért helyet engedhetnék.
6: Így hát oda van már minden értékem, minden tisztessége. De legyen, ha már meg kell lenni, nem ellenkezem. Hanem leendő bátorságom úl, esküdjél meg nekem, mert tartok tőled, hogy valamint most a ragasztékból kitoltál engemet, úgy a törzsökből is kiszorítasz utóbb. Ezért esküdjél meg nekem, hogy megelégszel mostani nyereségeddel, és nem háborgatsz többé.
1: Esküdjél meg! Mink is azt kívánjuk. Lépj előre, s esküdjél utánam. Én,
5: Jott Kristóf.
1: Esküszöm az élő magyar világra.
5: Esküszöm az élő magyar világra.
1: És annak minden íróira.
5: És annak minden firkálóira.
1: Öregére és aprajára.
5: Öregére és aprajára.
1: Hogy Y bötűtársamat.
5: Hogy Y bötűtársamat. Ó, a lelkemet.
1: Semmiféle törzsök nevekben vagy igékben.
5: Semmiféle törzsök nevekben vagy igékben.
1: Se nappal, se gyertyavilágnál.
5: Se nappal, se gyertyavilágnál, se lámpásnál.
1: Istentelen rossz állat. Nem tudsz figyelmezni? Se nappal, se gyertyavilágnál.
5: Se nappal, se gyertyavilágnál.
1: Nem fogom háborgatni.
5: Nem fogom háborgatni.
1: Papíros engem úgy segéljen.
5: Papíros engem úgy segéljen.
1: S a ténta kék leve.
5: S a ténta kék leve. Amit esküdtem, híven meg fogom tartani. És átkot mondok ezennel mindazokra, kik gyökérszavakban engem lágyítónak vesznek. Gyűlölöm az olyan otrombát, ki nem írtózik írni, illjen, oljan, s több képtelenségeket.
0: Illjen,
5: utálom azt is, aki olyan ragasztéknál is közbevet, hol nem vagyok szükséges, úgy, mint szekérje, ígéretje.
0: Szekérje,
5: szekere,
0: ígérete,
5: és így te a gyökérszavakban fogsz uralkodni választott bötűtársaid mellett, én pedig azokon kívül, csak nem valamennyi mellett. És reménylem, soha ezután nem ütközünk össze.
1: Y, és te nyulánk Jott, menjetek a szabad égre, s térjetek épségben, nem marakodva haza. Régi setétségből immár valahára kikelvén, gyászol-e, nézzétek, vagy ragyog a magyar ég? És ha ragyog, vígan járjátok ez útat alatta, mint csendes hab alatt jár Tisza fürge hala. Áldva köszöntsétek, valahol s valamennyi magyar van, a kis arany honban, s hunni a tágas ölén. Rossz ellenségtől okotok nincs félni, nagyokra támad az, és szégyenl harcba ragadni csekét. de ha barátságot köttök számomra, örülök, mert kész, és mindig tárva van annak ölem. Menjetek, és ha szerencsésen bujdostok ezúttal, s kedves egyességet hagytok az ősi hazán, oszlopot állítok neveteknek zöld papírosból, s luttol bokrétát tűzdelek arra magam. Rá pedig ezt jegyzem. Szörnyű harcoknak utána Y itt nyugszik jottal egy oszlop alatt.
6: Béküljünk meg hát Isten nevében. S talán, ha mink lecsillapodtunk, többi veszekedő társaink példánkat követik.
0: A többiek éjjent kiáltoznak nekik, és nagy örömmel fölemelvén kiviszik őket.
8: No, ezek itt szépen megbékéltek, összeölelkezve. De nem tudom, hogyan lesznek máshol. Mert vajmi nehezen enged ez a magyar egymásnak is. Pedig mi volna neki jobb a jó egyességnél?

0: hangzott Y-háború. Vörösmarty Mihály színjátékát rádióra alkalmazta Bakonyi Péter. A szereplők Y. Pap Zoltán, J. Kerekes László, a Bötyük köztársaságának feje Sinkovics Imre. A mással hangzók Hannus Zoltán, Sipos András, Rajkó Balázs, Barnák László, Parádi Kristóf, Torma Attila, Soltis Lajos, Helyei László, Újlaki Dénes és Derzsi János. A hangzók kara Topor Rita, Homonnai Katalin, Kovács Olga, Juhász Éva, Bánfalvi Eszter és Gáspár Anna. Egy kislány, aki érteni szeretné az egészet, Pataki Borbála. A hangfelvételt Liszkai Károly és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. A rendező munkatársa Rovó Rézi. Dramaturg Kővári Katalin. Rendező Soltenszky Tibor.
1: A felvétel 2000-ben készült, és legutóbb 8 évvel később, május 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
6: Tíz óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. A roma holokausztról megemlékező beszéddel kezdődött az országgyűlés mai ülése. A felszólalások és határozathozatalok után a képviselők szavaznak majd az áfa törvény módosításáról, melynek eredményeképpen 0%-ra csökkenhet a vényköteles gyógyszerek áfája. A napirend szerint 14 órakor kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke, az egyedüli jelölt. A július közepén elrendelt 30 napos közbiztonsági akció után is folytatódik a rendőri jelenlét megerősítése Budapesten. Ezt a főpolgármester közölte azután, hogy tegnap tárgyalt a kormány és a rendőrség képviselőivel. 19 helyszínen kiemelt, csak nem 100 helyen pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása szociális és egészségügyi kérdés is, ezért egy rendészeti és kríziskezelő munkacsoport is alakul. A fiatalok mentális egészségért tevékenykedő szervezeteket és szakembereket ismertek el a Sziget Fesztiválon. Az eseményen elhangzott, hogy a digitális zaj, az állandó online jelenlét, a teljesítménykényszer vagy az elszigeteltség miatt egyre többeket érint szorongás, depresszió vagy kiégés. Az idén alapított Super Society díjat a Kompánia Alapítvány, a Kék Vonalgyermekkrízis Alapítvány, Balog Edina Anna, a Kamasztér Alapítvány alapítója és vezetője, Lél Frak zenész és Áncsán Aranka, a Tűzcsiholó Alapítvány alapítója vehette át. Az 1956-os eseményekhez kapcsolódó kiállítással nyitja majd meg kapuit a várba visszaköltöző hadtörténeti múzeum. A Kapisztrán téri épületet az elmúlt években a Honvédelmi Minisztérium használta. A belső tereket most úgy alakítják át, hogy ismét alkalmasak legyenek a múzeum céljaira, közölte Kürtös László, a Honvédelmi Tárca parlamenti államtitkára. A politikus emlékeztetett arra, hogy az épületben egyrészt luxus irodákat alakított ki a minisztérium előző vezetése, másrészt elhanyagolt fontos helyiségeket. Példaként a honvédség történetét őrző levéltárat említette, ahol sem a tűzjelző rendszer, sem a beépített automatikus tűzoltórendszer nem működik. Közvetlen kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. A hiányzó szakaszok megépítéséről a múlt héten döntött a kormány, tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a beruházással az Eurovelo 6 nemzetközi útvonal részeként megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Mától ismét teljes vonalon jár a H6-os ráckevei hév. Az elmúlt 3 hétben a Szigetszent Miklós és Szigethalom közötti műúti átjárót újították fel. Az átépítés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés. Ami az időjárást illeti, a fátyol és gomoly felhők mellett ma sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 33 és 38, késő este 25 és 32 fok között alakul. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. A következő napokban mérséklődik, aztán a hétvégére ismét visszatér a kánikula. Hírekkel legközelebb délben jelentkezünk.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szultánkám! Ó, fölséges uralkodócskám, jó reggel!
1: Az ördögbe már megint fel kell kelni. Már megint ez a savanyú képű főtanács, hogy nem akar. Jaj, ne vedd el a párnám! Add vissza! Még nincs reggel.
0: Hát itt a reggeli rózsaszirmos kakaó, és a félhold alakú kiflicske.
1: Hagyjál békén! Aludni akarok!
2: Hát bizony, ezen a nyűgös reggelen mi bajot szultán rossz kedvűen ébredt. Sehogy sem volt kedve fölkelni, és a fejére húzta a kis párnát, hogy ne süssön a szemébe a nap. De a főtanácsos nem hagyta ám annyiban.
0: De mi bajot, felséges szultánkám? Fel kell kelni! A nagy nap ez a mai. Ma van a holdfogyatkozás napja, amikor fel kell nyitni a nagy mindentudó mi bajot kódexet, hogy megtudjuk, milyen veszély leselkedik az országunkra, és mit kell tenni, hogy dinnyeföldjeinken még nagyobb dinnyék teremjenek, hogy folyóinkban még nagyobb halak nőjenek, hogy rózsafáink még illatosabbak legyenek. No. A múltkor is így tudtuk meg, hogy a kilencfülű bányahal el akarja pusztítani a beszélő pisztrángokat, és ha nem tudjuk meg az ellenszert a kódexből, nem csak a beszélő pisztrángokat, de még a füllentő fecskefarkakat is fölfalta volna a bányaha. És akkor hogyan csinálnánk, felségednek, füllentő fecskefarklevest ebédre?
1: Jó van. Főtanácsos, most az egyszer igazad van. Lássuk azt a fránya kódexet, de aztán rögtön jövök vissza aludni. Gyerünk!
2: És akkor mi bajot szultán fülön fogta főtanácsosát, és a titkos kamrához vonszolta.
0: Jaj, felség, ez fáj!
1: Hát ne kiabálj! Na itt a titkos ajtó, add a kulcsot!
0: Itt van, felség!
1: Ne, te hülye, ez a hárem kulcsa! A másikat, azt a nagy aranyozottat!
0: Bocsánat, felség!
1: Jaj, hol van, eltűnt? Te is látod?
0: Mert felséged, igen?
1: Mit?
0: Hát, hogy nincs! Akkor miért kérdezte felséget, hogy én is látom-e?
1: A prófétára, ez eltűnt!
0: Allah Akbar! Eltűnt a kódex!
3: Az ellopott kódex titka. Fickó Pál és Péter Figergely mesejátéka.
2: Miközben a müezin éppen ötödik imáját énekelt a minaretben, a szultán és a főtanácsos megdöbbenve álltak a titkos kamrában, és döbbenetük lassan rémületté fokozódott. Mi lesz most, hogy eltűnt a nagy mindentudó mi bajot kódex? Hogy tudják meg az országra leselkedő veszélyt és annak ellenszerét? Ekkor a szultán összehívatta a titkos tanácsot.
1: Mindig azt kérditek tőlem, hogy mi bajom, mi bajom. Mindig azt mondjátok, semmi okom a duszogásra. Hát most aztán tényleg van bajom. Eltűnt a nagy minden tudó mi bajot kódex. Riadóztattuk az őrséget, lezárattuk a várost, átkutattuk a kereskedőket és utazókat, de a kódexet sehol sem találtuk. Csiribej!
4: Én?
1: Udvari fővarázsló és világhírű magánnyomozó, a szultánság titkos szolgálatának feje. Mondd meg most, mit évők legyünk!
4: Bízzák rám az ügyet. Én megbízásból már a Scotland Yardnak is nyomoztam. De segítségül kell hívnom nem kevésbé világhírű kollégámat, Marcipán király udvari varázslóját, Csiribájt.
1: Ó, de remek ötlet, Csiribáj, hogy ez nekem eddig nem jutott eszembe. Akkor hívjuk mindjárt el Marcipán komámat is. Úgy se láttam már 777 esztendeje. Erre csak föl, fiam, a padlásra. Ott vannak a postagalambok, akiket veszély esetére tartogatunk. Engedd ki a 13-askát, akinek a szárnya alá az van tetoválva, hogy gyere, marcipán komám, mert ellopták a nagy mindentudó mi bajot kódexet. De nehogy ám a 212-est enged ki, amire az van írva, hogy elfogyott a dinnyelikőr, mert akkor marcipán komám sose fog eljönni.
2: Miközben mi bajot szultán ilyen kalamajkába keveredett, szívbéli barátja, a szomszédország uralkodója, marcipán király, éppen szokásos reggeli tornáját végezte udvari varázslója Csiri báj társaságában.
1: Harminc hét, harminc kilenc, negyven fekvőszámot. Na még kettő. Jöhet a kukorás. Föl. Ne leszel, Csiribáj. Olyan potrós vagy, hogy már a varázssapkádat is kihíztad. A varázspálcádat se tudod felemelni. Hát mi lesz veled, hogyha sürgős esetben hívnak valamely súlyos bűntény felderítésére?
0: De felség! Felség! 528 éves egyilkosság, se rablás, se felségsértés nem történt marcipániában. Az utolsó esetem az volt, amikor mind a két varázspálcám eltűnt, de végül azt is megtaláltuk a kínai főkonzulnál, aki evőpálcikának használta.
1: Meg is járta a szegény a varázspálcáddal, rögtön életre kelt tőle a fecskefészek leves, és kirepült a tányérjából. Oda néz! Ez mi bajod, komám, postagalambja? Jaj, nem küldött már üzenetet 777 éve. Na, nézzük, mi van a szárny alá tetoválva.
0: Nézzük.
1: Nocsak, azt mondja, ellopták a kódexet, de dinnyelikőr még van.
0: Hú.
1: Aha. Mit jelenthet ez, Csiribáj?
0: Hát alig, ha nem arról van szó, felség, hogy a 777 év alatt kereszteződtek a madarak. De ha a kódex eltűnt, akkor nagy bajban lehet mi bajod, szultán, aha, és örökbecsű kollégám Csiribej. Azt hiszem, felség, hogy azonnal indulnunk kell.
2: Különös uralkodó volt marcipán király és mi bajod, szultán. Olyan volt, mintha testvérek lettek volna. Ez még nem is lett volna baj, hanem a leányaik, Lulu és Lola, a megszólalásig hasonlítottak egymásra. Néha még a papáik is összekeverték őket. Rossz nyelvek szerint mindkét birodalomba ugyanaz a postás járt. Na, egy szóval. Marcipán király és kísérete lóra kapott, és heves ágyú dörgés közepette átvágtattak mi bajot szultán országába.

0: Te, de jó, hogy megjöttél. Úgy látom, az elmúlt évszázadokban alaposan elhíztál a sok marcipántól.
1: Hát, tudod, kedves barátom, mióta legyőztük a csigaevők hordáit, egész nap otthon heverészek, és csak zaválom a marcipánt. De most nem ezért jöttünk. Azt mondom, Csiribáj, Csiribáj, az a nyomban kezdj el a nyomozást.
2: Én azt mondom, rögzítsük a nyomokat.
3: Az
2: Scotland Yardnál mi mindig így kezdtük.
3: Nem, szó se lehet róla, előbb a nyomokat kell rögzíteni, ezt én a Scotland Yardnál tanultam.
2: A nyomokat a tett színhelyén kell keresni.
3: Nem, miket beszélsz, a tett színhelyén mindig maradnak nyomok.
2: Nyomok, mindjárt benyomok egyet neked, Csiribáj.
0: Elég legyen a veszekedésből, lássatok inkább munkához. Itt van a rejtekhely kulcsa.
4: És akkor Csiribáj és Csiribáj, a két varázsló és zseniális nyomozó, akik már a Scotland Yardnál is bizonyították tehetségüket, megindultak, hogy összegyűjtsék a helyszínen található nyomokat.
3: Itt vagyunk a tett színhelyén, kolléga. Te látsz valamit?
5: Nem. Hoppá! Itt van a földön egy épnek tűnő fogsor.
6: Hogy az ördögbe kerül ide egy fogsor? Csak nem az anyósom járt itt.
3: De van fűszál közötte?
5: Van. De már eléggé el van fonnyadva.
3: Na akkor, aki ez a fogsor, az már régen fűbe harapott. Ezt...
5: Hurrá! Végre valami jó hír!
3: De hát ez nem lehet a tettesé. De mit látnak szemeim? Ez bizony egy üvegszem?
6: Nem látom jól, azt hiszem öregszem. Hanem... felhívnám a kolléga úr figyelmét erre a kitűnő állapotban lévő műorra.
3: Műor, mi a manó? Véletlenül nem földes?
6: Meg kell mondanom, hogy kifejezetten sáros.
3: Akkor ez se lehet a tettesé, mert aki ez a műor, már régen alulról szagolja az ibolyát.
6: Akkor esetleg megtudhatnám, mi a véleménye erről a krumpli héjról, amely ott a küszöbön hever.
3: Hát ezt nyilvánvalóan a szakács ejtette el.
6: Mi a Scotland Yardnál az étkezési szokásokat is tanulmányoztuk, kedves kolléga, és szabadjon felhívnom a figyelmét arra, hogy mi bajott szultán országában kizárólag dinnyét esznek az emberek, krumpliról még hallani sem hallottak. A krumpli evés itt főben járó bűnnek számít.
3: Aha. Na, akkor ezt, mint gyanús bűnjelet tegyük félre. Hogy kerülhetett ide ez a törött patkó? Ez is több, mint gyanús, javaslom, tegyük tehát félre.
6: Na, mi az ördögöt csetlesz botlaszol, Csiribáj?
3: Francba belerúgtam egy üvegbe. Uj, ez biztos mi bajott szultán kiürült dinnyeli körös üvege. Más nincs semmi, hiába nézelődök. Akkor most, kolléga, keressünk az illetéktelen behatolásra utaló nyomokat.
5: Na, jó,
3: nézd csak a plafonon azt a talp nyomot! Hű, mekkora!
5: Jó, úgy látszik, valaki itt feldobta a talpát.
3: De micsak? Ez itt egy keréknyom.
5: Mégpedig biciklitől származik. Meg kell kérdeznünk a szultánt, jár-e valaki a birodalomban biciklivel?
3: Akkor most menjünk és jó. Számoljunk be uralkodóinknak arról, hogy milyen árulkodó jeleket találtunk.
4: Mi alatt a két varázsló a nyomokat rögzítette, Marcipán király és Mibajot szultán a trónteremben morfondíroztak a két birodalmat érintő legégetőbb kérdésekről.
0: Hey, Marcipán komám, milyen kár, hogy nincsen fiad. Ha megtalálná a kódexet, megkapná lányomat és a fele birodalmamat.
1: Szultán komám, akár hiszed, akár nem, én is pont ezen gondolkodtam. Milyen kár, hogy neked nincsen fiad. Akkor az vehetné el az én lányomat. Mert így szörnyű anyagi romlásba dönti a birodalmat, hogy ez a két barátnő állandóan csak telefonál, és én minden hónap elején reszketek, mekkora számlát hoz ki a díjbeszeg.
0: Ne csak.
1: Jön Csiribáj és Csiribáj. Na, fiúk,
7: Mit találtatok?
3: Felség, egy krumpli héját, egy törött patkót és egy bicikli nyomot találtunk. A történet kezd kirajzolódni. Aha. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a tettes lóháton érkezett. És mint tudjuk, ha krumpli héját húzunk a kilincsre, az megpuhul. Így nyitotta ki a zárat, majd mivel a lova patkója a nagy sietségben eltörött, hátára véve a lovat, biciklivel távozott, legalábbis a Scotland Yardnál, mi ezt így tanultuk.
5: Miket beszél össze, nagyra becsült kollégám? Én a Scotland Yardnál tanultam, és az alábbi álláspontra helyezkedek.
3: Na.
5: A tettes minden bizonnyal biciklivel, a hátán lóval, ahogy a közkeletű kifejezés is mondja, hátas lóval érkezett, de ettől nagyon elfáradt, megéhezett, gyorsan megevett egy krumplit, majd megtévesztésül a helyszínen hagyott egy törött patkót, és immár lóháton, a hátán biciklivel távozott.
0: Lebilincselően logikus érvelés. Meglátszik, hogy a Scotland Yardon tanultak. És akkor most mi van?
7: Fogalmam sincs.
4: Nagy volt a tanácstalanság. De szerencsére Lolának, a király kisasszonynak, és Lulunak, a szultán kisasszonynak helyén volt az esze.
8: A krumpli héjról, drága szultánapám, nekem az jut eszembe, hogy valószínűleg a krumpli evők birodalmából járt itt valaki.
9: Szerintem pedig a bicikli nyom, kedves királyapám, azt jelenti, hogy a gonosz keréklábúak között kell keresni a tettest.
3: Na és a törött patkó?
5: Csak nem arra a primitív következtetésre jutnak ebből a kisasszonyok, hogy a lólábúak népe is benne van a dologban?
8: De pontosan ezt akartuk mondani.
3: Micsoda? Hogy? De hát ez képtelenség.
5: Tipikus női logika. Még hogy a keréklábúak, meg a krumpli evő, meg a lólábúak.
0: Csiri Bej, drága fővarázslóm és udvari detektívem, a Scotland Yard gyöngye. Ha jobban belegondolunk, nem is akkor a bolondság, amit ezek a lányok.
7: Egyébként is, amit ti mondtatok már, bocsánat a szóért, teljes hülyeség. Kihallott már olyat, hogy valaki biciklire ül és lovat vesz a hátán.
3: Vagy lovon viszi a biciklit.
10: Ezek volnának azok a híres nyomozók.
8: Hát ezek varázslók, ez a két pancser.
0: Nem is hallottatok, hogy van olyan, hogy indíték. Egyáltalán miért lopták el a mindentudó nagy mi bajot kódexet? Marcipán királykomám. Szerinted például mit tudhatnak meg belőle a krumpli fejűek?
7: Hát úgy hallottam, hogy a nagy burgonya hegységen túlról veszély fenyegeti az országukat. Hatalmas, kiéhezett krumplibogár rajok gyülekeznek, várván az idei burgonya szüretet. Nincs a kódexben szó arról, hogyan kell ellenük védekezni?
0: Hát már hogy ne lenne?
7: Na?
0: A kódexben minden benne van.
3: Na jó van, jó van. De minek kéne a kódex a keréklábúaknak?
0: Úgy tudom, hogy átértek az új divatnak megfelelően a fakerékről a gumikerékre. És a kódexben van egy leírás az ideális lábpumpákról.
5: Jól van, ezt el is fogadom, de mi van a lólábúakkal? Azokat nem támadják a krumpli bogarak, és gumipatkóról sem hallottam még. Azoknak miért kellene a kódex?
3: Egyébként is, mi mind a három nyomot egy helyen találtuk. Miért jöttek volna együtt?
5: Talán nemzetközi összeesküvésről van szó ebben az esetben. Legalábbis a Scotland Yardnál mi így tanultuk.
8: Hát ezek teljesen bolondok.
3: Rögtön meg kell cáfolnom a kollégát. A Scotland Yardnál mi ugyanis ilyen esetben mindig nemzetközi összeesküvés.
7: Na, elég legyen a veszekedésből. Én amondó vagyok, amennyiben ezzel szultán komám is egyetért. Öltsünk árruhát, és forró nyomon induljunk a kódex keresésére. Először is a krumpli fejűek országában kell keresnünk.
4: Mi alatt a szultáni palotában ezek az események zajlottak, Marcipán király és Mibajot szultán ős ellenségének, a gonosz Szilvórium királynak a pálinka főzdéjében Cefre, az udvari boszorkány éppen jósolni készült.
11: tyúkvér ebe, lónak bele, szalamandra bajuszkája, döglött kutya szalonnája, vízilónak szemfehérje, halott ember szerencséje, macska farka összerakva, kikavarva, behabarva, én meg is szaboszorkány, ha nem akad meg a torkán, nem lesz hajtam, többet átok, mostantól már mindent látok.
5: Na, mit látsz, vénbanya, látod, hozza már!
11: Két király összehajol, két varázsló szösöl a majol, két szép leány, mindegy forma, elindulnak, mennek sorba, nagyítóval nyomot néznek, ide soha el nem érnek.
5: És hosszú lépést, hét mérföldet lépő udvari titkos ügynökömet nem látod?
11: Jön már ő is, nagyot lépve, jó a nyeleve, fáj a lépe, de küldetését elérte.
12: Felséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, jaj, de kell kajálnom. Mondtam, hogy ne egyek több pilóta kekszet, ha nem hozom el a kódexet. Na de félre a tréfával, itt a kódex.
3: Bravo, bravissimo, kedves titkos ügynököm. Most már én vagyok a világura. Minden tudás az én kezeim közé került. Senki sem állíthatja meg világhódító terveim. A könyv segítségével akkora szilvafákat ültetek, hogy az égig érnek. Mit látsz, boszorkány?
11: A szilvafák egyre nőnek, elérik a hegytetőket, átjukasztják a felhőket, nőnek, nőnek magasabbra, beleérnek már a napba. Nézek, nézek, csak ezt látom, égig érő szilvafákon van a király palotája, ott ül, egyenmagába.
3: Akkor hát én leszek a világura. Na, gyerünk, együnk egy kis szilvalekvárt. Te meg hosszú lépés, udvari titkos ügynököm. Indulj gyorsan! Hét mérföldes lépteiddel érd utol Marcipán királyt és mi bajod szultánt. Férkőzz a bizalmukba, és vezest félre őket, hogy 777 évig bajongjanak országról.
4: A krumpli fejűek éppen legnagyobb nemzeti ünnepükre, az új krumpli ünnepére készülődtek. Mikor Marcipán király és Mibajot szultán kíséretükkel a vámhoz érkeztek, a krumpli fejűek közül sokan röhögő görcsöt kaptak.
13: Vajon mi bajuk van ezeknek az én bajuszommal?
9: Miért nevetnek az én hosszú, szép sejmes aranyszőke hajamon?
8: Miért mutogatnak az én gyönyörűen évelt orromra?
1: Valószínűleg nem sikerült rendesen átszáznunk magunkat. Most más taktikát kell alkalmaznunk. Vigyázzatok, nehogy eláruljátok magatokat. Mondjuk azt, bárki is kérdezi, hogy turisták vagyunk. És azért jöttünk, mert a mi országunkban nincsen, és soha nem is volt krumpli. És még soha nem láttunk olyan. Jó.
7: Na. Kik vagytok ti? Miért olyan furcsa a fejetek? Sehol egy normális dudor, kilövés nincs rajta.
14: Turisták vagyunk, és azért jöttünk, mert még sohasem láttunk krumplit.
7: Halljátok, sohasem láttak krumplit és burgonyát?
14: Azt se.
7: Csak vicceltünk, de éppen jókor jöttetek, ma kezdődik a szüret. Ma tartjuk a nagy krumplivát! Ha itt tovább mentek a krumplibokrok tövébe, egyenesen a fővárosba

0: Épp ásóval járt, és ha megéhezett, csak kifordított a földből egy krumplit. A fővárosba, Rósejbnibe vezető utat, amelyen hőseink elindultak, hatalmas krumpli ligetek szegélyezték.
1: Mekkorák ezek a krumpli bokrok?
2: Vigyázzunk, el ne tévedjünk el.
3: Már hogy tévednénk el? A Scotland Yardnál mi sose szoktuk eltéveszteni az utat. Nyilvánvaló, hogy itt balra kell fordulni.
4: Már miért kéne, kedves kolléga, itt balra fordulni? Az út egyértelműen jobbra vezet.
5: Nézd, Lulu, ott az út szélén milyen szép szál férfi áll. Nekem ilyen udvarlóm volna.
6: Lola, én is elfogadnék egy ilyen udvarlót. És milyen nagy a talpa.
5: Legalább 77-es cipőt hord.
6: Ez a férfi.
2: Mit suttogtok ti ott? Egymás közt.
5: Semmit, papa, igazán semmit.
7: A nagy suttogással eltereltétek a figyelmünket, és most tessék, eltévedtünk miattatok.
6: Papa, talán kérdezzük meg ott azt az embert. Az biztos tudni fogja már.
0: Úgy látszik, bekapták a horgot. Jönnek felém.
7: Kedves uram, ön is turista. Az a helyzet, hogy mi itt eltévesztettük a fővárosba vezető utat, nem tudna véletlenül segíteni rajtunk.
8: Átkozott szerencséjük van. Jó napot.
7: Jó napot.
8: Én is éppen a főváros felé tartok. Jó napot.
7: Jó napot.
8: És nagy örömömre szolgálna, ha a csinos hölgyek vezetőjéül szegődhetnék. Erre parancsoljanak, hölgyeim.
6: Milyen nemes a hangja.
9: És milyen férfias a termete.
4: Egy ilyen gyanús alakra bízni a vezetést.
3: Nekem nagyon úgy tűnik, hogy láttam már a Scotland Yard bűnügyi nyilvántartásában.
4: Nem baj. Majd otthon azonosítjuk. Készfogás közben a tenyeremen maradt az új lenyomata.
7: Legfeljebb addig nem mosok kezet.
4: Addig is szemmel tartjuk ezt a gyanús egyént.
0: Mikor hőseink Rósejbnibe érkeztek, a nép nagy mulatozások közepette, éppen a krumpli himnuszt énekelte.

0: Vétel a burgonya!
1: Egy, négy!
2: Azt mondják a szomszéd népek,
0: hogy a krumpli nem jó étek!
3: Na tudják az, hogy mit ér egy jó tányér krumpli?
0: Jó a héja, jó a húsa, többet ér az, mint a buze! Hújje, hújje, hújje, jaj! Jó étel a burgonya!
4: Köszönjük, kedves idegen, hogy elvezettél, de most már itt szétválnak útjaink.
5: No, engem egy csöppet sem zavartok, szívesen maradok veled.
6: Nem, nem, nem, azt nem lehet. Mi a krumpli fejűek között akarunk elkeveredni, hogy jobban megismerjük szokásaikat és nemzeti ételeiket.
5: Talán nem is turisták vagytok, hanem valami titkos küldetésben jártunk.
7: Jó, jó, köszönjük az útmutatást, lehet tovább haladni.
8: Uram, uram, megkérem távozzon, de tüstél.
5: Mondhatom, mondhatom, szép kis köszönet, nélkülem még mindig ott bolyonganának a krumpli bokrok között.
9: Kedves papa, hadd maradjon velünk. Olyan rendes ember is. Segített is nekünk.
4: Na jó, beleegyezem, ártani úgy se ártam. Nem bánom. A lányom azt akarja, hogy maradjon. Hát maradhat.
5: Nem sértődnek meg a kérdésemen. Nem ikrek-e önök véletlenül, kedves kisasszonyok?
10: Találjak ki.
5: Szerintem ikrek.
9: Nem talál.
10: Lehet újra próbálkozni.
5: Szerintem. Csiribei. Csiribei, kedves kollégám. Javaslom, nézzünk körül a palotában, hát ha a kódex nyomára bukkanunk.
8: Én pedig ezzel szemben amondó vagyok, hogy előbb a palotában nézzünk körül.
5: Én megkerülöm, te pedig bekeríted a palotában.

0: szó sem lehet róla. Én kerítem be, te pedig megkerülöd.
1: Én megkerülöm, te megkerülöd.
2: Te pedig édes egykomám, marcipán, férkőz a krumpli király közelébe. Hát, ha megtudsz valamit a kódexről. Én meg addig szúnyókálok itt egy kicsit a sarokban.
3: Mikor már 666-szor énekelték el a himnuszt, hirtelen csönd lett, és a krumpli fejűek uralkodója, Burgonya király emelkedett szólásra, és elmondta népének ugyanazt a beszédet, amit már 666-szor elmondott.
4: Kedves alattvalóim!
5: Hújjé, hújjé, hújjé, ja, ja!
4: Egy kis csendet kérek! Megint elérkezett a Burgonya szüret napja. Legnagyobb ünnepünk ez, hiszen a Burgonya nem csak ízletes táplálék, hanem nemzeti szimbólumunk is. Kezdődjék hát a mulatság!
5: Hújjé, hújjé, hújjé, ja! Jól ént el a Burgonya!
4: Azt a paprikás krumpliát! Mi ez a rémisztő zaj? Támadnak a krumpli bogarak! Mindenki fedezék be!
6: Sajnos a Scotland Yardon mindent elfelejtett. Vigyázok! De várjál, csak rémlik valami, előveszem varázspálcámat, hát ha megtalálom, amivel 77-szer egy másik varázsbóra, sajnálom, így a másik varázsbóra kell csapni, miközben elmondom a varázsigét. Krampus, Krampus, Rudogarus, Capillarus, Mapillarus, Krampus, Krampus, Óriás, Pusz, Pusz, Pusz,
7: Pusz, Jaj, segítség! De furcsán érzem magam. Hol vagy, Csiribáj? Mit csináltál velem? Jaj, nőnek a lábaim, nő a kezem, dagad a fejem, dagad a májam, egyre több a hájam, növek, segítség, jaj, jaj, de nagy lettem. Mindenki alattam, senki se felettem. Mit tettél velem, Csiribáj?
8: Azt hiszem, összekevertem valamit. Úristen, egyre nagyobb lesz ez a Csiribáj, már nem is látom a fejét.
9: Ha-ho, ha-ho, ha-ho, Csiribáj, hallasz? Ha-ho!
4: Hú, de kicsik lettek az emberek! De ezek a bogarak is! Na, elkaplak! Véged van! Béfesztés! Búfá! Nesze neked! Tökítettel a magyakadat! Na, vagytok mi? Nesztek! Csak egyet fújok, és a holdig repültem! Piff, paf, puf! Kész! Nincs többe!
3: Így történt tehát, hogy Csiribáj hatalmas mancsaival szétlapította az összes krumplibogarat, és ezzel megmentette a krumpli fejűek országát. A nép pedig összecsődült, és hálásan simogatta Csiribáj nagy lábúját.
4: Hát, ti kik vagytok, akik megmentettétek az országomat?
10: Komám, mi bajod, szultán? Most már fel kell fednünk a kiléptünket, úgy látszik, ezeknél nincs a kódex. Különben meg tudták volna menteni magukat, felkészültek volna a támadásra.
2: Én mi bajod, szultán vagyok, ez meg itt Marcipán király, az én kebel barátom. Eltűnt a nagy mindentudó mi bajod kódexem, valaki ellopta, és azt hittük, hogy nálad van, mert a tetthelyen hűnyomozóim egy krumpli héjat találtak. De úgy látszik, valaki meg akart minket téveszteni.
4: Csak nem Csiribej és Csiribáj ezek a Skotland Yardtól.
2: De bizony, csak az én varázslom Csiribej egy kisé megnőtt. Nyilván valami nem kívánatos mellékhatás lépett föl. A varázslás során gyakran előfordul az ilyesmi. Tavaly például 2 hónapig csak röfögni tudott. De azóta egész jó rendbe jött.
7: De mi lesz most Csiribeje? Hát így pillanatok alatt megeszi az összes dinnyét a birodalomban, és elpusztítja a dinnyeföldeket.
6: Ne aggódjanak semmit, felségeitek! Ja. Szerencsére hiányoztam egy órát a Scotland Yardnál, és így emlékszem még egy visszaváltoztató varázslatra, aminek az a lényege, hogy egy másik varázslóra 33-szor kell csapnom a 33-szorosára nőtt varázspálcámmal. Így. Minus, bínus, törpus, lapszus, aprusz, maprusz, csiribejusz.
1: Jaj, segítség! Agyon versz! Miféle varázslat ez? Mi a fenének kellett hiányoznod az óráról? Jaj, a fejem tiszta tudor lett! Még a végén krumpli fejűnek fognak nézni! Jaj! Egyre karcsúbb vagyok, apad a májam, csökken a lábam, fogy a hájam, zsugorodom!
6: Na, ez szerencsésen sikerült!
4: Éljen, Csiribej! Éljen, Csiribáj! Éljen, mi bajod, szultán! Éljen a dinnye és a krumpli földek megbonthatatlan barátsága! Főburgonya! A himnuszt!
7: 1, 3, 4!
3: A krumpli fejűek között nem találták a kódexet. Ezért folytatták keresését, mégpedig a keréklábúak földjén. A keréklábúak pedig félig ember, félig bicikli formájúak voltak. A lábuk helyén bicikli kereket viseltek. Régebben ez a kerék fából volt, de mostanában a gazdagabbak már bicikli gumit is raktak a kerékre, nehogy korai tengelytörésben elhalálozzanak.
11: Csavarom, jól megcsavarom, itt a pedál, mindig leáll. Jaj, mikorog a váltom, júj, a gumi mindjárt kiukadt. Mama, kiukadt a gumi.
12: Kisfiam, ne nyakogj, és sose érünk oda a 8-as bálba.
11: Mama, mikor kapok új gumit?
12: Nincs nekünk annyi pénzünk, kisfiam, hogy minden héten új gumit vegyünk neked. Te vigyázz, nem nézel a kereked elé, fékezz, mindjárt neki mész Bruno bácsinak.

0: És a keréklábú kisfiú már megint átkerekezett szegény Bruno bácsin, akit rendszeresen halálra szokott gázolni. Éppen ekkor értek oda hőseink, és Lulu és Lola részvéttel hajoltak a haldokló Bruno bácsi fölé.
1: Hát, ti bácsik, miért álltok itt ilyen szomorúan?
2: Leeresztett a kerekünk.
3: És most műtétre várunk,
4: hogy új gumit kapjunk.
5: És ti meg hogy néztek ki?
3: Nincs is kereketek.
4: Hát hogy tudtok gurulni?
1: Mi nem gurulunk, hanem járunk.
2: Hogy mit csináltok?
1: Hát egyszerűen csak járunk.
2: Azt meg hogy kell?
1: Úgy, hogy az egyik lábatokat a másik után teszitek.
2: Ja, akkor abból az országból jöttök, ami a krumplifejűek országán is túl van. Ahol valami szultán uralkodik, úgy hallottuk, hogy van ott valami híres kódex, amiből minden bajra kiolvasható a megoldás. Ó, bár csak nekünk is volna ilyen kódexünk, nem kéne itt rostokolnunk évekig, hanem egyből megjavíthatnánk magunkat.
5: Szóval ti nem tudtok semmit a kódexről.
3: Kódexről? Miféle kódexről?
4: Ja, arról!
2: Nem.
6: Hallod, Csiribál? Ezek semmit sem tudnak a kódexről. Úgy látszik, megint hamis nyomon jártunk. De mondjátok csak, barátaim, miért kaptok ti tulajdonképpen mindig defektet?
2: Ne is mondjad, idegen, ne emlékeztes minket ezekre a szomorú dolgokra. 88 éve történt, második küllő király idejében, hogy az országunkban kibújt a földből az első rajszögbogár. Azóta egyre jobban elszaporodtak, és már egyetlen úton sem lehet defekt nélkül végigmenni. Mindig új gumit kell feltenni, de már rég kifogytak az országos raktárak.
7: A Scotland Yardnál én úgy tanultam, hogy defekt esetén a belsőt megragasztjuk, majd ezt követően pumpa alkalmazásával felpumpa. Na most mit röhögtek?
2: Hát, az a pumpa, az meg micsoda?
8: A próféta szakállára mondom, felséges szultánom, ezek a boldogtalanok nem ismerik a pumpát.
5: Te, komám, úgy látom, ezek rendes népek. Nem, hogy kevesebb, hanem több van nekik egy kerékkel. Kedves varázslók!
7: Igen.
5: Mi volna, ha varázsolnátok nekik annyi pumpát, hogy jó néhány évszázadig ne legyen rá gondjuk.
3: Jó!
7: Nem emlékszel véletlenül, kedves kollégám, a pumpavarázsló varázsgére?
8: Nem az, amelyik úgy kezdődik, hogy...
7: Hogy? Na, hogy?
8: Pumpusz, varázsolunk?
7: De hát az lesz az, kedves kolléga, néhány dugattyú már le is hullott az égből. Akkor mondjuk egy jó. Pumpusz,
5: varázsolunk.
7: Égből hújjon.
5: Ezer pumpusz.
7: Égből hújjon.
0: Megmenekült a keréklábúak népe. Mindez idő alatt hosszú lépés a titkos ügynök hírül vitte a krumplifejűeknél esett fiaskóját Szilvórium királynak. Közben Szilvórium király udvari bölcseivel egyetemben a tanácsteremben virrasztott, hogy megfejtsék a kódex jóslatait.
5: Mit ír az a tekintélyes kódex, melyet felséged a kezében méltóztatik tartani?
9: Hát, ja, mit is, no, lássuk csak, nem látom jól a fényviszonyok, meg nincs nálam az olvasó szemüvegem. Kedves főtanácsosom, légy szíves, olvasd el ezt a pár rövidke oldalt.
5: Jaj, felség, nekem most annyira fáj a kezem, hogy nem tudom megfogni... Adjuk inkább oda a második főtanácsosnak.
10: Szívesen felolvastam, felség, csak hogy tegnap, amikor horgászni voltam, egy porszem került a szemembe, és bizony Isten, már az orromig se látok.
9: Szóval nem tudja senki elolvasni? Hát mit kezdjünk akkor most a kódexel? Hogy szerzem így meg a világ fölötti uralmat? Hát nem azért fizetlek benneteket, hogy a tudásotokkal szolgáljatok? Nekem sanyarú gyerekkorom volt, a szüleim nem engedtek iskolába.
11: Azonnal függesszétek ki a palota kapujára, hogy aki olvasni tud, nagy jutalom ellenében rögtön jelentkezzen a királynál. Induljatok azonnal! Te meg hosszú lépés! Mit reszel adott a körmöd a sarokban? Rettentően idegesít ez a hang.
12: Az előbb vettem az egyik zsattolvaj barátomtól ezt a hatalmas körömreszelőt, 30 szilva magért. Tudja felséged, milyen nagy a lábam. A körmeim meg olyan gyorsan nőnek, hogy állandóan reszelni kell. Jelszavam, ápolt láb, hosszú lépés.
11: Már ezerszer megmondtam, hogy munkaidőben nincs körömreszelés. Adj csak ide!
13: Ne! Szerencsére éppen belefér a nagy mi bajod kódexbe. Beleteszem is. Elzárom.
0: Az óriási körömreszelő tehát a kódexben pihen. De hogyan olvassák el a kódexet? Bizony, Szilvórium király országában nemhogy olvasni nem tudott senki, de írni sem. Ezért nem tudták kifüggeszteni a hirdetményt, hogy aki olvasni tud, jelentkezzen. Nem is jelentkezett tehát senki. Eközben Marcipán király és Mibajot szultán megérkeztek a lólábúak országába.
14: Add vissza a patkómat!
15: Nem adom, az enyémé! Pontosan az én méret!
14: Nem baj, de én mindig nagyobb méretet hordok. Hallod? Add vissza! Hé, ne dobd el! Ne dobd el! Mi csináltál?
16: Vigyázz, visszajön, Fetű!
6: Mi az ördög volt ez? Majdnem leverte a koronámat.
15: Az én turbánomtól se volt messze. Komám, elég vadnak tűnnek ezek a lólábúak. És mivel az utolsó bizonyíték az eltört patkó, már csak náluk lehet a kódex. Nehéz lesz visszaszerezni tőlük.
6: Ajajaj, ne nézd csak, komám. Ez a két idióta lólábú még mindig egy helyben áll. Miért nem mennek azért a nyavajás patkóért, ha már ennyit veszekedtek?
14: Látod, most eldobtad! Se nem az enyém, se nem a tied!
15: Hé, ti ott kétlábúak! Segítsetek már! Hozzátok ide azt a patkót!
7: Gyanús, ez roppant gyanús, hogy nem mennek érte. Feltétlenül utána kell nézni ennek az ügynek, a Scotland Yardnál még nem volt ugyan patkóval.
12: Nekem se.
15: Itt van a patkótok! Na! Miért nem mozdultok meg?
17: Nagy átok ül a mi országunkon, kedves idegen. Már 440 éve, hogy megjelentek a mágnesférgek a földön. Ha rájuk lépünk, a patkónk hozzáragad a földhöz, és mi nem tudunk mozdulni. Addig nem engednek el, amíg be nem rozsdál a patkó, és jól nem laknak vele. Az apám 110 évig állt egy helyben. Mi is már 20 éve itt állunk, azóta beszegszünk, hogy kié ez a pótpatkó. De most ez a lökött eldobta, és ha elrozsdál a patkónk, lekopik a patánk. Mi még fiatalok vagyunk, de hallottam már olyan lólábúról, akit 444 éve ejtett foglyul az első mágnesféreg. És azóta is egy helyben áll.
18: Milyen rossz lehet nektek, szegény kis patások. Így nem is tudtok moziba menni.
15: Nem.
18: És akkor iskolába se jártok?
17: Nem. Hú. Egyszer kimentem felelni, és 10 évig álltam a táblánál. Mondhatom, szörnyű élmény volt. Azóta feléjesen néztem az iskolának.
18: Hú, akkor ti szegénykék biztosan nagyon buták vagytok.
17: Igen.
15: Igen.
18: Papa, segítsetek szegénykéken.
2: Ha mindegyik egy helyben áll, akkor biztos nem ők lopták el azt a kódexet.
12: Nehezebb esetet is megoldotta már az kódex.
7: A Scotland Yardnál ennél nehezebb eseteket oldottunk meg.
15: Ismeritek ti egyáltalán az alumíniumot?
17: Nem is hallottunk róla.
6: És a fröccsöntéses eljárással tisztában vagytok?
17: Nem.
12: Hát akkor varázsolunk nektek olyan fáin alumínium?
7: Csőhőknek és gyerekeknek pedig világítós műanyag patkót, igen, hogy soha többet ne kelljen egy helyben állnotok, mert a mágnesférgek azt nem szeretik. Tehát Lotus Pactus, Rót Mágnesus, égből hújjon
15: aluminus, égből hújjon aluminus.
0: varázsolt, csiribej és csiribáj annyi műanyag és alumínium patkót, amennyi ezer évig elég volt az összes patkós lábúnak. Hanem mivel a kódexet itt se találták, nagybúsan visszatértek a szultáni palotába, ahol rossz hírek várták őket. Az történt ugyanis, hogy döngő léptekkel közeledett a birodalom felé a félelmetes, hétlábú sárkány.
15: Ajaj, marcipánkomám! Mondd meg nekem, mit tegyek most? Közeledik a holdfogyatkozás, és ha időben nem tudjuk kinyitni a kódexet, nem fogjuk megtudni, hogyan védekezhetünk a hétlábú sárkány ellen.
8: Felséges szultánom, be kell vallanunk férfiasan, igen, hogy volt még két nyom, de annak nem tulajdonítottunk jelentőséget.
9: Mi volt az?
7: Volt a plafonon egy hatalmas talpnyom. De azt hittük, hogy valaki feldobta a talpát, így nem kell vele foglalkoznunk. Meg volt egy üres pálinkás üveg, de volt egy üres pálinkás üveg, amiről azt hittük, hogy a szultán ő felsége dinnye pálinkája, és ezért nem foglalkoztuk vele.
8: Hát, itt van az a bizonyos pálinkás üveg. Szagolják csak meg, felségetek?
15: Én ilyet nem iszom, ez szilva pálinka.
8: Tessék?
9: Hát ez az. Szilvórium királyra nem gondoltunk. Az ő országában tudva levőleg senki nem tud olvasni. Ezért nem gondoltuk, hogy kell neki a kódex. A lábnyom pedig valószínűleg híres udvari titkos ügynöké. Hosszú lépésé lehet, azért volt nekem olyan ismerős az a bágúrár, aki a lányainkat el akarta csábítani a krumpli fejűek földjén.
15: Jó, biztos követett minket áruhában, hogy összezavarja a nyomozás menetét. Ne tétovázzunk akkor, kovám. Azonnal induljunk Szilvórium király birodalma felé.
0: Lóra kapott hát a két uralkodó, és egész népükkel heves ágyutűz kíséretében megérkeztek Szilvórium király düledező palotájához. Hanem igencsak elcsodálkoztak azon, hogy a palotában senkit sem találtak. Az történt ugyanis, hogy a király mérgében az egész népét beíratta a szomszéd ország iskolájába olvasni és írni tanulni. Ő maga pedig rejtek helyén eszegette a szilvalekváros kenyerét, és iszogatta a szilvapálinkát.
15: Hol bujkálsz, te gaz alattomos Szilvórium király? Hová dugtad a kódexet? Le vagy leplezve? Nem menekülhetsz! Bújj elő!
19: Jaj, hiszen szilva mag megtaláltak. Nem volt igaz a boszorkány jóslata, hogy többet ide sose érne ki. Jaj, mamám, segítség, hová bújj?
15: Meg vagy, gazfickó. Bújsz elő, rögvest. A magva váló szilva odudból. Add ide a kódexemet.
19: Jó, odadom, csak könyörüljetek az életemen. Úgy sem vettem semmi aztán, nem tudtam elolvasni.
20: Itt van, felséges uram, itt van, ide dugta a pálinkás üvegek mögé. De nem csak a kódex volt ott, hanem ez a bitang hosszú lépés is ott lapul, és a királyi italkészletet dézsmája. És nicsak itt látnak szemeim. Itt bujkál a gonosz boszorkány Cefre is.
19: Biztos üveges táncot akar táncolni, de majd mi megtáncoltatjuk mindjárt.
2: Átok rátok, már nem látok. Elfofogni a piátok, nem jött be át a jóslásom, elbuktunk az olvasáson, nem tudtuk meg a kódex titkát, csak pálinkát ittunk inkább. Basél majd a szörnyű végzet, inkább önmagammal végzet.
15: Ne engedjétek, hogy kiugorjon az ablakon, kötözzük meg mind a hármat, és induljunk gyorsan haza, hogy holdfogyatkozáskor kinyithassuk a kódexet.
0: És bilincsbe verték őket, és sietve hazaindultak, mert már csak néhány perc volt hátra a holdfogyatkozásig, és már hallani lehetett a hétlábú sárkány lépteinek döngését.

0: Hát az óra, kedves alattvalóim, amikor a föld árnyéka eltakarja a szent félholdat, és felnyitjuk őseink szent könyvét, a nagy mindentudó mi bajot kódexet, hogy megtudjuk, hogyan védekezzünk a fenyegető veszély ellen. Nézd ki az ablakon, leányom Lulu, fogyatkozik-e már a hold?
1: Eltűnt a félhold az égről.
0: Itt a hold fogyatkozás. Nyíljon ki a kódex! Nézzük csak, azt mondja. Olvasd, kedves marcipánkomám, mit ír a szent könyv?
2: Miről a 215. holdfogyatkozás lészen, akkor támad az országra a hétlábú sárkány, mivel hogy eltűnt a körömreszelője. És mind a hét lábán óriási karmok nőttek, melyek nem fértek a cipőjébe, ami úgy szorította, hogy a fájdalom lassan eszét vette.
0: Allah, már itt a világ vége, jön a hétlábú sárkány, mind a hét lába a dinnye földjeinket tiporja. Meneküljünk, meneküljünk!
2: Ne rettek, mi bajod, szultán, mert a körömreszelő a kódex 2612. oldalánál van elrejtve. Fegyétek elő, és adjátok oda a hétlábú sárkánynak.
3: Eljöttem hozzád, mi bajod, szultán, hogy add vissza rögtön a körömreszelőmet, mert különben 7-szeröt az 35 hatalmas karmaimmal felhasogatom az összes dinnyédet, eltiporom alattvalóidat és dinnye földjeidet, megiszom a dinnyeli körödet, és elpusztítom egész birodalmadat.
0: Kedves hétlábú sárkány, kössünk barátságot. Mivel hosszú nyomozás után sikerült megtalálnom a körömreszelődet, rögtön oda is adom. Itt van...

0: hanem azt mondd meg, most mit csináljunk ezzel a három bűnössel. Itt vannak a tettesek, Silvórium király, és Hosszú Lépés a titkos ügynöke, meg Cefre a rút baszarkány.
1: Bízzuk a két varázslóra a dolgot.
2: Itt van ez a szilvafa, ültessétek rá a három gazembert, én 77-szer rácsapok a varázspálcámmal, és akkora fa lesz belőle, hogy az égig ér, és sose tudnak majd lemászni róla.
3: Kisasszonykák, önök se mentenek meg, pedig milyen szépeket suttogtam a fülükbe.
4: Te Berna Hajder, szóval a Lulu fülébe is suttogtál.
5: Te átkozott házasság szédelgő, szóval Lolának is olyanokat suttogtál, mint nekem. Akkor kétszeres büntetést érdemelsz.
1: Na, gyertek csak! Felraklak benneteket erre a szilvafára! Jaj! Halljuk a varázsigét!
2: Krampus Pampus!
6: Krampus Pampus!
2: Rút Bogárus!
6: Rút Bogárus!
2: Kapillárus!
6: Kapillárus!
2: Kapillárus!
6: Kapillárus!
7: Silvórium király, Hosszú Lépés és Cefre banya soha többé nem tértek vissza. Mi bajott szultán birodalma pedig boldogan virágzott a következő holdfogyatkozásig.
8: Az ellopott kódex titka. Ficskó Pál és Péter Figergely mesejátékát hallották. A szereposztás a következő volt. Mi bajott szultán Bárdi György, Marcipán király, Kállai Ferenc, Csiribej, a szultán varázslója, Bregyán Péter, Csiribáj, a király varázslója, Szervét Tibor, Lulu, a szultán lánya, Börcsök Enikő, Lola, a király lánya, Vasvári Emese, Krónikás, Vallai Péter, Főtanácsos, Szakács Tibor, Szilvórium király, Ószabó István, Hosszú Lépés, Nemcsák Károly, Cefre, Boszorkány, Máté Erzsi, Hétlábú Sárkány, Blaskó Péter, Burgonya király, Huszár László, Fő Krumplifejű, Sipos András, Keréklábú gyerek, Koltai Judit, Keréklábú anya, Fáj Gyöngyi, Fő Keréklábú, Pálos Zsuzsa, Első Lólábú, Derzsi János. Közreműködött Berecki Péter, Deák Tamás, Kőmíves Sándor, Mikola Sándor, Pelvai Gábor, Pintér Béla, Sherman Márta, Székely Tamás. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. A rendező munkatársa Brayer Otto. Zenei szerkesztő Bankó Éva. Dramaturg Palotás Ágnes. Rendezte Hegyi Árpád Jutocsa.
9: A felvétel 1995-ben készült, és legutóbb egy évvel később január 14-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Kapitány, ember nincs. Szagok öreg, nyomok öreg.
1: Mindjárt gondoltam.
2: Marló, jöjjön kérem.
3: Talált valamit?
1: Itt vagyok. Na, ugye, hogy vaklárma volt.
0: Ide nézzem.
1: Tűzifa. Milyen kedves meglepetés. Valaki gondolt ránk. Talán Kurz?
0: Nem Kurz. Nézze a deszkát, üzenet. Nézze, mi van ráírva. Tűzifa az önök részére. Siessen óvatosan.
3: Mi az ördög?
1: Az biztos, hogy üzenet. Távirati stílusban.
0: Vajon nem csapda? Egyszerre int óvatosságra és sietségre.
1: Valami történhetett odafent.
3: De mi?
1: Nézze csak. Valami aláírásféle. Pom, vagy bom, pom. Milyen különös hosszú név.
0: Úgy látszik, történt valami Kurccal.
1: Az hogy siettet? Azt jelentheti, hogy még nem veszett el?
0: Igen, igen, igen. Tudja, ki írta ezt? Biztosan az a nyomorult kupec.
3: Kiről beszél?
0: Arról a lengyel betulakodóról. Engedély nélkül mászkál erre felé.
1: Aki agyart lopkod?
0: Igen, az lesz. De meggyűlik velem a baja.
1: Tartsunk sorrendet. Most nem az a kérdés, hogy maga leszámol vele vagy sem, hanem az, amit ez a sületlen távirati közlés rejt. Figyelmeztetnek bennünket.
3: Igen, odafenn veszély van.
0: Nem írja, hogy odafenn, nem írja, hogy hová közeledjünk. Kurz nevét meg sem említi.
1: Gondolom, akkor is tovább kell hajóznunk fölfelé. Másra nem vonatkozhat. És teljes készültségben.
0: Igen. Valahogy így.
3: Én azt javaslom, rohanjuk le őket egyből. Akárkik is. Meglepetés szerint.
0: Mostoba, alig vánszorog ez a gőzös. Kit akar lerohanni vele?
3: De a szárazföldön.
0: Na, úgy veszem, mintha meg se szólalt volna. A gőzös mégis véd. Vizen vagyunk.
1: Egyetértek. Gondoljanak a tűzifára. Azért halmozott össze ennyit, hogy értésünkre adja, jobb nem kikötni akárhol. Megpakoljuk fával a fedélzetet.
4: Nézzék! Könyvet találtunk! Valami Tausendtől.
1: Mutassa. Tausend.
5: Ő felsége kapitánya. Tengerészeti szakmunka a hajózás néhány kérdéséről. Itt! Húsba vágó olvasmány! Ha megengedi, ezt magamhoz veszem. Elvégre én vagyok maguk közt a legtengerészebb tengerész.
0: Látott mozgást?
6: A jobb parton semmit.
3: A mi felünkön semmi mozgás. Miért nem mérik már a mélységet? Ez a kapitány a bögyönben van.
0: Nőtt a folyó árja. Nem érzi, hogy szűkül a part, és hogy sodrásban vagyunk?
3: Meleget érzek. Más semmit, hogy az a rohadt élet.
4: Minden esetre ne hodonászol a fegyverével, haja! Felriasztunk valakiket, akiket nem kell.
3: Mit üvölt? Maga riasztja fel.
6: Ön hiszi, hogy Kurz még él?
0: Mindegy. Most már odamászunk hozzá, ha él, ha nem. Aggódom miatta.
7: Főnök! Hát, tűz éhes! Én fűtő is éhes vagyok.
1: Jó van. Fiúk, ezeket a rönköket levinni fűtőhöz. Ember, csak kössünk ki! Akkor a lakomát eszel, hogy kipukkad a hasad!
8: Enyémben most van nagy üresség. Kormányozni jó. Kapitány, hova tegyem csónak eleje? Ahova akarom.
1: Csak tartsd az irányt. Egyenesen.
8: Egyenesen. Csónakot piszkos, de én viszem egyenesen. Ússzunk el a nagy ág vége alatt. Akarod? Csinálja?
1: Igen, akarom. Nagyon jó kormányos vagy.
7: Önök! Fát mind a tűzben!
1: Akkor gyere föl! Fújd ki magad!
8: Üdös füstöt csinálja nekem!
1: Örülj, hogy nem neked kell. Jó fűtő.
0: Hát elismerem, hogy maga higgadt ember. Ilyenkor tud olvasni.
1: Ő felsége kapitánya elég unalmas szerző. De igen komolyan taglalja a láncok és kötelek szakító szilárdságát. Ettől tényleg lehiggad az ember.
0: Mi a véleménye?
1: Ha estig hajózunk, akkor 8 mérfölddel leszünk a végpont alatt.
0: Igen, aggasztóan szűkül a part, valósággal töltések között vagyunk.
1: Értem. Nézze, igazgató. Így viszont több esélyünk van arra, hogy nem feneklünk meg. A hajótest már is csupa horzsolás. Egy helyen eresztett, ott betömtük.
0: Alkonyatkor vessünk horgonyt.
1: És mi volna, ha mégis felhajóznánk? Mindenki őrségben. Van fegyverünk, tűzifánk. Az este is minket véd, nem?
0: Nem.
2: Mi nem láthatjuk őket a parti bozótól, de ők látják a vizen a hajónkat. A hajózni is veszélyesebb.
1: Igen. Ez észszerű. Csak hogy a puskásai idegesek könnyen megrántják a ravaszt. A fölösleges vérontást meg kell előzni.
2: Remélem, azok nem kényszerítenek rá. A lengyel az egy alattomos fehér ember. Számolnunk kell azzal is, hogy képes csapdát állítani nekünk. Kurcot is a kezébe kaparinthatta.
1: Jó. Sötétedéskor horgonyt vetünk a meder közepén.
2: Őrséget rendelek egész éjjelre. Nem kérik inint? Mintha láza volna.
1: Lehet, hogy van. Megbirkózok vele. Ne félj.
2: Csak tegye el, ha akarja, beveszi.
1: Nem dolgozhatom úgy, hogy egyik ujjamat örökösen a verőeremen tartogassam. Különben sem láz. Az őserdő mancsának játékos simogatása. Apróság. Majd ha jön a ruham, akkor mond, hogy lázam van. A fekete legénységem izma sem olyan, mint útunk elején. A bőrük sem fénylik, mind éhesek. Még jó, hogy a puskás zarándokaink külseje étvágyrontó. Remélem, én magam még nem tartok ott. Enélkül a mákszemnyi híjúság nélkül már föl se tudnál hajózni Kurz barátodhoz, meg a különös lengyeljéhez. Türelem. Nincs olyan türelem, ami meg ne törne. Most azonban döntsük el, mit fogunk mondani Mr. Kurznak, amikor először találkozunk vele. Beszéljünk nyíltan. Joga van tudni, mi a véleményük róla. És mit számít az? Tudja vagy sem, alig ha tudnék újat mondani neki. Különben is, mit számít az, hogy ki lesz az igazgató? Ez az ügy nem tartozik rám. Úgy látszik, alkonyodik. Ide lopakodik körénk a szürkület.
9: Főnök! Ott elől nagy hal! Rabol!
1: Te magad vagy a hal.
9: Fehér ember süket elől nagy hal. Én kifogom.
1: Meg nem otszany! Úgyis megszögne előled.
9: Ott úszik valaki! Fogja be a száját!
3: Egyszer még magát is keresztül lövöm.
10: Senki se hívta magát ebbe az országba, ha még egy halat se képes megkülönböztetni egy...
3: Na lám, maga is fél.
10: Félek. De leginkább az olyanoktól, mint uraságod. Egy civil, aki térítőnek, misszionárius félének adja ki magát, pontosan tudom, mit szeretne megtéríteni. A költségeit. Jó sok csonttal. Nekem bevallhatja. Én sem vagyok szent.
3: Ne faggasson, hagyjon békén.
2: Maga nem úgy érzi, mintha megsüketült volna.
11: De igen, és látni se lát az ember semmit.
2: Mit csinál?
11: Ellenőrzöm a Martini Harrymet. Nem bánnék egy jól kivehető célpontot, nem én?
2: Jobb nem képzelődni. Hagyjon ide egy tábori széket. Inkább ülök.
11: Nem tudom, mi lett volna, ha igazgató úr nem győzi meg a kapitányt.
2: Ugyan, a kapitány nem ostoba ember. Egyáltalában nem ostoba. A maga dolga lesz, Claude, hogy szemmel tartsa, miután kikötöttünk. Ért engem? Mégiscsak Kurz az, aki jobban nyugtalanít. Ha beteg is, ez az ő körzete. Egyelőre.
11: Megértettem.
2: Hány óra?
11: Mindjárt 3. Meleg van, tapad a levegő.
2: Meg lehet szokni, mint a gőzfürdőt.
1: Mindjárt 3 óra. Nem érzik? Mint ha ködereskedne.
11: De igen, az ördögbe. Még csak ez hiányzott, köd.
1: A legtöbb fekete alszik. Kimerültek.
2: Szerencsénkre maga tud bánni velük.
1: Én nem bánok velük. Együtt dolgozunk.
11: Köd! Igaza van. Akkor a köd ül ránk, hogy az orrunk egyéig se fogunk látni.
2: Mit jósolgat? Napkeltekor kiderül.
1: Napkeltekor följebb húzatom a láncot, hogy bármelyik pillanatban indulhassunk.
2: Az nagyon helyes.
10: Elmarad a napkelte. Rajtunk csing ez a rohadék pára.
3: Semmit se látni.
9: Kapitány, nem húzzák a láncot?
1: Nem, majd a parancsot adok rá.
2: Felkészülhetnénk.
1: Fölkészültünk. De amíg ez a redőny itt van az orrunk...
2: Helyes.
3: Uramisten, ez mi? Mi volt ez?
2: Fegyvert kézbe mindenki.
3: Láttak valamit?
1: Senkit.
11: Megtámadnak a rohadékok.
3: Lemészárolnak ebben a ködben.
1: Nyugalom! Legyenek készültségben. Egyelőre nincs mit tenni.
2: Gondolja, hogy megtámadnak minket?
1: Nem gondolok semmit, várunk. Tud jobbat?
2: Nem.
3: Mi lőszert? Osszanak lőszert!
11: Figyeljen előre!
12: Claude,
3: Lát ellenséget?
11: Senkit.
3: Tisztán hallottam, hogy a jobb partról kiáltottak. Ne is vitázzon!
11: Ugyan már! A bal part elől, és azon a parton is kell lenniük.
10: Ezt miből gondolja? Megkérdezték magát, hogy melyik oldalról támadhatnak meg minket? Én a bal partot figyelem, értik? És maguk meg meresszék a becsös szemüket a másik irányba, értik? Itt nincs mese!
11: Egy pofát adjatok nekem, hogy a szemek közé lőessek.
10: Háj, mint a macska az egeret! Mint a macska az egeret!
2: Csend! Marló, mi legyen?
1: Semmi.
2: Nem tudom, ha mégis megkísérelni, talán jobb elindulni.
1: Hova? Mibe? A puszta űrbe?
2: És ha támadnak?
1: Mit akar? Hajótörést? Vagy partnak ütközni?
2: Egyiket se. De a helyzet annyira komoly, hogy bármiféle kockázat vállalásra fölhatalmazom. Ezt tudnia kell.
1: Köszönöm. Semmifélét nem vállalok. Mindnyájunk érdekében. Gondolom nem akarnak se vízbe fulladni, se a partnak szaladva lemészároltatni.
2: Ön itt a kapitány.
1: Akkor ezt véssék az eszükbe. Én vagyok a kapitány. Én parancsolom meg, mikor indulunk. Jöjjenek mind ide! Véssék az eszükbe! Én vagyok itt a kapitány! Amikor parancsot adok az indulásra, gőzt adunk és indulunk. Figyeljenek minden irányba. Aki csónakot lát, kiállt. Egyelőre még nem láttunk csónakot. Amíg ilyen sűrű a köd, azoknak sincs esélyük a harcra. Ők sem látnak minket. Ők is épp úgy eltévednének, mint mi. Itt a két parton az őserdő szegélye áthatolhatatlan. A beljebb járható is. Ez a part megakadályozza, hogy lerohanva támadjanak meg bennünket. Mindenkinek van puskája, ismétlő fegyverek. A hajó mindenki számára van fedezék. Keressenek maguknak, lapítsanak és figyeljenek. Mi nem kezdeményezünk. Nem lövöldözünk vaktában. Bárhogyan értelmezzük is az iménti hangot, nincs rá biztosíték, hogy támadást jelzett. Tartsák magukat ahhoz, hogy nem tudjuk, mit jelent. Ezért mi nem provokálunk. Lehet, hogy segélyt kérnek, vagy panaszkodnak. Egyikünk se tudja. Várunk. Más dolgunk nincs, mint várni. Ez a kapitány parancsa. Hát, ilyen formán valóságos előadást tartottam nekik.
12: Helyesen tette. Gondolom, nem mertek vigyorogni, gúnyolódni.
1: Annál sokkal jobban féltek, na és a köd fullasztó, meleg, folytogató volt. Érezni lehetett, hogy mögötte a bozótban szemek leselkedtek ránk, de mi a miénket hiába mereztettük. A kiáltás óta csend. Két óra múltán felszállt a köd. Sehol senki. Csend. Felhúztuk a horgonyt és indultunk. Merev, figyelő alakok. Nagy üggyel bajjal levickéltünk egy kanyarban, amikor megláttam, hogy feljebb zátonyhalom nyomul be a folyó közepéig. Vízmosta szintelen vonulat a vízszíne alá, mint ahogy az ember gerince fut végig hát a közepén a bőr alatt. Nagyon lassan közeledtünk. Az átjáró keskenyebb volt, mint gondoltam. Egyik éhes és béketűrő barátom épp alattam, a kormányfülke alatt a hajó orrán mérte a víz mélységét, amikor megtámadtak.
12: Panaszüvöltésre támadás. Nem furcsa?
1: Az, különös. És mégis, amit ott az embereknek előadtam, megfelelt a valóságnak, mert a hajónk ellen indított hadműveletet szó szerint a kétségbeesés kényszere szülte. Másfél mérföldnyire voltunk Kurc állomásától.

0: sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. A hetedik részt hallották. Fordította Vámosi Pál, rádióra alkalmazta Benkő Attila. A szereposztása következő volt. Marlowe, Sinkó László. Ügyvéd, Tilla Tilla. Igazgató, Horváth Gyula. Zarándok, Baj Gyula. Ügynök, Szabó Ottó. Fekete, Ambrus András. Fűtő, Keresztes Pál. Hang, Botár Endre. Zenei munkatárs Kelemen László. Szerkesztő Pap Zoltán. Rendezte Vadász Gyula.
1: A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 10 évvel később, november 26-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: A sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. 8. rész.
1: Másfél mérföldnyire Kurz állomásától képzeletig milyen lassan nyomultunk előre az átjáróban. Mellettem a jó kormányosom, ez a szeszélyes hencegő. A fülke ablakzsalúi kitárva, mint mindig. Bal felül a zátony, jobbról hirtelen fölmagasodó meredek part. Épp a mérőrudat figyeltem, amikor egyszer csak látom, hogy a mércés ember fölhagy unalmas munkájával, mozdulatlanul végig nyúlik a fedélzeten, a mérőrút pedig a vízben.
2: Törzs a vízbe!
3: Balról került meg, aztán egyenesen!
2: Fatörzs, főnök!
3: Mondom, balra vett, balra!
4: Jobbról is, Fatörzs, vigyázzon!
5: Még történt az isteni tüzeljen! Mire vár?
6: Egy bekapta! Ez is!
2: Ezren vannak!
3: Egyenesre vedd, egyenesre! Nyugodj, itt vagyok mellette!
2: Nyíl, főnök, nyíl!
3: Tartod a kereket, tartod! Egyenesre! Vigyázz!
2: Lőni, főnök, lőni!
3: Előre néz, kicsit jobbra, még! Még egy kicsit! Neki mész!
4: Forduljon meg, forduljon meg!
3: Követelem, hogy forduljunk vissza!
6: Pofa be! Tüzelj! Tüzelj! Az anyád rohadt mindenét!
2: Csillapuljon le!
3: Fejtettségre!
7: Az már kész!
6: Alig haladunk! Nincs gőz!
3: Marlow! Marlow! Nem haladunk! Vissza kéne fordulni!
8: Hova, kurva pecér? Majd a más világon! Itt nincs visszaút! Nem lehet!
3: Adjanak gőz! Nem haladunk! Hát mind itt döglünk meg!
8: Akkor megdöglötök mind! Vele együtt!
6: A pállom! A pállom!
4: Szívja ki! Tépje ki a sebből! Szívja ki!
3: Mi?
2: Célozzatok! Ott vannak!
8: Engedd el a puskát, kormányos!
2: Lőni! Én is lőni! Hárr!

kormányosom különös bizalmaskodó pillantást vetett rám, miközben a lábam elé zuhant. Fejét kétszer odaverte a kormánykerékhez. Olyan volt, mintha a parton rohanók valamelyikének kezéből rántotta volna ki ezt a valamit, és ettől veszítené el egyensúlyát. Mindkét kezével a dárdanyelet szorongatta a melle előtt. A penge szörnyű sebet ütve szaladt a húsba. Meleget, nedveset éreztem a lábamon. Cipőm tele lett vérrel. A kormányos szeme döbbent fényben ragyogott, mintha még néhány kérdést akart volna feltenni valamilyen érthető nyelven.

0: Akkor megjelent az egyik rózsaszín pizsamás ügynök szörnyen kipirulva és izgatottan füstösen. Üzenet fél évvel az igazgatótól. Karon ragadtam, kényszerítettem, hogy ő kormányozzon. Döbbenten engedelmeskedett. Én a cipőfűzőmet tépkedtem.
1: Halott,
0: morogta a fickó megdöbbenve. Semmi kétség. Halott. Nekem meg az a gondolat mászkált az agyamban, hogy most már Mr. Kurci is halott. Lecibáltam és vízbe dobtam egyik cipőmet, utána a másikat is. A folyó ördögistenségéhez repítettem. Mindennek vége. Arra a különös felfedezésre jutottam, hogy képzeletemben Kurz sohasem cselekszik, mindig csak beszél. Ez az ember hang volt a számomra. Valahogy a léte érzetét a hangja sugalta. Adottsága a beszédhez, a szavakhoz. A kifejezés adománya. A fényesség megdöbbentő, lüktető, megvetendő árja, és az áthatolhatatlan sötétség mélyének csalékony áramlása. Most miért sóhajtoznak?
2: Ne, egyikünk sem sóhajtott. Maga vízbe dobta átvérzett cipőit, és minden kétséget kizáróan megmentette az egész díszes társaságot, hogy megszólaltotta a hajókürtet. Hogy jutott eszébe?
0: Nem tudom.
3: Síp volt, hogy visszarántsa a szerencsétlent a kormányhoz. Ezen a mozdulaton múlt az életük is, ez szerint Mr. Kurci is.
0: Az övé nem?
2: Mire gondol?
0: Nem állítanám határozottan, hogy a nagy elefántcsontgyűjtő élete fölért a kormányoséval. Lehet, hogy ostoba vagyok.
2: Magukat összefűzte az út. Forgatta a hajója kerekét, maga figyelt rá, vagy bosszankodott rajta, mindegy, társak voltak.
0: Holtam már nem ért többet, mint egy porszem a Szaharában. Amikor ott vergődött a lándzsa zsúlya alatt, pillanatra úgy nézett rá, mint a rokonára. A fivéréül fogadott, igényelte a rokonságot, és abban a pillanatban meg is szenteltük. A mai napig őrzem.
3: Nem kellett volna meghalnia.
2: Mégiscsak kellett, hisz nem tudta magát fékezni. A harcidű erősebb volt nála, és magánál is, Charlie.
0: Mit várnak, uraim, olyan valakitől, aki vértől irtózva vízbe dob egy pár vadonatúj cipőt?
3: Azt, hogy legalább tisztességesen temesse el a rokonát.
0: Már vártam ezt a... Na hát, csukott szemmel kirántottam a testéből a dárdát, kivonszoltam őt a kormányfülkéből, válla a mellemhez szorult, két sarka egyszerre ütődött a küszöbnek, nehéz volt, ahogy öleltem. Azután minden hűhó nélkül a vízbe löktem. Teste még kétszer megperdült a vízben.
2: Az Isten szerelmére, miért?
3: Hogy az éhes favágói meg ne egyék, valóban?
0: Meleg volt. Nem hurcolhattuk magunkkal. Bajt hozott volna ránk. Tán bebalzsamoztuk volna? Nem. Ha eszik belőle valaki, akkor azok halak legyenek. Kormányos volt, amíg élt, nagyon is másodrendű kormányos, de kiárt neki a tengerésztemetés. Hát ezért. Amellett sürgősen kézbe akartam venni a kormányt, mert a rózsaszín pizsamás ebben az üzletágban reménytelen tökfilkónak bizonyult.
4: Prima munka volt. Csak egy halott, meg egy sebesült. Elkotródtak, mi?
5: Hogy az őserdő nyelje minden.
6: Már amelyik, ha elkotródott. Fergeteges mészárlást vittünk véghez, uraim. Képzelték volna? Elintéztük őket. Hát az első percek, de aztán belejöttünk. Én mondom, fergeteges volt.
7: A vállam azért piszakulpály, de megérte.
5: Majd még átkötözzük. Na, mit szól, kapitány? Megúsztuk.
6: Rengeteg halottjuk lehet. Ezt nem felejtik el.
0: Ne higgye, ne higgye.
4: Micsodát?
0: Maga se higgyen a fergeteges mészárlásban. A füst az jó volt, de majdnem mind fölélődtek.
7: Belelőttünk a közepébe.
6: Hullottak, mint a legyek. Ezt nem felejtik el.
4: A sípjel jókor jött. Végleg betett nekik.
0: Lelkendezzenek, csak lelkendezzenek. De nekem nincs több kormányosom.
7: Aj, felváltva kormányozunk. Semmiség. De élve megúsztuk, ember.
0: Hát igen. És hogyan tovább?
5: A mondó vagyok. Semmi értelme tovább hajózni. Kurc nincs. Állomás nincs. Ezek a vadok nyilván fölégették, szétdulták.
6: Nagyon igaz. Kizár dolognak tartom, hogy Kurc élje.
4: Addig játszott a tűzzel, amíg biztos nem él. Igaz.

0: forgatór. Forduljunk vissza. A megmaradt vadak is veszélyesek, azok ott tolálkodnak, ahol az állomás volt. Még egyszer rajtunk ütnének. Kár az Istent kísérteni.
1: Keressünk helyet, ahol nyugodtan megfordulhat a gőzös.
2: Nézzék, ha már idáig feljutottunk...
3: Mondja tovább.
2: Ha már idáig feljutottunk, tőlem jelentést várnak. Nem lehet kétséges, hogy az állomás megsemmisül.
1: Annyi szent, hogy mi...
2: Kérem, az állomás nincs még egy mérföldnyire sem. Kikötésről szó sincs. De ott szélesebb a folyó, ott megfordulhatunk, és egy füst alatt szemrevételezzük a romokat, a pusztítást. Ígérem, alkonyat előtt megfordulunk, és start hazafelé.
3: Rendben. Félgőzzel megyünk, mert a fával is takarékoskodni kell. De lövöldözni nem fognak. Nem akarok vért látni. A parton sem.
0: Tudja azt maga, hogy nem rajtunk múlik.
3: Mindannyiukon múlik. Túlélték. Hát most ne akarjanak bosszút állni. És hagyják el a kormányfülkét.
2: Egyenletesen uszoljanak szét a fedélzeten.
3: Nem dobolnak.
4: Ezt hogy érti?
3: Úgy, hogy dobolniuk kellene. A maga logikája szerint.
4: Mire céloz? Újabb támadásra?
3: Ellenkezőleg. Továbbítanák a hírt, hogy a füstölgő szörny halad fölfelé.
4: Kétlem. Félnek ezek a messzehordó fegyvereinktől.
5: Mérőrudat a vízbe! Mélységet mérni!
6: Piros jel, főnök! Csónak sikli!
5: Helyes! Mérsz tovább! Mérsz!
4: Az állomás! Az állomás! Ott a domb! Adj ide a messzelátóját!
3: Mindjárt. Ott emberek mozognak szép számban.
4: Adja már!
2: Fehér ember a parton!
4: Mi az Isten? A házak épek, csomó ember. Maga érti ezt?
3: Fehér ember a parton, integet. Haladjunk tovább?
4: Menjünk közelebb! Közelebb! Ez fehér ember.
2: Kössenek ki! Kössenek ki!
3: Följebb húzatom és visszacsorgunk. Jobb óvatosnak lenni.
2: Ide! Ide! Kössenek már ki!
4: Megtámadtak bennünket!
2: Tudom, tudom! Most már semmi vész! Kössenek ki bátran!
3: Ugyan ki ez a bohóc? Folt hátán folt a ruhája.
2: Vigyázzunk, kapitány! A kikötőhelynél fatörzs van! Múlt éjjel tették oda!
4: Tudja ki ez?
3: Egy bohóc.
4: A kötni való lengyel. Nem értem az egészet.
5: A nyavajás életbe! Majdnem kilukadtunk.
3: Nehogy bosszúra gondoljon. A dombtetőn emberek nyüzsögnek.
4: Ne féltsen.
2: Üdvözlöm, kapitány! Üdvözlöm, igazgató!
4: Megtámadtak bennünket. Halottunk is volt. Itt mi van?
2: Most már rendben. Örülök, hogy megérkeztek.
4: Fegyvert! Fegyvert! Töltény mindenkinek, sorakozó! Kiszállunk, emberek!
3: Maga kicsoda?
2: Engedelmével bemutatkozom. Pokriszkin vagyok. Tengerész. No lám, még maradt is a tűzifából, amit gyűjtöttem magának.
3: Ugye Mr. Kurz él?
2: Természetesen. Mr. Kurz odafönt van az állomáson, és...
4: Éj, pofa be! Egy szóval Kurz él?
2: Igen, nagy beteg volt. Voltak éppen most is beteg, de amért...
4: Aha, ellenőrizzük az állomást. Csatárláncban hatolunk fel!
7: És ha megint ránk lőnek?
2: Nem lőnek. Mr. Kurz ott van.
4: Kapitány, maga tartsa a menetkészültségben a gőzöst. A többi fekete velünk jön. Mindenki?
2: Nincs mitől tartani. Egyszerű emberek ezek. Megjuhászkodtak már.
4: Magára egyelőre nincs szükségem odafenn.
2: Kérem, kérem. Én jó indulatból mondom.
4: Indulás! És figyeljenek, uraim!
2: Maga angol, ugye? Hát sajnálom, bizonyára szívesebben találkozott volna valamelyik honfitársával, de hát így be kell érni Pokriszkinnal. Se baj.
3: Nem késtünk el? Hallja, nem tetszik nekem a dolog. Odafent a cserjésben nyüzsögnek a benszülöttek.
2: Dehogy. Már nem akarnak semmit. Ezek egyszerű emberek.
3: Ezt már mondta. Egyszerűek, de a lándzsával tudnak bánni.
2: Azért a gőzt ne engedje le. Hogyha mégis baj támadna, megint meg kell fújnia a gőzsípot,
8: Jó kis fütynek több hasznát veszük, mint a puskák.
3: Mr. Kurz nem képes visszatartani őket?
8: Ő mindenre képes. Csodálatos ember. Annyira boldogát ez a maga jövetele kapitány, tudja, itt hétszámra nincs kivel beszélgetni. No, persze az időm egy része ráment, hogy visszatartsam őket a támadástól. De ez mégsem az igazi.
3: Mr. Kurzzal nem szokott beszélgetni?
8: Vele nem beszélget az ember, hanem hallgatja őt, a csodálatos elmefuttatásait.
3: Hát nem beteg?
8: Nagyon, nagyon beteg. És épp emiatt mostanában
3: már... Mi van mostanában? Beszéljen.
8: Megváltozott. Ez az ember valósággal kitágította a szellememet. Én magam is azért vágtam neki a világnak fiatalon, hogy tapasztaljak, hogy eszméket gyűjtsek, hogy... és a legjobb pillanatban találkoztam vele.
3: Magát is meg akarta öletni?
8: Engem? Volt egy nap, amikor... De most élvezem a bizalmát.
3: Bennünket miért támadtak meg? Válaszoljam.
8: Mert nem akarják, hogy elmenjen. Ő az övék.
3: Igen?
8: Igen. És nekem is. Én is vakon hiszek benne. Mert mindent neki köszönhetek. Ő is várja magát.
3: Engem? Miért?

0: sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. A 8. részt hallották. Fordította Vámosi Pál, rádióra alkalmazta Benkő Attila. A szereposztás a következő volt. Marlowe, Sinkó László. Ügyvéd, Tilla Tilla. John, Horváth Sándor. Igazgató, Horváth Gyula. Zarándok, Baj Gyula. Ügynök, Szabó Ottó. Fekete, Ambrus András. Pokriszkin, Prókai István. Mércés, Hatfaludi István. Hang, Botár Endre. Zenei munkatárs Kelemen László, szerkesztő Pap Zoltán. Rendezte, Vadász Gyula.
1: A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 10 évvel később november 27-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Teleobjektív. Beszélgetés Zimmermann István jezsuita hittérítő Afrika kutatói munkásságáról.
1: Kelimára iszapos zátonyan épült, és terjedelmes mocsarak és rizsföldek övezik. Ha itt 3-4 lábnyira leásnak, már vizet találnak, ennek következtében süllyednek a házak falai. Itt mindig készen kell lenni a hideg lázra. Augusztus vége felé elindultam Kelimánéból, és iparkodtam vágyaim célját, Afrika belsejét elérni.
2: Zimmermann István 1890 elején írta ezeket a sorokat. De hát ki is volt Zimmermann István? Az Érdi Magyar Földrajzi Múzeumban csak egy fénykép található róla, illetve egy-két tárgy, nem sokat tudunk személyéről, illetve tevékenységéről. Dr. Kubassek János, az Érdi Földrajzi Múzeum igazgatója.
3: A Magyar Afrika kutatás nem egy jeles személyiségét, Magyar Lászlót vagy Teleki Sámuelt, vagy akár Almási Lászlót messzeföldön ismernek és gyakran emlegetnek. Pedig akadtak olyan személyek is, akik csendben, visszahúzódva, de hasonlóan értékes munkát végeztek a földrész feltárásában, megismerésében. Többet kell tudnunk arról az emberről, akit Dél-Kelet-Afrikában, a mai Mozambik területén hosszú évtizedeken keresztül úgy emlegettek, mint a betűk atya. Hiszen ő a Nyungve írásbeliség megteremtőjeként került a művelődés történetbe. Zimmermann István élete nagyon rendhagyóan alakult. A Felvidék szülötte volt, 1849. március 29-én Szomolnok után született a Szepességben, a Kárpátok vonulataitól koszorúzott kis településen. Nem könnyű életsors jutott neki. Édesapja, aki a bányában dolgozott vájárként, korán meghalt, és ő maga is munkára kényszerülve teremtette elő a továbbtanulása feltételeit. Lőcsére került, a lőcsei gimnáziumban tanult, majd pap lett. Vácon végzett tanulmányai után került Kalocsára, ahol belépett a jezsuita rendbe. Tudnunk kell azt is, hogy Kalocsa a Magyar Afrika kutatásnak egy jeles szellemi központja, gyújtópontja volt, ahol nem csak képzést, oktatást adtak, hanem egy bizonyos szellemiséget és érdeklődést is. A magyar jezsuiták nem egy híres képviselője, már ezt megelőzően is távoli földrészeken dolgozva, hittérítőként munkálkodva igyekezett részt venni az elmaradott népek szellemi arculatának formálásában, épp úgy, mint hogy a fizikai életkörülmények megjavításában is. A missziós tevékenység legnehezebb feladata, ha eltérő éghajlat, eltérő klíma és eltérő életviszonyok fogadják az embert. Zimmermann vállalta ezt.
1: Öt napi utazás után elérkeztem Mopeába, hol a Zambézi láz újra ágyhoz szegezett, és olyan rosszul lettem, hogy a főnököm azt hitte, hogy belehalok. A láz folytán gyomrom képtelen volt bárminő étel fölvételére. Így feküdtem több napon át, és pedig eleinte azon roskatag házban, ahol a levegő igen rossz volt, és ahol ágyanánt egy ajtó szolgált, nem lévén más bútor az egész házban. Később főnököm átvitt a Zambézi partjához, remélvén, hogy a hely és levegőváltozás jól fog hatni. Itt a Zambézi partján elhelyezett egy néger kunyhóban, amelyen az ajtón kívül más nyílás nincs. Itt a kunyhóban feküdtem a földön, a tűz mellett, mely a kunyhó közepén azon célból égett, hogy távol tartsa a sok moszkítót.
2: 1884-ben a Zambézi misszió vezetője lett, és így jutott el Portugál Mozambikba. Itt társa volt Menyhárt László, és elég sok érdekes kalandot ír le a megemlékezéseiben, hogy itt mennyi összetűzése volt a helybeli törzsfőnökökkel.
3: A helybeliek felemelkedéséért tett munkát nem mindenki nézte jó szemmel. Akadtak olyan törzsfőnökök, befolyásos varázslók, akik egy fehér misszionáriusban vetélytársat láttak, és úgy vélték, hogy az ő hatalmukat, az ő befolyásukat akarja csorbítani, és azzal, hogy ő iskolát nyit, hogy helybéli fekete gyerekeket megtanít írni, olvasni, azzal, hogy számukra lehetőséget biztosít egy emberibb életre, az egy varázsló szemében nem biztos, hogy kedvező volt, hiszen ezzel az ő befolyási köve szűkül.
2: És hát voltak más ellenségek is, hiszen ő gyerekeket gyűjtött össze a Békeszigetén, ez volt az ő missziós táborának a neve, legalábbis a helybeliek szerint, és nagyon sokszor a külső támadástól, a rabszolga kereskedők támadásától is tartania kellett.
3: Így van. És ez jelentette talán a nagyobb veszélyt, hiszen a rabszolgakereskedelem komoly üzleti vállalkozásként pénzt hozott az ember kufárok konyhájára. Az 1880-as években ez még gyakran előfordult. És a misszionáriusok is, akik maguk nem egyszer a saját pénzükön váltottak ki gyerekeket a rabszolgakereskedők karmaiból, szembe kerültek a rabszolgakereskedéssel. Az iskolákban, ahol a missziósok dolgoztak, így a Zambézi misszióban is, a rabszolgagyermekek és a törzsi előkelők gyermekei együtt tanultak. Tehát nem volt köztük különbség a származás szerint. Ez is azoknak a papoknak az érdeme, akik úgy vélték, hogy a tanulás lehetőségét és jogát az egyformán mindenkinek biztosítani kell.

0: A misszió mindennapi életének szervezésén, az oktatáson, a tanításon túlmenően Zimmermann is és Mennyhárt László is nagyon sokat tett a tudomány terén. Egy olyan törzsi nyelv megismerésének az alapköveit rakta le, melyhez semmilyen segédanyag nem szolgált forrásul. És neki az egyedüli forrás az élő emberek beszéde volt. És ezen az úton kellett neki kialakítania a szótárát, több mint 20 000 szót tartalmazó szótárát, méltán tekinthetem ezt olyan jellegű munkának, amit Körösi Csoma Sándor végzett Tibetben, a tibeti szótár és nyelvtan összeállításában.
1: Ez egy portugál szótár volt?
0: Összeállított egy szójegyzéket, egy nyungve szótárat. Ezt a jegyzéket ő aztán bővítette, és nyungve nyelvbe lefordította a Bibliát is. Ehhez azért 20-25 000 szót kellett ismerni, kellett tudni. Szakemberek véleménye szerint ennyi szó szükséges a Biblia tökéletes élethű, szöveghű visszaadásához. Zimmermann a kérdező módszert használta az anyag összeállításánál, és a nyelvnek a belső törvényszerűségeiből ő nem tudott más szakemberrel konzultálni, hiszen senki nem volt, aki ezt előtte vagy vele párhuzamosan is kutatná, vagy kutatja. Nem feledhetjük el azt sem, hogy a másik jeles Afrika kutató, Tordai Emil csak néhány esztendővel, több mint egy évtizeddel később kezdte meg a nyelvészeti munkásságát a Kongó medencében, ahol 9 törzs nyelvét sajátította el Tordai Emil. Zimmermann őt megelőzően dolgozott itt. A nyungve írásbeliség a tudománytörténetnek egy fehér foltját tölti ki tartalommal, és azt sem feledhetjük el, hogy az emberek összetartozásának érzését, tudatát is elmélyíti már ez az írásbeliség, aminek a megalkotójaként Zimmermann Istvánnak fontos szerep jutott.

0: Az éhínségek idején felduzzadt missziós iskolánk létszáma, mivel tömegesen menekültek ide az éhezők, akik máshonnan nem kaptak segítséget. Ezren és ezren estek áldozatul az éhhalálnak, és a halottak annyira szaporodtak az egyes helységekben, hogy nem találtak embereket, kik azokat eltemették volna. Az ezen vidéken lakó európaiak ajtaja folytonosan számos éhezőtől volt körülvéve, kik magukat, nejeiket és gyermekeiket felajánlották rabszolgáknak, csak hogy ételt kapjanak. De senki sem figyelt kérelmeikre, és senki sem fogadta el ajánlatukat, miután mindenki éhséggel küzdött. Igen nagy azoknak a száma, kik ínséges és éhséges helyzetükben nem találván sehol segítséget, erőszakosan vetettek véget életöknek, és napunként igen sok hullát lehetett találni a Zambézi folyóban. Mások ismét családostul elhagyták lakásaikat, és elmentek idegen, messze vidékre, hogy ott, mint rabszolgák, kenyerüket keressék. Ennek folytán főképp Tete és Boroma vidéke jelenleg igen el van hagyatva, és lakóinak legnagyobb része vagy meghalt éhen, vagy elköltözött.
1: A kalocsai gimnázium másik jeles paptanára, aki a gimnázium igazgatója is volt, Mennyhárt László, néhány esztendő múlva követte őt Afrikába. 1890-ben érkezett ki a fekete földrészre, és 1891. februárjában, február 15-én, ez egy nagyon jeles emlékezetes nap, hiszen ekkor kezdték meg a rendszeres agrometeorológiai megfigyeléseket. Egy barográf és egy tomográf kezdett dolgozni, amivel kapcsolatban az éghajlati időjárási megfigyeléseket már papírra vették. Tudták jól, az afrikai éhínség ellen harcolni kell. Tudományos eszközökkel is fel kell venni a küzdelmet, de ennek az egyik előfeltétele az, hogy megismerjék alaposan a vidék időjárási és éghajlati viszonyait, hogy olyan növényeket tudjanak termeszteni, melyek a legoptimálisabban tudnak alkalmazkodni ez a földrajzi környezethez. Ez persze a mezőgazdasági kalendárium kiadásához is jelentős adatokat szolgáltatott, és így tudták, hogy a kísérleti parcellákat, ha kialakítanak a Zambézi partján, akkor mik azok a növények, amik egyáltalán esélyt kapnak arra, hogy itt terméshozamot hoznak. És azt sem szabad elfelejteni, hogy azokban a mintagazdaságokban, amik létrejöttek ezeknek a misszióknak a munkája hatására, a feketék jóval magasabb színvonalú növénykultúrát tudtak meghonosítani, és már például a múlt század végén gépeket is kezeltek. Úgyhogy ezek a missziók jóval nagyobb tekintélyre tettek szert, mint a hasonló portugál vagy angol missziók.
2: Mindössze 45 évet élt Zimmermann István. Halála is a hely szellemének megfelelően talán majdhogy nem természetesnek is tűnik, hiszen megint csak egy konfliktusból ered.
1: 1894. január 31-éről február 1-ére virradó éjszaka halt meg. Az egyik helybéli törzsfőnök gyanakvása az ellenszenvés gyilkos indulattá fokozódott, és egy olyan ételt küldött át neki, amiben mérget rejtett. És ez a méreg oltotta ki ennek a fiatal szerzetes papnak az életét. Mozambikban, Zumbóban történt ez. Zimmermann István tudományos közleményei rangos európai folyóiratokban is napvilágot láttak, de ezek nehezen hozzáférhetők. Az érdeklődőknek azonban mégis rendelkezésük áll egy közelmúltban megjelent kiskötet, ami dr. Kvizsán László tollából a tankönyvkiadó kiadásában látott napvilágot, Távoli tájak magyar utazói című sorozat, aminek első két kötete már megjelent, Magyar utazók Ázsiában és Magyar expedíciók Ázsiában címmel. Ez a harmadik kis kötet most látott napvilágot Magyar utazók Afrikában címmel. Kvizsán László ebben több évtizedes kutatásai eredményeképpen vázolja fel az életútját annak a jeles jezsuita misszionáriusnak, aki Afrika földjén dolgozott és tett a rendjéért és az ott élő emberekért.

0: Elhangzott teleobjektív. Beszélgetést hallhattak Cimmermann István jezsuita hittérítő Afrika kutatói munkásságáról. A műsorban közreműködött Kubassek János és Balázsi Gyula. Zenei szerkesztő Terdik László. Riporter Sarkadi Péter, szerkesztette Nyíri Ferenc. A felvétel 1994-ben készült, és legutóbb 1998. november 24-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól, az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
1: Kedves hallgatóink! Ma délben a koppányszántói római katolikus plébánia templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Koppányszántó, Tolna megyei község, Tamásitól délnyugatra 16 kilométerre. Nevét a határában délnek tartó Koppány folyóról kapta. Első templomáról egy 1274-es oklevél tesz említést. A 15. században a Baki családé, majd az enyingi török familiájé volt a község. A török hódoltság után a veszprémi püspökség birtokába került. Padányi bíró Márton püspök építette föl az 1753-ban Szent Bertalan tiszteletére szentelt templomot. Szent Bertalan Jézus 12 apostolának egyike. Apokrif iratok szerint először Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Itt lett Krisztus vértanúja, mégpedig úgy, hogy megnyúzták, majd lefejezték. A Sixtus kápolnában Michelangelo úgy ábrázolja az utolsó ítélet című képen, hogy egyik kezében kést, a másikban a tulajdon bőrét tartja. Azt is mondják, hogy Michelangelo erre a bőrre az önarcképét festette rá. A koppányszántói római katolikus plébánia templom 26 méter magas tornyában három harang lakik. A délidőben megszólaló 410 kilós harangot Szlezák László mester öntötte 1924-ben Rákospalotán.

0: napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek a képviselők az országgyűlés mai ülésének kezdetén. Az ezt követő napirend előtti felszólalások egyik témája az államfőválasztás volt. A tisztségre Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke, az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, bírálta a köztársasági elnök jelölt személyét. A KDNP képviselőcsoportjának vezetője Rétvári Bence a jelölt választás módját nehezményezte. A Fidesz frakció pedig a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontjának nevezte az államfőválasztást. Nem kaphat pénzt az uniós helyreállítási forrásokból az Opus Titas áramhálózati ZRT. A céget az átláthatósági követelmények teljesítésének hiánya miatt a Magyar Fejlesztési Bank kizárja a helyreállítási alap keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, az Európai Bizottság alapvető feltételként határozta meg, hogy a pályázatokon kizárólag teljesen átlátható tulajdonosi körrel rendelkező vállalatok vehetnek részt. Szíriában távollétében halálra ítélték Bashar el-Assadot háborús és emberiesség elleni bűnök miatt. Az ország korábbi elnökét 2024-ben buktatták meg, a puccs után családjával Oroszországba menekült. Egy damaszkuszi bíróság hasonló vádakkal ítélte el a volt államfő öccsét is. Halálbüntetést szabtak ki unokatestvérére is, aki a szíriai hadsereg dandártábornoka volt, és akit sikerült elfogni. Kolumbiában 130 fölé emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma, a sérülteké közelít a 600-hoz. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. A dél-amerikai ország csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgásban, valamint az azt követő két utórengésben több tucat épület dőlt össze. Meghalt egy 19 éves túrázó Szlovéniában, miután megcsúszott és a mélybe zuhant a Triglavról lefelé vezető egyik útvonalon. A baleset tegnap délelőtt történt. A szlovén fiatalember holttestét katonai helikopterrel szállították le hegyről. A 2864 méter magas Triglav Szlovénia legmagasabb hegye és egyik nemzeti jelképe. A térségben tavaly 128 hegyi balesethez riasztották a mentőket. Itthon a hosszú ünnepi hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Véradó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van véradókra. A helyszínekről és időpontokról az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. A két szervezet közös nyári kampányában a donorok ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyet. Ami az időjárást illeti, országszerte napos gomoly felhős idő van, csak elszórta lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 33 és 38, késő este 25 és 32 fok között alakul. A Balaton is a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. A következő napokban mérséklődik, aztán a hétvégére visszatér majd a kánikula. Friss hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szerb Antal, Utas és Holdvilág.
3: Mondd, Erzsi, te komolyan lemondtad a takarítást? Mi a fenét spórolsz annyit? Hát Adhatok persze váltó ellenében a forma kedvéért.
4: Köszönöm, Sári, nagyon kedves vagy, de van pénzem. Tegnap kaptam Mihály apjától 3000 frankot.
3: 3000 frank? Hallod, ez rengeteg pénz. Nem szeretem, ha egy nő ennyire spórol. Ott valami nincs rendben. Az épp olyan, mint mikor egy nő egész nap takarít és döglött porszemekre vadászik. Vagy mint mikor egy nő egész nap kezet mos, és külön zsebkendőt visz magával, ha a vendégségbe megy, hogy abba törölhesse a kezét.
4: Jaj.
3: A női bolondságnak 1000 formája van. Mondd kérlek, most jut eszembe, mit csinálsz te egész nap, amíg én irodában vagyok?
4: Hát, tulajdonképpen főleg takarékoskodom. Nem megyek ide, nem megyek oda, nem teszem ezt, nem teszem azt. Így egy csomó pénzt megsporolok.
3: Őrület. Mindig azt hittem, hogy van valakit, és azzal töltöd az időt, erre kisül, hogy egész nap csak bámulsz magad elé. Mint a félig őrült nők, akik már a legjobb úton vannak. És közben persze hízol, akármilyen keveset eszel.
4: Nem igaz.
3: De hízol. Szégyelleted magad.
4: Nem igaz.
3: Na hát ez nem maradhat így. Csak egyszer jutna valamire időm ebben a büdös életben.
4: Őrület.
5: Erzsi is ott vett ki szobától Sári lakott, a Jardin des Plantes mögött, ahonnan látni lehetett a nagy libanoni cédrust, amint idegen, keleti méltósággal nyújtott a párnás, tenyeres ágait az izgága a párizsi tavaszba. Erzsinek nem tett jót a cédrus. Idegenségéről mindig egy másik, neki idegen és nagyszerű élet jutott eszébe, amelynek eljövetelét hiába várta. Eleinte külön szobája volt. Azután összeköltöztek Sárival, mert úgy olcsóbb. Erzsi már gyermekként is nagy hajlamot érzett a takarékosságra, de az élet nem engedte meg, hogy kiélje ezt a szenvedélyét. Mint fiatal lánynak reprezentálnia kellett apja mellett, sőt, könnyelműnek kellett lennie, hogy emelje apja hitelét. Zoltán pedig ugyancsak nagyvonalú ember volt, a művészetet és a művésznőket is párfogolta, és feltétlenül ragaszkodott ahhoz, hogy feleségét mindennel elhalmozza, már csak lelkiismerete megnyugtatására is. Ezen közben Erzsi legfőbb szenvedélye a takarékosság kielégítetlen maradt. Most Párizsban a visszafojtott szenvedély elemi erővel tört ki belőle. De hogy mit csinál a takarékoskodáson kívül, az homályos, félálomszerű maradt.
6: Erzsi, ébresztő!
7: Ma este lumpolunk! Van egy magyar vállalkozó, aki valami nagyon link üzletet akar összehozni a céggel, és nagyon főz engem, mert tudja, hogy a főnök mennyire hallgat rám. Most meghívott vacsorára, be akar mutatni, azt mondja, a pénzes emberének, akinek a nevében tárgya. Mondtam engem, a pénzes emberek nem érdekelnek, elég ronda alakkal van dolgom az irodában. Azt mondja, hogy nagyon szép ember, egy perzsa. Perzsa. Na, mondtam, jó, akkor elmegyek, de magammal viszem egy barátnőmet is. Mire ő azt mondta, hogy nagyszerű, éppen indítványozni akarta, hogy ne legyek egyetlen nő a társaságban.
4: Sárikám, tudod, hogy nem mehetek. Micsoda ötlet? Kedvem sincs. Meg aztán nincs semmi, amit fölvehetnék. Csupa vacak pesti dolgom van.
7: Ne félj semmit, nagyon elegáns vagy te azokban. Na hallod, ezekhez a gírnyó párizsi nőkhöz képest igazán nem nagy vicc. És a magyarnak biztosan tetszeni fog, hogy hazai vagy.
4: Szó se lehet róla, hogy elmenjek. Hogy hívják azt a magyar urat?
7: Szepetneki Jánosnak, legalábbis azt állítja.
4: Szepetneki János? Hiszen azt ismerem. Te az egy zsebtolvaj.
7: Zsebtolvaj? Ez lehet. Bár inkább betörőnek néztem. Kérlek, a filmszakmában mindenki úgy kezdi. De ettől eltekintve nagyon bájos ember. Na, jössz vagy nem jössz?
4: Igen. Azt hiszem, megyek. Igen.
5: A kis auberzs, ahová vacsorázni mentek, abba a típusba tartozott, amely ófranciának van stilizálva. Kockás függönyökkel és kockás abrosszal. Kevés asztal, drága és nagyon jó koszt. Szepet neki János, jó gentri modorban csókolt kezet Erzsinek, akit nem ismert meg. Sárinak bókot mondott barátnőinek, tehetséges megválogatásáért. Azután oda vezette a hölgyeket az asztalhoz, és bemutatta a barátját. Monsieur Lutpali Surátkárt.
7: Egy perzsa.
5: Erzsi szemébe egy sasor mögül egy kegyetlenül intenzív szempársugara fúródott. Erzsi összerázkódott. Sári is szemlátomás meg volt döbbenve. Első érzésük az volt, hogy egy felületesen szelédített tigrissel ülnek egy asztalhoz. Ám gyorsan kiderült, hogy a perzsa a beszédével teljesen le tudja foglalni a hallgatóit. Valami romantikus átlelkesültség árad belőle, valami középkorias, valami nyersebb és igazabb emberség, amit még semmi sem gépiesített el. Ez az ember még nem pengőkben és frankokban élt, hanem rózsa, szikla és sasmadár valutában. Kiderült, hogy odahaza, Perzsiában rózsakertjei vannak, és vasbányái, de főképp mák ültetvényei. Fő foglalkozása ugyanis az ópiumgyártás. Rendkívül rossz véleménnyel volt a Népszövetségről, amely az ópiumszállítást nemzetközileg akadályozza és súlyos anyagi károkat okoz neki, úgyhogy kénytelen a gyűlölt szovjet hatóságokat megvesztegetni és egy rablóbandát tartani fent Turkesztán határán, hogy ópiumát Kínába csempészhesse.
7: De hát uram, maga akkor az emberiség ellensége. Terjeszti a fehér mérget, tönkreteszi szegény kínaiak százezreinek az életét, és meg csodálkozik, hogy minden becsületes ember összefog maga ellen.
8: Maser, ne beszéljen olyasmiről, amihez nem ért. Magát félrevezetik az európai újságok ostoba humanitárius szólamai. Hogyan árthatna az ópium a szegény kínaiaknak? Hát mit gondol? Van azoknak pénzük ópiumra? Örülnek, ha rizsre tellik. Az ópiumot Kínában csak a nagyon gazdag emberek szívják, mert drága, és a kiváltságosok privilégiuma, akár csak a többi jó dolog ezen a világon. Ez épp olyan, mintha azért aggódna, hogy a párizsi munkások túl sok pezsgőt isznak. És a párizsi gazdagoknak nem tiltják meg, hogy pezsgőt igyanak, amikor kedvük van, mi jogon tiltják meg a kínaiaknak?
7: A hasonlat sántít. Az ópium sokkal rombolóbb hatású, mint a pezsgő.
8: Ez is olyan európai elképzelés. Az igaz, hogyha egy európai elkezd ópiumot szívni, az ő számára nincs megállás. Mert az európaiak mindenben mértik belőlük. A forróságban, a házépítésben és a bérontásban egyaránt. De mi meg tudjuk őrizni a helyes mértéket. Vagy úgy találja, hogy árt nekem az ópium? Pedig rendszeresen szívom, sőt, eszem. Nézzen rám, a karom. A lábom. Nézzen rám.
7: Jaj, na, hagyjon már legközelebbre is.
8: Az európaiak az alkoholivásában is mértéktelenek, pedig milyen undorító érzés. Az embernek túlságosan sok bor van a gyomrában, és érzi, hogy előbb-utóbb rosszul lesz. A bor hatásra egyre emelkedik, és aztán hirtelen összeomlik az ember. Az alkohol nem tudja megadni azt az egyenletes, tartott mámort, amit az ópium, és ami az egyetlen boldogság ezen a földön. Egyáltalán mit tudnak maguk európaiak? Először mégis ismerjék el a
9: viszonyokat, mielőtt beavatkoznak egy földség
8: dolgaiba. Nem igaz, János?
10: Nem igaz, János? Pontosan ezért akarjuk most megcsinálni magukkal ezt a felvilágosító propagandafilmet.
11: Hogyan? Propagandafilmet az ópiumszívás mellett?
10: Nem az ópium szívás mellett, hanem a szabad ópium szállítás, és általában az emberi szabadságjogok mellett. Mm. Ezt a filmet nagy individualista kiáltványnak szántuk minden nemű zsarnokság ellen.
11: Mm. És mi lenne a meséje?
10: Elmondom. elején látni lehet majd egy egyszerű, jólelkű, konzervatív perzsa ópiumtermelőt békés családja körében. Lányát, a hősnőt akkor tudja rangjának megfelelően férjezadni a fiatalemberhez, akit a szeret, ha sikerül elhelyeznie évi ópiumtermését.

intrikus, aki szintén szerelmes a lányba, de gaz és mindenre kész kommunista, feljelenti az apát az ellenőrző bizottságnak. Éjszaka rajtaütésszerűen lefoglalják az egész ópiumkészletét.

nagyon izgalmas lesz, autókkal, szirénákkal. Csak hogy később a lány ártatlansága és lelki nemessége megrendíti az Ordon ezredest, és visszaadja a lefoglalt ópiumot, ami csilingelő szekereken vígan utazik Kína felé. Ez volna a meséje.

vacsora után egy előkelő dánszínba mentek. Itt további ismerősök csatlakoztak hozzájuk, nagy asztalnál ültek és össze-vissza beszélgettek, amennyire a lárma engedte. Sárinak egy idősebb, tekintélyes francia udvarolt, a perzsa pedig izzó szemmel ült két film jellegű nő között. Érdekes, gondolta Erzsi. Közelről minden milyen más is, milyen semmilyen. Régebben azt hitte, hogy Párizs perverz és bűnös világváros, és a két ártatlan művész kávéház a Montparnasse-on olyan volt a szemében, mint a pokoltorkán a két izzó állkapcsa. És most, hogy itt ült valószínűleg csak ugyan bűnös és perverz emberek közt,

0: Hogy tetszik a perzsa? Érdekes ember, ugye? Csupa romantika.
1: Tudja, nekem mindig Blake tigrise jut az eszembe, ha ránézek.
0: Hát tigrisnek tigris, de szörnyen nehéz utas. Amilyen naív egyébként, olyan bizalmatlan és óvatos üzleti dolgokban. Még a filmesek se tudják becsapni. Pedig nem üzleti okokból akar filmet csinálni, hanem a propaganda miatt. És azt hiszem valójában azért, hogy háremet szervezzen magának a statiszta nőkből. Hát igen. Hát maga? Mikor jött el Olaszországból?
1: Megismert?
0: Hogyne. Nem most. Már napokkal ezelőtt az utcán. Amikor Mademoiselle Sárival ment. Tudnélik, sas szemem van. Ezt a mai estét is azért arranzsáltam, hogy beszéljek magával. De mondja, hol hagyta a jeles barátomat, Mihályt?
1: Az ön jeles barátja valószínűleg még mindig Olaszországban van. Nem levelezünk egymással.
0: Szenzáció, szétmentek a nászútjukon? Hát ez Mihály stílusa. Nem változott semmit az öreg fiú. Szétmentek a nászútjukon?
2: Óriás.
0: Világ életében mindig mindent abba hagyott. Például, ő volt a legjobb centerhalf, nem csak a gimnáziumban, hanem merem állítani, hogy az ország összes középiskolájában. Akkor egy szép napon...
1: Honnan tudja, hogy ő hagyott ott engem, és nem én őt?
0: Bocsánat.
2: Ezt meg se kérdez.
0: Hát persze, maga hagyta ott. Meg is értem. Nem lehet az ilyen embert kibírni. El tudom képzelni, micsoda szenvedés az élet egy ilyen plépofa mellett, aki soha nem dühös. Aki
1: igen. Ő hagyott ott engem.
0: Igen, mindjárt gondoltam egyébként. Már akkor Ravennában. Tudja, most egészen komolyan beszélek. Mihály nem férjnek való. Ő egy kereső. Valamit keresett egész életében. Valamit, amiről ez a perzsa azt hiszem sokkal többet tud, mint mi. Talán ópiumot kellene Mihálynak szívnia. Én megvallom őszintén, soha nem értettem meg azt az ember. Tudnék mesélni az együtt töltött éveinkről.
1: Ne fáradjon. Mihály már megtette.
0: Képzelem. Tamásról is beszélt? Hát igen, ő valóban fantasztikus volt. Igazi halálra szánt királyfi, akit nem érdemel meg az élet. El is ment korán, mielőtt meg kellett volna alkudnia. Csak az volt a baj, hogy szerelmes volt a húgába. Viszonyuk volt. És amikor Éva teherbe esett, Tamás lelkiismeret furdalásában megölte magát. Évába különben mindenki szerelmes volt. Ervin miatta lett szerzetes. Mihály is úgy ment utána, mint egy kiskutya, komikus volt. És Éva hogy kihasználta? Minden pénzét elszedte. És ellopta az aranyóráját.
1: Na ne.
0: De bizony. Az órát természetesen Éva lopta el, és nem én. Csak ezt nem akartuk Mihálynak megmondani, delikateszből. Nem tudom, mit mesélt magának Mihály, de Éva valójában csak egy valakit szeretett. De nem őket.
1: Csak nem magát.
0: Most mit mondjak?
1: És mi lett Évával? Látta maga azóta?
0: Én? Hogyne. Azóta is nagyon jóba vagyunk. Éva nagy karriert csinált, nem egészen az én segítségem nélkül. Nagyon nagy nő lett.
1: Ez hogy érti?
0: Hát úgy. Mindig a legelőkelőbb pártfogói voltak. Sajtófejedelmek, petróleum királyok, igazi trónörökösök, nem is beszélve a nagy írókról és festőkről, akikre inkább propaganda célokból volt szükség.
1: És most? Mi van vele?
0: Most? Most Olaszországban van. Ha teheti, mindig oda utazik. Az a szenvedélye. És régi dolgokat gyűjt, mint az apja.
1: Maga miért nem szólt Mihálynak, hogy Éva Olaszországban van?
0: Volt eszembe, szembe, hogy megkeresse.
1: Nem kereste volna meg, hiszen a feleségével volt nászúton.
0: Arra ugyan, de nem hiszem, hogy ez megakadályozta volna.
1: Ugyan. 20 évig nem jutott eszébe megkeresni.
0: Mert nem tudta, hol van. És különben is. Mihály sokkal passzívabb. De ha egyszer megtudja...
1: És mit bántja az magát, ha Mihály megtalálja Ulpius Évát? Féltékeny? Még most is szerelmes Évába?
0: Én, te hogy? Sose voltam. Éva volt szerelmes belém.
1: Én, te hogy?
0: Nem akartam bajt okozni Mihály házassága körül.
1: Maga angyalian jó fiú, mi?
0: Nem, csak maga nekem rögtön olyan rokonszenves volt.
1: Kitűnő. Ravennában épp az ellenkezőjét mondta. Eléggé meg is sértett.
0: Jaj, ezt azért mondtam, mert kíváncsi voltam, hogy Mihály pofon üt-e. De Mihály senkit nem üt pofon. Ez az ő baja. Egy pofon annyi mindent felszabadít, de hogy visszatérjek. Maga az első pillanattól kezdve nagy hatást tett rám.
1: Nagyszerű. Most érezem magam megtisztelve, ugye? Mondja, nem tudna egy kicsit szellemesebben udvarolni?
0: Nem tudok szellemesebben udvarolni. Az az impotenseknek való. Ha nekem tetszik a nő, csak arra gondolok, hogy ezt a tudomására hozzam. Azután vagy reagál, vagy nem. De általában reagálni szoktak.
1: Én nem vagyok általában. Beszéljünk másról. Maga tulajdonképpen mivel foglalkozik itt Párizsban?
0: Nagy üzletek összehozásával, csak egészen nagy üzletekkel. És mellesleg össze akarom hozni ezt az üzletet a Lupthalli és Martini Alver filmgyár között. Hát készpénzre van szükségem. De mondja, minek beszélünk annyit? Jöjjön táncolni.

0: Mondd, Erzsi, mit flörtözte ezzel a szepet nekivel? Csak vigyázz.
1: Már vége. Képzeld, azt akarta, hogy menjek fel hozzá.
0: Na és? Úgy csinálsz, mintha még mindig Pesten élnél. Fiam, ne felejtsd el, hogy Pest Európa legelkölcsösebb városa. Nem úgy fogják fel ezeket a dolgokat.
1: De Sári, első este.
0: Oh.
1: Hát csak kell, hogy legyen egy asszonynak annyi méltósága, hogy...
0: Hogyne. De akkor ne álljon szóba férfiakkal. Itt ez az egyetlen módja annak, hogy egy asszony megőrizze a méltóságát. Úgy, ahogy én csinálom.
1: Ja.
0: De mondd, minek a méltóságot megőrizni? Azt hiszem, nem mentem volna el boldogon a Perzsával, ha hívott volna. De hát hívott? Volt eszében. Csoda, gyönyörű ember. Gyönyörű ember. Egyébként jól tetted, hogy nem álltál össze ezzel a szepet nekivel. Egészen jó kép, nem mondom, és nagyon férfias. Már úgy értem. Szóval úgy, ahogy mondom. De tudod, egy szélhámos. A végén még elszedni a pénzedet. Nagyon kell vigyázni, fiacskám. Tőlem egyszer 500 frankot elloptak egy

szél álmos. Hát épp ez az. Erzsi világéletében mint a kislány volt. Dadáinak és frajlennyeinek szerelme, apja büszkesége, az osztály legjobb tanulója. Mindig mindenben konform volt. Csak aztán unatkozni kezdett, és mikor az unalom egészen a neurózisig fokozódott, kiválasztotta magának Mihályt, mert érezte, hogy Mihály nem egészen konform, hogy Mihályban van valami, ami a polgári élet kereteitől teljesen idegen. Azt hitte, Mihály révén majd ő is túljut a falakon. Ki a vadbozóttal benőtt árterületre, ami ott kívül terül el ismeretlen messzeségek felé. Mihály viszont éppen rajta keresztül akart konformizálódni.

vitatta, henceget, szavalt, sírt, és időnként nagyon férfias volt. De mindenre tulajdonképpen alig volt szükség. János most is túljátszotta a szerepét, mert ha egy szót sem szólt volna, Erzsi valószínűleg akkor is nála tölti az éjszakát, a dolgok belső logikáját követve, és keresve a sárkányt. Mihály már napok óta Rómában volt, és még mindig nem történt vele semmi. Csak Róma történt vele, ha szabad így mondani. Mert Rómában egyedül volt. Felsőbb útmutatásból és minden, amit látott, a végzetesség jegyében állt. Révületéből tivadar levele rázta fel, mely pénzt hozott a számára, a vártnál némileg kevesebbet, és mielőbbi hazatérésre szólította fel. Mihály tudta, hogy fivére nem túloz, amikor apja depressziójáról ír, hiszen az egész ügy, amelyben anyagi, társadalmi és emocionális kellemetlenségek oly bonyolultan láncolódtak össze, nagyon is alkalmas volt arra, hogy apja lelki békéjét megzavarja. Sötétedett. Mihály lehajtott fejjel járkált, és most már az utcákat is alig nézte, amíg bele nem ütközött valakibe, aki azt mondta, sorry. Az angol szóra felkapta a fejét. Egy fiatal embert látott maga előtt, aki éppen gyors léptekkel egy kávéház előtt nyitott ajtóval álló elegáns autóhoz sietett, melyből fiatal nő nézett feléje várakozón. Az ajtó még be se csukódott, mikor a kocsi simán és hangtalanul már el is indult velük. Az egész egy pillanat volt csupán, és Mihály inkább az intuíciójával, mint a szemével ismerte fel a nőt. Látta, hogy Éva tekintete egy pillanatra súrolja őt, sőt, mintha valami nagyon vékony mosoly is megjelent volna az arcán. De mindez egy pillanatig tartott csak, és Éva eltűnt az autóval az estében. Mihály tántorogva lépett az elsuhanó autó után. Most már tudta, hogy nosztalgiájának ez volt a kikötője. Éva. És azt is tudta, hogy nem utazik haza. Végre van egy hely a világon, ahol van miért lennie. Egy hely, aminek értelme van. A sorsát várta az értelmes, a Rómához illő végzetet. Tudta jól, hogy talán helyrehozhatatlanul véd családja és polgári mi volta ellen, és nagyon bizonytalan napok elébe megy, de ez is hozzátartozott a játékhoz, ez a kockázat. És ez a veszendőség érzés. Nem holnap és nem is holnap után, de egyszer találkoznia kell Évával. És addig is él. Újra él. Nem úgy, mint az elmúlt évek.

Egy nap ismerős név ütötte meg Mihály szemét az újságban. Rodolfo Waldheim, a világhírű magyar klasszika filológus és vallástörténész tartott előadást az Akadémia Reálén. Ez a Waldheim nem lehet más, mint Waldheim Rudi, állapította meg Mihály, és kellemes érzés fogta el. Együtt jártak egyetemre. Most, hogy a nevét olvasta, eszébe jutott Waldheim egész különös kedvessége, amelyről időközben elfeledkezett. A kopaszra nyírt fej foxterrier-szerű elevensége, Waldheim agyonüthetetlen vitalitása, állandó nő éjsége, amelyel nem is mindig vonzó kolléganők körül tevékenykedett. Waldheim sohasem volt közömbös, mindig lázasan foglalkozott valamivel, és éppen imádta a szellem valami nagy és lehetőleg ókori megnyilvánulását, vagy gyűlölt valami lapos, vagy olcsó, vagy színvonaltalan hülyeséget. És egyáltalán mindig transzba ejtette ez a szó szellem, ami úgy látszik az ő számára még jelentett valamit. A hirtelen rátörő vágyból, hogy legalább rövid időre találkozzék Waldheimmal, egyszerre ráeszmélt, milyen mérhetetlen magányban él most már hetek óta. A cikkben szó esett a Kollégium Hungaricumban tartott díszfogadásról. Az ösztöndíjasok vendégházául szolgáló Palazzo Falconieri címét sem volt

0: nehéz megtudni.
1: Igen, a professzor úr csak ugyan itt van a kollégiumban, de ilyenkor alszik.
2: Érdekes. Ő 10:30 van.
1: Igen, a professzor úr minden nap délig alszik, és nem szabad felkelteni. Egyébként nem is igen lehet, mert igen jó álma van.
2: Hát akkor talán visszajövök ebéd után.
1: Sajnos a professzor úr ebéd után megint lefekszik, és alszik, és akkor sem lehet háborgatni.
2: És akkor mikor van ébren?
1: Egész éjjel.
3: Tessék! Várj, csak várj! Mindjárt! Na, szervusz!
2: Szervusz!
3: Kicsit el volt tovább a szóval. Gyere bejjebb egész nyugodtan! Hagyjad, nem érdekes! Tudod, nem szeretem a takarítanak, mi alatt itt vagyok. Takarítónők olyan rendetlenséget csinálnak, hogy semmit sem találok meg. Ülj le, kérlek. Várj, csak mindjárt elrakom. Addig nézek ezeket a fényképeket.

0: Hát, csak mindjárt elrakom. Addig nézegesd a fényképeket.
1: A szoba padlója tele volt mindenféle tárgyakkal. A könyveken és kéziratokon kívül Waldheim fehér neműje, meglepően sok párcipő, úszó és egyéb sportfelszerelések, újságok, konzervdobozok, csokoládé és női fényképek hevertek szanaszét.
0: Kicsit el volt a szóval.
1: Az egyik könyvhalmaz tetejéről a házigazda lesöpört néhány könyvet, mire kiderült, hogy a szék, és Mihály félénkkel leült. Waldheim is leült, és mindjárt magyarázni kezdett. Megmagyarázta, hogy miért rendetlen. Rendetlenségének volt több, elvont szellemi oka, de szerepet játszott benne az átöröklés is. Azután elmondta életrajzát. Véletlenül éppen nála voltak. Róla szóló újságcikkek különböző nyelveken, majd fényképeket mutogatott nagy tömegben és gyorsan, amelyeken részben nagyon tudományos jellegű urakkal, részben kevésbé tudományos jellegű hölgyekkel volt látható.
0: Na hát, ez is te vagy. Igen, ez itt méltóságom pizsamában, itt, ha jól látom, egészen pucéron.
2: És ez ki? Ez a csúnya nő és ez a kisfiú.
0: Ja, ez a családom. A feleségem és a fiam.
2: Neked az is van. Hol tartod őket?
0: Ó, én évszázadok óta nős vagyok. Az a kép már nagyon régi. A fiam azóta sokkal nagyobb, nagyobb feleségem, még sokkal csúnyább. Őt még Heidelbergben szereztem be magamnak harmadéves koromban, most 56 éves. De nem sokat zavarjuk egymást. Ők Németországban élnek, a kedves apósomékkel, és megvetnek engem. Újabban már nem csak az erkölcseim miatt, hanem azért is, mert nem vagyok német.
2: De hiszen német vagy, faj szerint legalábbis.
0: Jó, jó, de azért egy ilyen Auslanddeutsche, egy ilyen elős a Duna-medencében nem számít egyenrangúnak. Legalábbis a fiam azt mondja, és nagyon szégyell engem a kollégái előtt. Mit csináljak? Semmit. De kérlek, egyéb... Ja, még nem adtam ide a vacsorát. Várj, mindjárt. Hát, te már felfort. De nem muszáj teát innod, kaphatsz vörösbort is. Ez sonka. Tudnélik, én csak felvágottat eszem. De hogy neked ne legyen olyan unalmas, gondoskodtam valami változatosságról. Várjál, hová tettem. Tessék, egy banán. Na, mit szólsz?
2: Igazán nem kellett volna.
0: Szenték. Jött eszembe, nekem nagyon sürgős nőgyem van itt a közelben. Kérlek, ha nincs jobb dolgod, nagyon kedves volna tőled, ha elkísérnél és megvárnál. Igazán nem fog sokáig tartani. Utána beülünk valami kis lebújba, és folytatjuk izgalmas dialógusunkat.
2: Jó.
0: Szörnyet szeretem a nőket. Szörnyet szeretem a nőket. Talán túlságosan is. Szörnyet szeretem a nőket. Tudod, fiatal koromban nem jutottam annyi nőhöz, mint kellett és mint szerettem volna. Részben, mert fiatal korában az ember olyan buta, részben meg szigorú neveltetésem miatt. Szóval mostanában úgy érzem, sose fogom pótolhatni azt, amit 25 éves koromig nőkben mulasztottam. Szeretem a nőket. Mehetünk. Hidd el, nem tart sokáig.
3: Íme egy ember, akinek sikerült megrögződni a neki megfelelő életkorban. Mert mindenkinek megvan a maga egyedül megfelelő életkora, az biztos. Vannak, akik egész életükben gyermekek maradnak, és vannak, akik egész életükben át félszegek, fonákok nem találják a helyüket, amíg egyszerre bölcs és szép öregasszonyok vagy öreg emberek lesznek. Hazaértek az életkorukba. Benne az a csodálatos, hogy a lelkében egyetemi hallgató tudott maradni anélkül, hogy emiatt a világról, a sikerről, a szellemi életről le kellett volna mondania. Olyan pályára lépett, ahol a lelki visszamaradottsága úgy látszik nem feltűnő. Sőt, előnyös is, és a realitásból csak annyit vesz tudomásul, amennyi fixáltságával összeegyeztethető. Bámulatos.
4: Szia! per lo troppo.
0: Na, itt is vagyok. Nagyon kedves nő. Kicsit lóg a melle, de az nem baj. Azt itt meg kell szokni. A fórumon ismerkedtem meg vele, azzal hódította meg, hogy elmondtam neki, hogy a fekete kőnek talán fallikus jelentősége van. De persze el se tudod képzelni, hogy vallástörténettel mennyire meg lehet hódítani a nőket. Eszik a kezemből a vallástörténetet. Egyébként attól félek, hogy a nőket differenciál számítással és kettős könyvitellel is meg lehet hódítani, ha az ember kellő intenzitással mondja el. Szövegre úgyse figyelnek. Vagy ha figyelnek, akkor nem értik. És néha mégis megtévesztik az embert. Néha egészen olyanok, mintha emberek volnának. Nem baj, szeretem őket. És ők is engem, az a fő. Na, ide bemegyünk.
2: Ide? Ezt komolyan mondod?
0: Nem szép, nem mondom, de milyen olcsó. Jól van, látom, te még mindig olyan finom gyerek vagy, mint az egyetemen voltál. Nem bánom, ez egyszer menjünk valami jobb helyre. Hát te mit csináltál egész idő alatt?
2: Apám vállalatánál dolgoztam.
0: Csak dolgoztál múlt időben, és most?
2: Most nem csinálok semmit. Megszöktem hazúról, itt csavargok, és gondolkozom, hogy mit is kellene csinálnom.
0: Micsoda kérdés? Foglalkozz vallástörténettel. Hidd el, ez ma a legaktuálisabb tudomány.
2: De miért gondolod, hogy egyáltalán tudománnyal kellene foglalkoznom? Hogy jövök én a tudományhoz?
0: Mert mindenkinek, aki nem hülye, tudománnyal kell foglalkozni a saját lelki üdve érdekében. Az egyetlen emberhez méltó foglalkozás. Nem mondom, talán a képzőművészet és a zene is. De mással foglalkozni, például egy kereskedelmi vállalatnál dolgozni, egy embernek, ember, ha csak nem teljesen hülye, megmondom mi az. Affektáció.
2: Hogy érted?
0: Gyakorlati pályára kell lépni, tekintetbe kell venni a gazdasági szükségszerűségeket. Ezt nevezem én affektálásnak. Te is tudod jól, hogy gazdasági szükségszerűség nincs. A gyakorlati élet mítosz, blöff, amit azok találtak ki a maguk vigasztalására, akik nem képesek szellemi dolgokkal foglalkozni. Legfőbb ideje, hogy levesd ezt a poszt és visszatérj oda, ahová való vagy, a tudományos életbe.
2: És miből éljek?
0: Istenem, az nem probléma. Látod, én is élek valamiből.
2: Igen, az egyetemi tanári fizetésedből.
0: Igaz, de megélnék anélkül is. Az embernek nem kell költekeznie. Majd megtanítalak, hogy lehet szalámiból és teából megélni. Nagyon egészséges. Ti nem tudtok takarékoskodni, az a baj.
2: De Rudi, más baj is van.
0: Rudi,
2: én nem vagyok biztos benne, hogy a tudományos foglalkozás engem is annyira kielégítene, mint téged.
0: Rudi,
2: bennem nincs elég lelkesedés. Nem tudok annyira hinni ezeknek a dolgoknak a fontosságában.
0: Miféle dolgokról beszélsz?
2: Hát például a vallástörténet megállapításairól. Itt tudom én, néha azt hiszem, hogy majdnem mindegy, hogy miért éppen farkas nevelte fel Romuluszt és Rémuszt.
0: Hogy a fenébe volna mindegy? Hát tisztára meg vagy őrülve. Á nem, csak affektál. De most már eleget beszéltünk. Én most hazamegyek dolgozni.
2: Most? Hiszen éjfél elmúlt.
0: Igen, ilyenkor tudok legjobban. Ilyenkor nem zavar semmi, és valahogy a nők se jutnak ilyenkor eszembe.
1: Szörnyet szeretem a nőkét.
0: Aztán futok egy óra hosszra.
2: Mit csinálsz?
0: Futok. Különben nem tudnék elaludni. Lemegyek a Tevere partjára, és ott futok. Egyébként tudod, holnap valamivel korábban kelek a kedvedért. Gyere ide, értem, mondjuk 11:30-re. Nem, mondjuk 12:00-re. Elviszlek a Valle Giuliába. Fogadok, hogy még nem voltál az Etruszk Múzeumban. Hát, ha ott nem kapsz kedvet, hogy újra felvegyed a fonalat, akkor csak ugyan elveszett ember vagy. Akkor menj. Haza.

0: Szerbantal, Utas és Holdvilág. A negyedik rész hangzott el. Szereplők: Sári, Kecskés Karina, Erzsi, Ónodi Eszter, elbeszélő, Gálfi László, Perzsa, Halász Péter, Szepetneki, Csányi Sándor, Portás, Ternyák Zoltán, Mihály, Budó Viktor, Waldheim, Mucsi Zoltán. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. A rendező munkatársa Sosa. Zenéjét összeállította és rendezte Vajdai Vilmos.
1: A hangfelvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2003. május 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Bud és Kriszta versét Tóth Ildikó mondja el.
1: Kis szavak. Almahéj szagú széksorok kiszakadnak. Műanyag örvény a porondon. Tartókötelek, dzsungel, lecsukott szemhéj. Vattacukor foszlik, pálcikáról a pólya. Csípőtövisem, léghálók szövőmadara, áramlásban függő tollkorall. Magasabbra, kikötőbe, ha felvon, zuhanáson áthegedül, csak a mámor sűrűsödik, tágul, borda közé ömlik, döndül, elakad. Szakít ereket, éjszalagot, nem fáj a szív, ökölnyi, üt, ver, átitat. Megöl ámulata.
0: Bud és Kriszta Kis szavak című versét Tóth Ildikótól hallottuk. Szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, október 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Bud és Kriszta versét Börcsök Enikő mondja el.
2: A természet rendje szerint. Ahol a hínárköpeny egy irányba dermed, csomókban hulló haja nád, és a nád helyére nő a sás, a gyékény, és azok szára is rohad, vagy szárad el. A sás helyén a stégek, stégen darab kenyérkén keményebb lesz a haj, és előbb, mint a bél. Őszre persze tél, tágul a tarvíz, és a tarvíz alatt az értelmetlen termek, termekben a csapongó halak párzásra gerjedt angolnaraj, s a rajokra zárt zsilipfalak. A tél, az ősz, a délután előtt, a versidőben is a délelőtt. Elszabadult növényszálak úsznak, s őszbe szőtt enyésző nyári hők. Játékra szó, holnapra lombesőz. Kéz a kézben, s a fogásból szét csak szeretők kezerebben. A séta, mint a két nagy betegben, hideg lázzal égne el. Hűtődobozban hazulról lopott, gyorsan olvadó idő. Fejjel lefelé, idővel leázván a lépcsők rozsdavázán, alvó strandzajok. Csíkos piros dobok dobbannak kinn a búják, hasban, mint halott romló magzatot, hullámok sodorják. Hozzák, viszik a költözőt a gólyák, és mászik, mint a rák, vissza, nyárra, ősz. Rámászik, és lefordul. Végül ennyi lesz. Hiába, hogy tudom, mégsem ismerem. Nem ismerem fel őt, mint rakódnak órák, hogy végül eltelik. Viszont ha szokhatatlan szívünk új nyugalma, ízetlenül a csók az együtt elmúlik. Akkor a sejteken ellenünkre már burjázik, de miért a folytatás unalma?
0: Bud és Kriszta a Természet rendje című versét Börcsök Enikő mondta el, szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvétel 2003-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, szeptember 16-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Bud és Kriszta verseit Börcsök Enikő mondja el.
2: Kolibri a holdon. Arról a tavaszról, arról a nyárról, elhiszed éppen mennyire más. Forra lázas bőrön a zápor, szívekről pattog a pörk, a zománc. És nem sokkal több az örökre, egy perccel sem kevesebb. Tóban a kő, kőre, körökre, nádi madár lebegett. Semmire kattan a semmi, a sóhaj ládikapánt. A mostban mindig szeretni indult erre, de senki se járt. És a tavaszban és a nyárban se vissza, se ki nem lehet jutni. Koccan az ékes ládikafal, súlytalan benne egyedül lenni. A sirály vendégei. Lengyel nő, orosz filmben, ősszel. Vállán horgol gyapjú kendő. Duzzadt szemhéjjal, álomszerű bőrrel. Lassú. Egy faluban nincsen forgalom. Állapota teszi, vagy a viharterhes idő. Az eljövetel előtti pillanat nyugalma. A férfi minden éjjel figyeli hátát, oldala ívén a paplant, mintha most már végleg valami mozdulatlant kellene érinteni. Kanári télen. Hajlaton a hóból pont kilóg a kóró, drap fehér mező, főtt tojás a bucka, tört héj alól kidugva, fehérje búbja domb, héjból bogja haj, kóró bogáncsa nő, tompa hókolomb. A híd, a lomha hinta, vízre hull a mag, tálcára táncikál, toll arany harang, hajlaton a hóból, valami földereng, valami ott a hóból, rebben, mint a hang. Kalitka képzelet pördül a polc felett. Kampón a műodú, konyhában emberek. Tört héj alul meleg, fanyar fehérje szag. Hóban, mint a domb, dróton függő inga, szépi a csont.
0: Bódis Kriszta verseit Börcsök Enikő mondta el, szerkesztette Remény József Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 2002-ben készült, és legutóbb 2002. július 18-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
3: Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Délután választhatja meg az új köztársasági elnököt az országgyűlés. A titkos szavazás várhatóan 14 órakor kezdődik. Ha eredményes lesz, az új államfő már az ülésen esküdt tesz és beszédet is mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sólyog Tamás eltávolítását. Feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben a miniszterelnökség. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés a gyanú. A miniszterelnökség közölte, átvizsgálták az előző kormány közösségi médiás megjelenéseiről kötött több mint 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A munkával a Triton Communications bízták meg, amelynek tulajdonosa az Orbán Viktor tanácsadójaként, sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. Az öt embert foglalkoztató cég a kezdeti 63 millió után, tavaly szeptember óta már havi 86 millió forintért készített fényképeket és videókat. Orbán Viktor közösségi oldalaira. A miniszterelnökség szerint ez még nemzetközi szinten is legalább háromszoros túlárazás. Az 1956-os eseményekhez kapcsolódó kiállítással nyitja meg kapuit a várba visszaköltöző hadtörténeti múzeum. A Kapisztrán téri épületet az elmúlt években a Honvédelmi Minisztérium használta. A belső tereket most úgy alakítják át, hogy ismét alkalmasak legyenek a múzeum céljaira, közölte Kürtös László, a Honvédelmi Tárca parlamenti államtitkára. A politikus emlékeztetett, hogy az épületben egyrészt luxusirodákat alakított ki a minisztérium előző vezetése, másrészt elhanyagolt fontos helyiségeket, példaként a honvédség történetét őrző levéltárat említette, ahol sem tűzjelzőrendszer, sem beépített automatikus tűzoltórendszer nem működik. A július közepén elrendelt 30 napos közbiztonsági akció után is folytatódik a rendőri jelenlét megerősítése Budapesten. Ezt is a főpolgármester közölte azután, hogy tegnap tárgyalt a kormány és a rendőrség képviselőivel. 19 helyszínen kiemelt, csak nem 100 helyen pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása szociális és egészségügyi kérdés is, ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakult. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A Szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vér Előtt Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A helyszínekről és időpontokról az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor zivatar, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16 és 22, holnap 27 és 33 fok várható, nagy tavaink 26-27 fokosak. Legközelebb 14 órakor mondunk híreket.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Dr. Glass. Írta Hjalmar Söderberg.
1: Augusztus 22. Rettenetes izgalom lett úrrá rajtam az imént rendelés közben. Azt hittem, eljön ma a lelkész, szinte a csontomban éreztem. Nem jött, de így is jó. Bármikor jön, nem fog készületlenül találni. Nem ismétlődhet meg, ami a múlt csütörtökön történt. Most megyek vacsorázni. Szeretnék beszélgetni, borozni, emberek között lenni. Krisztin már elkészült a vacsorával, örjöngeni fog, de mindegy. Kész. Elvégeztetett. Megtettem. Milyen különösen alakult. Milyen sajátosan kedvezett nekem a véletlen. Szinte elfog a kísértés, hogy higgyek a gondviselésben. Üresnek és könnyűnek érzem magam, mint egy kifújt tojás. Az imént, amikor beléptem a nappali ajtaján és megláttam magam a tükörben, megborzongtam saját arcomtól. Valahogy üres volt és kifejezéstelen, és nem tudom pontosan miért, de a mutató nélküli órát juttatta eszembe, amit a zsebemben hordok. És meg kellett kérdeznem magamtól. Ez, amit ma tettél, ez volt hát minden belső tartalmad? Semmi nem maradt odabent? Ostobaság. Egy érzés csupán, majd elmúlik. Kicsit nehéz a fejem, teljes joggal. 7:30. Az előbb ment le a nap. 4:45-kor mentem el, 3 óra, ezek szerint 3 óra és néhány perc. Oda mentem a Küngsztrétz Gordoni ivócsarnokhoz, hogy vacsora előtt még igyak egy pohár ásványvizet, és átlapozzam az újságomat. Alig hajtottam szét, és vetettem egy pillantást a vastagbetűs állandó főcímre, a Dreyfus ügy, amikor nehézkes, csikorgó lépteket hallottam a homokban, és Gregorius lelkész állt előttem. Á, doktor úr, jó napot, jó napot! Megengedi, hogy leüljek ide? Gondoltam, iszom egy pohárka ásványvizet vacsora előtt. Az ugye nem lehet veszélyes a szívre? Nos, a szénsav nem tesz éppen jót. De olykor-olykor egy pohárka nem árthat túlzottan. No, és hogy van a fürdőkúra után? Remekül. Azt hiszem, igazán jót tett. Kerestem a doktor urat pár napja, talán csütörtökön, de elkéstem. Már elment. Azt feleltem, hogy többnyire megtalálható vagyok még egy jó fél órával a rendelési idő után is, de azon a napon sajnos a szokásosnál kicsit korábban kellett elmennem. Kértem, jöjjön el másnap. Nem tudja, lesz-e ideje, de majd megpróbálja, mondta. Nagyon szép hely ez a Purla, állapította meg. Serdülő lányka szolgálta fel a vizet, 2 kis 4-literes flaskát hozott. Hirtelen támadt egy sugallatom. Ha már úgy is meg kell történnie, miért ne itt? Miért ne most? Körülnéztem. Éppen senki nem tartózkodott a közelben. Egy távoli asztalnál 3 idős úr ült, ismertem is egyiküket, egy öreg nyugdíjas huszártisztet. De ők olyan hangosan beszélgettek, anekdotáztak és nevettek, hogy nem hallhatták, miről beszélünk, nem láthatták, mit csinálunk. Pici, piszkos, mezitlábas leányka lopakodott elibénk, virágot kínált. Mi megrasztuk a fejünket, és ő eltűnt, ugyanolyan hangtalanul, mint ahogy jött. E késői órán csak nem üresen terült el előttünk a poros tér. A templom sarka felől olykor átvágott rajta egy gyalogos a keleti fasor felé. Meleg, késő nyári nap aranyozta be a drámai színház öreg, sárga homlokzatát a hársfák között. Kivettem a mellé zsebemből az óratokot a pirulákkal, és az egyik pirulát hüvelyk és mutató ujjam közé fogtam. Kissé oldalra fordultam, majd úgy tettem, mintha bevenném. Aztán kortyoltam egyet a vizes poharamból, hogy leöblítsem. A lelkész rögtön érdeklődést mutatott. Jól látom, a doktor úr gyógyszert szed? Igen, feleltem. Nekem is gyengélkedik a szívem. Nem olyan, mint rég. Egészen új szer, nagyon ajánlották a német szaklapok, de inkább magamon próbálom ki, mielőtt a betegeimnek adom. Már több mint egy hónapja szedem, és rendkívül jónak találom. Az ember kicsivel vacsora előtt bevesz egy pirulát, és ezzel elejét veszi az evés utáni nyugtalanságnak és szívkalapálásnak. Megengedi? Nyitott tetővel felé nyújtottam a dobozt, úgy fordulva, hogy ne lássa, óralap van rajta. csak felesleges kérdésekre és szócséplésre adott volna okot. Köszönöm, mondta. Holnap fel is tudom írni önnek, tettem hozzá. Minden további kérdés nélkül kivett egy pirulát, majd egy korty vízzel lenyelte. Mintha egy pillanatra megállt volna a szívverésem. Mereven bámultam magam elé. A tér üresen és szikkadtan tátongott előttünk, akár a sivatag. Tekintélyes rendőrbiztos haladt arra, lassú léptekkel megállt, ujjával lepöckölt egy porszemet makulátlan zubbonyáról, majd folytatta őrjáratát. A nap még mindig ugyanolyan melegen öntötte sárga fényét a drámai színház falaira. Öreg ivócsarnok ez, mondta a lelkész. Minden bizony a Stockholmban nincs is nála öregebb. Igen, feleltem, de nem fordultam felé. Öreg! A Jakab templom harangja elütötte a negyed ötöt. Gépiesen elővettem saját órámat, hogy megnézzem, jól jár-e, de kezem esetlenül remegett, így leejtettem az órát, és eltört az üvege. Amikor lehajoltam, hogy felvegyem, megláttam egy földön heverő pillulát. Azt, amelyet az imént látszólag bevettem. Gyorsan széttapostam. Ebben a pillanatban hallottam, hogy a lelkész pohara feldől a tálcán. Nem akartam oda nézni, de így is láttam lehanyatló karját, mellkasára csukló fejét, és élettelen, tágra nyíló szemét. Nevetséges. Amióta hazajöttem, már harmadszor kelek fel, és nézem meg, jól be van-e zárva az ajtóm. Mitől kéne félnem? Semmitől. A legkevésbé sem. Tettemet finoman, elegánsan hajtottam végre, bárki bármit is mond. A véletlen is segítségemre volt. Szerencsé, hogy megláttam a földön a pirulát, és széttapostam. Ha nem ejtem le az órámat, valószínűleg nem veszem észre. Tehát szerencsém volt, hogy leejtettem az órámat. A lelkész szívrohamban halt meg, magam állítottam ki a halotti bizonyítványt. Kimelegedett és kifulladt a nagy kánikulában, aztán túlon túl hirtelen megivott egy nagy pohár ásványvizet, meg se várva, hogy kimenjen az ereje. Ezt el is magyaráztam a tekintélyes rendőrbiztosnak, aki időközben visszafordult és odajött hozzánk. A megriadt kis pincérlánynak és a körénk gyűlt néhány kíváncsiskodónak. Tanácsoltam a lelkész úrnak, hogy hagyja állni egy kicsit a vizet, hadd pezsegje ki magát, mielőtt meginná, de szomjas volt és nem hallgatott rám. Igen, mondta a rendőr, láttam, milyen mohón és szomjasan itta az idős úr a vizét, amikor az imént elmentem erre, gondoltam is magamban, hogy nem teszi ott neki. Amikor végre el tudtam szabadulni, felültem egy villamosra, az elsőre, ami az utamba került. Kivitt a messzi Kungsholmba. Mentem tovább az országúton egészen Tranebergsbroig. Egyszer nyaraltunk ott 4-5 éves koromban. Ott fogtam ki első kis sügéremet egy meghajlított gombos tűvel. Pontosan emlékszem a helyre, ahol álltam. Most is hosszan álltam ott, megrészegülve az állóvíz, és a nap szárított a szurok jól ismert illatától. Akárcsak akkor, most is fürge sügérek cikáztak fel alá a vízben. Emlékszem, milyen mohón néztem őket akkor, és mennyire vágytam rá, hogy kifoghassam őket. És amikor végre sikerült, és egy icipici sügér, 7 centi ha volt, vergődött a horgomon, üdvrivalgásban törtem ki, és egyenesen hazafutottam anyámhoz, miközben a pici hal rángatózott és ficánkolt, összeszorított kezemben. Azt akartam, hogy együk meg vacsorára, de anyám a macskának adta. És az is jó mókának bizonyult. Látni, hogy játszik vele, majd hallani a csontok ropogását a szemfogak alatt. Hazafelé betértem a Piperska mürembe vacsorázni. Nem hittem, hogy ismerősbe ütközöm, de 2 orvos ült odabent, és intettek, hogy üljek le hozzájuk. Csak egy pohár sört ittam, és mentem utamra. Kész. Vége. Szabad vagyok. Most már le akarom rázni magamról, most már másra akarok gondolni. Igen. De mire? Fáradt vagyok és kiüresedett. Teljesen üresnek érzem magam. Mint egy kiszúrt hólyag. Éhes vagyok. Ez minden. Krisztin majd felmelegíti és behozza a vacsorát.

Augusztus 23. Egész éjjel esett az eső, és fújt a szél. Az első őszi vihar. Ébren fekve hallgattam, ahogy két ág egymáshoz csapódik az ablak előtti nagy gesztenyefán. Emlékszem, hogy felkeltem, és egy ideig az ablaknál ülve néztem a kergetőző felhőfoszlányokat. A gázlámpák visszaverődő fénye piszkos téglavörösre festette őket, szinte üszkösnek látszottak. A templom tornya, mintha meghajlott volna a viharban. A felhők különböző alakokat öltöttek, mint megannyi vörös ördög. Vadul hajszolták egymást az égen, tülköltek, füttyentgettek, kiabáltak, cafatokat téptek ki egymás testéből, és mindenféle módon üzekedtek. És miközben ott ültem, hirtelen kitört belőlem a nevetés. A viharon nevettem. Az volt az érzésem, túl nagy hűhót csap az ügy körül. Úgy lefoglalta magam dolga, hogy azt hittem, a vihar is velem foglalkozik. Végül elaludtam a székben. Hidegrázásra ébredtem, ágyba bújtam, de már nem tudtam elaludni. És aztán végül új nap virradt. Már hajnalodik, szélcsend van, de egyre csak esik. És rettenetesen náthás vagyok. Már 3 zsebkendőt teljesen eláztattam. Amikor a reggeli kávénál felütöttem az újságot, láttam, hogy Gregorius lelkész úr meghalt. Egészen hirtelen, szívrohamban. A Küngstrétz gordeni ivócsarnoknál. Ismerte orvosaink egyike, aki történetesen épp a közelében tartózkodott, már csak a halál tényét tudta megállapítani. Az elhunyt fővárosunk egyik legkedveltebb és legszívesebben hallgatott prédikátora volt, rokonszenves, nyílt szívű személyiség, 58 éves, legfájóbban hitvese és idős édesanyja gyászolják. Ezek szerint van egy idős anyja, ezt nem tudtam. Borzasztóan idős lehet. Van valami lehangoló és barátságtalan ebben a szobában, különösen ilyen esős napokon. Minden öreg, sötét és kissé megkopott. De nem szeretem az új bútorokat. Minden esetre új függönyöket talán szerezhetek az ablakra. Ezek túl sötétek, túl súlyosak, és nem engedik be a fényt. Azon a nyári éjjel, hadd gondolkozzam, milyen rég is lehetett. 2 hete. És úgy tűnik, egy örökké valóság telt el azóta. Ki gondolta volna, hogy még él az anyja? Milyen idős lenne az én anyám, ha élne? Nem is olyan vészesen öreg, alig 60 éves. Ősz lenne a haja. Talán kicsit nehézkesen venni az emelkedőket és a lépcsőket. Mindenkiénél világosabb kék szeme a kortól még világosabb lenne, és vidáman mosolyogna a fehér haj alatt. Örülne, hogy ilyen jól megy a sorom, de bánkodna Ernst bátyám miatt, aki Ausztráliában él és soha nem ír. Ernst mindig csak gondot és bánatot okozott neki. Ezért is őt kedvelte a legjobban. De ki tudja, talán Ernst élete is másképp alakul, ha anyánk életben marad. Túl korán halt meg az anyám. Viszont jó, hogy már nem él.

Augusztus 28. Kellemes meglepetésért. Elkészült és megérkezett az új, sötét-szürke szalonkabátom, amit a múlt héten rendeltem. Egy kék-fehér pettyes mellény is jött vele. Nehéz lenne megfelelő öltözéket keríteni egy vacsorához ezen a szép nyári napon. El is mentem egy kertvendéglőbe, de hogy mit ettem, arra alig emlékszem. Ugyanis alig hozták ki az aperitífemet, megláttam Klász Rekkét egy nem is olyan távoli asztalnál, egy elegánsan öltözött fiatal hölgy, valamint egy idősebb hölgy és egy úr társaságában. Úgy viselkedett, ahogyan szerelmes fiatal emberek, amikor először mennek együtt vacsorázni a menyasszonyukkal és a menyasszonyuk szüleivel. Legalább félmilliós hozományt néztem ki belőlük. Kihozták az első fogást, és hozzáláttam, de közben őt láttam magam előtt, aki folyton a gondolataimban él. Láttam, amint a szürkületben fel alá rója az üres utcát, vár valakit, aki nem jön. És azt motyogtam magamban, drága, ez már a te dolgod, egyedül kell elviselned. Most már nem tudok rajtad segíteni, és ha tudnék, se akarnék, erősnek kell lenned. Aztán tovább szőttem a gondolatot. Szerencsére már szabad vagy. A magad ura. Így könnyebben túl leszel rajta.

Augusztus 29. Újra elment egy nap. Ismét éjszaka van, és én az ablakomnál ülök. Te magányos, te drága. Tudod már? Szenvedsz? Álmatlan szemekkel meredsz az éjszakába. Nyugtalanul hánykolódsz az ágyadban. Sírsz? Vagy már elapadtak a könnyeid? De lehet, hogy Rekke a végsőkig a bolondját járatja vele. Tapintatos férfi. Tekintetbe veszi, hogy az asszony a férjét gyászolja. Egyelőre semmit nem sejtett vele, és ő nyugodtan alszik. Nem tud semmit. Erősnek kell lenned, drága, amikor megtudod. Túl kell tenned magad rajta. Látni fogod, hogy még sok mindent tartogat számodra az élet. Erős leszel.

Szeptember 4. A napok jönnek, mennek, egyik olyan, mint a másik. Úgy látom, az erkölcstelenség továbbra is virágzik. Ma a változatosság kedvéért egy férfi kérte, hogy segítsem ki menyasszonyát a kutyaszorítóból. Régi közös emlékekre hivatkozott, és Szimat igazgató urat emlegette a Ladugårdslendi iskolából. Hajthatatlan voltam. Felolvastam neki orvosi eskümet. Ez olyan mély benyomást tett rá, hogy felajánlott 200 korona készpénzt, egy váltót ugyanannyiról, és ráadásképpen biztosított életre szóló odaadó barátságáról is. Csak nem megindító volt. Nem festett úgy, mint akinek túl jól megy. Kitettem a szűrét.

Szeptember 9. Őt soha nem látom. Gyakran kimegyek Skepsholmra, csak mert ott beszéltem vele utoljára. Ma este ugyanott álltam a dombon, és néztem a lemenő napot. Lenyűgözött Stockholm szépsége. Azelőtt nem sok ügyet vetettem rá. Az újságok állandóan áradoznak, hogy Stockholm milyen szép. Azért nem is figyel oda az ember.

Szeptember 20. A mai vacsorán P. asszonynál úgy beszéltek Rekke küszöbön álló eljegyzéséről, mint közismert tényről. Amilyen korán csak tudtam, eljöttem. Dideregve jöttem hazafelé. Hirtelen lehűltek az éjszakák. Azt hiszem, hidegtelünk lesz. Útközben ő járt az eszemben. Visszaemlékeztem, amikor először jött hozzám, és a segítségemet kérte. Ahogy hirtelen feltárulkozott és elárult a titkát, pedig semmi szükség nem volt rá. Mély forrón égett az arca azon a napon. Emlékszem, azt mondtam, az ilyesmit titokban kell tartani, mire ő el akartam mondani, azt akartam, tudja, ki vagyok. És ha most én mennék el hozzá nagy szorultságomban, mint ahogy ő jött hozzám, ha elmennék hozzá, és azt mondanám, nem bírom ki, hogy én tudjam, egyedül ki vagyok, hogy álarcot hordjak mindig mindenki előtt. Egy valaki számára ki kell tárulkoznom, egy valakinek tudnia kell, ki vagyok. Csak beleőrülnénk mind a ketten. Céltalanul jártam az utakat. A házuk előtt kötöttem ki. Az egyik ablakában fény égett. Nem volt leeresztve a redőny. Nincs rá szükség, az utca túloldalán nagy beépítetlen telkek terülnek el, fatelepekkel és hasonlókkal, senki nem lát be hozzá. Én sem láttam semmit. Se egy sötét emberi alakot, se mozduló kart vagy kezet, csak a lámpa sárga fényét a muszlim függönyön. Arra gondoltam, mit csinál vajon most, mivel foglalatoskodik? Könyvet olvas, vagy fejét kezébe temetve gondolkodik, netán a haját teszi rendbe éjszakára. Ó, ha ott lehetnék, ha ott lehetnék bent nála, ha ott fekhetnék és nézhetném, ahogy a haját fésüli a tükör előtt, és lassan kioldja ruháit. De nem úgy, mintha ez lenne a kezdet, az első alkalom, hanem egy régi jó szokás ismétlődése, aminek kezdete van, az egyszer véget is ér. Ennek nem lehet se eleje, se vége. Nem tudom, mennyi ideig álltam ott mozdulatlanul, mint egy szobor. A holdfény halványan derengett át a fodros felhőtakarón, mely távoli tájként vonult lassan a fejem fölött. Fáztam. Az utca kihaltan kongott. Éjszakai pillangó lépett ki a sötétből és közelített felém. Amikor már majdnem elhaladt mellettem, megállt, megfordult és éhes szemekkel rám nézett. Megráztam a fejem. Erre továbbállt és eltűnt a sötétben. Hirtelen kulcs csörrenését hallottam a zárban. A kapu kinyílt és egy sötét árny lippent ki rajta. Vajon ő az? Elmegy otthonról az éjszaka közepén és a lámpáját sem oltja el. Mi ez? Mintha megállt volna a szívemverése. Látni akartam, hova megy. Lassan követtem. Csak a sarki postaládáig ment. Bedobott egy levelet, és gyorsan sietett is vissza. Egy lámpás fényében megpillantottam az arcát. Sápat volt, mint a viasz. Nem tudom, vajon meglátott-e. Soha nem lesz az enyém, soha. Miattam soha nem pirult el az arca, és nem én miattam vált az imént fehérré, mint a fal. És soha nem fog aggódó szívvel átsietni éjjel az utcán egy nekem szánt levéllel. Én mellettem elment az élet.

0: Október 7. Az ősz elpusztítja a fáimat. A gesztenyefa az ablak előtt már is csupasz és fekete. Sűrű nyájakban vonulnak a felhők a tető felett, és soha nem látom a napot. Új függönyöket szereztem be a dolgozószobámba, hófehérek. Amikor reggel felébredtem, először azt hittem, havazott az éjjel. Pont olyan világos volt a szobában, mint azokon a napokon, amikor leesik az első hó. Mintha éreztem is volna a frissen hullott hó illatát. És hamarosan itt a hó. Érezni a levegőn. Örömmel várom. Hadd jöjjön. Hújjon csak.
1: Dr. Glass. Előadta Scherer Péter. Írta Hjalmar Söderberg. Fordította Papolci Péter. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. Az 5. befejező részt hallották.

0: tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Ars Sacra Fesztivál, a szakrális művészet ünnepe. Idén 20. alkalommal rendezik meg a népszerű programsorozatot. Hamarosan Dragonics Mártát kérdezzük a részletekről. Sokat hallani mostanában Medjugorjéről. Augusztus első hetében itt rendezték a Mladi Festet. Műsorunkban három fiatalt kérdezünk a találkozóról. Ezt követően a vasárnapi Szent Mise Szent Leckéjét olvassuk, majd az ige szakasz magyarázatát Alpeg Gergely atyától hallgatjuk meg.

0: Az Arszakra Alapítvány kuratóriumi tagjai néhány nappal ezelőtt Budapesten a Városmajori Kistemplomban tartottak sajtótájékoztatót a szeptember 12-e és 20-a között zajló idén reményt és jövőt adok nektek mottóval útjára indított 20. Arszakra fesztiválról. 2007-ben a Budapesti Város Misszió során azzal a céllal indult a programsorozat, hogy a zsidó-keresztény kultúra felkarolásával, a művészetek segítségével, a szépség közvetítésével minél többekhez juttassák el az örök értékeket. A sajtótájékoztató után kérdeztem Dragonics Mártát, az Arszakra Alapítvány kuratóriumi elnökét.
1: Ugyanaz a lélek működik mindnyájunkban, tehát az az, ami élteti az Arszakra Fesztivált, hogy mindenki az örömhírt szeretné továbbadni, és a művészek a saját lehetőségeiknek megfelelően így kapcsolódnak be az Arszakrába. Tehát mindenki ugyanazt szeretné csinálni, az élteti az Arszakra Fesztivált, és az növeszti egyre nagyobbra, és egyre szélesebb körben, mert akinek a lelkében ott van ez a tűz, hogy az örömhírt tovább szeretném adni, az bekapcsolódik, és sok kis tüzet gyűjt maga körül. Ezt látjuk, tehát ez tényleg olyan, mint egy magvetés, hogy elkezdtük az Arszakra Fesztivált szervezni, és akkor látjuk, hogy Miskolcon hogy szárba szökkent, Nagyszebenbe hogy szárba szökkent. Ők már saját honlapot is csináltak maguknak, tehát hogy látjuk, hogy az összes történelmi egyház bekapcsolódott, hogy a művészet egy olyan közös nyelv, amin mindenkit meg lehet szólítani, és egymást is.
0: Vissza tudsz emlékezni a Budapesti Város Misszió előtti hónapokra, arra a várakozásra és lelkesedésre, ami akkor bennetek volt, az első kezdeti lépésekre?
1: Nagyon inspiráló volt számunkra, hogy lesz Város Misszió, de ez az utcai evangelizáció ez nem vonzott minket, hanem kerestünk valamit, ami nem rábeszélés, hanem vonzás. És így találtuk meg a művészetet, és így alakult már a Városmisszió idejére is Budapest legnagyobb múzeumaiban szakrális témájú kiállítása, hova baráti alapon zenészeket hívtunk, a Magyar Rádió gyermekkórusa is eljött, és Néprajzi Múzeumban a történelmi egyházaknak a tárgyi emlékeit mutatták be az Együtt élő egyházak címszó alatt, és az akadémia elnöke, ő jött oda megnyitni, tehát én azt láttam már akkor is, hogy nagyon nagy összefogás volt. Aki így a misszióba így direkt nem akart részt venni, az ebbe örömmel bekapcsolódott.
0: Eltelt 20 év, számtalan művész kapcsolódott be a legkülönbözőbb művészeti területekről, zene, film, képzőművészet. Mik azok a talán most különleges programok a 20 év alkalmából, amire hívjátok az embereket?
1: Ebben a 20. évben egy nagyon különleges összefogást tapasztalunk, ami nagyon sok művésznek a felajánlásából és nagyon sok önkéntesnek a munkájából fog összeállni az Arszakra Fesztivál. Különlegességek azok, most itt a miskolciakat veszük elő, akiket meghívtunk erre a sajtótájékoztatóra, az egy egészen extra dolog, azt ők indították el ezt a városi zarándoklatot, hogy 4 vonalon Miskolc összes templomát végiglátogatják, és utána közösen elérkeznek a Szent

0: az felmagasztalásához, és ott egy búcsúi szentmisét mondanak. És ez Miskolc lakosságának 10 000 főt megmozgat. És mindenki örömmel megy, és meghallgatják a előadást a templomba, egy rövid pár perces előadást a templomról, annak az üzenetéről. Ez egy fantasztikus dolog. Nekem ez nagyon-nagyon ütős.
1: Idén, ugye szeptember 12-től 20-áig lesz az Arszakra Fesztivál. Vártok-e még programokat? Lehet-e még programfelajánlásokkal élni?
0: Nagy örömmel várjuk még a programokat, egészen augusztus 31-éig föl lehet tölteni a Arszakra honlapjára, és külön öröm nekünk, hogy most már 2 éve van kifejezetten gitáros templomi együtteseknek felhívásunk, amit Vince Balázs önkéntes munkatársunk szervez, és nagy szeretettel hívjuk a gitáros együtteseket a nyitott templomok napjára, hogy szolgáljanak szentmisén, szentségimáson vagy istentiszteleten. Úgyhogy ez egy nagy megújulás most így a 20. Arszakra Fesztivál utolsó 2 évében.
1: Talán vontatok mérleget az elmúlt 20 évből, hogy hány program valósult meg, hány művész lépett föl, valószínűleg nem lehet összeszámolni, de hogy számolgattatok-e?
0: Igen, hogy nagyságrendileg tudok mondani, hogy körülbelül 8 000-nél több program volt, és 1 000 000-nál több látogató. És körülbelül a városoknak a számát azt nem tudom megmondani, mert azt próbáltuk összeszámolni, de vannak benne ismétlődések, több mint 2 000 település. Körülbelül ennyit tudok mondani.
1: Még egy kicsit még a személyes részről, a te részedről és a körülötted lévők, a szervezők részéről, azért itt elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy mekkora munka minden évben, évről évre összeállítani az Arszakra Fesztivál programját, illetve a szervezéssel kapcsolatos dolgok milyen kihívást jelentenek. Most így 2026-ban visszatekintve az elmúlt 20 évre, hogy megérte?
0: Abszolút azt kell mondjam, hogy igen. Tehát nagyon-nagyon megérte. Ez egy szlogán, vagy nem tudom, egy mondás, hogy mindig többet kapunk, mint adunk, de ez abszolút valóságos, és az én személyes hitem nagyon elmélyült.

Reményt és jövőt adok nektek. Idén 20. alkalommal szervezik meg az Ars Sacra Fesztivált, amely évről évre, bő egy héten át kínál értékes művészeti programokat az ifjabb és idősebb korosztálynak egyaránt. A jubileumi rendezvénysorozatra szeptember 12-e és 20-a között kerül sor. Az Ars Sacra honlapján a hónap végéig még lehet jelentkezni művészeti programok felajánlásával. Az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi elnökét, Dragonics Mártát hallották.

0: ad fontem a forráshoz. Ez volt a jelmondata az idén 37. alkalommal megrendezett Mladifest keresztény ifjúsági találkozónak Medjugorjében. Augusztus 1-e és 6-a között sok tízezer fiatal zarándokolt a szűzanyához, köztük több száz magyar fiatal is. Mi minden történik ott ilyenkor? Három gimnazista, három történet nem először vesznek részt a találkozón. Ahogy ők fogalmaznak, tanulni mennek oda. Tanulni önmagukról és az életről. Mindeközben pedig tapasztalatot szereznek Isten végtelen szeretetéről. Megtanulták többek között azt, hogy ha imádkoznak, érdemes csendben maradni, figyelni és kevésbé beszélni. Ez a módszer segít nekik abban, hogy jobban megértsék lelkük működését. Kovács Bálint, Vörös Júlia és Keszei Kristóf gondolatait ismerhetik meg, Kékesi Enikő kérdezi őket.
1: Kristóf, volt olyan pillanat, ami olyan váratlanul ért, amire nem számítottál, és ajándékként élted meg, vagy felismerésként élted meg?
2: Fú, hát ez egy nagyon vicces történet, vagy hát viccesnek mondanám, de mégse az. Amikor először voltunk a Mladifesten, megismerkedtünk horvátokkal, és azóta barátaink. Az egyik barátunk egyszer egyik este a misék után ott ment a tánc a templom előtt, és akkor szembe jött, én ráintegettem, köszöntünk egymásnak, és akkor így 5 másodpercre elkezdett sírni, de így nagyon, és akkor így kérdeztem ott a nagy hangzavarba, hogy mi a baj, és akkor elkezdtem mondani angolul, és akkor mondtam neki, vonuljunk félre. Félre vonultunk egy csendesebb helyre, és akkor ott sírva elmondta, hogy mi a baj, és igazából ez egy eléggé mély beszélgetésre sikeredett, és arról szólt az egész, hogy valahogy tanácsot adni ennek az embernek, ennek a barátunknak, és a legnehezebb az ott angolul. Féltem, hogy nem fogom tudni nagyon átadni azt, amit át szeretnék adni neki, vagy így azt a tanácsot, hogy én mit ajánlok neki, vagy mit gondolok erről. Nem titok egyébként, arról volt szó, hogy nem érzi magát annyira mélyen a hitben. Tehát úgy érzi, hogy nagyon el van veszve a mai világban, és hogy minden, amit csinál, azt csak azért csinálja, mert Medjugorjében van, az imádságra gondolva. Ezt elmondtam neki, hogy igazából ez csak a saját gondolatai, amik őt megzavarják, és arra is oda kell figyelni, hogy néha gonosz belemászik a fejünkbe, és általa gondolkozunk, és lehet neki ezek a gondolatok túl erősek voltak. Ez egy elég váratlan beszélgetés volt, de nagyon jól esett nekem is, neki is, és a Mladifest után pár nappal írt nekem, hogy mi történt vele aznap este, és annyi történt, hogy elment imádkozni valahol csendben, és egy fickó oda ment hozzá, adott neki egy könyvet, már nem is tudom, valamelyik szentről szól, és azt mondta ennek a lánynak, a barátunknak, hogy nagyon hasonlít erre a szentre, és hogy fogadja ezt a könyvet, és hogy olvass el. És elkezdte olvasni, és azt mondta, hogy minden, ami le van írva benne, az olyan, mintha így konkrétan segítene neki abban, hogy mi a válasz a kérdéseire, hogy egy ilyen útmutató. És hogy ezt leírta nekem is, az, hogy nagyon köszöni. Úgyhogy ez egy elég váratlan szituáció volt.
1: Júlia, Bálint, nektek volt ilyen tapasztalás?
3: Nekem egy személyes tapasztalatom volt, hogy az egyik nap elmentem egyedül a feltámadt Krisztus szoborhoz imádkozni. Az elmúlt 4 év alatt nem igen csináltam ilyet, de úgy gondoltam, hogy itt az ideje elkezdeni. Egyedül elmentem, és elmondtam egy rózsafüzért. Néha nagyon jól esik egyébként egyedül lenni. Már késő volt, így úgy gondoltam, hogy visszamegyek a szobámba, és aludni fogok, de annyira jól esett így az egyedüllét, hogy még a főtéren Medjugorjében leültem a fák alá a sötétben, és azt terveztem, hogy elmondok még egy irgalmasság rózsafüzérét is, mert azt is szoktam mondani. Viszont amikor belekezdtem volna, belül éreztem, hogy most ne én beszéljek, hanem maradjak csöndbe, és hagyjam, hogy az Úr beszéljen. Habár ilyen konkrét üzenetet nem kaptam, de az egész nagyon felüdítő volt, és az volt az üzenete, hogy ne csak én beszéljek folyamatosan a kettőnk kapcsolatában, mert én alapjában véve nem szoktam nagyon sokat csöndben ülni, mert nekem nehezemre esik, mert elkalandoznak a gondolataim. Általában én szoktam mondani a rózsafüzért, és nem hallgatom meg úgymond annyira az Urat. Ezzel így rádöbbentem, hogy mennyire fontos is a csönd a kettőnk kapcsolatába, és ezt majd igyekszem beleépíteni az Isten kapcsolatomba.
1: Bálint?
4: Nekem is volt egy eléggé spontán élményem, amire egyáltalán nem számítottam. A szentmiség után kiszoktunk a templom elé a térre menni, fiatalok, magyarok és külföldiek is táncolni és énekelni, ugye a mise után meg ilyen dicsőítő dalokat. Ott a nagy tömeg közepén táncoltunk, és az egyik dalnak vége lett, és akkor megláttam egy középkorú urat, hogy kamerával megy, és beszél egy mikrofonba, gondolom valamit videót csinált. Egyszer csak valahogy oda keveredtem a tánc közben, és oda nyomta a fejemhez a mikrofont, hogy mit gondolok Medjugorjéről, és ugye nyilván angolul. És ez nagyon spontán volt, de elkezdtem beszélni, csak így jöttek a szavak és a gondolatok, és ebben így nagyon meg tudtam tapasztalni azt, hogy a Szentlélek vezette a szavaimat, és hogy ilyen spontán is, ilyen jól tudtam tanúságot tenni Istenről. Ez is egy Isten élmény volt számomra, hiszen ebben is megmutatta nekem a gondviselését.
1: Kristóf, még visszakanyarodnék oda hozzád a beszélgetésben, amikor erről a horvát barátodról beszéltél, hogy milyen kísértések érik a fiatalokat. Ti megéltetek-e olyan helyzetet, amikor azt éreztétek, hogy biztos, hogy nem az Isten szól hozzám, hanem ez egy bűrecsábító kísértő, a hitemtől eltántorító valaki, valami lehet. Hogyan lehet felismerni, illetve felismertétek-e ezeket a helyzeteket?
2: Hát először is fontos azt megjegyezni, hogy nem egy, hanem rengeteg olyan dolog van, ami minket ide tart ebbe a világba, visszahúz az Istentől. Azt gondolom, a legtöbb fiatal ott rontja el, hogy nem keresi az Istent. Tehát nagyon sokan vannak, akik úgy vannak vele, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Aztán van a másik csoport, akik igazából hisznek Istenben, ez a horvát barátom is, vagy hát barátunk is egy nagyon szerető keresztény családban nő fel 9 másik testvér mellett. Szóval azért elég jól nyomják onnan hátulról a családból is, hogy neki Istent kell követnie. Tényleg imádkozik sokat, de hogy ugyanúgy éli a világ életét, és hogy ez így lerántja. Nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy például hogyan kéne imádkozniuk. Tehát mindig csak így meghallják, hogy jó, akkor el kell mondani a rózsafüzét, elmondják a rózsafüzét, de hogy ez nem minden. Tehát nem arról szól, hogy én elmondok egy imád, aztán vége. Tehát nem elég az, hogy én Istenem, jó Istenem, meg az, hogy édes Jézus legy vendégünk. Az ima mögött van valami, és hogy ezt az értéket igazából nem egy csettintésre fogja megtapasztalni az ember az, hogy miért jó az ima, miért jó Istenre figyelni. És én pár emberrel beszélgettem erről Medjugorjéban, akik nem tudták, hogy kezdjék el az, hogy imádkozzanak. Szerintem az a legfontosabb, hogy ahogy Lizzie kis Szent Teréz is csinálta, hogy sokat gondolni az Istenre. Tehát nem csak imádkozni, hanem gondolni az Istenre, mert az is eszméletlen jó. Aztán a második az, hogy nem kell mindig kötött imád, hanem lehet saját szavakkal imádkozni, és ez bármiben megmutatkozhat. Aztán a harmadik nyilván az, hogy kötött ima, és én most kezdtem el felfogni, hogy a rózsafűzért igazából, ahogy mondom, én közben a gondolataimmal el tudok kalandozni, de ez azért is jó, mert nem csak elkalandozok, hanem Istenre gondolok, miközben csak így mondom, és akkor ezért jó egy ilyen monotonima. Igen, és talán még egy valamit fűznék hozzá ehhez, hogy sokan nem az, hogy nem hallják meg a rosszat magukban, meg az ördög gondolatait, nem akarják. Ez olyan, hogy nagyon sokan vannak, akik nem hiszik el, hogy létezik a gonosz, meg létezik a pokol. Faustina nővérnek volt egy látomása a pokolról. Elmondta, hogy ott szenvedő lelkeknek a nagyon nagy része azért van ott, vagy nem azért, de úgy van ott, hogy ők nem hitték el, hogy létezik a gonosz, és létezik a pokol. Szóval ezért fontos tisztázni magunkban, hogy igenis létezik, és oda kell figyelni arra, mit gondolunk. Mint ahogy a lelki tükört is nézzük, a gyónásért ugyanúgy el is úgy kell tekinteni, hogy lehet, hogy ez nem jó.
1: Bálint?
4: Amit a Kristóf mondott, én is azt tudnám mondani, hogy aki így új a kereszténységbe és az Isten keresésbe, fontos, hogy Isten szeret minket, és mi az ő szeretett gyermekei vagyunk, de ugyanúgy azt el kell ismerni, és tudni kell, hogy a sátán létezik, és a mindennapokban is működik, én úgy gondolom. Én is körülbelül így egy éve próbálok így a mindennapokban is odafigyelni arra, hogy tényleg mindent Istennek adjak, és hogy minél több időt töltsek vele, és minél többször rágondoljak, és az ő törvényei szerint éljem igazából az életemet. Én azt tapasztaltam meg, hogy ahogy egyre közelebb kerültem Istenhez, úgy a sátánnak a kísértései is egyre erősebbek, mivel neki az a célja, hogy Istentől eltávolítson, és hogy minél messzebb kerüljünk tőle, és nyilván ezt nagyon sokféleképpen próbálja megtenni, de nekünk az a lényeg, hogyha jön egy ilyen gondolat, hogy mindig Istennél keressük a segítséget ez ellen, és hogyha esetleg elesünk, vagy hibázunk, akkor is mindig Istenhez forduljunk.
1: Nektek mit jelent a hozzávaló tartozás, a vele való kapcsolat, a vele való találkozás, az, hogy szeretnétek benne élni, minél közelebb kerülni hozzá? Mit jelent számotokra az Isten kapcsolat?
3: Számomra megnyugvást jelenti, mert azt veszem észre magamon, hogy minél több időt töltök Istennel, annál békésebb vagyok, és annál jobban igazából rá tudom az egész életemet hagyni, igazából megnyugvást.
1: Bálint?
4: Nekem az Isten kapcsolat jelent körülbelül így mindent. Tehát, hogy az a célunk itt a Földön, hogy üdvözöljünk. Tényleg ezt az Istennel tudjuk csak megtenni, és így a mindennapokban is csak rá tudunk támaszkodni. Amióta én is minden nap imádkozom, nagyon megtapasztaltam azt, hogy Isten szeret minket és az ő gondviselését. Ez nem azt jelenti, hogy egyszerűbb lett az életem, vagy egyszerűbb lesz az életünk, hogyha elkezdünk Istennel élni, hanem az, hogy mindenben meg tudjuk őt látni, és hogyha esetleg nehézség vagy megpróbáltatás ér minket, akkor azt is úgy nézzük, hogy ezt Isten azért engedte meg, vagy adta nekünk, mert ezzel ő megerősíteni akar minket a hitünkben, hogy esetleg majd másokon tudjunk segíteni, vagy bátorítani tudjuk őket. Szóval számomra is igazából ez nagy békét, és ahogy a Juli mondta, megnyugvást jelent.
1: Kristóf?
2: Erre a kérdésre, hogy milyen az Istennel való kapcsolat, hogy hogy képzelem el, hát igazából a válaszom az lenne, hogy én sokféle módon próbáltam már elképzelni. Volt, amikor úgy próbáltam rá tekinteni, mint barát, vagy mint valami nagyon jó közeli barát, aki sok mindent tud, és egyébként nem volt rossz, de valahogy mégse volt az igazi. Aztán ami a legrosszabb volt, amikor úgy képzeltem el, hogy ő egy kicsit így zajlott le a fejemben, mint egy király, aki uralkodik és aki parancsol, és hogy ezt nagyon rosszul fogtam fel, mert hogy ezért kaptunk szabad akaratot, hogy igazából a mi felelősségünk az, hogy mi mit fogunk csinálni, és hogy a döntéseink alapján megyünk az életben, de most talán az utóbbi, mondhatom, hogy pár hónapban az fogott meg, ahogy mondtam itt a Medjugorjéről, hogy én tanulni szeretnék a hitben, tehát ez a fejlődni. Egyre inkább úgy tekintek rá, mint egy tanítóra, mint a mesterünkre, ahogy az apostolok is mondták. Azt mondja, amikor hozzáfordulok imádságban, és akkor igyekszem mindig azért imádkozni, vagy hát nem régen kezdtem el, de most erre fogok törekedni, hogy azért imádkozzak, hogy bővüljek a hitben, meg abban, hogy tudjak olyan gondolatokat mondani másoknak, vagy olyan gondolatokon agyalni sokat, hogy azok engem is és másokat is előrébb vigyenek a hitben és ezen a jó úton, ami az üdvözülés felé vezet.

0: Az évközi 20. vasárnap következik. A Szent Mise szent leckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszt magyarázza Alpeg Gergely, a Budapest újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templom káplánja. Testvéreim! A pogányoknak azt mondom, mint a pogányok apostola nagyra tartom szolgálatomat, sőt, szeretném vetélkedésre serkenteni véreimet, hogy elvezessem néhányukat az üdvösségre. Ha ugyanis az ő elvettetésük által kiáradt a megbékélés a világra, mi más lesz újrafelvételük, ha nem élet a halálból? Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását. Amint egykor ti sem engedelmeskedtetek Istennek, de most az ő engedetlenségük következtében irgalomra találtatok, úgy ők most hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, hogy egykor ők is irgalomra találjanak. Isten ugyanis kiszolgáltatott mindenkit az engedetlenségnek, hogy mindenkin megkönyörüljön. Ez az Isten igéje.
1: Vannak helyzetek, amikor meggondoljuk magunkat, visszavonjuk elhatározásunkat, vagy megmásítjuk gondolkodásunkat bizonyos kérdésekben. És néha lehet, hogy úgy tekintünk Istenre is, aki megmásítja, visszavonja mindazt, amit számunkra adott, vagy megváltozik a véleménye rólunk. Azonban Szent Pál apostol nagyon konkrétan kiáll Isten mellett, aki visszavonhatatlanul szereti az embert. Isten nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását. Vagyis Isten ajándékai és meghívása visszavonhatatlan. Az eredeti helyzet, amiben vagyunk, az a nép. A nép is úgy gondolkodott, hogy hát biztos megfordult Istennek a gondolkodása a szövetségkötéssel kapcsolatban. De vegyük végig. Ott volt például Ábrahám, akivel tudjuk jól, hogy Isten szövetséget kötött, ígéreteket adott a népnek, és ezeket látjuk jól, hogy nem törölte el azért, mert az emberek hűtlenek lettek. Isten tehát sokkal hűségesebb, mint mi emberek. Ő a végsőkig kitart mellettünk, és megpróbálja a szövetséget újra és újra megkötni minden egyes emberrel. Van azonban még egy érdekes mondat ebben a rövid szövegrészletben. Isten ugyanis kiszolgáltatott mindenkit az engedetlenségnek, hogy mindenkin megkönyörüljön. Úgy tűnhet, minthogyha Isten lenne az, aki bűnre kényszeríti az embert, hogy meg tudjon rajta könyörülni. Vagy mintha Isten lenne az, aki engedni azt, hogy mi engedetlenek legyünk. Mindig volt idő, amikor az emberek akár csoportosan, akár egyénileg távol kerültek Istentől. De minden nép és minden ember érzékelheti azt, hogy szüksége van az Istenre. Isten nélkül nem tud élni. És éppen ezért mutatja meg Isten a végtelen irgalmát és szeretetét. Hogy még az engedetlen embernek is Isten képes irgalmat adni, képes megbocsátani. Vagyis újra vissza tudunk térni ő hozzá. Fontos, hogy amiből kiindultunk, hogy hogyan is változik meg a véleményünk, a gondolkodásunk a mindennapokban, elsősorban ne a jót fordítsuk meg, ne a jó ellen tegyünk, ne arról változzon meg a véleményünk és a gondolkodásunk, hanem éppen ellenkezőleg. Ha engedetlenek vagyunk az Istenhez, vagy nem mutatunk kellő szeretetet, tiszteletet felé, akkor ebből próbáljunk meg kilépni, és engedelmeskedni újra az Istennek, hogy ebből az engedelmességből engedelmessé válunk, újra tapasztaljuk Istennek az irgalmát. Arra vagyunk meghívva, hogy ezt az engedelmességet mi tanúsítsuk az Isten felé, ő, és akkor állandóan fogjuk tudni tapasztalni azt, amivel ő felénk közeledik. ő soha nem bánja meg, és soha nem vonja vissza mindazt, amit az embernek adni szeretne.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: 14 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Hamarosan kezdődik a köztársasági elnök választása a parlamentben. Amennyiben a titkos szavazás eredményes lesz, az új államfő már az ülésen esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást. Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. A paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben a miniszterelnökség. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés a gyanú. A miniszterelnökség közölte, átvizsgálták az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött több mint 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A munkával a Triton Communication-t bízták meg, amelynek tulajdonosa az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. Az 5 embert foglalkoztató cég a kezdeti 63 millió után tavaly szeptember óta már havi 86 millió forintért készített fényképeket és videókat Orbán Viktor közösségi oldalaira. A Fidesz szerint politikai okokból támadják Kaminski Fanni cégét, kommentálta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan azt írta, a vállalkozás 2022-től 4 éven keresztül végezte a miniszterelnök melletti teendőket, és nagyértékű grafikai szolgáltatásokat is biztosított. A szerződés összege a 4 év során mindössze az infláció mértékével emelkedett, és a vállalat az alvállalkozókat is beleszámolta. Számolva 30-nál is több embert foglalkoztatott. Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A közteher eddig 5% volt. Áfamentesek lesznek a vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Kármán András pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. A vitában a Fidesz és a KDNP azt kifogásolta, hogy az áfamentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk képviselője pedig arról beszélt, hogy szerinte a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Kolumbiában 130 fölé emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma. A sérülteké közelít a 600-hoz. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. A dél-amerikai ország csendes-óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgásban, valamint az azt követő két utórengésben több tucat épület összedőlt. Kolumbia elnöke szükségállapotot hirdetett. Folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, zivatar, holnap viszont már sehol nem lesz csapadék. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Este északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. Nagy tavaink vize 26-27 fokos.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Beszélgetések Horeb tanár úrral. Szomori Dezső regényének rádióváltozata. Második rész. Hetedik beszélgetés. A válságos időkről.
1: Ezekben a válságos időkben, mondtam Horeb tanár úrnak, mikor megint találkoztunk a Dunaparton. Ezekben a válságos időkben szinte ösztönösen fordulok a tanár úr tudományosságához és éles látásához, hogy valamiképpen tájékozódjam, s megtaláljam magamat. Mert megvallom, kétségbe vagyok esve a világ sorsa, és ezzel egyetemben a magam sorsa miatt is. És noha sokat gondolkodom, búvárkodom és kalandozom, mégsem látom világosan a kútfőket és forrásokat, ahonnan ezek a mai bús idők fakadnak. Meggyötört szívem, ezt nem tagadhatom. Egy kevés vigasz és egy kevés remény után áhítozik. Meg is szeretnék javulni ebben az egyetemes nyomorúságban, mert úgy érzem, hogy az emberben mindenek ellenére általában több a jó, mint a gonosz. Már mostan tessék megmondani, miképpen látja tanár úr ezt az egész szomorú szituációt. Horeb tanár úr csöndesen jött mellettem. Azon mód elgondolkodva, ahogy nagy kopasz feje a kemény kalapja alatt állandóan elmerültnek látszott, valami kifürkészhetetlen mélységekben. Úgy tűnt, hogy ezt a fejet a végtelenség ringatja. Hogy elgurult ez a fej, mint egy üveggolyó a tengerfenekén, egy ősvilágban.
2: Én nem vagyok gyakorlati ember. Ahogy én látom a dolgokat a magam szemszögéből, az nyilvánvalóan nem old meg semmit. Nem is nagyon foglalkoztam a kérdéssel, mert nincs meg hozzá a hátralépésnek az a lehetősége, amit megszoktam történelmi kutatásaimban, hogy tudnélik, néhány ezer év távlatából szemléljem az eseményeket. Mához 200 évre például már többet tudnék mondani.
1: De hát a tanár úr nem érzi a jelen perc súlyát.
2: Dehogy nem, kérem. Én is érzem egyénileg a közhangulat feszültségét. Leépítés tekintetében jó magam is leépítettem. Nevezetesen beszüntettem a Jahrbücherfür biblische Wissenschaft és a Zeitschriftfür die Kunde des Morgenlandes című folyóiratok előfizetését. A régi szakácsnémat elküldtem, és a feleségemtől is vállok. Szóval e ponton elmentem a gondolatom végére. Már többet valóban nem tehetek. Sok minden engem is sújt, engem is bánt, egy közös sorsban embertársaimmal. Minden iránt, ami jó és ami irgalmas, én fogékony vagyok. Annál kevésbé ér fel hozzám, ami ostoba és tudatlan, és ami vak gyűlölet van az emberekben. A munkám javarészét befejezve legjobb tudásom és törekvésem szerint emberi méltóságom tudatában és tisztaságában még csak meg sem látom, ami szemét gurul elém. Az emberekben általában igaza van, több a jó, mint a gonosz tulajdonság. Jobban mondva, inkább ostobák az emberek, mint gonoszok. A gonosz ostobák, az egy külön fajta. Az élet az egy állandó harc, olykor rútharc, de ez az élet. Mégsem szabad panaszkodni. Az mindennél súlyosabb, mikor megszűnik a harc.
1: Tanár úr, úgy látom, kitér a kérdés elől. Nem tudom miért, de úgy érzem, rossz kedvében van. Hallotta ezt, amit mondtam? Azt hiszem, nem. Azt hiszem, tévedtem is ebben a megállapításomban. Csak jött mellettem Horeb tanár úr, csak jött az őszi alkonyatban, tömzsi formájával, robusztusan. És hirtelen így szólott roham sisakja alól, ami a kemény kalapja volt a fején, mélyen a szemébe nyomva.
2: A baj abban az ellentétben van, ami az ember lelke és a mai idők természete között fennáll. A holt természet az eleven tömeggel szemben, hát ez az, ami nem fér össze. A baj az, hogy az idők múlásában, ennek az egész kornak a halálában a kormányok élőket kell, hogy kormányozzanak. Hát mi szebb, mint az élet? De egyben mi nyugtalanítóbb, mi nehezebben organizálható, mint az élet.
1: Szóval, mit lehet csinálni?
2: Én csak történelmi példákra hivatkozhatom, mert ezekben rejlik minden vigasz és minden tanulság. A régi időkben, a kereszténység első korszakában, mikor a lelkeket az izzó hit hevített, de mindenki örömes búsult és kínlódott, mert a szenvedés, a vallási gyönyör e korszakában az emberek türelmesek voltak. Maga a halál is csak egy rövid válásnak tűnt. Egy rövid válásnak az élettől, egy jobb élet számára. Elválasztott, hogy egyesítsen. Jóval később a 15. században a flandriai takács, aki a maga kis sötét utcájában négy fal között tűrt és szenvedett, csak szőtte a sejmet, ha munkája akadt, és a sorsát a jóistenre bízta. A hite az volt, hogy az ember a maga erejéből nem tud más, csak szeretni és hinni. És olykor, ha énekelt is munka közben, amúgy dúdolgatva, mint hogy anyák altatják el gyermeküket, ezzel el is ringatta a szívében a bánatot és a fájdalmakat.
1: Ó, Istenem! Ez nem sokat mond.
2: Lehet. De ennél nem tudok többet mondani.
1: Felelte a tanár úr, és rágyújtván egy szivarra, szokása szerint messze fújta el magától a füstöt az őszi alkonyatban.

0: Megint csak visszatértem a magam gondolatához. Megint a Dunaparton ült Horeb tanár úr egy padon, magánosan az estében. Helyet foglalván mellette, tisztelettel megkérdeztem. Hogy érzi magát, tanár úr, ezekben a válságos időkben?
1: Számomra nincsenek válságos idők, számomra csak történelmi fejlődések vannak. A gondviselés kegyéből én már 60 éve vagyok a világon, és 15 éves koromtól fogva figyelem az eseményeket. Figyelem az eseményeket történelmi vonatkozásaikban, történelmi jelentőségű szerint. Figyelem az események mélyén lappangó titkokat és rejtélyeket, és külön választom kritikai éleslátásom mértékében a látszatokat a valóságoktól. Így élvén megvallom, nincs semmi panaszom. Egyéni sérelmeim ellenére sincs semmi panaszom, mert ami méltatlan üldözésért és igazságtalanság történt velem, azt is hozzászámítom. Egyrészt az emberek ostobaságához, másrészt ahhoz a történelmi folyamathoz, mely minden sötétségeken át a világossághoz vezet. Az semmit sem jelent, hogy én egyénileg áldozata lehettem a kornak. Inkább az fog jelenteni valamit, mikor a jövő tisztázni fogja a múltak minden tévedését. Tehát ismétlen, nincs okunk panaszra. Itt vagyok a világon, megengedem egy nehéz percben, de ez a perc a világ fejlődésének egyik legérdekesebb perce. Mert épp azok a lények, akik a planéták közül a Földön születtek, a legkiváltságosabbak. Ez a megállapítás ebben a pillanatban bizonyos fülek számára talán ironikusan hangzik, de tudni kell, hogy az emberiség sorsa minden látszat ellenére még nem dőlt el ezen a világon. Még nem lehet tudni, ha vajon csak ugyan a gyöngék érdeke az, hogy igazság legyen. Nem lehet eldönteni nemzetek sorsát okoskodással és magyarázatokkal. Nem is lehet megmásítani vagy elrontani ezt a sorsot, mint ahogy nem lehet megmérgezni a tengert.
0: Egy percig hallgatott Horeb tanár úr, és az eget nézte mindenfelől a horizontban, ahol kigyúltak az esti csillagok.
1: A csillagok kis fényjelei az örökké valóságnak. A legtávolabbi múltakba világítanak, kis mécsesei a végtelenségnek. Ezek kísérik a legősibb éjszakák óta az ember útját a történelemben. Szívesen merengek eszel itt fényük titokzatossága, amikor esténként itt ülök ezen a padon.
0: Ez mind nagyon szép. Régtől fogva ismerem a tanár úr emelkedett szellemét, távolbalátását és filozófiáját. De azért szeretnék megmaradni a tárgynál. Nem élt osztaség kitérni előle, s kitérni főképpen olyan messzire, mint a csillagok, mert odáig megvallom, nem tudnám követni. Inkább mostani életmódja érdekelne a mai nehéz viszonyok között.
1: Nehéz viszonyok, mondtam már. Ezt nem ismerem. Egyszerűbben az életmódomról szólva be kell avatnom egy családi titkomba. Kedves nőmmel ugyanis, normáló félben vagyunk, hetenként egyszer vacsora után a lámpafénynél úgynevezett emlékestéket rendezünk, mikor is visszatérünk gondolataink füzérén a legtávolabbi múltakba. Kettős képzeletünk világánál felidézünk egymásnak ezeken az emlékestéken régi korokat és fejedelmeket.
0: Ez nagyon mulattathatja a méltóságos asszonyt, jegyeztem meg alattomosan, és zsurnalisztikailag. A tanár úr erre angyali szelídséggel így válaszolt.
1: Ön nem is hiszi, mennyire mulattatja. Így például ezen a héten a történelmi izraeliták szerepeltek műsorunkon, és velük kapcsolatosan abba az ősrégi korba szálltunk vissza, ami a Salamon kora volt. Felejthetetlen kor.
0: Na, ne tessék mondani! Sóhajtottam kárvallottan.
1: Nőm szinte ösztönösen érzi ennek a kornak tündéri varázsát, és néhány szóval oda tudja vetíteni akár a legprózaibb atmoszférába a hajdani kelet minden poézisét. Egyéni érzésével, nosztalgiájával és ábrándokra hajló kedély világával, amilyen szikár fiatal embernek látja Salamon királyt, dús szakállal, fekete szemekkel és egy olyan tipikus orral, hogy ilyen orr nem volt és nem is lesz több a világban. Egy olyan orr, ami egy vatkan agyarához hasonlít. Egy ihletett fiatalember, aki mindent tud, mindenhez ért, igazi költő, amint az apja lantját a szívéhez szorítva elpengeti rajta az énekek énekét. Ez a fiatalember, nőm szerint, par excellence keleti fejedelem. A horizont kitágul előtte, a hegyek hátrálnak, a határok leomlanak, a tenger hullámai az egeket csapkodják előtte, és ott látja a hullámok tetején a magasban a tírai hajókat, melyek ofírból aranya, drágakövet és elefántcsontot hoznak, a Kaf-hegységen áll egy sas. Ezt is meglátja a naplementében. És úgy el tud beszélgetni vele távolság és magasság ellenére, mint ahogy mi ketten beszélgetünk most itt. Pálmavárost épít a sivatagban, és egy erdőházat Libanonban a fáraó leányának, akihez beosul hajnalban. Sába királynőjét fogadja Jeruzsálemben, és megfejti rejtvényeit. Azon felül még van néhány száz felesége. Nőm ezeket mind felsorolja magának. Leírja lélek és test szerint. Az első Nama, a szép. Ez Ammonita király leány. A második az egyiptomi király leánya, erre a legbüszkébb. Általában kozmopolita szerelmei voltak. A tírai király leányát is elvette, mert mindig nősült, amíg csak élt. Hát nem sorolom fel a többi nőket, mert nem volna soha vége, de meg kell említenem, hogy nőm definiálja maga éles látásával, kritikájával és jó indulatával ezt a Salamon királyt. Hát először az egész világon, aztán Izraelen, aztán Jeruzsálemben, és végül csak az ágya fölött uralkodott, végül ma itt is, nagyon tökéletlenül. Na, ezt mondja a nő.
0: Ez minden esetre figyelemre méltó. És ezzel szemben mit mond a tanár úr?
1: Ezzel szemben engem inkább a teológiák érdekelnek. Számomra Salamon templom az összes hitelveket utcában koncentráltan fejezik ki.
0: Salamon temploma. Az valami gyönyörű lehetett.
1: Nem lehet tagadni, holott ez a templomépítés egyszerű csereüzlet volt Salamon és Hiram király között.
0: Csereüzlet?
1: A tírai király a templom építéséhez aranyat és cédrus fákat adott, s ezekért adott neki Salamon Fönícia határán az Asher törzsben egy jókora területet.
0: Biztos jó üzlet volt.
1: A legjobb.
0: Tudnélik?
1: Tudnélik. Ide telepítette Hiram király erre a területre a tartománya idegen népeit. A nevét is innen nyerte ez a telep. Népek körzete Gelil Hagoim. Nem szükséges, hogy mosolyogjon, kérem. Ez lett később Galilea, ahol Jézus született.
0: És ekkor megint hallgatott a tanár úr, és roham sisakja alól, ami a kemény kalapja volt, mélyen a homlokába nyomva, megint a csillagokat nézte. Vajon mit látott? Mit követett pislogó fényeiken át? Micsoda titkokat és rejtélyeket a végtelenben? Merengő gondolata a szivarfüstje mellől vajon hová szállt ebben az estéli égben? De olyan boldognak látszott, így magában ezen a fapadon a parton, hogy alig mertem szólani. Éreztem, hogy nem is tudja, hogy itt vagyok mellette. Hogy a sok lámpásból előttes körülötte, a partmenti fényekből, villanyból, s a Gellért-hegy tüzeiből nem látja csak a csillagokat. Gondoltam, szép csendesen el fogok köszönni. Isten vele, tanár úr, mondtam tisztelettel. És ahogy rám nézett, angyali tekintetével, olyan szelíden és annyi barátsággal, még hozzátettem, meghajtva magam. Szeretném látni a jövő héten, ha volna szíves megjelölni egy napot.
1: Az egyiptomiak a napállása után 10 napi hetet számítottak, a héberek a négyszeri holdválta után 7 napot. Már most önre bízom, hogy melyik szisztéma szerint melyik napot választja.
0: Csak nézett rám barátsággal a kalapja alól, a csillagok alatt.

0: Mikor felértünk ezen az őszi délután a hármas határhegyre, Horeb tanár úr levette a kalapját, és megelégedéssel tekintett körül. Mint aki egyfelől készen van kockázatok és tévedések nélkül minden megfigyelésre, másfelől nem érez profán gondokat magasabb rendű lelki nyugalmában. Tanár úr! Szóltam elragadtatással Pest látképe előtt a mélyben. Az ember szívesen mondaná egy szép imát itt a jó Istenhez, kérem szépen.
1: Valóban. Renan, a neves francia filozófus így tette volna ezt, ha sorsa ide vezérli a szent magaslatokra, ó Budára, és nem Athénba, az Akropolisz romjaihoz. Ha Szentpál zajos bolyongását a világban nem határolja le az égei tenger romantikájához, ha nem keresni ez a Renan költői szívével és megjelenítő érzékével a tudós rovására a pittoreszk vonásokat, ötleteket és paradoxonokat. Szóval, ha nem tetszelegne abban a könnyed és nem mindig konstruktív szkepszisben, mely például éppen Szentpál esetében odáig megy, hogy a rendkívüli ember misztikus betegségét egyszerű reumának diagnosztizálja.
0: Szóval a tanár úr szerint az nem valószínű, hogy Szentpálnak reumája volt?
1: A történelmi kutatásban nem lehet kiindulni abból, hogy valami valószínű vagy sem. Másrészt azt sem szabad mondani a priori, hogy ez vagy az a kombináció nem lehetséges a történelemben. Az emberiség kebelében minden megtörtént, vagy meg fog történni, ami lehetséges. Itt nincsenek se gátok, se határok. Ez egy olyan ár, amely fenékig kavarja fel magát valami zűrzavaros végtelenségben. Szentpál viszontagságos élete zord vándorlás a hóban és fagyban, esőben, szélben, nagy melegekben és felhőszakadásban nem zárja ki a reumát. Mégsem szabad a történelmi kritikában ilyesfajta föltevésekkel élni. Pál ember fölötti energiája és hatalmas természete fizikai gyengesége ellenére is legyőzhetett minden kincs, minden betegséget. Az egyik ember meghűl egy ajtónyitásra, a másik állja sértetlenül a hóvihart a sarki csillag alatt az éjben. Ami igaz törvény az indogermán fajjal szemben nem állja meg a helyét a sémi fajoknál. Egyébként Szentpál betegségéről, arról a bizonyos tűzszúrásos fájdalomról a húsában, arról a bizonyos szegről a húsában, amelyről ő maga is panaszkodik leghitelesebb leveleiben, egész köteteket írtak. Minden esetre többet érne ezen a ponton egy Korányi Sándor diagnózisa. Ennek hiány be kell érnünk a bizantinus történetírók előadásával, és végképp le kell mondanunk e ponton mérható búvárkodásainkról.
0: Talán mindez nem is fontos.
1: Hát fontosnak fontos, de hát mit csináljunk? Pálnak olyan szilaj lelke volt, olyan erős, olyan hatalmas lelke, amilyen embernek még soha. Egyénisége, hite, küldetése oly szárnyaló és félelmetes, az egész ember oly döbbenetes, oly rendkívüli, oly egyedülálló és szétületes, hogy minden érdekelne benne, éppen lelki fönsége mellett apró kis testi kínja is, de hát ha nem lehet, hát nem lehet. A magam részéről inkább megadom magam valami szent kifürkészhetetlenségnek, semmint hogy Renan-féle vicceket csináljak.
0: Mindig tudtam, hogy a tanár úr egy kitűnő ember. Innen van, hogy ennyire vonzódom a tanár úrhoz. És noha gyönge szívalkatú vagyok, mégis elkísértem hegymászó kirándulásában.
1: Ezt jól tette. Itt vagyunk, ezen a magaslaton.
0: Igen.
1: Erről a magaslatról nézzük ezt a szép tájat ebben a gyönyörű őszi világításban. Eszembe jut, hogy az ABC feltalálása óta minden betű csak egy jel, mert semmi

0: melyikes ogaraikkal. Maradandóban meg tudták értetni magukat, mint mi fogjuk azt a mi könyveinkkel. Hogy bennünket el fognak felejteni, az nincs minden igazság hiány.
1: Ó, ne tessék azt mondani, hogy a tanár urat el fogják felejteni. Ha a felejtés mindig igazságos is, ahogy azt jelezni tetszik, akkor a tanár úrral ezen a ponton igazságtalanság fog történni.
0: És ez így lesz rendben. Mert velem mindig csak igazságtalanság történt. Már tűnik igazságtalanság abban a köznapi értelemben, ahogy ezt általában az emberek gondolják. Én sohasem panaszkodtam. Nem zúgolódtam, s nem firtattam, mikor minden tisztességes szavamra, minden jó hiszeműségemre, jó szándékomra, s ártatlan mozdulatomra, mint a farkasok törtek rám ellenségeim. Ne beszéljünk erről. Nézzük a szép tájat ebben a szép őszi délutánban. Nézzük ezt a gyönyörű Pestet oda lenne a mélyben. Bár egyszer végre békesség szállna rája, emberi szívek irgalmával és bocsánatával.
1: Ó, tanár úr, ez szebb, mint a Rönanimája az Akropoliszon. Ez a két egyszerű szó irgalomról és bocsánatról.
0: Meg lehet. Na de mondja csak, milyen könnyen jöttünk fel ilyen magasra. Én nem érzek semmi fáradtságot.
2: Eszembe jut, hogy Debóra idejében még az előkelőséghez tartozott fehér szamáron lovagolni. Dávidnak már őszvére volt, és Salamonnak már egyiptomi paripái voltak. Nekem csak ez a két lábam van. Ez a két reumás lábam. Mert az én esetemben tudományosan meg van állapítva, hogy reumám van.
1: Tette hozzá megadással. És akkor még sokáig néztük a szépen.

0: Váci utcában egy kis könyvesbolt kirakatában a sok aranybas bőrbe kötött gyönyörű könyvet néztük Horeb tanár úrral. Amikor Malacki ügyvéd úr is hozzánk csatlakozott, és szemüvegét megigazítva fürkésző orra fölött, ő is nézte a könyveket velünk, így hármasban a kirakat előtt. Mert alapjában ő is finom, könyvkedvelő ember volt, noha valami igen kínos irodalmi képzettséggel.
1: Szentek élete,
0: mondta egy brokát fedelű könyv láttára, amint így egyszerűen a könyv címét leolvasta a bársonylapról.
1: Nagyon szép könyv, jezsuiták írták. Szép régi könyv.
2: Valóban az.
0: Sóhajtotta Horeb tanár úr könnyedén, ennyi szakértelem hallatán, ahogy ki akart térni a dolog merituma elől. De aztán mégsem tudta megállni megjegyzés nélkül.
2: A szentek, az ő életük és legendáik a középkor közönségének igazi lelki tápláléka voltak. A középkor első felének főként nem is volt más irodalma, mint ezek a legendák. Bús olasznők, szende francia leányok épp úgy rajongtak-e mitológiákért, mint zord tengeri kóborlók az irlandi partvidékeken.
1: Magától mindig lehet tanulni valamit, kedves Horeb?
0: Jegyezte meg az ügyvéd azzal a

0: sunyi szerénységgel, ami fölény akart lenni. És finoman mosolygott. A tanár úr azonban nem bántódott meg.
1: Tőlem igen. De sőt, még többet, mint ön azt gondolná.
2: Például?
0: Malacki várt, fürkésző orrával a levegőben. De a tanár úr nem felelt. Kemény, de zöldes árnyalatú kalapjával mélyen a homlokában, ahogy azt szokta, egész tömzsi egyéniségének kedves bonómiájával, ami ismeretes, könnyedén kilépett könyvszemlélgető állapotából, és két kezét hátra csapva a derekán, megindult a Váci utcán, azzal a nyugalommal, amely az egész világot magántulajdonának tekinti, de ezzel szemben csak haszonélvezési joggal él. És amint így lógtunk mellette, Malacki és jó magam, és amint így mentünk, mendegéltünk, időnként elelvesztünk a tömegben, és megint egymással eltünk, rövid szoknyás nők között, barack színű sejemharisnyákban. Ami mind hívságnak tűnt, és annál mulandóbbnak, minél karcsúbb s fiatalabb lábszárakhoz torlódtunk.
2: Engedje meg, hogy ez egyszer én beszéljek a tanár úrnak valamit. Hogy tudnélik, egy szentről beszéljek, ha már a szentekről van szó, és akit a tanár úr nem ismer, valószínűleg.
1: Halljuk.
2: Kezdő ügyvédkoromban volt ez, Simai tanácselnök hazájában Marosvásárhelyen. Hogy ez a szent egy fiatalember képében elém került, és akinek védelmét vállaltam egy gyilkossági ügyben. Hosszú sovány oláfiú volt ez a fiatalember, szőke és kék. Igenis kék, azt kell mondanom, mert két szeme fénye merő az úrban, úgy valahogy körülsugározta, és nem tudom hogyan, de az egész alakját valami szilvafás derengésbe vonta. Már nem emlékszem, mi vallása volt, de mint számosan az ilyen fiatal oláhok, ama vad szekták valamelyikéhez tartozott. Baptistákhoz vagy nazarénusokhoz. Rendíthetetlen hitelvekkel, s ami eltiltotta a katonáskodástól.
1: Ismerem az esetet.
2: Dehogy tetszik ismerni. Mert az eset egyszerűen az volt, hogy egy kis kövér adó végrehajtót, aki a szomszédos tanyákra járt foglalni, kegyetlenül megöltek. Az út szélén, a sötét estében leütötték ezt a kis kövéret, és holttestét felhúzták egy hársvára. Sőt, az irattáskáját is mellé aggatták, szimbolikusan az ágra.
1: Nagyon kitűnő.
2: Folytatom. A vizsgálat, mint rendszerint az ilyen plener esetekben, amikor pozitívumok nincsenek, meglehetős téves irányba járt, és a nyomozás illuzórikus szálai ehhez a szőke fiatalhoz vezettek, akit letartóztattak. Tárgyalásra kerülvén a sor, Simai elnök konkrét bizonyítékok hiány nagyon nyugtalan volt, és jó magam is, védői tisztemben a hajamat téptem, hogy az igazságot bizonyítsam, az igazságot, amit éreztem a szívemben. A legkétségbe esettebb, a legfurcsább harc volt ez. Diszkrét formában az elnök részéről, de harsogón a magam részéről, hogy a csávából kihúzzuk a vádlottat, akit felzaklatott lelkiismeretünkben ártatlannak tartottunk mind a ketten, míg ő maga, a szerencsétlen, vállalta a bűnt, és nem kívánta menteni magát. A törvénykönyv szempontjából ez volt az igazság, ez a beismerés. Az a rettenetes igazság, ami valószínűtlennek látszik. Mit tehettünk? Végre is nem lehetett szélnek kereszteni egy embert, aki szinte állítatosan megmarad amellett, hogy ő ölte meg az adó végrehajtót, és ő akasztotta a hársfára.
1: Mégis ismerem az esetet.
0: Horeb tanár úr ezúttal nem hagyta magát félbeszakítani.
1: Volt már ilyen. A hajdani korokban, amikor a vádlott elszánta ment a bitó elé az olyan bűnért, amelyet el se követett, és amely alól nem is kívánta tisztázni magát, úgy gondolván a szívében, hogy a bűnt nyilván elkövette volna. ha Isten meg nem akadályozza benne.
2: Valóban így lehetett ezzel az Oláh fiúval is. Nyilván úgy gondolta, hogy ő is megölte volna az adó végrehajtót. Mondom, hogy mindig lehet valamit tanulni a tanár úrtól.
0: Malacki kissé bosszúsnak látszott, hogy nem ő fejezhette be ezt a történetet.
1: Na lássa. De azt is megtanulhatja tőlem, hogy még ezeren és ezeren vannak ilyen szentek a kalendárium belieken kívül. Talán 20-25 ezeren, akik mind az emberi természet legnagyobb ösztöneit mutatták a nyomorult világnak, a hűséget és önfeláldozást, akik felfokozták érzelmeiket a legszélsőbb határokig, és úgy adták az embert legnagyobb formájában az eszményi és mennyei dolgok glóriájában. Ezek között, a szentek között vannak nők is. Nem ilyen rövid szoknyásak, de igazi nők is, igazi szűzek. S vannak köztük egyszerű iparosok és hősi püspökök, barátok, papok, harci vezérek, királyok is és koldusok, és aki csak akar, ez mind van köztük a 20 000 szentek között, művészek is és tudósok és két orvos is. Ha jól emlékszem, csak ügyvéd nincs köztük, egyetlen egy sem.
0: Ezeket mondván Horeb tanár úr még mélyebbre nyomta kalapját a fején, roham sisakosan. És egymásba font két karjával a hátán, vígan lépdel tovább az eskütér irányában.
3: Tizenegyedik beszélgetés. Horeb Homérné, piros sejem papucsban.
0: Megjelenvén Horeb tanár úr lakásán az új év alkalmával, éppen a kabátomat aggattam fel az előszobában, mikor egy árny surrant egy ajtó mögül, és szaladt egy másik ajtó irányában. Egy bolyhos fürdőköpenyben volt ez az árny. Egy halk sikuja is hangzott, a papucsa is pattogott a padlón, amint szaladt. Két olyan kis kurta papucsa piros sejemből, hogy az egész lábfej mesztelenül kívül esett rajtuk. Lehetetlen volt fel nem ismernem a méltóságos asszonyt ebben a bolyhos fürdőköpenyben, ebben a piros sejem papucsban is, főlege halk sikoly vészjelzésével, ami bizonyos nők ajkán, bizonyos szituációkban olyan melódikusan hangzik. Kezét csókolom, boldog új évet kívánok!
4: Jaj, kérem, éppen fürödtem, amint látja, de azért elfogadom újévi üdvözletét.
0: Mondta kedvesen. Szűkebbre fogta a testén a bolyhos szövetet, és megállott a küszöbön, a piros sejempapucsoknak olyan két magas sarkán, hogy a két lába szinte merőlegesen szögelt le a fénymázas padlóra, és visszatükröződött benne. Nem tartóztatom a méltóságos asszonyt, és bocsánatot is kérek, ha talán alkalmatlan pillanatban tartózkodtam az előszobában. A tanár úrhoz jöttem, hogy újévi szerencse kívánataimat kifejezzem előtte.
4: Ezt nagyon helyesen tette. Homér nagyon szereti önt, és tudtommal várja is. Benn van a szobájában. Csak tessék bemenni.
0: Igen, kérem, bemegyek. És a célom az, hogy ezúttal hosszabban beszélgessek a tanár úrral.
4: Ez nem lesz nehéz, csak éppen a témám múlik, amit ő választ.
0: Ó, tanár úr, olyan verzátus a történelem, az irodalom és általában a filológia minden kérdéseiben, hogy nem is nehéz témát választani.
4: Azért mégis vannak kedvenc témái. Tudja?
0: Ahogyan az ajtófélfának dőlt, gyönyörű alakja a fürdőköpenyben a kontúrok pazarságával vált elő, és plasztikus vonalzatával, tökéletességével és modelláltságával a bűnöző test gondolatát ébresztette bennem teológikusan, amellett, hogy esztétikailag is jól esett szívemnek. Lehetetlen volt nem gondolnom-e földi életünknek bizonyos törvényeire, melyeken rendkívüli nő sorsát úgy szólván a maga egészében eldöntötték. Nyugtalan és számos szerelmei magyarázatát valami homályos és tündöklő végzet hirdette szőke kontya körül, ahol egy keskeny fehér homlok alatt, egy nagyon intelligens fehér homlok alatt két fátyolos szem tűzött az életre. Nem tudom, micsoda hittel, micsoda céltalansággal, micsoda gyönyörrel és fájdalmassággal. Hogy került ez a nő Horeb Homér tanár úrhoz, aki az életnek és emberi értelemnek egy másik szakaszát, egy másik világát jelentette egy túlonnan való végtelenségben? És amint így álltunk, szótlanul egy percig, az a sajátos hangulat szállott, amelyben két ember valahogy nagyon súlyosnak érzi, hogy csak egymást nézi, és nem szól egy szót. Végre megfordult a küszöbön.
4: No, menjen be Horebhez.
0: Igen, kérem, bemegyek a tanár úrhoz, és csak álltam. Valami lelki zavarokat éreztem, valami elégedetlenséget az élettel, sorssal, önmagammal, az egész új évvel. Kábító vonzalmamat az a fűszeres ellenszenv lengte át, amit a mellőzött ember érez egy nő iránt, aki annyi mást szeret. Egyszer szeretnék a méltóságos asszonnyal is hosszabban beszélgetni. Hebegtem. De már eltűnt az ajtó mögött, bolyhos árnya fürdőköpenyben, két utolsó pattogással a piros sejem papucsban.

0: Beszélgetések Horeb tanár úrral. Szomori Dezső regényének rádió változata. A második rész hangzott el. Szereplők: Horeb Homér, Kézdi György. Fiatal újságíró, Szirtes Balázs. Horeb Homérné, Bánsági Ildikó. Malacki ügyvéd, Szersény Gyula. A felvételt Táncos Tamás és Maksai Helga készítette. Zenéjét Kakó Gyula állította össze. Szerkesztette és rendezte Varsányi Anikó.
1: A rádióváltozat 2008-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 22-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Móra Ferenc Szóló Szőlő című meséjét papéva mondja el.
1: Mióta az eszemet tudom, mindig éltem-haltam a szőlőért. Ma is azt tartom, hogy nem teremtett ahhoz fogható gyümölcsöt az Úristen. Ha úgy volna benne módom, mint ahogy nincsen, ma se enném lágy kenyeret, sose szőlő nélkül. Gyerekkoromban is az volt a legnagyobb örömöm, mikor édesapám a vállamra csapott. Nyergej legény, kimegyünk galambosra, megnézzük, zsendül-e már a szőlő. No, a nyergelés hamar megesett, mindössze a csizmácskámat kellett lerántani a lábamról, másfél óra járásra esett a galambosi szőlő, de csizmában ki nem futotta volna 3 óra, akkora homokot kellett odáig gázolni. Mire kiértünk, átlépett már a juhász az árnyéka felett, de letkongattak a galambosi csőszök. Édesapám kivette a csikos tarisznyából a kakas teljes kenyeret, lekanyarított belőle egy karajt, és a markomba nyomta. Gyerünk, keressünk hozzá szőlőt, ha le nem szüretelték már az érettjét a seregélyek. Csakki, csakki, csakki, rikácsolták haragosan a seregélyek, ahogy megláttak bennünket. A magunk szőlőjéből tessékeltek ki bennünket az arcátlanok. Hanem édesapám nagyon értett a nyelvükön. Feleletképpen közéjük hajított egy szőlőkarót. Erre egyszerre elfüstölt a dézsmálóhad. Nagy csendesség támadt, csak a nagy levelű szőlőgaljak bókolgattak körülöttünk, büszkén mutogatva mosolygó fürtjeiket. Nézd ezt a piros dinkát, kérkedett édesapám. A hajnal megszégyelhetné magát mellette. Ha nem bizaszt, nem látta többet a hajnal, mert mire a pászta végére értünk, csak a csutkája maradt. Hát, ez a fehér bajor, mutogatott tovább édesapám. Nincs az a méz, amelyik fölérne vele. Magam is megbizonyosodtam róla, hogy a fehér bajor szőlő édesebb a méznél. Egy fürtöt se hagytam belőle a tőkén. De még azt a fekete kadarkát is meg kell kóstolnod. Ilyet még álmodban se ettél. Nemigen kínáltattam magamat, hanem hozzáláttam a mustos fehérhez, most már csak úgy kenyér nélkül. Hanem a rózsalugashoz már nem éreztem semmi étvágyat, nagyon elteltem a szőlővel. Hiába dicsekedett most már édesapám a piros szagos szőlővel, a tömött szemű gránáttal, az aranyos bakatorral, rájuk se néztem. Nem ér az semmit, édesapám, ha szóló szőlő nincsen közte. Hát, az mi fán terem?
2: Hát a mesében, édesapám.
1: Jaj, gyermekem, nagyon rég volt ám az, mikor én meseországban jártam. Hanem azért megállj, mire hazafelé fordítjuk a csikókat, kerítek én neked olyan szóló szőlőt, hogy még meg is sokallod a beszédjét. Elálmosított a szellősuhogás, a méhecske dongás, a tücsök cirpegés, hanem ez az ígéret egyszerre kiverte a szememből az álmot. Hely, micsoda öröm lesz az, ha holnap eldicsekedhetem a pajtásaimnak. Úgy nézzetek rám, gyerekek, hogy én már szóló szőlőt is ettem. Búcsúzó félben csókolgatta már a nap a nyárfák hegyét, mikor azt mondja nekem édesapám. Hallod-e, cselédem, most már jó lesz, ha útnak veszed magad. Én még egy kis kerülőt teszek a keresztapádék szőleje felé. Hanem jól a tenyeredbe szedd a lábad, hogy előbb otthon ne legyek, mint te.
2: Hát a szóló szőlő, kérdeztem ilyetten.
1: Abbiz igaz. Ígéret, adósság. A kunyónk végiben nyomorgott egy árva szőlőtőke. Apró fodora levele, ritka szemű hitványa termése. Petrezselyem szőlőnek csúfolják a jámbort. Erről szakított le édesapám egy fejszőlőt. Itt a szóló szőlő, mondta mosolyogva. Nekem azonban egyszerre síradnékom támadt, hisz ez csak petrezselyem szőlő, annak is a hitványa, olyan kemény, hogy nyulat lehetne vele lőni. Ne törődjél vele, fiacskám, Jutka húgod ezt is megköszöni, ha hazaviszed neki. Tudod, mennyire rimánkodott szegényke, hogy neki is juttassunk egy kis madárlátta szőlőt. De ez nem szóló szőlő, kötözködtem könyvbe lábadt szemmel. Majd megválik, vette apám komolyra a szót. Majd meglátod, hogy elmondja ez nekem estére, hogy szófogadó gyerek vagy-e. Még azt is kitudom tőle, hogy szereted-e a húgodat. Megindultam a szőlővel hazafelé, de olyan búsan ballagtam, mint akinek az orra vére folyik. Az öreg diófán éppen vackolt a sárgarigó, rám kiáltott nagy vidáman. Van dió, millió, kelle dió, fiú!
2: Mérgemben majd hozzávágtam a petrezselyem szőlőt. Edd meg a diódat, ha nem tudod megmondani, merre terem a szólószőlő!
1: Ahogy a szőlők közül kiértem az országútra, leültem pihenni a gyepszélre. Fáradt is voltam, szomjas is voltam. Lecsiptem egy szemet a petrezselyem szőlőből.
2: Néni, mondtam, nem is olyan rossz.
1: Hanem Jutkának mégiscsak nagyon savanyú volna. A második szem még jobban esett, aztán már eszembe se jutott olvasgatni őket. Éppen beértem a kisajtónkon, mikor bekaptam az utolsó szemet. Nem maradt a kezemben, csak az üres csoma. Édesapám csak ugyan megelőzött. Ott ült a küszöbön, ölében Jutka húgom, vígan tapsikolva elém két kis tenyerével. Ehol hozza neked Ferkó bátyád a szőlőt, ehol-e? Mondta neki édesapám. Szégyenletemben kiejtettem kezemből a lefosztott szőlőcsutkát. Édesapám fölkapta, és tenyerére fektette.
2: Szóló szőlő, mondd meg nekem, szófogadó gyereke ez az én Ferkó fiam, akinek én azt parancsoltam, hogy hozza haza a szőlőt a kis húgának.
1: Én már bújtam volna a föld alá is, mikor édesapám újra megszólalt.
2: Szóló szőlő, mondd meg nekem, szereti-e ez a gyerek a kis testvérjét? No, Ferkó, szóló szőlő-e a petrezselyem szőlő?
1: Bekotródtam a szoba sarkába, s tám még most se jöttem volna elő, ha elférnék benne.
2: Azzal pedig sose dicsekedtem el a pajtásaimnak, hogy én már szóló szőlőt is ettem.
0: Móra Ferenc Szóló szőlő című meséjét Papéva mondta el, szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Éles Béla. A felvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2004. szeptember 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
3: Kovács János karmestert köszöntjük 75. születésnapja alkalmából. Az Ars Nova műsorában kortárs magyar műveket vezényel. Pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Megkezdődött a titkos szavazás az új köztársasági elnök személyéről az országgyűlésben. A tisztségre a Tisza által ajánlott Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke az egyetlen jelölt. Amennyiben a szavazás eredményes lesz, az új államfő már az ülésen esküdt tesz és beszédet mond. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy a választáson és az államfő beiktatásán sem vesz részt, a Mi Hazánk pedig jelezte, hogy távol marad a köztársasági elnök beiktatásától. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet a kormány holnapi ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. A holnapi kormányülést a paksi atomerőműben tartják. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek szeptember 1-től. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsodabaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki hazai és európai uniós források bevonásával. Vasárnapig látogatható a Vazarelli 120 című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A záró hétvégén hosszabb nyitvatartással várják az érdeklődőket. Szombaton és vasárnap már reggel 9-kor kinyit, szombaton pedig este 7-ig tart nyitva a múzeum. A kiállítás több mint 140 alkotáson, valamint fotókon, filmeken és dokumentumokon keresztül mutatja be a magyar származású, Franciaországban világhírűvé vált Victor Vasarely életművét. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A Szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt. Tűz ütött ki a Tapolcához tartozó Diszelben. Több hektáron ég egy füves terület, egy erdős rész és helyenként a fák koronája. A lángokat a helyiek mellett 8 környező település hivatásos és önkéntes tűzoltói oltják, de további egységek is a helyszínre tartanak. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, zivatar, holnap viszont már sehol nem lesz csapadék. Este északkeleten viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok lesz. Híradással 16 órakor jelentkezünk legközelebb, 15 óra 4 perc.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami, de csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
6: Kertész Imre, Gálya napló, 9. rész.
5: Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
6: A naplóban a kudarc.
5: Az emberi állapotban az az érdekes, hogy megoldhatatlan. Arról lehet csak elmélkedni, hogy egyénileg hogyan éljünk. Eddig minden munkám egy kudarcról szólt. Miért ne írnám most meg a kudarcot? Ez az egyetlen lehetséges etikám. Kudarcban élni és etikává tenni. Csak éppen nem szabad elhinni, hogy ez megoldás, vagy hogy felül emel. Legfeljebb jobban szórakoztat.
7: Az öreg az iratszekrény előtt ült, és nem csinált semmit. Nem gondolkodott, nem is olvasott. Nagy marhaság volt elővennem ezeket a papírosokat, gondolta aztán. Minél fogva az öreg az iratszekrény előtt ült, és ismét olvasott.
5: Igen, célomat gondosan leplezve, apránként ravaszul és alattomosan fogtam hozzá, hogy végérvényesen berendezkedjem egy téveszmére. Az az érzésem, hogy titokban legalábbis sorsomat már-már egy író sorsaként kezdtem mérlegelni. Ha nyíltan nem is vetettem vele számot,
8: gondolataimat alig, hanem már-már valami olyan tulajdonsággal kezdtem felruházni, ami magammal szemben a közlésük, másokkal szemben pedig a meghallgatásuk feltétlen igényét támasztja. Ki tudná, hova vezetett volna mindez? Írtam volna, mintha valami katasztrófát akarnék elkerülni, azt a katasztrófát nyilván, hogy nem írok. Írtam volna tehát, nehogy Isten ments, ne írjak. Ebben a tekintetben, minden esetre csak is ebben az egy tekintetben, szerencsés pillanatban érkezett az a levél, amelyet két nappal a kiadói embernél tett utolsó látogatásom után kaptam.
7: Aha, mondta az öreg, kezébe véve az egy ízben már kezébe vett rendes, közönséges üzleti levelet, cégedéssel, dátummal 1973. 7.27 ügyintézővel, kitöltetlen tárgyal, megjelöletlen iktató számmal 482/73, megszólítás nélkül. Kéziratát kiadónk lektorai elolvasták, egybehangzó véleményük alapján regénye kiadására nem vállalkozhatunk. Úgy véljük, érmény anyagának művészi megfogalmazása nem sikerült, pedig a téma iszonyatos és megrázó, hogy mégsem válik az olvasó számára megrendítő élménnyé a regény, elsősorban főhőse enyhén szólva furcsa reakcióin múlik. Azt még érthetőnek találjuk, hogy kamasz hőse nem fogja fel azonnal, mi is történik körülötte. A munkaszolgálatosok behívása, a sárga csillag kötelező viselete, stb. De azt már nem tudjuk megmagyarázni, hogy a koncentrációs táborba érve miért látja gyanúsnak a kopaszra nyírt foglyokat. A rossz ízű mondatok tovább folytatódtak. Az arcuk sem volt épp igen bizalomgerjesztő. Szétálló fülek, előre meredő orrok, beesett apró ravaszfényű szemek, csak ugyan zsíróknak látszottak minden tekintetben. Elhihetetlen az is, hogy a krematóriumok látványa bizonyos tréfák egyfajta diák csíny érzését keltik benne, hiszen tudja, hogy megsemmisítő táborban van, pusztán zsidó volt elég ahhoz, hogy meggyilkolják. Magatartás a visszás megedései taszítják és sértik az olvasót, s bosszankodva olvassa a regény befejezését is, hiszen a regény főhősének eddigi magatartása részvétlensége nem ad alapot arra, hogy erkölcsileg ítélkezzen, felelősségre vonjon. Például a házomban lakó zsidó szomszédoknak tett szemrehányásai. Szólnunk kell még a stílusról is. Mondatainak nagy része ügyetlen, körülményesen fogalmazott. Sajnos gyakoriak az ilyenfajta fordulatok nagyjában egészében valóban. Igen, természetesen skissi emellett. Kéziratát ezért visszajuttatjuk önnek. Üdvözlettel. Na igen, bólintott az öreg.
8: Ez a levél legalább megajándékozott egy érzelem gazdag délelőttel. Még ma is némi nosztalgiával emlékszem rá vissza. Ha kissé meghökkent is voltam, nem jobban, mint ahogy a mégiscsak meghökken az ember, amikor beleüti a fejét abba a falkiszögellésbe, amelyről pedig réges-rég megállapította már, hogy túl alacsony, és hogy előbb-utóbb kétség kívül belé fogja ütni a fejét.
7: Derült az öreg.
8: Aztán, úgy emlékszem, mód felett mulattatott például az a gesztus, az a magabiztos, határozott taglejtés, amivel még magam előtt is problématikus és korántsem tisztázott indítatású vállalkozásom célját, mint egy kisajátítják, hogy azután nyomban meg is semmisítsék. E levél föltevése szerint ugyanis, ha jól figyeltem, kizárólag azért írtam volna meg regényemet, hogy végül egy kiadói hivatalszobába jusson, ahol az efféle áru cikkekről döntések születnek.
7: He-he-he-he, mulatott az öreg. Az Isten! Nyúlt helyéről félig felemelkedve az iratszekrény felé az öreg. Oglütz! azt a fűzfán fütyülő kaporszakállas neandervölgyi ősanyádat. Gyömködte fülébe a gondosan megformázott gyurmát. Az öreg. Ki kellene cserélni már ezt a füldugót, gondolta az öreg. Öreg, folytatta a gondolkodást az öreg. Kiszáradt, gondolkodott tovább. Nyomja a fülemet, igazgatta fülében a gyurmát. Ha viszont nem nyomja, akkor meg mindent hallok, bosszankodott. Na, így talán, hagyta abba az igazgatást az öreg. Az öreg az iratszekrény előtt ült, és hallgatta, hogy hall-e valamit. Nem hallott. Aránylag. Kitűnő, derült fel az arca.
8: Ha már visszanyertem a szabadságomat, magam kívánok a regényem fölött ítélkezni, eldönteni, hogy milyen is valójában, jó-e vagy rossz. Így gondolkodtam. A műveletnél mi sem látszott megvalósíthatóbbnak. Magam elé raktam a nyomókapcsos dossziét, majd derűsen, készséges és némileg ünnepélyes várakozásokkal telten felnyitottam a fedelét, hogy elolvassam a regényemet. Körülbelül másfél órányi elszánt küzdelem után be kellett látnom, hogy lehetetlen feladatra vállalkoztam. Eleinte még örültem egy-egy jól idő mondatnak, egy-egy találó jelzőnek. De csak hamar azon kaptam magam, hogy el-elkalandozik a tekintetem, hogy mindúttalan vissza kell lapoznom, mert értelmüktől megfosztott, üres és irányított oldalakat őröl csak a szemem. Leküzdhetetlen ásítási rohamok fogtak el. Be kellett vallanom, hogy unatkozom. Minden sornál előre tudtam, mit hoz majd a következő, minden fordulatot előre láttam, minden bekezdést, minden mondatot, sőt, minden szót előre ismertem már, és a gondolatmenet sem tartogatott számomra semmi újat, semmi meglepőt. Így nem lehet regényt olvasni.
7: Telefon? Az öreg meglazította fülében az egyik olvadékony viaszgömböt. Oglütz, hogy azt a...
8: De? És ez itt a nagy bökkenő, miért nem az enyém többi? Vagyis, ha már idegen szemmel nem vagyok képes rá, miért nem tudom hát a saját szememmel elolvasni a saját regényemet? Például a regény lapján egy vonat haladt Auschwitz felé. Az egyik marhavagomban ott kuporgott az elbeszélés alanya, egy 14,5 éves fiú. Most feláll, s a tömegben helyet szorít magának az ablaknyílásnál. A látóhatár peremén, rőten, baljóslatúan éppen akkor emelkedik fel a nyári nap. Olvasás közben pontosan emlékeztem, mennyi nehézséget és fejtörést okozott ez. Kezem alatt a papíroson sehogy sem akartak kibontakozni ennek a rekkenő nyári reggelnek az eseményei. Ideben a szobában, ahol a szöveggel bajlódtam, szokatlanul sötét volt. Az asztal mellől ködös decemberi délelőtre láttam. Egyszerre csak meglepő hirtelenséggel összeálltak a mondatok, és lehetővé tették, hogy a vonat megérkezzen, s hogy az elbeszélés alanya, a 14,5 éves fiú a marhavagon füllett homályából végre kiugorhasson a napfényben izzó auschwitzi rámpára. Mialatt most ezt a részletet olvastam, ezek az emlékek keltek életre bennem, s egyúttal azt is megállapítottam, hogy a mondatok az általam elképzelt szerves rendben illeszkednek egymás mellé. Igen ám, de miért nem az kelt bennem életre, ami a mondatok előtt volt, maga a nyers történés, ez az egykor valóságos auschwitzi délelőtt? Miként történhetett, hogy ezek a mondatok az én számomra csupán képzeletbeli történést tartalmaztak, egy képzeletbeli marhavagont, egy képzeletbeli Auschwitzot és egy képzeletbeli 14,5 éves fiút, holott ez a fiú valaha én magam voltam. Mi történt hát itt? Mi az, amit kiadónk lektorai úgy hívtak, hogy élmény anyagának művészi megfogalmazása? Igen, mi történt élmény anyagommal? Hova tűnt a papírosról és én belőlem? Pedig egykor megvolt. Kétszer is megesett velem. Egyszer valószínűtlenül a valóságban, másodszor, sokkal valóságosabban később, amikor visszaemlékeztem rá. Akkor különös mámor kerített hatalmába. Kettős életet éltem, jelenemet, amúgy félgőzzel, immelámmal, és koncentrációs táborbeli múltamat a jelen metsző valóságával. Auschwitz itt volt bennem, a gyomromban, mint egy megemésztetlen gombóc. Fűszerei a legváratlanabb pillanatokba böfögtek fel. Elegendő volt megpillantanom egy vigasztalan tájat, egy kopár iparvidéket, egy napverte utat, egy kezdődő építkezés betont szövekeit, beszívnom a szurok és a deszkaváz nyers szagát, hogy újabb és újabb részletek, adalékok, hangulatok buzogjanak föl bennem, mint egy a jelen valóság erejével. Elteltem saját életemmel. Gazdag voltam, súlyos, érett, valami átalakulás küszöbén álltam. Úgy éreztem magam akár egy vadkörtefa, amely őszi barackot kívánna teremni. Csak hogy minél elevenebbek voltak emlékeim, annál siralmasabban festettek a papíroson. Amíg emlékeztem, nem tudtam regényt írni, amint pedig elkezdtem regényt írni, megszűntem emlékezni. Nem minthogyha emlékeim hirtelen elvesztek volna, csak megváltoztak. Átalakultak bennem valamilyen ládafia tartalmává. Válogattam köztük, erre szükségem volt, arra meg nem. Életem tényei, úgynevezett élményanyagom már csak zavart. Korlátozta, nehezítette munkámat. Annak a regénynek a létrehozatalát, aminek eredetileg a létfeltételéül szolgált, s amelyből mindvégig táplálkozott.
7: Telefon. Az öregnek ezúttal semmi kétsége sem volt. Mégsem állt fel, mindjárt csupán meglazította egyik fülében az olvadékony viaszgömböt. Csak ugyan. Dehogy zavar, mondta az öreg, már a telefonba. Az öreg ugyanis fordítást is vállalt. Németből fordított. Az idegen nyelvek közül ugyanis aránylag még németül nem tud a legjobban, szokta mondani az öreg. A fordítás kevés pénz, de biztos pénz, szokta mondani az öreg. Jelenleg azonban könyvet kellett volna írnia. Másrészt, igaz, pénzt is kellett volna keresnie. Ha kevés pénzt is, de biztosat. Emellett egy fia ötlete nem sok, megírandó könyvéhez az öregnek annyia sem volt. Ha elvállalja a fordítást, egy csapásra két legyet üthet. Pénzt kereshet, ha kevés pénzt is, de biztosat, s könyvet sem kell írnia. Átmenetileg. Persze, hogyne, mondta az öreg a telefonba. Nagy maraság volt elvállalni, gondolta aztán.
8: Felállok az asztal mellől. Lábam már úgy szólván önkéntelenül, automatikus beidegzettséggel útnak indít a lakásban. Fel-alá, fel-alá, fordulat az ajtónál, fordulat az ablaknál. Az ürgének, a regényírónak, annak a pasasnak, akivel egykor, még pár hónapja is azonos voltam, rendes szokása volt ez. Ilyenkor támadtak a legfigyelemre méltóbb gondolatai. Nekem nincs mint gondolkodnom. De lassacskán mégis kialakul bennem valami. Azt hiszem, a helyzetem ölt benne testet. Nehéz volna szavakba öntenem, hisz épp ez az, szavakon kívüli terekben helyezkedik el. Állításba nem foglalható, ám puszta tagadásba sem. Nem mondhatom például, hogy nem vagyok, hiszen ez nem igaz. Állapotomat, hogy ne mondjam, tevékenységemet olyan szóval tudnám csak kifejezni, ami nem létezik. Megközelíthetném, ha például azt mondhatnám, nincsek. Igen, ez az ige, miközben magába foglalná létezésemet, egyszer s mind e létezés nemleges minőségét is jelölhetné, ha, mint mondom, volna ilyen ige. De nincs. Némi mélabúval elmondhatnám tehát. Elvesztettem az igémet. Megelégelem a sétát, leülök. Mélyen behúzódom, befészkelem magam a karosszékbe. Kissé félek attól az ismeretlentől, aki majd fel fog tápászkodni innen. Bizonyos értelemben más valaki lesz, mint az, akihez ez ideig hozzászoktam. Nem is lehet másként, hiszen az elvégezte művét, betöltötte rendeltetését, csődbe juttatott. Személyemet tárgyává változtatta, makacs titkomat általánossággá higította, kimondhatatlan valómat jelekké párolta. Átplántált egy regénybe, amelyet nem tudok elolvasni. Idegen nekem, mint ahogyan elidegenítette tőlem azt a nyersanyagot is, a saját életem egy hasonlíthatatlanul fontos darabját, amelyből keletkezett. Hiányozni fog, s talán, miért is tagadnám, talán hiányozni fog az is, aki mindezt végbe vitte. Mert magamra maradtam. Valaki, szinte fizikai űrt hagyva testemben, eltávozott. S kaján vigyorral épp most int végső búcsút a szoba legtávolabbi sarkából. Tehetetlenül bámulok utána. Visszatartani nincs erőm, de nem is akarom. Valamilyen gyöngéd, de eltökélt haragot érzek iránta. Menjen a francba, becsapott.
7: Be, mondta az öreg. Be a marha.
6: Gályanapló. A 9. rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és a Kudarc című regénye alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Gábor Miklós. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
0: A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. február 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami. De csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
2: Kertész Imre, Gálya napló, 10. rész.
1: Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
2: A naplóban a kudarc.
1: Az emberi állapotban az az érdekes, hogy megoldhatatlan. Arról lehet csak elmélkedni, hogy egyénileg hogyan éljünk. Eddig minden munkám egy kudarcról szólt. Miért ne írnám most meg a kudarcot? Ez az egyetlen lehetséges etikám. Kudarcban élni és etikává tenni. Csak éppen nem szabad elhinni, hogy ez megoldás, vagy hogy felül emel. Legfeljebb jobban szórakoztat.
3: Az öreg az iratszekrény előtt ült. Reggel volt. Megint. Fordított. Németből fordított. Az idegen nyelvek közül ugyanis aránylag még németül nem tud a legjobban, szokta mondani az öreg. Antwortete nicht, olvasta az öreg a könyvben, amelyből fordított. Nem felelt, kopogtatta az öreg az írógépbe fűzött papírlapra, amelyre fordított. Az Isten, nyúlt helyéről félig felemelkedve az iratszekrény felé az öreg. Oglütz! Azt a fűzfán fütyülő, kaporszakállas, neandervölgyi ősanyádat, gyömködte fülébe a gondosan megformázott gyurmát az öreg. Ki kellene cserélni már ezt a füldugót, gondolta az öreg. Öreg, folytatta a gondolkodást az öreg. Kiszáradt, gondolkodott tovább. Nyomja a fülemet, igazgatta fülében a gyurmát. Ha viszont nem nyomja, akkor meg mindent hallok, bosszankodott. Na, így talán, hagyta abba az igazgatást az öreg. Az öreg az iratszekrény előtt ült és hallgatta, hogy hall-e valamit. Nem hallott, aránylag. Kitűnő, terült fel az arca. Gyerünk, gyerünk, így nem élünk meg, komorodott el az arca. A fordítás kevés pénz, de biztos pénz, szokta mondani az öreg. Ha fordít, egy csapásra két legyet üthet, pénzt kereshet, ha kevés pénzt is, de biztosot, s könyvet sem kell írnia átmenetileg. Különben is egy fia ötlet nem sok, megírandó könyvéhez az öregnek annyira sem volt. Antwortete nicht, nem felelt. Stimmel, helyeselt az öreg. A papírosait napok óta nem látta már. Nem is akarta látni őket. El is rejtette az iratszekrény legmélyére. Nehogy valamiképp a szem elé kerüljenek. Sein Blick hing an dem Daumen, wie festgezogen, vakart a fejét az öreg. Der blue fleck unter dem Daumen Nägel hatte sich jetzt deutlich vorwärts bewegt. Sein Blick hing, olvasta az öreg, tekintete, kopogtatta az öreg, hüvelykujjára tapadt, mintha feszkezógn vakarta fel.

0: Már kísérültetett, állapította meg. Különben is most már le van írva. Ki kellene törölni és átgépelni. Nem éri meg. Der Blutfleck, a véraláfutás láthatóan feljebb húzódott. Most már elhagyta a körömágyat, és nyomán vadonatúj, tiszta félholdacska, friss, keskeny csíkja bukkant elő a köröm tövében. Megjárja, latolgatta az öreg. Kissé szószátyárabb az eredetinél, latolgatott tovább. Na de a német nyelv tömör tud lenni, folytatta a latolgatást. Azon kívül terjedelemre fizetnek, zárta latolgatásait az öreg. Dinatur, etwas von mir, repariert sich, langsames Wachstum. Ez legalább könnyű, vidult fel az öreg. A természet, valami én belőlem, valami, ami az én részem ismét helyreáll. Lassú, tántoríthatatlan haladás. Eloldódik, mint az idő, mint a feledés, a soha többé nem tudás. Egykor fontos volt, már a feledésbe merült. Miként az üres jövő, az is jövő. Az, amit senki sem tud elképzelni, akár csak az időjárást, ám de mégis bekövetkezik. Nem is rossz szöveg, lelkesedett az öreg. A regény sem az. Profi munka, irigykedett. Így kell regényt írni, irigykedett tovább. Másodlagos anyag, tárgyias megformálás, jól fésült technika, három lépés hátra, semmi önéletrajz, semmi személyes, a szerző nem is létezik. Közérdekű probléma, biztos jövedelem, fokozódott irigysége. Miként az üres jövő, amit senki sem tud elképzelni, mégis bekövetkezik. Az öreg tekintete a szövegen függött, akárha rátapadt volna. Félek, gondolta közben, hogy megint elő fogom venni a papírosaimat. Nagy marhaság lenne, gondolkodott tovább. Minél fogva az öreg az iratszekrény előtt ült, és ismét olvasott.
1: Magamra maradtam, kifosztva, múltam nélkül, végzet nélkül, melengető téveszmék nélkül, mindenemből kifosztva nézek tehát elébe annak, ami előttem áll. Puffat, szürke, áthatolhatatlan gomolyt látok. Érzem, hogy keresztül kell vágnom magam rajta, ám azt sem tudom, merre induljak el. Se baj, nem mozdulok hát. Majd elébem jön ő, keresztül vágja magát rajtam, és tovább megy, engem maga mögött hagyva. Az idő ez. Úgy hívják a jövő. Néha szorongva kémlelem. Máskor bizakodva várom, mint ködös időben a napsütést. Holott jól tudom, káprázat az egész, és most is csak áltatom magam, menekülök ugyanúgy, mint amikor a céljaim röppentyűjén vetettem magam a végtelenbe. Nem a jövő vár rám, csak a következő pillanat. Hisz jövő nincs. Nem más az, mint az egyre folytatódó, mindenkori jelen. Egyetlen percet sem lehet kihagyni legfőjebb az elbeszélésekben. Jövőm prognózisa, ez jelenem minősége. Igen, az időjárás én vagyok. És éppen ebben, önmagamban vagyok a legkevésbé biztos. Hiszen, ha azt mondhatnám, tévedtem. Csak hogy nem tudom, nem én magam vagyok-e tévedés. Hol veszítettem el üdvözítő személytelenségemet? Miért írtam meg egy regényt? És főként, igen. És főként miért vetettem belé minden bizalmamat? Ha ezt megfejtettem,

0: érthetném.
1: Na igen, bólintott az öreg.
0: Leemelek a polcra egy könyvet. A kötet dohos szagot lehel. Egy bevégzett mű és egy beteljesült élet egyetlen áthagyományozható nyomát a légtérben. Könyvszagot. 1749. augusztus 28-án délben a 12 órai harangszóval jöttem a világra Frankfurt am Mainban, olvasom. A konstelláció szerencsés volt, a nap a szűz jegyében állott és éppen tetőzött. Jupiter és Vénusz baráti arcával fordult felém, Merkur sem ellenségesen, míg Mars és Szaturnusz semleges maradt. Csak a hold. Hát igen, megszületni így kell. Nos, hát az én világra jövetelemkor a nap az eddig ismert legnagyobb gazdasági világválság jegyében állott, az Empire State Buildingtől az egykori Ferenc József híd turulmadaráig, a földkerekség valamennyi kimagasló pontjáról nyakra főre ugráltak vízbe, szakadékba, kövezetre, kihova tudott az emberek. Egy Hitler Adolf nevű pártvezér roppant barátságtalan arccal fordult felém Mein Kampf című művének lapjai közül. A Numerus Claususnak nevezett első magyar zsidó törvény konstellációm zenitjén állott, mielőtt helyét elfoglalta volna a többi. Valamennyi földi jel, az égiekről mit sem tudok, születésem fölöslegességéről, mi több, észszerűtlenségéről tanúskodott. Egészséges gyermek voltam, kinőttek fogacskáim, elkezdtem gagyogni, értelmem nyiladozott. Kezdtem belenőni szétburjánzó dologiságaimba. Közös fiacskája voltam apukámnak, anyukámnak, akiknek egymáshoz semmi közük nem volt immár. Növendéke egy magánintézetnek, ahová, míg válóperüket bonyolították, őrizetbe adtak. Tanulója az iskolának, apró polgára az államnak. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek Magyarország feltámadásában, imádkoztam a tanórák kezdetekor. Csonka Magyarország, nem ország, egész Magyarország, mennyország, olvastam a vérző festékkel körvonalazott térkép feliratát a falon. Navigare ne cesse est, vivere non est ne cesse, bifláztam a latin órákon. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehod, tanultam a hittanórán. Mindenfelől bekerítettek, birtokba vették tudatomat, neveltek. Hol szerető szóval, hol szigorú intelmekkel, lassacskán megérleltek rá, hogy kiírtsanak. Sosem tiltakoztam. Iparkodtam megtenni, ami tőlem telt. Bágyat jó akarattal ájultam bele, jól neveltségi neurózisomba. Egy szerényen igyekvő, nem mindig kifogástalan előmenetelű tagja voltam az életem ellen szőtt hallgatag összeesküvésnek.
1: Na igen, bólintott az öreg.
0: Elég. Kár az eredetemet kutatnom. Nincsen. Eredetemet fürkészve csupán egy tömött, véget sehol nem érő sort látok. Századon menetel. Kábító nyájmelegben, elvakultan, hol támolyogva, hol neki-neki iramodva, ott botladozom én is.
1: Na igen, bólintott az öreg. Abba kéne hagyni, gondolta aztán. Úgy értem az egészet, folytatta a gondolkodást.
0: Abba hagytam ezt az egészet?
1: Na, ugye, derült fel némelyest az öreg.
0: Abba hagytam ezt az egészet, elhatároztam, hogy járok egyet.
1: Nagyon bölcs, helyeselt az öreg.
0: Most megint itthon ülök.
1: Vége, hökkent meg az öreg.
0: Nincs tovább.
1: Pedig azután mégis kiadták. 2 év múlva, 4900 példán, 18000 forint. Nagy marhaság volt elővennem a papírosaimat, gondolta az öreg. Kicsit később az öreg az iratszekrény előtt állt, és azon gondolkodott, hogy ma nem gondolkodik. Minél fogva az öreg, az iratszekrény előtt állt és gondolkodott. Sok gondja baja volt az öregnek, volt tehát, mint gondolkodnia. rég hozzá kellett volna látnia, hogy megírjon egy könyvet. Ez az igazság, nincs mit szépíteni rajta. Akármilyen könyvet, csak könyv legyen. Az öreg régóta tudta már, hogy teljesen mindegy, milyen könyvet ír, jó-e vagy rosszat. A lényegen ez semmit sem változtat. Egy ingerült mozdulattal tehát, mint akinek most aztán már igazán nincs csak elvesztegethető ideje, az iratszekrény felső rekeszéből előkapta az ötletek, vádlatok, töredékek címfelirattal ellátott dossziét, majd a sok cédula, írkalap és papírfesznyi közül úgy szólván találomra egy a szélein már némileg megsárgult noteszlapot rántott ki úgy körülbelül a cédula halom közepetájáról. A szélei már némileg megsárgult noteszlapon zöld filctollal, amelyet egy ideje nem használt már, az alábbi feljegyzést, illetve ötletet, vádlatot, vagy talán töredéket olvasta. Köves kétszer adta be útlevél kérelmét, és háromszor utasították vissza. Jól lehet, nyilvánvalóan adminisztrációs hiba történhetett, Köves mégis jelképes értelmet látott az esetben, és ezzel végleg eldöntötte, most már mindenképp utazik. Na tessék, mormogta az öreg. De mi a fenét tudok én kezdeni ezzel, gondolta. Habár, gondolta aztán, nem is rossz ötlet. El lehetne indulni belőle. Mind ebből el lehet indulni, gondolkodott tovább. Az a fontos, hová lyukadunk ki. De hová lyukad ki Köves? Az öreg az iratszekrény előtt ült és gondolkodott. Nyilvánvalóan az önmagához intézett kérdésen, amely, miként föntebb idéztük, úgy hangzott, hogy hova lyukad ki Köves? Hová lyukadhat ki egyáltalában Köves? Intézte önmagához. S arcának lassanként felderülő kifejezésén úgy látszott, már-már a választ is sejtve, a következő kérdést az öreg. Minél fogva elővette az írógépet, és a belé csavart papíroslap tetejére, középre tördelve és csupa nagybetűvel, ahogyan az ember valamilyen címet, mondjuk egy könyvét, szokott, az általános szokás szerint, leírni. Az alábbiakat kopogtatta. A kudarc.
2: Gálya napló. A tizedik rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és a kudarc című regénye alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Gábor Miklós. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
3: A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. február 3-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap sugározzuk. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: Köszönet a napsugárnak. Áprili Lajos, Babits Mihály, Erdélyi József és Tóth Árpád versei. Az elbocsátott vad. Babits Mihály verse.
5: Nem hiszek az elrendelésben, mert van szívemben akarat, stán ha kezem másképp legyintem, a világ más felé halad. Mégis érzem, valaki néz rám, visz, őriz ezer baj között, de nem hagy nyűlök. Ez a valaki, tán az Isten, akitől bújni, hasztalan. Nem hiszem, hiszek az elrendelésben, de van egy erős ős uram. Már gyermekül vermébe ejtett, s mint bölcs vadász gyenge vadat elbocsátott, de nem felejtett. Szabadon sem vagyok szabad. Így vadra régi hercegeknek szokásuk volt, mondják, jelet, aranyos nyakörvet verettek, hogy mindig ráismerjenek. Így hordom én is titkos örvét annak, aki a rengeteg ölében elfogott, de önként újból elveszni engedett. Azóta bolygok a viharban vadmódra, de az ő jele, erejének bélyege rajtam, hogy ne nyughassam nélküle, s mint szélcivált bogáncs, amelyen a szivárvány lába pihen, illattal tellik, úgy beteljen sóvárgással bogány szívem. Nem hiszek az elrendelésben, mert szabad vagyok, oly szabad, mint a bolond bogáncs a szélben, vagy vadbozót között a vad. Vezessen hozzád a szabadság! Így kérem olykor, aki vár, mert nem annak kell az imádság, ki Istent megtalálta már.
4: Áprili Lajos, tavaszi vizek.
6: Zsong a sziget csúcs barna berke, a harkály részegen nevet. Az ifjú nap, Dávid, leverte a lomha Góliát telet. Állok a vadvizes tavaszban, bódít a szagja, mint a bor. Kedvemben egy füttyös kamasz van, aki voltam valamikor. Vizek futnak, jegek ropognak, dudorászom, kurjongatok. Lelkemben patakok zuhognak, patakok, patakok, patakok.
4: Babics Mihály, ballada Íris fátyoláról.
7: Megjön a tavasz tarkasága, fehér pöttyök és piros pontok, virágos fák, tavaszi gondok, tavaszi sírok, ciprus ága, fehér virág hull barna sárba, szelet mond az alkonyi pír is, halál vágy száll a bús múzsákba, mikor zöld köntösét cifrázza Íris. S megjön a nyárnak tarkasága, poros utak, száraz porondok, a kertkarókon piros gombok, ezüst zápor piros rózsákra, piros pipacs hullós virága, minden virág lehull, ha nyíl is, hajlós rozs érik a kaszákra, mikor meleg szemét kinyit. Íris. S megjön az ősznek tarkasága, aranyos lombok, piros lombok, gyümölcsös berkek, hangos dombok, sápat levelek ordas ága, avarok zörgő pusztasága, a kósza szél kacag is, sír is, az estnek rögös eges sárga, mikor felhős fátyolát tépi Íris. Herceg, hát ha megjön a tél is, lesz fehérsége, barnasága, lesz jégvirágos tarkasága, mikor fehér gyászát felölti Íris.
4: Áprili Lajos, fűzfazsongás.
8: Hogy zsong zenél a barkás fűzberek? Aranyzöldjét ragyogva tükrözik a kecskebékás tócsák, vízerek. A zsengelom bodor barkáiban tengernyi méh tolong, toroz, vigan, zsákmányol, sárga lábbal elrepül, s helyre frissek zengő ezre gyűl, s a fényben zsong tovább a bachanál. Az őv, mely szelte fenn a kék eget, ezt halljatán, hogy most citálva áll. Ha fűz lehetnél, barkás fűzliget, lelkem, hogy zsonganál, hogy zsonganál?
4: Tóth Árpád, áprilisi kapriccsó.
9: Az út szél csupa pitypang, a bokrok csupa fütyhang, A rigó fuvoláz, rája 10 zúgból is felcsivog a csíz. Hallgatja még a rest éjfél álmában a kastély, emelve tornyát álmatag, mint nyújtózó kart, bár a nap elönti friss arannyal. A parkban rőt aranyhal, kövér úr sétál, lebegő hassal az édes levegő árjában, sportruhája most szelítség csuhája, mert még nem kezdi üzletét, és tőzsde tippektől setét agyában a mohóság helyett valami jóság zsendül, mint egy kis korai tavaszi virág szirmai, melyek sajnos lehulnak, ha majd a drága úrnak súlya alatt új és remek autója bőgve megremeg. Ó, áprilisi útszél! Tréfás arcomba fút szél, rügyecskék, zöld acélrugók, ó, fuvolás aranyrigók, ó, csermely hangú csízek, illatos édes ízek. De jó most elfeledni, hogy az élet rút és vad dolog, hogy itt amennyi arc van, meg annyi csúnya harc van, s hogy botrány lenne, ajajaj, micsoda cifra, szörnyű baj, ha most annak jeléül, hogy tavasszal megbékül szegénység, bánat, szenvedés, belépnék-e szép kertbe, és áprilisi merénylő, a hájas úrnak fénylő búbjára rábökném szelíd ökölöm vidám barackiait.
4: Áprili Lajos szeret az erdő.
10: Engem az erdő véd s szeret. Utaimon erdők kísértek. Bükkök, gyertyánok, égerek, tölgyek. Fenyők is. Égig értek. Most is, hogy visszagondolok hajdani erdeim sorára. A hegy felől gyönyörűen zúg bükkös erdőnk orgonája. S ha majd mélyebbre költözöm, érzéstelen rommá omoltan, egy hang közelről súgja még. Én is az erdő fája voltam.
4: Erdély József, bodzafák.
11: Vén bodzafák a Várhegy oldalában. Itt a szép május, virágozzatok. Vén bodzafák a kerti utak mentén, furulja fák, ti furuljázzatok. Hány szerelmes párt láttatok ölelni, csókolni egymást, öreg bodzafák? Rég halottak az ifjak, ha élnek még a legelsők, nagyapák, dédapák. Vén bodzafák, engem itt andalogni kedvesemmel ti sosem lát. De se baj, itt a május nosza rajta, viruljatok és furuljázzatok. Adjatok ágat egy dalos madárnak, fülemülének, hadd rejtőzön elboldogságával, az majd furuljázik, szép szaváért oltalmat érdemel. Legyetek az én jó furujafáim, élő furujám minden ágatok, s vén bodzafák a Várhegy oldalában, viruljatok és furuljázzatok. Legyen boldog a legény meg a lány, legyen szerelmes lányom és fiam, áldott legyen minden léptük nyomuk, egy se legyen soha boldogtalan. Minden szerelmes pár, aki itt sétál, összesimul, borul, áldott legyen. Áldott minden andalgás, üldögélés ezen a vérrel öntözött hegyen. S áldott legyen az én magányosságom, olyan áldott, mint egy vén bodzafa, mikor betelik virág illatával a harmatejtő május éjszaka, mikor betelik bodzafa virágok jószagával a Várhegy oldala, s megszólal a fülemüle magában, mint elvarázsolt bodzafuruja.
4: Áprili Lajos, köszönet a napsugárnak.
5: Tavaszodik. Holt tavaszok fáradt szívembe visszajárnak. S fáradtan is köszönni kell. Köszönni kell a napsugárnak.
12: Köszönöm, hogy hervadva is tavaszi halkmámorba estem. Köszönöm, hogy új fény ragyog a főtéri aranykereszten. Köszönöm, hogy kisgyermekek mezitláb malom kerekeznek, ásott tövi vén almafák fiatalos kedvel rügyeznek. Köszönöm a szél jó ízét, aromáját a barkaszhagnak. Köszönöm, hogy hegyoldalon ibolyászú lányok kacognak. Köszönöm, hogy napos gyepen fehér fénnyel vakít a vászon. Köszönöm, hogy friss fák alatt szelíd szívvel megint halászom. Habos felhők fejem felett vitorlásan feszülve szállnak. Üzekedő játékait köszönöm életnek, halálnak.
4: Kedves hallgatóink, Áprili Lajos, Babits Mihály, Erdélyi József és Tóth Árpád verseit Ajtai Andor, Ilosvai Katalin, Jancsu Adrien, Latinovics Zoltán, Lukács Margit, Kálmán György, Sinkó László és Tomanek Nándor mondta el. Szerkesztette Albert Zsuzsa.
3: A felvétel 1998-ban készült, és legutóbb egy évvel később, április 8-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
13: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
14: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
15: Ez überelhetetlen.
13: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
15: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
14: A van igazán sláger, akkor ez az.
13: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
13: Elindult az Anyai Örökség premier sorozat a Dunán, és most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
3: Reklámot hallottak.

0: 16 óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg. A köztársasági elnök letette az esküt. Baka András beiktatási beszédében azt mondta, nagy megtiszteltetés, elismerés és kivételes bizalom, hogy megválasztotta az országgyűlés köztársasági elnöknek. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Elkerülhetetlennek nevezte a szembenézést, és úgy fogalmazott, szerinte a nemzet egy generációnyi időt vesztegetett el, miközben éllovasból sereghajtóvá vált. Hozzátette, az államfőnek örködnie kell a felett, hogy egy új alkotmány kialakítása nem álljon megint egy párt érdekeinek szolgájává. Baka András értékelése szerint 2026 előtt az állam nem felelt meg a demokratikus jogállamiság egyik legalapvetőbb követelményének, a hatalmi ágak tényleges elkülönülésének, a fékek és egyensúlyok működő rendszerének. Feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben a miniszterelnökség. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés a gyanú. A munkát az Orbán Viktor sajtó tanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cége végezte, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a céget. Kaminski Fanni visszautasította a céget ért vádakat. A vállalkozás vezetője szerint nem csak fotókat és videókat készítettek, hanem Orbán Viktor volt miniszterelnök hivatalos weboldalát is fejlesztették, üzemeltették, valamint grafikai és kommunikációs feladatokat végeztek. Közölte, a szerződés díjainak emelkedése az inflációt követte. A cég pedig alvállalkozókkal együtt több mint 30 embernek adott munkát. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek szeptember 1-től. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsodabaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Több mint 140 millió forintra pályázhatnak fővárosi független színházak, alkotók. Budapest Kulturális Közalapítványa a Prokultura Urbis felhívására szeptember 11-éig lehet jelentkezni. A visszanemtérítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható. Folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, zivatar, holnap viszont már sehol nem lesz csapadék. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egypercesek. Örkény István rövid írásaiból.
3: Dal. Janász Jenőnek hívták a dalszerzőt. Az orosz áttörés után csapódtunk egymáshoz, mert az ő ütegét szétlőtték, én pedig Nikolajevkán elveszítettem az alakulatomat. Majdnem 300 kilométert tettünk meg együtt. Néha-néha egy járműre kéreckedve, a legtöbbször azonban gyalogszerrel, hóban, jégben, állandó ellenséges tűzben, még csak le nem terítette Bjelgorod határában egy rövid sorozat. Mindazodáig sejtelmem se volt róla, hogy szerzik a dalt. Ki hitte volna, hogy ilyen könnyedén? Janászból jött a dal, ömlött, fakadt, ahogy forrás buzog a földből. Amit csak látott, amit csak hallott, abban a szempillantásban dallá lett. Szöveggel, rímekkel, melódiával. Csak a címet kellett kitalálni hozzá. Népdal lett abból a bádog bödön gyümölcsízből, melyet egy szétlőtt raktár romjai alól kapartunk ki. És volt ott egy híd, amelyet épp az orrunk előtt robbantottak föl a partizánok. Miközben a hídroncs alatti föltorlott jégen átevickéltünk, Janász Jenő már énekelt. Elkurhadt a vén fahíd a tarcalon, Istenem, csak te tudod az én bajom. Hogy megyek én Annuskámhoz már eztán, hogy ússzak át halált hozó zúgóján? Faggattam, hogy csinálja ezt. Azt mondta, nem tudja. Faggattam, hány dalt szerzett már. Azt se tudta. Talán 3, de lehet, hogy 4000-et. Bjelgorod már odalátszott, amikor lassan elerett a hó. Legomboltam a sapkám fülvédőjét, de úgy is hallottam Janászt dudorászni. Lassú pejhekben hullik a hó, csilingelve fut az orosz szánkú. Száj, száj, kicsi hópehely. 5 gyors roppanás hallatszott. Vége lett Janásznak. Bevégzetlen maradt a dal. Néha eszembe jut. Megpróbálom folytatni. Töröm a fejem, rímet keresek a hópehelyre, de hiába. Mindnyájan tudunk valamit, és azt senki se képes utánunk csinálni. Ez így van.

havas tájban két hagymakupola. Voltak éppen egész Davidovkának ki kellett volna vonulnia, tehát nem csak a mi zászlóaljunknak, hanem a helybeli lakosoknak is. Ebből azonban nem lett semmi. A mieink közül csak néhány pipogy a stréber jött elő, meg a gyengélkedők, az írnokok és a raktárosok, egy szóval, akiknek volt valami félteni valójuk, 40-en vagy 50-en mindössze. Az oroszok közül még ennyien sem. Akit a szolgálatvezető őrmesternek sikerült kikergetnie a házából, az ott lézengett egy darabig a téren, de mihelyt tehette, visszaszökött. Még feltűnőbb, hogy Holló őrnagy, a zászlóai parancsnok is távol maradt, pedig mostanáig mindenki végzésen megjelent és nagyon ügyelt a formaságokra. Egy percre kijött a parancsnokság elé, körülnézett a templom téren, azt mondta, hogy hideg van, és visszament, és többé nem mutatkozott. Így aztán hivatalos részről az orvoson és a szolgálatvezető őrmesteren kívül csak egy német teherautósofőr és egy altiszt volt jelen, Lejkával a nyakában. Ők hozták az elítéltet Davidovkára, mert itt kellett rajta végrehajtani a német hadbíróság ítéletét. Na és persze, hogy itt volt még az az ecetes nevű hajtó is, aki 3 liter rumért vállalta, hogy fölakasztja az asszonyt. Ecetes az első liternek már nyakára hágott, és elég bizonytalanul állt a lábán. Az asszony ott várt a fa alatt, mozdulatlanul, mintha a földhöz fagyott volna a lába. Egy könnye sem volt. Eddig úgy vettük észre, hogy az öregek halnak meg a legkönnyebben. Rémüldöznek ugyan, mintha nem értenék, hogy mi történik velük, de se nem könyörögnek, se nem sírnak, se nem sikoltoznak. Ez az asszony még elég fiatal volt, elég jó külsejű, és elég jól öltözött. Mégsem szólt egy panaszló szót sem. Csak állt, és égő szemmel nézte azt a kislányt, aki bemászott a teherautó alá, és onnan kukucskált kifelé. 4 vagy 5 éves lehetett. Piszkos és sovány volt, de ő is elég jó ruhákat viselt, egy kis bundamellényt, vattanadrágot, vastag pamutharisnyát és gumikalocsnit. Amikor a fiatalasszony nyakára ráhurkolták a kötelet, üdehangon, mint akit megcsiklandoztak, fölnevetett a teherautó alatt. 3 perccel később az orvoszászlós megállapította, hogy beállott a halál. Hideg szél támadt, mely lassan hintáztatni kezdte a fiatalasszony testét. A lányka kimászott a teherautó alól. Egy ideig szemmel kísért ezt a lengő mozgást, aztán, mint aki jól elmulatott valamin, de már kezdi sokkallani a tréfát, fölkiabált a fára. Mama! Akkor már egyetlen orosz sem volt a templom előtt, és a mieink közül is csak Ecetes Márton hajtó, Bíró Elek szolgálatvezető őrmester, dr. Friedrich Tibor orvoszászlós, és egy Koszta István nevű tizedes, civilben az Aranybika szálló söntésének csaposa, aki a furunkulusai miatt már többször kérte, hogy utalják be egy hátországi kórházba. Most is úgy állt, hogy észrevétesse az orvossal a nyakán pirosló duzzanatokat. Friedrich doktor azonban elfordult tőle, és belenézett a Lejka lencséjébe. A német altiszt intett a kislánynak, hogy menjen ki a képből, de az nem mozdult álló helyéből, hanem tágra nyílt, tündöklő szemmel bámult a Lejkába. Talán még sohasem látott fényképezőgépet.

perpétuum mobile. Auschwitz azt mesélte, hogy odahaza péksegéd volt a Verespálné utcában. Azt mesélte, hogy reggelente csak úgy a hóna alól befalt egy kilós kenyeret. Akkor 92 kiló volt. Mit gondoltok, most mennyi vagyok? Ezt nem tudtuk megmondani. Tény, hogy már szükségre se járt ki, ami rossz jel, és csak vizet ivott, ami még rosszabb. Folyton itta a vizet. Nem is szomjazott, csak itta, mint egy lefolyó. Az se jelent jót, hogy a ruhája tele lett tetűtojással. A tetveket csak úgy lehet féken tartani, ha az ember minden percben öldösi őket. Másképp elszaporodnak, és telerakják serkéikkel a ruhavarrásokat, főleg a meleg testájakon. Auschwitznak egészen megszürkült a hónalja a tetűtojásoktól. Nem is szóltunk neki. Ilyenkor már nem segít a szó. Egy éjszaka arra ébredtem, hogy nagyon forgulódik. Azt kérdeztem, mondd, mit csinálsz, Auschwitz? Azt mondta, eszem. Azt kérdeztem, mit eszel, Auschwitz? Azt mondta, kélek szépen, tetűtojást eszem, és kélek szépen, tetveket. Gyufát gyújtottam, de rögtön el is fújtam. Egészen közel volt már a front, cigarettázni is tilos volt éjszaka. Csak annyit láttam, hogy nyugodt az arca, majdnem elégedett. Azt mondtam neki, ne beszélj bolondokat, Auschwitz. Hanem megvárjam, amíg kiszívják a vérem? Kérdezte. Maximum 2 hétig kell kibírni, magyarázta. Márpedig, ha ő megeszi a tetűt, akkor játszva kibírja ezt a 2 hetet, mert nem megy veszendőbe semmi. Minden csöpp vére, amit kiszívtak, megint visszajut a szervezetébe. Vagyis se nem gyengül, se nem erősödik. Akkor te föltaláltad a perpetuum mobilét, mondtam. Nem tudta, mi az. Mondtam, amihez nem kell energia. Ezt sem értette. Miközben a serkéket ette, megmagyaráztam a perpetuum mobilét. Később elaludtunk. Reggel megpróbáltam fölrázni, de már nem volt benne élet.

a tiszkörmünkkel. Az olaszok, mielőtt éhen haltak volna, akkora zenebonát csaptak, hogy az ember majdnem belesiketült. A többi nemzetek, még az olaszokkal rokon franciák is, megadással fogadták a halált, és csendben, szinte észrevétlenül siklottak át egy végérvényes kristály állapotba. Az olaszok azonban mindent másképp csináltak, és a maguk szokásai szerint éltek. Mi többiek például, ha lehetett, az alsó pricsen próbáltunk helyet találni. Csak ők kiparkodtak a felső pricsre, ahol egy árnyalattal melegebb volt ugyan, de minthogy a legyengültségnek egy bizonyos fokán az ember nem bír föl slemászkálni, attól kezdve többé szükségre sem mehet. Az olaszoknak azonban az volt a fontos, hogy együtt legyenek, és a felső pricsen valamilyen bonyolult, regionális beosztásban helyezkedtek el. A legtöbbször nem is a nevükön, hanem a szülővárosuk nevén szólították egymást. Néha csak úgy röpködtek az olasz városnevek a levegőben. Máskülönben teljesen normálisan viselkedtek, kivéve, ha már a végét járta valaki. Akkor hirtelen nagy hangzavar támadt, és olyan mozgolódás, hogy az egész fa alkotmány beleremegett. Egy ember halála úgy látszik, még most is felháborította őket. És érdekes, hogy ezért a nagy hűhóért nem csak, hogy nem szitta őket senki, sőt, valami respektus vette őket körül. Egy este kimentem a barakkunkból. Az ajtó előtt összeütköztem valakivel. Sötét volt, de a hóderengésében észrevettem a sapkájáról, hogy olasz. Nem tudsz vigyázni? Förmett rám. Bevered a fejem, és még neked áll följebb, válaszoltam mérgesen, és ott akartam hagyni, de az olasz nem engedett tovább, míg a földről össze nem szedte azt a valamit, amit kiütöttem a kezéből. Utána megnyugodott. Hol tanultál meg olaszul? Kérdezte. Sehol. Pedig elég jól beszélsz. Mert az iskolában latinul tanultam, aztán beutaztam Olaszországot, és ott is ragadt rám egy kevés. Tovább akartam menni, de ő megfogta a karom. Voltál Cremonában? Nem. És Veronában? Ott kétszer is. Nem hazudsz? Engedd már el a karomat. Nem engedte el. Az arcomba nézve mérlegelte, lehette-e két ízben Veronában. Úgy látszik, arra az eredményre jutott, hogy igen, mert elkezdett húzni maga után. Hová cipelsz te engem? Kérdeztem. Ne kérdezősködj annyit. Az én olaszom a barak legbelső végében lakott. Édeskés, émeítő bűzter jengett ebben a sarokban, mert az olaszok se szívesen adták ki a halottaikat. 4-5 napig mi is bent tartottuk a holttesteket, mert ha néha nap osztottak valami ennivalót, előtte mindig sorakozót rendeltek el, és létszám megállapítást tartottak. Ahány fővel többen voltunk, annyival több adagot kaptunk. Ezért aztán közre fogtuk a hullákat, fejükbe nyomtuk a sapkájukat. Az őrök még soha se vették észre, hogy a holtakat is hozzászámolták az élőkhöz. Persze nálunk a barak elején sokkal hidegebb volt, és a testek is csak később kaptak szagot. Cremona, kiáltott fel a pricsre az olasz. Pavia, Roma, Vicenza. Én elég jól megértem őket, ők is engem, de ha egymással beszélek, akkor egy árva szót sem értek a hadarásukból. Most se tudtam, miről tárgyal az én olaszom a Cremonaival, meg a társaival. A vége az lett, hogy meginvitáltak a felső pricsre. Itt a csajkád? Kérdezte a cremonai olasz. Körülnéztem. Olyan sötét volt, hogy csak a mozgolódásukból sejtettem, milyen sokan ülnek körülöttünk. Nincs, mondtam. Nincs nálad, vagy nincs egyáltalán? Kérdezte cremonai. Nincs egyáltalán. Sötétben valaki fölnevetett. Te valami professzor vagy? Kérdezte az én olaszom. Honnan veszed ezt? Mert még csajkád sincsen. Tegnapig volt. És mi lett vele? Valószínűleg ellopták, mondtam. De akkor mégiscsak professzor vagy te. Ennek a viccnek, hogy én professzor vagyok, nagy sikere lehetett, mert körös körül egyre többen nevettek rajtam. Miután elcsendesültek, megint összedúzsoltak. Aztán megszólalt az én olaszom. Meg akarunk kínálni valamivel. Mivel? Kérdeztem. Ezzel a büdösséggel? Belátom, hogy ez nem túl szellemes, de akkor már olyan jó volt a hangulat, hogy akármit mondtam, az olaszok dülöngéltek a nevetéstől. Valaki a kezembe nyomott egy langyos csajkát. Gyanakodva szagolgattam, mert hát, ha csak ugratni akarnak ezek a jókedvű olaszok. Hát csak megnyugodtan, mondta a cremonai. Hús van benne. Milyen hús? Máj, mondta a cremonai. Csak megsózva nincs. Megkóstoltam. Csak ugyan máj volt.
Evés közben azonban eszembe jutott egy szóbeszéd, amit a szakácsokkal kapcsolatban hallottam. Borzasztó éhes voltam, de letettem a kanalat. Minek a mája ez? Kérdeztem a kremonaitól. Talált ki? Nem macska? Kérdeztem. Miért lenne macska? Mert azt hallottam, hogy az olaszok kedvenc étele a macskahús. Ezen aztán olyan jót nevettek, hogy a távolabb ülő kedvéért az én olaszom el is ismételte az egész beszélgetést. Másodszor talán még jobban nevettek rajta. A máj rágós volt, mint a tapló, és ráadásul teljesen sótlan, de én olyan erővel morzsoltam és marcangoltam, hogy egy darab vasat is elharaptam volna, ha a számba kerül. Én itt soha egyetlen macskát se láttam, mondtam. Mert egy szórakozott professzor vagy, mondta a kremonai. De ez a hús nem is macska ízű, mondtam. Most már csönd lett, és mindenki engem figyelt. Ha nem milyen? Szakács ízű, mondtam. Már nem bírtak magukkal. Lögdösték, taszigálták egymást, és ha belefáradtak a nevetésbe, elég volt, ha elismételték, amit mondtam, és újra felviharzott a hahota. A kremonai megkapaszkodott a prics végében, hogy le ne essen. Fogadjunk, mondta aztán, hogy nem csak macskát, hanem szakácsot se láttál. Hát nem, vallottam be. Látni tényleg nem láttam egyetlen szakácsot sem. Nem is nagyon mutatkoztak. Azt hallottam, hogy amióta kezdtek eltünedezni, csak éjjel és csak csapatosan mertek kimozdulni a konyhából. Hát, köszönöm szépen, mondtam, amikor kiürült a csajka. Zum wohl, mondta az én olaszom. De azért nem kell erről a májról beszélni. Én nem szólok senkinek, mondtam, és lemásztam a pricsről. Holnap este is szívesen látunk, szólt utánam a kremonai. Ha van egy kis sód, akkor hozd magaddal. Sajnos nincs, az legalább a kanaladat hozd el. Kanalam sincs, mondtam. Halljátok, kiáltott a kremonai, a kanalát is ellopták a professzor úrnak. Megint nevettek. Már a pricsem elültem, de még oda is elhallatszott, milyen jól mulatnak rajtam az olaszok. Minden esetre rongyokba csavartam, és gyorsan a fejrészem alá rejtettem a csajkámat, a kanalamat, és egy kis szaharinos üvegben egy csipet sót. Az éhhalálnak voltunk odadobva. Nagy soványságunkban már csupa kéz, meg láb lettünk, és hiába próbált ki a maga módján a tiszkörmével valahol megkapaszkodni. Mind siklottunk, satnyulva, zsugorodva, egy végérvényes kristályos lét felé.

választék. Jó napot, asszonyom! Mit kíván a kedves vevő? Egy barna kalapot szeretnék venni. Milyen legyen? Sportos, szolidabb, széleskarimás? Maga mit ajánl, asszonyom? Próbáljuk meg ezt. Könnyű, nem túl sötét, nem is túl világos. Ott a tükör, kérem. Azt hiszem, nem áll rosszul. Mintha a kedves vevőre tervezték volna. Mégis, ha nem fárasztom, mutasson egy másik fazont is. Készséggel, ezt is nagyon merem ajánlani. Valóban jól áll. Nem is tudom, melyiket válasszam. Talán egy harmadikat. Ezt nagyon sok vevőnk dicséri, és épp olyan jól jár, mint az első kettő. Igaza van. Mi az árkülönbség a három kalap között? Az áruk egyforma. És a minőségük? Merem állítani, egyik se rosszabb a másiknál. Hát akkor mi a különbség a három felpróbált kalap között? Semmi, uram. Nekem nincs is három barna férfi kalapom. Hanem hány? Csak ez az egy, amit már háromszor felpróbáltam? Igen, uram, ha szabad kérdeznem, melyiket választja? Magam se tudom, talán a legelsőt. Azt hiszem, az a legelőnyösebb. Bár a másik kettő sem állt rosszul. Nem, de most már kitartok a legelső kalap mellett. Ahogy parancsolja, uram, a viszontlátásra.

kettős öröm. Egy. Horgászok lapja. Örömmel közöljük sporttársainkkal, hogy a budapesti sütőipari vállalat keszegezéshez való tarhonyát hozott forgalomba. Ez az új és nagy jelentőségű találmány 10 dekás zacskókban minden szaküzletben kapható. Elkészítése a horgász feleségek nagy örömére igen egyszerű. Forró vízbe dobva 5 percig kell főzni, majd leszűrni. A főzés után körülbelül 1,5 órával éri el teljes rugalmasságát, aminek jóvoltából a horgon 4-5 óráig is kitart, és keszegezéshez garantált sikerrel alkalmazható. 2. Keszegek lapja. Örömmel tudatjuk tisztelt olvasóinkkal, hogy a budapesti sütőipari vállalat, melynek emlékezetes horgász galuskájára sokunknak örömünkre szolgált, most újabb tésztát hozott forgalomba. Ezt a csemegét tarhonyának hívják, és elődjénél jóval hozzáférhetőbb. Ha csöndes a víz, 4-5 óra hosszat is megmarad a horgon, tehát nincs okunk sietségre, kapkodásra. Keszegek, figyelem! Ne húzódozzunk, ne féljünk az újtól. A horgásztarhonya ízletes, tápláló, vitamindús. Fogyasszuk egészséggel!

0: Folklór. Egy. Viccelődünk. Egy fekete autó közeleg a megyeszékhely felől. Megáll. Egy fekete ruhás férfi kiszáll, és oda megy a borsótáblához. No, hogy vagyunk, hogy vagyunk? Szól oda viccesen a parasztoknak. Jól vagyunk, válaszolják viccesen a parasztok. Sárvári folklór, Vas megye, 1957. Kettő. A termelés zavartalanul folyik. Halló, gépterem?
1: Skultéti, jelentkezem.
0: Mennyi, Skultéti?
1: 33.
0: Mi 33?
1: Mi mennyi, főmérnök úr?
0: Az, ami 33. Nem annyinak kellett volna lennie?
1: Mindegy, Skultéti, csak csinálják tovább.
0: Nehézipari folklór, 1978.

Ballada a költészet hatalmáról. A körúton állt egy telefonfülke. Ajtaja sűrűn nyitódott, csukódott. Az emberek megtárgyalták ügyes-bajos dolgaikat, fölhívták a lakáshivatalt, megbeszéltek egy találkát, pénzt kértek kölcsön a barátaiktól, vagy féltékenységükkel gyötörték kedvesüket. Egy idős asszony, miután visszaakasztotta a hallgatót, egyszer nekidőlt a készüléknek és sírt. Ilyen eset azonban csak ritkán fordult elő. Egy napsütéses nyári délutánon a fülkébe lépett a költő. Fölhívott egy szerkesztőt, és így szólt. Megvan az utolsó négy sor. Egy piszkos papírszeletről felolvasott négy vers sort. Nyaj, milyen leverő, mondta a szerkesztő. Írd át még egyszer, de sokkal derűsebben. A költő hiába érvelt. Hamarosan letette a hallgatót, és eltávozott. Egy ideig nem jött senki, a fülke üresen állt. Aztán megjelent egy javakorabeli asszony, feltűnő kövértermettel, feltűnő nagyságú keblekkel, nagy virágos nyári ruhába öltözöttem. Ki akarta nyitni a fülke ajtaját. Az ajtó nehezen nyílt. Először nem is akart kinyílni, de aztán hirtelen kivágódott úgy, hogy valósággal visszalökte az utcára a hölgyet. A következő kísérletre az

nagy virágos hölgyre. Egyesre tudni vélték, hogy magas feszültségű áram van az ajtóban. Mások szerint a nagy virágos hölgy meg a cinkosa el akarták rabolni a készülékben levő érméket, de idejében lefülelték őket. A fülke egy ideig némán hallgatta oktalan találgatásukat, aztán megfordult, és nyugodt léptekkel elindult a Rákóczi úton. A sarkon éppen pirosat jelzett a lámpa, a fülke megállt és várt. Az emberek utána néztek, de nem szóltak semmit. Mi nálunk semmin sem csodálkoznak, legfőjebb azon, ami természetes. Megjött az autóbusz, elvitte az utasokat, a fülke pedig vidáman ballagott végig a Rákóczi úton, a verőfényes nyári délutánban. Nézegette a kirakatokat, elácsorgott a virágüzlet előtt. Egyesek látták bemenni egy könyvesboltba, de lehet, hogy összetévesztették valaki mással. Egy mellékutcai italboltban felhajtott egy kupica rumot, aztán végig sétált a Dunaparton, és átment a Margit-szigetre. Az egykori kolostor romjainál meglátott egy másik telefonfülkét. Tovább sétált, aztán visszafordult, végül átment a másik oldalra, és tapintatosan, de kitartóan szemezni kezdett a túlsó fülkével. Később, amikor már sötétedett, belegázolt egy virágágyba a rózsák közé. Hogy éjszaka mi történt a romoknál, mi nem, azt nem lehet kideríteni, mert a szigeten rossz a közvilágítás. De másnap a korai járókelők észrevették, hogy a romok előtti fülke tele van dobálva vérvörös rózsával, a telefonkészülék pedig egész nap tévesen kapcsolt. A másik fülkének akkor már hűlt helye volt. Ő pirkadatkor elhagyta a szigetet és átkelt Budára. Fölment a Gellért hegyre, onnan hegyen völgyön át a hármas határhegy csúcsára kapaszkodott föl, aztán leereszkedett a hegy oldalán és nekivágott az országútnak. Soha többé nem látták Budapesten. A városon kívül, a Hüvösvölgy utolsó házain is túl, Nagykovácsi községtől azonban jóval innen, van egy vadvirágos rét. Akkora csak, hogy kifulladás nélkül körbe tudja futni egy kisgyerek, s olyan rejtve él a magas törzsű fák közt, mint egy tengerszem. Túl kicsi még ahhoz is, hogy valaki lekaszálja, ennél fogva nyár közepén már derék magasságig nő rajta a fű, a gaz, meg a virág. Ez az a hely, ahol a fülke letanyázott. A kirándulók, akik erre vetődnek vasárnaponta, nagyon megörülnek neki. Kedvük támad megtréfálni valakit, aki még az igazak álmát alussza, vagy eszükbe jut hazatelefonálni, hogy tegyék a lábtörlő alá az otthon hagyott kulcsot. Belépnek a fülkébe, egy kis rézsút dőlt a puha talajon, s miközben az ajtón utánuk hajolnak a hosszú szárú vadvirágok, fölveszik a telefonkagylót. A készülék azonban nem ad vonalat. Ehelyett négy vers sor szólal meg a telefonkagylóban, olyan halkan, mintha hangfogós hegedűn. A bedobott pénzt a készülék nem adja vissza, de miatt még senki sem tett panaszt.

apró hirdetés, örök nosztalgia. Jolio Curitéri, 5. emeleti kétszobás, alkóvos, beépített konyhabútorral felszerelt, sashegyre néző lakásomat, sürgősen, ráfizetéssel is

elcserélném. Joliot-Curie téri, 5. emeleti kis szoba, alkóvos, beépített konyhabútorral felszerelt lakásra, a Sashegyre néző kilátással.

Nézzünk bizakodva a jövőbe. Körülbelül 110-115 év múlva egy szép nyári napon soron kívül megkondítják majd az ország összes harangjait. Sokan rá se hederítenek, pedig az a csengésbongás nagy változások hírnöke lesz. Addigra Visegrádon újjáépül az egykori királyi palota sosem látott pompával, óriási termekkel, függőkertekkel. Az avatási ünnepségen, azt jelzi majd a harangkongás, néhány aggastyánnak könnybe lábad a szeme. Valóban, az lesz az a perc, az a nagy és régen esedékes perc, amikor véget ér az ezer éves pehszéria. Visegrád akkor már nem ennek a csöpp kis országnak lesz a székhelye, hanem a Dunai Magyar Köztársaságnak, melynek 4 vagy 5 tenger mossa partjait. Dunainak azért fogják hívni a köztársaságot, nehogy összekeverjék egy másikkal, az Alsó-Rajnai Magyar Köztársasággal. Ez utóbbit akkor sem magyarok lakják majd, hanem kopott öltözékű elnyűt alsó-rajnaiak, akik csak kabalából vették föl a magyar nevet. Le se lehet írni, milyen jó dolog lesz akkor magyarnak lenni. Elég talán annyit mondani, hogy a magyar szó potom 115 év alatt igévé változik, mely addigra minden élő nyelvbe felszívódik, méghozzá kellemes jelentéstartalommal. Magyarni, franciául például annyit tesz majd, magamat jól leszopni. Spanyolul, utcán pénzt találni, érte lehajolni. Katalán nyelvjárásban, könnyedén hajolgatok, amióta kínzó derékzsábámból kigyógyultam. És ha valaki Londonban így szól, I'm going magyarni, vagyis szó szerint megyek magyarni, ez azt jelenti, ahhoz az isteni nőz, akit ott látsz, most oda megyek, megszólítom, belekarolok, hazaviszem, és itt egy csúnya szó következik. Más példa. Én magyarok, te magyarsz, ő magyarik, mert ikes lesz az ige, 7 civilizált nyelven, norvégül, görögül, bolgárul, baszk nyelven, stb. Azt jelenti majd, ropogós kacsasültet eszem, eszel eszik, idei uborka salátával, miközben Yehudi Menuhin a csak egy kis lányt húzza a fülembe. Továbbá. Anyuka, mehetek magyarni? Magyarhatsz. Lett. Tül azt jelenti, hogy egy kisfiú elkéreckedik moziba, s az édesanyja némi habozás után elengedi, pedig a filmet csak 18 éven felüliek látogathatják. De hagyjuk a külföldet. Itthon is sok mindent másként hívnak majd. Például a vanília helyett, mely idegen szó, a háború megy át a köztudatba, mint hogy a régi jelentését amúgy is elvesztette. A visegrádi cukrászdában tehát a fagylaltos pult fölött ez lesz kiírva, eper, puncs, háború, csokoládé. Így fogunk élni. Addig ezt a pár évet ki kell bírni.

Amikor lenéztem a tribűnről, megigézett a látvány. Nem csak a sűrű embersokaság, a kivilágított pálya, a színes mezbe öltöztetett hajtók, hanem sokkal inkább az a lázas izgalom, mely összefogta az összes jelenlevőket, s még engem is, aki először voltam itt, megcsapott meleg leheletével. Kölcsön kaptam egy látcsövet, végignéztem a salakpályán. Ütik is őket? Kérdeztem hirtelen megborzongva. Te humanista, mosolygott a barátom. A küzdőszellemről kezdett magyarázni, mely itt egyformán elragad mindenkit. Ahogy például egy rakétának minden legkisebb darabja részese a lendületnek, pedig valójában csak a hajtómű termel energiát. Az ostor nem arra szolgál, hogy fájdalmat okozzon. Inkább csak kontaktust létesít két élő lény között, akik ugyanannak a rohanásnak a megszállottjai. Tehát nem ütésre, csak jelzésre való. Annak közlésére például, hogy befordultak a célegyenesbe, hogy jobbról vagy balról felnyomul valaki, és így tovább. Mással, mint ütéssel nem lehet üzenni? Kérdeztem. El kell fogadni a játékszabályokat, mondta a barátom. Egy kis ablakhoz vezetett, ahol fogadásokat lehet kötni. Elmondta, hogy a következő futamnak két nagy esélyese van. Ő a hosszú nyakú Jónásra kötött fogadást. És melyik a másik? Frici bácsi, mutasd meg! Belenéztem a látcsőbe, és szemügyre vettem Frici bácsit, aki különben dr. Verzár Frigyes néven szerepelt a versenyújságban. Erősen lámpalázosnak látszott, ahogy feszes bricseszében, sáros félcipőjében emelgette a lábát a nedves salakon, miközben idegesen harabdálta a zablát. Az sem volt éppen bizalomgerjesztő látvány, ahogy szarukeretes pápa szemével hátra-hátra nézegetett a hajtójára, bár nekem újonc létemre nem volt jogom ítéletet mondani. A két esélyes azonban nem keltett bennem bizalmat. Egy kis látcsövezés után megfogadtam egy Honvéd utcai ügyvédet, akinek hallomásból ismertem a nevét. Amikor barátom meglátta kezemben a tikettet, csak mosolygott. Hát ez hogy jutott eszedbe? Egy ismerősöm vállóperét vitte, magyaráztam. Mi bajod vele? Ősszel operálták az orrsövényét, mondta barátom. Ha befut, 70-szeres pénzt fizet, de eddig mindig gyengén szerepelt. Egy csomószor diszkvalifikálták tisztátlan ügetés miatt. Ha csak az arcát nézem, jegyeztem meg, elég értelmesnek látszik. Ez csak a látszat, legyintett a barátom. De te vagy a szűzkéz, lehet, hogy neked lesz igazad. Már a start után látni lehetett, hogy alig, ha lesz én nekem igazam. A Honvéd utcai ügyvéd hamar leszakadt a mezőnyről, talán mert az aktatáskája akadályozta a mozgásban. Ő volt az egyetlen, aki aktatáskásan futott, ráadásul kalocsnit viselt, és időnként elővette kockás zsebkendőjét, és hosszan fújta az orrát. Talán csak meg volt fázva, vagy pedig az operáció nem sikerült tökéletesen. Persze a fő baj az volt, hogy hiányzott belőle a küzdőszellem. Dr. Jónás Elek viszont, akire a barátom nagyobb összeget tett, majdnem végig vezetett. A futamot mégsem ő nyerte meg, hanem izgalmas hajrá után a 70 éves Pácius Vilmos doktor futott be elsőnek, akinek jól csengett a neve a jogi világban, könyve pedig az államjog fejlődése az aranybullától a pragmatika szankcióig a professzorságot hozta meg szerzőjének. Pácius a fordulóban még bele volt gabajodva a bolyba. Mikor azonban a hajtó néhányszor ráhúzott a farára, az ősz jogtudós minden erejét összeszedve kiugrott a többi versenyző közül. Félpályán elhagyta Bárdi doktort, a volt képviselőt, aztán utána eredt utolsó vetétársának. Hosszú csontos lábával könnyen trappolt el a lelátó előtt, és közvetlenül a célszalag előtt faképnél hagyta Jónás doktort. Amikor levezették a pályáról, hajtója kivette szájából a zablát, és egy üveg bambit vett neki. Az ősz professzor, miközben a csalódott tömeg dühösen üvöltött, hálás horkantások közt egyhajtásra kiitta az üveget. Az én kalocsnis ügyvédem viszont utolsó előttinek futott be a célba. Lesétáltunk a büfébe. Barátom rossz kedvűen fejtegette, hogy nem érdemes már ügetőre járni. Mindenki csal, a hajtók, mint most is visszafogják a favoritokat. Bár, tette hozzá, az operisták futama alkalmasint érdekesebb lesz. Hát ezek, néztem föl a versenyújságból, a teológiai főiskola,
Ők csak megjátszák a nagy lelkesültet, legyintett a barátom. A papságban nincs már szufla. Pedig egyszer egy diakónus még a zablát is átharapta, de legfeljebb a zsűrit tévesztette meg. Csak az operistákban lobog a szent tűz, az igazi sportszerű versenyszellem. Igaz ugyan, hogy el vannak hízva, de azért énekelve futnak, és Brunner-Wasser második Gertrude, a nagy Wagner koloratúra még a fordulóban is kivágja a felső C-t. Hiába a művészek nem hagyják magukat visszafogni.

0: Vallomás. Mindenki ebédel. Hanyatfekve süttetem magam a napozóban, mely mélyen bele van építve a Balatonba. Nem messze tőlem, törökülésben kisportolt, magasra nőtt fiú, s egy nagyon barnára sült lány, fejét a fiú ölébe hajtva. Más senki. A lány behunja szemét, mert a déli napfényt, mint egy nagyító tükör veri vissza a víz. A tó csöndes, csak alattunk a napozó cölöpei közt szöszmötöl a víz. Más zaj nincs. Hogy meg ne halljam, folytott hangon beszélget a fiú meg a lány. Szóról szóra. Egy szóval hol sült le így? Kérdi a fiú. Nem mondom még egyszer, válaszolja a lány. Kérem szépen. Úgyis elvicceli. Isten bizony, nem viccelek. Már mondtam, hogy a villanytelepi strandon. Egy szóval, ez egy villanysülés. Nevetnek. A fiú jobb keze öt ujja végig szalad a lány karján, súlytalanabbul, mint egy madár árnyéka a vizen. A lány elhúzza a karját. A fiú újra végig húzza rajta a kezét. A nevetés elül. Képzelem, micsoda strand az, mondja a fiú. Nagyon szép strand, állítja a lány. Csak gyerekek járnak oda? Inkább csupa felnőtt. Mindjárt mély a víz. Meddig ér magának? Duruzsol a fiú. Ki is van írva, csak úszóknak? Egy szóval, eddig ér, dünnyög a fiú. A lány hasa mesztelen. A fiún is csak egy gyermekarasznyi fecskenadrág van. A lányon még annak is csak kicsinyített mása. Egy kék kendő csücsök az ágyékára kötve, s két kis sapka a mellein. Nem is ruha ez, csak borogatás. Lefejti hasáról a fiú tenyerét, erre az bal kézzel átfogja a lány csuklóját, a lány szabadon maradt keze a fiújét, s úgy összegabajodik a kezük, mint a szabadfogású cselgáncs birkózásban. Csak hogy ők oly szeliden birkóznak, ahogy egy újszülött kapkod kezével a lába, lábával a keze után. Az a négy kéz, vélnéd, egyetlen testnek a tartozéka. S halkan, galambi hangon nevetnek. Aztán megint elül a nevetés. Egyszer megnézem azt a strandot, mondja a fiú.
1: De úgyse nézi meg,
0: mondja a leány. Ha mondom,
1: úgyse.
0: Isten bizony, mondja a fiú. Hogy kell oda menni?
1: A villanytelepnél egy kicsivel tovább. Az van kiírva, augusztus 20-a strandfürdő.
0: Nem értem, mondja a fiú, és mintha nehezülne a hangja.
1: Mit nem ért?
0: Kérdi a lány, ő is lassabban, nehezen csordulón.
1: Villanytelepinek hívják? Villanytelepinek.
0: Jobb vállán pihen a fiú keze. Nem pihen. Lassan elindul lefelé. És augusztus 20-ának?
1: Az a neve.
0: Egy szóval, ez a kereszt neve. Ezen megint nevetnének, de valahogy nem akar világra jönni ez a nevetés, mert a fiú keze becsúszott a fürdőtrikó alá, és ott marad. A leány behunyt szemmel tétován keresi a fiú kezét, de nem tudja eltávolítani onnan, ahová befészkelte magát. Ezek pontosan egymásba szabottak. A férfi tenyér és a női mell. Villanytelepi? Kérdezi a fiú rekedten. Villanytelepi, mondja rekedten a lány. És augusztus 20. Mondja rekedten a fiú. Augusztus 20.

Egy jól sikerült temetés. Odafele menet mindnyájan fáztunk, mert a kocsiban, melyet az operaház kölcsönzött erre az útra, nem működött a fűtés. Mégis megállás nélkül mentünk Miskolcig, és onnan mindjárt tovább, abba a bükkai faluba, ahol szegény Boni várt a nyugdíjaztatása óta élt. Még egy kávét sem ittunk. Valami sürgetett, zaklatott, hajszolt. Én ültem a sofőr mellett, s hátul a két testesebb utas, Besztercei, a zenekritikus, és Márgitta, szoprán énekesnő. A kocsi tele volt rakva csokrokkal és koszorúkkal. A legnagyobbat csak a tetőre tudtuk felkötözni. Piros-fehér-zöld szalagja lobogott utánunk a szélben. Gitta bírta legrosszabbul a dolgot. Ahogy távolodtunk Pesttől, egyre idegesebb lett. Minek is jöttem, hajtogatta. Én, aki egy csirke vérét sem bírom látni. Nyugodj meg, Gitta, csitította a zenekritikus. Nem lesz semmi baj. Ő aztán bírta. Először is ez a 170. temetés, melyre kiküldték, s emellett a minden idők legcinikusabb újságírója címmel ő ajándékozta meg saját magát. Csak Mariska jár az eszemben, sóhajtott föl Gitta. Mit érezhetett, amikor belépett abba a szobába? Ne gondolj rá, mondta Besztercei. Nem bírok másra gondolni, akkor legalább ne beszélj róla. Gitta elhallgatott, de a dolog ott maradt a levegőben. Szegény Boni várt, még bejárónőt se tűrt meg maga mellett. A felesége, egy depresszióra hajlamos asszony, aki éppen szanatóriumi kezelésről tért haza, a szomszédokkal törette föl az ajtót. Akkor Boni várt, már hetednap feküdt holtan az ágyában. E kimondatlan látvány hatására mindnyájan megborzongtunk. Az autót betöltötte a koszorúk mohaszaga, a piros-fehér-zöld szalag időnként az üveghez verődött. És mi lesz, ha Mariska rohamot kap? Kérdezte Gitta. Miért nem hagyod abba? Szólt rá a kritikus. Valakinek azt írta, hogy utána akar ugrani a sírba. Ne is válaszolj neki, szólt oda nekem minden idők legcinikusabb újságírója. A visszapillantó tükörben láttam, hogy idegesen rágcsálja üres szipkáját. Gitta csendben maradt. Amikor Miskolcot elhagytuk, megszólalt a sofőr. Hány éves volt a művész úr? 62, mondtam. Láttam, hogy Besztercei elfordítja a fejét. Ő is annyi volt. És igaz, hogy egyszer már tetsz halott volt? Igaz, mondtam. Visszahozták a klinikai halálból. Angina pectoris, jegyezte meg Gitta. Milyen betegség az? Kérdezte a sofőr. Aranyér, mondta Kurtán Besztercei, akinek szintén anginás tünetei voltak. Miért megyünk ilyen lassan? Rossz az út, mondta a sofőr. Ha dörömbölni kezd a koporsóban, mondta Gitta, abban a szempillantásban elájulok. Csendet kérek! Szólt rá Besztercei. Láttam a tükörben, hogy falfehér az arca. Jó ideig hallgattunk. Kopasz akácok, zörgő kukoricaszárak suhantak el mellettünk. Csupa növényi csontváz. A sofőr kivételével mindnyájan ezeket a kóró alakzatokat néztük. Ki tudja, jegyezte meg Gitta megborzongva. Talán mindegyik egy halott. Nem bírsz nyugton maradni, förmett rá Besztercei, akinek híres cinizmusából már egy mágszem sem maradt. Már Gitta hisztérikus zokogásban tört ki, és zokogott, míg célhoz nem értünk. Csontig fagyva léptünk be a halottas házba. De később, amikor átvonultunk a temetőbe, elállt a szél, kibújt a nap, amitől valamicskét átmelegedtünk. Hazafelé is hideg volt az autóban, de már nem vacogott a fogunk, mert a temetés után megittunk egy-egy fél deci rumot a szövetkezeti boltban. Más rövid italt nem tartottak. Mariska nagyon strammul tartotta magát, mondta elismerően Gitta. A lelkész is szépen beszélt, jegyezte meg a sofőr. Mindenki jól viselkedett, állapította meg Besztercei, akinek cinizmusa újra ágaskodni kezdett. Mariska nem ugrott a sírba, Gitta nem ájult el, és Boni várt se dörömbölt a koporsóban. Ezen muszáj volt nevetni. A miskolci szállodában ebédeltünk, aztán átmentünk egy konyakra a cukrászdába. Nagyon sietős az útjuk? Kérdezte a sofőr, amikor már az országúton jártunk. Különben azt mondanám, nézzünk be egy percre Egerbe.
elvitt egy pincébe, ahol gyertyavilágnál pompás medokot ittunk. A vincellér fölajánlotta, hogy a kisfiát átküldi a cigányokért. Köszönöm, nem, mondta Gitta, tudnélik, temetésről jövünk. 60-ban megálltunk egy büfé előtt. Tormás virslit rendeltünk, de a sofőr kiszimatolta, hogy murcit is lehet kapni. 4-en megittunk több, mint 1,5 litert. Amikor tovább mentünk, már sötétedett. Eszembe jutottak a köves hegyoldalon sorakozó sírok, a széltépte fák, s a gomolygó felhők az égen. Milyen szép egy ilyen hegyi temető, jegyeztem meg. A legszebb hegyi temetők Olaszországban vannak, mondta a zenekritikus. Ó, Olaszország, sóhajtott föl Gitta. Nem tudsz nekem egy kis dollárt szerezni, besztercei? Ó, szóle mio, énekelte. A sofőr, aki azelőtt a férfikarban dolgozott, kitűnő hallással tercelt. Gitta azonban az első strófa után elhallgatott, és behunyta a szemét. Mi is hallgattunk, mert úrrá lett rajtunk a fáradtság. Jó leső, zsongó fáradtság volt ez, az idegek fellazulása, amit olyankor érez az ember, amikor egy nagyon veszélyes kalandból, például egy vasúti szerencsétlenségből teljes épségben hazatér. Az operaház művész kapujában váltunk el egymástól, miután nagyon sokáig és nagyon melegen búcsúzkodtunk. Milyen volt a temetés? Érdeklődött a feleségem. Szép, mondtam. Nem volt semmi baj? Dehogy, mondtam. Kitűnően sikerült minden.

Elhangzott egy percesek. Örkény István rövid írásaiból Máté Gábor, Vallai Péter, Eszterházi Péter, Darvas Iván, Örkény István, Sinkó László, Fenyő Ervin, Kulka János és Végvári Tamás olvasott fel. Zenei szerkesztő Bánkövi Gyula. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A felvételt Kis László és Maksai Helga készítette 2002-ben, és legutóbb ugyanabban az évben, április 4-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: Rózsaméz. Guillaume Nándor regényének rádióváltozata. Harmadik rész. Rózsaméz először.
1: Szelíd májusi napokon a hetes laktanya legszélső lakása előtt kivirágoztak a rózsafák. Leveleikre éjszakánként harmatot gyűjtöttek, hajnalban pedig a nap felé fordították fehér és piros virágjaikat. Napközben a tágas udvaron gyerekek rohangáltak, mesztelen talpukkal port kavartak, de a rózsafákat vigyázva elkerülték. Néha megálltak ugyan a kiskert közelében, a rózsafákat azonban akkor sem bántották, csak kíváncsian megbámulták a kerek virágokon bukdácsoló méheket. Aztán meleg júniusi napok jöttek, korán felszárították a harmatot, a rózsafák kihegyezték tüskéiket, virágaik árnyékba fordultak. Kint a szántóföldeken megsárgultak a búzatáblák. A részes aratók elővették kaszáikat, a tokmányba vizet öntöttek, belemártották a kaszakövet, és élesre fenték a kaszákat. Gallai István békésen üldögélt egy meleg vasárnap délután a hetes laktanya árnyékában. Kaszáját már élesre fente és a falnak támasztotta, cigarettázott, és türelmesen válaszolgatott kisfia kérdéseire.
2: Mit csinálnak a méhek a rózsákon?
3: Rózsaillatot gyűjtenek. Éjjel-nappal a rózsaillatot gyűjtik. Rengeteg rózsaillatra van szükségük.
2: Miért van szükségük rengeteg rózsaillatra?
3: Rózsamézet csinálnak belőle.
2: Rózsamézet?
3: Rózsamézet.
2: Hol csinálják a rózsamézet?
3: Messze innen. Egy magas fa tetején van a palotájuk, ott csinálják a rózsamézet.
2: Mi az a palota?
3: Egy gyönyörű ház, amelynek négy tornya van.
2: Olyan, mint a templom?
3: Szebb, mint a templom. A templomnak csak egy, legfeljebb két tornya van. A méhek palotájának négy tornya van, és egy magas fa tetején épült.
2: Milyen magas az a fa?
3: Gyertek csak közelebb, gyerekek. Rettenetesen magas, a koronája nem is látszik. A törzse meg teljesen sima. Senki sem tud felmászni rá, hogy ellopja a rózsamézet.
2: Ki akarja ellopni a rózsamézet?
3: Hát a hörcsögök.
2: Hörcsögök?
3: Hörcsögök, patkányok, rókák, mezeljegerek és fekete rigók.
4: A fekete rigók tudnak repülni. Felrepülhetnek a fa tetejére.
3: Olyan magasra nem tudnak felrepülni a fekete rigók. A fa tetejére csak a méhek tudnak felrepülni, mert ők rózsamézet esznek, és mert nekik a szél is segít.
2: Én láttam már a földön is méhkaptárokat. És mézet is ettünk egyszer karácsonykor.
3: Ó, az közönséges kaptárméz volt. A közönséges kaptármézet az akácvirágból, a gyümölcsfák virágaiból gyűjtik a méhek. A rózsák illatát nem viszik a kaptárokba. A rózsaillatot a palotájukba hordják egy nagyon magas fa tetejére, és rózsamézet csinálnak belőle.
2: Hozzál nekem rózsamézet.
3: Most nem érek rá, búzát kell aratnom.
2: Ne menj aratni, keresd meg inkább azt a magas fát.
3: Lehet, hogy megkeresem.
4: Mit érsz vele? Úgy sem tudnál felmászni. A hörcsögök és a mezeljegerek sem tudnak felmászni.
3: Ó, én okosabb vagyok náluk. Bekenem fabalzsammal a tenyeremet és a talpamat, akkor fel tudok mászni a méhek palotájához.
4: Halára csípnek a méhek.
3: Dehogy is bántanak engem a méhek. A hörcsögöket, mezeljegereket, rókákat, patkányokat és fekete rigókat összecsípkedik, mert azok el akarják lopni a rózsamézet. De én nem lopom el. Péter Páli almát viszek nekik cserébe. Szívesen adnának rózsamézet, nekik van elég, de Péter Páli almát nem tudnak felvinni olyan magasra ezek a kicsiny méhek, pedig nagyon szeretik a Péter Páli almát. Annyi rózsamézet kaphatok tőlük, amennyit csak akarok.
2: Betegséget is gyógyít a rózsamész?
3: Hát persze. Mindenféle betegséget.
2: Ide hívhatom a testvéremet? Ő himlős, és állandóan könnyezik a szeme.
3: Most nem tudok neki rózsamézet adni.
2: Legalább mesélj neki.
3: Na jó, hívd ide.
2: Gyere ide! No, gyere már közelebb! Ha most lenne rózsamézünk, egyből meggyógyítanánk. De nem tudjuk, hogy a méhek hol csinálják.
5: Állandóan könnyezik a szemem.
3: Majd elmúlik.
2: A méhek sohasem betegek? Úgy röpködnek, mintha sohasem lennének betegek. Reggeltől estig hordják a rózsaillatot.
5: Nekem állandóan könnyezik a szemem.
3: Meggyógyulsz hamarosan. Mire visszajövök az aratásból, már nem leszel beteg.
2: méhek biztosan azért nem betegek, mert rózsamézet esznek. Úgy röpködnek, mint hogyha sohasem lennének betegek. És nem is könnyezik a szemük.
6: Igen, azért nem betegek, mert rózsamézet esznek.
3: Persze, persze, azért nem betegek. Ha valamelyik közülük elgyöngül vagy megbetegszik, a többiek rózsamézet hoznak neki, és attól ismét erőre kap. Megint tud röpködni, nem fárad el a legnagyobb melegben sem. Télen pedig nem fázik, akármilyen hideg van.
6: Mikor hozol nekem rózsamézet?
3: Hozok majd mindannyiótoknak. Meg fogom keresni azt a hatalmas fát, amelynek a tetején a méhek palotája van. Bekenem balzsammal a tenyeremet és a talpamat. Megmászom azt a hatalmas fát, Péter Páli almát viszek a méheknek, és cserébe rengeteg rózsamézet hozok tőlük.
5: Ha rózsamézet eszem, soha többé nem fog könnyezni a szemem.
3: Soha többé.
5: Nem fogok fázni télen?
3: Nem fogsz fázni.
5: Akkor sem, ha térdig ér a hó.
3: Akkor sem, ha nyakig ér a hó.
4: Lehet, hogy nincs is a méheknek palotájuk. Lehet, hogy nincs is olyan hatalmas fa. Te csak keresed, és közben nincs sehol a hatalmas fa és a méhek palotája.
3: Már hogy ne lenne?
4: Hol van?
3: Messze. Nagyon messze. Nagyon nehéz megtalálni. De én meg fogom keresni, és hozok rózsamézet.
6: Lehet, hogy nincs is a méheknek palotája. Senki sem látta még.
3: Már hogy ne látta volna?
6: Kicsoda?
3: Hát egy ember.
6: Milyen ember?
3: Egy fekete ember. Egy erős és gonosz fekete ember, akinek hosszú fekete haja és fekete szakálla van. Ez az ember megtalálta azt a hatalmas fát, és felmászott a méhek palotájához.
2: Fahozzam a kentével a tenyerét és a talpát?
3: Nem, csirizzel. A csiriz is jó, de a fabalzsam sokkal jobb. A fabalzsammal egy nap alatt feljuthatsz a méhek palotájához, csirizzel sokkal lassabban haladsz. De ez a gonosz fekete ember nagyon erős volt, 3 napig kapaszkodott felfelé, szögeket vitt a fogai között, egy baltát akasztott a nadrág szíjára, és ha elfáradt, szöget vert a fa törzsébe, és azon megpihent. 3 nap múlva felért a méhek palotájához a felhők fölé, a baltával kifeszítette a palota kapuját, és kiszedte a rózsamézet.
4: Nem csipkedték össze a méhek?
3: Nem. A fekete ember tetőtől talpig bekente magát szúnyogzsírral. A méhek nem bírják a szúnyogzsír szagát, csak röpködtek a fekete ember körül, de nem mertek a közelébe menni. Ő meg leereszkedett a fáról, lóra ült és rohant a rózsamézzel. A méhek a nyomában voltak, a feje körül röpködtek, és a lovat csípkedték. Szegény ló tele lett, méh fullánkokkal elgyöngült, összerogyott, és megdöglött. Közben a nap és a szél felszárította a szúnyogzsírt, a méhek nekiestek a fekete embernek, összeszurkálták az arcát, a feje akkorára dagadt, mint a hordó.
2: Meghalt?
3: Nem. Mikor a lova felfordult, ő subába burkolózott, a méhek nem tudtak hozzáférni. Kivárta az éjszakát, akkor a méhek visszatértek a palotájukba, visszavitték a rózsamézet. A gonosz fekete ember egy cseppet sem ehetett belőle.
4: Hol van most a fekete ember?
3: A nádasokban bujkál, és szúnyogzsírral keni magát. A nádi verebekkel és a pézsmapatkányokkal él, és állandóan retteg, mert ha egyszer megszárad rajta a szúnyogzsír, a méhek halálra csípik. Állandóan a feje felett keringenek a méhek, és várják, hogy megszáradjon rajta a szúnyogzsír. Nem bocsájtják meg neki, hogy rózsamézet lopott el tőlük. De nekem szívesen adnának rózsamézet. Én Péter Páli almát adnék cserébe, megtölteném a palotájukat Péter Páli almával.
4: Érik már a Péter Páli alma?
2: Hamarosan Péter Pál lesz.
6: Hazajössz Péter Pálra az aratásból?
3: Nem hiszem.
4: Kár, nagy tüzet fogunk gyújtani az udvaron, és átugrálunk majd rajta.
2: Jó volna Péter Páli almát szórni a tűz köré.
7: Nem jött még a szekér?
3: Még nem.
7: Menjetek játszani, gyerekek.
8: Menjetek
7: gyorsan. Ha benyákék tényleg velünk akarnak jönni?
3: Tényleg.
7: Miért nem beszélsz azzal a maflával?
3: Mit beszéljek vele?
7: Tudod te jól. Az asszonynak már akkora a hasa, hogy alig tud mozogni. Nem fogja kibírni az aratást. Ott szüli meg majd a gyerekét a tarlón. Beszélj azzal a mafla urával.
3: Beszéltem már vele.
7: És?
3: Kenyér nélkül maradnak, ha nem mennek el aratni.
7: Tarlón fog megszületni az a gyerek.
3: Beszélj te az asszonnyal.
7: Beszéltem már, hiába.
3: Próbáld meg még egyszer.
7: Na, jó, megpróbálom. Gyerekek! Rózsika! Küld ide az anyádat!
9: Itt van már a szekér?
7: Még nincs. Gyere ide egy kicsit.
9: Valami baj van?
7: Nálunk nincs semmi baj. Nálatok?
9: Nálunk sincs.
7: Nem gondoltátok meg. Tényleg kijöttök aratni.
8: Muszáj.
7: Ekkora hassal. A gyerek csak, hogy meg nem született.
8: Még nincs itt az ideje.
7: Állandóan hajolgatnod kell.
8: Az uram majd segít Markot szedni. Lassabban fogunk haladni, de azért végigcsináljuk az aratást. Még nincs itt az ideje.
7: Nagyon meg fogod bánni.
8: Örülünk, hogy mehetünk aratni. Örülünk, hogy a Jaksics felfogadott bennünket. Miért nem jön már értünk az a szekér?
7: Itt lesz hamarosan. De te...
8: Benézek még Batáékhoz. A ti gyereketekre is ők vigyáznak majd?
7: Igen.
3: Hiába beszél nekik az ember.
7: Hiába.
3: Azt mondják, a Jaksicsnak egy orosz kocsisa van. Lehet, hogy ő jön értünk. Szeretném, ha ő jönne értünk. Azt mondják, orosz tiszt volt.
7: Nagyon meg fognak kínlódni.
3: Kik?
7: Habenyákék.
3: Ja, azt mondják, ez az orosz kocsis...
7: Hagyd a fenébe a kocsis!
3: Ne lármázz, nem én csináltam gyereket Habenyáknénak. Aratni egyébként is jókedvűen illik indulni. Te akartál menni.
7: Én akartam menni, de nem tudom, mitől lehetne jókedvem.
3: Attól, hogy én vagyok a legjobb kaszás, nem igaz?
7: De igaz.
3: Őszintén beszélj, mert különben nem megyek aratni.
7: Te vagy a legjobb kaszás.
3: Én vágom a legszélesebb rendet.
7: Igen.
3: Tehát én vagyok a legjobb kaszás.
7: Te, mondtam
3: csak
7: már.
3: Csak őszintén.
7: Őszintén mondom.
3: Akkor rendben van. Tulajdonképpen csak azért megyek aratni, mert tudom, hogy én vagyok a legjobb kaszás. Megnézheted majd, hogy milyen rendet vágok.
7: Láttam már.
3: Megnézheted még egyszer. Lehet, hogy most megyünk utoljára aratni.
7: Ne kezd megint.
3: Megegyeztünk, hogyha Török Ádámmal
7: Török
3: sikerül...
7: Ádámmal.
3: Igen, Török Ádámmal. Még mindig jobb, ha az olcsó búzát zsákolom éjszakánként, mint ha aratni járok ezzel a kacska kezemmel.
7: Olcsó búzát, lopott búzát.
3: Nem én lopom.
7: Mindegy. Te is börtönbe kerülhetsz. Török Ádámmal együtt.
10: Megjött,
7: fogd a kaszát.
3: Elrendeztél itthon mindent?
7: Elrendeztem, menjünk, Habenyákék már indulnak.
3: Úgy látszik, az orosz kocsis jött értünk.
7: Hol van a gyerek?
3: Gyerek? Itt van. Viselkedj rendesen Batáéknál.
6: Hozzál nekem rózsamézet?
3: Hozok.
6: Ne felejtsd el, hozzál nekem rózsamézet!
1: A Jaksics tanyán az aratók egy pajtába húzódtak éjszakára. A földre terített szalmán aludtak néhány órát. Korán keltek, napfelkelte előtt már a földeken voltak. Köteleket fontak a harmatos búzaszálakból. Aztán messze egymástól, kiki az általa vállalt részen, a férfiak meglendítették a kaszákat, az asszonyok meg hajlongani kezdtek mögöttük sarlókkal. Gallai István merev jobb karjával szélesebb rendet fogott be, mint a többiek. Már az első lépéseknél elöntötte a veríték. Kínlódva húzta a kaszát, szétlőtt, könyöket tompán sajgott, de azért végig dolgozta napot, és még utána vagy 10 napot. Csak amikor kiért a búzatábla végébe, és rövid időre megállt a kaszát fenni, akkor szokta keserves mosollyal kérdezgetni Rézitől.
3: Ki a legjobb kaszás? Mondd meg őszintén, hogy ki a legjobb kaszás?
7: Te vagy a legjobb kaszás.
3: Az igazat mond, mert különben itt hagylak.
7: Te vagy a legjobb kaszás.
3: Az igazat mond.
7: Az igazat mond.
3: Akkor rendben van. Tulajdonképpen azért csinálom ezt az egészet, mert tudom, hogy én vagyok a legjobb kaszás. Megnézheted, hogy milyen rendet vágok?
7: Nézem éppen eleget.
3: Hát akkor?
7: Te vagy a legjobb kaszás. És én vagyok a legjobb marokszedő. Én kötöm a legnagyobb kévéket, megnézheted.
3: Én vagyok a legjobb kaszás, és te vagy a legjobb marokszedő. Nélkülünk megrohadna a Jaksics búzája. Keresztezéskor mi cipeljük a legnagyobb kévéket, hogy a fene essen belé.
7: Meddig élesíted még azt a kaszát?
3: Tudod, mit szeretnék most csinálni?
7: Citerázni.
3: Ne. Igaz, citerázni szeretnék, de almát szeretnék enni. Péter Páli almát. Nézd, mennyi Péter Páli alma van ott a gyümölcsösben.
7: Aratnunk kell.
3: Meleg van. Fáj a karom, és Péter Páli almát akarok enni. Add ide a tarisznyámat, te leszedem.
7: Nem a miénk az alma.
3: Marad a Jaksicsnak is épp elég.
7: Úgy beszélsz, mint Török Ádám.
3: Ő már régen letarolta volna az összes almafát. Sőt, még a búzát is elhordta volna. Vagy legalábbis felgyűjtötte volna. Nem szereti, ha valakinek sok búzája és sok almája van egyszerre.
7: Nem szereti, ha valakinek több van, mint neki.
3: Na, én megyek. Jössz velem?
7: Megláthatnak.
3: Hát aztán.
7: Na jó, gyerünk, de gyorsan.
3: A benyákikat elküldted haza?
7: Beküldtem őket a tanyára, hogy kérjenek a gazdától szekeret. Az asszonynál már kezdődtek a fájdalmak.
3: Valamennyi búzát így is kerestek télire.
7: Piszkos gazember ez a habenyák. Ilyen állapotban kihozta aratni azt az asszonyt.
3: Most kell megkeresni a kenyeret. Meg aztán ő nem tudhatta, hogy az asszonyt majd itt kapják el a fájdalmat.
7: Tudhatta.
3: Az asszony azt mondta.
7: Piszkos gazember, tudhatta volna, nem ez az első gyerekük.
3: Jó lovakkal időben hazaérnek. A többit már elintézi a bába asszony. Biztosan Mindzsa mamát fogják hívni.
7: Ki mást hívnának?
3: Azt hiszem, most már otthon is vannak.
7: Akkor se kellett volna kihozni azt az asszonyt.
3: Mindegy. Hű, mennyi alma! Nézd, milyen szépek!
7: Ne egyél most! Gyorsan szedjük tele a tarisznyát, és menjünk aratni.
3: Erre vágyom már 10 napja. Ha nem kaszálnék, én lennék a legjobb almaszedő.
7: Valaki jön a tanyáról.
3: Lejjed, ez csak a mézes póla.
7: Egyenesen erre tart.
3: Nem baj. Ő nem tartozik a tanyához, csak a kaptárait hozta ki ide a kertbe.
7: Akkor is jobb, ha visszamegyünk.
3: Előbb megszedjük a tarisznyát.
7: Ha mi a fenét akar velünk?
3: Beszélgetni. Biztosan unatkozik a méhek között. Legalább megkérdezem tőle, hogy hallotta már a rózsamézről.
7: Rózsaméz nincs.
3: Miért ne volna? Lehet, hogy a mézes pólának is van.
7: A rózsamézet te találtad ki a gyerekeknek. Na, menjünk már.
3: Mehetünk. Egyébként rózsaméz igenis van. Kell, hogy legyen.
7: Egy magas fa tetején.
3: Lehet, hogy egy magas fa tetején. Valahol. Egyszer majd neked is hozok belőle.
7: Én nem vagyok már gyerek.
3: Ha rózsamézből leszel, mindig fiatal maradsz. Olyan fiatal, mint a gyerek.
7: Hallgass már, kiröhög a méhész.
10: Jó napot!
3: Jó napot! Hordanak a méhek?
10: Lassan már nyugovóra térnek. Korán kelő és korán fekvő népek.
3: Kér egy almát.
10: Köszönöm, kérnék. Itt kinn a tarlókon alkonyatkor van a legmelegebb. Jól esik az alma.
3: Tessék.
10: Maguk ismerik azt a várandós asszonyt meg a férjét?
7: A szomszédaink. Egy órával ezelőtt én küldtem be őket a tanyára, hogy kérjenek szekere.
10: Az asszony a Szegedi úton szülte meg a gyereket az út mellett. Az árokban.
7: Micsoda?
10: A gyerek meghalt.
7: Nem.
10: Meghalt a gyerek.
3: De hát miért haltak meg? Jó lovakkal 4 óra alatt hazaérhettek volna.
10: Gyalog mentek.
7: Mit mond?
10: Gyalog mentek. A gazda nem adhatott nekik lovakat és szekeret. Azt mondta, hogy hordás van, és nem adhat most lovakat.
7: Nem adott lovakat?
10: Nem adhatott. Minden lovat munkába fogtak, hordás van. A Szegedi úton esetleg találhattak volna szekeret, amelyik a faluba megy, arra felkérezkedhettek volna.
7: Ezt is a gazda mondta?
10: Ő mondta, hogy biztosan találnak a faluba tartó szekeret.
7: Adj csak ide azt a kaszát!
3: Minek?
7: Most majd én kérek a gazdától lovakat.
3: Ne bomolj!
7: Add a kaszát!
10: Haza vitték már őket. A fiatal bel is ment arra a bricskáján. Felszedte és hazavitte őket.
7: Akkor magunknak kérek lovakat. Egy percig sem maradunk itt tovább.
3: Felőlem.
7: Megyek a tanyára, lovakért!
3: Várjál! Itt jön az orosz kocsis üres szekérrel. Megkérjük, hogy vigye haza bennünket.
7: Az biztos, hogy hazavisz bennünket. Kaszával fogom megkérni rá.
10: Megbolondult ez az asszony. Kaszával fenyegeti azt a szerencsétlen. Pedig az nem tett róla. Abba hagyják az aratást?
3: Abba hagyjuk. Őszintén szólva nem is bánom. Ennyi épp elég volt belőle.
10: És ha a gazda nem adja ki a részüket?
3: Ki fogja adni?
10: Igaz. Ennek az asszonynak biztosan kiadja.
3: Hát akkor jó munkát a méheknek. Kér még egy almát?
10: Én is elmennék a faluba. Ha már úgy is leállították a szekeret, dolgom van otthon. Reggel visszajönnék a kaptárakhoz.
3: Jöjjön, ha akar.
7: Gyere már!
3: Megyünk!
7: Ugorj fel! Maga is jön?
10: Dolgom van otthon. Reggel majd visszajövök.
7: Mi nem jövünk vissza. Na, indíts, jó ember!
3: Besötételik, mire hazaérünk.
7: Mondd a kocsisnak, hogy hajtson gyorsabban.
10: Nem ért, ez egy szócsa nyelvünk.
3: Hajtsál gyorsabban, jó ember! Kasza van a feleségemnél.
7: Nem adhatott lovakat. Mert hordás van.
10: Adjuk ezt. Most már mindegy.
3: Sok kaptára van?
10: Elég sok.
3: Melyik a legjobb méz?
10: Hát amiből a legtöbb van.
3: A méhek mit esznek legszívesebben?
10: Amit gyűjtenek, vagy amit kapnak télire.
3: Milyen mézet ad nekik télire?
10: Cukros vizet.
3: Cukros vizet?
10: A méhek mézet köpülnek belőle. Nyáron elszedem tőlük az igazi mézet, ősszel aztán cukros vizet adok nekik. Esténként egy kis vájúba cukros vizet öntök, azt beteszem a kaptárba, reggelre a méhek kiszippantják, és mézet csinálnak belőle. Elég silány mézet, de a méheknek jó. Kitelelnek vele, az a fontos. A rendes mézet kár volna kaptárban hagynom. Télire megteszi a cukros víz is. Addig...
3: Nem hiszem, hogy melegük van télen a cukros víztől. Mégis melyik a legjobb méz?
10: Hát, amiből a legtöbb van. Tavaly például tisztes fűből gyűjtöttek a legtöbbet. Tehát a tisztes méz volt a legjobb.
3: Sokat elvett tőlük?
10: Sokat, sokat gyűjtöttek tavaly. Egész nyáron a Vári kastély kertjében voltak a kaptárok. Arrafelé sok volt a búzatarló, és egész nyáron virágzott a tisztesű. Rengeteg mézet kipergettem. Igaz, sok méhem odaveszett.
3: Hogyan?
10: Megöltek két lovat.
3: A méhek?
10: A méhek. Kirajzott az egyik méh család. A raj letelepedett egy akácfára a dűlőút mellett. Készülődtem, hogy zsákborázzam őket, amikor arra jött szekéren a Bangó Gyuri, és az ostor nyéllel megpiszkálta a méhraj. Persze, hogy a méhek azonnal nekiestek a lovaknak, meg Bangó Gyurinak is. A marha Bangó Gyuri akkor már menekült volna, de a lovak csak ágaskodtak, kapkodták a fejüket, farkukkal csapdostak, a kaptárakból és a tarlóról is oda gyűltek a méhek, ellepték a lovakat és a szekeret. Később a lovak már csak álltak és nyögtek, aztán leroskadtak a földre és kinyúltak. Nem látszottak ki a méhek alól. Rengeteg halott méhet söpörtem le róla.
3: Bangó Gyurival mi történt?
10: Beburkolózott egy lópokrózó, máskülönben őt is megölték volna a méhek. Az arcát így is csúnyán összecsípték, a fej akkorára dagadt, mint egy hordó. De megérdemelte. Azt mondta, hogy beperel. És megfizetteti velem a lovait. Hát csak pereljen! Ő az oka mindennek!
3: Rózsamézet csinálnak a méhek.
10: Micsoda?
3: Hát... rózsamézet.
10: Rózsamézet? Kitől hallott maga rózsamézről?
3: Senkitől. Láttam, hogy a rózsát is lepik a méhek.
10: Ugyan már, egy-két csepp mézet talán begyűjtenek a rózsákról, de annak még nyoma sem marad a kaptárakban. Még hogy rózsaméz? Tudja maga, mennyi rózsafa kellene ahhoz? Millió rózsafa? Vagy még annál is több? Annyi rózsafa nincs is a világon. Erre felé, mi felé biztosan nincs. Lehet, hogy valahol messze.
3: Egy magas fa tetején.
10: Hol?
3: Semmi. Megérkeztünk.
4: Állj meg, jó ember. Na, megyek habenyákékhoz.
3: Örülök, hogy hazaérkeztünk. Maga hol lakik?
10: Én is leszállok. Kasza nélkül nem hiszem, hogy hazavinne a kocsis. Majd gyalog megyek tovább.
3: Hát akkor...
11: Megjöttek a rojtos galaiék.
12: Mégis hazajöttél Péter pára?
5: Már elkészítettük a galjakat a tűzön.
11: Szalmát is hoztunk.
12: Hoztál rózsamézet?
3: Nem hoztam. Na, menjünk be az udvarba. Nem találtam meg a méhek palotáját. De ígérem, hogy meg fogom találni, és akkor rengeteg rózsamézet hozok.
11: Csak beszélsz, mindig csak beszélsz, és nem hozol semmit.
3: Hoztam Péter Páli almát.
11: Az is jó lesz.
3: Na, tűzugráláskor megkapjátok.
12: Gyújtsuk meg a tüzet!
5: Sötét van már!
12: Gyújtsuk meg!
5: Gyújtsuk meg!
3: Ugorjatok!
5: Gyere!

0: Elhangzott Rózsaméz, Géon Nándor regényének rádióváltozata, harmadik rész, Rózsaméz először. Ismertetjük a szereposztást. Gallai István, Szacsvai László, Rézi, Törőcsik Mari, Habenyákné, Molnár Piroska, Mézes Póla, Zente Ferenc, kisfiú, Kaszás Gergő, kislány, Kósa Ivett, első fiú Kozma Zsolt, második fiú Kumika István, az író Tomanek Nándor. Szerkesztette Fehérvári Győző, a zenei munkatárs Molnár András volt, rendezte Pós Sándor.
1: A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2022. június 15-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

Rózsaméz. Guillaume Nándor regényének rádió változata. Negyedik rész. Emberfejű sétapálca.

0: Vallai István és Krebs Steffi éjszakánként búzát hordott egy a csatorna parti náda szélében korhadó uszályról a szív melletti vízimalomba. A csatorna felé menet, amikor az üres zsákokat szorongatták a hónuk alatt és gyorsan lépkedtek, igen gyakran félhangosan számolták lépéseiket. Steffi általában 2300 lépést számolt a szívtől a csatorna partjáig. Az alacsonyabb, rövidebb lábú Galla István pedig 2500-at. Azután felkapaszkodtak a kátrányszagú uszályra, óvatosan tapogatóztak a sötétben, és Steffi vigyázva ereszkedett az uszály gyomrába. Itt aztán két zsákot telemert búzával, bekötözte a zsákokat és feladogatta Galla Istvánnak. Egy-egy 50 kilós zsákkal botorkáltak ki a partra, és mentek vissza a szív felé. A disznópiac és a csatorna híd között gyakran csendőröket láttak. A csendőrök azonban mindig úgy tettek, mintha nem vennék őket észre, mereven bámulták a vizet és a túlsó parton horgonyzó homokszállító hajókat. Sokáig nem vették őket észre a csendőrök.
1: Fogjad a zsákot!
2: Elengedheted. Gyere fel!
3: Látod a csendőröket?
2: Biztosan itt vannak valahol a közelben. Mindig erre kószálnak. Vigyáznak ránk, nehogy valaki bántson bennünket.
4: Félek, hogy egyszer majd nem ránk vigyáznak.
2: Ugyan már. Megyünk?
4: Üljünk le kicsit.
2: Mi bajod van?
4: Tegnap éjjel nagyon berúgtam.
2: Na jó, üljünk le. Te nem szoktál inni.
4: Tegnap éjjel muszáj volt.
2: Miért?
4: Sztyipan basítjal itta.
2: Azzal a részeges hajós kapitányal, aki...
4: Igen, aki a búzát hordja ide az uszájra.
2: Hogy kerültél össze bele?
4: Végig jártam az összes kocsmákat a csatorna mellett. Természetesen a legutolsóban találtam meg. Részeg volt már, de még nem eléggé. Leültem mellé, és újabb italokat hozattam, együtt ittunk. Aztán még a hajójára is felmentünk, és ott is ittunk. Nagyon berúgtam, de nem annyira, mint ő. Sikerült kicsikarnom tőle egy elismervényfélét.
2: Micsodát?
4: Elismervényt. Itt van. Olvashatod.
2: Nem tudom elolvasni a sötétben.
4: Majd én elmondom. Bemagoltam. Stefan Krebsnek folyó áron eladtam az RD27-es uszály búzarakományát, az elszállított búzáért a pénzt hiánytalanul átvettem. Alatta Sztyipán Basics hajós kapitány aláírása.
2: Minek és Steffi?
4: Két tanúval láttam, osztattam is az elismervényt.
2: De miért?
4: Szükségünk lehet rá. Rossz előérzetem van.
2: Két évig nem volt rá szükségünk.
4: Rossz előérzetem van.
2: Mert berúgtál az éjjel. Elmúlik.
4: Nem tűnt fel neked valami a múlt héten?
2: Nem.
4: Két éjszaka is. Mintha azt a hájas csendőrtisztet láttam volna. Karagicsot. Figyelt bennünket.
2: Nem vettem észre.
4: Én láttam. Majdnem biztos vagyok benne, hogy ő volt.
2: Hát.

0: aztán eljött megnézni bennünket. Látni akarta, hogy minden rendben van-e. Ő is sápot kap a búzából. Török Ádám rendszeresen fizeti.
1: Azelőtt sohasem jött el megnézni bennünket.
0: Múlt héten eljött.
1: Török Ádámnak is üzentem, hogy valami nincs rendben.
0: Rémeket látsz.
1: Nem hiszem. Minden esetre az elismervény nálam van.
0: Nem lesz rá szükség. Török Ádám áthajtja a lovakat a határon, az a részeges hajós kapitány ide szállítja a búzát a lovakért. Mi elhordjuk a búzát, megőrüljük. Mindenki megkapja a magáét. Karagic is, a csendőrtiszt. Eddig sem volt semmi baj, miért lenne pont most?
1: Török Ádám túlságosan sokáig van szabadlábon.
0: Ült már eleget börtönben. Egyszer neki is szerencséje lehet. Két aranyfogat rakatott a szájába. Azóta folyton mosolyog, és mindig a fehér sétapálcájával járkál.
1: Furcsa sétapálcája van. A fogantyúja emberfej.
0: Csontból kifaragott emberfej. Megnéztem.
1: Attól tartok, Török Ádám nem sokáig sétálgat már.
0: Mondom, hogy rémeket látsz. Visszük a zsákokat?
1: Vigyük.
0: Ott vannak a csendőrjeink a gázlámpánál. Vigyáznak ránk.
1: Karagic is velük van.
0: Igen, azt hiszem ő a harmadik.
1: Baj lesz.
0: Miért? Áldogáltak ők már máskor is a gázlámpánál. Majd mindjárt eloldalognak a híd felé.
1: Nem mozdulnak.
0: Nem baj. Menjünk csak nyugodtan.
1: Más nem tehetünk. Éreztem, hogy baj lesz.
2: Ne idegeskedj.
3: Állj!
1: Éreztem.
3: Letenni a zsákokat.
0: Mi történt?
3: Mocskos tolvajok.
1: Nem vagyunk tolvajok.
3: Nem?
1: Nincs joga megütni.
3: Nincs jogom? Mi? Ti mocskos tolvajok vagytok. Lopjátok a búzát a hajóról.
1: Nem lopjuk a búzát.
3: Ügyes dolog, ami azt illeti. Egészen ügyes dolog. De csúnya dolog is.
1: Nem lopjuk a búzát.
3: Valóban?
1: Valóban. És nincs joga így bánni velünk.
3: Gyertek ide!
4: És
3: kísérjétek be ezeket. A zsákokat is vigyék. Majd megmutatjuk nekik, hogy mihez van jogunk.
1: Nem loptuk a búzát. Bizonyítani tudom.
3: Valóban?
1: Tessék, olvassa el.
3: Mi ez? Kikényszerítetted az aláírást attól a részeg disznótól?
1: Nem kényszerítettem semmire.
3: Mit akarsz csinálni ezzel a fesznivel?
1: Megmutatom a bíróságon.
3: Ezt? Ezt nem!
1: Hiába tépi szét.
3: Kísérjétek be őket.
1: Láttam, osztattam az elismervényt.
3: Kivel?
1: Két tanúval. Írásbeli nyilatkozatom van róla.
3: Mutasd!
1: Nincs nálam. De a bíróságon majd megmutatom, biztos lehet benne.
3: Zsidók az embere.
1: Nem vagyok zsidó. Német vagyok.
3: Sváb gazember, mindegy. Te is sváb gazember vagy?
0: Magyar vagyok.
3: Magyar gazember. Mindegy.
1: Nincs joga sértegetni bennünket.
3: Nem tudod te még, hogy mire van nekem jogom. Mocskos tolvajok. Azért, mert azt a részeg...
1: Nem vagyunk disznó... tolvajok.
3: A hajó rakományát lefoglaltam. Lopott búza van a hajón. Értjük egymást?
1: Honnan tudhattuk, hogy lopott búza? Szipán Basic azt mondta...
3: Ne lássalak többet benneteket a hajó közelében. Szipán Basicot pedig felejtsd el. Sohasem találkoztál vele. Értjük egymást?
1: Értjük egymást.
3: Pucoljatok innen. Gyorsan!
1: A fele egye meg. Megéreztem.
0: Igen, megérezted. Nem hittem volna.
1: Sikerült kihúzni magunkat. Az olcsó búzának azonban vége.
0: Elég sok búzát elhordtunk a malomba. Kezdetben nem hittem, hogy ilyen sokáig fog tartani.
1: Félretettem valamennyi pénzt. A két pofont megfizettem jó előre.
0: Én semmit sem tettem félre. De két évig nem kellett a földekre járnom. Ennyit megért az éjszakai zsákolás, és még izgalmas is volt. Tulajdonképpen azt szerettem benne a legjobban, hogy izgalmas volt.
1: Várok egy kicsit, aztán majd megforgatom a pénzt.
2: Hogyan sikerült aláíratnod az elismervényt a hajós kapitánnyal?
1: Nem írt az alá semmit. Holt részegre itattam, de még akkor sem volt hajlandó aláírni semmit. Én hamisítottam az elismervényre az aláírást.
2: Nincs.
1: Kimásoltam a hajónaplóból. Nagy bajba kerülhettünk volna, ha az a kövér marha nem tépi össze az elismervényt.
2: Úristen! És te úgy viselkedtél, mintha...
1: Hát, különben nem tépi szét.
2: Rossz rá gondolni.
1: Igen. Rossz rá gondolni. De az a fontos, hogy kihúztuk magunkat. Mindössze két pofont kaptam.
3: Gallai!
2: Ki az?
1: Török Ádám.
5: Mi történt? Hol a búza?
1: Elvették tőlünk.
5: Kicsoda?
1: A barát. látod. Karagyit.
4: Karagyit?
1: Úgy látszik, kevesli már a sápot. Szűk markú voltál iránta.
4: Nem létezik. Biztosan valami baromságot csináltatok.
1: Ugyanazt csináltuk, amit máskor. Vittük a zsákokat a vállunkon.
4: Ha ez igaz...
1: Igaz.
4: Karagyit nagyon meg fogja bánni.
1: Most ugrálsz. Miért nem akkor jöttél oda, amikor engem pofozott?
4: Megpofozott?
1: Igen. Akkor hol voltál?
4: Csak annyit üzentél, hogy valami baj van. Itt vártalak benneteket. De most majd beszélek Karagyitjával.
0: Adja, tulajdonképpen olcsón megúsztuk az egészet. Be akart kísértetni bennünket.
4: Ezt megbánja az a kövér disznó.
0: Hagyd a fenébe, olcsón megúsztuk. Szerencsére Steffi szerzett egy elismervényt attól a Basittyól.
4: Miféle elismervényt?
0: Hogy megvettük tőle a búzát.
4: Mikor találkoztál Basittyával?
1: Tegnap éjjel. Együtt ittunk.
4: Ma egész nap kerestem. Eltűnt.
1: Lehet, hogy az a hájas csendőrtiszt lecsukatta. Nem csodálkoznék.
4: Nem értem.
1: Pedig a te barátod.
4: Hol van most?
1: Kicsoda?
4: Az a kövér disznó.
1: A piac térnél volt, két csendőrrel. De lehet, hogy azóta elment a csendőr laktanyába. Vagy hazament.
4: Megkeresem.
1: Nézd meg, nem világít-e az ablaka a laktanyában. Ha világít, nyugodtan bemehetsz. Ott találod.
4: Megkeresem még ma éjjel.
1: És? Megfenyegeted a sétapálcáddal?
4: Megfenyegetem.
0: Hagyd a fenébe.
4: Megyek a csendőr laktanyába.
0: Hagyjad!
1: Aztán szigorú legyél ám vele.
4: Szigorú leszek vele.
5: A csendőr laktanya a Sárga kútnál volt. Hosszú téglaépület díszes ablakokkal, melyek mögül napközben unatkozó csendőrök vigyorogva szokták figyelni a Sárga kútnál várakozó asszonyokat, amint egyenként megforgatják az Ártézi kút kerekét, és hajlongva sárga, jódos vizet pumpálnak az égetett agyakkorsókba vagy bádokkannákba. A csendőrök is a Sárga kútról hordták az ivóvizet, poros meleg napokon ugyancsak a jódos vízzel locsolták meg a járdát a laktanya kapuja előtt. A laktanya kapuja mindig nyitva volt, felette csupasz zászlórúd meredezett. A kapu éjszaka is nyitva állt. A Karagyit nevű kövér csendőrtiszt gyakran éjszaka is az irodájában tartózkodott. Egy keskeny íróasztal mögött ült, előtte sárga vízzel megtöltött üvegkancsó állt, és egy súlyos tintatartó hosszú acélhegyű tolszárral. Feje felett a falról Sándor király nézett barátságtalanul az ajtóra és az ajtón belépőkre.
3: Ó, na végre! Török Ádám! Nagyon örülök, hogy végre betértél hozzám. Igaz, későre jár már, de nem baj. Nem is hiszed, hogy mennyire örülök. Fontos beszédem van veled.
4: Nekem is.
3: Ülj le. Ülj ide.
4: Az asztalra tehetem a sétapálcámat?
3: Természetesen. Te csak ide. Ó, nagyon szép sétapálca.
4: Persze.
3: Hát helyezd magad kényelembe. Mit szólsz az irodámhoz?
4: Nem tetszik az irodája. És maga sem tetszik.
3: Ami azt illeti, meglepően szerény kis iroda. És én is meglehetősen szerényen élek itt. Sárga vizet iszom. Kérsz egy pohárral?
4: Nem kérek.
3: Finom, jódos víz. A fél falu ide jár vízért a Sárga kútra. Sorba állnak a vízért. Mélyebbre kellett volna fúrni a Sárga kutat. Hozzáértő emberektől hallottam, hogyha még 20 métert lefúrtak volna, a víz magától feltörne. Csak egy vascsövet kellene fölé szerelni, és a víz állandóan folyna. Az asszonyok kényelmesen megtölthetnék edényeiket, nem kellene hosszú sorokba várakozniuk. Szerintem mindenképpen le kellett volna fúrni még 20 métert. Hát mi az a 20 méter? Semmi. Igaz?
4: Igaz.
3: Na, hát most már sajnos késő. Túl sokba kerülne az utánfúrás. Elügyetlenkedték a dolgot. De még így is a fél falu a Sárga kútra jár vízért. Hosszú sorokban várakoznak. Itt áll már sárga vizet?
4: Nem.
3: Meg kellene egyszer próbálnod.
4: Nem érek rá sorba állni. Más dolgom van.
3: Mindenkinek más dolga van. Az embereknek folyton más dolguk van. Nem érnek rá eljönni vízért a Sárga kútra. És akik eljönnek, azoknak is más dolguk van. Telepumpálják edényeiket, és rohannak, mert más dolguk van.
4: Talán nem szeretnek a csendőrlaktanya közelében lenni. Tudják, hogy maga is itt van.
3: Más dolguk van, akik ide jönnek, és bejönnek hozzám, azoknak is mindig más dolguk van. Kipanaszkodják magukat, és elmennek, mert más dolguk van.
4: Sokan járnak panaszkodni?
3: Ne, édesek, panaszkodni jönnek az emberek. Vagy azért, hogy letoljanak engem. Letolnak engem, azzal lerohannak, mert más dolguk van. Én vagyok az egyetlen, akinek nincs más dolga. Ülök itt, iszom a sárga vizet, és nem rohangálok sehová. Ha nem mondom, a kocsmákban mást iszom.
4: Ingyen.
3: De itt az irodában csak sárga vizet iszom. Óvom az egészségemet.
4: Miért?
3: Sokáig akarok élni. Neked is óvni kellene az egészségedet. Sárga vizet kellene innod?
4: Más dolgom van.
3: Értem. Más dolgod van.
4: Sztyipán Basityot keresem.
3: Itt nálam?
4: Igen. Itt magánál.
3: Azt a részeg disznót? Hát ami azt illeti, nem érdemes keresni. Bizonyára iszik valahol. Az eszét is elissza. Talán ha sárga vizet inne egy ideig, akkor rendbe jönne. Finom gyógyvizet. Mindenkinek használ. Kár, hogy nem furták mélyebbre a sárga kutat.
4: Elügyetlenkedték a dolgot.
3: Én, így van, elügyetlenkedték. Sok mindenben ügyetlenek vagyunk még. De hát fiatal ország vagyunk. Persze, egyesek ezt nem akarják megérteni. Hát a minap is bejött ide ez a Bélig. És lármát csapott. Gazdag ember, birtoka van a járáson, tanult ember. Budapesten és Prágában járt egyetemre. Sokat látott és sokat tanult. Dicsérte a csehszlovák köztársaságot, és azt mondta, az is fiatal ország, de bezzegott rend volt kezdettől fogva. De ez még hagyján. Az osztrák-magyar monarchiát is dicsérte. A monarchia idején mindössze 4 csendőr volt Szent Tamáson, mondta, és mégis példás rend uralkodott. Most meg lopás, rablás mindenfelé. Mi pedig itt ülünk, egymásba ér a farkunk, és csak ügyetlenkedünk. Nem csinálunk semmit. Persze, ő könnyen beszél, igaz?
4: Igaz.
3: És a főnököm is könnyen beszél. Ő is lármázott a minap, hogy rengeteg panasz fut be hozzá, meg hogy a községházán is azt mondják, ügyetlenek vagyunk. Hát gondoltam, megbékítem ezt a sok haragos embert. Lefülelek néhány buzatolvajt. Találtam valakit, aki feljelentést tett a Krebs nevű svábmollár ellen. Elkaptam az embereit, amikor a búzázsákokat cipelték.
4: Az én búzámat cipelték.
3: De a Molnár fia, az a gazember sváb kölyök túljárt az eszemen. Elismervény szerzett Sztyipán Basitytól, attól a részeg disznótól. Nagy bajba kerültem. Valakit mindenképpen le kell tartóztatnom.
4: Letartóztatta a hajós kapitányt?
3: Nem, nem tartóztattam le. Futni hagytam.
4: Ah, mennyiért?
3: 83 mázsa búzáért. Ennyi volt az uszájon.
4: Tehát az én búzámért.
3: Megnézhetem a sétapálcádat? Nagyon szép. Tessen ennek emberfej a fogantyúja. Honnan szerezted ezt a sétapálcád?
4: Brazíliából. A testvéreim hozták.
3: Csontból kifaragott emberfej. Valami brazíliai vademberül mintázták.
4: Négerfej.
3: Valóban, négerfej. Micsoda ötlet. Fehér négerfej. Szegény néger. Milyen vékony nyaka van, és milyen kicsi a feje. Vásároltál már 6 láncföldet?
4: Csak 3 láncföldet vásároltam. A másik 3 lánc árát a bátyám küldte Franciaországból.
3: Legyen 3 lánc. Meg 2 aranyfog.
4: Kiköptem a tüdőmet a lóháton. Ezért a 83 mázsa búzáért is elhajtottam a lovakat, és magát is rendszeresen fizettem.
3: A tanyasi gazdák nagyon haragosak. Sokaknak ellopták a lovait, és a verbászi meg a feketicsi tanyákról is érkeznek panaszok a lótolvajokra. Nagy bajba kerülök, ha nem állítok elő legalább 1 lótolvajt.
4: Te! Mesztelen csiga!
3: Haragszol?
4: Olyan vagy, mint a mesztelen csiga.
3: Nem olyan szörnyű. A verbásziak és a feketicsiek nem érdekelnek bennünket. A Szent Tamási gazdákat megnyugtatja, ha kapsz mondjuk 3 évet. Ha jól viseled magad, 2 év múlva kiszabadulhatsz. Addig kitalálok valamit, dolgozhatunk ismét együtt.
4: Mesztelen csiga.
3: Nagyon rosszul állok. Meg kell, hogy érts.
4: Megértelek. Sok csendőr van ilyenkor a laktanyában?
3: Sok. Lefognának.
4: A legtöbbjük alszik már.
3: Vannak a folyosón is. Itt az ajtóm előtt.
4: Kiugorhatok az ablakon.
3: Pisztoly van nálam.
4: Lelőnél?
3: Nem. A lábadba lőnék. Megnyomorodnál. De te nem szeretnél nyomorék maradni. Igaz?
4: Nem. Nem szeretnék nyomorék maradni.
3: Ez eltörött. De hát a börtönben úgysem lesz szükséges sétapálcára.
4: Nem lesz rá szükségem.
3: Kifizettem neked a sétapálcát. A néger fejet majd itt tartom az asztalomon. Legalább nem lesz ilyen sivár ez az íróasztal.
4: Rendben van.
3: Mennyit kérsz érte?
4: Ezt a tintatartót a tolszárral.
3: Ó.
4: Megnézhetem a tolszárat?
3: Tessék.
4: Szép kis szerszám.
3: Finom acéltolszár. Nézd meg a hegyét. Egy életen át irgálasz vele, akkor sem kopik el.
4: Ó, hegyes, mint a tű.
3: Egyáltalán nem kopik.
4: Ezt kérem a sétapálcáért.
3: Tolszára nincs szükséged a börtönben, meg tintatartóra sem.
4: Majd elviszem, ha kijöttem a börtönből. Addig maradjon itt.
3: Így már jobb. Nagy cserje. Ezzel a cserével kezdjük majd.
4: Ezzel a cserével kezdjük.
3: Nem szívesen válok meg ettől a tolszártól, de neked odaadom. Bár nem szívesen válok meg tőle. Elhiheted?
4: Elhiszem.
3: Fogják-e? Az arcomba
6: szúrjás.
3: Kiugrott az ablakon. Fogjátok el mara.
7: Jakség van itt.
3: Ilyenkor...
8: Mi történt? Mi van veled? Csupa vér az arcod.
3: Török Ádám az arcomba szúrt.
8: Láttam, ahogy menekült. A kudlikból tudva rába ugrott be. Nem. Szóltam a csendőröknek, hamarosan elfogják.
3: Megyek én is oda.
8: Inkább orvoshoz kellene menned.
3: Felvigyel az orvost, inkább Török Ádámot intézem el.
9: Ki az?
3: Én vagyok. Hol van az agazember?
9: Lent a pincében.
3: Pincébe bújt, hm? Mint a patkán. Hm? Menjetek félre, adjatok egy zseblámpát. Szóval a pincébe bújt.
9: Betörte az ajtót.
3: Lássuk csak. Török Ádám, feljössz magadtól, vagy lemenjek érted? Hm? Mire vársz?
10: Te rád vártam.
3: Hát megjöttem. És most megyek érted. Hol lapulsz? Vigyázz! Pisztoly van nálam!
10: Nálam is pisztoly van.
3: Valóban?
10: Valóban.
3: Nem látom. Hol vagy?
10: Én viszont éppen eleget látok belőled. Csillagok vannak a hátad mögött.
3: Felhozlak, Török Ádám.
10: Próbáld meg.
3: Csúnya dolgokat művelsz. Majdnem megvakítottál. Tudod-e?
10: Az csak a sétapálcáért volt.
3: De most már elég ebből. Nincs neked pisztolyod, Török Ádám. Nincs neked az égvilágon semmit. Már sétapálcát sincs.
10: Majd megbizonyosodsz róla, te mesztelen csiga.
3: Nem hiszem, hogy pisztolyod van. De még ha lenne is, nem vagy talán olyan őrült, hogy megölj. Fel akarod köttetni magad, mi?
10: Nem öllek meg. Csak megnyomorítalak.
3: Mi?
10: Megnyomorítalak. A lábadra célzok.
3: Megőrültél?
8: Ne lőjetek! Karagics is lent van.
10: Ne lőjetek! Most már megadom magam. Tessék. Tessék a pisztoly. A főnökötök lent fekszik a pincében. Azt hiszem, a térdét lőttem szét.
3: Üssétek az átkozottat!

0: Elhangzott Rózsaméz, Guillaume Nándor regényének rádióváltozata, negyedik rész, Emberfejű sétapálca. Ismertetjük a szereposztást. Török Ádám, Kertész Péter, Gallai István, Szacsvai László, Krebs Stefi, Konrád Antal, Karagyit, György László, Jaksit, Sinkó István, első csendőr, Pásztor János, második csendőr, Geréb Attila, az író, Tomanek Nándor. Szerkesztette Fehérvári Győző, a zenei munkatárs Molnár András volt, rendezte Pós Sándor.
1: A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2022. június 15-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
2: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
3: Önök kérték! Hétköznap 15:30-kor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15:40-kor. A Dunán!
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Baka András eskütétele után mondott beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Az államfő a szembenézés elkerülhetetlenségéről is beszélt, és az államról való közös gondolkodás fontosságát hangsúlyozta. Úgy fogalmazott, szerinte a nemzet egy generációnyi időt vesztegetett el, miközben éllovasból sereghajtóvá vált. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt mintegy két évtizedben Magyarország olyan súlyos válságba került, amely a jogállam, a társadalom, a gazdaság, az államháztartás, az energiaellátás, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem és a közlekedés területét egyaránt érintik. De tragikus helyzetben van az egészségügy, az oktatás és a gyermekvédelem is. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Nem vettek részt az új államfő megválasztásán és beiktatásán a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselői. Ehelyett Tatán az 1956-os forradalom vértanúinak emléktáblájánál helyeztek el koszorút, megemlékezve a tatai sortűz áldozatairól. Az ellenzéki pártok egyebek mellett azért nem támogatták Baka András jelölését, mert a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság magyar bírájaként támogatta a tatai sortüzet vezénylő parancsnok felmentését az emberiség elleni bűncselekmény vádja alól. A paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. 7 ember halt meg, 24-en megsebesültek a délkelet-ukrajnai Záporizsia városra, már a virradóra mért orosz rakétacsapásban. Egy több tízezer embert foglalkoztató kohászati üzembe csapódott ballisztikus rakéta. Megsérült a gyár nagy olvasztója és több energetikai egysége. A megye kormányzója az áldozatok emlékére gyásznapot rendelt el szerdára. Kolumbiában 200 fölé emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma, több mint 1300-an sérültek meg. Csaknem 1600 épület omlott össze vagy rongálódott meg. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. A dél-amerikai ország csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgás miatt 7 repülőtéren függesztették fel a légi közlekedést. Letartóztattak 2 magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csak nem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatorna elemeket szállítottak. Folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, zivatar, holnap nem lesz csapadék. A szél néhol megerősödik. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. Híradással 19 órakor jelentkezünk legközelebb, 18:04.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az Úr Express. Életútjáról mesél Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos. Hetedik rész.
1: Ha olvasod a Duchamp interjúit, akkor ha kérdezik tőle, hogy miért szerette rá hokkedni ezt a biciklikereket, akkor azt mondja, hogy fogalma sincs, nem akart vele semmit, csak az időt tölteni, úgyhogy. És itt valahogy megálltam, mert ez az interjú műfaj az abból áll, hogy kérdezik az embert, és rákérdeznek. Például rákérdeznek, hogy miért szerelted rá a hokkedlire a biciklikereket. Vannak ilyen alapkérdések az én pályámon is, vagy az életemben, és akkor én is épp a legfontosabbakra gyakran nem felelek semmit, kitérek ők, nem mondok semmit, vagy valami köszönet mondok, vagy egyszerűen átsiklok felette. És ilyen például a szimpózion első két korszakának, itt a mellékletre gondolok, és a folyirat első néhány év folyamára, de hát egy nagyobb időszakra is gondolhatok. Mikor efelől kérdeznek, fogadnak, akkor legtöbbször kitérek, nem veszek részt az ilyen műsorokban, kerekasztal beszélgetéseken nem szoktam részt venni. Valahogy nekem ez egy belső kérdésem, és másrészt pedig kifelé pedig egyfajta csodának tartom a koincidenciáknak és a véletleneknek egy ilyen csodáját, ahogy az égbolton is történnek ilyen dolgok. Úgyhogy gyakran elindulok, mondjuk ahogy most is elindultam Koncz Istvántól, vagy Domonkos Istvántól, vagy Bányai Jánosról beszéltem, vagy Végen Lászlóról, vagy Bosnyák Istvánról, de vagy Utasi Csabáról, Tomka Beátáról. Talán az egyik csoda, a csodának az egyik titka az, hogy olyan amortizáló képességem volt, hogy ezeket a különböző típusú embereket egy rakáson tudjam tartani. Noha hihetetlen ellentétek feszültek, és épp ez adta a folyiratnak az érdekességét, ugyanis mindenki hozta maga vonalát, és ez valahogy a folyiratba egy formává állt össze, mert mindenkinek az idők folyamán nagyon éles, meghatározott profilja alakult ki. Az egyik bizonyos társadalmi balos érdeklődést hozott, de ez a társadalmi balos érdeklődés olyan volt, hogy fiatal Lukács György, akkor Walter Benjamin Bloch, izgalmas praxis filozófusok, stb. Akkor a Sinkónak a munkássága, ez hozta az egyik oldalát a doboznak, a másik. Volt az irodalomnak egyfajta új interpretációja. A Bányai, Tomka Beáta féle, Juhász Erzsit is ide sorolhatjuk, Danyi Magdolnát. Volt egy érzékenység a legújabb irodalmi elméleteknek a befogadására, és ez hozta a másik oldalt. Akkor a Váradi, aki többet utazott, hozta az új amerikai elméleteket, akkor a másik hozta a mértéket, a klasszikusabb, a körültekintőbb, lassúbb elemzéseket, egy másfajta irodalom felfogást. Aztán úgy szintén a prózába is az egyik szaggat ilyen típust, másik antípusú prózát hozott, és ezeknek a vonalaknak a meccéspontja jelentett a szimpózion. Tehát mereven és okoskodva közeledni hozzá nem lehet. Engem ebből a dologba csak a dolog pozitív, fölfelé ívelő szép oldala érdekel, ugyanis a legszebb barátságaimnak a története, Domonkossal, Koncsal, Bányaival való barátságom részének tudom a szimpózion. Tehát ez beleágyazódott ebbe a szép barátságba, egy hihetetlen szomjúságba. Ez a tartomány hihetetlen intellektuális szomjúságot mutatott 48-tól például, és ennek volt része a szimpózión, és olyan volt a talaj, mint a kirepedezett, kiszáradt talaj, és hihetetlen szomjúsága volt intellektuális, művészeti, az új szenzibilitásnak a szüksége is. Az, hogy az ember elkezdje olvasni a számokat és elemezze, az más feladat. Az is érdekes, mert néha kezembe kerül egy-egy szám, és én is tátott szája olvasom. Messze állok attól, hogy kitérek az ilyen kérdésre, de nekem ez tulajdonképpen az életem volt, az életem csodája, titka, és vagy valami nagyon komoly dolog jut eszembe róla, vagy pedig viccesen azt mondom, mikor kérdezik, hogy hát hogy volt, akkor eszembe jut a Zelk Zoltán és Puskás öcsi történet, amikor az elkérdezte a Puskástól, hogy hogy rúgta azt a bizonyos gólt, és akkor azt mondta, hogy ezt érezni kell a költöcském. Hát ezt a folyóirat csinálást is érezni kell.
2: Én azt láttam az utóbbi 4-5 év általad jegyzett és megjelent írásaiban, hogy mélységesen megrendít, talán mindenkinél jobban megrendít mindaz, ami a volt Jugoszláviában és ebben a térségben történik. Ugyanakkor pillanatok alatt és a legnagyobb megrendülés közepette is megkíséred ezt egy tágasabb dimenzióba fogni, és valahogy az egészről, az ezredvégről is beszélni. Számodra Jugoszlávia többet jelent, mint egy konkrét ország, aminek, hiszen te magad mondtad, valószínű, hogy szét kellett esnie, ahogy a nagy szerkezetek szétesnek, hogy aztán újból más módon összetapadjanak. Szóval erről a tágasságról kérdeznélek, a politika és Jugoszlávia vonatkozásában is.
1: Ez pontosan így van, és nem is nagyon kellene hozzáadni valamit, hogyha ez nem két része lenne a dolognak. Az egyik ez a tágasság, másik pedig az a pont, ahol vagy. Mert az ember a tágasság felé nyit, de egy helyen áll. És az a pont is ugyanolyan problematikus. Sokaknak nehezebb ez a nyitás, könnyebb volt megvetni a lábukat, mit tudom, beiratkozni egy pártba, és aktívan dolgozni, és fontos dolgokkal foglalkozni. Na most az, hogy egy ilyen magatartás, ami alkatilag nekem megfelelt, vagy adatott, hogy létezzen, elviselhető legyen, vagy hogy élhető legyen, ahhoz szükséges itt is létezni ebbe a szobába, Palicson. Épp most alapítottuk meg a Palics Fórumot, írott műhelyt vezetek fiataloknak, aztán a gimnáziumba, a zeneiskolába eljárok irodalmi órákra, beszélgetésekre egy-egy fiatallal dolgozom. Aztán próbáltam szabadkai írókat kimozdítani ebből a holtpontból, ahol voltak, ahol találtam őket, amikor Szabadkára jöttem. Megpróbáltam átvinni Szegedre, akkor Győrbe, akkor Pestre őket, és egy kicsit a szembe is indult valami, hogyha én közben erről le is szakadok, mert azért jellemző rám rák volt, hogy beindítom, és a motor elkezd beregni, akkor én egy lépést lépek átra, mert hát mégsem nem éghetsz el ebbe, nem lehet ez a feladatod. Én ma már ettől nagyon messze vagyok, ugyanis más konkrétabb munkától is visszavonultam, én nyugdíjba mentem már rég a rádióból is, tehát én nekem ez a homokvázas szobám, vagy a tanyám, vagy a pesti szobám a fontos. Azért, mert én ezeket az én alkimikusi kísérleteimet folytatom, én a górcső is az én tégelyeim fölé hajolva ülök, mint egy öreg, mint az régi metszetek különös tudósai, vagy gyanús tudósai, az ördökkel szövetkező tudósai. Tehát ez a pontnak a kijelölése, ahol állsz. Akkor tudsz igazán nyitni, ha van egy pontod, ahol szilárdan megvetted a lábad, és akkor nyitsz.
2: Ez nagyon világosan látszik, ez az alkat. Nagyon jó író alkat, hogy egyfolytában most durva és vicces a szó, kokettál a közélettel. Tehát egyfolytában fontos számára a közélet, de egy ponton mindig mégis visszahúzódik belőle, önzően és féltékenyen védi a saját munkáját, máskülönben nem jönne létre a mű. Visszavonultság lett erősebb benned, és a féltés a saját munkádnak, ez hajlan benned, vagy pedig különféle tapasztalatokon keresztül változtál ilyenné, mert hogy milliószor elmondtad, hogy a színpó volt a csoda, azt hiszem, hogy te abba a színpó első időszakában nyakig, 100%-ig belevetetted magad, nem féltetted az otthoni munkádat, nem féltetted a verseidet, nem féltettél semmit, csináltad. Ha igaz, akkor az első törés, az első per, akkor ugyan eltiltanak a szerkesztéstől, de hát tudva lévően akkor is te vagy a motorja, tehát a 70-es években is te vagy az emblematikus figurája a szimpoziumnak, és akkor következik a 83, amikor a te versed miatt, vagy a te versed következtében Sziverit is leváltják a szerkesztésből, és megtörténik ugyanaz itt, mint Magyarországon a mozgóvilággal. Ezek azért olyan tapasztalatok, hogy amikor egy kicsit jobban beleártod magad, akkor rögtön orrba vernek.
1: Igen, ez így van, és én ezt sokszor ilyen, úgy neveztem a beszélgetésünk folyamán, hogy médium vagyok, de mégis, ha állandóan így beszélünk, akkor nagyon igazságtalanok leszünk a többi szerkesztővel, akik csinálták a lapot, nagyon sokan, és nagyon megszenvedve, vagy főszerkesztőként, vagy felhőszerkesztőként, vagy rovatszerkesztőként, mert ezek állandóan változtak, forogtak is. Igaz, hogy majdnem mindig a Sziveri előtt, majdnem mindig én vittem a bőrömet a vásárra, és én írtam tulajdonképpen a két szerint az én indítottam el a problematikus anyagot, de...
2: Bocsáss meg, az egyik, a 71-es dolog, ez a Madics, vagy Madics szöveg, ugye?
1: Mandics, az a gyalogló Mandics szóval, és az ő csoportjára. Őtőlük rendeltem írásokat, és erősen politikus írások voltak. Na, ők nem foglalkoztak politikával, de radikális gesztusokkal volt el a szöveg, úgyhogy azt azért tiltották be, a másik szöveget pedig nacionalistának nyilvánították. Sok szöveget nem én választottam, hanem a rovat szerkesztő. Volt olyan szöveg, amelyikkel bíróságra kerültünk, hogy az egyik barátom állandóan hozta utána a dosszét, és én mindig félredobtam, és akkor, mikor már nem győztem, akkor odaadtam a próza rovat szerkesztőnek, és megkértem, hogy válasszon már ki egy-két szöveget, mert csinálunk majd egy középiskolás számot, és akkor oda besuszteroljuk, hogy a másik barátomnak kedvezzek, szerkesztőtársamnak végre engedjek, és akkor így a kiválasztott szöveg miatt itt értek el, de én a bíróság előtt egy szót sem szóltam, hogy ki volt a rovat szerkesztő, és kik választották, és a mai napig ezt titokba tartom. Ugyanis amikor sorozatosan érkeztek a betiltások, egy ember meg volt bízva a folyarat figyelésével. Akkor már beindult Jugoszláviába, Horvátországba beindultak dolgok, és vigyáztak. Itt-ott fejére vágtak az embereknek, és próbáltak balanszírozni Jugoszláviába, hol Vajdaságban, hol Koszovon, hol Szlovéniában, hol Makedóniában, hol Zágrában csináltak egy-egy kis ügyet, és próbálták így a titói politikának ez egy jellegzetes. Én ott lehet, hogy az összetett formát így kell kezelni, és én ezt még úgy figyeltem is, és egyszer csak azt vettem észre, hogy az én fejemre vágtak, de nem is várta. Emlékszem, egyszer mentünk az utcán Domonkossal, és egy újságos kioszk előtt haladtunk el, és akkor jelent meg a Hrvatski Tjedniknek az első száma, hogy az első ilyen nemzeti fogantatású lap volt, és megálltam, azt mondja, mit akarsz, mondom, megveszem ezt az újságot, mert valami történik, és hadd a fejemben, mit foglalkozni a hülyeséggel. Na, mondom, engem érdekel, hogy mennek a dolgok, és akkor másnap már szinte ugyanebből a kifolyólag repült az én fejem, és ugyanis mutatni akarták, hogy hát a magyar kisebbségnek is a fejre vágnak, tehát akkor több joguk volt, és terük arra, hogy a szerb-horvát-szlovén viszont jobban tudják balanszírozni. Én nem ezt tartottam a legfontosabb dolognak, valahogy emlékszem, egyszer a szerkesztőbizottság egy fontos pillanatban megválasztott főszerkesztőnek, és akkor elmentünk a végellel a pártbizottságba, vagy a szocialista szövetségbe, nem tudom, kihez tartoztunk, és akkor előadta a végel, hogy mit határozott a szerkesztőbizottság, hogy én leszek a főszerkesztő, és akkor mondták, hogy nem lehet. Minden oké, de mégsem, hanem a Fejér Kálmán barátom legyen. Már én nem voltam pártag, pártag volt. Noha én velem együtt kezdett egy előkészítő tanfolyamra járni Zentán a gimnáziumban a párt előképzés. Együtt jártunk, az is megtörtént, hogy én beszéltem rá, hogy menjünk. Nálam mindig az volt, hogy az utolsó pillanatban szépen visszaléptem. És akkor ez állandóan probléma volt, mert minimum pártagnak kellett lenni, hogy főszerkesztő lehess. A végel elültünk ezen a gyűlésen, és a végel odaszólt, hogy felállunk és elmegyünk. Én meg azt mondtam neki, hogy fogadjuk el, hogy a Kálmán legyen a főszerkesztő. És akkor elfogadtuk, és a Kálmán volt egy ideig főszerkesztő. Szóval ez így ment belülről, mikor letiltottak először, akkor az utasi gyorsan átvette, ő lett a felhőszerkesztő. Aztán volt egy idő, amikor én voltam amikor elítéltek, akkor én voltam a felhőszerkesztő, Váradi, aki jogász volt, és végig segített, hogy az édesapja is nagy jogász volt, az egész família, ahogy segített, és anyagilag is azt hiszem, ők fizették az ügyvédeimet. hogy ne kelljen leülni, ne kelljen börtönbe menni, megpróbálták elintézni a legmagasabb szintű ügyvédi kapcsolatok révén, ügyvédi kamara révén, hogy föltételek fenítéljenek el. Ő volt akkor a főszerkesztő, meg a felelős. Tehát ez is ravasz volt, hogy épp én az ágról szakadt gyerek vagyok a felelős. Érdekes, hogy mikor éreztem, hogy el fognak ítélni, be fog fejeződni ez a dolog, akkor gyorsan belülről csináltunk egy cserét az utasival. Nagy dolog, hogy elvállalta, ez nagy gesztus, és azért mondom, hogy rengeteg ilyen nagy gesztus, fontos dolog volt, amiről nem szabad megfertkezni, nincs jogom megfertkezni, és állandóan csak azt mondani, hogy én. Tulajdonképpen túlságosan sokat beszélünk rólam, és keveset másokról. Ez különösen egész a magyar nyelvterületen érvényes, ugyanis az emberek megtanulnak egy nevet, hogy elkezdek foglalkozni jogosan vagy kevésbé, és akkor rengeteg dologról megfertkeznek, rengeteg fontos emberrel. És mondom, ez is egy ilyen nagy gesztus volt az utasító, hogy elmerte vállalni abba a nehéz pillanatba, hogy belülről megcsináljuk ezt a cserét. Persze nagyon fontosak voltak a tanácsunknak a tagjai, szerbarátaink. Én tudtam, hogy én nekem mennem kell, és hogy engem le fognak radírozni, és akkor mivel tudtam a mechanizmusát a dolognak, tudtam, hogy csak az jöhet számításba, aki pártag. És kinéztük, kiszemeltem, hogy a Danyi Magdi lesz az új főszerkesztő, és akit még a gimnáziumból emeltem ki munkatársnak. Érdekes, hogy épp a Fekete Elvírával együtt, aki később a radikális Csetnik pártnak lett a tagja. Sok ilyen embert emeltem ki. Gyakran meg is égetve a kezemet, de arról, mikor az ember megégeti, kevesebbet beszél, mint arról. A híres inkriminált versemet is tulajdonképpen egy olyan emberrel írtam, aki utána a háborúnak egyik fő aktere volt, az egyik legnagyobb nacionalista költő lett, a Gyongó, akit mikor első Tito ellenes versélye elítéltek, én kiálltam név szerint mellette.
2: Ez 83-ban volt, és a Sziveri főszerkesztőségének igen, a végén.
1: Igen. De akkor sok olyan szöveg jelent meg, amiben belekötöttek. Többek közt a Í és egyszor zsarnokságra című verse, és még több más szöveg is, és a jegyzőkönyvekben hol az én versem szerepelt, hol még három más szöveg, állandóan változtak a jegyzőkönyvek, hogy mi is volt tulajdonképpen, ami legjobban irritálta őket, nem tudom. Tudtam, hogy csak olyan neveznek ki főszerkesztőnek, aki tagja a pártnak. Elhatároztuk, hogy a Danyi Magdolna és Bognár Antal lesz a körszeg. Én elmentem az egyetemre, Bányai János volt a pártitkár az egyetemen, ők még egyetemisták voltak. És mondtam olyan csak, hogy próbáld elintézni, hogy fővegyék őket a pártba. És olyan csinak sikerült elintézni. Noha én le voltam tiltva, mindig úgy viselkedtem, mintha nem én lennék a letiltott főszerkesztő, hanem az a főszerkesztő, aki van. De de facto én olyan voltam, mint egy trónfosztott király, aki egyszerűen inkognitóban van ott, és próbáltam mindig visszavonulni, hogy bóklászak a saját, csináljam a saját kis dolgaimat. Összetett dolog egy folyóiratot csinálni, és hihetetlen energiát fektettek be a barátaim. Volt egy nagy pillanat a folyóiratnak, például amikor a Tomka Beátával formátumot változtattunk, és a Telkel és a legújabb Derrida-féle filozófiákat kezdtük bevezetni, mennyivel korábban, mint később divatba jött máshol. Szinte hihetetlen. És én őszintén mondom, mindenki ugyanannyira fontos volt, mint én sokszor fontosabb.
2: Ennek az időszaknak egyik fontos figurája, utódod, munkatársad, Sziveri János, aki aztán Magyarországon halt meg.
1: Itt mostanában írtam egy kis prózát róla. Kétszer írtam verseiről, vagy egyszer valami írószövetségi díjat kapott, akkor írtam egy szöveget, aztán ami valószínűleg a halál, akkor írtam. Mostában írtam egy kis prózát róla. Persze ez is még messze van attól, hogy a lényeges dolgokat érintsük. Most mind többször az jut eszembe, ahogy a sírjánál kilépett a Risztics, és egy búcsú beszédet mondott. Én Szabadkán Sziverivel gyakran találkozgattam, és színházba dolgozott, munkanélkül volt, Risztics fölvette, csinált fel egy nagy gesztust, dramaturg. De Sziveri volt az első, aki azt mondta, hogy nem szereti és nem tud vele dolgozni, de ezt nem mondta meg nyilvánosan, ez csak így négy szem közt, és be se járt a színházba már a vége. És olyan furcsa volt nekem, hogy hirtelen kilép a Risztics egy fa mögül, és Farkasi temetőbe, és ő búcsúztatja. De nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy írtam egy kis prózát, ugyanis Mostárban már sokat beszéltünk, Mostárban volt repülős iskolába. Először egyszer bejött a szerkesztő, és behozott valami verseket. Elvittem, elolvasgattam, és valahogy megtaláltam benne valamit, mondtam neki, hogy ez, úgyhogy látok benne valamit, ki kellene kicsit ezt a motívumot emelni. Ez a motívum konkrétan narancs volt, a narancs. Nem nagyon tetszett neki, de megcsinálta, és elkezdtük között. Gyorsan fejlődött a maga útját, kezdte járni gyorsan. Mindig ez volt a téma köztünk, ha egy kicsit együtt iszogattunk, hogy miért közöltem én az ő első versét, nem tudja felfogni. És előbb az bizonygott, hogy azok rossz versek voltak, és ha én rossz verseket közlök, akkor rossz szerkesztő vagy. Tehát az bizonygott, hogy én rossz szerkesztő vagyok, ő a jó szerkesztő, mert ő rossz verset nem köz. Én meg rossz verseket közöttem, bizonyíték az ő első versé. És az, hogy narancs, meg ilyesmi, szóval ő nem szerette ezt a motívum most itt. Szóval, és így ültünk egyszer egy sörözőbe, és ezt próbáltam megírni, hogy így veszekedtünk, hogy melyikünk a jobb szerkesztő. Mindig haragodott rám, de sokan, a Domonkos is, mindenki, hogy miért közlöm ezeket a fiatalokat. Nagyon sokan vádoltak. Domonkostól a Hornyik. Kik, hogy mindenféle riszoszi modern költőt indítok el, akiből majdnem egytől egyig mindből komoly költő lett. És a Sziverivel erről vitatkoztunk, sok sört megittunk, és lelejártunk a WC-be. Ez egy Zágreb kávéházban volt, ma megváltoztatták már a nevét. A katolikus portát és a főteret kötötte össze ez a valamikori fantasztikus kávéház. Söröztünk, vitatkoztunk, és ő azt a fajta költészetet szerette, a Konci, tehát ugyanúgy voltunk, mint a Konca, hogy ő volt a homo moralis. És lelejártunk a WC-be, hol ő szaladt le, hol én, és mind tovább tartózkodtunk le, és egyszer észrevettem a WC-s nénit, aki ült ott az égszakban, egy fiatal nő volt, nagyon szép volt. És akkor én elkezdtem udvarolgatni ennek a vécés nénnek. Szívelésre is elkezdtem gyanakodni, hogy mind többet marad lent, tehát ő is a vécés néni körül. És akkor elkezdtünk egymásra fértékenyek lenni. Akkor végül oda jutott, hogy egyszerre mentünk le. És hát mind a kettő a vécés nénihez mentünk. Hajszálom alatt, hogy valami különös dolog ne történjen. Beszéltünk, nagyzoltunk össze-vissza. Én állandóan azon inzisztáltam, hogy én kanizsai vagyok, mert olyan ismerős volt ez a vécés lány, mintha kanizsai lett volna. Egy cigány lány volt, nagyon szép. És én inzisztáltam ezzel, hogy kanizsai vagyok, én kanizsai vagyok, hogy a nő azt mondja, hogy ő is vagy, hogy így valami forhoz jutassak a Sziverivel szembe, a Sziveri pedig, hogy ő múzslai, és akkor múzslai, kanizsai, ott nem tudom, hogy a fenébe épp ez a hülyeség került előtérbe. A nő üt, mint egy királynő, és mikor mi már szinte térdre reszkedve ott csúszkáltunk előtte, akkor azt mondta a nő, hogy ő pesti. Akkor mi mind a ketten csuklottunk egyet, és valahogy felszivárogtunk, visszaütünk, söröztünk, és egyszer láttuk, hogy érkeztek ilyen erős férfiak. Lementek, és felhozták a nőt. Négy kezükből csináltak egy ilyen ülő alkalmatosságot, és rátették, ráhézték a nőt, és felhozták. Kisült, hogy béna volt alulról, paralizálva volt. Ezt mi nem vettük észre, és ön gyönyörű volt, hogy az asztalon került elvitték, és akkor is úgy nézett le ránk, mint a királynő. És egyszer nem tudtuk mit csinálni, nagyon zavarba jöttünk. hogy még ma még ilyen állapotban is szuperiórikus. És kinéztünk az ablakon, és ott volt egy ilyen rozog a targonca, és arra ráhelyezték, és eltolták finom. És mi ott ültünk, csak néztünk egymásra, és akkor többet nem vitatkoztunk. Ez egyik éjszaka, amelyik nagyon megmaradt az emlékezetemben, ezt próbáltam utoljára megírni vele kapcsolatban.
2: Nehezen tudom elképzelni, hogy te milyen szerkesztő voltál. Nagyon nehezen tudlak elképzelni ebben a szerkesztői apró munkában a kéziratok. Ezt azért mondom, mert ami nekem veled kapcsolatban az egyik legnagyobb élményem az a Wilhelm, és a Wilhelm kapcsán az, hogy odaadtál nekem egy, szinte azt mondom, hogy egy nájlonacskó kéziratot, a teljes Wilhelmet úgy, ahogy volt. Most majdnem, hogy azt mondtad, hogy csináljak vele, amit akarok, neked már nincs kedved, te neked már ezt szerkeszteni, nincs kedved. Hogy milyen furcsa, milyen érdekes, hogyha a saját szövegeiddel nem volt egy ilyen utólagos, pepecselő, tologató, szerkesztős viszonyod, akkor milyen módon csináltad a szerkesztést magát?
1: Ezért volt kollektív munka, ezt a munkát mások csinálták, ezt az apró munkát. Én csak mindig a nagyobb koncepció érdekelt, és azzal foglalkoztam, az irányvétel, a különböző szövegek egymás mellé rakása is, milyen szerzők, merre mozdulni, stb. Úgyhogy nem a szöveg megmunkálása lett, azra mindig voltak külön embereink, és ezért mondom, hogy a szimpózium csinálás az egy összetettebb munka volt. És egyáltalán az, hogy ezeket a szétfeszítő erőket egybe tartani, hogy a társadalmi balos és a strukturalizmus harca, stb. Kiket közölni Jugoszláviából, Magyarországból, tőlünk, stb. Szóval másrészt meglátni a szövegekbe, a versekbe, az emberekbe azt a sort, ami miatt közölni kell a verset. Emlékszem, még a melléklet időszakából sok ilyen versikére szinte megmaradtak azok a sorok, vagy az egy szó, vagy az az egy sor, ami miatt később költő lett azokból az emberekből. Tévedhetetlenül megítéltem egy sor alapján, hogy ki micsoda költészetben. Ezt észrevettem mostanában is, mikor a fiatalokkal dolgozok, hogy szinte egy szó elég egy sor, hogy megérezzek valamit. És akkor fölhívom rá a figyelmet, és akkor elkezdünk így dolgozni a versen, és aztán már lassan az én feladatom meg is szűnik. Legfőbb azt mondom, hogy most ez ő lesz az első oldalon, aztán a tőle egész oldalt.
2: Soha nem kaptad magad azon, hogy tolnai szövegrészek, vagy tolnai szövegrészeket látsz meg jóként mások szövegeibe? Tudtad a magad irájától egészen eltérő fajta szövegekben is meglátni a
1: tehetséget? Hát sokan az volt a vált sokszor, hogy így

0: csak ez. Én látom általában az embereknél, szerkesztőknél és a pályázatokon, hogy ezt nem érzik az emberek. Valami mást keresnek, és egész folyóiratok vannak, akik egyszerűen nem tudnak igazán felfedezéseket csinálni, nem tudnak fiatalokat elindítani, nem érzik ezt. Most is a fiatalokkal dolgozok, és érdekes, hogy konkrétan épp az a fiatal költő, akinek most egy kötetet csinálunk, őnál is szinte egy szó és egy sor volt az, amiben elindultuk. Ahol én azt mondtam, hogy ez igen. Itt van valami, és akkor aztán már csak meghúztuk, újra csináltattam, stb. Aztán beindul egy ilyen munka, és ez a feladatom. Legtöbbször én rendeltem a kéziratot. Mondjuk mondtam, hogy itt van ez a Klezsa regény, ebben van ez a fejezet a Sixtusi kápolnában, és erről kérek egy eszét. És tudtam, hogy ezt kivel kell megíratni, kinek kell azt adni, és azt az írót merre kell elindítani tovább. Ezt a fajta munkát nem nagyon csinálják a szerkesztők, és azért nem alakul ki egy szerves dolog a folyóiratban.
1: Most én arról kérdeznélek, hogy arra lennék kíváncsi, hogy hogyan emlékszel vissza a te echte közéleti pozícióidra, hiszen te voltál a Vajdasági Íróegyesületnek az elnöke, és ami minden életrajzodból úgy visszaköszön, és kicsit úgy érzem, hogy te ezt nagyon szándékosan is ott hagyod minden életrajzba, hogy te voltál a Jugoszláv Írószövetség egyszer így fogalmazó félig meddig megválasztott utolsó elnöke. Ez nem furcsán ellentmond mindannak, amit az ember rólad gondol a költészeted, főleg ez a későbbi korszakait, tehát mondjuk a 90-es évek, 80-es évek időszakának alapján rólad, az Isten se gondolná, hogy az életedből jó nagy rész, vagy a szerkesztői életed jó nagy részét nem csak szerkesztőként és íróként, hanem írószövetségi tisztviselőként is töltötted.
0: Valahogy ez nem együtt volt sose, ugyanis úgy történt, hogy mikor engem elítéltek és letiltottak a szerkesztésről, a folyirat szerkesztéséről.
1: Ez 72-ben volt.
0: Igen. Megkérdeztem dátumokat, mert nem. Amikor ez az ítélkezések elkezdődtek, akkor semmivé váltunk, semmivé vált az ember egyszerűen. Mindig, mikor ezek a változások jöttek Jugoszlávia, akkor mindig meginogott az egész szerkezet, és nem tudta senki, hogy hol van, és akkor te semmivé váltál, kiesti a rostát.
1: És azt is el kellett játszanotok, hogy te már nem is vagy a színpó közelében, vagy elég volt az, hogy nem vagy főszerkesztő, de ugyanúgy publikálhattál a színpóban, ugyanúgy, hogy úgy mondjam, részt vehettél a lap körüli életben, csak kifelé ezt nem lehetett ilyen frekvenciát.
0: Igen, kezdetbe kifelé, nem aztán kihúzottam jobban teljesen, de aztán az új szerkesztők megkerestek, például megkerestek a Wilhelm dalok ügyébe, arra emlékszem, hogy hároman eljöttek hozzá, mikor egyedül ültem otthon. És akkor én elég elszakadtam az irodalmi élettől, de aztán újra közölni kezdtem, és mikor a Sziveri csinálta a szimpóziont, akkor is elég keveset közöltem, de Sziveri állandóan inzisztált, hogy fel kellene fokozni, újra aktívvá tenni, újra izgalmassá tenni az irodalmi életet, radikálisabbá, stb. És állandóan követelt rajtam verseket, és én mondtam, hogy hagyd a fenébe, de aztán mondtam egyszer neki egy ilyen viccesen, hogy hát van épp egy kéziratom, mondom, de jobb, ha azt nem adom oda, de inzisztált rajta, és akkor adtam oda azt a verset, amelyből ez a botrány lett, és akkor újra megismétlődött az az eset, hogy otthon ültem akkor már a Virág utcában, és nem tudtam, hogy most mi következik ebből. Persze itt elsősorban a folyirat és a Sziveriék fejéről volt szó, és arról már többször nyilatkozott Sziver is, meg a Csorba, Fenyvesi, Balázs Attila fontos interjúkat adtak, és csináltak is egy kiadványt, amiből sok minden látszik, de igazán én még mindig sok mindent nem tudok. Jó lenne, ha az események főszereplői maguk nyilatkoznának. Mondjuk Major Nándor, Fejér Kálmán, Bányai, Gion volt azt hiszem a tanácselnök, a folyirat tanácselnöke. Őnekik kellene erről beszélni, mert mai szempontból egy teljesebb konstellációból lehetne látni a

dolgokat. Ebben a helyzetben én magam, aki el is indított egy kicsit azt, ezt a lavinát ezzel a verssel, egyszerűen újra abban a helyzetben kerültem, mikor elítélték, valami borzalmas szövegek jelentek meg ellene. Emlékszem az egyiket, épp a Magyar Szó mostani főszerkesztő, nagyon régóta főszerkesztő, ugye írta, illetve íratták vele, és épp Végel Lászlónál voltam, amikor keresett otthon, aztán mondták, hogy a Végelnél vagyok, és eljött, és elhozta a szöveget, amit meg kellett írni, és megmutatta nekünk. És örülök, hogy épp ez így történt, hogy együtt voltunk a Lacival, hogy mit csináljon, hogy ő neki valami lakás, kilátása van, hogyha ezt nem közli le, akkor az nem sikerül, vagy akár föl is mondanak neki, elhelyezik, és stb. És ha mi mondtuk, hogy hát közölje, vagy csinálja, amit gondol, nem mondtuk, hogy ne közölje. De azt mondta, hogy még elmegy egy emberhez az irodalmunk egyik tekintélyéhez, és utána határoz el, hogy leközdje. A szöveg megjelent, és én utána akkor tényleg otthon vártam, nem tudtam, hogy mi fog történni. Erre vakvágányra kerültem. Volt régi kapcsolatom az ifjúsági tribünről egy csoporttal, csoport fiatal szerb értelmiséggel. Elsősorban Judita Ságóval, aki sokáig vezette az ifjúsági tribünt, épp Végel Lászlóval együtt. Judita Ságó egy nagyon izgalmas, nagyon fontos írónő, nemrég halt meg, legközelebbi munkatársam volt. Ő volt az, aki ez úgy viszonyultam, mint valamikor ebbe a légüres térbe, úgy, ő volt a legfontosabb számomra, mint valamikor Domonkos, vagy Bányai, vagy Konc. És ő mellette egyik ilyen íróbarátja, Despotov nevű költő, aztán az újvidéki írókör, azok hívtak meg először, hogy elvállalnám, hogy elnöke legyek az újvidéki író közösség. Ott egy érdekes csoport alakult ki, Despotov, Vujica, Résin Tucic és Stojanovics, aki később egyik legjobb könyvkiadó lett. Én ott írtam egy székfoglaló szöveget, egy ilyen lírai könös szöveg volt, de ezt azért hangsúlyozom ki, mert később is majd folyamatosan ilyen programszövegeket írok. Lesz utána még 3 vagy 4. Ez a kis csoport, ez a marginális kis csoport a Judita Ságóval valahogy fontos lettem számukra. És utána Judita Ságó lett Vajdaság Íróegyeset titkárja, de itt nagyon fontos volt még a Tisma, Alexander Tisma nevű író, aki talán az újvidéki szellemi életnek neki sikerült a maga írói életművével túlnőni azon a borzalmas politikai korszakokon. Igazán nem tudták valahogy kikezdeni, hogy kinőtt és európai íróvá nőtt ott köztünk. Napa persze idősebb volt. És ő nagyon fontos volt számunkra, hogy fontos volt Belgrádban, Jugoszláv vonatkozásban Danilok is. Tehát Tismát is ide sorolom, ő is állandóan járt az író közösségbe és az író egyesületbe. És de akkor már megindult, kezdett a jugoszláv tutaj vízesés felé sodródni. És ez a független csoport megválasztott vajdasági, illetve ajánlott vajdasági írószövetség elnökének, vajdasági íróegyesület elnökének, még a nevét sem tudom pontos. Előttem Bogdánfi, Gion is volt íróegyesületi elnök, úgyhogy ez a kis csoport miatt vállaltam el. Ez egy 10 emberből álló csoport volt, és mi nagyon összetartoztunk. Tulajdonképpen nekem ez a csoport kezdte jelenteni azt, amit azelőtt a folyóirat jelent. Kialakítottunk jó műsorokat, vendégeket. Először mi szólaltattuk meg újra Gyilaszt. Mi Gyilaszhoz nem kötődtünk különösebben, de akkor már a nacionalista hulláma nagy volt, hogy azok várták tulajdonképpen. Mert a nacionalista hullám volt a legerősebb az új mozgalomba, amelyik
úgy nézett, hogy hozza majd a több pártrendszert, hozza a változást, de az egész változás csak abban történt, meg az autonómia megszüntetésével, az a bizonyos jogurtforradalom, az emberek kivezérték az utcákra, a mitingek elkezdődtek tulajdonképpen, nem hozott egy igazi változást, úgyhogy a Dilasznál is az volt a veszély, hogy ezek a régi góliotokos és más sértett régi harcosok és a nacionalisták fogják fogadni vagy támadni. Így nem maradt más hátra, mint én vezessem be, és a Szerb Matica dísztermében volt ez a beszélgetés, és én üdvözöltem, és írtam róla egy kis szöveget. Annyira meghatódott, mikor kiment az emelvényre, hogy elsírta magát, ugyanis ez volt az első nyilvános szereplése hosszú idő után. Az az igazság, hogy később fantasztikusan egész a háborúig és háború után is a legpontosabb diagnózisokat adta, és mint egy szeizmográf úgy jelezte előre a dolgokat, de én hozzám annyira nem állt közel. Talán azt is mondhatnám, hogy egyáltalán nem. Csak ez a kései. Azzal inkább a Kócsa Popovics féle a szürrealistákból lett, mert ő szocialista és dogmatikus irodalompolitikus volt fiatal korában. A Kócsa Popovicsék pedig szürrealisták voltak, és Kondottiernek nevezte magát őt, és Titót is. Én hozzám közelebb állt, mint ezek az orosz típusú politikusok, komiszárok. Akkor egy körforgás volt jugoszláv szinten, tehát a köztársaságok és a tartományok adták a jugoszláv elnököt. És ebben a Vajdaságra került a sor. És akkor a Tisma és én voltunk a jelöltek, és a szavazáson a Vajdasági Jóegyesület elnökségnek a szavazása, utána egy szavazattal én lettem a, engem jelöltek elnöknek. A Jugoszláv Írós Szövetség elnökének. Nekem is ez egy nagy enigma, még végig nem mondott, végig nem gondolt, végig nem írt dolog. Noha több ilyen töredéken van erről a korszakról. Ez valahogy én nálam kontinuális valami. A gyerekkor, a zentai álom, hogy Belgrádba kell folyiratot csinálni, és Belgrádba kell mennem, és ott kell csinálni magyar irodalmat, egyáltalán azt az irodalmat, amit én akarok. Én nekem ez kontinuálisan benne volt az is, hogy végre eljutottam Belgrád. De ekkor már esett szét az összes borzalomak voltak, és ebből én bennem ez a szál még mindig létezett. Erről én sose beszéltem, de nem is voltam mindig tudatában, de most valahogy így érzem. Azért mondom mindig, hogy félig megválasztott, illetve félig koppasztott, félig forrázott vaddisznó, vagy hogy is van ez a mes. Voltam, mert az elnökség megválasztott a jugoszláv elnökség, de a jugoszláv közgyűlést már nem bírták össze. Tehát a Jugoszláv Író Szövetség elnöksége megválasztott, tehát elnök voltam, átvettem az irodát. De a nagy egész a Jugoszláv Írószövetség közgyűlésére már nem jöttek el se a horvátok, se a szlovénok, se az albánok, azt hiszem. Lementem Belgrádba, persze elég ügyetlenül az adminisztráció felé. Kitűnő titkárnők voltak. A Francia utca, Francuska Szedem, ez egyik legfontosabb pontja volt a szellemi Belgrádnak mindig. Sajnos legtöbbször konzervatív és ma is ott van, mindig ott volt a Szerb Író Egyesület. Az egy egész emelet, amit osztott a Szerb Író Egyesület és a Jugoszláv. Jugoszlávnak olyan elnökei voltak, mint Ivo Andrić, azt hiszem Karleža is volt. Szóval a legnagyobb írók, de különböző típusú elnökök voltak. Most az, hogy egyáltalán hogy vállalhatok el én ilyesmit, egyáltalán hogy jövök én ahhoz, hogy egy ilyen pozíciót elvállalja. Mondom, egyrészt ez a csoport, ez a csoport, ez az újvidéki mag, ahol már nagyon éreztük a újvidéken is, hogy lassan hogy változnak a politikai áramlatok, és hogy nagyon kemény menet lesz, tehát együtt kell maradnunk, tartanunk kell azt a minimális pozíciót, amit elértünk, vagy amit képviselünk, és ezt kell akkor végig kifuttatni Jugoszlávia felé is, egész Jugoszlávia területén. De akkor már éreztük, hogy esett szét, kezd szétesni a dolog, és én
naívan. Egy ilyen különös naivitás ez nálam. Egyrészt úgy éreztem, hogy ez a jugoszlávia magyar írónak ez a maximum, amit ezen a színpadon végezve. Tehát, hogy megjelenik, és azt mondja, hogy van jugoszlávia magyar író. És az lehet akár elnöke is a jugoszlávia. Ez egy naivitás. Ó, de ennek úgy éreztem, hogy van egy gesztus értéke. Lehet, hogy igazán akkor juthatott volna kifejezése, hogyha más időszakban. De más időszak se volt egyszerű politikailag a kulisszák mögött. Tehát nem biztos, hogy előbb is annyi mindent meg lehetett volna csinálni. Mert mikor már én bekerültem az irodába, ebbe a csodálatos irodába, ahol már akkor eltűnt Krlezsának a Dobrovics által festett portréja. Aztán néha átmentem a Szerbíró egy esetben, ahol Matija Becskovic volt az elnök, aki különös módon épp Kanizsán született, no, a montenegrói volt, az apja ott volt határőr. Az anyja pedig kanizsai származású Tausán lány volt. Szóval kanizsai gyerek volt. Aztán visszamentek Montenegróba, és ő ott nőtt fel, de mindig büszke volt arra, mint a kitüntetése, hogy a vállán az oltások nyoma meglátszottak, és azt mindig kitüntet. Az már civilizáció jele volt lent Montenegróban. Ő volt az elnök, az édesapját, mint jobboldali katonatisztet, katonát kivégezték a partizánok. A nemzeti vonalnak volt az egyik fő exponense. Kezdetben inkább csak Mihiz mellett, aki egy izgalmas, szofisztikus színvonalon elaborálta a nemzeti kérdést, de mellettük ott voltak ezek a nagy őshüllők, mint Dobrics a Csosics, amik merültek föl, és kisült, hogy ez egy egészet képez, és egy teljes ideológiát. És akkor én vele tárgyaltam, mint Kanizsaival, egyszer még Vajdaságíró egyesetben meglátogattak bennünket, és én, mint kanizsait üdvözöltem, kanizsait, és ez egyeseket nagyon idegesített a küldöttségbe, ilyen később a háborúba aktív szerepet vállalt írókat megfenyegettek, hogy meddig gondolom ezt csinálni, ezt a fajta lírai magatartást, hamarosan eljön az idő, amikor állást kell foglalnom. Én, mikor lekerültem Belgrádba, először is annak örültem, hogy Belgrádban vagyok, és végre elértem, kezdtem ide, de tulajdonképpen az az igazság, hogy késő volt. Akkor már csak egy szalmaszál volt be, az óriási vízesés, a szakadékon ez a kis pozíció. Hihetetlen aktivitás volt az országban, de én teljesen izolálva voltam. Próbáltam kocsit kérni, hogy rögtön elszaladok Zágrába, a Pristinába, Ljubljanába, és nem kaptam kocsit. Mert még akkor nyilatkoztam, lehet, hogy kis előtt, hogy még látok egy hajszálat, amin megmenthetnék magunkat, és egy női hajszálat. És akkor kaptam is levelet, egy gyönyörű levelet, egy hosszú, szőke női hajszál volt ráragasztva egy papírra. De ez a hajszál egy kicsit már hasonlított, vagy emlékeztethetett volna engem a selyem zsinorra, amit a törökök küldtek annak, akit leírtak, hogy akassza fel magát, vagy folytsa meg magát vele. Akkor már az írók mind a Belgrádban és minden köztársaságban tulajdonképpen már katonák voltak, katonatisztek, nagyon komoly rangokkal. De én ezt nem is vettem észre, nem tudtam. Éreztem, hogy részt vesznek az új pártok, az új történésekbe, de ők már akkor a háborúra készültek, és konkrét feladataik lehettek. Utána a Szerbíró Egyesület elkezdte magyarázni, előbb csak úgy, hogy hát tulajdonképpen a papírokon az egész emelet az övék, előkeresték a papírokat, és hogy csak egy ajtó választotta el a két egyesületet, és aztán lassan eltolták a szekrényt, az ajtót, és Szerbíró Egyesület lett az egész, és bázisa lett a nemzeti program kidolgozásának úgy, mint az akadémia. Úgyhogy ez az én közéleti szereplésemben nincs semmi égvilágon abból, amit mondtál a hivatalnak ki, vagy közéleti szerepből egy ilyen költői naivitás az egész, hogy az ember azt hiszi, hogy magyarként itt joga van a maximumra, és költőként joga van végig költőnek maradni.

0: Az Úr Express. Életútjáról mesélt Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos volt. A műsort készítette Borlai Kinga, Molnár András és Jósvai Lídia.
1: A Portré műsor 1999-ben készült, és legutóbb 2011. szeptember 24-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap sugározzuk. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson, és az államfő beiktatásán sem. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Baka András, miután esküdtett a parlamentben, beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. Nem vettek részt az új államfő megválasztásán és beiktatásán a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselői. Ehelyett Tatán az 1956-os forradalom vértanúinak emléktáblájánál helyeztek el koszorút, megemlékezve a tatai sortűz áldozatairól. Az ellenzéki pártok egyebek mellett azért nem támogatták Baka András jelölését, mert a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság magyar bírájaként támogatta a tatai sortüzet vezényeket, parancsnok felmentését az emberiség elleni bűncselekmény vádja alól. A paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Bizalmi szavazást kezdeményez több horvát ellenzéki párt Andrej Plenković kormánya ellen, miután kiderült, hogy több tízezer tonna részben Európai Uniós országokból illegálisan behozott veszélyes hulladék szennyezte a talajt Horvátország több pontján. A köztársasági elnök azonnali kármentesítést és a felelősök megbüntetését követelte. A miniszterelnök az ellenzéket pánikkeltéssel és dezinformációk terjesztésével vádolta meg. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csak nem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatorna elemeket szállítottak. Látszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szülészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál. A sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz, kevesebb a fájdalom és gyorsabb a felépülés. Ismét hamut szór az Etna. A múlt heti kitörést követően újabb aktivitást mutat a tűzhányó. Katániában, Szicília legnagyobb repülőterén szerdán délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani, vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. Folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, napor zivatar, holnap viszont már sehol nem lesz csapadék. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. Híradással 20 órakor jelentkezünk legközelebb, 19 óra 4 perc.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Milyen jó és milyen szép az, hogy a magyar költészetnek még ilyen felfedezése váró bolygói vannak, mint amilyen Szépernő, jól lehet Tandori már felfedezte, és Tóth Dalagi például, jól lehet őt is felfedezte már Sőtér és Pilinszky. Az igazság az, hogy ezek olyan költők, akiket nem is kell, nem is nagyon lehet jobban felfedezni. Ha nagyon felfedezzük őket, csak ártunk nekik. Az ő helyük valahol máshol van, nem a főtéren, nem a hősök terén, nem a centrumban. Ők nem lihegnek bele a közéletbe, sem az arcunkba nem lihegnek bele. Nekik úgy jó félhomályban, félig felfedezetten, mindig újra és újra felfedeztetve. Én felszínen futó bogár vagyok, minden érdekel, majdnem mindent ismerek is. De egy olyan fajtája a víz, zöld, kéka vagy szürke színén járó futó bogárnak, futó bolondnak, aki egy váratlan pillanatban elolmosodik, elálmosodik a nagy nyüzsgésben, és alámerül függőlegesen a fenék iszapjába. Szeretek egy-egy költővel hosszan bíbelődni, hosszan inkognitóban élni. És ezek az egyköltők, Rilkét, Kavafiszt, stb. Kivéve, legtöbbször olyanok, hogy magam is meglepődöm. Sokszor egy-egy kis papköltőről vagy természetköltőről van szó. A festészetben is igazán privát magamnak a klorofillal festett kis képeket szeretem. Nagy, rideg, radikális avantgárd festőnk halála után meglepve láttam, hogy egy balerinát ábrázoló ehető pasztelképet tartott egész életében az ágya felett. Mondanom sem kell, megvettem azt a képet. És ettől már nincs olyan messze Pilinszky kritériuma, mely szerint az a jó kép, amely egy halálra ítéltet sem zavarna a síralomházban. Ha verset akarok olvasni magamban, magamnak, legtöbbször Tóth Dalagi első kötetéért, a hajnali versenyfutásért nyúlok. Sokáig nem is voltam ennek tudatában, csak azután, amikor megismertem Pilinszky Tóth Dalagi esszéjét. Igen, Tóth Dalagi különössége az, hogy egyik legnagyobb költőnk, Pilinszky, egyedülállónak tekinti. Hosszan szeretném idézni Pilinszky írását, akár a magyar esszé említett Montaigne-i vonulatának a részeként is. Jó lenne ezeket a Tóth Dalagi verseket egyszerűen, halkan olvasni fel. Nem szeretem a versek körüli buzgolkodást, lihegést, nem a felemelt hangú kiabálást.
1: Pilinszky János, Tóth Dalagi Pál, igézet és valóság. Tóth Dalagi Pál új kötete lényegében válogatott kötet, verseinek, életművének széles keresztmetszete. Alkalom arra, hogy művészi pályáját felmérjük. Először egy-két közhelyet szeretnék elmondani, közhelyeket, amikről mégis meglepően kevesen tudnak. Tóth Dalagi a mai magyar költészet egyik legjelentősebb alakja, s nemzedékéből egyedül vörös súlya mérhető az övéhez. A másik, hogy senki a gyerekkor párás, fényárnyék világáról és az öregség drámai ellenpontjairól nem vallott századunkban nálunk őszintébben és makulátlanabbul nálánál. De mi az, ami számomra mindenki mástól megkülönbözteti őt? Egy szóval tudnék erre válaszolni, rögvest kifejtve a szó jelentését és előadva rehabilitációját. Ez a szó elegancia. Tóth Dalagi költészete számomra ugyanis mindenek előtt elegáns, úgy, ahogy Csehov prózája volt az. És így nyomban ki kell fejtenem e fogalom használatának irodalmi jelentését. Elegáns volt például Kosztolányi. De József Attilára vagy Mozartra minden hajlékonyságuk, pontosságuk és könnyedségük ellenére nem használnám ezt a jelzőt. És nem használnám számos más író esetében sem, akiknél csupán stiláris hivalkodásról van szó. Tóth Dalagi eleganciája tökéletesen rejtett, öntudatlan, azt is mondhatnám szinte álomszerű, amihez egyedül Csehov legihletettebb lapjai hasonlíthatók. Úgy tűnik sokszor, hogy nem talált célba, s csupán az utolsó pillanatban, mint egy a véletlen kegyelméből válik egy-egy sora véglegessé, oly véglegessé, mint egy baudelaire-i kalapácsütés. Ebben viszont Arany János rokona, a csellengő stílus magas iskoláját teremtve meg századunkban. Akinek füle van a hallásra, Toldalagit már csak ezért az egyetlen, s talán legfőbb erényéért is szívébe zárja. De áttekintve költészete keresztmetszetét, akad itt más is, ami lenyűgözi az olvasót. Valami gyönyörű hajlékonyság, ami az évek során tragikus törékenységgé változott, de sose hajolt és törött meg. Talán senkinél, legalábbis a magyar lírában, nem követhetjük inkább nyomon a gyerekkor tündérvilágának apokalipszisre való átfordulását, s ezen keresztül a mélység szédületét, amit a különböző izmusok oly sokszor és oly hiába kíséreltek meg felidézni. És itt utoljára talán érdemes volna Elírával kapcsolatban arra a kérdésre is felelnünk, amit oly sokszor és oly üresen vetnek fel manapság. Modern líra Toldalagié? Meggyőződésem, hogy vérbelien az. Csupán nem aktualista költészet, mert a modern mindig is az idő teljes drámájának megélését jelenti és jelentette, szemben az aktualista művészet pillanatnyi sikereivel és kiszolgáltatottságával. Toldalagi lírája az örök modern lélek és művész töretlen példáját nyújtja az egység és a változás drámai csodájáról. Úgy azonos, ahogy a naív Ödipusz, az önmagát megcsonkító s a száműzetésben megbékélt Ödipusz király sorsa és személye volt az. Egy finomnak titulált költő helyett végre tudomásul kéne vennünk ezt a nagy lírai tragikusunkat, annak ellenére, hogy gondja volt arra is, hogy gyötrelmeit a színfalak mögé rejtse.
2: Gyermekarckép. Vendég fiúcska. Kék szeme ilyetten bámul. Oly fehér a bőre, mint a gyenge tej, mit szép leány kannákba mér. Érezni jól a tejszagot, a gyermekkor gyöngét szagát, mit éjidőn lehelnek szét a fölvirágzó almafák. Pillája fodrai mögül néz ránk, kíváncsi kis veréb. Nyúlánk kezére hajtja lágy, szépségbe lendült hűs fejét. Ismerkedik. Új emberek nem ismert új vonásai szívódnak fel gyökérszerű agyába, és nem mer szólani. Kíváncsin nézem én is őt, hanyatló bölcsként vénülőn. Bár ifjúságom ifjú még, s épp torkom, lábam és tüdőm, most mégis érzem, vén vagyok. Hozzája képest oly öreg, mint nagyszakállú bölcs tudós, kinek kicsiny határkövek múlt és jövő, föld és az ég, százarcú népek, nemzetek. Kicsit fáj ez a bölcsesség, s hogy most már néha vén leszek. Kicsit fáj, ó, nagyon kicsit. Csak éppen, hogy tán érzem, és úgy száll belőlem el a kis, nyilalló, fájó szenvedés, mint rossz, kihúzott fog után. Ezután ezt is ismerem. Lerázom súlyát, s háborút játszunk az ócska székeken én és a nyurga kisfiú, ki lassan megbarátkozott öregségemmel, s friss szeme, mint gyúló csillag, rám ragyog.
3: Nyári láz. A véndiófák szagosak már, s a délelőttnek titka van. Nemesen hallod a harangot kondulni, lassú kihagyóban, nemesen és zavartalan. Mész, s nem tudod, hová igyekszel. Oly könnyű vagy, akár a toll, mit ujja közé csíp a szél, és aztán elenged felelőtlen a hegyi lankán valahol. Szemed sötét, egyszerű szempár. A környező széles világ ezernyi pontját mérik így fel szaglászó, suta szarvaikkal a tehetetlen kis csigák. Tótágast állt az élet benned. Nem ismersz törvényt és jogot. Várod, mikor füttyent kutyád, és mikor parancsol nyulat űzni, s mikor lesz nyájas doktorod. Zavarban vagy, oly idegen lett egyszerre lábad és kezed, nincs értelem, se bizonyosság, katonáit szétszórt a vígan a bölcs és vén emlékezet. De nincs baj, tart a jó egyensúly. Pár tánclépés a szakadék szélén, aztán a nyári mámor, akár egy bűvös, megütött hang, kihamvad, lassacskán kiég.
4: Hajnali versenyfutás. Fütyölve jön a teljes ember, megáll, az ajtót nyitja most, mögötte frissen futni látod a hosszú testű villamost. Üde az ég, korai hét van, fényt nyelnek éhes pázsitok, s lágy vízcsöppekben, fákban, kékben, hajnal van és titok, titok. Az úton két kis béka ballag, még álmosak, s bőrük remeg, kövér hátukra ütnek lágyan a meg-megingó ághegyek, s megugranak, nehézkes talppal nyargalnak át a reketyén. Most összenézhetnénk mi hárman, a teljes ember, te meg én. Nevethetnénk most fulladásig, szemezve frissen, hosszasan, mint ismeretlen három ifjú, kinek csak ennyi dolga van. Szemezhetnénk egy hosszú percig, ismerkedőn és idegen, míg bogjas fák fölött a felhő serénycselétként jön, megyen, de csak kutyánk s kezes rigóid, rigóid fönn, a háztetőn dülöngélnek a nevetéstől, s lustán a kert is lázba jön. Ösvényeit, mint víg kígyókat szétengedi, most fussatok. Micsoda vad versenyfutás ez? Rád nézek, s hosszan ásítok.
1: Félálom. Előttem asztal, tál és tiszta csésze, szőlő, mely kékül, s néhol véreres. Rigórikolt, füttyent, és aztán vége. Az ág megbillen, s nyugpontot keres. Nincs zaj. Elkoldult már a vén riasztó. A kertek csöndje, mint egy hosszú, lasszú nyakamba perdül. Lassan folytogat. Szemembe szédül felhő, fű, fa, és a lombok közötti lompos hosszú séta. Hallgatni kell most hosszan, és sokat. Hallgatni, míg árnyékot gyúr a csészén a szőke nap, árnyékot, fényt kever. Oly békén alszol, mintha még becézném kis arcod. Békén alszol, mint a tej. Egy kis bogár álmos szemekkel őriz. Nagy kontyád bontja rád a kőr is, s nem látni már csak hosszú lábadat. Virágos szoknyád, távol tiszta kékség. Megfúlnék most, ha hirtelen beszélnék, mint búvár mélyen lent a víz alatt.
3: Reggeli a kertben. A kerti úton jössz fehér ruhában. Mögötted kormos, nagyfülű kutyád. Meleg van. Kék az ég, s árnyékot essőz a felhő és a csipkés mirtuszág. Szemed kerek, gyerekszeszélyű szempár. Hol álmosan, hol felvidulva néz. A kerti asztal nagy ernyője halkan felnyíl, alatt a kávé, zsemle, méz. Leülsz, sóhajtasz. Kis nyelved bemártod a hűsitalba, mint torkos cicák. Rosfürtjeid között hintázni kezd a vadrózsa, bimbós, rózsaszín virág. Ki tudja, hát ha lepke szárnya nő, és elszáll a ködbes, elrejtőzik ott. Lélegzet folytva nézem, most. De mégse. Előre dőlsz a széken, s felnyitod a nagybetűs lapot, szokott halálok, nagy dicsőségek, és nagy emberek kis krónikáját. Én pedig csalódva a fűbe fekszem és elernyedek. Fejem fölött ruhád szegélye repked, kutyád lihegve mellettem hasal, te reggelizel, s én tunyán henyélek. Holnap is így lesz, és így volt tavaly. Ez a mindennap, hajnalok füzére, szigetcsoport, szelíd öböl füzér. Hajóink innen indulnak kalandra nyugat felé, amíg a messze ér. a messzeség, a láthatár, az élet. Hegyek, fák, felhők, erdős hegyfalak. A látható, a szemmel és a kézzel tapintható világ. Öreg anyag.
5: Német alföldi mester. A hosszú haj, mely inkább már sörény, vállára omlik. Szinte érzik a nyáresti város csillogó kövén dübörgő mének nagy, nehéz szaga, s a fáklyák füstje. Két sötét szeme tudással néz, talán emlékezik. Szemöldökíve keskeny, fekete. A hallgatásában pedig szelíd. Mögötte fákat látni és hegyet, a hegyi úton ernyős taligát. Ezek a fák, ezek a fellegek egy 200 év előtti vén világ játékai, kegyes csalásai, amiknek színe ide menekült. És ő a bátor kapitány, aki szeretkezett, csatázott, s elterült. Nagy fövegén egy élénk színű toll álmélkodik, kezében puszta kardja. Tűnődve néz, kicsit felém hajol, s tudom, míg élt, az életet akarta. Ölelt, evett, és tértig vérben járt. Most két sötét, virágszerű szeme, mely megtanulta bölcsen a halált, tovább ragyog, és nincs ellenfele.

0: Tolnai Ottó összeállítását hallották Toldalagi Párról. Közreműködött Bodnár Erika, Mácsai Pál, Máté Gábor, Sinkó László és Végvári Tamás. Szerkesztő Bán Magda. Rendezte Simonyi János.
1: A hangfelvétel 1993-ban készült, legutóbb 2015. július 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap után hallgathatják meg.

0: Népek meséi, a nagy árvíz. Az amorparti meséket Szabó Gyula és Pécsi Ildikó mondja el.
1: Népek meséi, a nagy árvíz, koreai népmesék.

0: A nagy árvíz.
1: Hatalmas babérfa állt valaha az ország egyik részében. Egy tündér sokszor megpihent rajta, valahányszor az égből a földre látogatott. Annyit járt oda, hogy végül is fia született. A fiú apja a babérfa volt. Mikor azután a fiú 7 éves lett, a tündér ismét visszatért mennyei otthonába. Ott maradt hát a fiú anyátlanul. Telt múlt az idő, a fiú szépen megnövekedett. Egyszer hatalmas vihar támadt. Az eső patakokban ömlött hetekig, hónapokig megállás nélkül, és az egész földkerekséget hullámok borították el. A nagy babérfa koronáját is már-már elborította az ár. Ekkor a fa így szólt a fiához. Fiú, te az én egyszülött fiam vagy. Hallgass hát apai szavamra. Félek, hogy nem sokáig bírom már a küzdelmet a növekvő vízzel. Érzem, nem tartanak már gyökereim. Azt tanácsolom hát, mász fel rám, mert csak így menthetlek meg a pusztulástól. Nem sokkal ezután a fát gyökerestül kitépték a hullámok. Ekkor a fiú fa apja hátára mászott, és így tartotta magát jó sokáig a vízszínén. Egyszer rengeteg hangya sodródott a fa közelébe. Így kiabált a sok hangya. Ó, babérfa fia, ments meg bennünket! A fiú megkérdezte az apját. Apám, megmenthetem őket? A babérfa így felelt. Természetesen. A fiú erre így szólt a hangyákhoz. Na gyertek, másszatok mellém, mind ide a fára. A hangyák erre boldogan felmásztak a fa ágaira és leveleire. Nem sokkal ezután egy csapat szúnyog érkezett a fához. Már alig bírták szárnyukat az ide-oda röpüléstől, így könyörögtek. Ó, babérfa fia, ments meg bennünket, mi is hozzád esedezünk. A jószívű fiú ezúttal is megkérdezte apját, hogy megmentheti-e a szúnyogokat. Az öreg beleegyezését adta, mire a szúnyogok leereszkedtek a fa ágaira. Ezután egy hozzá hasonló korú kisfiút vitt arra a víz. Ez így kiabált fel hozzá. Ó, barátom, ments meg! Kérlek, ments meg! Erre a jószívű fiú ismét apjához, a babérfához fordult engedélyért. Ám a fa ezúttal nemet mondott. A bajba került fiú kétségbe esetten kiabált szorultságában. A babérfa fia ismét kérte apját, engedje fel a másik fiút, de a válasz újból az volt, ami az előbb. A fiú ekkor már torka szakadtából kiabált, mert végveszélyben volt az élete. A babérfa fia harmadszor is apjához fordult. Atyám, légy könyörületes, hadd mentsem meg ezt a fiút! Erre a babérfa így felelt. Jó, nem szólok többet. Tégy úgy, ahogy jónak látod. Mire a fiú örömmel kiabált a fuldoklónak. Gyere, kapaszkodj a fára! A fuldokló fiú is megmenekült. A babérfa hátán a két fiúcskával, a hangyákkal, meg a szúnyogokkal végre valahára egy szigethez ért. Ez egy nagy hegycsúcsa volt, melynek olyan magas volt a teteje, mint a Begdó hegyé. Ekkor a hangyák meg a szúnyogok elhagyták a fát, ám előbb búcsút mondtak a fiúnak, és így hálálkodtak. Köszönjük neked, babérfa fia, hogy megmentetted az életünket. Mélységes hálára köteleztél bennünket. Kísérjen ezért szerencse az utadon. A két fiú akkor már igen megéhezett, elindultak hát valami szállás meg ennivaló után. Találtak is egy szép kis házat, ahol egy fehérhajú öregasszony lakott két lányával. Az egyik az asszony édeslánya volt, a másik a fogadott. Kedvesen üdvözölték a két fiút, és mindjárt munkát is adtak nekik a tanyaudvaron. Rajtuk kívül senki más nem maradt életben, mindenki vízbe fulladt a nagy árvíz idején. Most, hogy az eső elállt, és a vizek visszahúzódtak, újra megművelték a földeket. A fehérhajú öregasszony úgy gondolta, bizony jó lenne, ha a fiatalok összeházasodnának. Elhatározta, hogy édeslányát az okosabbik fiúval hozza össze, nevelt lányának pedig megmarad a másik. Ez a másik azonban megszimatolta valahogy az öregasszony tervét, és elhatározta, hogy túljár az eszén. Így szólt hát hozzá mézes mázos szóval. Nem láttam még külön fiút, mint ez a babérfa gyerek, az okosság ügyességgel párosul benne. Ha szétszórsz egy nagy zsák gabonát a homokba, egy fél órán belül össze tudja szedni. Tégy próbát, te magad is meg fogsz győződni ügyességéről. Több sem kellett az öregasszonynak. Előhozott nyomban egy nagy zsák gabonát, szétszórta a homokban, hogy kipróbálja a babérfiú ügyességét. Meghagyta neki, hogy szedje össze a szétszórt szemeket. A fiú első hallásra vonakodott teljesíteni a kérést, ám az asszony makacsul ragaszkodott kívánságához. Végül is mit volt, mit tennie, beleegyezett. Először is fölvett egy marékra valót a homokkal kevert gabonából, és szemenként próbálta szétválasztani az egészet. Ám a munka olyan lassan ment, hogy még abban sem volt biztos, vajon fél év alatt be tudja fejezni. De ezt is csak úgy érhette volna el, hogy naphosszat annyit dolgozik, hogy még egy árva mukkot sem szól senkihez. Kétségbeesésében földre szegett fejjel, mint csak azon tűnt,

Nyüzsgött a sok fekete apróság, de olyan gyorsan, hogy a zsák néhány perc múlva már ismét tele volt. Ám a másik fiú ez alatt féltékenyen figyelte a jelenetet. Ment is az öregasszonyhoz azzal, hogy ha a gabonaszemek újra a zsákban vannak is, ez még nem bizonyítja a babérfiú ügyességét, mert nem egyedül szedte össze. Erre ismét bajban volt az öregasszony. Már megint csak nem tudta, hogy a két fiú közül melyik a különb. Mit volt, mit tennie, így szólt hát hozzájuk. Én egyformán szeretlek benneteket, így hát nem tudom elhatározni, hogy melyik őtökhöz adjam édes lányomat, és melyik őtökhöz a neveltet. De van egy tervem, döntsétek el ti magatok saját sorsotokat. Ma éjjel, mivel ez a hónap utolsó napja, nem süt a hold. Nektek kinn a külső kapun kívül kell várakoznotok a sötétben, amíg én az egyik leányt el nem helyezem a kelet felé eső szobában, a másikat meg a nyugat felé esőben. Ezután majd szólítalak benneteket, és beléptek abba a szobába, amelyiket választjátok, amelyikben a nektek való lány sejtitek. Így utólag nem panaszkodhattok. Vacsora után a két fiú kiment, és odakint várakozott. Egy idő múlva, ahogy előre megbeszélték, az öregasszony behívta őket. A babérfiú tűnődve áldogált a nyári éjszakában, latolgatva, hogy melyik szobába lépjen. Ekkor váratlanul egy óriási szúnyog zúgott el mellette. Egy ideig ott körözött a feje fölött, majd a füléhez szállt, és így szólt. Babérfiú, a keleti szobába menj, a keletibe! Erre nem habozott tovább a fiú, hanem belépett a kelet felé eső szobába, és nem is csalódott, mert ott találta az öregasszony szépséges édes lányát. A másik fiú a nyugati fekvési szobában a fogadott lányt lelte. Ennek a két házaspárnak azután, a monda szerint, rengeteg ivadéka lett, akik benépesítették az egész földet.

0: rizslepényt evő Buddha.
1: Volt egyszer egy szegény legény, aki más hajlék hiány egy elhagyott kolostor zugában élt. Egy reggel, amikor a legény száraz gallyat gyűjtött a hegytövében, egy ismeretlen asszonyt pillantott meg, aki fateknővel a fején kaptatott a hegyi ösvényen. A legény nagy hirtelen egy Buddha szobor mögé rejtőzött, és onnan figyelte az asszonyt. A gazdagon öltözött asszony lerakta a fején cipelt teknőt, egy csomó rizslepényt tett a Buddha szobor elé, majd mélyen meghajolt és így esedezett. Könyörgök hozzád, mindenható Buddha, magtárunkban ott dohosodik a rizs, pénzes ládánkban megrozsdásodik a pénz, mégis olyan nagy a mi aggodalmunk, mint a te szán, mert nem találunk férjet egyetlen lányunknak. Kérve kérlek, adj lányomnak rangos családból való tehetős, eszes vőlegényt. Hallgasd meg a kérésem, mindenható Buddha. A legény az asszony könyörgését hallgatva alig tudta visszafogni kitörő nevetését. És mivel mindenek előtt attól tartott, hogy hangosat kordul a gyomra, hamarjában elemelte a rizslepényeket, és jó ízűen megette. A gazdag házból való asszony egy idő múlva körülnézett, és nem tudott hová lenni a csodálkozástól. A rizslepény eltűnt az utolsó szálig. Ez igazán különös. Úgy látszik, a mindenható Buddha meghallgatja könyörgésem, ha megette a rizslepényeket, suttogta az asszony, és elégedett ábrázattal hagyta el a kolostort. A gazdag ház asszonya másnap, harmadnap is hozott rizslepényt magával, s könyörgött Buddhához. Az éhes legény mindannyiszor telerakta bendőjét. Telt múlt az idő,

0: napon vagy fél hónap múlva a gazdaszony imáját befejezve keserűen panaszkodott.
1: Úgy látszik, a mindenható Buddha is tud könyörtelen lenni. A rizslepényt nem utasítja el, a kérésemet viszont nem hallgatja meg.
0: Ekkor a legény gondolt egyet, és mély hangon megszólalt a Buddha szobor mögött.
1: Miféle meggondolatlan beszéd ez? Egy hónapja sincs, hogy ide jársz imádkozni, s már is a kérésed teljesítését hiányolod. Valóban kapzsi teremtés vagy.
0: A gazdasszony, aki ilyettében majd elájult, és maga is túlzottnak tartotta panaszát, így szólt könyörögve. Szánom bánom bűnömet, nem cselekedtem helyesen, csak még ez egyszer kérek bocsánatot.
1: S oly mélyen hajtotta meg magát, hogy az orra csak nem a földet súrolta.
0: A legény ekkor feddő hangon újra megszólalt.
1: Hallgasd, amit mondok. Úgy tudom, sokat ütlegelted a szegény emberek hátát, és úgy gyűjtötted pénzedet és vagyonodat, s még azt várod, hogy néhány rizslepényért jó vőt szerezzek. Micsoda zsugori lélek vagy!
0: Buddha szavait hallva az asszony így gondolkozott. Hiha, azt hittem, hogy a mindenható Buddha csak akkor segít, ha rizslepényt kap. A mi házunk minden zuga tele van földi javakkal. Mivel vétettem a mindenható Buddha ellen, szigorú büntetésben lesz részem. Ezért ki kell őt engesztelnem áldozatokkal. Attól fogva a Buddha nem csak rizslepényt kapott, hanem finomabbnál finomabb ételeket, disznócsülköt, frissen sült halat, ízes gyümölcsöket és olajban sült omlós, cukros süteményt. Így telt el megint fél hónap, és akkor a legény így szólt a Buddha előtt érdeplő imádkozó asszonyhoz.
1: Hallgasd, amit mondok! Mivel látom, hogy kérésed szívből jön, én, a mindenható Buddha, segítek rajtad. Holnap reggel menj ki a folyó partjára, s egy nem éppen fiatal horgászó legényt találsz ott. Ne is kérdezd, csak vidd magaddal, s add neki vagyonod felét és a lányodat. Ha megfogadod tanácsomat, házadba boldogság költözik, ha nem engedelmeskedsz, megbüntetlek.
0: Az asszony vidáman táncoló léptekkel tért vissza a faluba. Másnap reggel a gazdag házasszonya kiment néhány szolgájával a folyópartjára, és ott egy nem éppen fiatal horgászó legényt pillantott meg. Se szó, se beszéd magával vitte, és menten nagy lakodalmat csapott annak rendje és módja szerint. Buddha tanácsára a legénynek adta fele vagyonát is. Így házasodott meg a szegény legény, aki jobb híján egy elhagyott kolostor zugában élt. Az újdonsült anyós, aki a turpisságot nem is sejtette, jártában keltében egyre azt hajtogatta nagy kevélyen dicsekedve. Tudjátok, milyen ember a mi vejünk? Olyan, akit a mindenható Buddha küldött az égből.

Élt egyszer Szöulban egy orvos, aki messze földön híres volt ügyességéről. Voltak éppen nem tanulta sehol sem a tudományát, hanem csak a maga esze után járt. De csodálatosan felismerte a betegek lelki állapotát, és abból következtetett arra, hogy mit tanácsoljon nekik. Ezen felül meg jól bele is tudta magát képzelni a betegek helyzetébe. Ha valaki felkereste, akár közelről jött hozzá, akár valami távoli országrészből, a vizsgálat csak annyiból állt, hogy maga elé állította a beteget, és mereven a szemébe nézett, majd annélkül, hogy a látogatás oka, vagy a beteg hogy léta felől érdeklődött volna, inkább ő kérdezett. Ugye itt fáj neked? Vagy így faggatta? Nem, de ez meg ez idézte elő a betegségedet. A beteg többnyire ezt felelte. Bizony igazad van. Valóban így áll a dolog, mivel az orvos legtöbbször ráhibázott panaszára. A betegek bizalommal kérték, hogy gyógyítsa meg bajukat. Az okos orvos fel is írta utasításait a betegeknek, és útjukra bocsátotta őket. Ha a beteg valami szegény éhenkórász volt, egy árva punt sem fogadott el tőle fizetségül. Egy napon Kiangi tartományból kopogtatott be hozzá egy beteg. Valami kórság miatt csontig lesoványodott, és már az arca is szánalmat keltett mindenkiben, aki csak rátekintett. Az orvos ennek a betegnek is mereven a szemébe nézett, szánalomtól telve és tüzetesen megfigyelte gondterhelt arcvonásait, szemének csillogását, majd így szólt. Nem látok én rajta semmiféle testi betegséget. Mi lehet hát az oka fogyásodnak és nyomorúságos, rossz színednek? A beteg azt felelte. Igazad van. Nem testemben lakik a baj, hiszen sohasem érzek fájdalmat. A lelkemben valami igen kínos. Ezt mondván megmutatta a köldökét. Az orvos továbbra is fürkészve nézte, és végén a beteg elmondta, mi baj érte. 3 évvel ezelőtt egyszer kimentem az erdőbe tűzifát vágni. És miután jól megrakottam, egy darabig baj nélkül mentem hazafelé. Hihetetlen forrón sütött a nap, és egyszerre olyan szomjúság fogott el, hogy szinte forgott körülöttem a világ. A torkom teljesen kiszáradt. Leraktam hát a tűzifát magam mellé, s egy patak völgyében, mely az erdei úttól kisé távolabb folydogált csöndes csobogással, letérdeltem, szájamat a víztükréhez tartottam, és lassan, kortyonként szürcsöltem a hűs italt. Ekkor világosan láttam, hogy miközben a vizet iszom, egy kígyó kúszik a habok között. Undorító vízisikló volt, és még mielőtt megakadályozhattam volna, a számba csúszott, bele a torkomba, és azon nyomban a gyomromba siklott. Képzelheted, hogy mit éreztem. Öklendeztem ott a parton, amíg bírtam, de az állat csak nem jött ki a gyomromból. Azóta rettenetes aggodalomban élek, és bárhová is megyek, egy orvos sem tudja a bajomat meggyógyítani. Eljöttem hozzád, te bölcs vagy és ügyes. Bízom benned. Segíts rajtam. Az orvos egy darabig elmélyedt gondolataiban, majd jóindulatúan a betegre nézett, és így szólt. Van segítség a számodra. De emlékezz vissza, hogy mikor a vizet szürcsölted a patakban, nem volt-e valami sapka vagy kalapféle a fejeden? Milyen volt? A beteg néhány percig gondolkozott, majd elmondta, hogy kis idővel azelőtt egy szép, hosszú fácántollat talált, és azt tűzte a hajába. S mikor a pataknál vizet ivott, csak az díszítette a fejét, sem sapkát, sem kalapot nem viselt. Rendben van, jelentette ki erre az orvos, megnyugodva. Menj csak most szépen haza. Tűz megint a hajadba egy fácántollat, és eredj el ahhoz a patakhoz. Így áll megint néhány korty vizet ugyanazon a helyen, ahol annak idején a kígyót lenyelted, és azon nyomban meggyógyulsz. Eltűnik a rettegésed. Ez a vakkal jóságosan útjára bocsátotta a beteget. Ő meg dolgához látott. A beteg azonnal elindult haza. Keresett magának egy hosszú fácántollat, varkocsába tűzte, és kiment a patakpartjára. Ott szerencsésen megtalálta azt a helyet, ahol a baj érte. Letérdelt, és ugyanúgy kortyonként szürcsölte a hűs vizet. És csodák csodája, ismét megpillantotta a közeledő siklót, és mielőtt megakadályozhatta volna, a hüllő megint a szájába siklott. Másodszor is a víz fölé hajolt.
A kígyó akkor is megjelent. Akárhányszor próbálta, mindig ott termett a sikló, és a torkába csúszott. Elgondolkozott, és hirtelen rájött a dolog nyitjára. Az, amit ő kígyónak nézett, csupán a varkocsába tűzött fácántól tükörképe volt, amely ott kígyózott, kúszott a patak fodrokat vető vizén. Ezt látta ő igazi kígyónak. Kihúzta hát varkocsából a tollat, letérdelt, és úgy ivott. Most már nyoma sem volt a kígyónak. Csak saját kerekképe mosolygott rá a vízből. Ettől a perctől kezdve megszűnt nyugtalansága, és végleg kigyógyult képzelt betegségéből.

0: A sámán és a fiú.
1: Élt egyszer egy sámán, aki ravasságban, hazugságban és csalásban mindenkin túltett. Míg a többi sámántól csupán annyit ellett, hogy a rossz szellemet elűzze, ez a sámán felfalta és elpusztította őket. Mit ér, ha csak elűzik a rossz szellemeket? Ha életben maradnak, bármikor előjöhetnek. Ezért én összerágom és felfalom őket. Ha a gyomromba jut egy rossz szellem, menten elpusztul. A ravasz sámán azzal dicsekedett, hogy azért képes ilyen dolgokat véghez vinni, mert tisztelt uramnak szólította a föld szellem királyának veséjét, melyet megevett. Ez a sámán valahányszor elment valamelyik házhoz szertartást tartani, először varázsigéket mormolt egy ideig, aztán énekelt és táncolt, majd miután mindezeket a ceremóniákat elvégezte, kést rántott elő, és az egész házat végigkutatta, hogy a rossz szellemet megtalálja. Eközben vagy kerítés tövéből, vagy a fal tövéből, vagy a fal aljából, vagy valamilyen szögletből egy vörös papír darabot rántott elő. Ebben a vörös papírban lakozott a rossz szellem. A sámán a papír darabot egy ideig a markában tartotta, varázsszavakat mormolt, majd fura hangokat hallatva a papírból apró, emberformájú vöröses tárgyat vett elő. Ez a vöröses figura volt a gonosz szellem. Ilyenkor a sámán ezt kiáltotta. Halljad szavam, te elvetemedett kóborló rossz szellem! Úgy is keserű ez a földi élet, ne kínozd még te is a jóra való emberek életét! Szogga csalli, vanga csalli, tüstént semmisülj meg az én gyomromban! Ezzel bekapta a rossz szellemet és megette. A csodálatot keltő szellemidézésnek nagy híre támadt mindenfelé. A sámán felfalja a gonosz szellemet. A rossz szellem nem akart elpusztulni és hangosan sírt. A sámán elpusztította a rossz szellemet, mire az egész ház népe megkönnyebbült. Az ilyenfajta szóbeszédek csak növelték a sámán tekintélyét. Egy nyáron, mikor Pákcsám Csíjék egyetlen lánya megbetegedett, és már jóformán halálán volt, valaki azt ajánlotta, hozzák el a csodatévő sámánt, és próbálják megidézni a rossz szellemet. Pákcsám Csí hajlott a szóra, és másnap magával hozta a sámánt. Aznap este, hogy Pákcsám Csí a sámánt elhívta, Dori, Pákcsám Csíjék fiatal kaszáslegénye, aki szénával megrakodva érkezett haza a sötétség beálltakor, a ház mögött arra lett figyelmes, hogy egy ember görnyed az öreg fa alatt, és valamit a földbe temett. Dori óvatosan visszahúzódott, és ahogy jobban szemügyre vette, a guggoló emberben a sámánt ismerte fel. Dorinak furcsa ötlete támadt. Megvárta, amíg a sámán eltávozott, aztán lopva a fa alá surrant, és a fa gyökerei alól egy papírcsomagocskát kapart elő. Dori a kezébe vette, és megnézte, mit talált. S látja, hogy a vörös papírban malátapépből gyúrt emberformájú kis figura van. Dori ekkor rájött a sámán turpiságára, elszántan megette a malátapépből gyúrt figurát, s helyette trágyából egy hasonló emberformájú figurát gyúrt, becsomagolta a vörös papírba, majd a fa alá ment, és ugyanoda rejtette, ahol találta. Másnap Pákcsám Csí házába beállított a sámán. Egy ideig varázsigéket mondott fennhangon, aztán táncolt és énekelt, majd előrántott egy nagy kést, és hozzálátott a rossz szellem kereséséhez. Akkorra már nagyszámú nézősereg gyűlt össze. Dori is a bámészkodók közé vegyült, és feszült figyelemmel nézte a sámán mozdulatait. A sámán hirtelen, mint amikor a szél meglebbenti a hosszú szoknya alját, ide-oda futkosott, és a ház mögött álló nagy fa alá szaladt. Gyere elő, te elvetemedett gonosz szellem! A fa szelleme nem fogad be többé téged, kiáltotta nagy hangon, s a földből egy vörös papír darabot kapart ki. A papírból pedig apró, emberalakú figurát vett elő, és elmondta a szelleműző varázsszavakat. Szogga csalli, vanga csalli, tüstént semmisülj meg az én gyomromban! Szájába vette a figurát, és fogát csattogtatva beleharapott. De nagy öklendezés közben azon nyomban kiköpte, amit a szájába vett. A közelben álló emberek orrát trágyaszak csapta meg. Ekkor előállt Dori, és ráförmett. Én ettem meg a malátapépből gyúrt rossz szellemet. te pedig edd meg a trágyából gyúrtat. Aztán megköszörülte torkát, s elejétől a végéig elmeséltem mindazt, amit előző este látott. A sámán pedig úgy elillant onnan, mint egy pórul járt patkány. Azóta sincsen se híre, se hamba.

0: népek meséi. A nagy árvíz. Kedves hallgatóink, koreai népmeséket hallottak. Fordította Büki Béla és Nagy Ildikó. Közreműködött Csapó János, Kovács Mária, Vitéz László. Szerkesztette Horváth László. Rendezte Déri Éva.
1: A hangfelvételt 1978-ban készítették, és legutóbb 2012. május 5-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19:35-kor. A Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Húsz óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson, és az államfő beiktatásán sem. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Baka András, miután esküdtett a parlamentben, beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A Fidesz frakcióvezetője Bóka János szerint Baka András megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének megcsúfolása. A KDNP képviselőcsoportjának vezetője Rétvári Bence a Facebookon azt írta, Baka András nem testesíti meg a nemzetegységét. Aki nem az 56-os forradalmárok mellé áll, nem méltó államfőnek. A Mi Hazánk frakcióvezetője Torockai László úgy fogalmazott, a Tiszát nem zavarja, hogy a köztársasági elnök jelöltjük 1956 hóhérjait mentegette, 2006 áldozataitól pedig megtagadta a jóvátételt. Gratulált Baka Andrásnak megválasztásához a román államfő. Nikus Ordan úgy értékelte, Romániának és Magyarországnak most lehetősége nyílik arra, hogy tovább erősítsék együttműködésüket. A szlovák államfő Peter Pellegrini pedig azt írta, bízik abban, hogy a két ország kapcsolata továbbra is a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a nyitott párbeszédre épül. A paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Az év végéig kaptak haladékot azok, akik még mindig nem cseréltették ki régi könyvformátumú személyi igazolványukat. A dokumentumok augusztus 3-án érvényüket vesztették, de 57 ezeren még mindig nem igényeltek újat. Az érintettek bármelyik kormányablakban, időpontfoglalás nélkül ingyenesen kérhetik a kártya formátumú igazolványt. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-i tűzijáték. A csónakázótóhoz tervezett látványosságot a város és a lakosság biztonsága érdekében mondták le a szervezők. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették. Emiatt a központi tűzijáték megtartása is bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztató holnap lesz. Ismét hamut szór az Etna. A múlt heti kitörést követően újabb aktivitást mutat a tűzhányó. Katániában, Szicília legnagyobb repülőterén, szerdán délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. Folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula, csapadék nem várható. Sok felé megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. Híradással 21 órakor jelentkezünk legközelebb, 20 óra 4 perc.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A csontbrigád dolgozik.
4: Fékem is veri a sziklát. És minden csákányütésnél Keru fejét képzeli a szikla helyén. Nagyon megváltozott. Meghalt benne a völgy. Kihunytak szívében a lámpák. Az előadásnak vége. De az élni vágyás újult erővel támad fel benne. Élni. Élni mindenáron. Bosszú.
5: Ököl. Nekem fáj. A munka. De most újra üthetnél. Helyettem.
6: Nem. Üss. Vagy lapulj.
5: Fáj.
6: Akkor is.
5: Yeah.

0: чонт бригад.
1: Fotóalbum. Rejtett kamerával készítette Rejtő Jenő. Hatodik rész.

0: már a közepén tartanak az átjárónak, és egyre több kincstári tárgyat és emberi csontot találnak. Erre lehetett a hely, ahol a tiszteket betemette az omlás.
1: Új gazdagok lettek.
2: A Sánta, aki epolettet talált.
3: A hosszú, akinek pálcája lett.
4: Egy bőrtáska!
2: Nyissuk ki!
5: Royce!
6: Csat! Enyém a kardbojt!
7: Megkerült az írás, ami nincs! Itt van a hír! Ezt kereste a tűzmester, aki mindent tud!
0: Fotokópia. Utasításomra a tűzmester elvezeti a pelotont 10 kilométerre állomáshelyünktől. Méders, titkosszolgálati tiszt, beduinnak álcázva a lázadók táborából érkezett, és közölte, hogy a tűhajlás néven ismert 81-es számú magaslatot benszülött kémek pokolgéppel fél négyre időzítve aláaknázták. Most déli 12 óra van. A csapatot teljes rendben biztonságos helyre vezényeljük, s mi 9-en tisztek megkíséreljük az időzített akna kikutatását. Ha ez 2:30-ig nem sikerül, úgy Benger oázisban megszállunk a századdal, és parancsot várok. Bar el Sudan 12 óra 20 perc. Tivalt kapitány, századparancsnok.
7: Tudjátok mi ez? Ártatlanok voltatok. Mi van? Szabadság! Akarjátok?
8: Inkább a táskát!
9: Vak, akinek lámpája van, megzörgeti az idő ócska bádok testét.
2: Indulnak tovább dolgozni, mintha semmi se történt volna.
0: Este van.
7: Emberek, ma fontos dolog történt. Senki nem mondja ezen túl, ha rólam beszél, hogy ez a koldus, akinek ökle van.
10: De hiszen van ökle.
7: Így mondjátok. Ő az ököl, akinek élni kell.
10: Miért?
7: Mert hírt viszek a csontbrigádról. Ezért kell nekem élni.
10: Igaz, én mondtam.
7: Élni kell, hogy beszélhessek. Hogy megértsék. A brigád nem igaz. Itt csak csont van. Csont és szikla. Könny és kő.
0: A fekete ég alatt sugárzó halvány sivatag felülete olyan, mint az ítéletnapon megfagyott viharos óceán.
7: Nekem élni kell. Én vagyok a törvény.
11: Volpi volt eddig a törvény.
7: Akkor is törvény volt. Azután jött a tűzmester, aki mindent tud, és később Volpi, a dorong. Most jövök én, az ököl, akinek élni kell. Több törvény nem lesz.
12: Volpi áll, néz jobbra-balra.
0: A hold olyan tisztán áll felettük, mint egy furcsa kajüdablak.
13: Indítványozom, hogy a kézilányok tűpénzét szállítsák le.
12: Indítványozom?
14: Ez jó szó.
7: Mondjátok, hogy én vagyok az új törvény.
13: Te vagy a törvény.
15: Indítványozom. Ő a törvény.
10: Te vagy a törvény.
7: Én igazságot teszek köztetek. Először úgy, ahogy nekem jó, mert élnem kell. Azután igazságot teszek úgy, ahogy helyesnek látom.
10: Hát persze!
13: Ő az ököl, akinek élni kell. A hírt viszi.
7: Én nem dolgozom, és akkor is több ételt kapok.
10: Nagyon jó!
13: Az ököl jó törvény!
10: Erős!
16: Mindenki egyforma!
7: Mégis így lesz, mert hírt viszek, és mert akarom. Nekem mindenki ad a részéből.
13: Igen. Adok.
10: Én is adok.
13: Ő az ököl, akinek élni kell.
10: Volpi, nem jó.
17: Én is adok.
13: Rendben,
17: én
13: a csontbrigád ártatlan. Igen. De mi lesz azokkal, akik más bűn miatt vannak itt? Miért tartsak veled én?
10: Igen.
7: Jól van, Dugó. Pont ezt vártam tőled. Mindegy, mit gondolsz. Te vagy Dugó, akinek nem volt semmije. Hinni kell abban, hogy jó lesz minden. Mert én viszem a hírt. Azért.
13: Igen.
5: Másnap fékám kérdezget. Jegyzetel egy kis noteszba.
0: Hogy fenntartsa a hitet? Így történik valami.
5: Gondolkozzatok, hová mentetek azon a délelőttön, amikor a robbanás történt?
17: Jött a tűzmester, sorakoztunk.
18: Én akkor egy kulacsot töltöttem.
17: Kulacs? Ez jó szó.
5: Emlékezzetek.
19: Nem akarunk.
17: Itt biztos. Nem kell a jó hír.
5: Rajta. Emlékezzetek.
17: Nekem mondta a tűzmester, te Baklin. Engem Baklinnak neveztek, újra tudom.
19: Nekem gyerekem volt. Emlékszem, azt mondta a tűzmester, fiúk, baj van, könnyű menetben.
17: Könnyű menet?
18: Kettős rendek.
5: Nem mondta, hogy mi a baj?
17: Mondta, hogy robbanás. Sokszor mondta, a spáhiknak is.
19: Akik megvertek.
17: Engem rúgtak a földre.
5: Jó, látom az igazságot. Most jöjjön a kürtös.
17: Ő nem volt velünk.
5: Mégis jöjjön. Én sem voltam veletek.
17: Kihallgatás.
19: Kihallgatás.
0: Kihallgatás.
17: Kihallgatás. Kihallgatás.
13: Gondolkoztam, fékám. Annak is jó lesz, aki nem kap kegyelmet. A fő, hogy te vidd a hírt.
5: Ne beszélj. Csak ha kérdezlek.
13: Igen.
5: Biztos vagy te, hogy a Jakab nevű kecskét nyírtad, miután engem elfogtak?
13: Igen, a félszeménél forradás volt.
5: Nem mondta Bohúr, hogy a kecskét? Döglöttnek hitte már?
13: Nem, de én szeretlek téged, és jó, ha nem dolgozol, és...
5: Hallgass! Keru, meddig maradt még veletek?
13: Ha, keveset. Ő egyetemre akart, hogy tanuljon.
5: Te láttad őt a gyilkosság napján?
13: Csak futólag. Őrjáratba vittek, a hadnagy megállította Hagir koporsóját, és majdnem lövetni kellett. Delet harangoztak az erődben.
5: Mi? Delet jelzett az erőd, amikor a Rajib Amur téren volt a koporsó.
13: Igen.
5: Fékám csak áll.
0: Szent Isten.
5: Most rájött. Megoldotta.
0: A gyilkosság rejtélyét és mindent.
5: Most eredj, Dugó. És jó lesz neked, ha elfelejtem, hogy te vagy a kürtös, aki a pénzt adta.
0: Aztán eszik.
5: Ő kapja a legtöbbet. Nem dolgozik. Nem beszél. Cinikus lett. Rideg és önző.
0: Sokszor mosolyog. Laposan, kegyetlenül.
5: Éjszakánként arról álmodik, hogy megöli Kerút. Hanyat fekszik. És a csillagok közt látja az angolt. Megfojtva.
20: Bocsánat, hogy alkalmatlankodom, uram. Mégis, mikor fizetik ki ezt a számlát?
5: Valaki meg fog fizetni érte.
20: Nem lehetne valami a kontót?
5: Jó. Adja ide a számlát. Kifizetem.
20: Tessék!
0: És Madame Alfred előhúzza a hálókabát zsebéből a számlát.
5: Alfred Pavényi női divatszalonja. 45 Rue Royale, telefon... Párizs, számla, Mademoiselle Yvonne de Villiers, 200 fehér nemű készlet, 18 000 frank. 4 estéi ruha, Moiré krepszatén, egy zefir áttört uszállyal, 95 000 frank, 2 bunda, összesen 193 000 frank. Adók, 12 000, totál 205 000 frank. A mai napon köszönettel felvettem. Meretten nézi.
20: Nos?
5: Most nincs nálam pénz.
20: Majd elsején. Jó. Igazán nem zavarnám, de nagy a rezsi, a boltbér, és szezonon kívül vagyunk. Nehéz manapság.
0: Mihez?
5: Lift. Éjszaka.
0: Csak egy parancs érkezik.
5: A 63-as fogoly holnap délután jelentkezik az őrségen a parancsnok úr intézkedésére, Digé őrparancsnok.
0: A völgy érte jött.
5: A völgy.
0: Délután 4 óra. Az őrség körül fogja a felvonót.
5: Anjou! Megérkezik Fékem.
0: Nagyon sovány, de még nem látható rajta a csontbrigád katonáinak visszataszító, sivár külseje. Apró nyomokban viszont itt is, ott is feltűnik benne valami idegenszerű.
5: Az emberi környezetbe került ragadozó támadásra kész riadságával lép ki a felvonóból.
1: Az őrség döbbenten áll.
3: Nézik az embert, aki a csontbrigádtól jön, és mindent tud.
21: Figyeljen! Siron kapitányt meglátogatta a menyasszonya, aki magával akar beszélni. Érti?
5: Nem szól semmit. Vállat von.
0: Ugyanekkor a kapitány szobájában.
22: Nem bánom, Colette, csak vigyázzon.
23: Jaj.
22: Ez az ember nem tűnik ridegrabló gyilkosnak. A lénye finomabb. Ő volt az egyetlen itt, aki kedves fiúnak látszott. Kár, hogy áruló. És kétségtelen, ő sem tagadja.
0: 4:10. Az irodában.
23: Uram! Én Colette de Chêne vagyok. Engedélyt kaptam arra, hogy beszéljek magával.
24: A 63-as elítélt vagyok. Nevem Henri Fékem. A haditörvényszék ítélt.
23: Ne folytassa!
24: Halálra.
23: Én magánbeszélgetésre kérettem. Dohányzik?
24: Igen.
23: Tessék.
24: Köszönöm.
23: A lehetetlent kíséreltem meg, amikor idejöttem. A legkitűnőbb rendőrök hiába kérdezték magát, hiába kutattak. Szép szó, erőszak nem használt. És most egy lány áll itt, ígéret hatalom héján, egy lány, akinek beteg a vőlegénye, és szeretné Párizsban ápolni. De szeretne boldog lenni. És tudja, hogy ez csak magától függ.
5: Fékám semmit sem érez a lány szavaira. A völgy beszél.
0: Melodrámát hallgat itt. A hiénák kórusa után.
23: Miért nem felel?
5: Mire?
23: Hogy hol a táska a katonai iratokkal?
5: Fékám vállat von. Fárasztja a lány hiába való szenvedése.
23: Ha August megtudja, hogy hol a táska, akkor szabadon bocsátják, illetve áthelyezik.
5: Mi hasznom van abból, ami másnak jó?
23: Önnek volt anyja, Monsieur Fékem?
5: Igen.
23: És szerette?
5: Szerettem. De miért fontos ez? Most nem szeretem.
0: De kibillen a nyugalmából. Váratlanul eszébe jut az anyja, a Besançoni kis temető alázatos fűzei alatt. Egy finom őszasszony.
5: Nem hiszek az ilyesmiben.
23: Volt önnek barátja?
5: Barátom. Igen, volt.
23: Mondja. Mit kívánna, ha nyomban teljesülhetne minden óhaja?
5: Még egy cigarettát.
23: Tessék. Mást? Nem.
5: Enni. Egy falat húsnak, egy italvíznek nagyobb az értéke, mint az egésznek, amit elmondott. Hogy mit kívánna egy ember, ha ember is lenne? Azt nem tudom.
23: Nem akar jót tenni?
5: Nem.
24: Minek? A jó csak fölösleges rossz az ember életében.
23: Nem igaz. Akiben keserűség van, annak fáj a szíve.
24: Nincs szívem.
23: Ami nincsen, az nem fáj.
24: Fordítva. Ami nincsen, az fáj. És bennem az ember fáj.
0: A 63-ast nem küldik vissza a csontbrigádhoz.
24: Fékám, azt is közömbösen veszi tudomásul, hogy jobb dolga lett.
0: Ami gyötri, az már régen nem a meleg, a rossz élelmezés vagy a test kínja.
24: Kerú.
0: Dolgozik. Ül az irodában egész nap. Ír és számol. És nem közeledik a leszámolás napja.
24: Ebbe bele kell halni.
0: A helyiség füllett dohos levegőjét a karosszék ócska bőrszaga uralja. Néhány moszkitó döng, és behallatszik kintről egy vízcsap harsogása. Valamilyen edénnyel csörömpölnek.
22: Sziron kapitány lép be. Arca sárga. Beesett.
0: Ma kelt fel először beteg ágyából.
22: Na, maga disznó.
24: Kapitány úr.
22: Most jó. Mi?
24: Igenis.
22: Köszönje ezt Colette-nek, aki részvétel volt maga iránt. Maga gonosz és pimasz volt, és ő mégis könnyített a sorsán. Ostobaság. Te disznó, miattad halok meg, és sohasem látom a Campanilét, a Corso Umbertót, és a római tavernákat, ahol olyan jó a vörösbor.
0: Fáradt mozdulattal legyint. A dúsan döngő légyraj szétrebben.
2: Káplár! Pálinkát!
4: Igenis, uram!
22: Na, te disznó. Én most leülök itten inni. Megvert a sorsom, te veled.
0: Egy hajtincs az arcába hullik. Végén nagy verejtékcsepp jelenik meg.
22: Igyál te is. Na, hát én megengedem neked, te áruló, hogy beszélgess velem. Csak úgy, mintha te is épp olyan rendes ember lennél, mint bármelyik rablógyilkos itt a táborban.
0: A megvetés korbácsütése éles csípéssel vág végig a lélekre tapadó kérgen. A száradt hiéna bőr felrepedezik tőle Fékám közönyén.
22: Kerú, te áruló, ide hallgass. Volt neked olyan szeretőd, aki miatt eladtad volna az üdvösségedet is.
23: Auguszt! Hogy mer pálinkát inni? És cigarettázik. Megígérte, hogy rendesen fog élni.
22: Azt meg is tartanám, Colette. De rendesen meghalni olyan rossz. Miért kívánja? Fékámra néz.
23: A lány is.
0: Tekintetükben könyörgés.
24: Fékám feláll. Lassan átsétál a szobán az ajtóig. Neki dől a félfának.
22: Én nem segítek önökön. Ha megkerül a táska, jobb sorsa lesz.
24: Nem hiszem.
22: Te nem hiszel egy francia katonatisztnek?
24: Alázatosan jelentem. Én senkinek sem hiszek.
23: Üljön le, kérem. Megígérte nekem, hogy a 63-ast ma vendégnek tekinti.
22: Jól van. Foglalj helyet, kedves vendégem. Gyújts rá, igyál.
24: Köszönöm.
22: És mondd meg nekem, hogy miért élsz te?
24: Élni azt jelenti, mint örülni. Bármi áron.
22: Na, ezt elérted. Sikerült. Mondd tovább.
24: Nem rossz más. Csak ami nekem fáj. A gyenge hiéna, Nem kell.
22: Ez miféle előírás?
24: Ez a csontbrigád szolgálati szabályzata.
23: És mi van ott?
24: Ott van a nincs. Virág, fű, fa, forrás nem létezik. Csak társadalom. És ahol társadalom van, ott törvény kell.
22: És mi az a... az a jajgatás?
24: A csontbrigád hiéna kórusa összeül este, és szenved. És egy van köztük, aki büntet. Megöli az ellenséget. De 60 fokos melegben nem dolgozik. Helyette a többi görnyed. És beléjük rúg, ha nem bírják. És jól lakhat a hiénák élelméből.
22: És ki ez a hitvány emberi érzésből kivetkőzött rühes barom?
24: Én. Kezdetben volt a kor. Azt eltiporta a tűzmester, aki mindent tud. Utána következett Volpi a dorong, és most nem régen lettem én, az ököl, akinek élni kell.
22: Elég! Az ostoba fecsegést nem visszük túlzásba!
24: Kapitány úr, a csontbrigád ártatlan.
22: Bolond vagy?
23: A csontbrigád ártatlan.
5: Fékem nyugodtan a zsebébe nyúl, és leteszi Sziron elé az írást, ami nincs.
4: A kapitány bizonytalan kezébe fogja.
0: Rezzen a papír.
4: Mire nagyokat fújtatva végigolvassa az írást, fakóra válik az arca.
0: A káplár újabb italt hoz.
22: Nem kell több ital! És kérettem Liburn főhadnagyot.
23: Mi van a levélben?
22: A csontbrigád ártatlan.
5: Jön Liburn.
0: Magas, boltozatos homloka meredeken szögel ki az egyre soványodó arc felett. Nagy, fényes szemét egy forradalmár fanatizmusa és egy feltaláló, alkotásába vetett hitének különös, lázas fénye hevíti.
22: Megbízlak, kérlek, hogy egy fontos okirattal nyomban Marokkóba indulj. A 63-as fogoly egy érdekes dokumentumot hozott. A csontbrigád ártatlan.
5: Amíg távol leszek, kérlek, fussd át ezt az elgondolásomat, kapitány úr.
0: Sziron rémületére sűrűn benyújtott memorandumainak egyikét húzza elő a zsebéből.
22: Most ezt hagyjuk talán. Sokkal sürgősebb és fontosabb.
6: Ezt most már ilyen nyíltan nem lehet.
22: Mi?
6: Egyszer elütöttél attól, hogy helyettes parancsnok legyek.
22: Hogy érti ezt? Vigyázzon, főhadnagy
6: úr! Az én elgondolásaimmal nem fogja más kiásni magát. Mi történt az én tervezetemmel?
0: Mutató ujját a kapitány arca előtt rázza, és nyálhabot fröcskölő tátott szájjal üvöl.
6: Nem szabadultok ki a terveimmel! Te vagy az ördög! Az egyik szemedet akarom!
23: Colette kiáltani akar, de rémületében nem jön ki hang a torkán.
5: Fékem ugrik.
0: Késő. A pisztoly csöve már ott áll Sziron homloka előtt.
5: Liburn tüzel. Egyszer. Kétszer. Háromszor.
0: És csütörtököt mond a pisztoly.
6: Az ördög! A bal szemét kilövöm, akkor nincs hatalma! Tönkretett!
5: Fékem oldalról veti rá magát.
23: Colette gyöngyháznyi előre volvert ránt elő a retiküljéből, és kilövi a levegőbe mind a hat golyót.
0: A berohanó őrség nagy nehezen megfékezi a tomboló őrültet.
6: Hagyjatok! Az ördög! Megöllek!
22: Nézd meg, kérlek, doktor úr! Az irattárba zárták.
8: Felesleges. Már néhány hónapja tudom. Lizsé az én parancsomra vette ki a golyókat Liburn revolveréből.
22: Te tudtad?
8: Hogy paranoiája van?
22: Ha?
8: Ez a klasszikus őrület. Látszott hétről hétre, hogy mint leszúr rá rajta.
22: Miért nem szóltál?
8: Minek? Hogy ide küldjenek helyette egy egészséges embert, aki szintén megőrül? Inkább egy paranoiás pusztuljon el.
22: És Guillaume?
8: Az is. Neki sincs golyó a revolverében. Nem szenved, sőt boldog. Egy elmebeteg még tud itt valamiben hinni.
9: Liburn most már állandóan tombolni fog.
8: Nem hiszem. Időnként majd rájön, ha eszébe jut valamiről. Minkiev doktor előhúzza a zsebkendőjét, és ettől szétrepül a kihulló bombonierjéből sok-sok mentolos cukorka. Még az éjjel jelenthetem mindkét esetet, ha gondolod, kapitány úr. Majd el kell húzni a szekrényt, oda is alágurult.
9: Ne jelent semmit. Mindenki menjen aludni.
0: Néhány perc múlva már csend van. A súlyos, büdös trópusi éj bénult mozdulatlansággal nehezedik az erődre. Másnap, délelőtt 10 óra.
4: Siron az ablaknál áll. Ma sem takarták be vizes pokróccal a disznók.
1: Lizzie lép a szobába ijedten, egy nagy morzsával a szája szélén. Torka, mint a zsiráfé, még mozgásban van a lenyelt kenyérdarab nyomán, és egy csuklás vágyában vonaglik.
9: Mit akar?
1: Ez jött a postán.
0: Előhúz egy darab kenyeret.
1: Nem, bocsánat, ez a sürgőny jött, a kenyér innen van.
0: Azonnali vizsgálat indítandó. Anton Ligé ezredírnok áthelyezését századához megnezve 4 éve sürgetjük. Nevezett szolgálati ideje 2 éve lejárt. 24 órán belüli jelentést kérek a parancsnoktól a késedelem magyarázatával. Désier őrnagy, második zászlóalj, Marokkó.

0: a nyugalmas életem. Bocsásson meg, munkapce. Én maradni akartam.
1: Sziron értetlenül bámul rá, és nyitva marad a szája.
2: Lizsi szeméből patakzanak a könnyek.
0: Jó, hol?
3: Takarodjon! Fél óra múlva kihallgatásra jelentkezik. Nem szégyeli magát? Felnőtt ember, régi katona. És úgy viselkedik, mint valami kivénült fehér varrónő.
0: Az anyám fehér varrónő volt, de mosást is vállalt.
4: Ugyanekkor az ezred irodán.
5: Colette Duchesne lép be, leül Fekám íróasztalával szemben.
4: Fékám arca visszanyerte rugalmasságát. Rettenetes szervezetén alig látszik már a pokoltető nyoma. Csak a szeme néz, fáradtan, búsan, lélektelenül.
6: Mit akar, kérem? Kérdezni fog, vagy kérni?
5: Egyiket sem. Szóljon, ha zavarom, és megyek. Maga... nagyon megijesztett, amikor először láttam. Gonosz akart lenni.
6: Nem tart gonosznak?
5: Nem.
6: Villié megülése. Vigoen?
5: Minden terhelő körülmény ellenére úgy érzem, itt valami titok lappang. Valami szörnyűség.
6: Önnek kiváló fantáziája van, mademoiselle.
5: És miért mentette meg Rouant az élete kockáztatásával?
6: Ezt honnan tudja?
5: Elfelejti, hogy az apám vezérkari tiszt.
6: Megvédtem. Mert rokon szembes volt.
5: Mondja, hogy bosszúból ölt. Hogy valamit elkövetett maga ellen, Villié. Mondjon bármit. Elhiszem.
6: Vallatni akar.
5: Szeretném tudni, hogy egy cinikus gyilkos, egy kém. Miért harcol minden erejével a csontbrigád érdekében?
6: Csontbrigád? Ha már ilyen befolyásos családból származik Mademoiselle Chen, akkor közölhetné velem, miért nem esett szó azóta a csontbrigádról?
5: Erről nem beszélhetek.
6: Kell az út. Értem. Olyanokra van itt szükség Afrikában, akik engedelmesek, mert katonák. És nem baj, ha felfordulnak, mert bűnösök. Maga szeretné, ha a táska révén megmenekülne innen Sziron kapitány?
5: Sziron a vőlegényem. Jó volna, ha kiszabadulna innen, de van valami, amit jobban szeretnék, ha maga megmondaná, hogy miért tette.
1: A kapitány nehéz léptei közelednek.
5: Colette kisiet.
4: De finom illatszerének nyoma ott marad.
3: Mondd csak te, hány ember él még az igazi csontbrigádból?
6: 9.
3: Hát ez nem sok. Néhány amúgy is félholt egyént a gyarmati hadsereg tekintélyének rovására nem rehabilitálok. Te vihogsz?
6: Nem nevettem, kapitány úr.
3: Te vihogni szeretnél, mi? Szóval, én 9 ember magánérdekét alárendelem, szóval, mi közöd ehhez? Elég, dolgozz! Nekem járathatod a szádat. 9 ember becsületéről van szó. De ezek meghaltak, érted? Meghaltak!
6: Kapitány úr, becsülete a halottnak is lehet.
3: Takarodj! Takarodj, mert...
1: Sziron tántorogva körülnéz. Nagyon szaggat a mája. Csapzottan, izzadtan lerogy egy székbe. Ernyett ujjai közül kicsúszik az üveg, koppanva esik a földre, és szétfolyik a pálinka.

0: én uram Istene.
1: Csontbrigád. Rejtő Jenő regényét rádióra alkalmazta Palotás Ágnes. A hatodik részt hallották. A szereposztása következő volt. Fotós Scherer Péter, Fikom Kamarás Iván, Sziron Blaskó Péter, Kolett Söptei Andrea, Minkiev Benedek Miklós, Liburn Hajduk Károly, Lizsé Szacsvai László, Tigé Kerekes József, Mazsiron Galkó Balázs, Grisson Hannus Zoltán, Naftalin Schneider Zoltán, Dugó Festbaum Béla, Volpi Derzsi János, Vak Simon György, Figaro Cukor Balázs, Manszki Baranyi László, Kétfogú Elek Ferenc. Közreműködött Borbicki Ferenc, Fenyő Ervin, Gyürki István, Horváth Ferenc, Szatmári Attila. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. A rendező munkatársa Kálmán János, zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rendezte Markovics Ferenc.
2: A rádiókompozíció felvétele 2007-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben november 12-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: Rakovszky Zsuzsa verseit Bodnár Erika és Tímár Éva mondja el.
1: Color Star. Ha legalább szinkronban folytatódna a véges számú történés elem örökös újrakombinációja, s az ég drámája fenn, légmozgás s évszakok díszletcseréje, infláció fölé sok elnagyolt, jelzésszerű komoly felhő az égre, vízbefúláshoz kréta hold, járvány veszélyre hullott almasárga, kormányválságra rőten hamvadó égbolt borulna, lassan elizzó gyapjúbál a felhő réteg, konszolidációra hó, hegyek, mellékfolyók, melyekkel egyre kezben az úr eget, aranybőrt tárolt a képzelet, a jól ismert bajokkal önkénytelen groteszkben vegyülnek össze helyszínekkel helyzetek. Az emberi elönti a tűzvész hajnaloknak, bozóti tűzszemeknek fenntartott tartományt. Korrupció fölé rézgong napok hajolnak. Terrorra pálmaág.
2: Mint elkallódott expedíció után maradt késő leszármazottak, nyers húson tengő kényszer eszkimó csoport, a szemfájdító sarki hó leolthatatlanul bosszantó rézvörös napvilágánál, ha nappal éjszakája unalmát enyhítendő feltalálja a tízes számrendszert, a puskaport vagy az ABC-t, az elnyomás homálya s a megszokás megint más homálya közt, a roppant maguktól értetődőségek fölragyogtak, és hogy nekünk mégis kiváltság, legkivált, ha nyilvánvaló, utóbb legjobb esetben is csak, mint pár délben fakó fényt szivárgó utcalámpa.
1: Mintha a vedlet sárga gyógyszálló előtt a letarolt hideg parkban a gőzvíz szint csapong a gyógyvizes medence zöld négyszöge fölött. Jönnek kerengve árnyékfoltok a ködben, jobbra-balra elhúz a varjú, rézsút az avarra inog le a levél, vagy tapogatva kiköt a síkos lépcsőn, lefaragja a belső éleket. Száraz és sötét szellem rajt zörget egy-egy széllökés ide-oda. Olyik beletalál a medencébe, zöld áltul világba. A forrongó meleg üveg alatt ragyog, hiánytalan, színes halott. Lebegve ágtalan és ánytalan, nem hat, nem él, nem változik, de van. Mintha egy langyos, átlátszó öröklét lakná két szó között a senki földjét. Mintha mégiscsak konzerválható volna tavalyi hő, tavalyi hó. Mintha lenne egy köztes állapot, amelyben éppen elnyújtózhatok. Mintha egy helyiségből az időt kiszivattyúznák, és se azelőtt, se ezután soha többé csak a fém és üveg és villany évszaka. Még csillog, és már rég nem az, ami. Így lehet úgy, ahogy megtartani.
2: Decline and fall. Eltűnnek majd. El fognak tűnni végképp az alkotmányjogi vagy hadtörténeti fogalmakról elnevezett mozik és cigaretták. El a vízművek, az épgép, a takarékos életvitel előnyeit reklámozó gyufás dobozok. Rendre sorra el a vendéglátóipari vállalat kerületi üzemegységei, a csorba kávés csészék, el a csővázas műanyag ülők és gnóm hokedlik, az állott szénsavas üdítő italok narancsal, napkoronggal címkéjükön, akárha egyenlítői nap aszalta volna őket egyenletes fakóra. A ragacsos műmárvány asztalok, mint a hó a hűvösebb mikroklímán, foltokban megmarad itt-ott egy darabig, de mintha föld nyelte volna el, és nem az idő. Áznak, lemállanak az ünnepelve gyászolt, vagy épp légből kapott évfordulók, gyerek, nő, országos sportnapok plakátjai. Kiüt a rongyolt felhám alól a korábbi réteg, a virágos ág, galamb, számjegy alól a szűzi arcélű lányalak. Ellenpont skárpótlásgyanánt playboy nyuszik dúskeble az antik ink foszlányai alatt. Eloszlik, és el a parancsuralmi klasszicizmus egyéb termékei. Koszos vasúti várótermek. Vidéki kultúrotthonok faláról a pattogó monstrum freskók, a foghíjas mozaikok, ahol kantátát kardalolva, aratva vagy golyós csapát szerelve látható, a megváltását a munkas, a kulturált szabadidő jegyében elnyert, derült emberiség. Nem jött össze a több millió fehéregérrel végzett kísérlet. Amit vasbetonnak véltünk, mint luftballon egyetlen csattanással ezer darabra megy, vagy hosszas lángban olvadt széllyel zsugorodik görbedve. Semmi másban ugyan, de legalább az elmúlásban rokon, tudom is én, Rómával, Babilonnal. Tömegtermelt tükröm, arcfrissítő zselés tégelyem, görbebögrém nem kerül múzeumba, vasárnapi családot okítandó. Sem én, prezervált részeim keskeny hegedűtokba zárva légmentesen, vagy sötét háncsba csavarva, festett frufru golyószem, sem az új nemzedék erkölcseit vigyázni nem kerül föl a falra, megszólalásig hű arcmásom. Sőt, a falnak, a házgyári elemnek sem maradt híre hamva. A testvérvárosok nevéről elkeresztelt holdbéli szürke csirkekeltetőknek, hol a kockaházak két évesen kétszerte vedlettebbek, mint a városmag túltáplált barokja. Pár elfekedett zöldült óriási tortaszeletnek, századfordulós középületnek egysmást még van esélye átvészelni. De már a nyelv ornamentális használatára épült falragaszok és embernyi transzparensek lefonnyadtak róluk. Rojtá romlik a keshet kókuszszőnyeg. A sárgán tengődő vízipálma kiszárad a teremből, ahol kiskosztűmös nett tanácsi dolgozónő iktat, oktat vagy esket. A helyiségek, ahol születve, halva, válva előadottunk, csak még élünk. Akik élték őket, csak addig élnek, az emlékezet értékközömbös mézében mumifikálva.
1: Új élet. Hogy végleg is? Miért ne? Egy lakás, igaz a más múltjával telérve minden zuga. Na és? A más sem más olyan nagyon. Bemenekítve térre pár cserepes növény. Még 3 hónap, még 4. S föl sem veszed a szekrény tetejére toloncolt bukós sisakot. És hogy a mély kék plisszírozott eget 2 bukóréce szántja a polc iránt, a döglött denevérként kiszegzett legyezőn. Az ajtófélfa fája ödémáson a rozsdás zárak köré dagad, hús jegygyűrű köré. A por szürke állományra vetült kandalló tűz a lámpaüveg nagyagy kérgén. A tűz hője fosztott soványka nővére. Vízió vagy érzéki adat. Pár év, s nem is gondolnál költözésre. Vagy gondolnál, de tudnád, úgysem így el. Mint ahogy nem fog elköltözni Dése. Itt fog a szövegszerkesztője képernyője előtt vívódni 400 évig még Dosztojevszkij vibráló szellemével. S örökre itt hurcolja majd a kottát leföl a 3. szint csúszós falépcsején jé, vagy a soros barátnőtől adoptált reszketek pincsit. A szobájában a tévé sosem lesz jobb, örökké zúgni fog. s grékószentek haránt hullámzó lángfejévé fújja a terroristák vagy kommentátorok koponyáját, a szürke űrbéli szél. Na jó, a csengőt talán idővel, de nem, a fűnyírót. Azt javítatja még szomszédi presszióra. A híres gyep az ám. Zöld elmohón egész télen minden növény, mintha valami óra megbojdult volna bennük. A februári ég úszó füstje elé már hiánytalan kirakja szégyentelen vérző szívkészletét, ellenpontnak a japán bírs, vagy vadalma, vagy nem tudom milyen bokor, a barka sápat áru kínálatát túlharsogva. A parkban szétszórt piszkos fehér csoportokból libákat formál a szem előítélete. Holott sirályok, peckes háromszögek, s ha szállnak ormótlan szárnyas orsók. Csak ritkán süt ki, de ha mégis, hát. Ellenfény glóriát von futólag fűre fára, s mintha a zöld ideáját, de tényleg azt adatna látnom. Meg ahogy gondos ujjakkal pihe után matat a lompos tweed kabáton. 2-3 év, s hold biztos lenne. Most már föl sem tűnik, nem fogná el a bőség zavara a 18 féle mustárláttán, meglelném az eszményi cornflake márkát, a rám szabott fürdőabot, s előbb-utóbb amellett is kikötnék, hogy mint apátnő vagy agátkő, másnapos farsangi árny feszengjek fakó hétfői fényben holtomiklan, vagy mint hádészt megjárt hajós vitogtassam finom, vérlázító fölényem úton útfélen. A sötét tapasztalás a gyanútlanok közül, mint ritka értemérem emelnek ki. A gők felleghajtója vásna, kopna, de tartana, még nem fáradnék belé. S az évszakok kevésbé látványos fordulása, esővel álcázott futása, éveké. Meg nem kínálna más terepszínűbb szereppel, s tanár vagy háziasszony lennék, vagy épp a géi jogok élharcosa, vagy festékszóró, s zsilettel polgári szörmebundák ellen fegyverkezett állatvédő. Igen. Akár az is, ha egyszer csak élni nem lehet. Miért nem lehet? Ahogy a tűz, a barka, vagy sirály. Van. Csak van. Hát jó, ha nem, nem. Levedlett életed most már csak úgy, ahogy a gyertyalánkban ködlik, rossz útra tért albán közért pénztáros nőnek. Fríz halász korában, hogy is volt, vagy mikor Japánban élt, s volt egy apró fehér kutyája. No, de csak van valami. Mire gondolsz? Valami. Túl a térs idő minden cselén, amiről úgy lepattan, mintha golyóálló üvegről. Sűrű, pontszerű zárvány, elvásárolhatatlan félpénz, iránytű a sötét után végig, s tovább. Gombos tű, lágy iszapban. Van? Nem tudom. Van? Tényleg nem tudom.
0: Rakovszky Zsuzsa verseit Bodnár Erika és Tímár Éva mondta el. Szerkesztette Kőrösi Zoltán, rendezte Dobai Vilmos. A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 2000. december 4-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
3: Kovács János karmestert köszöntjük 75. születésnapja alkalmából. Az Ars Nova műsorában kortárs magyar műveket vezényel. Pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
0: műsorajánlót hallottak.
4: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Baka Andrást, a Tisza pártjelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson, és az államfő beiktatásán sem. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Baka András, miután esküdtett a parlamentben, beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. Gratulált Baka Andrásnak megválasztásához a román államfő. Nikus Ordán úgy értékelte, Romániának és Magyarországnak most lehetősége nyílik arra, hogy tovább erősítsék együttműködésüket. A szlovák államfő Péter Pellegrini pedig azt írta, bízik abban, hogy a két ország kapcsolata továbbra is a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a nyitott párbeszédre épül. A paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Az év végéig kaptak haladékot azok, akik még mindig nem cseréltették ki régi, könyvformátumú személyi igazolványukat. A dokumentumok augusztus 3-án érvényüket vesztették, de 57 ezeren még mindig nem igényeltek újat. Az érintettek bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül ingyenesen kérhetik a kártyaformátumú igazolványt. Bizalmi szavazást kezdeményez több horvát ellenzéki párt Andrej Plenković kormánya ellen, miután kiderült, hogy több tízezer tonna részben Európai Uniós országokból illegálisan behozott veszélyes hulladék szennyezte a talajt Horvátország több pontján. A köztársasági elnök azonnali kármentesítést és a felelősök megbüntetését követelte. Humanitárius kegyelmet kapott Vlagyimir Putyin elnöktől egy Oroszországban bebörtönzött, volt amerikai tengerész gyalogos. 4,5 év börtönre ítélték, amiért 2022-ben egy voronyezsi vonaton állítólag megrúgott egy orosz rendőrt. A férfi már úton van az Egyesült Államokba. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad a csónakázó tóhoz tervezett augusztus 20-i tűzi játék. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a központi fővárosi tűzi játék megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót holnap tartják. Karbantartás miatt nem közlekednek holnap délelőtt a vonatok Veszprém és Ajka között. Az utasokat buszok szállítják az érintett szakaszon. Hosszabb menetidőre és többszöri átszállásra kell készülni. A MÁV Inform azt javasolja, utazás előtt tájékozódjanak a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazás segítségével. Folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Csapadék nem várható. Sokfelé megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. Híradással legközelebb 22 órakor jelentkezünk, 21 óra 4 perc.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Arcvonások. Az M1 Kossuth Rádió portré műsora.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Erjés Klára. Mai vendégünk Bukta Imre, festőművész.
1: aki a Velencei Biennálén háromszor is szerepelt, kiállított Párizsban, képeivel megjárta Brazíliát és Mexikót, de Heves megyei szülőfalujában Mezőszemerén él. Hiszen művészetének középpontjában a vidék áll, szarkasztikus humorral tiltakozik a hagyományok megszűnése ellen. Miközben a Munkácsi díjas festőművész, az Egri Főiskola rajztanszékének tanára. Milyen fajta kutyus ez?
6: Német juhász, másik puli, fehér puli.
1: Ő a hippó, a fehér puli.
6: Hippó volt valamikor, de most már inkább szürke.
1: Egészen természetes, hogy itt kezdtünk el rögtön az udvaron beszélgetni, hogy ott a műhelybe indulunk, hiszen hogyha valami alapvetően jellemzi Bukta Imrét, akkor az, hogy szinte egy a természetes dolgokkal és a természettel.
6: Amikor ebbe a házba költöztünk, nagyon romos állapotban volt. Például az istálló, ami most műterem tető nélkül létezett. Meg voltak még a szarufái. Természetes volt, hogy ugyanúgy nádazom be, mint ahogy annak idején istállóként. Annyi van, hogy egy tetőablakot még kellett építsek észak felé, hogy a természetes fény bejöjjön a műterembe.
1: Ezt most építette ide egy ilyen nyári sütőfőzőhely?
6: Amit egy pecónak hívtak Mezőszemerén.
1: Pecó?
6: Pecó.
1: Milyen név?
6: Igen. Lehet, hogy tót, mert eredetileg tótok lennénk, és Gömörből, Nógrádból valamikor 1600-as években telepítették az első buktákat ide ebbe a faluba.
1: Ha már a buktákat említette, az egyik önéletrajzi írásában olvastam, hogy a dédapja is elindult egy kicsi fabőrönddel Amerikába, amikor kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk. Ugyanazzal a bőrönddel tért vissza, hát ez egy bukta volt, írja mai szleng.
6: Szólva. Így is bukta, úgy is bukta, sőt, még a sütemény is bukta.
1: Mekkora öniróniája is van magának?
6: Hát nincs nagy, szerintem nincs nagy. Nincs
1: ja,
6: nagy.
1: Más, hogyha saját maga mondja ezeket, de hogyha már mástól kapná meg, akkor biztos, hogy nem mosolyogna ennyire.
6: Talán inkább az alkotásban vannak nagyon finom iróniák, még akkor is, hogyha fájdalmas témáról van szó.
1: Akkor menjünk csak ide a volt istálló műhelybe. Hát azért itt már istálló szagot nem lehet érezni, sokkal inkább a festék, a papír, a vászonnak az illatát, ami már eleve elbűvöli az embert, hogyha belép egy ilyen helyre.
6: Most ugyan új munkáim nem sok van, hiszen lezárta az erdélyi témájú kiállításom, amit Sükő Székelyudvarhely melletti kis falu ihletett meg.
1: Ezeket most csak miattam rakta ide ki az állványra, vagy pedig alakítgat rajtuk?
6: Nem nagyon vagyok megelégedve hosszú ideig a képekkel, tehát ki szoktam rakni, el kell távolodni, valamikor befordítom a munkákat, utána 2 hét múlva előveszem, tehát addig, amíg nincs kiállítva, mindig hozzányúlok újra. Éppen akkor úgy gondolom, hogy valóban jó, de aztán 1 hét múlva, 2 hét múlva rájövök, hogy azért ott egy kicsit sáros.
1: Zavarban van az ember, hogyha festőnek az alkotásairól kell beszélni, hiszen hiába mondom el, hogy mi van a képen, abból még nem érezheti az, aki hallja és nem látja. Mintha a külső világ önmagán átszűrve egy kicsit talán szeretetteljes, de valami tragikomikus dologként elevenedne meg a képeim. Például itt áll velünk szembe egy portré, mögötte a fáknak valamilyen rácsos világa.
6: Elgondolkodható, de nem olyan értelemben, hogy valamilyen verbális olvasata lenne a műnek, hanem inkább az, hogy ezzel a valóban rács szerkezetű facsemeték sűrűségével és a férfi portrét körülvevő kiemelkedő világos kék színnel hát feszültséget okoz, de amit maga említett, az inkább jellemző a mögötte levő képre, ez a furcsa kettőség, furcsa világ, ami egyébként még Sükői téma. Lőrinc és Róza a felesége tehenet őriznek. Megvan egy stílusba festve, ami mondjuk egy naturális, kicsit mondjuk szomorkás, dekadens hangulatú táj, amiben ott van a mi csordásunk és az ő felesége nagyon színes, rikítós, turkálos pulóverokba. Egy jellemző, akár hová megyünk most Kelet-Európába, természetesen Erdélyre és Magyarországra is, és hát ez nekem nagyon tetszik, festőileg érdekes effektusokat tudok így belevinni, valamint hordozza azt a nagyon súlyos tartalmat is, amit például ebben az országban történik.
7: Rengeteg eszközzel dolgozik, és nagyon sokféle műfajban. Tehát vannak olajképei, vannak installációi, minden a természetben adódó eszközt, a gyufaszától a kukoricáig mindent felhasznál, és mindent ennek vett alá, hogy kifejezze ezt a magának nem tetsző, összenemélő mai világot.
6: 20 éves koromtól kezdve applikálom, vegyítem az anyagok használatát. Abban az időben, 70-es évek elejéről van szó, fotóztam is, ez egy leninvárosi örökség, hogy ott fotószakörre jártam, és már a gyárudvaron, a Tiszai vegyi kombinált udvarán érdekes csendéleteket állítottam össze az akkori műanyagokból, született is egy munkám, aminek az a címe, hogy műanyagból tiszta búzát gyártó cséplőgép, ez az ottani műhely. A TVK-nak idézőjelbe termékéről van szó. Akkoriban a performance-eket akciónak hívtuk, és én egyszemélyes akciókat, de főleg Bernát Y. Sándor barátommal, aki szihalmi születésű, a határban olyan művészeti tevékenységek kitágításával foglalkoztunk, például, mint szalmakazalt festettünk ki, amelyik figyelte a tájat, mert ugye a szalmakazalt akkoriban is lopták.
7: Nem nézték magukat a falusiak egy kicsit, hát hogy mondjam, őrültnek.
6: Igen, egyszer bevittek a Dormándi tanácsházára, és ott a kínáló parasz bácsik azt gondolták, hogy majd megbilincselbe fog elvinni bennünket a rendőr. Ehelyett az történt, hogy a tanácselnök elővette a konyakos üveget, és elnézést kért ezért az akcióért. Hát volt olyan például, hogy elmentem ide a Kossuth Majorba, Kossuth TS-nek a tehénistálós részlegébe. Megkértem a tehenes embert, hogy a szalmakazal köré berendezett kiállításra hajtsa ki a teheneket, és nézesse meg ezt tehenekkel ezt a kép, mert én egy meg nem értett művész vagyok, és abban biztos lehetek, hogy az állatok nem fognak megjegyzéseket tenni az én munkáimra.
7: Itt a tehenes meg maga volt az egyetlen néző, vagy pedig azért fotózta ezeket, hogy legalább nyoma maradjon, hogy milyen élőképeket csinál.
6: Volt egy szihalomi barátom, amikor őt tudtam hívni, vagy Füzesebonyból valakit, akkor esetleg lefotózták, de egyébként nem nagyon. Például volt egy olyan akcióm, vagy viselkedés művészeti, vagy magatartás művészet, nem is tudom minek nevezzem, hogy a falu ünneplelte búcsút, és én valahogy ezt a sűrű forgatagot és a sörsátrat valahogy nem nagyon szívleltem, és a magam módján, ugye, mert tudtam, hogy a búcsú az a falunak, illetve hát az ősökre való emlékezésnek a napja, és én vigyázállásban tisztelektem így az ősöknek a termelőszövetkezet udvarán, mint utóbb kiderült egy méregraktár előtt. Erről speciál volt egy fotóm. Szerettem volna, hogyha ez bekerül egy 77-es kis katalógusomba, ami az első lett volna életembe, és hát ehhez akkor ugye lektoráltatni kellett, illetve minden oldalról megvizsgálták elől hátul a papírt, és a művészeti alap akkor igazgató helyettese behivatott, hogy hát hogyan van ez, hogy én ott állok vigyázva egy pufajkában, és mit jelent ez, mert a művészek nem így néznek ki. És egyébként is mit keres a fejem fölött a tégla, miért van ott a halálfej, meg a vasvilla, tehát mindenre próbált magyarázatot kérni, természetesen nem kerülhetett be ez a fotó az albumba, illetve hát kis kataloguskáról volt szó.
7: Itt a műteremben, ahogy belépünk az ajtó mellett fölakasztva, egy hagyományos női kötény, de festékes közben, csak nem maga használja.
6: De igen, ez a festő kötényem, ez a nagyanyámé volt, amit megtaláltam egy szekrény alján. Tehát ami minket körülvesz, az nem azért van a sámli, vagy bármi, mert ez divat mondjuk ilyen parasztitárgyakat gyűjteni, hanem egyszerűen használatban vannak. Például a sámlira azért állok rá, hogy elérjem a képnek a felső csücskét. Néha meglepnek engem falusi emberek egy-egy ilyen szép tárgyal. Például nemrég kaptam ajándékba egy téglavető módlát, ami nagyon meg van kopva és gyönyörű formájúra csutakolták az oldalát, nagyon szép, egyébként nagyon egyszerű és semmit mondó táj, de nekem sokat jelent, valószínű, hogy sok szemerei ház hordozza azt a téglát, amit ezzel nyomkodtak.
7: És itt a kötény mellett egy kép, mintha a régi pöttyös, kendős eleink jönnének elő ezen a képen.
6: Létező személy, Illus, még szintén Sükői portré, de ezzel a pöttyökkel, amik egyébként átmennek egyfajta abstrakcióba, csak szimbolizálom a kendőt. Tehát igazából az arc körül beleolvad a tájba ez a pöttyözés.

0: Kiültünk ide a verandára a ház elé. Réka a társ, aki ott hagyta szülőföldjét Bukta Imre miatt. Sepsi Szentgyörgyi
1: vagyok. Elég lokálpatriótának neveltek engem, úgyhogy ez abszolút természetes volt, hogy én ott fogom az életemet leélni.
0: És mi történt? Hogy találkoztak? Először az alkotások vonzották, és utána Imre?
1: Tulajdonképpen igen. A performance-eink keresztül ismertem én meg Imrét.
0: Ott Erdélyben?
1: Igen, mert mi szerveztünk egy élőművészeti fesztivált a Szent Anna tónál éveken keresztül, és oda hívtuk meg Imrét, azt hiszem 95-ben jött el először.
0: Emlékszik, hogy mi volt az az élő kép, amit csinált Imre?
1: Ó, Istenem, azt hiszem, hogy Imre, kell segítsél, napraforgós performance.
2: Egy ilyen fényátviteli történés, az, amit én akkor előadtam, kiszáradt, megszáradt napraforgó fejeket megvilágítottam, majd aztán ezeket álló helyzetbe leástam a földbe, és fűrésszel elfűrészeltem a napraforgó szárakat, és egy előre beépített fénnyel bevilágítottam a környéket.
0: A fényt öntő napraforgók fogták meg Rékát?
1: Nem, Imre. Annyira szellemes volt mindig.
2: Én nem voltam egy ilyen romantikus Erdélybe járó. Viszont meg kell mondjam, hogy erősen megváltozott azóta, mert én nem is tudom, de nem meg tudok hatódni attól, hogy utazunk 650 kilométert, és akkor ott egy olyan világba cseppenünk, ami ugyanolyan, mint mondjuk Mezőszemelén, ugyanarról beszélnek, de a problémák is hasonlók, és szinte ugyanazok, ez nekem megható. Tehát azóta van egy erős kötődésem Erdélyhez, mióta Réka van.
0: Annyi jelzőt mondtak már ki itt magára ketten. Azt mondta Réka, hogy szellemes, azt mondta maga, hogy nem bírja az érzelgőséget, de közben meghatódni képes, de közben nagy szíve van. A képeken valami szeretetteljes odaadással festi azokat, akiket ismert. Milyen ember Bukta Imre a társ? Egyáltalán rossz tulajdonsága van?
1: Hát biztos van neki, de nem az a jellemző. Hihetetlen figyelmes tud lenni.
0: Nagyon jó humora van.
1: Hát igen, hála Istennek. Attól vagyunk mi ilyen jóban, azt hiszem, hogy ha nagy baj van, akkor el tudjuk röhögni, hála Istennek.
0: Maga vitte első kőre?
1: Nem, ez igazándiból a 60-i Lajos Múzeum igazgatója és az ő felesége visszatelepedtek Erdélybe. És hogy nem ott vettek házat, és ott élnek, mi tulajdonképpen őket látogattuk meg.
0: Először járt ott Réka is?
1: Sükőbe igen, azt se tudtam, hogy a világon van Sükő. 95 lelkes a falu, de a csordába 60 tehén van.
0: Láttuk a képet, ahogy éppen legeltetik a teheneket.
2: Nagy élmény volt mindkettőnknek, nagyon megható volt az a kis világ, az a szép világ, amit ott mi megéltünk. Egyszerűen maga köszönés is, hogy jó reggelt, hogy van, vagy hoztam süteményt, kóstolja meg, vagy itt a tej, megfejtük a tehenet. Ezek ilyen nagyon megható dolgok. Ma már ilyet a mi falunkban nem nagyon lehet hallani.
0: Könnyű vagy nehéz egy ilyen emberrel élni?
1: Hát néha úgy érzem, hogy mindenképpen felelősség, ha bár az ritkán jut, hál' Istennek eszembe. Nekem teljesen természetes. Imrének nagyon fontos szemere, tehát ő nem tudna szerintem sehol máshol így dolgozni, mint itt.
2: Annyit hozzáfőznék, hogy Réka nem csak Sepsi Szentgyörgyöt hagyta ott, hanem más lehetőségeket is, hiszen ott, mint említette, ugye volt ez az Etna alapítvány, és ezen belül ugye ez a Performance Fesztivált, amit 10 éven keresztül szerveztek, úgyhogy annyit maradt az egészből, hogy évente, két évente egy kis magyar Performance Fesztivált szervez Réka.
0: Itt hol?
2: Egerben, igen.
0: Nem tudom, hogy egy tanítványa, aki írt nekem levelet, ő hívta föl a figyelmemet arra, hogy ebben a műsorban Bukta Imrének is ott lenne a helye, aki írt.
1: Csaboda Péter. Ő az én kislányomnak a vőlegénye.
0: Ja, Egerről jutott eszembe, hiszen tanít is.
2: Véletlenül csöppentem bele az oktatásba, meg kell mondjam. Füldi Péter hívott Egerbe azzal az indokkal, hogy van egy úgynevezett idézőjelben renitens csoport, akikkel nem tud mit kezdeni, zenélnek, performanceznek, akcióznak, mindenféle csinálnak, és hát ha én tudom őket kezelni, és ők voltak az első csoportom, akik aztán azóta már végzett és ismert művészek is lettek. Így kaptam kedvet az oktatáshoz, és az a terület, amivel én foglalkozom, az pont ezt fedi le. A sokféleséget, a nyitottságot, az átjárhatóságot a műfajokon belül. Nagyon élvezem, nagyon szeretem.
0: Mert... az ritka ám az alkotó művészek között. Ők szeretnek inkább a saját dolgaikkal foglalkozni.
2: Én úgy gondolom magamról, hogy eléggé bele tudom magamat élni másik munkába és másnak a helyzetébe. Ez talán szerencse is, hogy könnyen mozgok minden területen, bármilyen multimédiás munkákig, és emiatt mondjuk valóban azt a experimentális művészeti műfajt azt tudom a diákoknak átadni, amivel rendelkezem.
0: Amikor itt Mezőszemerén elücsörög vagy festeget, eszébe jutnak messzi világok, amiket megjárhatott. Dél-Amerika?
2: Hát eszembe jut, igen, és mondjuk ahol élnék most, már Mezőszemerén rengeteg a baj, nem is gondolja maga, hogy mennyi baj van, nem olyan szép a mennyasszony, mi jól érezzük magunkat, az biztos ezen a kis területen, zsebkendőnyi területen, ahol lakunk, de ha kimegyünk az utcára, már nem olyan rózsás a helyzet.
0: Milyen?
2: Mint ahogy az egész országban sem előtt. Tehát ugyanaz van, mint az egész országban.
0: Mi elszegényedés, bűnözés,
2: úgy, ahogy mondja, azt hiszem, hogy ez egy hosszú téma lenne, és nem szeretnék elkeseredni, talán jobb, ha ezt nem piszkáljuk. De ahol élnék, az Erdély valóban, akár sükőszerű falu, vagy bármi hasonló.
0: De Tibor, akkor miért nem mondják azt, tehát Réka szívesen menne vissza?
2: Gondolkodunk már azon is, hogy itt is, ott is, hogyan lehetne megcsinálni, de hát nem tudom, én lehet, hogy röközkötött vagyok, úgyhogy így kerültem inkább vissza Szemerére.
0: Elbalagtunk azért ide a falu közepére, a templom mellett az útkereszteződésben, itt a milleniumi szobra, egy faültető térdel a templom előtt.
2: Sokat gondolkodtam, hogy hogyan tudnám a tiszteletemet kifejezni az ősök iránt, ami itt elfogadott lehet a falu közösségnek, mégis hordozza azokat a jegyeket, amitől ez mondjuk úgy, hogy buktás. És egy naturális szobrot készítettem, egy idős parasztember, aki féltétre ereszkedve egy facsemetét tesz le a földbe, előtte szimbolikusan faluházai vannak megmintázva, kőből és egy templom, mint a közösségnek a legfontosabb tere, egyébként még a mai napig is. Attól talán érdekesebb a mű, és különleges, hogy a fa ágai, ahogy ráhajlik a vállára ez a facsemete, a fa ágai átmennek a testén, és úgymond szervül a természettel. Ez szoros kapcsolatot jelent számomra egy ilyen szimbolikusan az ember és a természet ábrázolásában. Sajnos az ágakat, a faágakat letördelték, ki tudja, ilyen-olyan vandalizmus vagy
0: ösztönös rongálásból.
2: Hát én úgy gondolom, hogy igen.
0: Eznek sajnos mutatja a mai magyar valóságot, hogy sokan vannak, már egy faluban is sokan, akik nem tudják az értéket becsülni.
2: Fel fogom újítani az a szándékom, hogy megcsinálom.
0: És ahogy keresztül megy az ágatesten, hogy abból is fagyok, ami volt, és közben az új fát ülteti, hát átviszi valahogy a jövőbe.
2: Nyilvánvalóan magába foglalja a jövőre gondolást, a megmaradásunkat, a megmaradást, és mint ahogy egy idős ember ugye példálozni szoktak a diófával, amivel nem neki terem, hanem másnak.

0: Egy hosszú szentendrei lét után kerültem vissza a faluba 2000 körül. Először nagyon nehezen, mert nem tudtam magammal mit kezdeni. Igazából az is kérdéses volt, hogy el fognak engem felejteni, hiszen akkor még éppen hogy volt mobiltelefon, autópálya nem létezett. Nagyon kockázatosnak tűnt ez.
1: De Imre akkora már olyan híres volt, hát maga sorra részt vett a velencei biennálékon, kiállított Brazíliában és Mexikóban. Hogy hihette azt, hogy majd Szentendréről ide költözik Mezőszemerére, és el fogják felejteni?
0: Mert egy személyes jelenlét is kell ahhoz, hogy az ember mondjuk up-to-day legyen.
1: Up-to-day.
0: Nem, bocsánat.
1: Magát is megfertőzte már a globalizált világ, ami ellen pont harcol a képein.
0: Most hirtelen nem tudtam bővebben ezt kifejteni, csak ezzel a két szóval. És nem inkább az, hogy most engem elfelejtenek, hanem egyáltalán meg fogom-e találni újra azokat a szálakat, azokat a utakat, ösvényeket, amiket én elkezdtem kitaposni a 70-es években, 80-as évekig, itt Mezőszemerén, meg lesz az a kapocs. És aztán lassan valóban meglettek, mert az én munkáimról el kell azért mondani, hogy ugye beleszámítva a léraiságot, azért vannak szoció töltései.
1: Hát a Kocsmai képeiről kimondottan az jutott eszembe, hogy mintha a szociográfiai eszközökkel dolgozna. Van egy nagyon fájdalmas ilyen Kocsmai képe, a bárány a kocsmában, egy Krisztus kép a falon.
0: Döbbenetes számomra, hogy mindenhol szól a televízió, senki nem figyel rá az ég a tej világon.
1: De egymás szavát sem nagyon értik.
0: Nem nagyon értik, és az ott szól, és mondja magából azt, amit ont. Így az én munkáimra is ezek a televíziók mind bekerültek, viszont teljesen fehéren világítanak, azaz semmit nem mondanak. Valamint egy-egy reklám poszter helyére becsempésztem ilyen falusi, kicsit édeskés szent képeket, amiket az emberek egy búcsúba megvettek és őrizgetik, mint képet. Ezeknek megvan a maguk kedves hangulata, bája, én nagyon szeretem, és élek is vele, hogy ezeket beépítsem a munkáimba. Itt például valóban egy ilyen képről van szó, hogy az emberek ülnek kicsit dekadens helyzetbe, maguk elé meredve, kintről jön a fény, a falusi szép verőfény, a pulton poharak, a poszter helyett pedig egy Jézus bárányal a nyakába, és vér csöpög valóban, ami aztán átmegy egy ilyen metaforikus képbe, hiszen az italból is ez csöpög, tehát egy ilyen finom líraiság lengi be ezt a képet.
1: Én úgy vettem ki, és olvasgattam még kritikusoknak is a szövegét magáról, nem nagyon tudják meghatározni, azt hiszem lehetetlen is, hogy mi az a stílus, ami jellemzi Bukta Imrét.
0: Nem is a stílus, talán inkább a gondolkodás mentén kellene meghatározni, hiszen abból ered az, ami én vagyok, mert a stílus maga az agyi munka. Mondjuk én is a 70-es években kitaláltam egy modort, hogy a tájképet, a múzamezőt, a falusi legelőt, a gyepet, vagy egyáltalán a tájat, az ilyen szálkásan festettem meg, és volt olyan nagyon nagy méretű kép, ami több millió ilyen vonalka volt, úgyhogy ez aztán meghatározta azt, amire azt mondták, hogy ez az én stílusom, de én ezzel nem elégedtem meg, és úgy tiltakoztam, hogy aztán egy más formát találtam ki. A gondolkodás, az emlékek gyűjteménye tulajdonképpen, amiből én élek, amiből vagyok, és ezek határozzák meg azt, hogy mit és hogyan készítek. Nemrég volt egy műcsarnoki nagy kiállítás, Na mi van címmel, ami arra utalt, hogy mi van most a képzőművészetben, de én ezt még pluszban átettem arra, hogy mi van az életben, mi van vidéken, és nemrég meghalt egy idős rokonom, nagymamámnak a testvére, nála fedeztem fel, eldugva a sifonba olyan fényképeket, amit én fotóztam a pajtás fényképezőgépemmel 10 éves koromban. Juhonka nénémet ábrázolják, a nagymamámat, a nagybátyámat, ő Juhonka néni férjét, markot szednek és aratnak. Nagyon szép, tiszta kép, mármint az emberek tiszták rajta, fehéringbe, gyolcsinkbe, kivasalva, úgy, ahogy azt kellett csinálni akkoriban. És ettől a képtől, hogy ezt eltette, én meghatódtam, és újra beépítettem ebbe a munkába. A néni szeretett például televíziót nézni, meghatódott a szappanoperáktól, ezt is beépítettem ebbe a munkába. Parabola antennákból készítettem keresztet. Ezek a parabola antennák viszont agyagból és sárból és töregből voltak, tehát vályog anyagként repedezve az időtől, valamint szintén vályog téglába épített modern technikát alkalmaztam, kis videoművet, ahol is egy néni maga előtt tol egy szánkót. Ez most így furcsa, talán inkább a levegő tolja maga előtt a szánkót, és ettől nagyon érdekes, hogy nem ő húzza, hanem így megy előtte. Ezekbe a képekbe is egy kicsit belenyúltam, fölnagyítottam, és egy picit belefestettem.
1: Van még olyan képet, ami úgy lebeg, többet is láttam, mint hogyha az alakok lebegnének a térben, időtlenül, például a sükői képek között, hogy hívják azt a kislány, Timi, akit igen, lefestett? És Timit lufbalonokkal festette le, olyan, mintha a föld felett lépkedne egy picit.
0: Nagyon jól ráérzett, mert valóban Timike Lőrincnek és Rózának a gyermeke.
1: Jó, akik itt vannak, igen, akik legeltetik az állatokat?
0: Így van, és egy hihetetlen tündéri kis személy. Nagyon szegények, nagyon rosszul van öltöztetve, mindig ki van a hasa, nagyon picike lány, és mindig éhes, és mindig mosolyog. És megkérdeztem tőle, Timike, mit kaptál karácsonyra, és akkor olyan boldog, széles mosolyan mondta, hogy egy narancsot. Na, eztől én nagyon meghatódtam, és festettem egy képet, hogy mindig lebeg, és levegben megy, és nem nagyon érdekel a körülötte levő világ és sár, és a sár fölött 20 centire megy a Sükői utcán. De a lebegésről még eszembe jutott egy másik mű, amit Finnországban készítettem el, nagyon személyes az is szintén, mint általában a képeim megélt történetek. Édesanyám halála után megmaradtak a zöldre festett falusi konyha szekrények. Kihúzgálgattam a fiókokat, megnéztem, mi van benne, számlák, kések, olyan dolgok, amik úgy hirtelen félbe maradtak, és elgondolkodtam a tárgyak viszonylagosságán, és egy úgynevezett tereminstallációt készítettem. Mégpedig úgy, hogy ezeket a konyha szekrényeket beleértve például a sütőt, a gáztűzhelyet is föltettem a teremnek a falaira, egész magasra. A szekrény ajtóra egy mondjuk 50 cm átmérőjű lukat vágtam, és onnan a mélyből, a sötétből, a lukból kijött két fém szálpár, amire apró szánkókat főztem fel, faszánkocskákat, ilyen 10 centis faszánkocskákat, amiket én készítettem természetesen, mert igyekszem nem kihagyni ezeket a monoton munkákat is, hiszen legalább 50 ilyen apró szánkót kellett elkészítenem. Amik aztán így több oldalról, ugye a bútorokból befutnak a nagy terem közepére, és ott megemelnek egy asztalt, ami szintén lebeg. Egy kör van az asztal közepéről kivágva, ott mennek be ezek az acélhúzalok a szánkókkal, és aztán lebegnek, és a lábai alá pedig egy férfi és egy nő kicsi szobrocska van helyezve, de nem tartják, hanem szintén az asztal lebeg fölöttük.
1: Hogy talál ki ilyeneket?
0: Az élményeknek valamilyen ingere, képisége, nem is tudom, nincs mindenre magyarázat, nem is nagyon kell, hiszen én azon vagyok, hogy először, amikor valaki megnézi a munkáimat, akkor a szívére hasson, ne pedig az értelmére. Utána lehet rajta gondolkodni, kifejteni, megmagyarázni, írhatnak róla, de először mégis meg kell, hogy érintse.

0: Arcvonások című sorozatunkban ma Bukta Imre festőművésszel találkozhattak szülőfalujában Mezőszemerén. Munkatársam volt Rubin Gabriella Schwarz Nóra, a zenei szerkesztő Gere Erzsébet, nevükben is köszönöm figyelmüket, Peri és Klárát hallották.
1: A hangfelvétel 2009-ben készült, és legutóbb 2009. július 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Kukorelli Endre műsorát hallhatják, Mészöly Miklós és Erdélyi Miklós karizmatikus személyiségéről.
1: Karizmatikus személyiség. A legjobban tesszük, ha itt, mi felénk tartunk az ilyenektől. Legalábbis nem szeretjük. Kinevezett, kijelölt karizmatikus vezetőink ugyanis ijesztően eltérnek azoktól a személyiségektől, akiknek valódi kisugárzása beragyogja Európa történetét. Valóban itt minket vezettek, vezetve vagyunk, és azok az emberek, mintha valóban túlzottan is erős hatást gyakoroltak volna. A felfogozott, totális személy pusztító visszasugárzása ez a karizma, a személyiségéről gyakran önként lemondó, individuumát önként feladó, a mindenkiben meglévő isteni ént valaki másra átruházó, tömeggé süllyedő Isten adta népre. Hagyjuk. Én bízom abban, hogy ennek vége. Ez a műsor viszont valóban karizmatikus személyiségekről szól. Olyan emberekről, akiket nagyon nehéz volna besorolni, ha volna kedvem. De nincs. Mészöly Miklósról. Egy szép napon fölhívom telefonon Mészőt valami ügyben, azt ajánlja, találkozunk a Gressenben 5-kor. Jó, mondom, leteszem, oda megyek 5-re, üdök a Gressenben 1:45 órát, Mészőj nem jön, felhívom telefonon, mondom neki, hogy hát itt várok a Gressenben 1,5 órája, valójában 1:45 órát vártam, azt mondja, hogy ja, érdekes, nem a Zserbóban beszéltük meg? Így csodálkozik. Mire én, hogy nem, jelentem ki, mire ő, milyen érdekes, oda mentem a Zserbóhoz, ott vártam, nem jöttél, most érkeztem haza, mire én, hát tényleg nagyon érdekes, mire ő, na jó, várjál, mindjárt jövök, szóval a Gressen. Ja, mondom, akkor jövök, mondja, és jött.

szép napon ülünk a kertben a német ismerőseimmel, egyszer csak abban marad a kopogás, és megjelenik Mésző Miklós, átbújván egy drót alatt, átjövök, jelentette ki, hozott magával egy tányér, túlzottan jól sikerült süteményt, sajnos nem tudok németül, mondta Mésző a német ismerőseimnek, aztán leült, és huzamosan előadott irodalmi, politikai és másmilyen elgondolásokat, németül adta elő, majd elnézést kért, hogy nem tud németül, ő most megy gépelni, mondja, és el. Átbújt a drót alatt. Vagyis visszabújt. A németjeim el vannak képedve, és föl vannak izgatva. Én eszem a süteményt. Kis idő múlva áthallatszik a kopogás. Egy szép napon vonult az utca felé Mésző Miklós. Volt nála egy kosár. Mésző a leviselt vászonnadrágjában szokott vonulni a kertben, tulajdonképpen peckesen lemegy az utca, egy poros gyűlőút, neve Rigó, ahhoz a kis lugashoz, amiben a kocsija áll, Alen asszony pedig utána kiált, halkan kiált, kincsem, hozzá még hagymát is. Mésző, miközben bekászálódik a citroenjébe, így válaszol. Jó.

Mészöly Miklós, érintések, részletek. Szeretem a fákat, nem is annyira az erdőt, mint inkább egy fát, néhány fát együtt. Őshelyzet, őssors, faság. Így és itt indokolt felvetni minden végső kérdést. Mit csinálsz? Mit tudsz azon kívül, hogy vagy? Egy erdő már összemeséli a válaszokat. Ott már absztrahálódik a személyes csodám, ha ugyan nem önelveszejtésbe torkollik a rám pazarolt egyéni. Kimosod gyökerekkel, de valahogy mégis, akárhogyan is, lenni egy fának. Mit tudom én? Totálisan vagyok. Ez nem elég? Nem mozdulok. Adom a mintát, a példát, hogy a mozdulatlanság túl van a mozgás gyermekjátékain. Azaz magamba sűrítettem minden lehető elmozdulást. Bennem oltják ki egymást, hogy hozzám viszonyítva tudjátok, mi ez, mi az. Csak a termésem rohad, a példám nem.

Szent Jeromos még 300 év múlva is elégtétellel állapítja meg, hogy Perseus tűzbe dobta a homályos verseit, hogy a láng felvilágosítsa őket. Kivonnák kétségbe az indulat nemességét és tisztaságát. De az is biztos, hogy keservesen megsínylettük, s fogjuk is a minden iránti kíváncsiság szenvedélyének hiányát. Legalább szomorúság lett volna benne. Világ megőrzőre volna szükség, ahol egy példányban minden, mindenkor, mindenkinek a rendelkezésére áll.

Borbénál. Most borotválták meg a szomszédomat, az állam éjjedésében még ott fehérlik a púder csíkja. A másik most jött bele a székbe, a bőre olyan feszes, mintha a tűzszúrás se venné fel, visszadobná a tűt. Hát jó, rendben, nincs szünet. Egy fél órára elmerülünk a szakmában, a magunk módján.

Álmok. Vagy kivégeznek, vagy megszégyenülök. Nappalok, szeretnek, pénzt veszek fel, tűrhető kritikákat is kapok. Valami nem stimmel. Emelem fel az ujjamat, és nevetek a tükör előtt. S valahogy fönt marad az ujjam a levegőben. Az ember fütyűrészik ilyenkor, és keskenyebbre húzza a szemét, benéz az ajtó mögé. Mégis nyoma marad, mint valami pötty.

Erdély Miklósról. Úgy véltem, majd érdekes lesz a helyzet, ha Erdély Miklóstól az első kötet megjelenik a hazában. Azt hittem, olyan nagy, dermed csönd lesz. Azért nem az egész Váci utcában, hanem legalább köztünk, te közötted és én közöttem. Más is lehetne. Más lenne, ha nem engedtük volna meg. Csak ott kellett volna hagyni azt a pénzt a Kossuth Lajos utca és a Kiskörút sarkán, amit az elesettek hozzátartozóinak raktak ki, Erdély Miklós rakta ki 56-ban, hogy ott gyülekezzen csak szépen magában. Azután elzavarta a nemzetőröket. Mivel odállt két derék nemzetőr, amolyan keményebb magyarok, mire az erdély, hogy mit álltok is, fiúk? A nemzetőrök meg, hogy hát ők őriznék a pénzt, mire Erdély elküldte őket, mert azt a pénzt úgymond nem kell őrizni. Tud az gyűlni magában is, csak hozzá kell tenni, ez a teendő, és akkor lassan köréje gyűlik majd az egész nemzet. Mert nem volt megbeszélve, mégis azokban a napokban úgy állt, hogy létrejön a nemzet. Erre a nemzetőrök elmentek, és akkor rá lett ülve a pénzre. A rendszer ráült. Miért engedtük? Azután pedig csinálta az Erdély ezeket a hihetetlen szerkezeteit, a filmeket, a képeit, film, kép, vers, mi egyéb, és azokat addig rontotta, amíg iszonyúan jók nem lettek. És beszélt, belebeszélt, kibeszélt a szakállából, kitanított onnan. Ahogy ezek az úgynevezett előadások voltak, ahogy egyáltalában ő volt, ahogy szuszogott, gonoszkodott, meg ahogyan nőtt a hasa. Erdély elküldte a rendszert. Nagyon zavarnia se kellett, tágult az magától, az ilyen embert az nem nagyon bírja. Az Erdély körül minden esetre más volt a rendszer. Valahány méteres sugarú körben, vagy inkább gömbben, például ment mondjuk a Váci utcában az Erdély, és a rendszer onnan ki volt szorítva, körülbelül 20 méter előre, 20 méter hátra, oldalt, fölfelé, lefelé, beszorult a Kígyó utcába, bepréselődött a bölcsészkar épületébe, felkuszott a hídra, a házak falára kenődött. Állítólag még a legkitartóbb és undokabb rágcsálók se bírták. Egészen rosszul lettek tőle. Tényleg nem könnyű eset. De ha esetleg te is, meg én is így magunk körül, vagy magunkból legalább kiszorítanánk a rendszert, lehet, hogy egészen kiszorulna, és visszatennék a pénzt.

Erdély Miklós arabeszk. Volt egy néger a faluban, úgy hívták, hogy segített vizet hordani, ette a penészt, fát rágott, segített kártyázni, pulit elletett, ha kellett, elaludt a pajtában is. Történt egyszer, hogy egyik módosabb gazda rákiáltott, mikor az árok szélén üldögélt, és mohát csipegetett a gazda. Ösmerette a magyar nyelvtant. Elcsodálkozott a néger fiú, nézte, csak nézte a gazdát, de hang emült ki a torkán, mintha csutkája köré egy szép, nagy alma kerekedett volna. Beszélj az anyád kecskét, azt a fekete Krisztusodat! Persze, igazságtalan volt az ilyen goromba beszéd, kivált kép a magyar nyelvtanról, de a gazda ezzel nem törődött, mit sem törődött, úgy gondolta, ha ő egyszer ivott, méghozzá jó, beivott a fekete szűz Máriát, hát akkor ő csak megleckészteti ezt a, hogy is mondjam, egy szóval a nehezen viselt béketűréstől régen bögyében volt a fiú leszegett állal és távoli horizontokra kiterjedő figyelemtől magasra rántott szemöldökkel. De egyszerre mégiscsak megenyhült a gazda, és így szólt, nézd fiú, nem lennél te rossz gyerek, csak hát tudod, hát ilyen fekete vagy, és az nem fér az én fejembe, és ezt nem értem, érted? Nem értem, minő fekete vagy, azt a pasztasütő anyádat. Mi a csodát akarsz te ezzel a feketességgel? Hát állarcos báhez, vagy milyen maskarát öltött a te elvetemült Jézus Krisztusod? Hallgass rám, cimbora, nem azért, hogy megbántani akarnálak, mert hát én nem vagyok elhűlve, cimbora, de te mégsem vagy nekem elég fehér, cimbora. Hát én csak agyon csaplak, mert hát az életnek mégis van valami szentsége, vagy fehér, vagy fekete. Ez a, itt kimondta a gazda, amit eredetileg is ki akart volna, de hogy ne legyen nagyobb perpatvar, mindjárt a nyakába is barult a fiúnak, zokogott, mint a szivárvány. Az a rémült fekete fiú elment tőle, nagy kazzal szőkét vágott, bemutatta a földművel is egy minisztériumban, ahol megdicsérték, mivel hogy nem akármilyen, hanem tisztességes munkát végzett. Meg is dicsérték, annak rendje módja szerint.

Kisváros. A Károlyi féle engesztelőgép feltalálója, a híres Károlyi, akiről ezt a zsákutcát elnevezték, ha az egykori krónikák nem hazudnak. Kevés ember volt, és hirtelen. Márpedig azért egykori a krónika, hogy ne ferdítse az eseményeket. Egy ízben, mérgében furkóst ragadott. Arról elnevezték azt a rövid utcát, ami emebbe torkollik, és szintén zsák. De lehet, hogy a sötétben rosszul olvastam. Annyi mindenképpen biztos, hogy elnevezték, és már elnevezéskor is összekeverik az utcaneveket. Szavahihető krónikákra támaszkodik a tanács, és megkeresi helyét az enciklopédiában. Telekkönyvi kivonat szerint zagyválják össze, így aztán mindenki rossz helyen sétál, eltéved, betéved, elcserélődnek az emberek is. Madártollal tájékozódik egy pufajkás öreg, madárkönyvi antikivonat szerint paradicsomi badarságba téved, s ott köt ki, ahová másnak kellett volna eljutnia.

Elhangzott Néző Miklósról és Erdélyi Miklósról. A portréműsorban hallható műveket Kukkorelli Endre válogatta, zenei szerkesztő Molnár András, szerkesztő Kőrösi Zoltán, rendezte Zoltán Gábor. A felvétel 1993-ban készült, és legutóbb 2011. április 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: István lesz a fejedelem. A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők, felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király, augusztus 20-án 20 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Kossuth Rádió Budapest, 22 óra. Jó estét kívánok, hírek következnek 4 percben. A mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson, és az államfő beiktatásán sem. Baka Andrást 2011-ben a fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választás eredményeinek kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Baka András miután esküdtett a parlamentben, beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint Baka András megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének megcsúfolása is. A KDNP képviselőcsoportjának vezetője Rétvári Bence úgy véli, Baka András nem testesítheti meg a nemzet egységét. Aki nem az 56-os forradalmárok mellé állt, nem méltó államfőnek, tette hozzá. A Mi Hazánk frakció vezetője, Torockai László pedig úgy fogalmazott, a Tiszát nem zavarja, hogy köztársasági elnök jelöltjük 1956 hóhérjait mentegette, 2006 áldozataitól pedig megtagadta a jóvátételt. A Paksi atomerőműben tart kihelyezett ülést holnap a kormány, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Az év végéig kaptak haladékot azok, akik még mindig nem cseréltették ki régi könyvformátumú személyigazolványokat. A dokumentumok augusztus 3-án érvényüket vesztették, de 57 ezeren még mindig nem igényeltek újat. Az érintettek bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül ingyenesen kérhetik a kártyaformátumú igazolványt. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, minden térségben zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest vármegyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki hazai és európai uniós források bevonásával. Felújítják a Gubacsi híd szerkezeti elemeit a hétvégén, ezért az autósoknak lezárásokra kell készülniük. A híd saruinak javítása miatt szombaton 0 órától hajnali 4:30-ig, valamint vasárnap 0 órától reggel 8:00-ig lezárják az átkelőt. A BKK járatok módosított útvonalon közlekednek majd. A karbantartás második ütemét októberre tervezik. Karbantartás miatt nem közlekednek holnap délelőtt a vonatok Veszprém és Ajka között, az utasokat pótlóbuszok szállítják az érintett szakaszon. Hosszabb menetidőre és többszöri átszállásra kell készülni. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 21 és 30 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 27-29 fokot mérnek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hektopaszkál, mérsékelten emelkedik. Többnyire mindenütt derült az ég, csak délnyugaton, illetve az Alpok alján vannak felhős tájak. Napközben derült lesz az ég, és országszerte sok napsütésre számíthatunk. Eső továbbra sem lesz, nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, délután 27-33 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb, éjfél után 2 perccel jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. 22 óra múlt, 4 perccel.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Horgász. Szili László horgász történetei. 8. befejező rész.
1: Horgászokhoz csak a természettel együtt élő falusiak hasonlíthatok.
2: Mint mondjuk a juhászok?
1: Például.
2: Na, mit tud az átlagos városi ember a juhászokról?
1: A juhásznak 1. egész évben nem kell fürödnie. 2. már-már misztikusan szoros kapcsolata van a kutyájával. 3. a misztikus kapcsolaton kívül van neki kamposbottya, meg egy baromi zsíros kalapja.
0: Félkönyékre támaszkodva horgászbottal a kézben hasaltam a szúrós fűfélék és száraz birkaszar darabok között a pár méter széles öntöző csatorna partján, egy nádcsomó mögé kucorodva. Az elképzelhető legkényelmetlenebb testtartásban előre kúztam még 10 centit, és éppen bedobtam volna, amikor vékony, magas, zöld sasok feliratú koszos pólót és piros Michael Jackson márkájú orkán kalapot viselő férfi lépett mögém, kezében kampós végű bottal. Fekete sügeret szerettem volna fogni. Ez az Amerikából származó ragadozó halfajta annyira óvatos, hogy az ember kénytelen amatőr felderítő módjára megközelíteni a vizet, hogy a leendő zsákmány el ne meneküljön. A fekete sügér Magyarországon nem őshonos hal, ennek megfelelően igen kevés vízben fordul elő. A lelőhelyeinek listája, hasonlóan a bankszektor, a szőrmekikészítés, a filmipar, a gyémántcsiszolás és a sajtóvezető pozícióihoz, a műlegyezők szektájának kezében van. Az engem fekete sügerezni meghívó műlegyes, átérezve, hogy megszegi a páholy szabályait, rossz lelkiismerettel megesketett, hogy soha senkinek nem árulom el, merre jártunk. Tekintettel a fekete sügér óvatosságára a juhász hangos érkezése értelmetlenné tette a horgászatot, így jobb hiány beszédbe elegyedtem vele. Társam közben gyorsan áttekert a szemközti partra műlegyezni. Nem is annyira bántam, hogy így alakult a helyzet. Mindig őszintén érdekelt, hogyan irányítja a juhász a nyáját. Sohasem értettem, miként ért meg a kutya olyan bonyolult parancsokat, hogy tereld balra az elejét, aztán szakítsd ki a nyájból azt a kis sántát, és hozz egy karton szofit. Ezért régóta vártam az alkalomra, hogy megismerkedjem egy húsvér juhásszal. Új barátom annyit rögtön elárult, hogy az ő életesen fenékig telj fel. Például napok óta nem tud elaludni, mert a nyájhoz tartozó bakkecske egész éjjel
3: baszogassa a birkákat.
0: Döbbent reakciómat látva megnyugtatott, hogy nem minden kecske ilyen promiszkús. Az említett bak apja például sosem fanyalodott volna birkára. Az ősi juhászbölcsesség újabb részleteként azt is megtudhattam, hogy a kecske és a rackajuh szexuális élete kuvaszra emlékeztető állatfajt eredményez.
3: Ezt mindenki tudja.
0: Végre eljött az én időm. A nyáj tilosba tévedt. A juhász az orrom előtt fog utasításokat adni Tökös nevű kutyájának. Végre fellebben a fátyol. 10 perc intenzív vizsgálódás után azt a következtetést vontam le, hogy talán nem minden juhász csinálja ugyanígy. Ismerősöm ugyanis egyetlen parancsot ismert, amely nagyjából a következőképpen hangzott.
4: Koronyár megbaszott, hé!
0: Ehhez vadul lengette a botját, a kutya pedig megdöbbenésemre engedelmeskedett. A fárasztó manőver végrehajtása után visszaültünk a fűbe. Vizsgálódásom középpontjába most Tökös került. Beszélgető partnerem ragaszkodott ahhoz, hogy a méretre és pofa alakulásra hosszú szörű patkányt formázó állat fajta tiszta puli. Hát igen, az a bizonyos már-már misztikus kapcsolat az ember és az őt szolgáló szeretett társ az ebb között, gondoltam fennkölten.
5: Azért Tökös, mert tüzeléskor nem volt hajlandó dolgozni. Mire hozzákötöttem a kocsirúthoz, zsillattel kifetszentettem a tökeit. Nézze csak meg!
0: Végig simítottam a Tökök szépen behegesedett helyén, aztán megbiccentettem a kalapom és átmenekültem a túloldalra a társamhoz. Ő az eltelt 2 óra alatt majdnem 40 darab fekete sügeret fogott, ősszőrből kötött száraz műléggyel. Agyamat elöntötte a vér, fogtam magam, visszamentem a nyájhoz, magamhoz intettem a kecskét, majd a juhászra mutatva a fülébe súgtam egy titkos igét. Azért mi pestiek is tudunk valamit. Észre sem vettük, hogy elszaladt az este, de egyszerre csak kihajnalodott.
6: Fiúk, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én marha régen nem combóztam.
0: Nem is mondtunk semmit, azonnal pakolni kezdtünk. Dr. I a karcsú antennás úszok mellé becsúsztatott egy-két gyanús külsejű üvegcsét és egy Herman Otto kötetet. Egyszer egy délutáni csónakos pontyozás után hazaugrottunk Tolnára egy kis ejtőzésre. A buja elvadult kertben meggyet szedtünk, aztán egy-egy pohár nagymama féle málna szörpel kiültünk a szaletlibe. A kopott piros széken ülve elolvastam a WC-n talált harmadik iker című Ken Follett regény végét. Az érzelmes mű nagy jelenete a következőképpen hangzik. Különben is, tette hozzá Steve. Úgy gondoltam, szüksége van valakire, aki azt mondja, hogy maga nagyszerű teremtés. A lány szemei megteltek könnyel. Baszódjon meg, mondta. Soha nem szoktam sírni, de most kicsalta a könnyet a szememből. Különös. Legalább annyira, mintha azt válaszolta volna. Nagyszerű teremtés? Én? Tegnap egy ruganyon randevúztam Bayer Zsolttal. Morális alapon felelősségre vont, hogy miért tetováltattam egy kétszeres életnagyságú kasztert a mellem közé, mire felhívtam a figyelmét, hogy köztudottan wobblereket tart az alsónadrágjában. Őrjöngeni kezdett és hozzám vágott több dupla farkú twistert, de a végén kénytelen volt meghunyászkodni az idomított amúrom előtt.

0: Igen, a horgászok tolvajnyelve a kívülállók számára gyakran érthetetlen. A szakszavak felszínes ismerete ráadásul még nem igazít el a kényes helyzetekben. Használhatom-e vallásos busahorgászok előtt a csökös hágli kifejezést? Milyen indulatokat vált ki a rezgős pic emlegetése kisebbségi környezetben? Felére két rugany egy gurgyóval. Az itt következő szószedett tanulmányozása után nem lesz olyan horgászattal kapcsolatos élethelyzet, amelyben ne találnánk fel magunkat. A legegyszerűbb persze messziről elkerülni ezeket a helyzeteket.
1: Horgászszótár. Műlégy.
0: Madártolból, emlős szőrből és cérnából a horogra kötött különféle rovarokat imitáló kis pamacs, amely a műlegyező horgászok szerint akkor eredményes, ha élethűségével meg tudja téveszteni a sasszemű hiperintelligens pisztrángokat. Nincs hát abban semmi meglepő, hogy a nagy példányokat kanári sárga, élénk lila, világító narancs színkombinációjú
1: műlégygyel
0: fogják leginkább. A műlegyezők a természet barátai. A horgászat megkezdése előtt órákig figyelik a környéken repkedő rovarokat. A zsákmányt általában visszaengedik és bocsánatot kérnek minden eltaposott fűszáltól. Ha viszont nem visszaengedős típusúak, akkor az elsőként kifogott pisztráng hasát felvágják, majd a gyomortartalomban turkálva kiderítik, a szerencsétlen állat mit evett utoljára, hogy aztán olyan
1: műlégyet
0: kössenek az előkére. Ezzel a csontit használókkal holtversenyben állnak a horgászgusztustalansági verseny favoritjai között. A műlegyezőket jobban megismerve kiderül, hogy természet szeretetük azért nem betegszik Gandhiéval, mondhatni erősen szelektív. Kedvenc nyersanyagai között van például a mókusfarok, a vakondbunda és a gólyamell. De próbáljunk meg műlegyes társaságban akár csak egyetlen rossz szót is szólni egy álkérészre.
1: Paptetű.
0: A dunai horgászok állításával szemben nem egy paptető, hanem Max Ferguson SBI ügynök volt az, akit Patricia Cornwell főművében kitömött fekete melltartóban és legyűrt selyem harisnyában találnak meg saját hálószobájában, egy nejlon kötére felakasztva. A paptető, amely megtévesztő beceneve ellenére hal, mégis problémás állat. Teste vonzóan kerekedett, de nyálkás és igen kicsiny. Hátuszonya szúrós, pillantása metsző. A gilisztát pedig olyan mélyre nyeli egy pillanat alatt, hogy maga dr. Scarpetta, a bonctermek kalambója is nehezen szedné ki a torkából a horgot. A paptetű álló és folyóvizekben egyaránt otthonosan mozog. Az utóbbi években úgy tűnik, hogy a legtöbb helyen vetétárs nélkül. Max Ferguson azért vetett hurkot a nyakába, hogy nyaki ütőerét elszorítva az önkielégítés nagyobb élvezetet okozzon, csak hogy valaki, aki ráadásul viccből emberi szövet darabokat dugott a frigiderjébe, a pizza mellé, kirúgta alóla a bárszéket, amin ült. A paptetűnek ennél is rosszabb. Az átlagos horgász ok nélkül szemétnek nevezi, letépi a horogról és péppé tapossa. Az állatbarátok nem szidalmazzák, csak bedobják a parti kövek közé csendben megfulladni.
1: Pecalista.
0: A Váci vasútállomásra beszéltük meg a randevút. A peronon először egy csapat bóbitás király pingvinnel találkoztam. Komoly arckifejezéssel billegtek a vendéglátóvállalat 387-es számú italboltja felé. Aztán észrevettem A-t, akivel ismeretlenül e-mailen keresztül beszéltük meg a mennyhalazást. Bár még sohasem találkoztunk, nem lehetett eltéveszteni. Nem csak azért, mert rajta kívül ismeretlen okból csak pingvinek tartózkodtak az állomáson, hanem azért, mert a horgászokat kivéve senki sem hord újatlan fényes ízelt lábú csekit. Van jobb, mint a horgászat. Pecalistának hívják. A széles látókörű, a modern technika minden vívmányát alkalmazó horgász kattint az egérrel, és véreres szemével olyanokat olvashat, hogy a langyos szélvizen küsz és bodri is akadt gilinyó darabkára. Zárt közösség, nehéz lehet bekerülni, gondoltam. Ezért új barátaimnak azt is bevallottam, hogy legszívesebben büdös heringfilével mennyhalazok. Ez hozott össze A-val. Nem volt nagy dolog összejönnünk, mert minden sorából sütött, hogy talán még nálam is jobban ismeri ezt a klónozott ebiharra emlékeztető, titokzatos halfélét. Ráadásul számtalan jó helyet tud a Dunán és az Ipolyon. Fenekező felszerelést dobtunk be élő kis hallal és heringfilével csalizva. A parton jól elbeszélgettünk. Elmeséltem neki a legutóbbi márnás tapasztalataimat. A híd leszakadása miatt a vasúti forgalom Magyarország és Szlovákia között szünetel. A pedig mennyhalas élményeit ecsetelte. Jó 2 óra elteltével botja megrezzent, aztán teljes hosszában remegni kezdett. Tapasztalt barátom bevágott, majd egy jó 60 dekás mennyhalat húzott a partra. Ekkor olyan esemény történt, ami, ha nem tudnám, hogy egy igazi veterán mennyhalasról van szó, kételyeket ébresztett volna bennem. Ahogyanis többszörös családapa létére az állat láttán először furcsa szögletes mozdulatokkal ugrándozni kezdett a fagyos meredek partoldalban, majd menyus visítással eltűnt a sötétben. Amikor visszatért, még mindig izgalmi állapotban lehetett, hiszen jó ideig nem tudott mást mondani, mint hogy ez nem lehet igaz. Később én is fogtam egy majdnem akkora mennyhalat, de az eset óta nyugtalan vagyok. A következő hétvégére ugyanis márnázást beszéltünk meg, és nem tudom, hogyan fogok reagálni, ha életemben először márnát látok.
1: Pergetés.
0: A legtöbb aktivitást és legnagyobb hangszámlát igénylő horgászmódszerek egyike. Alapsémája a következő. A zsinór végére valamilyen drága, leggyakrabban kishalat vagy rovart imitáló műcsalit kötözünk. Ezt belódítjuk a vízbe, majd rövid húzás után kőbe, esetleg faágba akasztjuk. Gyors istenkáromlást követően az eljárás tetszés szerinti gyakorisággal megismételhető. A ragadozó halak elvileg a csali vízbeérése, illetve kőbeakasztása közötti rövid periódusban kaphatnának a pergető csalira, de jobban belegondolva, miért is cselekednének így, amikor az egymás közt szólva meglehetősen abszurd kinézetű fémkanalak, gumikukacok vagy fahalacskák helyett nyugodtan vacsorázhatnak friss élőkeszeget is.
1: Rablás.
0: Vannak olyan szakkifejezések, amelyeket kizárólag az úgynevezett horgász szakírók használnak. Például a gurgyó, vagy csökös hágli.
1: A rablás.
0: Nem ilyen. Normális ember is kimondhatja pirulás nélkül. Horgászati szövegösszefüggésben nem azt jelenti, hogy a nagyobb hal elragadja a kisebb hitelkártyáját, hanem azt, hogy a vízfelszínen fröcskölve egyszerűen bekapja az áldozatot.
1: Rugany.
0: A folyókba merőlegesen benyúló kőgátakat hívják így.
1: Rugany.
0: On igen szórakoztató társaságban horgászni, mert valaki előbb-utóbb úgyis megtántorodik a csúszós sziklákon. Legszebb horgász élményeim közé tartozik egy koratavaszi pontyozás a Balatonmária fürdői kikötőben. Az egyik igen hosszú móló, itt a dunai
1: rugany
0: ok mintájára egyszerűen egymásra szórt kövekből áll. Dr. I. szokásához híven 15 felszerelt bottal és 2 degeszre tömött hátizsákkal érkezett. Elindultunk kifelé a spic irányába. A felmálházott korboncnok egyszer csak megbillent egy ingatag kövön, majd, mivel a rengeteg csomag súlya alatt képtelen volt fékezni, a helyes útiránytól néhány fokkal eltérve egyenletes tempóban nyakig belegyalogolt a 10 fokos Balatonba.
1: Sarkantyú.
0: Olyan, mint a rugany, csak sokkal rövidebb és 45 fokos szögben áll a partra.
1: Sneci.
0: Az állatos horrorfilmek producerei talán csak kicsiny mérete miatt nem fedezték még fel ezt az ártatlan halfajtát, amelyet általában csalinak használunk. A balatoni süllőhorgászok körében például 2 divatos csalizási irányzat létezik. A sebészek a csaliteknek szánt élős neci fejét kézzel lecsavarják, majd a még verdeső állat egyik oldaláról lenyúzzák a bőrt, végül a hasüreget kicsit felvágják, hogy a belek kikandikáljanak. A bakancsosok az élős necit nagy erővel földhöz vágják, aztán addig taposnak rajta, amíg az egyébként igen csinos, áramvonalas halacska pépes állagúvá nem válik.
1: Space cake.
0: Cannabis származék, marihuána vagy hasis hozzáadásával készült sütemény. Egyszer elvittük mennyhalazni Dr. I. unokatestvérét, a szintén Dr. I. névre hallgató sebészorvost, aki még sohasem evett
1: space cake.
0: A kíváncsi doktor behabzsolt egy sütit, felszerelte fenekező botjait, bevetett, aztán izgatottan várta, hogy mi fog történni. Eltelt 3/4 óra, semmi. 1 óra, semmi. 1 és 1/4 óra. A rozmár termetű unokatestvér feltápászkodott a horgásszékből. Te, én egyáltalán nem érzek semmit, mondta csalódottan, és hasra esett. Pedig ugye már kéne, kérdezte, és kitárt karokkal hátra zuhant. Jó csúszós ez a palaj, jegyezte meg népies modorban, és felrúgta a csali halasvödröt. Még szerencse, hogy nem álltam be tőle, vonta le a következtetést, majd kár belém az ilyen felkiáltással olyan talajtorna elemet mutatott be, amellyel bármelyik paralimpián kiérdemelte volna a 10-es pontszámot. A spacecake fogyasztása Magyarországon törvénybe ütköző cselekedet, ingatag kövezésen horgászva pedig kész öngyilkosság.
1: Szakítás.
0: Szerinted lehet az embernek rejszolni a 27 éves korától élete végéig? Kérdezte dr. I. szügyig zavaros vízben állva a Tungstram strand melletti kis erdőben. A hónaígérő guminadrágot viselő boncoló orvos elmélete szerint a halak áradáskor kijönnek az erdőbe. Nem láttam be, hogy miért tennék, de én is hónaígérő guminadrágot viseltem érthető okokból.
2: Már megint szakítottatok?
3: De most komolyan.
0: Ja, mindig ezt mondod. Dr. I. egy dianetikai kurzuson ismerkedett meg a csajával. A lány töltette ki a felvételi kérdőíveket. Dr. I., aki már akkor az ufológusok közelgő hatalomátvételéről szóló könyvéhez gyűjtött anyagot, a milyen típusú filmeket kedvel kérdésre, az igazsághoz híven, azt írta be, hogy cselekményes pornó. A lány erre kilépett a cégtől, és még aznap este oda költözött a tréfás korboncnokhoz.
4: Nekem sem könnyebb. 5 éve rettegek, mert állandóan követnek az utcán. Tegnap jöttem csak rá, hogy a táskám súrlódott az oldalamhoz minden lépésnél.
3: Szemét vagy. Sose volt táskád.
0: Ha egy kívülálló belehallgat két horgász beszélgetésébe, könnyen azt gondolhatja, hogy a nemes sport űzői érzelmileg labilis, stabil párkapcsolat kialakítására képtelen emberek. Annyit emlegetik a
1: szakítás.
0: Pedig nem így van.
1: A szakítás.
0: A horgászok nem nőkkel vagy férfiakkal, hanem halakkal kapcsolatban szokták emlegetni. Ha a zsákmány fárasztás közben eltépi a zsinort, az a
1: szakítás. Tirolifa.
0: A neve mindent elárul erről az eszközről. Tiroli, mivel franciák találták ki, fa, mivel műanyagból és ólomból készül. Egy olyan levegővel teli átlátszó műanyagcsőről van szó, amelynek felső végét műanyagdugó, az alsót pedig henger alakú ólom darab zárja le. A damilt a dugón található lyukon kell átfűzni. Ugyanaz a funkciója, mint egy egyszerű fenék ólomnak, de állítólag nem merül el az iszabban.
1: Twister.
0: Mély vizeken használatos pergetőcsali. Gömb alakú horoggal kombinált ólomfejből és hosszú szilikongumi farok részből áll. Ha bedobjuk a vízbe, az előbbi merül, az utóbbi lengedezik.
1: A Twister
0: megdöbbentő élethőséggel utánozza a fenék közelében élő ólomfejű, neonsárga vagy élénk rózsaszín flitteres táplálék állatokat, becsapva ezzel a félelmetesen ravasz süllőket.
1: Villantó.
0: Pergetéshez használt csali féleség. Két fajtája létezik, a támolygó és a körforgó.
1: Villantó.
0: A támolygó a világ más részein kanára vagy fűzfalevére emlékeztető alakú, hajlított fémdarabot jelent, melynek egyik végére fémkarikát, átellenes csúcsára pedig hármas horgot szerelnek. A leleményes magyarok azonban kisasolták, hogy a hajlított kialakítás miatt az eszköz nevéhez méltóan támolyog a vízben. Az oktondiak szerint ugyan éppen ezáltal kelti fel a ragadozók érdeklődését, magyar ember viszont sohasem perget ragadozóra.
1: Ha villantó
0: laposra kalapáljuk, nyílegyenesen úszik, miáltal ideális eszköze lesz a gerebjézésnek, hiszen sokkal könnyebben beakasztható a mit sem sejtő busák oldalába, és a halőr sem köthet bele a sportszerű pergető horgászba. A körforgó
1: villantó
0: dróttengelyre applikált kanál, mely húzásra pörögni kezd. Mivel szétkalapálni értelmetlenség, népszerűsége rohamosan csökken.
1: Wobbler.
0: Fából vagy műanyagból készült, alakjával, mozgásával és színével kis halat utánzó csali. Ennek megfelelően a legnépszerűbb modell a kétrészes UV-narancssárga változat.
5: Etetés. Szili László horgász történetei. A 8. befejező rész hangzott el. Szereposztás. Szerző Bánki Gergely. Dr. I. Anger Zsolt. Dr. I. apja, a disztingvált védőügyvéd Lukács Andor. A többi szerepben Vinnai András. Zene Szesztai Dávid. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. Rendezte Vinnai András. A felvétel 2014-ben készült.
6: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az egész ugye úgy kezdődött, hogy én itt nyerőgépeztem. Bedobtam a százast, pörgettem, vártam, nyomtam, nyertem, dupláztam, nyertem, vesztettem, bedobtam. Szóval játszottam, ahogy kell. Így kezdődött, mondom.
1: Péter Figergely, a vadászgörény, Blödli.
2: Sartre-nál feszültség van a szubjektum koncepciója és bizonyos autentikus morál között.
3: Fölteszem a kérdést, hogy az autentikusságnak ez a morálja nem cáfolja az ego transzcendenciájának tartalmát.
2: Ez Európában minden nyári póló 20%-kal olcsóbb.
3: Az etikai szubstancia némiképpen az az alapanyag, amelyet a morál újraformáz.
2: Ja, így van. A görögöknél az etikai szubstancia a gyönyörrel és a vágygyal egységet alkotó aktus volt. Kurva anyját ennek a kamionosnak!
3: Engem tavaly felvett egy török kamionos, és nem erőszak volt meg.
2: Német török kamionos viselkedése rendhagyó. Nyilván ez volt az oka. Mondok egy egyszerű példát. Amikor a filozófus szerelmes volt egy fiúba, de hozzá sem ért, akkor a viselkedése emelkedett morális értéket képviselt. Gondolj Szókratészre.
3: A létezés esztétikája, amit még a török kamionos is felismert. Bemerült a mobilom.
2: Pedig fel kell hívnod a papát, hogy tegyen még pénzt a kártyámra. Nézd már! Egy Citroen, egy régi cápa,
3: mekkora pasi, nagyobb darab, mint a dekonstrukció.
4: Beszállás, hölgyeim.
5: Nem szeretem, ha iszol.
6: Én meg nem szeretem magam, ha nem iszol.
7: Ide figyeljetek, mit vettem!
5: É, tengeri malac.
7: Ez egy görény, Katikám, egy albino vadászgörény. Na?
6: Momentán kicsit romosan néz ki. Mit mondtak, mennyi idős?
7: Nem kérdeztem. Szerintem 2-3 éves lehet.
5: Az emberben mennyi?
7: Hogy emberben?
5: Hát, ha ember lenne ez a te romos albinó vadászgörényed, hány éves lenne?
7: Te érted, Géza?
6: Szívem, ez hülyeség. Ezek összehasonlíthatatlan dolgok. Egy vadászgörény addig vadászik, amíg meg nem döglik. Csak ez számít.
5: Hát akkor vadászik-e a vadászgörényed?
7: Nem tudom, nem próbáltam.
5: Próbáld ki! Fogja meg nekem azt a galambot! Nem szeretem, ha iszol!
6: Szívecské! Szombat délután van. Momentán semmi dolgom. Tele vagyok pénzzel. Hagyj igyak már, mennyi jól esik!
5: De én azt szeretném, ha sokáig élnél nekem.
6: Ennek csak ez számít. Mennyi idős? Hány kiló? Hány centi? Mennyivel megy?
5: Mi van?
6: Semmi, Szivikém. Én is csak olyan vagyok, mint ez a görény. Csak addig érek valamit, amíg vad.

0: meglátni, elharapni, letenni.
1: De hát nézd rá! Érzi, hogy azt várják tőle, hogy ő most vadásszon. Mert ő neki momentán baromira nincsen kedve vadászni.
2: Vagy nem is tud. Lehet, hogy sose vadászott még. Szűz szegényke.
0: Na menjetek a picsába. Ez kérlek egy aranytrófeás, díjnyertes, európai díjas vérvonalból származó, különlegesen agresszív és vérengző vadászgörény. Tessék, ide van írva. Ezt adták mellé.
1: Jó, speciál, jó, van, na, speciál. Nyugi, nyugi. Na, hagyjuk egy kicsit egyedül. Tedd fel oda. Menjünk lengőtekézni.
2: És én addig mit csináljak?
3: Na, vigyázz a görényre!
2: Utálom a te kézzel!
3: Rég nem játszottam.
0: Hát, apám, mit mondjak? Kell neked Pesten lakni.
3: Tavaly nem ez a golyó volt.
0: A Béla meg a Jenő szarrá játszották a régit a télen.
3: A francba. Bele volt vésve a monogramom. Még 87-ben véstem bele, amikor lenyomtam a svábokat.
0: Ó, nagyon ment neked akkoriban a lengőteke.
3: Nem, ja.
0: Na, én kezdek. A Sanyika jön.
3: Hova? A picsába tették a golyómat.
0: 4. Te jössz.
3: Amióta az eszemet tudom, az volt momentán a golyó. Ez nem áll kézre. Tessék, megmondtam, egy. Ez nem golyó.
0: Kész valamit?
3: Mi?
0: Mit hozzak?
3: Mi? Sört!

0: Tessék. De inkább idehozom. Megint nem akar kijönni.
1: Hagyd már azt a szerencsétlen.
0: Lehet, hogy van valami jelszó.
2: Mi?
0: Rózsabimbo. Vagy celebesz, vagy ilyesmi. Hát tudod, amire beindul. Azt mondod neki rózsabimbo, és szétszedi neked a libafarmot. Valami másra meg leáll, speciál.
2: Ez akkor olyan, mint az anyázás.
0: Mi? Mi olyan?
2: Hát ez a jelszós izé. Miért tölte meg? Hát már anyázott.
0: Ja. Na, most én jövök.
1: Na, végre. Hideg a sör.
0: Ja. Új hűtőt vett a Jani. Új szezon, új hűtő.
1: Négy. Bassza meg. Nem tudod, hol lehet momentán a régi golyó?
0: Nem. Te képzeld, kiengedték a Dolfit.
1: Nem mondod.
3: Ha-ho!
2: Ha-ho, kis Ha-ho. Szívem!
1: Nem tudom, miért teszek úgy, mintha örülnék.
0: Tavaly speciál oda voltál, érte?
1: Jó, az tavaly volt. Akkor momentán a sör is meleg volt.
0: Ja?
1: Sokat játszottál már ebben a golyóval?
0: Hát, nem annyira. Harmadolták neki.
1: A jó édesanyjukat.
0: Rózsabimbo?
2: Mi? Ja, ja.
0: Azt mondják, már megint ölt.
1: Ki mondja?
0: A mama. Anyám. Azt mondja, látja. Megérzi. Tudod?
1: Na, és anyikám, ezek hülyeségek.
0: Te csak hiszed. Anyám a sárikán is látta, hogy megölte a férjét. Egy éven át mondta, senki sem hitt neki. Aztán persze megtalálták a hordóban. Négy. Tényleg van valami ezzel a golyóval.
1: Velem is volt ilyen. Bár mondjuk régen. Jöttem Pestről, és láttam egy motorost. Kis kék Simpsonon, olyan régi, tudod, kötőssisakban. 8.
0: Aztán.
1: Na végre! Na, és egyszer csak azt látom, hogy fekszik az árokba, hasonló, mint a béka. Ezt látom fejben. Itten, érted, itten. Aztán el is felejtettem, megjöttem, aztán visszamentem a boltba, és a Simpsonos éppen akkor fordult be az árokba. Pont úgy feküdt, ahogy gondolatban láttam.
0: Na. Ha most nem tarolok, hozok még egy kört. Eltűnt két csaj a hegyekben, hogy a Dolfi, azt mondja a mama, speciál valami stopposok.
1: Aha. Négy.
0: Négy.
1: Az nem 8. Na, azt hiszem hozhatod.
0: Pálinka?
1: Milyen?
0: Ami tavaly is volt.
1: Bíjes.
0: Aha.
1: Kivett. Senyikebb, kicsit.
0: Hú, tavaly, hogy bekarmoltuk tőle. Na,
1: azt inkább ne is emlegesd.
0: Nézd, elaludt.
1: Miért nem volna szabad neki? Hát nézem.

0: Ez nem elaludt. Ez megdöglött.
1: Na, ne.
0: De.
1: Látod, éles, csak ki van merülve.
2: Mi van? Miben merült volna ki?
1: Hát napok óta lóbálta az a román a téren.
2: Romántól vetted? Képes voltál megvenni egy romántól egy állítólagos vadászgörény?
1: De albinó vadászgörény a Kárpátokból.
2: Sanyikám, Sanyikám, menthetetlen vagy. Mit mondtam, amikor megvetted a Citroent? Mit mondtam?
1: Mit?
2: Hogy momentán ne vedd meg azt a Citroent. És te meg megvetted. És mi történt?
1: Mi?
2: Na, mi? És amikor elvetted a Mariant, ugye? Ugye? Mondtam neked? Mondtam, vagy nem mondtam? Jó, momentán ne vedd el. Te meg elvetted. És mi történt? Na.
1: Na.
2: Na. Hülye vagy te, Sanyikám, én annyit mondok. Addi hozok neked piát, jó? Állítsd fel a bábukat!
3: Megvettem azt a Citroent, hát hogy ne vettem volna meg?

autó nélküle? Mondta pedig a Géza, hogy egy szarautó ez a Citroen, meg mondta azt is a Géza, hogy a Marian lottyat kurva csak momentán megjátsza magát nekem, mert tudja, anyuka halni fog, a rákjába hamar megfele, a nagy háza meg reám marad, 20 milláért passzolni elfele.

0: Azt sem tudom, hol vannak ők. A Kárpátok már mint. Speciál.
1: Igyunk.
2: De mi van?
1: Lófasz. Semmi. Mennyit ütöttél?
0: Nem ütöttem.
1: Ja, akkor lássuk.
0: Iszik a Kati?
1: Ja.
0: Pedig tavaly már nem ivott.
1: Tavaly nem. De most megint.
0: Láttam ám én, csak speciál nem akartam mondani.
1: Kurvára nem érdekel, hogy momentán mit akartál mondani, hogy mit nem akartál.
0: Most mi van? Most mi van? Valami rosszat mondtam.
1: Nem, csak nem volna szabad innia. Hangokat hall.
0: Miféle hangokat?
1: Nem tudom, én nem hallom. De beszélget velük. Igen. Mindenféle hülyeségről. Ruhákról, meg madarakról képzel.
0: Én még sose hallottam hangokat. Az milyen lehet?
1: Kérdezd meg a Katit. Na, játszom már. Na.
3: Hogy állunk?
1: Tudom én. Játszunk komolyan?
3: Tőlem.
1: 10 kör. Aki veszi, fizet.
4: Na. Ide kérték a parabola antennát?
1: Kérdezze meg bent! Így megszaladta Janinak.
0: A mama azt mondja, hogy szerinte benne van a maffiában.
4: Bocs, Gézán, de megzavárjuk a nyugalmatokat.
1: Mi a jó Isten csinálsz ide momentán, Janikám?
4: Ide rakjátok. Tévésarok. Nyári tévésarok. Jön a VB, meg minden.
0: Bazd meg, nem látsz a szemedtől.
4: Bocs, nem vettem észre.
5: Mi az? Höri.
0: Höri, vadászgörény. Tessék, csupa koszlet.
4: Ide tegyétek, Bélám, az állványra.
6: Géza! Gézuka! Nem jössz ide a te cicamicát?
1: Jövök, Szivike, jövök!
6: Vajon csak közelebb? Itt áll. Nem szeretem, ha iszol, gyűlölöm.
1: Jó, hozz a széket, Sanyikám!
4: Na most nézzétek meg. 2 éve adtam fel ezt a kis parabolát. Bejött rajta minden. Aztán most, tessék, bekapcsolom. Na és mi jön be rajta? Egyetlen nyomat német adó. Egész nap kabból filmet nézek. Na, tessék!
5: Az nem lehet. Ilyen nincs.
4: Pedig van. Az én tévém ilyen. Már 1 fél éve ilyen.
5: Menjél föl, Karcsi, nézed meg azt a parabolát. Kapkodjad magad! Na, nézzük csak. Semmi. Hát, ez feletté furcsa.
4: Ha mondjuk én nem nézem a tévét. Hetekig be se kapcsolom. De hát kell a vendégeknek. Igaz, Sanyika? Emlékszel, amikor videó volt? Egész napot ültél előtte. Volt az a tajvani kung fu film. Le nem lehetett téged vakarni róla.
0: Speciál hongkongi volt.
4: Mindegy az. Olyan ferdeszemi mukik rúgták egymás benne. Dzsúdzsá!
1: Hát, adnak az indiánoknak.
4: Ja. Mozgass, Karcsikám! Lassan!
1: Ez az! Na, tessék! Törökedj! Török 2!
5: Ez meg mi?
7: Oda néz a csöcsöst!
5: Az anyja! Ezen van, Dudahan!
8: Na, majd elárulok 1-2 trükköt. De lehet hozni olyan adókat, hogy ihaj.
9: Rosszul vagyok.
0: Hé, te! Nyughas! És hogy beindult?
4: Még nincs is neve.
0: Nem volt még rá időm, meg kell azt fontolni.
8: Na, gyere lefele, Karcsikám! Aztán vigyed föl helyette ezt a kütyüt! Csinálunk itten olyan választékot. Még a Mirt is behozzuk nekik.
0: Nincs valakinek egy naptárja?
1: Milyen naptárja?
0: Hát, amiben benne vannak a nevek.
4: Ne, hogy már ne tudjál fejből neveket. Valami jó húzós nevet kell neki adni. Nero. Siegfried.
1: Siegfried, na.
4: Toledo. De Niro. Banderas.
0: Hát, ezek speciál, nem is tudom.
4: Miért? Milyen neve legyen egy görénynek? Elemér.
0: Károly! Lehetne például Mátyás.
4: Miért pont Mátyás?
9: Rosszul vagyok.
1: Szívecski, ne csináld ezt. Nem lehet veled nyugodtan eltölteni délután. Mi az Isten bajod van megint momentán?
0: De ha nem jó a Mátyás, Lehetne János is. Oh.
9: Rosszul vagyok.
6: A monoplázából kifogyott a szőke
2: hajó. Nem lehet jegyet kapni a Leonardo DiCaprio.
6: Kifogyott az összes Adidas cipő.
3: Bezárom.
2: Megszűnik a nájlon.
3: Panther azt nem forgat többé mások.
10: Los Angeles várja, hogy Brad Pitt tartja rettegésben. Pontosabban a sztár hasonmása, aki modorával és öltözködésében dittet utánozva próbálja fölinni a párok italkészletét. A részegen randalírozó Alfred alaposan megtépázta már a színész jó hírét.
9: Szeretlek, Brad. Nem hagyhatod magad.
6: Jack Nicholson tudja, hogyan kell takarékoskodni. Vadonatúj 50 millió forintot ér a Rolls-Royce-tál, kizárólag a legolcsóbb, önkiszolgáló benzinkútnál hajlandó feltolgozni. Ábrisztállítás. 60-70% árengedmény.
9: Ne.
10: Hány ceki magas forrad szilárd?
3: Mennyivel megy Steven Seagal
6: elő? Hány perc alatt ér a vonat kis nagyság?
9: Nem tudom.
6: Mekkora kér de Castillo Melbus? Lefeküdte már ki, Ricky Martinval.
9: Ne! Rickyvel senki sem fekhet le.
6: Ti tudtátok, hogy az Elton John leszokta a Ricky Martin?
9: Ne. Ne. Ne.
0: Négy. De újabban mindig négyet ütök.
1: Én egyszer két hétig csak hetet ütöttem. Azt hittem megőrülök. Csak nézz el meg, légy szíves a Katit. Én nem merem. Bepöccenek.
0: Egy hosszú pohárból iszik valami kéket. A tévészerelővel issza.
1: Mi? A kurva anyját. Aja, a jó kurva anyját. Mindig ezek a... Az előző férje? Tévészerelő. Hm? A múltkor kivel kefélt? Egy tévészerelővel. Azért szeretett belém, mert elmeséltem, hogy régebben momentán tévészerelő akartam lenni.
0: Én is az akartam lenni. Na tessék, négy. Most speciál másik öt maradt.
1: Ennyi, te is a jó gügyös francba!

0: ez a város, bassza meg.
1: Most én nem feltétlenül mondanám azt, hogy mindennek oka van, mert azért az hülyeség, meg mert nincs is oka mindennek. Mert miért jött most a cseresznye mellé barack? Kérdem én, talán oka van? Én azért játszom, hogy nyerjek. Ez egy ok. De ez a cseresznye a barack mellett nem azért van, mert nyerni akarok. Vagy valami ilyesmi. Ja, nem is pénteken kezdődött. A Dolfi már csütörtök este meglátogatta a Mimi nénit.
2: Nem szabad, Lajos. Fúj, mit mondasz? Most is ezen jár az eszed. Értem. Értem, nem jó, elhiszem. Nem jó. Konzervdobozba zárva lenni nem jó. Hárman vagytok? Az tényleg még sokkal rosszabb. De lásd be, Lajosom, sok bűnért, amit ellenem elkövettél, valahogy csak meg kell bűnhődnöd. Még 75 évig? Lajos, látod, látod, miért kellett neked a cili? A kis Cili még 8 éves se volt, és azt mondja nekem, hogy Mimi néni, a Lajos bácsi, mindig leszokta pisilni a kislányokat. Ennyi, Lajos. Inkább a farkad vágtad volna le. Kevés a 75 év, meg a konzervdoboz is. Kevés, én mondom, és én szigorúbb lennék veled. Ki jön? A Dolfi. Na hát... Nem, édesem, nekem nincs konzervdobozom. Tudod, hogy utálom a konzervet. De a cigarettatárcámba belebújhatsz. Csak 2 szálat hagyjon benne. Ja, hogy ott is hármasban. Rendben, Lajos, tessék, érezd otthon magad. Hogy én mit csináltam? Mi között hozzá? Na, halljon, halljon. Lajos, mikor tanulod már meg, hogy egy nő sose lehet nős? Dolfi, kisfiam, gyere be a mamához. Na csücs le, nagy büdös mackóm. Nem főztem semmit. Én nem főzök már. Minek? Öcsét faltelepen eszik, én meg nem eszek. Tudod, miből élek? A szagokból. A virágok szagából kimegyek a kertbe, és végig szagolom a virágokat. Rózsa a legjobb reggeli, a dália álmosít, ne szagolt soha. Frézia ebédre, levesnek, vacsorára kardvirág. Éhes vagy? Öcsét hozott a múltkor egy oldalszalonnát, valami deszkákért kapta. Büszke lehetsz az öcsédre. Ő a legjobb koporsókészítő a faluban. Múltkor is jön a Viola néni, mert meghalt a férje, tudod, a Lexi bácsi, akitől a kisbaltádat kaptad. Az orosz műanyag nyelűt. Azt mondja Mimi néni, szóljon a Sanyinak, hogy én a Lexit másba nem fektetem, csak a Sanyika koporsójába, mert mondta nekem a Lexi, mondta a Viola néni, hogy azt mondja, Violka, én csak olyan koporsóba fekszem, amit a Sanyika csinált. Egyé, kisfiam, egyé. Börtönbe hogy főztek? Na persze, hülye kérdés volt. De érdekes illata van a szalonnának. Bár én ezzel nem tudnék jól lakni, még télen sem. Télen a hó, sár, lucfenyő szagát eszem. El is hízok mindig rendesen. De a tavasz, jaj, nem jó. Dolfikám a tavasz, az inséges, rossz. Sárszagától hányni kell, a gyümölcsfák virágaitól meg nem lakom jól.
3: Sört.
2: Mi az, hogy sört? Apád is mindig ezt kiabálta, sört, sört. Hát mi vagyok én, cseléd, a kurva Isten faszát? Hát hozzon magának sört, aki sört akar inni.
3: Nincs sör.
2: Kisfiam, persze, hogy nincs sör. Csak ez az oldalszalonna van.
3: Hol a papa?
2: Hogy hol?
3: Mikor jön?
2: Ja, hát nem elfelejtettem. Mikor mentél te börtönbe, kisfiam? Tavaly? Tavaly előtt?
3: 20 éve.
2: Na hát, olyan régen. Hát apád az meghalt, megbizony, ping, és már el is temettük.
3: Megyek.
2: Hallottad ezt, Lajos? A te véred, a te fékezhetetlen kovácsvéred 20 évig felém se néz. És akkor megjön, azt mondja, sört. És amikor megtudja, hogy meghalta, azt mondja, megyek. Jaj, Lajos, én nem értem az embereket. Na, lássuk, miből élünk. Ma 4-re jön az emőke. Tudod, ne akinek 85-ben meghalt a lánya autóbalesetben. 6-ra meg a Henrietta 4 meg nem született gyerekével játszani. Jól fogunk szórakozni, Lajos.
4: Meghívhatom az urakat valamire?
5: Kösz, momentán nem kérünk semmit.
6: Engem igen, én kérek.
4: Baileys? Campari?
6: Van egy jó koktélreceptem.
4: Én is tudok egyet-kettőt. A múltkor befogtam egy olasz csatornát. Egész éjszaka a koktélkeverő tanfolyamot közvetítettek. Én meg olyan vagyok, hogy amit a tévében látok, hát azt megjegyzem. Olvashatok én bármit. Súgy, kimegy a fejemből. De a tévé, az igen.
5: Kati, itt maradsz.
6: Ne parancsolgass nekem.
5: De...
6: Nem tudom elviselni, a parancsolgatsz. Nem vagy az apám, nem vagy a férjem, ne parancsolgass.
4: Ne sértegesse a hölgyet.
7: Na jó, ha...
5: Mi van?
7: Gyere, folytassuk, jó? 7:05, még csak 7:05,
4: ha megtudom.
8: Nem tudom, jó-e, ha...
9: Udvarolj nekem. Senki soha nem udvarol nekem. Bejönnek a szoláriumba, kimennek a szoláriumból. Bejönnek fehéren, kimennek barnán. Uh-huh. Szia, Katika! Hello, Katika! Jó a hajad, Katika! De amikor ez az ökör megjelenik a kigyúrt haverjaival, rögtön elpucolnak. Szóval, hogy van az a koktél?
8: Milyen koktél?
9: Amit a tévéből megjegyeztél.
4: Béla bá! Ezt most hogyan állítsam?
10: Ha még egyszer megkérded, mehetsz vissza anyádhoz kecskét legeltetni!
4: Na figyelj, Janikám! Azt mondja, tegyél bele egy lehellet unikumot, most egy kis kamparit, egy kevéske körtelevet és egy kávétejszint, fél viszkit, most persze jól össze kéne rázni abban az izében, na meg még egy deci pesgőt. Na, ezt idd meg, aranyom! Ettől minden csaj kifekszik. Figyeld meg, Janikám, 20 perc múlva már viszem is.
9: Finom. Ördöngösen finom.
4: Ajaj, én már csak ilyen vagyok. Gondolkodtam, ne nyissak-e koktéliskolát.
8: Te lennél a bár tündére.
9: A bár tündére.
8: Ha, az. Megdöglik majd érted mindenki a koktéliskolában. Íme a bár tündére. Ezt mondják majd. Van itt egy kis házam. Faház. Anyósom faháza. Rózsadülő 2. Ott várlak. Megyek előre. Nincs hozzá kulcsom, de meg tudom oldani. Varázskéz ez.
9: Megyek most.
8: Csak óvatosan.
1: Rájöttem a szerencse természetére, Janikám.
4: Na.
1: Ha elég sokat játszol, nyersz is. Sokáig tartott, amíg felismertem. Első feleségem Pang, 1 év is lelépett. Na jó, mondom, nem volt szerencsém. Beúszott egy gyerek a barátnőmtől. 2 év. Pang, babakocsis túl kihasalt egy ifa. Pech. Akkor azt gondoltam magamról, hogy pehes ember vagyok. Jön a második feleség, angyal. Úgy is mondhatnám erre, Pány, elkezdtem piálni. Ütni, verni az angyalt. Eladni a bútorokat. Veséje leszakad, orrát betörtem, ciszta. Kipakolták, ezért is levertem. Angyal el, te, megint. Most nem beszélek anyám nyirokrákjáról. Ismerted az anyámat? A bátyám vízbefulladásáról. Ismerted a bátyámat? Házam leégéséről. Emlékszel a házamra? A bal lábam részleges, már-már teljes lebénulásáról. Emlékszel a bal lábamra? Ezek bagatell dolgok. Na és akkor mi történik? Bejövök ide, árván, alkoholistán, nincs telenül, béna. És kérdem én, mi történik? A Sanyika tudja, itt volt. Igen, kérem. Ide álltam ehhez a nyerőgéphez, és nyertem. Nem sokat, de többet, mint amennyit beletettem. Nyertem. Szerintem nyertem. Nekem nyerés volt. Azóta hol vesztek, hol nyerek. Inkább vesztek. De ma például már kétszer nyertem, és ennek örülök.
11: Fontos, hogy néha örüljön az ember. Én is úgy vagyok a nőkkel, mint Gárdonyi. Csak a teste. Megvan, ugye? Osztálykirándulás, 77. november, meg a katakombák. Ahogy az orosz tanárnő meg a tornatanár eltűntek benne, mint az őskeresztények. Fél év múlva jöttek ki, komolyan. Addig nem volt testnevelés meg orosz. Mindent elfelejtettünk. Fekvőtámaszt, jelölt, mindent.
1: Ezt most mire mondtad, Janikám?
11: Nem is tudom. Csak úgy eszembe jutott.
1: Ha én mindent elmondanék, ami az eszembe jut. Most például tudod, mi jutott az eszembe? Fogadjunk, hogy nem tudod.
11: Nem tudom.
1: Az almás pite. Amit Győrben ettem, amikor nem is tudom már, miért voltam Győrben, de ettem egy olyan almás pitét. Á, úgy se érted.
11: Értem én. Nagyon fasz a almás pite volt Győrben.
1: Pontosan. Na hát, ez tényleg érti.
12: Ez itt a házikó. Hát nem gyönyörű? Anyósom építette.
4: Én hoztam a korlátelemeket a Csipek Attilával Mária Besnyőről. Ajándékba hoztam az anyósomnak. A tévében az anyósok általában gonoszak, de az én anyósom nem ilyen.
12: Ezért is hoztam, többek között ezért is neki kerítéselemet Mária Besnyőről a Csipek Attilával. Ez a kurva zár. A tévében egyébként mindenki gonosz. Megfigyelted? Mindenki szája szögletében ott van az az izé. A gonoszság! Na végre!
4: Van viszki? Anyósom hagyott nekem, és ezáltal neked is viszkit.
9: Nagyon jóba vagy te ezzel az anyóssal.
4: Ja, poharat is hagyott, kettőt. Azt mondta, Bélus, érezd jól magad. Azt hozol ide, akit csak akarsz.
9: Szóval te idehozod a csajaidat.
4: Hát én ezt nem mondtam.
9: Tök mindegy. Viszkit, zenét.
4: Igen, parancsolj. Egészség. A szerelemre. A mára. Igen, zene. Hát az nem a legjobb. Anyósom régi szokolja. De működik. Mi az, hogy? Zeng, ha úgy tetszik, harsog. Az anyósom régi módi asszony. Régi számokat szeret hallgatni rajta. Régi, szerelmes számokat. Szereted a régi, szerelmes számokat?
9: Gyűlölöm. Hm? Na, mi van? Kapcsold ki!
4: De még keresgélek egy kicsit, sose lehet tudni. Ez nem olyan jó, mint a tévé, de azért lehet rajta találni ezt-azt. Régi, szerelmes számokat szinte mindig lehet találni egy valamire való szokolon. Amilyeneket az anyósom is szeret. Na, itt van.
1: Gyűlölöm a Csipek Attilát.
9: Mi van? Mi a fasz van?
1: Gyűlölöm a Csipek Attilát.
9: Ki az Isten az a Csipek Attila? Nem szereti a régi szerelmes számokat?
4: Szóval te sem szereted.
9: Jézus Máriám! Dugd meg, aztán azt csinálsz a Csipás Attilával meg az anyósoddal, amit akarsz.
4: Most nem a Csipek Attiláról van szó, rólam. Az életemről, az életem értelméről. A Csipek Attila az csak úgy jött, mert gyűlölöm.
9: Te elmebeteg vagy.
4: Hallgass csak. Az anyósom kedvence. Ezt szoktuk ketten hallgatni. Megöleljük egymást és hallgatjuk ezen a szokolon.
9: Na, leléptem, te kretin.
8: Szeretem az anyósomat.
4: Imádom az anyósomat! Szeretném a homokórát megállítani.

0: Tegyük fel! Momentán. Akkor lehet, nem érdekelne, milyen a terasz. Jó-e? Rossz-e? Akkor lehet, nem is volnának rossz teraszok. Minden jó volna. Még a rossz teraszok is. Jók.
1: Géza?
2: Elment egy próbakörre a vevőkkel.
1: Mit akarnak megvenni?
2: Citroenemet.
1: Miért zárt be a Jani?
2: Elment egy kicsit, majd jön.
1: Adja sörből? Ugye adsz a sörödből?
3: Felébred. Nézd. Álmodik.
1: Van csajod?
2: Nincs csajom. Vadászgörényem van. Mert vettem. Meg citroenem van, mert vettem, de az speciál nem kellett volna. El akarom adni. Csak egyedül nem tudom, mert a Géza azt mondta, balfácán vagyok. Ha nem mondta volna ezt nekem a Géza, lehet, hogy egyedül is eladtam volna. Nem is rosszul. Most már mindegy. Eladja nekem a Géza, mert nincs szükségem rá. Nem váltotta be a reményeimet, speciál. A vadászgörény lehet, hogy be fogja váltani a reményeimet. Lehet, hogy nem, nem tudom. Speciál. Géza elbizonytalanított engemet a vadászgörényemet, illetőleg, mint ahogy korábban a citroenemet, illetőleg is elbizonytalanított. Azelőtt meg a Mariant illetőleg bizonytalanított, pedig Marianhoz speciál sokkal több reményt fűztem, mint a citroenhez, meg a vadászgörényhez együttvéve. Ezért nincs csajom.
1: Dugjunk.
2: Nekem már csak a görényem van. Holnapra tám már citroenem sincs, csak ez a görényem. Nem szeretek dugni. Mariannal dugtunk, de nem volt jó. Fárasztó volt. És közben mindig arra gondoltam, hogy miért nincs nekem nyugati autóm, például a kokáért, citroenem. Azt szeretném, ha a vadász körényem vadászna, de nem vadászik.
1: Dugj meg!
4: Tom Cruise vagyok, és megpróbáltam Michael Douglas-szel.
5: Michael Douglas.
4: Ő lesz elől, érdekel.
6: Schwarzenegger reggel is beszáll, meg Schumacher és Ekinen.
7: Az egész Puglenaba.
8: A vállalkozói szféra.
6: Ekinen.
5: Michael Douglas.
1: Sanyika? Sanyika, hova a francba tűntél?

0: Téged nagyon szeretlek.
1: Szép a szemed.
0: Úgy csillog, mint a... Nagyon szépen csillog.
1: Szebben, mint a Sacié.
0: Meg a Kokics Gizié, még a Mariannénál is szebben.
1: A mamáinál is, pedig ő vak.
0: Ugye te nem vakulsz meg? Én nem szeretem a vakokat. Egyszer a parkban láttam két vakot, ahogy verték egymás farkát. Fúj!
1: Néha elképzelem, ahogy vadászol. A villámgyors mozgásodat. Kis hegyes fogaid, ahogy behatolnak. Megiszod a vért, kis ragadozom? Vagy csak hagyod kifolyni és nézed?
0: A mama speciál mindig elvágta az ujját, mikor reggelit csinált nekem.
1: Nem vette észre, hogy elvágta, nem látta, hova csöpögteti. Legtöbbször egyenesen bele a szendvicsembe.
0: A Dolfi szerette a mama vérét.
1: Ha a mama nem vágta el a kezét, amikor a szendvicsét csinálta, megvárta, amíg megcsinálja az enyémet, és elvágja a kezét vele, és jött, és oda tartotta a szendvicsét, hogy belecsöpögtessen a mama neki. Vagy, ha nem csöpögtetett, ellopta az én véres szendvicsemet.
0: Te is szeretted volna. Marian nem szerette. Nem volt hajlandó megenni a mama főztjét. A Pistihez járt ebédelni, mert a Pisti minden nap főzött. Mindenkire a Pisti főzött. A Dédire, az Irma nénire, az Árpi bácsira, a Dezsőkére, meg a Dezsőke lányára is speciel. Neki is megfőzte a bébi ételt. De én nem mentem el a Pistihez. Inkább megvettem a kenyeret, és megettem a fatelepen.
1: Most már jó nekem. Mert az Ica néni főz a fatelepen.
0: Jó gulyást főz, meg bablevest. Nincs már gondom az ételre.
1: Néha a véres szendvics hiányzik egy kicsit,
0: de arra gondolok olyankor, hogy a Dolfinak még sokkal több dolog hiányzik, és ez megnyugtat. Dolfi. Dolfi. Úgy jössz, mint az oviban, amikor eljöttél értem az iskolából, és leszakadtak a fogasok, meg törtek a padok, szakadtak a cipők, és ahogy az Ida néninek letépted az állkapcsát, egészen a mellére szakadt. Ott fütyögött neki, ahogy futott orvosért örögve. Meg az Elemér bácsi, akinek benyomtad a combjába a meccőollót hátulról. Két évig senki sem nyírta a sövét az oviban. Dolfi! Védelmező! Bátyó! De jó volt ovisnak lenni. Nem mertek bántani a nagy csoportosok. Se a Kalmár Berci, se a Dani Magdi, de még a Hevér Konstantin sem, a pátriárka dédunokája.
2: Ha igaz, hogy a görög filozófia alkotta meg azt a racionalitást, amelyben magunkra ismerünk, akkor az szintén igaz, hogy mindig is hangsúlyozta. A szubjektum mindaddig nem juthat az igazság birtokába, ameddig nem hajt végre önmagán bizonyos munkát, amely alkalmassá teszi az igazság megismerésére. Úgy gondolom, Descartes szakított mindezzel, mondván, ha el akarok jutni az igazsághoz, elégséges, ha a nyilvánvalót látni képes szubjektum vagyok.
0: Én meg speciál látod, vettem ezt a lényt, hogy védelmezőm legyen, amíg te nem vagy velem. Hát a Marian elhagyott. A Citroen nem tönkrement, speciál most adja el én nekem a Géza máma. Helyettem, kvázi. De visszajöttél, és itt van ez a védelmező állat is, aki nagyját tesz mások szemében. Félelmetessé teszi a nevem, a Sanyit. Mint Dolfi bátyám tette egykor az oviban.
2: Sört.
0: Nincsen sör, Dolfi. Bezárt a kocsma. Éjszaka van, nem látod? Azok ott a csillagok, azok a fényes vizek. Az meg ott a hold. Az a még fényesebb. Pár évig volt a térsarkán egy éjjel-nappali, a Gizi csinálta. Tudod, a Kokics Gizi, de aztán bezárt. Én is vettem ott sört, sokat. Meg csak úgy bejártam nézni a Kokics Gizit. Tudod, a Kokics Gizi, aki az egész iskolát egyetlen bugyiba járta ki. Aztán a Géza lopott neki az aranypókból 10-es.
2: Sört.
0: Voltál már a mamánál? Nagyon hiányoztál neki. Amikor jöttek a vendégek, először mindig te jelentél meg neki. Sokszor azt hitte, hogy meghaltál.
2: Hol az autód?
0: A Géza elvitte eladni. Azt mondta, elpasszolja nekem 2 kilóért 10% fejében speciál.
2: Kell nekem az autód.
0: Van pénzed?
2: Kell az autó. Dolfi megszerette az autókat a börtönben. Csak autós újságokat olvastam.
0: Dolfi! Dolfi, ne menj el! Sört? Oké, oké, bátyám, gyerünk sörözni. Hát, hogy vagy? Hogy telt? Hú, annyi mindent kell elmesélnem. Na nézd, csak be van zárva még mindig a Jani. Se baj, fogjuk itten ezt a kis vasat, és puff, már be is törtük az ajtót. Itt van a bátyám! Megjött! Elő a sört a hűtőből! Itt van Li, Geiser, Gösszer, Dreher, minden, amit csak akarsz! Szeretsz tévézni? Bekapcsolom neked a tévét. Na? Szereted a Piff-Puffos Kampoly filmet? Jó is ez. De milyen jó. Puff, hogy felbukott az a ló. Meg a másik is. Ezek aztán tudnak, mi? Az anyjuk 700-nál. Ugye? Most már itthon maradsz. Együtt járunk horgászni. Megtanítjuk vadászni ezt a kis mi hasznát. Lesz feleségünk, gyerekeink, unokáink, autónk!
3: Hát itt vagy mégis, kis unckám. Hogy elfutottál néni elől? Pedig nem marapokám, épp csak egy picit. Így, hogy nem fájt, ugye? Hát ez a hatalmas ember meg is oda. Valami kaszkadőr? Őrzővédő? Micsoda hatalmas pasi. Gyere, mackó, szoríts meg a derekam. De erős vagy, mint egy markoló. Ez az. Csináld. Csináld.

mostan attól, hogy én itten ezt az izét nyomogatom. Nem nyomogatnám, ha volna mást nyomogatni, de most mit csináljak? Na szóval, amért nyomogatom, nem azt jelenti, hogy mindent tudok ám. A cseresznyéről, a citromról, meg a barackról tudok ezt-azt. Meg amit az ember elképzel. Itt állok, és közben nem is vagyok jelen a testemben. Ha az a dolfi gyerek egyszer nekiesik valaminek, azt még a hegyek is megérzik. Nemhogy az a sejmes és ártatlan kis állat.

0: Egy ilyen öreg autót nem lehet eladni.
1: Ha megkerül,
0: akkor sem.
2: Már ha megkerül.
0: Nem nagyon biztatlak. Ritkán szokott megkerülni, ami eltűnik. A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket,
2: de gyanítják, hogy a két tizenéves... Biztos ott árválkodik szegény. Összetörve, kibelezve valahogy. Vagy kiégve, kormosan betört üvegekkel, víz alatt, hínárosan, sügérúszik a sebváltó körül.
0: Idióta! Vagy meg lesz, vagy nem lesz meg. Úgyis alig gurult már momentán. Minek vetted meg? Ha? Egyáltalán minek vetted meg?
2: Magánügy. Ez speciál az én belügyem.
3: Itt az ősz.
0: Már te is ezzel jössz? Mindenki azzal jön, hogy minek van vége. Semminek nincs vége.
3: Itt az ősz. Nézd meg a fákat.
4: Megvan.
3: Sárgulnak.
4: Nem dobunk.
3: Fonnyadnak. Fagyott az éjjel.
2: Már hogy fagyott volna? Kurva meleg volt.
3: Ahogy mentem, ropogtak a lábam alatt a tócsák. Az a kis vékony hártyaék.
0: Igen, szívecském. Igen, én is éreztem. Hajnalban zuzmarásak voltak a fák.
3: Na, vigye, kisfie. Látod, hogy igazam volt?
2: A görényem speciál téli álomra hajtotta volna a fejét, ha tényleg tél lett volna tegnap éjjel. De a görényem virgonc, eleven, rövidesen vadászni fog.
0: De jó Isten!
5: Jó reggelt, hölgyek, urak! Micsoda vasárnap reggel. Madarak csicseregnek, fák virulnak. Mit gondolnak, máma, hogy áll majd a szerencsém? Mert tegnap, hát igen, igen. Egy icipicit, mintha jóba lettünk volna, ugyebár. Megfigyeltem, ha szerencsések a napjaim, másoknak is szerencsét hozok. Lefogadom, hogy a tegnapi napjuk a szerencse valóságos árvizét zúdította önökre. Fuldoklani a szerencsében. Azán.
3: Géza?
0: Mi van, Szilikém?
3: Nem is tudom. Talán szétülök.
0: Hogy lehet talán szédülni?
3: Vagy csak a föld mozog.
0: Na, hát az biztosan.
6: Nekem megette a félmájamat. Egyetlen kultúra sem létezik a világon, amely mindent megáll.
3: Majd már nekik valami.
0: Elbeteglik a picsába! Na, ez jó? Vagy mást mondjak?
3: De nem mennek el.
0: Mert már elzavarjam a haverjaimat.
3: A lányokat zavard el.
6: Jó ideje tudjuk már, hogy az ember nem a szabadságból kezdődik.
0: Kiket?
6: Hanem a
0: hatalmat és Liza Kudrow?
6: Nekem először kivágta a szemem, aztán a végberendnél kezdve felhasított.
3: Nem, az a két véres szörnyit, Géza!
6: Miután megette a fél májamat, felvágta a mesémet, és a péniszére húzta.
0: Mi van, Szilikém?
3: Te is látod őket?
0: Persze, látom. Madarak? Tom Cruise? Heki nem?
3: Nem, ott ezt a két lány.
6: Megette a bal mellett, tehát éppen mind a két fülem, és a barátom végbél nyilvánsába tömte. Nem azt fedezi fel, hogy az őrület közönséges jelentések hálózatában hétköznapi nyelvhasználattal rokon, és ezért a pszichológiai szótár hétköznapi közhelyszerűségével beszélhetünk róla.
2: Biztos vadat érez! Vadszagot! Feltámad benne a szunnyadó vadász ösztön!
5: Na és akkor az történt, hogy nem nyertem. A gyerek ketrecében meg a görény vinnyogott és ficánkolt. Az a hülye gyerek meg kiengedte. Erre a görény meg hopsz rá a csajra, bele az arcába. A csaj visít, vergődik. Onnan a görény át Gézára. Én ide bebújtam a nyerőgép mögé, ezért nem vett észre. És a görény csak ugrált ide-oda. Egyre többen gyűltek össze a visításra. Egyre többen dőltek el. A görény, mint egy gumilabda, ide-oda pattogott. Mindenkire ráugrott, folyt a vér, ordítottak az emberek. És megérkeztek a rendőrök. A görény, azoknak is neki. Azok meg elkezdtek lövöldözni. Lőttek mindenfelé, csak a görényre nem. Lőtték egymást, a tömeget. Én nekem nem esett bajom, mert ide elbújtam az automata mögé. Aztán egyszer csak csend lett. Kinézek, mind halott. Folyik a vér csörgetezve. A görény meg sehol, egyszerűen eltűnt. mintha sose lett volna. Én meg mit tehettem volna mást? Folytattam a játékot. Vesztettem is, nyertem is. De mégis úgy érzem, inkább csak nyertem.

0: Péter Figergely a Vadászgörény című hangjátékát hallották. Zeneszerző Fekete Kis Sándor. A szereposztás a következő volt. Géza Pestről Széles László. Kati, Géza Csaja, Molnár Judit. Sanyi, Vadászgörényes, Scherer Péter. Dolfi, Gyilkos, Törköly Levente. Mama, Mimi néni, Monori Lili. A Faszi, a Szerencsevadász, Székely B. Miklós. Jani, a Kocsmáros, Derzsi János. Bélus, a tévészerelő, Lucskai Róbert. Karcsi, a segédje, Mukán Csaba főiskolai hallgató. Első diáklány, Kerekes Évica főiskolai hallgató. Második diáklány, Laksz Judit főiskolai hallgató. Hangok a média világából, Ördög Csilla, Sándor Erzsi, Kőszegi Gábor, Kristóf Gábor, Bordi András. A hangfelvételt Liszkai Károly hangmester készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. A rendező munkatársa Rohó Rézi. Dramaturg Zoltán Gábor. Rendező Soltészki Tibor.
1: A felvétel 2003-ban készült, és legutóbb 2010. május 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Babics Imre, Magyarok kertje, eposz, részletek.
1: A szüleim sosem voltak hozzám szigorúak, a pályámat sem befolyásolták soha. Persze, a szerették volna, ha valami érvényesülés felé törekszem. Én meg nagyjából azért mentem gimnáziumba, hogy 4 év gondolkodási időt nyerjek. Aztán mire kirúgtak, már mindenki tudta, hogy belőlem sosem lesz se vendéglős, se kereskedő. Én már 18 évesen valóban a legnagyobb költő akartam lenni, és nem csak a magyar irodalomban, ezt hozzá kell tennem. A világirodalom legnagyobb költői közé akartam és akarok tartozni. Ez volt az, amiért mindent feláldoztam és csak írtam. Lehet, hogy nem sok az eddigi életművem, de én tudom, hogy nagyon keményen megdolgoztam érte. Végül is ekkoriban értettem meg, hogy az alkotásban az Isten az első, és én vagyok a második. Ezt vallom ma is. Az olvasó legfeljebb a harmadik. Igaz, legalább a harmadik.
0: Pálma a lélek felett, így hívták a növényt. 3 hajtása alatt a férfi az ágyon aludt. Rohadék férgek, nyomorult! A részeg üvölt és felkeltette. Szemét kinyitotta. Gazfickók! A hegyes levelek közvetlen az arcas melle fölött csüngtek, bár méterrel magasabban volt a cserép, mint ágya. Beteg vagy, már oda lett. Ti patkányok, gyönyörű íved, gondolta, miközben felfelbuktak agyában az ismert emberi érvek. Tetves a földje, megint egy rossz helyen áll ez az állvány.
1: Ám ugyanakkor látott is valamit besuhanni ebbe a térbe, suhanni az űrben, a szája mosolyra nyílt, megelőzni a fényt. Mormolta a 2 szót, aljas férgek, elérni a földet, az éjjeli várost. 2 szót, mit torzzá vált nemtelen emberi jellem látványára. Ti győzelmére, ti is, noha inkább Szófia ócska beszédre szokott volt mondani, hagyjuk ezt. Mert szörnyűségek előszele tört a szobába, s ólom súlya csigákba tekerten felcsavarodni látszódott a törékeny hajtásokra. Te voltál rejtőző démon, s az idő hűs görbületével néma jövőm kifeszíti előttem. Kérsz valamit, mi? Ismerlek, s javaidra igény nem tartok. El innen. Megnyugodott, egy kissé szégyenkezve, hisz ő is sokszor fordult ahhoz a démonnak nevezethez. Majd jön néhány elmeszakorvos, megmagyarázza. Minden esetre lelépett. Ennyi. Csak ennyit ti kellett, mert szemhéja előtt iszonyú mélység, rohadékok nyílt, s a sötétség tömbjei közt kis pont ragyogott fel. Hoppá, egyre nagyobbodik, ezt gondolta. Fejét az ágytámlához nyomta. Kiégeti még a szemem. Nem, elfordul. Másik jött. Nem félt annyira már. A formájuk próbálta figyelni, de átalakultak mindig. Szellős szerkezetek, gépek szallagokból. Többet nem bírt volna ti róluk mondani. Szemhéj és a pupilla között incselkedtek vele. Gyorsan felnézett. Besütött a szegényes lámpavilág.

0: Erőszakos énje hómelbértben, s égő bárda két tenyerében már toppant, s a kimondatlan kérdésre a könnyű választ meg sem várva magyar feltételeket szab. Csak hogy a máslét lankáin nem tűrök a lényem mellett, sőt közelében sem spiclit, katonát és rendőrt, és kimulandó torz hatalom kegye által pöffeszkedhet.
1: Sokkal többet sejtek, mint gondolnátok, s bár ezért fog rajtam minden átok, altestem gipszből megmintázhatjátok, nyomorult csürhe, én ezt hagyom rátok.
0: Mert szétrúgom a pára heréjét. Én sosem osztozom ott zöldségessel, butikossal, mennyei sörvárok szeszein. Stomboljon a szél, na! És büszkén engedte le szemhéját, neki lásson bámészkodni, de most csak szürke, fikarsznyi homály volt minden a pilla alatt. Júj, elmentek? Megijedt és összeszorított szemmel megpróbálta az eltűnt mélységet megidézni. Lazított most a redőkön. Hát, ha magától visszajön. Ám kísérleteit nem értékelte a belső mérnök, vagy ki a francez. Semmi se történt. Értem. Bár ha felolvad az izzó gőg, a hatalmas egyensúlyról lebeszélni ne próbálj. Cső, böfögött cseh, megint léggé tettétek a népem.
1: Volt egy ország, hazavágták, de eljönnek majd a könnyű vágták, te visszatérsz, tudod, hol találj rám, és akkor együtt benyújtjuk a számlát.
0: S visszajön, áll a határon, acéltüskés fasorompont úri sötétbe mered, mi alatt sunyi vámosok állják körbe a rózsaszínű autót fáklyákkal. Az éjfél csendjét megtöri néhány elszörnyet felüvöltés. Egy zseblámpa, beépített biliárd, az előbbi elkobzandó. Közli a vállapján piramist és két mauzóleumot viselő nyilván a parancsnok. Ezt gondolja, beszáll, indít, bekötött tenyerű és csuklójú katonák emelik fel a kézi sorompót. Lassan hajt a tömör sűrű éjben, csupasz ágú, rákos fákat pásztáz fényszórója az aszfalt mentén, majd csenevész rosföldek közt halad, őrült füllet csend. Békák brekegése se hallik, a tücskök sem ciripelnek az árok mélyén, hirtelen apró dülőútra lefordul. Pár méterre egy erdőt pillantott meg, eléri, behajt jó mélyre, megáll és egyre erősebben dobogó szívvel lesi, várja az erdei siklók és szalamandrák halk neszezését, sündisznók zörejét, pockok, cickányok sikolyát, de semmi se hallatszik. Csak az elszáradt levelekkel játszik a feltámadt, könnyű, augusztusi szél.
1: Feltámadt a szél. Rám gondolnak ott fenn? Nem. Levéltánc óra.
0: A korhat ágakról lesodorja, a földre lenyomja, majd felpörgeti őket. A szélvédőre tapad most egy, mint tiltakozó nyomorék püffet keze, olybá válik kék számlapja derengésében a pörkölt szélű ötágú levél. Újabbak jönnek az éjbőr és az üvegre csapódnak, már a tetőt verik, és a hátsó szélvédőn zirrennek, a négy gumin és az alvázon surrognak, míg távol s közel egyre bocsátják, engedik útra a fák a törékeny és nedv nélküli hadsereget, míg mesztelenül nem állnak, akár csak a télben. Lombjuk a gépkocsi mellett feltornyozva, az erdőben szana szét meg a sárban. Szélcsend. Megrázkódik, a gázra tapos kifarol, már újra az országúton hajt, immár siet. Oldalt táblát pillant meg, falvat jelez, ám a sötétség tömbjét nem darabolja az utcai lámpák fénye, a házak ablakain kisugárzó esti világ. Konok éj van itt is. A főtéren gurul. Egy kör tesz, bebenéz a mellékutcácskákba, talán lát kis ragyogást vagy bármit. A templom tornyában fény villan. A lézer széttöri bal majd jobb lámpáját. Fékez, ezernyi csöpnyi szilánk pattog, majd teljes csend.

0: rohadékok! Köp. Felüvölt ismét. Felbőgeti spéci motorját, és újabb lézerlövedék csap a kőre. Alig pár centire gépkocsijától. Kékes füstlebeg, ennyit lát. Egy percre kiszáll, s most, mintha a tér remegő és izzadt teste köré csavarodna. Kíváncsi csigáit meddig bírja. Az ajtót már nem fogja. Kezét a mellén tartja keresztben. Az ólom múmia gyolcsán változik egyszer csak. És betakarva akárcsak a kozmosz.
1: Suhanó űrben csengettyű. Mozog minden. De én meghalok.
0: Végtelen izzó bábja takarva a semmibe. Ott áll védetten, majd felnéz arra a pontra, ahonnan lőttek, amerre a tornyot sejti. Tagoltan idézi: infravörös kis távcsöveiddel menj az anyádba. Újra beszáll, takarót vesz elő, becsavarja magát. A napkeltéig tartó pár órát valahogy csak eltöltöm, gondolja. De hogy? Könyvébe lapoz, de néhány perc múltán szeme könyvbe borul, zene szól a hangszóróból, más sávot keres. Állj! Az adón egy sportműsor megy. A vágtázók edzője beszél a terveiről.
1: 108 másodperc a világcsúcs. Célunk 50 század másodperc javulás egy évben, hisz minden feltétel adott. A futóink átoperálva, gepárd szívvel, sőt antilop aggyal készülnek tömegével. 10 éven belül így hát el kell érjük a bűvös nullát. És mi jön aztán? Kérdi kiáltva a lelkes vad műsorvezető hölgy. Aztán majd negatív számok jönnek. Logikus, nem?
0: Megborzong, a volánra borulva lenyomja a gombot. Ebben a testhelyzetben virrad rá. Felül, indul. Reggel 6-ra eléri a fővárost. Kikerül pár száz tankot, mire eljut a hídig. A barna folyóban
1: riadt vadkacsák a szennyezett folyónál, áramlat nélkül.
0: Ámbrást szedtete meg. Telepítésük sikerét nagy kampánnyal szavatolta az állam. Dünnyög, a mocskos gyárak közt hajt. Felköhög és felhajtja tetőjét. Rommá lőtt ház mellett parkol. Üvegviszkit vesz elő, a lépcsőházban megdöbbenten időszpicikét, egy farragaszó csmánsága előtt. Aztán szalad, áll az ajtóban, kopog, ám a barátja helyett kopasz asszony nyitja ki. Kendőt kap fel. A gázok, suttog. A hangja szintén attól ment el. Az új vegyi fegyverük így sült el, gondolja. Nem is titkolják már. Hol van a társam? Kérdezi. Őt kilakoltatták, hangzik. Tenyerébe nyomja a viszkit, megfordul, lerohan, beül, indít, délig járja a városi menhelyeket.
1: Tolókocsiban nyomorék zokog, mintha már nem is élnék.
0: És az utolsó szálláson leli meg, takaróba gubózva vaságyon fekszik. Meglesi néhány pillanatig, mosolyog csak úgy a világba. De jó, hogy megvannak fogaid még. Meghúz egy üvegcsét, most odalép. Mit iszol, srác? Íme, borotva szesz. Én jobbat hoztam neked. Aztán mit, srác? Jim Beam, Jack Daniels, Chivas, ennyi elég is. Nagy buli lesz, veteránok, üvölt. A nyakába borul, s míg néhány férfi kicsörtet a gépkocsihoz, becipelni 3-4 karton szeszt, sírva nevetve mesélnek. Majd felszáradt könnyekkel nekilátnak az őrült ősi tivornyának. Kis idővel félrevonulnak. Elviszlek. Késő már. Láthatod, alkoholista lettem. Meggyógyulsz, én is túléltem. Egészség... Egy görkorcsolya pályát építettem a házam kertjében neked. És ha megint harc lesz, hazatérünk, visszajövünk. És a határon fékez, felszabadultan nyújtja a vámosnak mindkettőjük lepecsételt, s láttamozott okmányait. Az belenéz, mosolyog, majd felszólítja barátját, hogy gombolja ki ingét. Ennyi elég is. Megcsóválja fejét, a papírját visszahajítja. A látogató úr elmehet, ám a társa marad, mert szőrös a melle, s a prűdügyi biztos tegnapi rendeletének az értelmében e tiszta erkölcsű országból nem távozhat el. Ennyi, mondja a barátja, a hátát megpaskolja, kiszáll, egy láda piát vesz elő. A csomagtartó fedelében megtámaszkodik egy kis időre, lehajtja, felé int, és vállára emelve a kartont gyorsan elindul. Hosszan néz a barátja után, megfordul. A vámos rossz vigyorára csak ennyit mondhat az északi szélben.
2: A halálos fiú itt marad magnak. Borotvált államod nyomd fel magadnak.
0: Nos, pajtás, igazad van. Csak hogy messze az angyal, és addig hat szó, haldokló pálmám gyökeréig.
2: Energiáim elhelyeztem. Aki akar, velem jöhet. Az első kötetemben is, különösen a hosszabb versekben, megvolt már egy eposz lehetősége. De akkor még nem gondoltam erre. Hogy miért kezd el az ember eposzt írni? Írtam volna én novellákat is nagyon szívesen, sőt, írtam is, de nagyon rosszak voltak. Ráadásul olvastam Faulknert, és rájöttem, hogy így én sohasem fogok írni. Az viszont, megvallom, még mindig misztérium a számomra, hogy én különösebb nehézség nélkül képes vagyok kötött formában, hexameterben beszélni. Szóval próbálkoztam én mindenfélével, kivéve talán a szabad verset, de az igazi nyelvem a hexameter maradt. Mindez a szoros kötöttségek vállalása hozzátartozik ahhoz, hogy én a legnagyobb költő akarok lenni. Közhelyet mondok, de azt hiszem a forma, a kötött forma idejét múltságáról szónoklók nem tudják, mit beszélnek. Mindig is csak a kötött formának van itt az ideje. Még akkor is, ez már több ezer éves közhely. A költő azért is költő, mert a gondolatait igába fogja, de úgy, hogy azok szabadon folyni látszódjanak. Aki nem tud bármilyen kötött versformában írni, az ne tartsa magát költőnek. Amikor az első verset megírtam, még nem is sejtettem, hogy ebből eposz lesz. Tulajdonképpen arról volt szó, hogy nekem különféle növényeim vannak, amiket elneveztem, és amiknek a neve aztán egy-egy versben megjelent. Még akkor élt például a pálmám, amit Pálma a lélek felett néven hívtam, és erről ilyen címen írtam az első verset az eposzból. Aztán jött a többi, a zöld zuhatag, a dzsungel, és így tovább. A közepénél tartva pedig már eldöntöttem, hogy írok ebből az egészből egy eposzt. Egy nap és egy nap elképzelt története egy elképzelt közép-kelet-európai történettel összefonva. Főversek és mellékversek vannak. A főversek maguk a növények. De ez az egész utazás az időben is egy olyan utazás, ami fő jelentése szerint két férfi barátságáról és a szerelemről is szól. Egy olyan eposzt akartam írni, ami nem lineáris, de nem is olyan módon szaggatott, mint mondjuk Ezra Pound kántói, hanem a központi magjából bármerre elágazhatnak a lehetséges történések vektorai. Így a múltba és a jövőbe egyaránt indulnak ezek az eltérő hosszúságú vektorok, akár az Atlantiszig, az ókorig, a középkorig, de fölvázolok több lehetséges jövőképet is. Ezért a lehetőségek érintése miatt gondolom azt, hogy minden egyes vers lehetne akár egy új eposz kezdeménye is. Semminek sincs ugyanis vége, csak az én történetemnek, miközben ezeket a megsejtett eposzokat akár az olvasó is befejezheti, ha úgy gondolja. Azaz az eposz magját képező egy napnak és a mindezen történéseket elképzelő férfinak vége van, hiszen meghal, megölik. De a történetek a végtelenségig folytatódhatnak.
0: Zöld zuhatag. Egy szekrénysor szélén állt a növény. A lecsüngő hajtások betakarták végig a drapra lefestett burkolatot. Levelecskéikből pár leesett az ágyra. A férfi a kis párnájáról felemelt egy fél gyufaszálnyit, lassan szétmorzsolt a fogával, és a karórájára tekintett. Hűha, negyed hét csak, Még 200 perc van az alkoholárusításig. Bár Dianát, sósborszeszt, azt vehetek, rohadékok. Járt az agyában. És ez cél is lehet. Így hamarabb van megdöglöm, döglünk. És egy gonddal kevesebb, mi? Hát nem. Nem fog szétdurranni a májam, azért sem. Én képes vagyok elfoglalni magam, s ma kibírom ezt a negyed-fél órát. És halkan felnevetett.
2: Mert balján, sziklafalon, két férfi kapaszkodik. Indák, cserjék, léggyökerek, kiszögelések, hasadékok kétes támasztékát felhasználva. Acsargó csürhe üvöltlen, nagy fejük ing vékony nyakukon, tarmind, orruk pici, áruk alig van, barna foguk csonk, szörtelenek nyulánkak, véznák, pókhasúak. Várj, várj, ne lihegj. Elmentek. PVC kacagányok elsuhanását érzékelte, ahogy letekintett, hátra tekerve nyakát az egyik. Pár méter a fensík ránk hajló pereméig, bírt ki. Na, hogy. A másik apró fácska kinyúló törzsét fogta, veríték csurgott arcáról, jobbját elvette a szárról, felfele nyúlt egy ághoz, meggondolta magát, és csípőjére lecsúszott jobb keze, hol kitömött öjv lógott. Megbarkolt a nyakát, felemelte, a csőrét szájához tartotta. Sugárban folyt le torkán egy deci szesz. Megkönnyebbülten rakta övére öjvét. Felnézett, mert társa elérte a szikla csúcsát, és most egy hosszú láncot leeresztett, hogy felhúzza. Felért ő is. Leterültek a fűbe.
0: Csillag erőszak egy fűszálon. Magamtól is mentem volna.
2: Rágyújtottak. Az első voltál itt, és az utolsó is te leszel majd, mondta, ki másodszorra jutott fel, füstkarikákat fújt a gyopárhajtása köré. A másik eközben a hátáról lecsatolt gumimedve balmancsából kortyolt. Hú, kimerett szeme, aztán hátra hanyatlott. Jönnek, nézd! A barátja felugrott. Látta a fenségtől egy hegyszorosig vezető szűk párkányról ösvény kanyarog le. Azon tolakodnak felfele ellenségeik, egymást húzva, taszítva. Elvágják az utat, megelőznek. És míg amaz álmos tágra nyitott szemmel merevebb bámulta a felhők lomha futását, ő iszonyú dühösen hadonászott egy karddal, csapkodta a fákat, bokrokat. Egyszer csak kurjantott. Hívására a társa felállt és ment. 40 perc múlva megölnek, hát mit akarsz még? Nézd csak! A szétmetszett, elhalt szövevények alatt egy kődombor műrésze fehér lett. Lögd le a gizgaszt! Egy féltérden védekező, pajzsát emelő, a fejszecsapásokat álló.
0: Virágba borult barackfák alatt embert öltem. Hideg szél.
2: Mesztelen ember, a vállán s arca helyén 8 ágú csillag volt kifaragva, másfajtájú kéklön csillámló síma kőből, ágyékán ugyanebből pókháló ragyogott. A férfi a felső testéből ítélve a másik karját hátrafelé nyújtotta, kezében üveg volt. Meghúzta a kópé. Az lehetett, jó srác. Vágd le a többi növényt is, most ellenfeleit kell látnunk. És hajszára egyeztek a kőrelief bősz nyálas hősei és a közelgő csürhe. Na tessék, tudtam. Már nem fejszékkel, hanem ágyceruzákkal támadták sebesült, ám higgadt áldozatuk. Kong! Kong! Üreget rejt! Kardjukkal s két ággal a tömböt nagy nehezen felemelték, eltolták. Igazad van, tényleg. Földlépcső vezetett le, lementek. Az apró pincében 7 flaskó állt egy csúf rovaroktól teljesen elborított relief nagylapja előtt. A lábukkal lesöpörték, rugdosták a piát óvd férgeket. Itt az egész mű kék kőből ragyogott. Az öngyújtó fényénél láthatták, a szabályos körben széttárt karral s lábbal férfi, sugárzó és fiatal lebegett. Piramist láthattak, igéző ábrákat, jeleket, de fogalmuk sem lehetett, hogy mindez mennyire ősi jelentést rejt. Mit akart az egykori szobrász? Kardjuk markolatával ütötték most meg két hieroglifa közt. Nem Kong. Nem igaz. De, majd feszegették is, de feleslegesen. Gyere, bontsunk fel néhány üveget. Jó, s felvitték a szabadba mind a hetet. Neki láttak a régi szeszeknek, a fenség dús peremén lógázva a lábuk, háttal a lassan felnyomuló hordának. Füstöltek, heherésztek.
0: Elfordult, felkelt ágyából, ablaküvegre nyomta az orrát. Nézte a szembe levő kapuajban már a kukákban turkáló nyugdíjasokat. Vad forgószél valahány, keserű tölcsér, gomor ének hangjegye mind. Hallotta süvíteni ezt a hatalmas kórust, látta az orkánkottát, látta felülről, másod újabb akkord hangzott fel, cinikus kis dallam, tömzsi, koszos körmű ujjak pötyörészték, így émol, megfagysz, vagy cédur, éhezel. És most hátra betette magát, és szinte hidalva figyelte zöld zuhatagját. Ám odafenn már senki se volt, s ő felsuttogta az érző ősi növény gyökeréig, büszkén, lazán.
2: Lehet, hogy tévedek, de amit megpróbálhatok, mint mai magyar költő, az az, hogy Istennek írok, és olyan dolgokat, amik engem is szórakoztatnak. Az pedig már a szerencsémhez tartozik, hogy egy képi világban tudom elképzelni azt, amit öröknek érzek, és aztán ezt hexameterben tudom megfogalmazni. Én nagyon szeretek élni, bár nem tudok. Amit tehetek, az az, hogy a számomra elképzelhető, megírható összes túlvilágot felvázolom. Hát, ha az egyik bejön. Még akkor is, ha tudom, hogy ehhez 100 millió írással töltött élet sem lenne elég. De büszke vagyok arra, hogy elmondhatom, én legalább megpróbáltam. Reggel elmegyek úszni, hazajövök, reggelizem, és utána nekiülök írni. Ülök a szobában, a fotelban, vagy teszek-veszek, megöntözöm a virágaimat, nézem órákon át a haraimat, és napi 10-15 hexameteres sort írok.

hangzott Babits Imre, Magyarok kertje, részletek az eposzból. Előadta Helyei László és Jordán Tamás. Közreműködött Jánosi Lajos, zenei szerkesztő Molnár András, szerkesztő Kőrösi Zoltán, rendezte Magos György. A felvétel 1991-ben készült, és legutóbb, egy évvel később, július 29-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Éjfél van.

0: Kossuth Rádió Budapest, éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, hírek következnek 4 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Baka András miután esküdtett a parlamentben, beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint Baka András megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének megcsúfolása is. A KDNP képviselőcsoportjának vezetője Rétvári Bence úgy véli, Baka András nem testesíti meg a nemzetegységét. A Mi Hazánk frakció vezetője, Torockai László pedig úgy fogalmazott, a Tiszát nem zavarja, hogy a köztársasági elnök jelöltjük 1956 hóhérjait mentegette, 2006 áldozatairtól pedig megtagadta a jóvátételt. A paksi atomerőműben tart kihelyezett ülést ma a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A közteher eddig 5% volt. Áfamentesek lesznek a vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Kármán András pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. Több mint 140 millió forintra pályázhatnak fővárosi független színházak és alkotók. Budapest Kulturális Közalapítványa a Prokultúra Urbis felhívására szeptember 11-ig lehet jelentkezni. A vissza nem térítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható. A részletek a budapest.hu oldalon olvashatók. Az 1956-os eseményekhez kapcsolódó kiállításra nyitja majd megkapuit a várba visszaköltöző hadtörténeti múzeum. A Kapisztrán téri épületet az elmúlt években a Honvédelmi Minisztérium használta. A belső teret most úgy alakítják át, hogy ismét alkalmasak legyenek a múzeum céljaira. Vasárnapig látogatható a Vazarelli 120 című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A záró hétvégén hosszabb nyitvatartással várják az érdeklődőket. Szombaton és vasárnap már reggel 9-kor kinyit, szombaton pedig este 7-ig nyitva tart a múzeum. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 17 és 28 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 24-27 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, csak délnyugaton, illetve az Alpok alján vannak felhős tájak. Napközben országszerte sok napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem lesz. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, délután 27-33 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Munkatársaim köztük a hangmester Síje Gábor nevében is. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánunk!
1: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hang, játék, tér. Kertész Imre, önálló író, életút interjú. Negyedik rész. A riporter Mihancsik Zsófia. A felvétel 2000-ben készült.
3: Mesélne a szüleiről elsősorban, de a nagyszüleiről is, kik voltak ők, milyen emberek voltak. Tehát bemutatná nekem egy kicsit azt a közeget, amelyből jött, azokat az embereket, akik közül származik, mert tudom, hogy szerepelnek ők, hát elsőbben a Sorstalanság első részében. de nem igazán olyan megismerhető figuráként, embereként, saját személyiségekként, akik magától függetlenül is léteztek. Most nem regényben vagyunk, nem regényben gondolkozunk, hanem egy élettörténetben.
4: Hát igen, sokszor átalakítottam őket. Borzasztó, hogy egy író hogyan bánik a környezetével. Szóval ismerjük Kafkát, tudjuk, hogy hogyan írt mindig az apjáról. És én voltam most kb. 2 évvel ezelőtt Prágában, és be is néztem a Kafka múzeumba, és megláttam az apjának a fényképét. Ez egy csodálatos ember lehetett, mert egyáltalán nem látszott rajta az a szörnyű zsarnoki hatalom, amivel Kafka felruházta őt, és ahogyan ezt nyilván át is élte. Most nyilvánvaló, hogy én is eltorzítom ezt az élményt, mert nem is annyira sostanság, ami egy fiction. Tehát ezek fikciók, amennyiben nem a reális figurákat írtam meg, hogy úgy mondjam, realista íróként, tehát an sich, egy csúnya német kifejezéssel, németül szép, magyarul csúnya, hanem tulajdonképpen a szerepükben, amelyet be kellett tölteniük ebben az első fejezetben. A Kadisban ott talán többet írok a gyerekkorom nyomorúságáról, ami azonban valóság volt, de természetesen az is tarckép.
3: Ne haragudj, hogy közbeszólok, az inkább egy ilyen gyerekkorig visszamenő életfilozófia, amit a Kadisban leírt, az apjához való viszonyával együtt. Van ebben egy nagyon kifejező rész az apjával való harcáról, amit felnőtt fejjel így gondolt, de gyerek fejjel hogy gondolta, hogy élte meg, tényleg harc volt?
4: Hát gyerekfejjel tényleg harc volt. Nem is annyira harc, hanem egyszerűen fölépett egy idegenség. Szóval megmondom, hogyha a szüleimről kellene beszélni, nem olyan nagyon régen tisztázódott bennem az a folyamat, amit tulajdonképpen azt hiszem minden embernek keresztül kell mennie. Szóval nem olyan régen fogadtam el a szüleimet.
3: Ez mit jelent, hogy elfogadta őket?
4: Az, hogy nincsen velük többé konfliktusom, és az, hogy szeretem őket. Nagyon régen megvan az esküvői képük. Egy úr cilinderrel, kezében, fehér sálba, frakba, és egy gyönyörű hölgy hófehér ruhában. Ez lapult valahol, és most a feleségem úgy döntött, hogy ezt a fényképet most látta először, ki kell tenni a kandallóra, és azóta ott áll. Úgyhogy minden nap látom, és...
3: Van hozzáérzelmi viszony ehhez a képhez?
4: Hát van, de valószínűleg nem fejezik ki azokat az érzelmeket, tehát a mai érzelmeimet fejezik ki, szóval szeliden elnézem őket, és elfelejtem a konfliktusokat, amelyek között éltem. Nézze, én nagyon furcsa kisgyerek lehettem, azt hiszem, nagyon kedves, szép kisgyerek voltam, de kívülről, de belül azt hiszem nagyon csúnya és ellenkező. Én azt hiszem, hogy mindenki hát úgy születik a saját karakterével, szóval az már készen van körülbelül. Én most 70 éves vagyok, de körülbelül ugyanúgy gondolkodom, mint 4 éves koromban, csak másképp fejezem ki magamat. De ezek az létérzésem, hogy úgy mondjam, az körülbelül ugyanolyan. És én pontosan emlékszem arra, hogy elmentünk mondjuk kirándulni a családdal, és akkor leültek valahova. Akkoriban az volt a divat Pesten, hogy egy olyan helyre, ami egy ilyen nagyon elegáns, fölkapott helynek számít, a Hármas Határhegyi vendéglő. Az egy ilyen vendéglő volt, de egyúttal a turista hely is, ahol volt egy rész padokkal, faasztalokkal. De a turisták leültek, kibontották az urózott elemózsiát, és rendeltek hozzá sört, mondjuk. Nos, így letelepedett az én család, és akkor én mindig elmentem egyedül sétálni, ami gondolom fantasztikus. Miért megyen egy 6-7-8 éves gyerek hátratett kezekkel, miért sétál a búzaföldeken, vagy a Hármas
3: Szóval
4: Határ egy
3: köves. Nem játszani ment, hanem ilyen felnőtt módra sétált.
4: Gondolkodtam, hogy úgy mondjam. Szerettem egyedül lenni. Nagyon más voltam, mint amit elvártak tőlem, és ez bizonyos terheket rót rám, szóval gyakran volt bűntudatom emiatt természetesen, de másfelől természetesen szerencsétlennek is éreztem magam emiatt. Sem az apám, sem az anyám nem voltak elvont természetű emberek, nagyon is konkrét és határozott elvárásaik voltak velem szemben. Azt akarták, hogy mint minden szülő, kiváló ember legyek, jó tanuló, és csináljak vagy legalábbis tegyek úgy, mint hogy a fényes jövő várna rám. Volt mindez 1930-as évek kellős közepén, amikor én, talán nem mondtam még, hogy én újságolvasó gyerek voltam. Korán megtanultam olvasni, mert azért, mert nem volt, aki mesét felolvasson nekem.
3: Mi, nagymamája nem olvasott magának mesét?
4: Nagymamám nem olvasott mesét, annál kevésbé, mivel hogy olyan rövid látó volt, hogy alig olvasni is alig tudott, és nagyot is hallott, és más dolga is volt, egész nap a boltban, az ünnezett boltban volt.
3: És a másik nagymamája, mert kettő volt.
4: A másik nagymamám az viszont Rákosszentmihályon lakott, tehát jó messzire, és ővel nem is volt egy ilyen bensőséges kapcsolatom egyáltalán.
3: Ez melyik nagymama?
4: Azért, mert anyám, apám korán elváltak, tudja, igen. És én az anyámhoz hetente egyszer vagy kétszer mentem el, az anyám a szüleit mondjuk egy hónapban egyszer látogatta meg, vagy lehet, hogy többször, de úgy, ahogy én rám esett a sor, mondjuk havonta egyszer, azt mindig kétségbe voltam esve, amikor ki kellett menni Rákosszentmihályra hívve, mert helyett inkább olvastam volna, de nehogy azt így azért, hogy gyerekkoromban Kantot olvastam, szó sincs, de ilyen könyvek, Bambi, meg mit tudom. És ugye, hát teljesen felületes kapcsolatom volt velük, csak szegényekkel, pedig érdekes sorsú emberek voltak, mert Kolozsvárról jöttek. A nagyanyám, az anyai nagyanyám tulajdonképpen nem is volt a nagyanyám, mert anyámnak mostoha anyja volt. De a nagyapám az Kolozsváron nőtt fel, a magyar-francia, vagy francia-magyar bank, nem tudom pontosan, hogy hívták, ott volt banktisztviselő, előkelő állása volt, amíg 1917-ben, ugye az első világháború vége felé, amikor a területet Romániához, még nem ítélték Romániának, de már ott voltak a román, nem tudom milyen viszonyok voltak ott, följött Pestre. Itt azonban nem kapott már banktisztviselői állást, úgyhogy ez egy tulajdonképpen bukott egzisztencia volt az övék. Ezek volt ami családi házépítéses, nem tudom micsoda kedvezmény, vagy ilyesmi, és építettek egy ilyen pici házikót Rákosszentmihályon, egy kis ilyen veteményes kertszerű dologgal, és ott éltek, amíg el nem vitték őket Németországba. És érdekes, a nagyapám kidobott egy cédulát a vagon ablakából, és a cédulát valaki felszedte, borítékba tette, meg volt címezve egyébként a cédula, tehát borítékba tette, és elküldte anyámnak, aki akkor még nem volt a gettóban, de már ilyen csillagos, sárga-csillagos házban, tehát ilyen gyűjtő helyen volt, és annak rendje módja szerint a Magyar Postától meg is kapta. Voltak furcsa esetek. Tudnék még furcsábbakat is.
3: Mondjam.
4: Hogy?
3: Mondjam.
4: Ez tényleg anekdóta, és halomásból tudom. Szóval a gettóban, na, én már nem voltam itthon, de ezt mesélte valaki, aki átélte. A gettóban, ahol élt, volt egy történt egy gyilkosság gyanús dolog, és a rendőrség kiszállt nyomozni, mert hiszen gyilkosság történt. Tehát ugyanakkor, amikor 100 számra, 1000 számra vitték az embereket kivégezni a Dunapartra, egy bűnesetet fel akartak deríteni, mulatságos.
3: Értem, mi volt a cetlin, amit kidobott?
4: A cetlin az állt, hogy visznek bennünket, nem tudjuk hová. Kész. Ennyi. Tehát ez a nagyanyai ág, de voltak épp abból indultunk, hogy miért tanultam meg korán olvasni. Tehát egyik nagyanyám se olvasott fel. Anyám szintén messze volt, apám az üzletben volt, úgyhogy...
3: Apja felesége?
4: Apámnak akkor még, amikor megtanultam olvasni, nem volt felesége, éppen válásos állapotban voltak, ami igen-igen bonyolult dolog volt, mert apám nem akart válni, anyám el akart válni.
3: Miért?
4: Hát én azt hiszem, hogy ez a házasság, ez egy szerencsétlen házasság volt. Szóval ők ketten nem nagyon illettek egymáshoz. Anyám minden tekintetben más volt, egy akkor szokatlanul önálló nő létére. Ő már 16 éves korában dolgozott, tehát ahogy fölköltöztek Pestre, nem kismértékben azért, mert meg akart szabadulni a családja. A család az egy népes család volt. A mostoha anyja volt, nem tudom pontosan milyen viszonyban állt az anyám az ő mostoha anyjával, de volt azon kívül 3 leánytestvére, és egy ilyen szűkös körülmények között éltek, És az anyám az nagyon hamar szabadulni akart a családi környezettől, úgyhogy, mint mondom, 16 éves korában már dolgozni ment.
3: És
4: egészen pontosan nem tudom, de később, tehát egy olyan 18-19 éves korában már magántisztviselő volt, de akkor ezt így hívták, nem olyan sok később a Budapest Algotári gépgyárnál dolgozott, mint levelező, mint egy foglalkozás, nagyon fontos dolog volt. Ez a Budapest Algotári gépgyár, ez a Váci úton volt, ahol ma a nagy könyváruház, vagy könyv, nem tudom én micsoda van. Mögötte, szóval az első épület volt, ahol a adminisztráció, tisztviselők, a vezérigazgató, stb. És mögötte pedig műhelyek voltak. Már amikor én bejártam, mint gyerek anyámhoz a hivatalban, amit nagyon szerettem, ott kattogtak az írógépek, barátságos hölgyek ültek az asztaloknál, akik engem nagyon szerettek természetesen.
3: És mit csinált magad?
4: És ebbe belátogattam ugye anyámhoz, és akkor ott voltam egy pár perc, vagy egy fél óra, esetleg kaptam egy írógépet is, egy rossz írógépet, ahol kattogtathattam.
3: Nem ott tanult meg kellett megépelni?
4: Nem ott tanultam megépelni. És tehát ugye anyámról volt szó, tehát ő nagyon korán saját lábára állt. Az apám viszont egy más típus volt. Ő, hát mondjuk, hogy is fejezhetném ezt ki? Hát kisebb, másféle igényei voltak. Elsősorban is valószínűleg érezte, hogy az arány ő közöttük. Azt elfelejtettem mondani, hogy az anyám nagyon szép asszony volt, szép lány volt, szép asszony. Még 70 éves korában is szép volt, de tényleg. Az apám az egy kevésbé, bár ő szóval tulajdonképpen egy sajátos típus volt, egy kicsi levantei külső fekete göndör, erős fekete göndör haj, kicsi markáns orr, és fekete jellegű, olyan kékre borotvált arcot, ugye ismeri ezt a típust, vékony neurotikus típus. Szóval egy olyan típus, akit tulajdonképpen szeretnek a nők, de az apám az nagyon-nagyon féltékeny természetű volt, és ezt az anyám nem állhatta. Tulajdonképpen emiatt is váltak el anyám verziója szerint. Apám sajnos 44-ben, 45-ben meghalt, úgyhogy vele nem tudtam beszélgetni ezekről a dolgokról, de anyám verziója az, hogy a pohár akkor telt be, amikor volt egy bál, őt felkérte valaki, már nem tudom mi hanyatszor táncolni, és egyszer csak az apám ott termett valahol a táncolók között, és egy nagy botrány csapott, hogy anyám jöjjön vissza, táncolva. Na, itt betelt a pohár anyám verziója szerint, nem bírta ezt a fajta kontrollt. És én is, mint gyerek tanúsíthatom, hogy az apám valóban, mondjuk a szeretete egy ilyen neurótikus féltésben nyilvánult meg, ami kisebb-kívül szeretet volt, de én agresszióként éltem át természetesen.
3: Mármint a mamája felé irányuló agresszióként.
4: Nem, a felém irányuló.
3: Engem is
4: szeretett az apám, igen. Igen. Sincs, mert egy kicsikét talán anyámra hasonlítok, kicsi gyerekkoromban ez valószínűleg megható lehetett, kivált apám számára, aki nem volt képes anyámat megtartani, és amellett nagyon más is voltam, mint apám. Tehát különösebb féltékenyen szeretett engem is. És ezt a féltékeny szeretetet, ezt némileg meg is írtam a Kaddisba, azt hiszem, csak egy kicsit felnagyítva, ezt valóban agresszióként éltem át, és az egyetlen védekezési módom az volt, hogy kicsúsztam a, vagy úgy mondjam, szellemileg, vagy lelkileg, hogy is mondhatnám ezt pontosan, kicsúsztam a kontroll alól.
3: Ír valami ilyesmit is, hogy sajnálta őt.
4: Igen. Mert annyira esendő volt. Mondom, neurotikus volt az apám. Nagyon nehezen élt. Volt neki egy üzlete, amit kölcsönök, mint később megtudtam, én kölcsönökből tudott megvásárolni a Koszor utca 32-ben.
3: Ez a bizonyos fakereskedés?
4: Ez egy fapince volt.
3: Fapince.
4: Bizományba kapta a fát. Ilyen barátoktól, ismerősöktől, nagyobb fatelepesektől. Hát így indította be az üzletet, és nagyon-nagyon rosszul ment neki, tehát megélhetési gondjai voltak. Anyám ezt se szerette, ezt mondom, sem kell. Hát ő neki magasabb igényei voltak.
3: Mondja, mamája nem volt kacér? Amúgy,
4: dehogy
3: függetlenül is. A papája féltékenységétől.
4: Dehogy nem. Persze kínoszta az apámat nyilvánvalóan. Már emlékszem egy jelenet, ez egy csodatos jelenet volt. Egészen picike voltam, és valahol a Elemér utca környékén laktunk, vagy talán már magában az Elemér utcában. Arra emlékszem teljesen világosan, hogy ordítottak egymásra, és az apám széttépte az anyám fürdősapkáját, amire anyám ragadott egy nagy hosszú szabóollót, és két hatalmasat vágott az apám zöld kalapjának a karimájába. Úgyhogy ennek a veszekedésnek a tárgya, aztán, mint kiderült, az volt, hogy az anyám uszodába járt különben egész életében. És ott találkozott, randevúzott a szerelmével, és hát apám ezt megtudta, ugye, és nyilván azt akarta, hogy aznap délelőtt, vasárnap lehetett, mivel mind a kette otthon voltak, aznap délelőtt ne menjen el, de hát az anyám elment, és emlékszem, hogy az apámmal mentünk együtt új kalapot vásárolni.
3: Azt tudja, hogy miért házasodtak össze, hányire különbözőek voltak?
4: Hát amiért minden nő annak idején az első adandó férfihez hozzáment, hogy szabaduljon a családtól. Szabaduljon a családtól, hogy saját lábára álljon valamiképpen, és aztán szembe találta magát a férjel, aki nem engedte meg, hogy a saját lábára, de akkor már könnyebb volt, ugye el lehetett válni, és lehetett találni egy másik férjet, aki inkább tolerálta az ilyen kilengéseket.
3: És ez hogy lehet, hogyha azt mondja, hogy maga inkább a mamájára hasonlított, mégis a papával maradt válás után?
4: Hát ez egyszer bírósági ítélet volt. Szóval annak idején úgy zajlottak a válások, ez a 30-as évek, várjon csak, így 34-35, így valahogy. Tehát ez úgy zajlottak a válások, hogy valakinek a hibájából mondták ki a válást. Most a lényeg az volt, hogy az apám csak akkor volt hajlandó elválni, hogyha engem, őnek ítél a bíróság. Ez viszont csak úgy volt elérhető, hogyha anyám hibájában mondták ki a válás. Már most ez akkor egy eléggé udvariatlan gesztus volt, mert az volt az általános szokás, hogy a férjek elegánsan ráhagyták, hogy az ő hibájukból történt a különélés és a válás. Ebben az esetben azonban anyám volt kénytelen vállalni a ugye, hibás szerepet, és ezt el is vállalt, és ezáltal én a apámhoz kerültem.
3: Volt erről magának véleménye?
4: Nekem abszolút nem volt semmi véleményem. Nézze, hát ugye ez az ő különélésük és a rossz viszonyuk egész korán az én szempontomból, vagyis mennyi 4 éves lehettem, amikor ez már olyan méreteket öltött, hogy különéltek. Anyám egy albérletbe, apám pedig a szüleinél. Tömő utcában. És engem pedig beraktak egy intézetbe. Én voltam a legfiatalabb ebbe az intézetbe, hogy nem voltam még 6 éves, tehát 5 és fél éves koromban már intézetbe kerültem. Hát akkor természetszerűen volt véleményem, mert valószínűleg kérdezgettek is, és hát mit mond egy gyerek, hogy kivel szeretnél inkább, azt szeretném, ha mind a kettőtök, ugye. De hát ez nem vélemény. Később azt hiszem, hogy nem igen volt véleményem a dolgokra, elfogadtam.
3: Nem is így értettem, hogy mérlegelt és valakinek igazat adott volna, hanem érzelmileg, hogy fogadta ezt.
4: Érzelmileg sehogy. Nagyon el voltam foglalva önmagammal. Nézze, az apám megnősült 1940-ben, és én nekem addig az volt a dolgom, hogy jeles tanuló legyek az elemi iskolában, mivel hogy csak akkor vettek fel a gimnáziumba. Aztán erről már beszéltem, hogy ott egy ilyen speciális zsidó osztály létesült. Akkor vettek fel, hogyha színjeles tanuló voltam, és felvettek a gimnázium, ez színjeles tanuló voltam ugyan, de protekcióval, azt meg kell magának mondanom, mert a 100 féle magán elemi iskolába jártam, és ott a Irén néni nevű tanító néni pontosan tudta, hogy nekem gimnáziumba kell mennem, és bármit csináltam, mindenből jelest kaptam. A helyesírásom jó volt, és nyelvhez valahogy jó. Tehát ezeken a magyarból, írásból, stb. Mindig jól álltam, annál kevésbé matematikából, ami aztán később végzetesnek bizonyult, na de mindegy. Szóval 1940-ben gimnáziumba kerültem, és ez egy más közeg volt, akkor már apámnál laktam, apám megnősült, onnan jártam gimnáziumba, utáltam a gimnáziumot, utáltam iskolába járni, utáltam reggel fölkelni, utáltam az egész környezetemet.
3: Tanulni is utált?
4: Tanulni is utáltam, nem is érdekelt. Nagyon rosszul éreztem magam, és én azt hiszem, hogy nem csupán a legszűkebb környezetem miatt, hanem egészen egyszerűen, mint mondtam, én már korán újságolvasó gyerek voltam, 6 éves koromban újságot olvastam. Utáltam a közeget is, amelyben éltem, és...
3: Már azt a közeget, amelyet az újságból kiolvasott?
4: Amelyet az újságból, amit az újságból kiolvastam részben, és amivel aztán az iskolában, tehát már egy nyilvános állami iskolában szembe találtam magam, ugye? Úgyhogy én azt hiszem, hogy az én korai gyerekkoromat egy nagy passzivitás jellemzi, ahol ki kellett alakítanom a védekezési szisztémámat, szóval hazug gyerek voltam.
3: Köznapi hazugságokat kell ezen érteni?
4: Köznapi hazugságokat kell ezen érteni. Kénytelen voltam hazudozni, mert más értékrendszer szerint éltem, mint például az apám. Szóval például, ha nem vallottam be, hogy az iskolába aznap, mit tudom én, 3-asra, vagy 3,5-esre feleltem, vagy 4-es volt a dolgozatom, az akkor a legrosszabb jegy volt. Kénytelen voltam letagadni, mert az apám ezzel erre hisztériásan reagált, hiszen tanítatott, és nem azért tanítatott, hogy... De az a, valahol gyerekkoromban teljesen tisztában voltam, hogy teljesen értelmetlen az én tanítatásom. 1940-ben jártam gimnáziumba, 1938-ban jelent meg az első zsidó törvény. Szóval teljesen világos volt, hogy totálisan értelmetlen, hogy én ebbe a gimnáziumba járok, és itten jó tanulmányi eredményeket kell elérnem. Most ezt nem állítom, hogy ezt így végig gondoltam.
3: 11 éves volt.
4: Persze. De a légkörben volt valami pusztító, tudja? És én bennem is volt valami pusztító. Szóval ez a környezet, és ezek a zsidó törvények, ez a Levente, amire járni kellett, ez az állandó vigyáznom kellett magamra, ugye, hogy mit mondok.
3: Honnan mert, tudta, hogy vigyázni akár?
4: Hát az teljesen világos, ez duplán számított, hogyha egy zsidó fiú valamit rosszul mond, vagy rosszul viselkedik, hát ez...
3: Na de még egyszer mondom, 10-11 éves volt, honnan tudta?
4: Ezt mindenki tudta, hát ez benne volt a levegőben, és mondogatták is otthon, hogy te zsidó gyerek vagy, neked duplán kell ügyelned arra, hogy hogyan viselkedsz, ez természetes volt, ez benne volt a nevelésbe. Emlékszem egy későbbi esetemre, ami, hogy mennyire kellett vigyázni. Ez már 1944-ben történt, és itt amikor tavasszal lehetett, mert már sárga csillagot viseltem. A nagyapám megbízott, hogy menjek át a szemközti postára befizetni egy csekket, alig hanem az adót kellett befizetni. És bocsánatot ki. És a postán, mint ma is, több ablak volt, ebben a tekintetben mit sem változott a világ, csak nyugaton, ahol a postán nem kell sorbálni, de több ablak volt, és az egyik ablaknál, ahol be kellett fizetni a csekket, egy ilyen hosszabb sor állt. És a többi ablakoknál is. És bejött egy katonatiszt, és véletlenül engem kérdezett meg, hogy hol kell a befizetéseket eszközön, és azt találtam mondani, hogy itt, ahol a sor áll. És erre ugye nem akarom felidézni a kellemetlen szavakat, de nagyon kikaptam a katonatisztől, mert hiszen azt mondottam volna én, büdös zsidó mondotta, hogy álljak sorba, már mint hogy ő, hogy én azt mondtam, hogy ő álljon sorba, ő a katonatiszt, holott tényleg csak azt akartam neki mondani, hogy ez az a sor, kérem, amely a... Na, szóval nagyon kellett vigyázni, tényleg nagyon kellett vigyázni, mindenből ilyen nagy politikai botrány lehetett, ami egyszer véletlenül az iskolában valamit történt, már nem emlékszem pontosan mi, valami hülyeséget mondtam talán, és ott egy rajztanár, akiről tudva lévő volt, hogy ilyen jobboldali ember, ilyen majdnem nyilas, nem nyilas, de majdnem nyilas. És egy osztály, vagy igazgatói megrovást kaptam, mert hát, hogy ugye otthon ez alig megbocsátható vétek, hosszan napokig ment a szöveg, hogy hogyan kell viselkedni egy zsidó fiúnak, hogy nem elég, hogy hülye vagy, hanem még ráadásul egy nyilassal szembe. És értem, úgyhogy tehát ez teljesen természetes volt, hogy egy zsidónak másképp kell viselkedni.
3: Végül is a papája csak a túlélést tanította magának, nem?
4: Nem hiszem, de ha a túlélést tanította, akkor ez az én számomra, ez nem általános értelmű, csak az én számomra, az én speciális karakteremhez, jellememhez viszont egy rossz módszer volt, mert nem volt intim, nem volt benne humor, tehát nem beszéltük meg ezt a dolgot.
3: Tehát csak utasítás formájában érkezett magához?
4: Ez utasítás formájában érkezett, és mint életforma, mint egy életforma, amelyhez semmiképpen se óhajtottam alkalmazkodni. Nem tetszett nekem, és nem tudtam, hogy miért. Miért kell ezekhez a rohadtakhoz alkalmazkodni. Szóval,
3: mi nem lázadt?
4: Hát hogyan?
3: Hogy megtagadja az engedelmességet a szülőknek, az iskolának?
4: Hát épp ezt tettem, csak a magam passzív módján, tehát rossz tanuló, nem megbukni, nem buktam meg, éppen, hogy átsúsztam, de rossz tanuló voltam, mindenből kivontam magam, tehát kivontam magam az érzelmi közösségből is, és egy más világba léteztem.
3: Veszekedni nem veszekedett az apjával? Tehát nem beszélt vissza, nem provokált nagy vitákat azzal, hogy ellenállt?
4: Isten őriz, kerültem az ilyen... Nem voltunk intim viszonyban, éppen most mondom, veszekedni csak azzal lehet, akivel az ember intim viszonyban van, vagy akit az ember gyűlöl. Ez nem volt a helyzet, nem gyűlöltem az apjával. Intim viszonyban nem voltunk, más volt az értékrendszerünk, mint mondtam, én természetesen ezt nem tudtam verbalizálni. Tehát hazudtam, tehát ez volt az egyetlen módja annak, hogy valamiképpen megőrizem az önállóságomat.
3: Ez csak ilyen konkrét hazugságokban állt, mint amit az előbb például elmondott, vagy egy állarc volt, egy állandó állarc?
4: Hát erre nem emlékszem, de nem szeretem az életformát se, amit szegény apám élt. Erről kínos beszélni. Csupa rosszat mondok róla, pedig egy áldott jó ember volt, csodálatosan jó szívű volt, és tulajdonképpen valószínűleg nagyon tudtam volna őt szeretni, ha létrejött volna ez az intim kapcsolat, egy pillanatra leül velem, és azt mondja, hogy ez a világ, ez egy piszkos, hazug világ, édesfiam, és egy kis humorral elmagyarázza, hogy miért kell azt csinálni, de ő ezt követelte tőlem, tudja, és ha nem teljesítettem a követeléseket, akkor olyan dolgokra hivatkozott, amik számomra teljesen idegenek voltak, hogy gondjai vannak, anyagi gondjai vannak, mégis iskolába járat, hogy én nem teljesítem azokat az elvárásokat, követelményeket, amiket ő támaszt velem szemben, holott ő mennyi áldozatot hoz értem, stb. Ezek egy gyerek számára inkább visszataszító, semmint sarkaló, inspiráló szövegek.
3: Keserű ember volt az apja?
4: Nem volt keserű szegény, nem, ő dehogy volt keserű, dehogy is, nagyon szerette az életet, és nagyon-nagyon szeretett volna úgy élni, ahogy a zsidó kispolgárság élt, totálisan vakon, és mit sem sejtve a jövőről, ami pedig benne volt a levegőbe.
3: És nem volt rá alkalmas ezek szerint?
4: Nem.
3: Most nem csak a közeg, tehát nem csak a zsidó törvények, hanem ő maga sem volt rá alkalmas ezek szerint.
4: Az ő felfogása nem, az ő felfogása az abszolút konformista, szóval teljesen konformista felfogás. Nézd, a 30-as évek társadalma azt hiszem egyik a legszennyesebb, magyar társadalom azt hiszem a legszennyesebb társadalmak egyike. És teljesen fölösleges, hogy erről én beszéljek, mert én zsidó vagyok, és úgyis

0: a dokumentum, a birtokomban van, amik 1938-ban az akkori zsidó törvények megfosztották a zsidókat, legalábbis egy nagy részüket a választójogtól. Ő bírósághoz fordult, és bíróság előtt követelte, hogy választójoga legyen. Nem tudom, hogy kit, miért kellett neki választójog, hiszen csak rosszat lehetett választani, de mindegy.
1: Lehet, hogy önérzete volt, nem lehet?
0: Lehet, hogy önérzete. Na, azért mondom, szóval ez ott az egyetlen olyan lázadó gesztus, amiről beszámolhatok. Tehát bírósághoz volt, és a bíróság elutasította a keresetét. Megvan nekem a bíróság, akkori bíróság ítélete, a kegyelmes bíróság azok utasította el a keresetét, hogy nem tudta kellő módon igazolni 1938-ban, hogy a család mindkét ága 1867 óta Magyarországon él. Ez ott az indok. Tehát mondom, ez egy lázadó gesztus volt a részéről, de többről nem is tudok. Szóval ő egészen természetesnek vette azt, hogy ezeket a bizonyos kis lépéseket, amiket én a Sostanság című regényemben meg is fogalmaztam egy kissé. Tehát ő teljesen természetesnek vette azt, hogy ő itt egy másodrendű állampolgár, de egy védett másodrendű állampolgár. Horthy Miklós, ez az egész nyilas banda talán meg fog védeni a jövőben a bántalmaktól. De tökéletesen hitt. És ő ebben élt, ebben a felfogásban élt. Nagyon jól emlékszem arra a szörnyű eseményre, amit egyáltalában nem szörnyű eseményként tárgyaltak az én családom, nem tudtam, hogy miről van szó. De a mondatfoszlányokra ma is emlékszem, tehát ez az a hírhedett esemény, amikor 1940-ben vagy 1941-ben a nem magyar állampolgárságú zsidókat Magyarországról a magyar-lengyel határa deportálták, ez ott átlökték a határfolyón, hogy a németek gyilkolják le őket. Ez időtájt az apám azzal kérkedett, hogy neki megvan a magyar állampolgárság, tehát időben gondoskodott a magyar állampolgárságáról, és azok, akiket elvittek, azok ilyen keleti zsidók voltak, tudja, és a korabeli zsidó kispolgár ezeket pólisiaknak hívta. Szóval teljesen átvette a magyar mentalitást, tehát a magyar majd azt mondta, uralkodó osztály, szóval ebben a tekintetben én is meg vagyok fertőzve, de hát végül tényleg az uralkodó rezsimnek a szójárását, a mentalitását, és egyáltalán nem tanúsított semmiféle szolidaritást iránt. Tehát ez meg volt róla győződve, hogy hát az természetes, hogy aki nem magyar, azt ilyen sors éri, de hát ő magyar, ő neki meg a magyar állampolgársága, tehát ilyen.
1: Ezt
0: ilyen
1: maga akkor is érezte, hogy ez nagyon fonák dolog? És azt is, hogy miért? Vagy csak egyszerűen ösztönös elutasítás volt magában?
0: Na, ezen gondolkodnom kell, hogy ezt hogy hallgattam. Én nem hiszem, hogy bármit is éreztem, ezt hallgattam.
1: Ez csak utólagos
0: És utólagosan értelmezem, igen. Biztosan nem nagyon tetszett, mert nem vettem át ezt a szöveget. De kicsi gyerekkoromban sok mindent átvettem azonban.
1: Mit? Milyen
0: én például nyilas dalokat énekeltem, mert a házban, ahol ott ilyen, hát nagyobb barátaim voltak, akik állandóan ilyen nyilas dalokat énekeltek, és ezeket teljesen önkéntelenül átvettem.
1: Hát tetszett magának biztosan.
0: Erről nem vagyok meggyőződve.
1: Tudta, hogy nyilas dalok? Tudta, hogy mit jelent az, hogy nyilas?
0: Nem, természetesen. Ez volt 1938-ban, akkor még ott a nyári szüneteket ott töltöttem a Tömő utcába.
1: Volt 9 éves.
0: A nyilas pártnak akkor volt egy ilyen nagy felmenő választási kampánya, és emlékszem, hogy ilyen matricákat, ilyen felragasztható matricákat adtak ki a nyilasok. Egy hatalmas kerék, ilyen fogaskerék, amely alatt ilyen nyűszítő zsidók, stb. Ezeket gyűjtötték a gyerekek. Mert dobálták szerte szét, és a gyerek gyűjtötte őket, én is gyűjtöttem őket.
1: Hát matrica volt, hiszen.
0: Mert hiszen matrica volt. Úgyhogy ilyen szempontból nem hinném, hogy világos politikai álláspontom lett, annak ellenére, hogy, mint mondtam, újságolvasó gyerek voltam.

0: valahogy nem sikerült azonosulnom nekem se kellőképpen a zsidóságommal, hiszen ez volt tulajdonképpen ennek a társadalomnak, mármint a zsidó társadalomnak, az itteni zsidó társadalomnak a nagy baja. Ez a baja ma is egyébként. Nem tudtam kellőképpen azonosulni ezzel a helyzettel.
1: Tehernek érezte inkább?
0: Én nem éreztem tehernek, helyzetnek éreztem, egy helyzetnek, amelyet én utálok.
1: Hát de akkor talán a zsidóságát is utálta, nem csak azt a helyzetet, amiben a zsidósága folytán került. Gyerekként így értem.
0: Nem ezt lehet? Sem mondanám. Nyilvánvalóan bizonyos helyzetekben nem szerettem, más helyzetekben nagyon szerettem. Mert emlékszem, hogy a bibliai meséket, ezeket nagyon szerettem. Nagyon szerettem továbbá, akkor volt egy igen erős cionista mozgalom. Ezt talán ma nem tudják. Volt egy cionista lap, azt hiszem, hogy az volt a címe, hogy Maccabi, valami ilyesmi, a makabeusoknak volt őróluk nyerte a címet, és ezeket bedobálták azoknak a postaládájába, vagy a lakásába, akikről tudták, hogy zsidók. És ezeket nagy gyönyörűséggel olvastam. Ebben a tekintetben nem utáltam a zsidóságomat, de volt más szituáció, nyilván utána. De akkor sem zsidós, ezt így nem fogalmaztam meg.
1: De miután a papája elmondta magának többször is, hogy egy zsidó fiúnak hogyan kell viselkednie, mire kell vigyáznia, milyen helyzetekben nem keveredhet bele, stb. Maga, mint újságolvasó, tehát reflexív gyermek, azért nyilván kellett, hogy gondolkozzon azon, hogy mi a fene ez a zsidóság, ami az embert elkülöníti azoktól, akikkel együtt él.
0: Nyilvánvalóan, hogy gondolkoztam is rajta, de ahogy ezt a pszichológia mondja, tudat alatt. Tehát nem emlékszem egyetlen egy olyan belső monológomra sem, ahol a zsidóságot kérdésessé tettem volna.
1: Volt-e ilyen fantáziabeli menekülési útja ebben az egész
0: futbalista voltam, világhírű futbalista, aki hatalmas gólokat lő, hol mindenféle ilyen fantáziáim voltak természetesen, mint minden gyereknek, sőt a relativitás elméletet is felfedeztem, mert egyszer mentem a villamoson, nem szerettem a vezető mellett állni, és hirtelen rájöttem, hogy a hüvelykujjamban valószínűleg egy teljes világ forog.
1: Mit csinál?
0: Egy világegyetem forog
1: a hüvelykujjamban.
0: A hüvelykujjamban, igen, amely nyilvánvalóan más időszámítás szerint működik és él, mint ahogy mi, de abban a hüvelykújnyi világegyetemben lehet még egy világegyetem. Szóval én ezeket végig gondoltam, milyen hülyeséget törtem a fejemet. Sőt, mondhatni, sosem voltam jelen, igen, ez egy nagyon, nagyon, nagyon jó kérdés. Most, ahogy visszagondolok rá, azt hiszem, sosem voltam igazán jelen a saját életemben, amit élnem adatott.
1: Barátai, pajtásai?
0: Barátaim, pajtásaim voltak. Nagyon-nagyon barátkozós gyerek voltam, sőt, eleinte agresszív gyerek. Ahogy az intézetből átkerültem a nyilvánosság, tehát a társadalomba bekerültem, mert egy állami gimnázium az a társadalom volt. Ott agresszivitással tudtam csak megváltani a helyemet valahogyan. Nem tudom miért. Valószínűleg az volt a helyzet, hogy titokban, gondolom én, titokban magányos lehettem és szenvedő. Kifelé ezzel szemben egy ilyen barátságos képet nyújtottam. Barátságos megjelenésem is volt, és valószínűleg vágytam a kapcsolatokra is, és a kapcsolatteremtés egyetlen módja a gyerek számára, legalábbis az én számomra azt tűnt a kis harc, az agresszivitás. Úgyhogy nagyon agresszív gyerek voltam, és elterjedt rólam, hogy én vagyok az iskola, az osztály legerősebb fiúja, amit aztán be is kellett bizonyítanom egyszer, de ez hosszú történet, ne térjünk rá ki. De volt egy ilyen, lehetett egy ilyen szellemi másság is, mert az első barátom Amerikában él, nemrég itthon volt, és felelevenítettük ezt a múltat. Szóval arra emlékszem, hogy rendkívül előkelő magatartást tanúsított, én is, és az a szórakoztunk, hogy kiengedték a folyosóra a gyerekeket a 10 percben, és ott nyüzsögtek a folyosón, a kertben nem mehettek ki valami oknál fogva, ez az a szűk folyosó, rangáztak, hülyéskedtek, és mi távolról néztük őket. És ilyen előkelő megjegyzéseket tettünk. A barátom nagyon szerette a kabát hajtókájába dugni a kezét, ugye ilyen napóleoni mozdulattal, és így álltunk fölényesen, és bíráltuk, és megbeszéltük, és kinevettük a többieket. Tehát ez nyilván már egy ilyen szellemi tartás volt. Úgyhogy hát ez egy gyerekben nem igen tudatos, ösztönösen alakítja ki ezeket a magatartásokat. Noha váltig tartom azt, hogy 3-4 éves korunkban minden készen áll bennünk, ami később azután kifejlődni látszik, de éppen a tudatosság működik kevésbé, tehát az önreflexiónak a világosság, az önreflexiónak a verbalitása nincs meg egy gyerekben természetesen. Tehát ennyiben mondjuk fejletlenebb egy gyerek, de azért mégis ezeket a tulajdonságaimat már teljesen világosan tettem, tudom érni gyerekkoromban.
1: A maga családja nem azok közé, a családok közé tartozott, vagy a szülei, akik ilyen kedves, szeretetre méltó, szeretetteljes történeteket mesélnek a kisgyerekükről, a kisgyerekek elszólásairól, vicces nyelvtöréseiről, szóval magának nincsenek ilyen emlékei?
0: Dehogyis nem, anyám később mesélt, inkább felnőtt koromban mesélt ilyen eseteket, de én nem voltam egy elkényeztetett gyerek, szóval én elég keményen bántak, úgyhogy...
1: Mind a ketten?
0: Mind a ketten.
1: Mit jelent az, hogy keményen?
0: Hát már beszéltem az elvárásokról, tehát ebben a tekintetben egyáltalán nem volt alkú. Mert mondtam, hogy nem volt intimitás. Tehát ezt...
1: Mamájával sem?
0: Mamámmal sem. Tehát ezt sosem beszélték meg velem, ezeket a legfontosabb dolgokat. Éppen a legfontosabb életdolgokat nem beszélték meg. Egy gyerekkel mindent meg lehet beszélni én szerintem. Szóval nekem lenne gyerekem, nincs. Nekem lenne gyerekem, mindent meg tudnék beszélni. Egy 8 éves gyerekem már minden az élet legsúlyosabb problémáit meg lehet beszélni. Legfeljebb nem úgy érti, ahogy, de megérti. Szóval, szóval én velem nem beszél. Az volt a szokás a kispolgári családokban, hogy a gyerekeket manipulálják. Gondolom, ma is az így lehet. Úgyhogy mondom, ebben a tekintetben egyáltalán nem volt lehetőség kitörni a hazugság világából, illetve a parancs és a alávetettség viszonya.
1: És e tekintetben a papája és a mamája is egyformák voltak? Tehát a mamájával sem volt tényleg bensőségesebb viszony? Annak ellenére, hogy csak ritkábban találkoztak?
0: Nem volt, nem lehetett, mert hiszen tényleg csak ritkán találkoztunk. Beszélgetni nem beszélgettünk az anyámmal sem. Ő is. Nekem sokkal jobban tetszett az anyám életstílusa.
1: Milyen volt az?
0: Az a különbség volt, ami akkor Pest és Buda között, szóval mondjuk a 8. kerület és a 2. kerület között volt, ez egy igen nagy különbség volt. Szóval az anyám az férjhez ment egy úrhoz, akibe szerelmes, nagyon szerette. Azt hiszem, hogy ez volt az első, ez az egyetlen szerelme. Nagyon szerették egymást. Na most ez az úr, ez egy kicsit más típus volt, mint az apám. Elsősorban is nagyon jó állása volt, a Magyar Aszfaltnál dolgozott, mint cégvezető, szép fizetése is volt. Ma ezt az állást úgy hívnák, hogy üzletkötő, ami azért jelentős, mert eljött az a pillanat, a zsidó törvényeknek az a pillanata, amikor többé nem írhatott alá. Tehát az aláírása mind zsidónak nem volt hiteles, nem fogadta el az egyetlen cég sem, tilos volt. Ezzel szemben a Magyar Aszfaltnál pontosan tudták, hogy ez az úr milyen kiváló a szakmájában, tehát mellé adtak egy négert, ezt akkor úgy hívták.
1: Egy strómant,
0: igen, aki ment vele, ott hülyén ült, amíg ő letárgyalta az üzletet, és aztán aláírt. Ez volt a magyar társadalom. Ezt nem akarják bevallani. Na mindegy. Tehát ő férjhez ment, és ezt a házasságát nagyon, nagyon ápolta. Tehát eleve nem lehetett szó semmi engedményről, ami hát tudja egy kamasz gyerek, meg egy anyám férje, a viszony az nem felhőtlen, föltétlenül. És amikor kiéleződik, tehát ritka esetben ki, én egyébként nagyon alkalmazkodom, mondom, hogy hazug gyerek voltam. Tehát ritkán éleződött ki. Ha kiéleződött, akkor természetesen az anyám a férjének a pártjára állt. Vagy hogyha az anyámmal támadt valami konfliktus, ami nem egyszer megesett, akkor a férje is a ő pártját fogta. Úgyhogy nem volt. Én egyáltalán nem voltam abban a helyzetben, hogy valamiféle bensőséges viszonyt alakítsak ki bárkivel is a világon.
1: Gondolom, hogy ennek ellenére nem nevezné szeretet nélkülinek ezt a szülő-gyerek kapcsolatot, de akkor mégis miben mutatkozott meg az, hogy mégiscsak szeretik magát?
0: Hát gondoskodtak rólam, és aggódtak értem, szóval tápláltak, elláttak, mit is mondjak.
1: Hát és nyilván úgy gondolták, hogy jól nevelik magát.
0: Úgy gondolták, hogy jól nevelnek engem, igen. Én voltam a bűnös, ez egy pillanatig nem kétség. De mondom, én egészen más voltam, szóval egészen más voltam, mint a szüleim. Született más voltam, született idegen voltam. Idegen voltam a világban is, nem csak a szüleimmel nem volt intim kapcsolatom, senkivel nem volt intim kapcsolatom, magammal sem.
1: És ez biztos, hogy alkat? Biztos, hogy nem a felgyülemlő tapasztalatokra való sajátos alkati reakció?
0: Hát én nem tudom, hogy mi, lehet, hogy igaza van, de kétségtelen, hogy nagyon szabálytalanul gondolkodtam, és ennek a szabálytalan gondolkodás módnak nem adtam én magam szabad teret, nem tudtam verbalizálni. Kizárólag úgy éltem át, hogy szabálytalan, tehát bűnös.
1: Tehát titkolni kell.
0: Bűnös, titkolni kell, álarcot kell viselni, hazudni kell, és lehetőleg sokat kell egyedül lenni. Nagyon szerettem egyedül lenni. Az volt csodálatos, hogyha elmentek hazulról, és otthon ülhettem egy hosszú, szép délután. Csodálatos kalandok voltak számomra.
1: Hát ez kicsit ellentmond annak, hogy aztán végül is barátkozni viszont szeretett, meg vágyott arra, hogy legyenek barátaim, ami teljesen természetes egyébként, de valahogy a kettő mégiscsak két különböző, nagyon erős...
0: Nem, megfér ez egymásra.
1: Megfér?
0: Persze. Hát ez nem föltétlenül ellentétes, hogy az ember barátkozik is, meg a magánt is szereti.
1: Csak mint két ennyire kizárólagos karaktervonás, valószínűleg inkább ezért gondolom, hogy nehezen összeegyeztethetők. A kettő, pláne ha bekalkulálom azt, hogy ott álltak a napóleonos barátjával a szünetbe, és mindenkire lenéztek, szóval akkor aztán különösen.
0: Valóban, de hát ezek csak ilyen lucidus pillanatok voltak. Azután következett az élet sötétsége, amikor mind a ketten bele, mert ő kevésbé, mert neki más környezetben ért. Akkor belemerültünk, ugye, vagy belemerültem az élet sötétjébe, és ez már ott már megint kellett alkalmazni a régi technikákat. Nem, zavaros gyerekkorom volt, és nem is, teljesen ideiglenesnek tekintettem, ideiglenesen.
1: Szeretett volna felnőtt lenni? Azok közé a gyerekek közé tartozott, akik nagyon szeretnének már felnőni?
0: Nem. Nem, legalábbis nem emlékszem.
1: Nem volt hozzá viszonya egyáltalán ahhoz, hogy felnőttség meg gyerekség?
0: Nem. Én felnőtt gyerek voltam, szóval volt egy-két dolog, amivel nem voltam tisztában, testi jelenségek, pubertás, kamaszkor, stb. Ilyesmikről senki sem világosított fel.
1: Megrémült?
0: Nem, egyáltalán nem. Csak éppen nem lehetett senkivel sem megbeszélni, szóval
1: Az iskolatársak,
0: hát az iskolatársak, szokásos kamaszos obszcenitások, azok nem nagyon voltak felemelőek.
1: Szóval a jelenségre magyarázatot adtak, és maga végül is nem az érzelmi életét akart ennek kapcsán megbeszélni, vagy igen?
0: Hát nézze, ezek a magyarázatok, azt hiszem, amiket egy intézetben vagy egy iskolában többi kamaszoktól nyer az ember, azok inkább frusztrálóak sem, mint magyarázatok. Hát gyerekek együtt, akiknek szintén ugyanúgy nincs fogalmuk semmiről, mint mondjuk nekem nincsen, azok milyen magyarázatot adhatnak? Van egy pár obszén szó, tudják, hogy hogy születik a kisgyerek, ugye, és megvannak erről egy ilyen 30-as évek társadalmának a mocskos képei.
1: Mert hogy csak mocskossal lehet gondolkozni egyáltalán erről?
0: Csak mocskossal
1: lehet. Ezekről a testi jelenségekről.
0: Igen, így van. Ezekről csak mocskossal lehetett gondolkodni, és nem voltak jelen ezeket a jelenségeket megszépítő tendenciák. Tehát emlékszem, hogy valakit abban az intézetben a maszturbáción kaptak, ugye? Hát a tanárok a leglesújtóbban pellengére állították, holott itt a messze menő tapintatot kellett volna alkalmazni, kiváltképpen egy intézet. Úgyhogy ez egy mocskos szféra volt. Úgyhogy amikor először beleszerettem egy kislányba,
1: ezt akartam kérdezni, mikor is következett?
0: Ez egy teljesen testetlen formát öltött. Ez 9 éves korom körül keletkezett. Ez egy teljesen testietlen. Tehát ez mondjuk a gyerekkori szerelmeknél amúgy is van egy
1: ezt
0: ilyen.
1: Ezt ezen gondolkoztam éppen, hogy én sem emlékszem másként a saját 9 éves szerelmekre.
0: Van egy ilyen, és azután később Auschwitz és a háború kellemesen megszabadított ezektől a gátlásoktól. Hát nem tudom, hogy aztán később 16-17 éves koromban hogy éltem volna ezt át, hogyha a háború után nem lett volna minden olyan végtelenül szabad egyszerre. A kérdéseim nyomán rájöttem valamire, arra, hogy tulajdonképpen mi is adta a gyerekkoromnak ezt a fajta feszültségét, mert eddig inkább csak ilyen külső tünetekről beszéltem, de én azt hiszem, hogy a igazi feszültség, és ez a nevelés eredménye is némiképpen, az, hogy sosem fogadtam el magamat. Tehát a gyerekkorom abból áll, hogy nem fogadtam el magamat, és a felnőttkorom javarésze is ebből áll.
1: Nem volt jobba önmagával, úgy érti?
0: Nem voltam jobba önmagammal, igen. Én azt hiszem, hogy ez a precíz kifejezés. Szóval volt időszak, amikor ez kifejezetten éles formában nyilatkozott meg, vagyis szenvedtem tőle, és volt olyan időszak, ez jóval később, amikor ezt tudtam, de azt is tudtam, hogy ebből jönnek az inspirációk. De ez idő kellett, persze ez föl kellett nőni, gondolkodni kellett.
1: És mi volt az ilyen önmarcangolás, önmegvetés, önlekicsinlés, bizonytalanságérzés, kisebb rendőrségérzés, miben jött ez ki alapvetően?
0: Azt hiszem, alapvetően rossz közérzet, állandó rossz közérzetbe jött ez ki. Tehát nyilvánvalóan átvettem a külvilág ítéletét magamról, ugyanakkor tudtam, hogy én másképpen gondolkodom, átvettem a külvilág játékszabályait is, de ezeket a játékszabályokat én utáltam, és azt hittem, talán, ha hittem egyáltalán valamit, talán azt hittem, hogy az, hogy nem követem a játékszabályokat, az egy súlyos rendellenesség, abnormalitás,
1: deviancia.
0: Hát ez akkor fordult meg, amikor átgondoltam amikor gondolkodni kezdtem, amikor végül is rájöttem arra, hogy a külvilággal való kapcsolatomat át kell értékelni, sőt a magammal való kapcsolatomat is át kell értékelni, amikor egyszer elkezdtem erénynek látni azt, hogy nem fogadtam el a játékszabályokat, és saját játékszabályokat alkottam.
1: Na de ez, azért kérdezem, hogy mikor volt, mert ugye magának, szóval abban a kamaszkorban, ahol ez szerves fejlődésként alakul ki, jó esetben az emberben, mert nem törvényszerűen alakul ki az, hogy önreflexív lényé válik, hát magának ebben nagyon komolyan beletrafált 44, tehát a koncentrációs tábor.
0: Igen.
1: Ez most tényleg ne vegye rossz néven, nagyon hülye kérdés lesz, hogyha így teszem föl, hogy most felnőtt fejjel visszagondolva ez a kamaszkori, most csak a kamaszkori fejlődését, nem az egész igen. életét, mert értelemszerűen az egész életét meghatározta. De a kamaszkori fejlődését kisiklatta valahol, tehát volt-e egy olyan folyamat, amit így visszagondolva már érzékelni tud, amit ez megakadályozott, ellehetetlenített, átfordított, tönkretett?
0: Nem, mert én a koncentrációs tábort, hagyjuk el a koncentrációs táborral járó mindenféle szörnyűsége, tehát mondjuk azt, hogy lepusztultam egészen a halálig, de ettől eltekintve a koncentrációs tábort én úgy szintén, mint ahogy mondtam, telve bizalommal éltem át. És ez a bizalom, ez, én azt hiszem, hogy ez segített is, mulatságos módon. De úgy van, hogyha az ember megbízik a világban, akkor a világ egy kicsit a segítségére is siet. Ez nagyon érdekes. És
1: tudja, miért érdekes? Ne arra, ugyan ne felejts el, amit mondani akar. Azért érdekes, mert ha az ember olvassa a sorstalanságot, ugyannak a könyvnek van egy nagyon sajátos látásmódja, és egy nagyon sajátos stílusa is. Nyelvileg is ennek megfelelő. ez a bizalom, amit mond, most, ami, mint saját valós életérzését meséli el, ezt a könyvben én nagyon sok mindenben érzékelem, de úgy is érzékelem, mint ezek az állandóan visszatérő, elfogadó kis félszavak, szavak, felkiáltások, a hát persze, hát természetesen, hát persze, hogy így van, hát hogy lehetne másként. Szóval ez a fajta attitűd, ez a nyelvi érzékeltetése a dolognak, ez tényleg egy valós életérzés tükrözése volt?
0: Így, ahogy most mondja, nem. Mert a sorstalanság az egy nagyon tudatosan kidolgozott, kőkemény dolog, és valójában nagyon furcsa, amit most mondani fogok, de valójában semmi közöm hozzá. Tehát ez egy művészi termék, a nyelve az nagyon nehezen, nagyon tudatos munkával, mondhatni gonosz munkával alakult ki, hogy egy ilyen konformista nyelvet kifejezzen, tehát hogy egy konformista életérzést és viszonyt a dolgokhoz kifejezzen. Tehát ezen én nagyon soká dolgoztam, ez nem az én nyelvem, egyáltalán nem az én nyelvem, és teljesen művi, ugyanígy a forma is. Tehát, hogyha kifejezett, nyilvánvalóan azért egy írói mű tartalmaz valamit az íróból, akkor is, hogyha az teljesen más dolgokról szól, vagy hogyha az teljesen el van idegenítve, le van hűtve, és ki van belőle szűrve az egyéni élmény, mert a sorstanságban tulajdonképpen ez történt.
1: Akkor meg kell magyaráznia, hogy mi a különbség a két magatartás között, a bizalom és a konformizmus között, mert mind a kettő végül is elfogadni szeretne.
0: Nem. A konformizmus az konformizmus, az egy társadalmi magatartás, az én interpretációm szerint. A konformizmus az valójában egyfelől kényszer, tehát az átélés művészete, a túlélés művészete, másfelől vakság és ostobaság. A bizalom az már valami más, abban már van valami transzcendens. A bizalom az valóban töretlenül él egy 14-15 éves korig, azt hiszem egy normális gyerekben, mert ez valóban transzcendens, és együtt jár a, majd hogy azt mondanám, hogy a megszületés élményével, mert ez nem egy normális dolog, hogy egy élő lény világot lát, világra jön és elkezd élni. Szóval ez tudom, hogy napi kórházi eset, de akkor se normális. Szóval.
1: Miért nem normális?
0: Hát ez vagy fantasztikus, hát ne haragudjon.
1: Jó, hogy nem köznapi, hanem fantasztikus. Igen. Normális?
0: Ja, hát igen, hát ebben az értem, szóval nem úgy értem, hogy
1: beteges és
0: elítegendő. Csak nem természetes, szóval nem természetes, de mégse természetes. Tehát sose lehet megérteni ezt a folyamatot, hogy egy női testben egy élőlény keletkezik, fejlődik, anélkül, hogy az anyának ebbe valami beleszólása lenne, tehát nem az anya csinálja, hogy úgy mondjam. Tehát egészen fantasztikus módon fejlődik ki egy 9 hónapon keresztül egy élőlény, aki aztán megszületik, világot lát, és egy önálló, független élőlény lesz belőle. Tehát én azt hiszem, hogy mindig is azt hittem, hogy ez tartalmaz valamit, ami egy darabig él a gyerekben, szóval valami féle bizalom ez. De mindegy, csak azt akarom mondani, hogy a világra jövetellel és az utána következő élményekkel egy csecsemő számára kell, hogy valamiféle tartós érzelem alakuljon ki, vagy nem is érzelem, egy viszony alakuljon ki magával az őt körülvevő ismeretlen és nehezen átlátható valósággal szemben, amivel szemben enélkül, a bizalom nélkül, hogy ő a világra jött és itt van, alig ha tudna boldogulni.
1: És ez maradt meg magában, még Auschwitzban és Buchenwaldban is?
0: Igen.
1: Ez a fajta bizalom?
0: Igen.
1: Ami arra irányul, hogy végül is nem történhet magával meg az, ami minden jel szerint meg kellene, hogy történjen?
0: Nem. mondom, ez a bizalom nem konkrét, tehát nem arról van szó, hogy bízom a rendszerben, hogy nem pusztít el, nem erről van szó. Ez a bizalom, ez egy általános, egy a világba vetett bizalom, mondhatni a világ rendbe vetett bizalom. A sorstalanság pedig ennek épp az ellenkezőjét mondja. Azt már egy felnőtt ember írta, azt már egy író írta. Én most a gyerekről beszélek, a valódiról. A valódi gyereknek a világrendbe vetett bizalma még nem rendül meg olyan könnyen 14-15 éves koráig. Én bennem legalábbis élt ez a bizalom mindig, és biztos vagyok benne, hogy ez segített.
1: Ez egész elképesztő, komolyan mondom. Szóval, ha az ember olyan körülmények közé kerül, amilyenek közé nyilvánvalóan maga került, akkor hogy lehet az, hogy akár a keserűségtől, akár az igazságtalanságérzéstől, ami történik velem, akár a szenvedéstől nem rendül meg ez a világkép, amit ezek szerint a bizalomra épültnek nevez?
0: De nem úgy kell elképzelni ezt, hogy minden percben elmondta magába az ember, hogy én bízom a világban.
1: Nem, ez egy életérzés.
0: Ez egy, igen. Amiket elmondott, most ismételje csak meg, hogy igazságtalan, hát ilyen föl sem merült benne. Miért lett volna igazságtalan? Szóval kétség kívül, akiben fölmerült az a gondolat, hogy ő igazságtalan van koncentrációs táborban, az elpusztult. Ez teljesen nyilvánvaló.
1: Már pedig igazságtalan volt ott, mert hogy jönnek egyes emberek ahhoz, hogy másokat ilyen
0: körül? De ilyenre az ember nem. Én sose gondoltam gyerekkoromban arra, hogy igazságtalanul vagyok itt, ahol vagyok, és arra se gondoltam, hogy mi volt a másik, amit mondott.
1: Hogy a szenvedés része...
0: A szenvedés, a fizikai szenvedés, az igen. Az igen, az természetesen jelen volt.
1: És ez sem. Ez sem volt olyan mértékű, hogy...
0: Ez elfoglalta az embert, ez eltöltötte az embert. A szenvedés az olyasmi, ami eluralkodik az emberben, és...
1: Nem hitte, hogy meghal? Ott gyerekként, Auschwitzban vagy?
0: Nézze, erre nem gondolt az ember, de hogyha gondolt is volna, ez még önmagában véve nem öli ki ezt a bizonyos bizalmat. Hiszen a halál is hozzátartozik a bizalom köreihez.
1: De nem 10 éves korban.
0: De igen.
1: Igen.
0: Igen, én azt hiszem, hogy a fiatal korban igen, igen kifejlett érzékünk van a halál iránt, és sokkal, ha szabad ezt a szót használom, sokkal természetesebb, mint később, amikor...
1: Könnyebb elfogadni, úgy érti?
0: Könnyebb a bizalom tárgyává tenni.
1: Tehát, hogy ezt tényleg nem értem, szóval, hogy amikor a halál megtörténik az emberrel, az végül is ugyanolyan természetes dolog, mint az, hogy megszületett meg, hogy él, ebben az értelemben bizalom? Kamaszkorban?
0: Ezt nem hiszem, hogy én ezt sosem gondoltam így végig, hogy a halál megtörténik. Nem is tudom, hogy a halál megtörténik-e az emberrel, azt hiszem nem történik meg. De ez mindegy, ez más kérdés, hanem az, hogy meg lehet halni, az hozzátartozik. Beletartozik. A koncentrációs tábori élet az élethez egyáltalán. Tehát ez világosabb egy fiatal ember számára, mint egy mondjuk 20 felüli ugyancsak fiatal ember számára. Tehát egy gyerek számára sokkal könnyebb ezzel élni, mint később egy fiatal ember számára, aki sokkal jobban sajnálja önmagát. Én erről első kézből számolok be, szóval úgy látom, hogy főként a bizalom szó okoz magának problémát.
1: Tényleg így van.
0: Nem tudom.
1: Szóval furcsa elképzelnem, hogy van egy 15 éves gyerek, aki bekerül egy koncentrációs táborba, annak a világnak az összes szörnyűségével, idegenségével, ismeretlenségével, félelmetességével, és a bizalom a meghatározó érzése. Számomra ellentmondás, amit nem tudok feloldani, mert nincs is ilyenfajta személyes tapasztalatom.
0: Hát hála Istennek, hogy nincs, pedig ez így van, szóval amit így kívülről mond el a koncentrációs táborokról, az természetesen olvasott vagy látott élmény, és maga nem tudja elképzelni, hogy ez a normális életrendjébe tartozik. Én pontosan ezt igyekeztem megírni a sorstalanságban, hogy ez a normális életrendjébe tartozik, és ez úgy is lett átélve. De én úgy éltem át, hogy Ebben nem volt semmiféle abnormalitás, semmiféle társadalmi igazságtalanság, mivel első pillanattól kezdve, hogy megláttam a világot, ez a társadalom engem halálra ítélt. Én azt hiszem, hogy ezzel körülbelül lezárhatjuk a gyerekkori, mert én ezt sejtettem valahol, az egész biztos. Tehát az én számomra ez nem volt ilyen probléma, hogy ez igazságtalan, vagy miért pont én, és miért nem a másik, tehát ilyen gondolatok nem merültek föl bennem. Ezzel szemben ez a bizonyos bizalom, amiről beszéltem, ezzel születtem, és ez úgy érzem, hogy ez az egyik legnagyobb kincsem volt gyerekkoromban, és én azt hiszem, hogy mindmáig tart. Ennélkül a bizalom nélkül egyáltalán nem tudtam volna az lenni, aki most vagyok. Ez nem valami kérdem, nem vagyok, csak persze. Egy író vagyok, de szóval eljutottam valahonnan, valahova, hogyan lesz az ember az, aki egy Nietzsche-i címmel. Tehát az, hogy hogyan lettem az, aki vagyok, ez az utat, egy különben régi viszontagságos utat nem tudtam volna bejárni enélkül, a bizalom nélkül, amely gyermekes módon felnőtt koromban is élt bennem, sőt, még most is, amikor már nem vagyok egy fiatal ember. Tudja, és ez nem áll ellentétben a halállal.
1: A halállal nem. De azzal, hogy mondjuk, amikor az ember olvas egy könyvet, lesz róla egy összbenyomása. Amikor én olvastam a maga Gája naplóját, akkor összbenyomásként az maradt meg bennem, hogy magány van, szorongás van, egyedül létre ítéltség van, elszigeteltség van, egy olyan közérzetet takar a maga kedélyessége, életszeretete, vidámsága, iróniája, humora, ami így szemtől szembe megnyilatkozik, hogyha az ember beszélget magával, vagy hogyha nem a lelkébe lát bele, hanem egyszerűen Kertész Imrét érzékeli, mint társas lényt, ami teljesen ellentmondásban áll ezzel a bizalommal, amiről maga most számomra nagyon nagy meglepetésként beszél, hogy ez lenne az alap attitűdje az életben.
0: De elfeledkezik, csak a kudarcnak a hősét látja, meg a sorstanságnak a hősét.
1: De a gályanapló az napló.
0: A gályanapló az napló, de hát az is egy, valaki ezt megírta, tehát valaki fölülkerekedett ezen a bizonyos magányon, elszigeteltségen, frusztráción, stb. Valaki fölülkerekedett ezen, átgondolta, leült és megírta.
1: Hát nem lett öngyilkos, ez kétségtelen. Hogyha ha a végletekig visszük a dolgot,
0: hát
1: persze.
0: Igen.
1: Na de ha valakinek az a alapközlendője velem, mint olvasóval, hogy nagyon sok szorongásos és magányos pillanata van, akkor óhatatlanul meg fogom kérdezni magától, hogy akkor miért a bizalom mégis az alapattitűd egy olyan világban, ahol maga úgy érzi, hogy sok ilyen... Most nem akarom még egyszer elmondani ezeket a szavakat, tehát hogy van egy nagyon meghatározó olyan alapérzése is, amelyet folyton kommunikál velem az olvasójával.
0: Igen, csak nehezen hiszi el az olvasó mindig, hogy a hős nem azonos az íróval, és nehezen hiszi el az olvasó azt, hogy az író, amikor, de minden művész bármilyen művészeti ágban, amikor leül dolgozni, akkor valamit tesz, amely fölött már nem egészen úr. Tehát, amikor leülünk írni, akkor objektív körülmények közé kerülünk, és mindenképpen a kor művészeti állapota és a társadalom állapota megszabja az írásnak a formáját is, és a lehetőségeit is. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy amikor leülök írni, akkor arra törekszem, hogy kifejezzem azokat a törvényszerűségeket, amelyeket általánosságban észlelek. És azon a nyelven és abban a formában fejezzem ki, amelyet művészileg a legmodernebbnek, a legelőre haladottabbnak érzek. De ez a modernség és előre haladottság, ez általában véve évszázadokon keresztül ugyanaz. Tehát én mindig azt hiszem, hogy egyetlen könyvet írunk, és mulatságos módon most a Levinásznál megtaláltam ugyanezt a gondolatot, ő szerinte is a könyvet írjuk. Én ezt a kudarcban meg is írtam, amikor még Levinásznak a nevét se hallottam. Tehát ezek objektív törvények, amelyeket az ember követ, mint művész, és teljesen mindegy, hogy én magam milyen vagyok, vagy mit gondolok ezekről a dolgokról, ezeket a dolgokat át kell élni, és teljesen nyilvánvaló, hogy amikor megírom őket, és ahogyan megírom őket, az már egy művészi tevékenység, és ott kiszűröm és lehűtöm a magam lírai, nem tudom én milyeit. Úgyhogy amikor írok, akkor nem igen van közöm önmagamhoz, hanem a nyelvhöz van közöm, kizárólag a nyelvhöz, és azt írom. Tehát nem áll az ellentétben, hogy én mondjuk egy barátságos lény vagyok, de azt gondolom, amit leírok a világról.
1: Nem, ez nem áll ellentétben, ez nem.
0: De... És a napló, hogy azt mondja, hogy napló, valóban ez napló, de naplónak se olyan napló, ahol az izémet, a nem tudom én, a étkezésemet, vagy a papucsvásárlás nehézségét, vagy ilyesmi, ott is ilyen szellemi dolgokat tárgyalok, és ezek
1: hát
0: is,
1: van szó. Pontosan
0: itt is
1: van
0: a világállapotot akarom sokkal inkább ábrázolni, sem mint a magam mindennapi.
1: A világállapotból az ember mindig azt ábrázolja, ami ő hozzá eljutott, és ami őt foglalkoztatja, hát ez nyilvánvaló. Vagyis ami az ő alkatához közel áll, ami leköti a gondolatait, amit belső problémájának is érez.
0: Igen, de hát én egy ilyen, úgy látszik, egy ilyen ellentétes ember vagyok, amikor beszélgetek magával barátságosan, mosolygok, utána hazamegyek, gonoszul összevonom a szemöldökömet, és gyűlölködve leírom azt a néhány.
1: Nem, gyűlölködésről szó nem volt. Nem, a bizalom ellentétéről volt szó, szóval a szorongásról a világban, szinte ilyen, néha ilyen egzisztenciális szorongást.
0: Igen, de hogyan lehet az bizalom nélkül megírni? Hát, hogyha egzisztenciális szorongást érzek, és nincs benne bizalom, akkor egyenesen masírozok az őrültek házába, gondolom. Tehát megvan bennem a szorongás is, megvan bennem a bizalom is, a szorongás erőt vesz rajtam, és akkor a következő pillanatban úrrá lesz bennem a bizalom, hogy ezt le is írjam.
1: És érdemes leírni.
0: És hogy érdemes leírni, mert valaki ezt meghallgatja.
2: Kertész Imre önálló író. Az Életút interjú negyedik részét hallották. A riporter Mihancsik Zsófia volt, a felvétel 2000-ben készült, szerkesztő Szebényi Cecília és Zoltán Gábor.
3: A felvétel legutóbb 2009. november 16-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

engesztelés. A szöveg. Jó estét, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy idejük egy részét rám szánták. Köszönöm, hogy itt vannak. Köszönöm, hogy kiszolgáltatták magukat nekem. Naivitásukban bátran tehették. Rutinjuk van a felajánlkozásban, és rutinjuk van a kielégületlenségben is. Azt hitték, ennyi tapasztalat elegendő védelmet jelent. Önöket nem lehet jobb belátásra bírni. Újból és újból felkínálkoznak valami idegen álomnak, mely nem igényli önöket. Újra meg újra hajlandók félrenézni a veszélyes világról, feladni éberségüket egy hipnózis kedvéért. De az álmot nem az önök kielégítésére álmodják. A hipnózis véget ér. Önök itt is, most is elkövették azt, amire úgy látszik múlhatatlan szükségük van. Felfüggesztették a sorsukat egy időre, hogy egy hallucinációba kerülhessenek, egy eseménybe, mely izgatóan önökkel történik ugyan, de csak az érzékeikkel, nem a sorsukkal. Nem jóvá tehetetlen, nem hagy nyomot, csak valami homályos derengést. Az idő, amit itt töltenek, nem valóságos, nem méri semmiféle mozgás, élet. Egy fekete lyuk, amelyben eltűnnek. Egy szakadás. Épp úgy lehetne 3 perc, mint 7 vagy 10. Vagy a világ vége. Én azonban szeretném valóságos idővel megajándékozni önöket. Azzal a néhány perccel, míg a hátuk mögött minden eldől. Azzal a nagyon is meghatározott mennyiségű idővel, amit itt töltenek miattam, míg közben apjuk a kórházban iszonyodó tekintettel idegenek között hal meg, míg a lakásukba óvakodó betörő valami zajtól megriadva alvó gyerekük torkát a füléig metszi, míg szeretőjüket megerőszakolják egy mocskos kapuajban, míg kívül a város pusztító sugárzású sivataggá válik, összeégett holttestek szemetével az utcán. Hogy mulasszanak valamit, kimaradjanak valamiből, ne tudjanak sem védekezni, sem segíteni. Engesztelésül csak azt ajánlhatom fel, ami az enyém. A saját időmet. Ezt. Itt. Most. Itt csak velem történik valami. Az én időm valóban múlik. Súlyosan és megmérhetően. Én valóban veszítek valamit. Önök helyett. Be kell érniük ennyivel. Az idejük így is mérhetővé válik, ha csak az én perceimmel is.

Angliai vázlatok, első rész. 1963. Hegyes halom után döbbentem rá a vállalkozás elképesztő voltára. Közel 2 hónapig külföldön tartózkodni komoly nyelvtudás nélkül. Mégsem vettem elő a szótárt, s ez módszeré kristályosodott ki bennem. Amit most tudok, majdnem kizárólag élőbeszédből tanultam meg. Nem is beszélni nehéz angolul, hanem megérteni őket. Ahány ember, annyi dialektus, kiejtés, a végletekig eltorzítva. De ezt csak az angoloknak szabad. Ha valaki például amerikai akcentussal beszél, ami sokkal nyíltabb, tehát érthetőbb, senki sem fogja megérteni. Vagy meg fogja érteni, de megkérdezi, ez és ez a szó az-e, amire ő gondol? Legtöbbször nem. Az első héten megállapítottam, hogy az angolok egyáltalán nem olyan kimértek és méltóság teljesek, mint ahogyan azt mi a kontinensen viclapok és filmvígjátékok alapján elképzeljük. Akadnak ugyan úgynevezett tipikus angolok is, a citybeli tisztviselők, például fekete mellényes öltönyben, kemény kalappal a fejükön, a jellegzetes aktatáskával, óralánccal, esernyővel és hatalmas lepedő újságokkal járnak, de ezeken már maguk az angolok nevetnek a legjobban. Az ifjúság is 2 táborra oszlik. Az egyikbe főleg a munkás fiatalok, a másikba a kispolgárok gyermekeinek egy része és a jómódú középosztály tartozik. Az első tábor meglehetősen szabados, önálló, sőt, bizonyos mértékig anarchista. Mind a mellett barátságos és jóindulatú. Nagy létszámú galerikben járnak, de ritkán bántanak valakit, csak egymás között viszálykodnak. A strandokon is nagyobb csoportokban ülnek, egy-egy hordozható lemezjátszó vagy magnó körül, és a lányokkal évődnek. A vízben jóformán senki sincs, az nem is arra van, hogy ússzanak benne, csak a hangulat kedvéért. Hamar meg lehet barátkozni velük, és olyankor magukkal viszik az embert mindenhová. Rengeteg szabadidejüket a tévé western sorozatainak nézésével, vagy kóborlással töltik. A szórakozó helyek tele vannak velük. A lányok csak boyfrienddel járhatnak valahova. A fiúk mehetnek egyedül is. Nagy szenzáció volt az, hogy Magyarországról egy kommunista országból jöttem. Azt hitték, a határok még mindig le vannak zárva, senki sem utazhatik ki. A szocialista tábort különben a BBC 2 részre osztja. Európai kommunizmus, Szovjetunió, Lengyelország, Magyarország, stb. És ázsiai kommunizmus, Kína, Albánia, Románia. Kelet-Németország a 2 között. Hát, erről lehetne vitatkozni. Visszatérve a tinédzserekre, fizetésük elég jó, modoruk kevésbé. A fiúk közül senki sem öltözik elegánsan, hajat nem vágatnak. A lányok öltözködése hétről hétre a divattal együtt változik. Szemüket kékkel vagy zölddel árnyékolják, és nem túl ijedősek. A második rész, főleg diákok, egészen más irányt képviselnek. Csendesek, előnytelen kinézésűek és szenvedélyes teniszjátékosok. Iskolai egyenruhát viselnek cipőfűzőtől a nyakkendőig. Sőt, a híres egyetemeknek saját nyakkendő kötésmódjuk van, így ha valaki bemegy egy hivatalba, s történetesen az igazgatónak ugyanolyan Oxford csomója van, ügyét soron kívül fogják elintézni. Számomra ugyan mindig problémát jelentett egy nyakkendőt akár csak 2féleképpen is megkötni, de hát ez az ő dolguk. Öltözetük sötét, nem isznak, nem dohányoznak, nem olvasnak, kivéve a saját vizsgálódási területük korlátai között. Nem járnak lányokkal, és ez nem saját egyéniségük, hanem így nevelték őket. Minden második napon, ugyanabban az időpontban felöltöznek fehér nadrágba, ingbe, cipőbe, és elmennek teniszezni, golfozni vagy krikettezni. Amikor a nagy nemzetközi krikettmérkőzés volt Anglia és a Nyugat-Indiák között, déli 1 órától leállt a forgalom az utcákon, bezártak az üzletek és irodák, mindenki rohant haza nézni a tévét.
Az iskola a legtöbb helyen reggel 9 órakor kezdődik, délután 4-kor végződik, de van egy óra ebéd idő közben. Mindenki kivétel nélkül az iskolában étkezik. Szombaton nincs tanítás. A fennmaradó szabadidőt másnapra való készülés, tenisz, golf, krikett és étkezés tölti be. De semmi más. Az iskolában a tanulók sokkal erősebb fizikai képzést kapnak, mint nálunk. A testedzés különböző sportok gyakorlásából áll. Úszás, boxolás, futball, krikett, stb. S nagyobb súlyt fektetnek rá, mint az egyéb tantárgyakra. Nyelvet jóformán senki sem tanul. Egyik nap felmentem nagybátyám irodájába, mely az Oxford Street egyik nagy irodaházában helyezkedik el, sok egyéb irodával együtt. A postát igen eredeti módon készpesítik. A postás a kapu alá ad be egy nagy zsákot, amely valamennyi ott székelő cég levelezését tartalmazza. A legkorább érkező magával viszi ezt a zsákot a liftbe, s a legfelső emeleten kiszállva kiborítja az egészet, majd lázasan turkálni kezd a papírhalomban, s kiemeli abból a sajátjait. A többi ott marad, ahol van, a folyosó kellős közepén, akinek szüksége van postájára, másszon felérte. Ez valóban angol módszer. Gondoljunk arra, hogy egy-egy levél esetleg sok ezer fontos üzletet jelent. A szórakozás a West Enden rengetegbe kerül. Egy aránylag olcsó jegy a Kleopátrához magyar pénzben körülbelül 75 forint. Vendéglők, bárok, stb. Csak a jómódú emberek pénztárcájának valók. Már a megérkezésem után nyomban meg kellett barátkoznom a közlekedés rejtelmeivel. Londonban nincs villamos, ellenben remekül kiépített föld alatti hálózata van, ez a leggyorsabb közlekedési eszköz a városban. Sok a busz, pirosak és emeletesek, és katasztrofális mennyiségű személygépkocsi. Rossz nyelvek azt suttogják, nehezebb parkírozó helyet szerezni, mint autót. Annyi minden esetre igaz, hogy mi soha nem találtunk legális parkírozó helyet, s így mindig egy no parking feliratú tábla reklámozta alatta álló kocsinkat. Azoknak, akik szerencsésebbek és találnak parkhelyet, fizetniük kell. A járdák mentén parkméterek állnak, s 6 pennyért lehet egy óráig parkolni. Vannak, akik elfből járnak gyalog. Vannak, akik azért, mert nincs kocsira pénzük, és vannak, akik azért, mert gyalog gyorsabb a közlekedés. Az utakon akkora a jam, hogy ez az állítás nem is túlzott. A kocsik tömör rajokban haladnak, de igen lassan, az állandó keresztforgalom miatt. Közlekedési rendőr csak ott van, ahol nincs lámpa. A lámpák pedig egészen másképp működnek, mint itthon. A beton úttestbe gumiszalagokat ágyaztak, melyek, ha rájuk hajt a kocsi, megnyitják a forgalmat. Ha nem hajt rá semmi, akkor nincs szükség a keresztforgalom lezárására. Vásod kisfiúk ünnepnapokon azzal szórakoznak, hogy oda mennek ezekhez a traffic line-okhoz, és állandó jelleggel ugrándoznak a gumiszalagon, ezzel zavarva a közlekedést, míg valaki el nem zavarja őket. A gyalogosokat ott sem zavarja a lámpák színe. Akkor mennek át, amikor lehet, és nem amikor szabad. A munkások igen öntudatosak. Gyakran, sőt, eredményesen sztrájkolnak a szakszervezetek felhívására. Mondom, öntudatosak és harcosan baloldaliak. Azt állítják, hogy nem foglalkoznak politikával. Ez nem igaz. A Miss Killer Profumo botrány után elhatározták, hogy Anglia következő kormánya szocialista lesz. Sajnos ott a szocialista vezetők politikája nem sokban különbözik a konzervatívokétól, mégis egy lépés előre azon az úton, melyet Anglia a tömegek nyomására meg kell, hogy tegyen előbb-utóbb. Hiszen gyarmatai és azokból századokon át gyűjtött tőkéje most már erősen fogyóban van. Nagybátyám egy alkalommal megkérdezte, szeretném-e hallani Cliff Richardot, a híres énekest. De mennyire? Egy vasárnap délelőtt leautóztunk tehát Blackpoolba, a tenger mellé, ugyanis ott nyaralt Cliff barátaival, a Shadows együttes 4 tagjával. De micsoda pihenés volt az.
Egy lépést sem tudtak jóformán tenni, állandóan körülvette őket a népszerűség felhője a bámulók hadának képében. Vasárnap koncertet adtak, ahova 2 font volt a legolcsóbb belépő ára. Nagyrészt

Csak a fejekre és a gitárokra irányult egy-egy reflektor. Majd kigyulladt minden lámpa, s a hirtelen fényözöntől megzavarodott közönség egyenesen a Bobik, a rendőrök beceneve, karjaiba rohant, akik aztán elkezdték csillapítani őket. Az előadás bevételét a helyiség tatarozására kellett aztán hír szerint fordítani. Ezek a Bobik furcsa szerzetek. Egyenruhájukat meghökkentő formájú sisakjukat nyilván mindenki ismeri képekről vagy moziból. Fegyvert nem viselnek, legalábbis látható fegyvert. Puszta kézzel sétálnak. Így például egyszer tilos helyen parkoltunk, s jött a Bobi. Uram, tartok tőle, hogy itt tilos a parkolás. Nagybátyám. Sorry, officer. Sajnálom, tisztul. A Bobi barátságosan mosolygott, a maga részéről lezárta az ügyet, és elbúcsúzott. Mi pedig maradtunk. Magasságuk meghaladja 180 cm. Ennél alacsonyabbakat nem alkalmaznak a rendőrségnél. Udvariasságukról híresek, s az angol főváros lakossága családias viszonyban áll velük. Ott a rendőr, officer vagy Bobi, és inkább segítője a közönségnek, mint hivatalos hatalom. Egy alkalommal az Oxford Street-en gyalogoltam, amikor az Evans áruház előtt megálltam. A járdán egy rongyos öregember feküdt, és haldoklott. Fejénél egy Bobi állt, más senki. A járókelők szemérmesen siettek el. Magánügy. Később odajött, mégis bámészkodni egy szendvicsember, hasonlóan rongyos, hátán egy óriási hirdetéssel. Ismeri az új Jaguárt? Nézze meg! Vegye meg! A Bobi állt, és az ember halott volt már.

0: Angliai vázlatok, második rész.
1: Ezt az írást használták fel ellene az úgynevezett belvárosi galeri perben.
0: Meglepett, hogy London külsőbb negyedeiben egész utcák épültek Tudor stílusban. A házak emelete kiugrik az utca fölé, s a tégla homlokzatot fagerendák tagolják. A földszintet majdnem mindenütt kis üzletek foglalják el, feltűnően nagy kirakatokkal. Ezek általában ízléstelenül zsúfoltak. A boltos minden árucikkéből mintapéldányt tesz ki, hogy a vevő ne keresgéljen máshol, s az ő jövedelmét gyarapítsa. Egyes üzlettulajdonosok a náluk vásárolt áruk

Értékét reklámbélyeggel igazolják, s aki egy füzetet teleragaszt ilyen bélyegekkel, szabadon választhat különböző ajándéktárgyak között. Minél értékesebbek a választható tárgyak, annál több vásárlója van az üzletnek, mert az angol közönség nagyon szeret jól járni vásárlásainál. A Temze partján téglafalakon festmények lógnak. Tehetséges és kevésbé tehetséges festők munkái, akik valamilyen oknál fogva kimaradtak a buliból. Ezek az utcai kiállítások igen népszerűek. Hampstead Heath-ben is rendeztek szabad ég alatt egy nagyobb kiállítást. Mondanom sem kell, a jó képek kerültek kevesebbe, de azokat egyáltalán nem vették. A festők közül egy-kettő képei előtt ácsorgott, és bizonyos fizetségért bárkiről hajlandó volt portrét rajzolni vagy festeni, ahogy a vásárló kívánta. Aszfaltfestőket is láttam. A Trafalgar Square-en végig a híres National Gallery előtt és mellett bizonytalan korú és külsejű egyének térdelnek, és unalom űzésből vagy a járókelők megrendelésére, főleg színes krétával rajzolnak a járdára. Portrét, házat, virágos kerttel, apokaliptikus víziót, Elvis Presley arcképét. A fizetséget földön heverő sapkájukba kell bedobni. Egy gazda nélküli sapka mellé ez volt írva. Azonnal jövök, várjanak meg, legyenek szívesek! A sapkában 2-6 pence is volt. A legtöbb külföldiben talán a Piccadilly Circus nem reklámtól ragyogó emléke marad meg a legélesebben. Szabályos kör alakú tér, középen az Eros szoborral, melynek lépcsőjén, főleg este felé sokan üldögélnek, mivel jobb szórakozásra vagy nincs pénzük, vagy nem is tudnak jobbat. A házakon tenyérnyi üres helyet sem hagynak a hatalmas neonreklámok, fennen hirdetve, vagy nő az export, vagy lehanyatlik Britannia. Megjegyzem, én nem vettem észre, hogy az arra haladók a feltett sorsdöntő kérdés hatására sürgősen elkezdtek volna exportálni. Ugyanitt fénylik Max Factor kozmetikai, Wrigley rágógumi és Gordon Gin hirdetése. BP benzin a jobb motorozás kulcsa. Igyon Harpshirt. Itt van Guinness ideje. Egy név, amit mindenki ismer a világon. Hennessy. Stb. A tér nagy részét mozireklámok uralják. Amikor Londonban voltam, nemrégen mutatták be Tony Richardson Tom Jones-át. A Piccadilly Circus-en egy óriási Tom Jones állt, diadalmas arccal, széttárt karokkal, lábainál krinolinos nők hevertek. The whole world loves Tom Jones. Az egész világ szereti Tom Jones-t. Nincs messze innen a Trafalgar Square. A Haymarketről kifordulva az ember elsőnek a kanadai repülőtársaság székházát pillantja meg, majd Nelson emlékművét a 4 oroszlánnal és 1000-nyi galambbal a tövében. A galambok a végtelenségig szemtelenek, rászállnak az emberre, lepiszkítják, vállára repülnek. A tér sarkában madáreredel árusok lesnek kisgyermekes apákra, akik szívesen lesznek ebből a daraszerűségből, hogy gyermekeiknek örömöt okozzanak a galambok etetésével. Egy kisfiú órákig sétált a 2 szökőkút körül, fején egy galambbal. A madár úgy hatott, mint egy fantasztikus fejdísz. A szél a szökőkutak vizét a járókelők szemébe vágja, ami különösen hideg időben kellemetlen. Feljebb a korlátok fölött terpeszkedik a National Gallery, bámulatosan gazdag műgyűjteményével. Ebben a képtárban főleg régi mesterek műveit állítják ki. Az angolok nemzeti büszkesége Turner, és a modern festészet és szobrászat a Temze partján épült Tate Gallery-ben foglal helyet. A National Gallery mellől indul felfelé a St. Martin's Lane, és ezzel együtt a kis sikátorok és bazárok tömkelege, ahol minden leszállított áron kapható. Könyvektől lemezekig, ruhaneműktől pornográf képeslapokig, zeneszerszámoktól rágógumiig. Egyedül rugóskés nem árulnak, legalábbis nem nyíltan, mivel sok zűr volt vele. Ezeknek a kis sikátoroknak rendkívül érdekes, a külvilágtól izolált atmoszférájuk van.
Az ember elböngészhet órákig, és ez remek szórakozás néha, bár valóban értékes holmit hiába is keresne. Egy meglehetősen romlott állapotban lévő műszaki bolt előtt a tulajdonosa ócska rádiót javított egy asztalon. A járókelők megálltak, nézték, tanácsot adtak neki, és vitatkoztak vele. Kette-hárma székeket hoztak ki maguknak a boltból, és együttesen hozták helyre a kiszolgált jószágot. Üzleti szempontból teljesen fölöslegesen, mert ilyesmit már senki sem vesz. Mégis jól érezték magukat. Vadidegenek voltak. Esténként a tévében valamelyik vég nélküli western sorozat új reprezentáns darabja volt műsoron, azt hiszem a Leremi. A Leremi daliás főhőséért egész Anglia leányai egy emberként rajongtak, és el nem mulasztottak volna egyetlen folytatást a sorozatból. Általában rajongásuk tárgya életkoruk függvénye. 12-től 14 éves korig Cliff Richardot és Elvis Presleyt tartják ideájuknak. 17-től 18-ig a tévésorozatok rettenthetetlen és agyafúrt hőseit, később Kennedyt és Rockefeller Babyt. Leremi minden 3/4 órás folytatásban kiírt egy egész indián törzset, vagy rablóbandát, miután egy párszor őt is lelőtték, agyonverték és felgyújtották. Mindezt azonban élvezhetőbbé teszi a csodálatos operatőri és a rutinos, de ennél nem több, rendezői munka. A Leremin kívül még egy fél tucat ilyen western történet futott akkor a tévében. Wells Fargo, Ralph Hyde, stb. A negyedik adag után rokonaim már csak akkor hívtak be, ha verekedtek vagy lövöldöztek a képernyőn. Azt viszont vitathatatlanul jól csinálták. Az angol TV műsorának körülbelül 50%-át ilyen szériák teszik ki. Humorosak, vagy a drámaiság igényével fellépők, bárgyúak, vagy valóban ízléses munkák. Tekintettel a nagy népszerűségre ezeknek a száma állandóan emelkedik. A Leremi után egy fiatal együttest mutattak be azoknak a nézőknek, akik netán még nem ismernék. A Beatles 4-tagú együttes áprilisban vágta első sikeres lemezét, és a nyáron már Anglia legnépszerűbb emberei voltak. Lemezeik milliós példányszámban fogynak, egy-egy új számuk megjelenésekor a hanglemezboltoknak fel kell készülniük a vásárlók rohamára. Az együttes tagjai 20-22 éves fiúk, legnagyobb boldogtalanságuk az, hogy néha hajat kell vágatniuk. Világos kék zakót viselnek, melynek galéria nincs, simán kör alakúan záródik a nyaknál. Liverpooli diákok voltak, most milliomosok. London ifjúságának még a divatot is ők diktálják.

Fasiszta elvtársak. Fasiszta elvtársak, mellékhitlerek, kicsinke sztálinok. Halljátok szózatom, belátom igazatok, kutyából valóban nem lesz szalonna, s e főben járó bűn miatt legjobb, ha likvidáljátok az egész világot. Bújjatok elő a földből, s cselekedjetek. Zsidóból sem lesz szalonna. Detán szappannak zsírja felhasználható, csak tisztálkodjanak vele, és kész haszon. Kinek beszélni kell, beszélni fog. Tépjük ki hát a nyelvét. Egyszerű megoldás, reklamáció kizárva. A burzsiból sose lesz proletár, mert értelme kevés, és bőre túl fehér, puha. Csináljunk hát burzsújt a proletárból, pardon, burzsúj eszencet, hogy az átkos bírnivágyás ne fertőzze szellemét. Tartsunk nekik több órás linkbeszédeket, hisz úgysem bírja végighallgatni, ugye? Melyben meggyőzzük, hiába kispolgár, mégis ő az egyetlen következetesen forradalmi osztály. Valahol megint elpusztult pár ezer ember, mint nyálas macskakölykök. Védtelenül, mert karmukat levágták, s vakon, mert nem akarták kinyitni a szemüket. Téged dicsérlek, ó, áldott közöny! Te adsz szabad kezet nekünk, csalóknak, gyilkosoknak. Te engeded bálvánnyá magasodni a szeretve tisztelt nagy és kis vezéreket, satöbbi, satöbbi. Így arra kérlek, hogy ne tűnj el láthatárunkról, mert különben törpe hitlerek s lélekmérgező falsdumák, ti sem élnétek sokáig. Ó, közöny! Add meg a mi mindennapi kenyerünket, és ne vedd észre a mi vétkeinket, mint ahogy mi is megbocsájtunk néked. S vigyél nyugodtan kísértésbe, csak azt ne mondd túl hangosan, hogy fúj fasizmus, vagy le a szocializmussal, mert ez mégsem illik, s úgyse vagy rá képes, hiszen alapfogalmakat nem ismersz. Közöny. Teljes közöny. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ha van.

0: A jogos erőszak balladája Farkas Örlagynak. Mert ki vagyok szolgáltatva állatoknak, embereknek, s mert az éhes gólya láttán okos békák nem brekegnek, vagy iszamba bújok én is, ne látszom más, csak a szemem, s ott figyeljem mások vesztét, vagy fegyverrel védekezem. Egyeseknek mindig jutott pénz, hatalom, némi egyéb, én viszont fütyülök rájuk, ugrálhatnak, mint a veréb, más zsírjára spekulálók. Ne higgyétek üres kezem, csak a gyengék pusztulnak el, én fegyverrel védekezem. Mert sorsomban nem csak eszes felettesek szólnak bele, mert a világ gyűlölettel s kizsákmányolókkal tele. Engem sose kérdeznek meg, mit szólok és hogyan veszem azt, hogy háborút viselnek. Én fegyverrel védekezem. Ajánlás. Visszaélők, vigyázzatok! 100 milliók vannak velem. Átkos hatalmatok ellen lőfegyverrel védekezem.
1: A vers géppel írt példányát N. László lakásán foglalták le 1965. október 23-án letartóztatásukkor, és felhasználták a belvárosi galeriperben Hajas Tibor ellen.